0: koordinátora. Így lenne teljes a csapat, illetve miért pont őket?
1: Most nyilván jelenleg úgy gondoljuk, hogy így lenne teljes a csapat. Szerettünk volna nyitni és olyan embereket is behozni az elnökségbe, akik egy kicsit külső szemszögből is tudják nézni. Nyilván nagyon fontos az, hogy magát az atlétikát is ki kell vinni a piacra. Tehát azért az elmúlt időszakban is, amióta ugye a kormányváltás is volt, ez ugye a kormány részéről is többször elhangzott, hogy az az egyik elvárás ugye az egyesületek és a szakszövetségek felé, hogy sokkal több lábon álljanak. Ugye szerencsére az atlétika ugye az egyik alapsportág, tehát hogy azért úgy gondolom, hogy ennek van realitása, hogy egy picit jobban a piacot kiszolgálva lehessen tovább menni. Ugye a Rutkowski Edének ugye széleskörű tapasztalata van, nemzetközi kapcsolatok, versenyszervezés, ugye korábban dolgozott az atlétikai szövetségnél is, úgyhogy így nagyon széles körű tapasztalattal rendelkezik, jól átlátja a dolgokat. A Molnár Balázs, ugye szintén atléta volt, az atlétika világából indult útnak, ő pedig ugye olyan cégei vannak, akik, vagy amelyekkel atlétákat, sportolókat visznek ki Amerikába, Amerikából most már vissza Magyarországra, illetve más országok fele is nyitottak most már ők is a piacon. Nyilván ő is egy elég széles körű látásmóddal rendelkezik, ami gazdasági oldalról ugye meg tud közelíteni. Itt beszélhetünk akár, tehát nem csak maga a sportolóknak, hanem az edzői tudásnak is ugye a behozatalát, kihozatalát egy picit megközelítve. És hát ugye dr. Langár Bence pedig egy nagyon sikeres befektetői vállalkozás cégeket tudhat maga mögött, tehát én úgy gondolom, hogy ő azért mindent is tud, amit ebben a szegmensben tudni lehet. Viszont úgy gondoljuk, hogy a későbbiekben érdemes lesz még bővíteni a csapatot elnökségi szinten is, hiszen ha Magyarországon is több szövetséget megnézzük, illetve ugye a világtrendet is követve, tehát nem hétfős elnökségek vannak azért a szakszövetségekben, hanem 11-13, akár 15 fő. Nyilván ilyen esetben a munka is meg tud oszlani, illetve nyilván egy sokkal szélesebb látásmódot biztosít egy szövetségnek a működésre, hiszen ugye több szem többet lát. Úgyhogy vannak ilyen irányú elképzelések is a jövőben. Egyelőre nyilván az a kérdés, hogy szeptember 2-án a tisztújító küldött gyűlésen, hogy döntenek az egyesületi vezetők, képviselők, és hogy utána, ha olyan döntés születik, hogy elnöknek választanak, és ez a csapat esetlegesen össze tud állni, akikkel mi eddig együtt beszélgettünk, akkor nyilván látnunk kell azt, hogy mit találunk az atlétikai szövetségben, és hogy tudunk megindulni. Egyébként nagyon jól előkészített anyagok vannak már most is a háttérben. A megerősített 3 elnökségi tag az elmúlt hónapokban is nagyon sokat dolgozott azon, hogy az egyesületek képviselőit megkeresték, beszélgettek velük, mire van szükség, mit látnak másképp, javaslatokat gyűjtöttek. Ezek ugye össze vannak szedve egy csokorba, úgymond rangsorolva vannak nyilván, hogy mi az, ami prioritást érez, és úgymond azonnali cselekvést kell ezzel kapcsolatban véghez vinni. És hát nyilván ez azért idő, hogy átlássuk a teljes hátteret, és hogy milyen irányban, meg milyen mozgástérben lehet elmenni.
0: Hogy a hallgatóink is értsék, mi a dolga egy szövetségnek, és akkor itt most egy sportági szakszövetségnek, és most akkor itt bontsuk egy kicsit szét az élsportot, illetve a szabadidősportot két részre.
1: Hát élsport részéről ugye maguk a versenyeknek a megszervezése ugye részben, vagy ugye fölkérni arra egyesületeket, hogy ugye egy országos bajnokságot rendezzenek meg. Nyilván a válogatott sportolóknak a segítése, legyen az szó egészségügyi vonalról, vagy a felkészülésük támogatásáról esetlegesen. Ugye a különböző korosztályos és felnőtt Európa-bajnokságok, világbajnokságokra való felkészítés, utaztatás. irányítás, egy nagyon komoly irodai háttérre van szükség nyilván, akik így a mindennapokat is leszervezik. Nyilván nagyon sok rétű, ugye kapcsolattartás más szövetségekkel, akár itthoni szinten, akár ugye nemzetközi szinten a World Athletics-el, az Európai Atlétikai Szövetséggel. Nyilván folyamatos információ áramlás van napi szinten ugye az Európai Szövetség, Világszövetség között, illetve az Atlétikai Szövetség között. Fú, hát nagyon sok mindent lehetne egyébként felsorolni, és akkor ugye nyilván van egy másik része, ami ugye nem az élsporthoz kapcsolódik, hanem a tömegsporthoz. Ugye meg kell teremteni az utánpótlás bázist, ugye minél több fiatallal megismertetni az atlétikát. Ugye az elmúlt időben ez is egy ilyen hiányként merül föl, ugye jelenleg az Atlétikai Szövetség vezetése nem kellőképpen nyitott mondjuk az utcai versenyszámok iránt, a hegyi futó, ultrafutó versenyszámok iránt, holott sokkal szélesebb a paletta attól, hogy csak a pályaatlétikáról beszéljünk, és nyilván erre igény van, hiszen szerencsére így Magyarországon is azt lehet látni, hogy egyre többen veszik rá magukat, és akkor elindulnak egy városi maratonon, vagy egy kisebb futóversenyen, és én úgy gondolom, hogy itt is a szövetségnek feladata, hogy népszerűsítse a saját sportágát, jelen legyen, és ebből lehet utána építkezni, de tényleg de nagyon sok mindenről lehetne még beszélni.
0: Az utóbbi időben többször hallottam olyat, hogy Halász Bence a hátán viszi a magyar atlétikát. Mi a véleményed erről? Egyetértesz-e ezzel, vagy azzal, hogy Molnár Attila, Takács Boglárka, Kozák Luca, vagy az utánpótlásból jövő, de már a felnőtt versenyek is induló Báthori Liliana is hozzátesz a magyar atlétikához?
1: Alapvetően, ha megnézzük, akkor az elmúlt, hát nem is tudom, 20-25 évben általában egy ilyen kiemelkedő személye volt a magyar atlétikának. Itt ugye mondjuk először Pass Krisztiánt, de még hogyha előttük is visszamegyünk, azért Annus Adriánék, vagy akár Kővágó Zoli, de aki igazán kiemelkedő volt, tehát ugye Pass Krisztián olimpiai bajnok kalapácsvetőnk, ugye utána, amikor ő befejezte a pályafutását, ugye akkor jöttem én, illetve ugye dr. Bai Balázs 110 gátas futónk, és most ugye úgy gondolom, hogy a Bence az egyik ilyen sportcsillagunk, hiszen ugye nemrég meg is nyerte az Európa-bajnokságot kalapácsvetésben, és nyilván igen, tehát nagyon sok tehetséges fiatal atléta van a háttérben is, akik ugye várják azt a lehetőséget, hogy igazán kiugorhassanak a saját versenyszámukba. Mindig volt azért, tehát voltak más atléták is, akik megközelítették ugye a dobogós helyezéseket. És sajnos nálunk ilyen magyar rossz szokás, hogy ugye csak azt nézzük, hogy érem van-e, és hogy csillog az érem, amikor az is fontos, hogy nyilván akár egy 1-8 helyezet, egy 12 helyezet, vagy egyáltalán az, hogy már van, aki képviselje hazánkat egy-egy ilyen versenyen, hiszen tényleg ugye az atlétika a sportok királynője, világszinten rengeteg embert mozgat meg, és talán a legnehezebb is ugye a top vonalba beérni, tehát nyilván nem mindegy, hogy egy sportágat, nem tudom, most csak mondok valamit, 3 millióan űznek a világon, vagy mondjuk 500 000-en, és így ugye sokkal nehezebb tényleg ugye sprintben is, hosszú távfutásban ugye az afrikaiakkal felvenni a versenyt, akik ugye genetikai is már arra vannak ráállva. Egyébként egyszer ilyen érdekességképpen mondta valaki, hogy hát, hogy mi magyarok, mi a dobószámokra vagyunk ráállva. Hát mondom, azért ez egy kicsit erős, de nyilván azért alapvetően a magyar emberek többsége is egy ilyen zömökebb, erősebb testalkat, de azért, ha megnézzük ugye a jelenlegi magyar atlétikát is, futó és ugró atlétákból is bővelkedünk, és sikeresek vagyunk.
0: Én nagy híve vagyok annak, hogy azt az atlétát is ismerjük el, aki egyáltalán döntőbe jut világversenyen. Márton Anitával beszélgetünk, aki indul a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójáért, és beszéltünk korábban a létesítmény helyzetről, és ha már most, mint elnök jelölt kérdezlek, van egy nemzeti atlétikai központunk Zsigocki Gyuláról elnevezve, aminek az edzőpályáját elvileg ingyen használhatják a válogatott sportolók, de az egész létesítmény kihasználtságával kapcsolatban te hogy vélekedsz?
1: Én úgy gondolom, hogy sokkal jobban ki lehetne használni. Egyébként én úgy tudom, hogy nem ingyenesen használható a maga a bemelegítő pályarés sem, hanem ugye fönt az a futókaréja a stadionon belül, és pont ez a probléma, hogy én ebbe egy kicsit úgy gondolom, hogy erősebb kommunikációra kellett volna törekedni a szövetségnek az államtitkársággal. Én egyébként így, mint egyesületi vezető, ugye mi vagyonkezelők vagyunk itt Szegeden, tehát nyilván azért van egy rendszeres kapcsolattartása az állami szférával, és beszéltünk erről, hogy nyilván ez egy tárgyalás kérdése. Na most, ha az egyik fél nem ül oda tárgyalni, és nem indul meg egy kommunikáció, akkor nyilván ez a létesítmény nincs kellőképpen kihasználva, de ugye állami részről is természetesen feltétel az, hogy azért fönn kell tudnia tartani a magát a létesítménynek, és én egyébként örülök neki nagyon, mert azóta többször jártam már ott a stadion közelébe, és rendszeresen járnak ki testnevelés órán is gyerekek, a játszótéren is, ami ugye mellé lett építve, ott is többször láttam már csoportokat, tehát hogy azért ki van használva maga a létesítménynek az a része, ami a lakosságnak lett ugye átadva, viszont egy picit talán jobban ki lehetne használni az edzőpálya részét is. Itt ugye egy picit talán az is probléma, hogy a szálláshelyek a közelben nem igazán vannak, és nyilván, hogyha edzőtáborozni érkezik oda egy csapat, akár Magyarországról, akár külföldről, nyilván az lenne a legideálisabb, hogyha a lehető legközelebb lenne a pályához, akár egy ilyen pályaszállás is. Azt kifejezetten nagyon szeretik az atléták, hogy tényleg semmi mást úgymond nem kell csinálni, csak fölkelni és lemenni a pályára, amikor például Nyíregyháza
0: ilyen. Tatabánya is ilyesmi.
1: Igen, de ugye Nyíregyházán kifejezetten ugye nagyon jó az, hogy ott ugye gyakorlatilag a fedett pályát a hotel résztől egy üvegablak választja el. És akik mondjuk a téli időszakban, mondjuk akár egy országos bajnokság ideje alatt ott laknak, ők csak kimennek a folyosóra, leülnek a kanapéra, és nézik az atlétika versenyt, vagy akár az edzéseket, és a rögtön ugye a fedett pálya mellett van a szabadtéri pálya, tehát hogy tényleg teljesen nyugodtan csak az edzésre koncentrálva ott tud lenni a sportoló a létesítménybe, mert ott van minden egy helyen. Ott tud regenerálódni, ott tud kikapcsolódni, az étkezés ott van, az edzés lehetőség ott van, tehát hogy nyilván ilyenekre lenne szükség minél többre.
0: Van Magyarországnak egy Continental Tour Gold versenye 16 éve, ez a Gyula István Memorial Atlétika Magyar Nagy Díj, neked ugye nem kell bemutatnom. Ez a Formula 1 után a második olyan verseny, amit minden évben megrendeznek legrégebben. Mi a vélekedésed erről elnökjelöltként?
1: Én nagyon örülök neki, és úgy gondolom, hogy ez egy olyan hagyomány, amit kutya kötelessége továbbvinni a magyar atlétikának. Viszont talán egy picit ugye azért arra is gondolni kell, hogy itt annyira kevés a lehetőség a magyar élmezőnynek, hogy színre lépjen. Ugye azt tudni kell, hogy egy ilyen kvalifikációnál, mondjuk egy Európa bajnokság, világbajnokság vagy olimpia kvalifikációnál ugye kétféleképpen lehet kvalifikálni. Az egyik, hogyha valaki a World Athletics által megszabott szintet teljesíti, ezt körülbelül egy olyan 8-10 ember tudja a világon teljesíteni, és utána pedig a világranglista alapján föltöltik ugye a mezőnyöket, és itt viszont számít az, hogy milyen kategóriájú versenyen versenyzett az adott atléta, ott milyen helyezést ért el, és milyen eredménnyel érte el. És pont ezért történhet az meg, hogy a mi atlétáink elé rendszeresen bekerülnek olyan külföldi atléták, akik jóval kisebb eredménnyel, vagy gyengébb eredménnyel rendelkeznek, viszont viszont a saját országok fektet abba, hogy olyan kategóriájú versenyeket rendezzen, ami segíti a saját atlétájuknak a kvalifikációját. És nálunk viszont ugye az elmúlt években nem volt ilyen, én szerintem talán a 2023-ban volt az utolsó, amikor bronz kategóriás versenyt szerveztek. Tehát, hogy gyakorlatilag a saját sportolóinkkal tolunk ki, és rengeteg pénzt, nem mondom, hogy az atlétikai szövetségből bele, de nyilván az atlétika szövetség részéről is, illetve ugye ennek van egy állami támogatása is. Én egy picit úgy érzem, hogy ezzel jobban is lehetne gazdálkodni, viszont például a tavalyi évben, idén sajnos nem tudtam elmenni, de a tavalyi évben én is kint voltam, és annyira jó volt látni, hogy olyan sok ember volt a stadionban, hogy ott voltak a mi atlétáink is, és amikor jöttünk hazafele, akkor mondtam is a férjemnek, hogy megmondom őszintén, egy picit irigykedem. Mert én is ugye több gyulai memoriálon indultam, akkor azokat ugye Székesfehérváron rendezték meg, illetve egyet még a régi Népstadionba. Viszont nyilván ez a millió, ami itt a Nemzeti Atlétikai Stadionban van egy ilyen verseny alkalmával, hogy hazai közönség, tehát hogy ugye a 23-as budapesti világbajnokságon volt lehetőségem ezt megélni, de egy picit azért így irigykedve gondoltam az akkori, vagy a jelenlegi atlétáknak, hogy nekik ez most már úgymond évek óta rendszeresen megadatik.
0: Márton Anitával beszélgetünk, aki elnök jelölt a szövetség élére, és nagyon kíváncsi lennék arra, hogy tudod-e, hogy miért alakult ki részben az elnökségen belül, részben pedig a szakosztályok, klubokon belül ez a fajta ellentét, amit most látunk a social médiában. Mi lehet ennek az oka, hiszen atléták vagytok, ugyanazt szeretnétek?
1: Én annyira egyébként nem érzem erősnek mondjuk a klubok közti ellentétet. Nyilván van pár klub, akik nagyon erősen képviselik az egyik, vagy a másik, vagy akár ugye jelenleg a harmadik oldalt, hiszen ugye, hogy mondtam, ugye van most jelenleg az Atlétikai Szövetségnek ugye a régi, vagy akár jelenlegi vezetése, de ott ugye Gyulai Miklós lemondott. Van ugye a három pozíciójában megerősített elnökségi tag, illetve van ugye a Kovács Zolit képviselő csoport is. Egyébként szerintem azért a Kovács Zoli és a köztem, én egyáltalán nem érzem ezt az ellenségeskedést. Szerintem egyébként a klubokból, vagy a kluboknak abból lett elege, hogy egyszerűen semmiben nézik őket. Tehát ezt nyilván nem lehet tovább csinálni. Nagyon sok olyan dolog történt az elmúlt időszakban, ami azért kérdéseket vett föl, akár sport szakmai szemszögből, akár azért lehetett ugye elég sok mindent olvasni az interneten és a különböző vezetői pozíciókban lévő emberekről. Nekem nem tisztem ezzel kapcsolatban úgy gondolom véleményt nyilvánítani, viszont én úgy érzem, hogy ez nem tett jót a magyar atlétikának, és nem az nem tesz jót a magyar atlétikának, hogy most van egy ellentét úgymond. Nyilván egyébként, ha a Zolit nézzük, vagy akár engem nézzünk, nagyon hasonlóak az elképzelések. És úgy gondolom, hogy azért a magyar atlétikában élők nagy része pontosan érzi, érti, hogy mire van most szüksége a magyar atlétikának, és nyilván mind a ketten ezt képviseljük kisebb árnyalatokban. Ki az egyik részét látja fontosabbnak, ki a másik részén. Én itt újra visszatérnék arra, hogy én nálunk azt látom erősebbnek, hogy mi tudunk csapatban gondolkodni, és szerintem erre van most szüksége a magyar atlétikának, hogy közösen tudjunk előre menni, és ne legyen egy belső széthúzás. De ez nem azt jelenti, hogy valakinek nem lehet véleménykülönbsége. De nyilván, ha azt meg tudja magyarázni, és alá tudja támasztani, akkor annak helye van, és annak viszont nincs helye, hogy már valakinek más véleménye van, és be kell fognia a száját.
0: Beszéltünk az atlétikai világbajnokságról, ugye 2023-ban a World Athletics elnöke azt mondta, hogy a világ eddigi legjobb ilyen típusú rendezvénye volt. Szerinted a magyar atlétika jól élt azzal a lehetőséggel, amit ez a világbajnokság nyújtott?
1: szerintem jól élt, de élhetett volna sokkal jobban is. Talán én szakosztályvezetőként éltem akkor azt meg, hogy azért a budapesti világbajnokság előtt, után megnőtt az atlétika iránt érdeklődők száma, nagyon sokan csatlakoztak akkor az egyesülethez, egy nagy számú létszámnövekedést tudtunk tapasztalni, viszont úgy érzem, hogy marketing vonalon, mondjuk azt látva, hogy mondjuk egy

0: 24 előtt, hogy Párizsban sikerült azt elérni az évek alatt, hogy Párizs ezt akarja, hogy ők attól függetlenül, hogy nyilván ott is voltak ellentétek akár politikai vonalon, de összetudtak fogni, és tudták azt mondani, hogy igen, Franciaországnak, Párizsnak, a francia népnek erre szüksége van. És én nagyon szeretném, hogyha ez egyszer itt nálunk is véghez menne, és egy picit ez a nemzeti érzés, egy picit látni azt, hogy ez nem csak arról szól, hogy majd itt stadionokat építünk, hanem annyi minden van a háttérbe, amit az átlag emberek is igenis hasznosnak találhatnának, és a saját hasznukra fordítva élvezhetnék ennek a gyümölcsét.
1: Hát az olimpiáról még nem is született döntés, de az atlétikai világdöntőt az Budapesten rendezik, ugye egy háromnapos esemény, ahol a világranglista első 10 helyezettjét hívják meg. Erről mi a véleményed?
0: Szerintem alapvetően egy jó kezdeményezés. Én amit mondjuk nagyon sajnálok, hogy sajnos a technikai számok egy picit kiszorultak. Nyilván ez nem a magyar atlétika döntése, hanem ez ugye egy nemzetközi döntés. Én értem azt is, hogy esetleg ugye marketing szempontból ugye azért a sprinterek, a rövid távfutás sokkal nagyobb előnyt élveznek a technikai számoknál, meg ugye nyilván hosszabb idő egy technikai számot lebonyolítani, de azt én nem feltétlenül tartom fairnek, hogy amíg a futások gyakorlatilag a teljes palettát képviselik. Addig például dobásban ugye Bencének szurkolhatunk, majd ugye férfi kalapácsvetésben, illetve azt hiszem női gerelyhajítás lesz, ha emlékeim nem csalnak, és ugyanígy az ugrások is egy picit a háttérben vannak szorítva, pedig nyilván nagyon látványos tud lenni, és kiélezettek ott is a versenyek, sokszor centig döntenek.
1: Az olimpiai ciklus felénél járunk. Hogy érzed, hogy azok, akik mondjuk az LA10 programban benne vannak az atlétik képviseletében, az atléták közül, illetve a kvóta számok tekintetében, hogy áll pillanatnyilag a magyar atlétika?
0: Szerintem jól állunk. Nyilván itt ugye jövő évben lehet elkezdeni ugye a kvalifikációt gyűjteni atlétikába, és hát azért az utolsó pillanatok is mindig sorsdöntőek, úgyhogy most egy picit megint visszacsatolok oda, amit mondtam, hogy elengedhetetlen az, hogy olyan minőségű versenyeket rendezzen a Magyar Atlétikai Szövetség, amivel tudjuk segíteni a fiatal atlétáinknak a kvalifikációját, hogy ne kelljen órákat utazni ahhoz, hogy egy jó versenyen tudjanak szerepelni, hanem ez nekik is itthon megadasson, úgymond.
1: Igen, de ez pénz kell, és akkor itt csatolunk vissza arra, amit mondtál az elnökségi bővítéssel kapcsolatban, hogy olyan emberekre van szükség, akik adott esetben pénzt tudnak hozni a szövetségnek, amiből aztán ilyen típusú kvalifikációs versenyeket lehessen rendezni.
0: Akár igen, nyilván, tehát ugye a szponzorok, támogatóknak a behozatala, illetve nyilván jelenleg nem látunk bele, hogy mi a pontos helyzet a magyar atlétikába. Ugye a három elnökségi tag ugye pont ez miatt emelte fel a szavát már a kezdetekben is, mert úgy érezték, hogy teljesen más irányba is lehetne csoportosítani a pénzeket. Most itt nem szeretnék abba belemenni, hogy honnan kéne elvenni. Nyilván megvannak azok a szegmensek, ahonnan lehet elvenni mindig pénzt, és ezt most egyáltalán nem a sportolóktól. De nyilván, tehát egy jól átgondolt költségvetéssel úgy gondolom, hogy ki lehet szorítani azt az összeget, mert itt azért nem 100 milliókról beszélünk.
1: Hogyha van még olyan küldött, aki nem döntötte el, hogy rád, Márton Anitára, vagy Kovács Zoltánra szavaz, bár úgy tudom, hogy magán a küldött gyűlésen is lehet jelentkezni valakinek elnöknek, de hogyha marad ez az állás, ugye lezárult a jelentkezési ciklus, szóval, hogy ha van olyan küldött, aki még nem döntött el, hogy kire szavaz, annak mit üzennél?
0: Én úgy gondolom, hogy, tehát ahogy mondtam is, hogy nem sokban tér el egyébként a Kovács Zolinak az álláspontja a mi elképzeléseinktől. Én hiszek abban, hogy a magyar atlétika össze tud fogni, és mi ezt csapatként tudjuk

0: képviselni, ugye a korábban felsorolt elnökségi tag jelöltekkel, de nyilván ez nincs kövevésve, hogy mindenkit be fog szavazni a küldött gyűlés, akiket mondjuk mi gondoltunk, vagy akikkel elkezdtünk együtt dolgozni, de bármi történik, én például nyugodt szívvel mondom azt, hogyha a Zolit választják meg, és utána is bármiben tudom támogatni a magyar atlétikát, akkor ugyanúgy oda fogok állni, és segíteni fogok a Zolinak. És úgy gondolom, hogy ez fordítva is így lesz, és bármilyen összetételű lesz az elnökség, mindenkinek félre kell tenni az esetleges személyi ellentéteket, és azzal menni tovább, hogy itt a magyar atlétikáról van szó, mert ha most nem tudunk tovább menni, akkor egyszerűen meg fogunk rekedni, és olyan lehetőségektől esünk el, amiket utána már nem fogunk tudni kihasználni.
1: Márta Rainta, köszönöm szépen.
0: Nagyon szépen köszönöm.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Rekord 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára. És megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Nemzeti Sport Rádió, és benne a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. A most következő egy órában nem titok, hogy egy nehéz témával foglalkozunk majd, amelynek sajnálatosan aktualitása van, éppen ezért döntöttünk úgy, hogy megfelelő szakemberek segítségét kérjük abban, hogy egy olyan üggyel foglalkozunk, ami sajnos jelenség. A közelmúltban látott napvilágot, hogy az ügyesség kiskorú veszélyeztetése miatt vádat emelt egy általuk meg nem nevezett műkorcsolya edző ellen, aki, mint ahogy a közlemény fogalmaz, az eredményességet egyes gyermekek fejlődése és egészsége elé helyezte, őket pszichésen, olykor fizikailag is bántalmazta. Ugyanaz ügyesség nem nevezte meg a műkorcsolya edzőt, de a sajtóban természetesen, mert több fórumon is napvilágot látott, hogy Gólsebestyén Júliáról van szó. Viszont nagyon fontosnak tartom azt elmondani, hogy ennek a beszélgetésnek nem az ő személye lesz most itt a központi szereplője, hiszen ez a folyamat jelenleg bírósági szakaszban járó jogi ügy, és természetesen még első fokon sincsen, hogy úgy mondjam, semmiféle fajta sem ítélet, sem pedig határozat, tehát nem tudhatjuk, hogy mi lesz az ügy kimenetele. És hát az is tény, hogy ez nem egy elszigetelt személyre vagy sportágra vonatkozó jelenség. Emlékezzünk csak vissza a közelmúltban, nyilván a Magyar Úszó Szövetségben is, Szilágyi Liliana ügye kapcsán az egész úszó sportban felmerülő nehézségekkel kellett, hogy foglalkozzon a szövetség, erre külön bizottságot hozott létre, és hát az sem titok, hogy jelenleg is zajlik például a ritmikus gimnasztikában egy olyan nemzetközi független etikai bizottság által vizsgált ügy, amelynek a végeredményét még nem ismerjük, és mehetnénk tovább, és azt gondolom, hogy ez a lényeg, hogy még csak nem is sportág, és még csak nem is ország specifikus, hogy ez a jelenség sajnos létezik a versenysportban, különösképpen akkor, hogyha felnőtt edzők, szakemberek, sportszakemberek leginkább kiskorú versenyzőkkel foglalkoznak. Éppen ezért az üggyel, illetve a prevencióval, a lehetőségekkel, a megoldásokkal próbálunk foglalkozni, és ehhez két kitűnő szakembert hívtunk ide a Nemzeti Sportrádióba, egyikük itt van velünk a stúdióban, dr. Gál Andrea, a habilitált egyetemi docens, a testnevelési egyetem szociológus, a Szervusz Andrea, szeretettel köszöntelek.
3: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat is.
2: Másik olyuk pedig dr. Lénárt Ágot, a szintén habilitált egyetemi docens, sportpszichológus, és aki rendszeresen hallgat minket, itt a Nemzeti Sportrádióban jól tudja, hogy a Nemzeti Sportrádió Profil fejben dől el alcímet viselő műsor sorozatának állandó szakértője, aki jelen pillanatban a zágrábi Tornász Európa bajnokságon a szabad, fogalmazom, teljesít éppen szolgálatot, ezért nincs itt fizikailag, viszont az ügyben feltétlenül fontos, hogy az ő szakmai véleményét is halljuk. Szervusz Ágot, a szeretettel köszöntelek téged is.
4: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
2: És ugye azt sem titok, hogy titeket, kettőtöket kértelek kifejezetten, hogy ebben a beszélgetésben vegyünk részt, hiszen kezdeményezői voltatok egy olyan munkacsoport létrehozásának, amely 2022 óta a Testnevelési Egyetemen is működik. Ugye ez a Gyermek, Ifjúság és Szakember Védelem Kutató Csoportja, amely a tudományos munkán felül természetesen a tájékoztatást és a sportban dolgozó kollégák kompetenssé válásának támogatását is nagyon fontosnak gondolja, illetve feladatának tekint ezt a bizonyos, nagyon nehéz erre más kifejezést mondani, safeguarding szemléletet beépítse az egyetemen megújuló sportszakember képzésbe, hogy ne kerüljenek ki onnan olyan sportszakemberek, akik ezt a fajta képzést ne kapnák meg, sőt, mi több, a jelenlegi sportban dolgozó kollégák is lehetőség szerint egyfajta állandó monitorozáson essenek át ebben a tekintetben. Na, kezdjük akkor onnan talán most veled, Andrea, hogy összességében nyilván az, hogy egy ilyen ügyben egy vádemelés megtörténik, az ügyek feltárása szempontjából jó, az ügy azon szempontja szerint, hogy egy volt neves sportolóról beszélünk, aki edző, nyilván rossz, ez az emberben mindig okoz egy picike törést, de meglepe ma bárkit is, hogy látunk ilyesmit. Te hogy vagy ezzel, aki ezzel a területen sokat foglalkozol?
3: Hát több szempontból is tudnék erre a kérdésre válaszolni. Egyrészt, mint volt él sportoló. Ebből a szempontból egyáltalán nem lep meg, mert a múltnak az örökségeit azért erősen hordozza ez a jelenség.
2: Másrészt, mert miért te sportod?
3: Kézilabdáztam. Nem akarom népszerűsíteni, de hát tudjuk, hogy született olyan kis művészfilm, ha lehet ezt ennek nevezni, amely ebben a sportágban jeleníti meg az ilyen jellegű negatív edzőviselkedés formákat.
2: És bocsáss meg, született olyan nagy, ha nem is művészfilm, hanem komoly mozifilm a Fehér tenyér, ami például kifejezetten a tornasport hasonló jelenségre ide.
3: Így van. Hogy itt egy ilyen és egy csapatsportágról is beszélünk, tehát azt mondhatjuk, hogy ez a sportnak a teljes körét érintheti. A másik az, hogy az egyetemem egyébként már 2019 óta van olyan kurzus, amely áldozatvédelemmel, áldozatsegítéssel foglalkozik, nem véletlenül, hiszen azért a hallgatóktól hallunk és hallottunk annó is történeteket, és ezzel az ötlettel tulajdonképpen megtalált minket a Nemzeti Kutatási Fejlesztés és Innovációs Hivatal azzal a pályázattal, amely a kultúra és család területet fette le, és mi úgy gondoltuk, mint volt sportolók, és itt ki kell hangsúlyoznom, hogy ebbe a kutatócsoportba végül is 11-en kezdtük el ezt a kutatást, különböző területekről érkeztek a szakemberek, így például Lénárt Ágot a pszichológiáról, de volt szociológus, volt jogász, van, aki közgazdász, és van, aki élsportolóként ma is a sportban tevékenykedik, vagy ma már mondjuk bíróként. És úgy gondoltuk, hogy ha van ez a család és kultúra téma, akkor mi hiszünk abban, hogy a sport az egyrészt ad egy kultúrát, és ebben a kultúrában pozitív értékek vannak, mint ahogy te is mondtad, hogy a gyerekek fejlődését kell, hogy szolgálja. Másrészt, ezt te is tudod, mint volt sportoló, hogy a sportolóként az ember bekerül egy családba. Abba a családba, ahol az értékek a biztonság, a bizalom, egymás segítése, és hogy
2: kötődés,
3: azt is...
2: A kötődés, a tartozom valahova.
3: Így van, és azt is tudjuk, hogy sokszor a gyerekek, főleg aki versenysportoló, több időt tölt már az edzőjével, mint a szüleivel.
2: Ajaj.
3: Úgyhogy mi így pályáztuk meg ezt a területet, és nagyon örültünk, amikor az egyetem is, a TF is támogatta, hogy első helyen ez a pályázat érvényesüljön és kapjon támogatást, és kaptunk is támogatást a hivataltól egy 4 évre szóló munkára. Ez a munka nagy lelkesedéssel indult, és azt kell, hogy mondjam, hogy a mai napig tart, hiszen bár decemberben lezárult volna, de minden ezen a területen kutató csoport kapott még halasztási lehetőséget, és mi ezt abszolút kihasználjuk, hiszen azok a kutatási eredmények, amelyek születtek, és itt fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy tehát nem elképzelések, gondolatok, meg feltételezések, hanem exakt kutatási eredmények alapján tudjuk azt mondani, hogy kell erről a jelenségről beszélni, benne van a magyar sportban, különböző formákban van benne, és követnünk kellene a nyugati mintát, főleg az angol szász mintát, amely ugye a safeguardingra, és itt felhívnám a figyelmet, hogy a gyermekvédelemhez képest, tehát a child protectionhoz képest a safeguarding az egy mindig egy ilyen preventív, tehát olyan terep előkészítésre törekszik.
2: Tudom, van ennek megfelelő magyar kifejezése?
3: Hát én nem fordítanám, mert nagyon nehéz. Erőltetett lenne. Azért próbálom hangsúlyozni a különbséget, hogy ebben a preventív, megelőző intézkedések, amelyek több szintű összefogást igényelnek, és egy szemléletmódváltozást, ami különösen szükséges itt ezekben a volt államszocialista országokban.
2: Jó, tehát egy picit érzem azt, amit mondasz, hogy azért az államszocializmusból hozott gyakorlat, és hát valljuk meg, mindannyian abban a korban kezdtük el azért sportot. Ugye Ágota még mindig sportolt, tehát ilyen szempontból ő ugye egy kicsikét felülló ki ebben a történetben, de azt nyugodtan mondhatjuk, hogy ugye egy olyan rendszerbe születtünk bele, ahol bizonyos szempontból az eredményesség, a sportolói eredményesség egyfelől egyfajta, szinte az egyetlen kitörési mód volt legalábbis annak, aki a sportra adta a fejét, és éppen ezért az ehhez mellékesen kapcsolódó jelenségeket nemhogy eltűrtük, hanem azt gondoltuk, hogy ez teljesen természetes. Ágota, te magad nyilván, aki régóta is sportolsz, és ugye nyilvánvalóan szakemberként figyeled a változásokat, szerinted mikor kezdett el ez a jelenség, hát hogy úgy mondjam, úgy felszínre kerülni, hogy ez foglalkozni kell, és ez persze ennek számos vetülete van, és voltak nagyon-nagyon durva megnyilatkozásai is, például ugye az Egyesült Államokban zajló történetekről ne is beszéljünk, tehát nem feltétlenül gondolom, hogy csak az államszocialista országok, hanem ez akár, ahogy mondtam, szerintem sokkal inkább jellemző, hogy olyan sportágokban, ahol felnőtt, illetve kiskorú sok időt tölt együtt, abban jobban jelen van. Szóval neked mi a tapasztalatod, hogy mióta kezdi felismerni a világ, hogy ez a jelenséggel foglalkozni kell?
4: Egészen friss tapasztalatokkal tudok szolgálni, hiszen júliusban volt Temesváron az Európai Sportpszichológiai Társaságnak a kongresszusa, és hát természetesen, mint érintett ebben a témában, igyekeztem minél több műhelymunkában, workshopon, előadásban részt venni. És sajnos az a tapasztalat, hogy nem csak hogy most reneszánszát éli, hanem szinte erősödik az ezzel kapcsolatos felismerés, és ez most már hangot is kap, hogy ezzel a területtel foglalkozni kell. Nagyon érdekes a jelenség, mert néhány országban azt mondják, hogy nem kell, nem szükséges, a sport az ilyen, ezt így el kell fogadni, de egyre több a szülői megnyilatkozás, egyre több a másik oldalról a szakember megnyilvánulás, hogy ez már pedig nem mehet így. Nagyon érdekes, hogy vannak titkolt rejtett dolgok, amik felszínre kerülnek, ezek általában óriási felháborodásra adnak okot, de másik oldalon elindult a szisztematikus munka, és azt mondhatom, hogy pont Temesváron is azt tapasztaltuk, hogy 3-4 olyan kiemelt területen is megnyilvánultak a szakemberek, amiket mi is dolgoztunk, tehát széles körű képet kaphattunk arról, hogy hol tart ma a dolog. Sajnos egyik oldalról azt kell mondani, hogy mindenhol előfordul ez a téma, és vannak mind a két oldalról túlkapások is. Tehát például vannak olyan tanítványaim, akik Angliából kénytelenek voltak hazajönni, pont tornáról szólt a történet, mert Angliában egyáltalán nem engedték az érintést, és nem tudtak asszisztálni. Ugye az asszisztálás azt jelenti a tornában, hogy a különböző mozdulatoknál az edzőnek oda kell tartani a kezét, hogy megvédje a sportolót, és a két edző kollega sajnos hazajött, mert azt mondta, hogy ha nem tud asszisztálni, akkor nem tud tanítani. Másik oldalról pedig, hát ugye rengeteg példát látunk arra, hogy ez milyen módon nem történhet meg. Sajnos kortól, sportáktól függetlenül vannak ilyen jelenségek. Tehát Magyarországon is volt olyan csapatsportágban, hogy az edző ecetbe mártotta a gyerek kezét, mert majd akkor megtanul dobni. Na most egészen elképesztő fenyítési és büntetési dolgok kerülnek elő, de ez rendszerhiba is. Arról is szól a történet, hogy hogyan várja el a rendszer az eredményt, és az edzők egy része elkeseredetten próbálja ezt ilyen szempontból hozni. És hogyha ez nem megy, akkor az ezzel kapcsolatos frusztráció, akadályozta érzése a gyereken csapódik le, a fiatal sportolón csapódik le, hiszen minden áron eredményt kell elérni. Viszont lehet pozitív példákat is látni, sokat emlegetik mostanában a norvégoknak a tapasztalatát. Igen. És azt kell látnom, most én direkt megfigyeltem, tehát oda mentem a norvégok edzésére, hát ugye a teremben szabadon lehet közlekedni, és tényleg azt láttam, amiről eddig is szóltak, derűsen, vidáman segítik, támogatják a sportolót, és nem csinálnak ügyet abból, ha valami nem sikerül. Igen, gyerünk, javíts ki, megyünk tovább. És ez a szemlélet egészen más derűs munkalégkört biztosít. És ez nem jelenti azt, hogy ne dolgoznának keményen. Tehát nagyon sokan azt gondolják, hogy csak sírva, fájdalmasan lehet eredményt elérni, ez egy hamis mítosz, ez nem igaz. Lehet nagyon is keményen dolgozni, pontosan úgy, hogy eredmény mint lehessen elérni, de másképp építik föl az egésznek a menetét, máskor várnak el teljesítményt, és az egésznek tényleg van egy felépített rendszere. Azt gondolom, hogy minden országban, ahol ilyen jellegű problémák vannak, ezt a szemléletet érdemes lenne átvenni.
2: Igen, de a szemléletváltást tudjuk, hogy az nem egy gyors folyamat. Tehát ugye ahhoz évek, sőt lehet, hogy generációk kellenek. Olyanok, akik mondjuk például nem úgy nőnek fel, és lesznek edzők, hogy ők ebben a világban nőttek fel. És most természetesen a bevezetőnkre is hadd utaljak vissza, és nem szeretnék most semmiképpen sem személyeskedni, de láttunk már olyat, és elképzelhető, hogy emögött is van olyan tapasztalat, ami miatt most a vádemelés született, hogy de hát engem is így edzettek. Hát én is kibírtam, és lám-lám, Európa bajnok lettem, lám-lám, ezt értem el, és a többi, és a többi. Tehát amikor arról beszélünk, hogy hogyan lehet a szemléleten változtatni, akkor azt, amit hoz valaki magával, és azt gondolja, hogy ez ugyan nehéz volt, ugyan megszenvedtem, de lám megszületett az eredmény. Persze azokra viszonylag ritkán beszélünk, akiknek nehéz volt, megszenvedték, de nem született meg az eredmény, örök általában, ugye nincsenek a frontvonalban. Szóval, hogy ez vajon, ez nyilván bizonyos szempontból azért pszichológiai kérdés, hogyha neked is szól a kérdés Ágota természetesen, de most először Andrára nézek, hogy szerinted ehhez hány generáció kell, és hol kell beavatkozni, melyik ponton, akár az oktatás, tehát amikor szakembert képzünk, vagy pedig melyik ponton kell lehet szociológiai értelemben új szemléletet formálni, vagy nyújtani az ebben résztvevőknek?
3: Hát ugye egy szociológiai elmélet mondja, a politikai-gazdasági átalakuláshoz hónapok, évek, rövid évek kellenek, de a szemlélet átalakuláshoz évtizedek. Uh-huh. Na most itt is, amit Ágota mondott, ugye az elvárások és az eredmény hajszolás. Ugye a sportnak a szubkultúrájában kialakult az, hogy ahhoz, hogy megkapjuk a támogatást, megkapjuk az elismerést, és azt hiszem, hogy ez a mai napig így van, ahhoz hozni kell az eredményességet. Tehát mintha született volna egy olyan belső konszenzus, hogy igen, hát vannak itt problémák, van, amitől szenvednek, sokan szenvednek, és ugye nem csak sportolók, hanem tegyük hozzá edzők is. Azt mégis tartani kell a berkeken belül, mert különben az eredményesség rovására mehet. Na most az a kérdés, hogy hogyan lehet váltani, és ugye erre lennének nekünk is majd javaslataink, hogy az eredményesség mellett az is egy eredményesség maradjon, hogy például a gyermekek nem hullanak ki a sportákból, hogy edzőt nem kell elküldeni.
2: Hogy jó a munkalégkör.
3: Hogy jó a munkalégkör, hogy a szervezeteknek erről be kell számolni, milyen volt a lemorzsolódás, milyen volt az edzői lemorzsolódás, volt-e olyan probléma, ami a safeguardinggal kapcsolatos. Tehát ez is, hogy csúnyán fejezem ki, el legyen számoltatva, ugyanúgy, mint az eredmény. És akkor nézzük meg, hogy hogyan állnak ezek a számok egymáshoz képest. Tehát amíg erre nem kérnek semmilyen visszajelzést, és teszem hozzá, nem akarnak hallani visszajelzést erről, addig nem fogunk tudni elmozdulni, hiszen már most látjuk, ugye hát a két évvel az olimpia előtt már az eredményességről van csak szó, hány érmünk lesz, hány aranyérmünk lesz, és közben azt kellene még mellette meghallani, hogy az utánpótlásban mi a helyzet, mennyire maradnak a gyerekek, mennyire morzsolódnak le, hiszen egyébként a másik oka, amiért ezzel foglalkoztunk, az, hogy tudjuk, hogy a csökkenő gyermekszám az azt is jelenti, hogy ugye a kiválasztási bázis, sőt, már csökken. Nem is kiválasztásinak nevezem, mert annak is örülnek, ha valaki elmegy bármilyen képességgel sportolni, hogy úgy csökken, hogy nem szabad hagyni, hogy a gyerekek etikátlan, meggondolatlan edzői viselkedés miatt, amiből egyetlen momentum elég. Tehát nem kell ezt rendszeresen csinálni. Tudjuk, hogy egyetlen momentum elég, különösen az érzelmi bántalmazás tekintve, hiszen azt mi is megtanultuk gyerekként, már bocsánat, hogy ezt mondom, és ezzel nem fizikai bántalmazásnak a hogy is mondjam, az erejét csökkentve, de hogyha az ember kapott egy fenékberugást, akkor az 2 másodpercig sajgott, de a lelkünk mondjuk lehet, hogy hetekig, vagy azt mondtuk, hogy többet nem. Így van, tehát ezek a hatások, ezek olyanok lehetnek gyermekektől függően, tehát ugye van, aki egy ilyen momentumon jót nevet, és ma este nem is emlékszik rá, de van, aki ezért este sír, és igen, azt mondja otthon, hogy holnap nem megyek edzésre. Tehát ez is mindenképpen szükségessé teszi, hogy a mentalitáson változtassanak az edzők, és megtaláltuk az empirikus kutatás során, hogy mi az, amin változtatni is kellene.
2: Na majd akkor erre mindjárt ki is térünk. Hát akkor nézzük ennek a pszichológiai oldalát, mert ugye Andrea most ezeket felvetette, hogy azért a fogadó oldalon is nagyon nagy az eltérés. Tehát van, aki átsiklik rajta, és valóban nem rendül bele, átfut rajta, mint egy kisebb ütés egy boxolón, és van, aki valóban belehal ebbe, vagy egyszerűen elsorvad, és lemorzsolódik, vagy az is lehet, hogy egy életen át cipel sérüléseket. Szóval gondolom, hogy itt meg nyilván a te szereped jön be, hogy ezeket fel kell tudni ismerni, vagy adott esetben szülő ként látni kell, hogy baj van a gyerekemmel.
4: Így van, pontosan, és nem csak arról van szó, hogy hogyan éli meg valaki, hanem hogy ennek milyen nyoma marad, és ez milyen hatással lesz az életére. Tehát, hogy akit fenéken billentettek, és utána azt mondja, hogy hát ezt így kell csinálni. Tehát kapott egy mintát arra vonatkozóan, hogy hogyan kell bizonyos helyzeteket lerendezni. Tehát a konfliktuskezelés és az ezzel kapcsolatos dolgok mindegy téves irányba tudnak menni. A másik, ami szintén a mintához kapcsolódik, és a minta ismétléshez, az pedig arról szól, hogy amit végigéltünk, és azt mondjuk, hogy hát én is bajnok lettem, jó ez így, ahogy van. Ezek a minták, ha ismétlődnek, és ilyen edzők kerülnek ki, akik ugyanezzel a mentalitással dolgoznak a gyerekekkel, akkor ez a minta örök életű lesz. Sok mintánál szeretnénk, ha ilyen módon generációról generációra menne tovább, de ezt a mintát így nem szeretjük. Éppen ezért pontosan nagyon nehéz ennek a megtörése is. Mert gondoljunk bele, nem csak a fizikában, hanem a pszichológiában is így van, hogy a nyugvó pontra törekednek az emberek is, és az acélgolyó is a völgynek az alján. Tehát abból kimozdulni, az már mind-mind-mind plusz energiát jelent. És hogyha ez az energia egy olyan befektetést is jelent, hogy tanulni kell hozzá, sőt, megváltozni. Ugye ennek a programnak volt egy olyan része is, hogy a 18 év alattiaknak kötelező tesztet kellett írni, amiben elkötelezik magukat arra, hogy nem viselkednek így, hanem az új irányba fordulnak. És nagyon sokszor volt olyan reakció, hogy miért volt erre szükség, jó ez így, ahogyan van, mi csak fölbolygattuk az állóvizet, és ezt nem kellett volna. Tehát társadalmi szinten mintát váltani nagyon-nagyon nehéz. De érdekes, amikor már a gyerekek, ugye hát azért ők is olvasnak és hallanak ezzel kapcsolatosan dolgokat, tehát volt olyan jelentség is, amikor a sportoló megállta és azt mondta az edzőnek, hogy maga most abuzál engem. Az edző meg nem kapott levegőt, hogy most honnan tudja a kölök, hogy erről van szó. Pedig erről volt szó. Tehát, hogy minden oldalról kell ezzel kapcsolatosan a nevelés. De mondok olyan példát is, hogy kolléganőm gyereke labdajátékban vett részt, és a kolléganő beszélt a szülőkkel, a szülők meg azt mondták, hogy teljesen rendjén van, hogy bántják a gyerekeket, ha ez kell az eredményhez, ugye mint a régi iskolában, ugye pont volt egy ilyen úszóiskola, tudjuk kiről van szó, akkor hadd menjen. És mondta a kolléganő, hogy hát de emberek, álljatok meg, szülőkénti engedélyezitek azt, hogy amit most történik a gyerekekkel? Tehát én sem nagyon gondoltam volna, hogy ez ma még kérdés, és neki támadtak, hogy jó, ez így, ahogy van. Tehát azt gondolom, hogy a nevelést, az oktatást minden területen el kell végezni, és ugyanúgy kell szülők akadémiát csinálni, amiben el tudjuk mondani a szülőknek, hogy ez miért káros, és miért ne engedjék, ha a gyerekek ilyen közegbe kerülnek. De a gyerekeket is fel kell világosítani, már az óvodában van olyan, hogy megtanítják nekik a bugyi határt, tehát hogy melyik az a terület, ahová nem szabad nyúlni a felnőttnek, és így tovább. Tehát a nevelést, oktatást minden szinten el kell kezdeni, a sportolóknál, a gyerekeknél, a szülőknél, az edzőknél, és hozzáteszem a sportszakembereknél is, mert hiszen a mi szakmánkban ugye természetesen találkoznak ilyen esetekkel, de egy sportvezető nem biztos, hogy olyan szinten érintett lesz egy ilyen esetben, amiben tud segíteni, tehát neki is tudnia kell, hogy hol van ez a bizonyos határ, és milyen lehetőségek vannak a továbblépésre. A másik nagyon fontos dolog pedig, hogy ne legyen tabu, mert akivel történik ez az eset, általában szinte 100%-ban azt tudjuk mondani, hogy azt kiáltják ki bűnbaknak. És ez aztán végképp egy nagyon kóros személyiségre ható nyomást helyez a sportolóra.
2: Abszolút így van, és ez nyilván egy nagyon nehéz folyamat, és ugye én is említettem már, hogy az amerikai Larry Nassar esetét, ami megrázta az egész világot, ugye aztán lett bizonyos szempontból a MeToo jelenség, aminek lettek, azt gondolom, hogy átcsapódó, és olyan hatásmechanizmusai is, ami megint egészségtelenné alakított a dolgokat, és amikor azt mondjátok, ugye, hogy gyermek és szakembervédelem, akkor ez egy nagyon fontos dolog, ugye, hogy az ártatlan szakembereket, a szakmájukat jól végző szakembereket is meg kell védeni, tehát kell tudni egy olyan közeget csinálni, és erre utat nyilván Ágota is, amiben nincs tabu, mert hogy mindenkinek a biztonsága fontos, és mindenkinek a biztonságos munkavégzése, meg a jó munkakörnyezet, amit az imént ugye említettetek. Illetve hát az is nagyon-nagyon fontos, és ez nyilván majd egy másik kérdés, hogy mindezt hogyan lehet már, ha eljutunk oda, adott esetben jogszabályi környezetbe helyezni, mert amíg ez mondjuk ott nem jelenik meg, addig nagyon sokan nem érezhetik úgy, hogy ezügyben muszáj lépni. Márpedig most azért is beszélünk erről, mert ahogy mondtuk, ez egy jelenség, egy sajnálatos jelenség, ami hol felüti a fejét, hol egyes ugye, jogi vagy büntetőjogi ügyek kapcsán beszélünk róla, miközben jelen van a sportban, sokkal több helyen van jelen, mint amennyi ebből felszínre kerül, és azt szeretnénk, hogyha ezeknek a száma minél kevesebb lenne, illetve ahogy mondtátok, ugye egy sokkal egészségesebb munkakörnyezet lenne. Azt említetted, Andrea, az imént, ugye, hogy empirikus tapasztalatok alapján látjátok a beavatkozási pontokat. Akkor beszéljünk ezekről egy kicsikét, és aztán majd a következő fél órában pedig beszélünk arról, hogy hol tartunk most, illetve hogy mik lehetnének a következő szinten ezek a lépések, amelyek elősegítik ezt a folyamatot.
3: Igen, tehát ami a kutatásunkban előzetesen azt tűztük ki, hogy nem a napvilágra került eseteket elemezzük, amelyek te is emlegettél, hanem inkább megnézzük azt, hogy melyek azok a kulcspontok, és melyek azok a rizikófaktorok, amelyeknek a következményei lehetnek ezek a bántalmazási esetek, és az egyik ilyen maga a tudás. Ugye tudjuk mindig, a tudás az, amelynek a hiánya nem mentesít, viszont ha nincs, akkor az nem jó. És mi is azzal kezdtük a munkát, hogy azokat a fogalmakat, amely ezzel jelenségkörrel kapcsolatos, például bántalmazás különböző eseteit, formáit, vagy az elhanyagolást, amiről sokan nem szoktak beszélni, pedig az is egy bántalmazási forma. Ugye mi a különbség agresszió, erőszak, bullying, vagy konfliktus között, ezeket tisztáztuk, és utána több mint 860 edzővel vettünk föl adatokat kérdéves formában, illetve a TFS hallgatók, akiknek ugye többsége ma is sportol, vagy élsportoló is akár, a körükben is folytattunk egy ilyen survey vizsgálatot. És ami a legérdekesebb eredmény volt, és elgondolkodtatóbb, hogy máshogy érzékelik az edzők, és máshogy érzékelik a fiatalok ezt az egészet. Tehát amikor egymás mellett tettük azt a két grafikont, amikor megnéztük, hogy főleg az érzelmi bántalmazás, mert szerencsére azt tudom mondani, hogy a fizikai bántalmazásnak a gyakorisága az adataink szerint azért csökkenőben van. Tehát azért ott mégiscsak visszafogottabb lett ez az egész jelenség és maga a sportnak a területe. Az érzelmi bántalmazás az gyakori, és a fiatalok lényegesen magasabb arányba számolnak be érzelmi bántalmazásról, mint ahogy ezt az edzők teszik. És a másik, amire felhívnám
2: ez
3: a figyelmet...
2: Ez azt jelenti, hogy a fiatalok ezt megélik,
3: igen.
2: Az edzők meg tulajdonképpen szinte természetesnek veszik, vagy nem gondolják, hogy ez az.
3: Igen, így van. Uh-huh. És ugye itt van a kutya elásva, hogy igen. Így mondjam, kevésbé tudományos formában.
2: Bocsáss meg, ugye amikor egy ilyen vádemelés bekövetkezik, és itt is arról van szó, hogy az eredményességet egyes gyermekek fejlődése vagy egészsége elé helyezte, ebben benne lehet az, ugye, amiről beszélünk, hogy bizonyos lépések nem tűnnek fel az edzőnek. Ugye, hogy ez önmagában bántalmaz.
3: Így van, amire a gyerek esetleg otthon sír.
2: Igen.
3: Tehát ha oda dobunk egy korcsolya élvédőt, az lehet, hogy nekünk egy, tehát észre se vesszük tulajdonképpen, hogy mit csinálunk. A gyermekem, aki meg csattan az élvédő, az meg észreveszi, és ugye ez neki egy olyan élményt jelent, amiért lehet, hogy másnap már nem megy le edzésre.
2: Vagy a valószínűséggel nem is biztos, hogy maga az élvédőnek a csattanása fáj, hanem az, hogy egy ilyen megalázó helyzetbe kerültem.
3: Igen, de hogy bonyolítsam a témát, ugye nem... Tehát azt mindig hangsúlyozom, hogy azért foglalkozunk mi ezzel, és mondjuk el mindig, hogy mi mindannyian a sportból jövünk.
2: Igen.
3: Tehát azt tudni kell, hogy a sportban vannak veszélyhelyzetek. Ott néha meg lehet halni, bocsánat, még igen. Edzésen is. Hát a te sportágatban tudod. Tehát, hogy az egyik nagy kérdés ott is, tehát ott kezdtük, hogy hát azzal jönnek, hogy de hát fegyelmezni kell, életet menteni kell, sérülést megelőzni kell, és ez...
2: És ezzel nehéz vitatkozni.
3: Nehéz vitatkozni, meg. És behozok egy harmadik, vagy már nem tudom, hanyadik aspektus, negyedik szempontot, hogy nem mindegy, hogy milyen generációkkal dolgozik az edző. Ugye itt pontosítanék Ágon, mert azt mondta, hogy a 18 év alatti, tehát a fiatalkorúakkal foglalkozó edzőknek írja elő most már a jogszabály az, hogy évente kell ilyen safeguarding képzésen részt venni, és ez a jogszabály, ez örülünk, hogy van, de meglehetősen elégtelen, hogy finoman fogalmazok, úgyhogy megpróbálunk olyan irányba is lépéseket tenni, hogy itt a jogszabály kiegészítési vagy változtatási javaslattal éljünk a jövőben.
2: No, hát iszonyatosan gyorsan megy az időnk, és rengeteg a téma ennek kapcsán, és még előrevetítem annak a lehetőségét is, hogy ebből akár több beszélgetés is lesz. Az első fél órában elkezdtük elemezni ugye a közelmúlt büntetőjogi ügyei kapcsán azt, hogy mi is történik a magyar sportban, és egyáltalán hogyan tudunk foglalkozni azzal a jelenséggel, amit akár a fizikai vagy lelki abúzus kapcsán említünk. Dr. Gál Andrea, illetve Dr. Lénát Ágota, a szakértő vendégünk ebben a műsorban, velük folytatjuk rövidesen.
0: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
2: Ez itt továbbra is a Nemzeti Sportrádióban egy nagyon izgalmas és tartalmas beszélgetés egy nehéz témáról. A mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, illetve két szakértő vendégünk van, dr. Gál Andrea, habilitált egyetemi docens, szociológus, illetve dr. Lénárt Ágota, szintén habilitált egyetemi docens, sportpszichológus, aki most Zágrábból, a Tornász Európa Bajnokság helyszínéről telefonon kapcsolódik hozzánk. Annak kapcsán, hogy a közelmúltban vádat emeltek egy műkocsolya edző ellen, Gólsebestyén Júriáról van szó, de már a beszélgetésünk legelején is elmondtam, hogy ezt a beszélgetést az ő személyétől elemeljük tekintettel arra, és ezt nyilván jogászként is mondom, hogy ez egy folyamatban lévő jogi eljárás, amely bírósági szakaszban van, és nem tudhatjuk, hogy mi lesz a vége. Ez önmagában már eddig tény, ezt tudjuk, de az is igaz, és ugye ez is szóba került a beszélgetésünk elején, hogy nem is személy, nem is sportág specifikus, és abszolút nem magyar jelenség az, amiről beszélünk, hiszen számtalan ilyen esetet láttunk sajnálatosan a közelmúltban, illetve egy olyan világjelenségről van szó, amelyben nyilván nagyon sok nemzetközi folyamat is benne van, a gyermekjogok fejlődésétől elkezdve számos egyéb olyan kérdéskör, amely a kultúránk, az életünk körülményének a megváltozása miatt is azt gondolom, hogy új szemléletet hoz vagy hozhat be. Ebben az is benne van, hogy most egy kicsit személyesítsem ezt a dolgot, hogy ahogy én vagy mi sportoltunk, azt ma már, meg amilyen körülmények között, meg amilyen feltételek mellett, ha az ember gyerekéről van szó, azt azért nem biztos, hogy szeretné. Tehát én elviseltem, de a gyerekemmel ezt ne csinálják. Tehát nagyjából körülbelül így tudnám ezt most egy kicsit így sarkítva elmondani. Ott hagytuk az imént abban, Andrea, hogy sok-sok kutató óra, következtetés és megoldási képlet tulajdonképpen empirikus tapasztalatok alapján merült fel a ti kutató munkátokban, és hogy el is indultunk, ugye hál' Istennek akár a jogszabályváltozás irányába. Kérlek, beszélj picikét akkor arról, ahogy mondod, tapasztalatokból, hiszen ti az élsportból jöttök, hogy állunk most, tehát mik lennének valóban azok a beavatkozási pontok, ahol már lehetne eredményt elérni ennek a szemléletváltozásnak az érdekében?
3: Igen, amikor 24. július 1-től kötelezővé vált a fiatal kurakkal dolgozó edzőknek a képzése, akkor a mi kutatási munkánk is hát kapott egy új aspektust, mert ugye ez minket is váratlanul ért, de annyiban örültünk neki, hogy megkezdhettünk egy gyakorlati munkát, hiszen elkezdték keresni az egyetemet, hogy hát hogy lehet ezt a képzést megoldani.
2: Tehát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a sporttörvény alapján, vagy egy kiegészítése alapján ugye az történik, hogy a 18. életévét be nem töltött sportolót felkészítő edzői tevékenységet végzők sportszakember legalább évente egyszer köteles részt venni a gyermekekkel való bánásmóddal, a gyermekekkel és a szülőkkel való kommunikációval kapcsolatos továbbképzésen, és hát ugye nektek ez a szakterületet, tehát ha jól értem, akkor a ti tudásotokra megnőtt az igény.
3: Igen, és hát kicsit félre kellett tennünk azt az elméleti vonalat, amit ugye a pályázat elnyerésénél mi megígértünk, mert úgy gondoltuk, hogy a gyakorlatban is tenni kell ezen a területen. Az nagyon szerencsés volt, hogy az első pillanattól kezdve vannak olyan komoly szakmai partnereink, mint például a Magyar Edzők Társasága, a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Sportegyesetek Országos Szövetsége, vagy a Nemzeti Versenysport Szövetség.
2: Ez elég széles szakmai spektrum.
3: Igen, nagyon örültünk, hogy ennyien mellénk álltak. És hát ugye ők is kérték a segítségünket, hogy most akkor mi a helyzet, mert hát meg kell mondani azt, hogy ez a jogszabály azért meglehetősen, hogy is fogalmazok, laza. Tehát azt kérdezték, hogy akkor most ki képezhet? Milyen anyag alapján képezhet? Mennyi ideig kell, hogy tartson a képzés, és hogy lesz ennek a kontrollja.
2: És kiadja meg rá ugye úgymond a pipát, hogy igen, kérem szépen, maga átment ezen
3: így
2: a képzésen.
3: Van, így van. És volt olyan sportágnak a szövetségi jogász, aki azt mondta, hogy a leírtak alapján, ha most itt elét tolok az edzi elő egy A4-es papíron van 5 mondat, és ezt aláírod, meg volt a képzés. Uh-huh. Úgyhogy mi az első perctől kezdve azt mondtuk, hogy ez így nem jó. Ez nem elég. Tehát sajnos most csúnyán fogalmazza, ki lehet játszani, vagy mondhatom azt, hogy nem, lehet nem komolyan venni ezt az egész rendelkezést.
2: És feltéve, de nem megengedve, mert nyilván nem ez volt a cél, hogy ne vegyék komolyan. Tehát ha került mondjuk a sporttörvénybe egy ilyen jellegű jogszabályi kiegészítés, akkor nyilván ez eleve azt célozta, hogy ebben legyen változás. Az más kérdés, hogy esetleg mondjuk egy picit pongyol a megfogalmazás, és hogy ezen akkor, ha más nem, akkor a jövőben például érdemes lenne akár a sportkormányzatnak is gondolkodni, hogy hogyan lehet ezt a továbbiakban pontosítani, és olyan keretek közé helyezni, amely mindenki számára érthetőbb.
3: Így van, így van. És hogy lehet kontrollálni? Ugye azt tudja, aki mondjuk Angliában dolgozott, hogy ott például safeguarding igazolványa kell rendelkezni a kiskorúkkal foglalkozó edzőknek, mint nálunk az

0: menni 6 órát végighallgatva a teremből, mert azt mondták, hogy hát annyi minden tudatosult bennük, annyi minden újat hallottak, hogy ez volt a legjobb képzés az utóbbi időben. Nagyon-nagyon büszkék voltunk rá, és vártuk, hogy jönnek a további sportágak. Jöttek is egyébként, tehát több ilyen képzést tartottunk, és a Magyar Edzők Társaságával is együttműködve, hogy ilyen online továbbképzésekben szerepelnek a kutatócsoport tagjai. Ami viszont úgy gondoljuk, hogy egy nagyon nagy lépés lenne az, hogy ennek a képzésnek, tehát legyen a képzésben olyan szakembergárda, bocsánat, nem akarom magunkat dicsérni, de mint mi vagyunk, akik 4 éve ezzel foglalkoznak. Mi abban tovább is léptünk, hogy ugye tartottunk tavaly decemberben egy nemzetközi konferenciát ebbe a témába.
1: Egy nagyon neves nemzetközi olimpiai bizottság tag volt itt, igen.
0: Így van, nagyon örültünk, hogy eljött ez a spanyol hölgy, aki maga is egyébként áldozat volt a tornasportában.
1: Ezt akarom mondani, és tornász, igen.
0: Igen, Gloria Viszárászról van szó. Illetve megjelent egy olyan kötetünk, amely a kutatási eredményeinket tartalmazza, és amelyet minden sportági szövetségnek, szakszövetségnek igyekeztünk eljuttatni, mert azt is vállaltuk, hogy tájékoztató anyagokat készítünk a jövőben. A másik az, amit én nagyon fontosnak tartok, hogy mindebből, amit találtunk okulva, úgy gondoltuk, hogy valóban az egyetemnek óriási felelőssége van abban, hogy ne kerüljön ki olyan edző, testnevelő tanár, és itt is sok az átfedés.
1: Igen, edző, testnevelő tanár sem tulajdonképpen, igen. Gyerekekkel foglalkozó, vagy fiatalokkal foglalkozó sportszakember.
0: Aki ne tanult volna a gyermekifjúságvédelmet és szakembervédelmet, mert a nagy tanulság volt a képzéseken, például a kézlabda szövetség felkérésére, én magam is több helyen tartottam az országban a utánpótlás képzésükön, továbbképzésükön előadást, és nagyon sokszor kerültem olyan kérdésekkel szembe, hogy de mit tegyünk, ha... Uh-huh. És ugye itt említettétek a szülőket, mert a szülőkkel külön kellett foglalkoznunk, nem véletlenül a Sportszülők Akadémián is szerepeltünk, mert a szülőknek a szerepe ebbe egészen ambivalens, kezdve attól, hogy van, aki sasszemmel figyeli, hogy az edző hogy bánik a gyerekével, egészen addig, aki nem sasszemmel figyeli, viszont miután az edző nem úgy szerepelteti a gyermekét, hogy szeretné, szó szerint visszaél ezzel a jelenséggel, tehát bead egy olyan panaszt, hogy a gyermekéhez rosszul ért hozzá az edző, vagy bántalmazta, és ott állnak a szövetségek, hogy most mi legyen.
1: Ugye ezzel, amiről beszéltünk, hogy a szakembervédelemnek van nyilvánvalóan egy pandantja, egy másik oldala is, hogy amúgy egyébként a tisztességesen dolgozó szakembert meg kell védeni az ilyen jellegű alantas támadásoktól, mert hogy ezek szerint ez sem egy ritka jelenség, és nézzünk szembe azzal, hogy van. Tehát a gyermekem érdekében akár ilyen módszerekhez is folyamodhatok, ha szülő vagyok, és azon az oldalon állok, ahol nem kéne.
0: Voltan szövetség, aki azt mondta, hogy tulajdonképpen heti problémával állunk szembe.
1: Azt a mindenit.
0: Hetente foglalkoznak ezzel, és ott állnak az edzők, mert hogy mi a protokoll egy ilyen esetben, és felhívnám, ha már itt ülünk a Sportrádióban, a médiának a szerepét.
1: Hát ezért beszélgetünk most erről. Mert... És azért mondtam, hogy én ezt feltételezem, hogy ezt fogjuk folytatni ezt a témát, mert ennek a felelőssége szerintem ilyen szempontból ránk is hárul, ahogy te is mondod. Erről nagyon-nagyon sokat kell beszélni. Nem lehet társadalmi összefogás semmilyen úton módon nem lehet elérni, csak úgy, hogyha azok a szerep akik érintettek, megértik ennek a fontosságát, és ebben részt akarnak venni. Ágota, egy picit hadd forduljak most hozzád, ugye szintén itt a gyakorlati oldalról, mert amikor arról beszélünk, hogy mibe kapaszkodjon egy szakember, meg a tudáshiány, és amikor hallják ugye részletesen, hogy miket lehetne, akkor szokott felszaladni a szemöldök, hogy ja, hogy itt ugye nagyon sok esetben az szinte föl sem erül, hogy itt nem csak arról van szó, hogy a bántalmazott sportoló fordulhat szakemberhez, meg pszichológushoz, hanem amikor elakadása van az edzőnek, hogy nem tud mit kezdeni egy nehezen kezelhető sportolóval, de uram, bocsa, tehetségesel, akit nem akar elengedni, vagy benn kéne tartani, vagy rán egyszerűen azok a bevált módszerek nem alkalmazhatók, mert nem úgy reagál, hogy akkor az edző is kérhet akár sportpszichológust az segítséget, nem? Tehát megoldási képleteket tudnál adni.
2: Természetesen, és az is nagyon fontos, hogy általában pont a tehetséges gyerekek ezzel kapcsolatosan kirívó viselkedési mintákat hoznak, amivel szemben az edző felkészületlen. És ezt úgy éli meg, mintha ő nem lenne elég jó, pedig nem erről van szó, hanem arról, hogy vannak gyerekek, akikkel ténylegesen másképp kell bánni, és ebben természetesen a sportpszichológusok tudnak segítséget nyújtani. A másik nagyon fontos dolog pedig az, hogy a sportpszichológus képzésben sem volt benne eddig ez a terület, tehát a jövőben mi is nyitni fogunk, és nem mellesleg

0: A kutatás egyik fontos része pontosan az volt, hogy milyen esetekkel találkoztak a sportpszichológusok, hogyan tudták azt megoldani, milyen történetek voltak, milyen kifutásai voltak, milyen lehetőségei, és hát arról számoltak be, hogy nagyon nehéz esetekbe futottak bele, ami pontosan azt jelentette, hogy a sportpszichológusoknak is meg kellett érteni, tovább kellett gondolni a dolgot, és ami nagyon fontos volt, hogy bizony tevőlegesen, akár a kompetencia körüket meghaladva kellett bizonyos esetekben eljárniuk ahhoz, hogy az eset jó irányba menjen, hogy jó megoldást szülessen, hogy el tudjon jutni a sportoló vagy adott pillanatban a szakember a megoldáshoz. És mivel ezek bonyolult dolgok, és mindenféle terület, tehát interdisziplinális, vagyis a különböző területekről kell segítséget kérni, hiszen az ügyvéd, a jogász, a közgazdász, ez a sportpszichológus, a sportmentál tréner, tehát nagyon sokan érintettek ebbe a dologba, és biztos most kihagytam még jó néhányat, hiszen egy megoldásban például pénzügyi képletek is vannak,
1: hogyne.
0: Tehát a sportegyesületnek a presztízse, az ezzel kapcsolatos társadalom felé való megnyilvánulása, és így tovább, tehát nagyon sok mindent lehetne, hiszen a sportpszichológus is gyakran találkozik azzal, hogy jó, hát nem történt ott semmi komoly, hát szőnyeg alá lehetett söpörni. Nem biztos, hogy így kell, sőt, biztos, hogy nem így kell. Viszont, ha már szélesebb nyilvánosságot kap az eset, akkor ennek megfelelően már sajnos olyan vadhajtások is kijönnek, amikor bántják az ezzel foglalkozó szakembereket, és sokszor azt mondják, hogy jó, akkor ők inkább ebbe már nem akarnak részt venni. De az áldozat meg ott marad. Tehát nagyon sokszor a szakembereknek az a kérdés, hogy megégessem-e magam, mert segíteni akarok. Hál' Istennek vannak olyan lelkesek most már bőven, akik fölvállalják ezt a dolgot, és sikeresen végigvittek eseteket, tehát pontosan ügyvédekről beszélek, akik fölvállaltak esetet, és szinte lehetetlen helyzetből hoztak ki eredményt, mert hogy ennek tükrében lehet megközelíteni a dolgot és dolgozni, de ez sokszor veszélyes. És a társadalom még mindig azt mondja az áldozatnak, hogy miért mentél oda, te voltál a rossz, miért mutogattad a melleidet, és így tovább. Tehát mindenféle meggondolatlan visszajelzésekkel találkozunk. Ez pedig egy idő után elmérgesítheti a helyzetet, hiszen az emberek nagyon szeretnek kommentelni, még akkor is, amikor nem tudják, hogy mi történt. És egy ilyen társadalmi nyomás például rossz irányba is vihet dolgokat. Az említett esetekben is lesz majd érdemes megfigyelni a kedves hallgatóknak, lesz olyan komment, hogy áldozatként tekintik azt, akit elítéltek. Bármint akit ténylegesen az ilyen tevékenység miatt elítéltek, és akkor utána kialakul egy ilyen házi zsargonba, csak azt szoktuk hívni izaura jelenség, amikor megfordul az egész történet, és
1: Igen. Igen, és hát valóban ugye ez megint része annak a szemléletváltásnak, ami egy hosszú folyamat, és az, hogy úgy tekintsünk az ügyre, ahogy valójában van, ahhoz nagyon-nagyon sok lépést kell még megtenni. És ugye itt számos rétege van ennek, és mert ugye Andrá is emlegette, ugye akár a fizikai, akár a lelki bántalmazást, illetve ugye ennek sportág, illetve mondjuk így, igen, leginkább sportág specifikusan azért számos, elsősorban a súlycsoportos, vagy a testtömeg szempontjából nagyon-nagyon érzékeny sportágoknál van még egy ilyen betülete, ugye itt is hallhattuk ennél a vádemelésnél, ugye, hogy adott esetben a testhez kapcsolódó bántalmazás, ugye ez a bizonyos testszégyenítés, vagy a testsúllyal kapcsolatos történet, ami megint csak okozhat olyan traumákat, amelyek akár egy életen át tartanak, vagy adott esetben komoly, valós fizikai betegségekké, tényleg anorexiával.
0: Igen, vagy mentális problémákhoz vezetnek.
1: Igen, na most ugyanakkor pedig az ember azt mondja, hogy na de igen, de hát mindannyian sportolunk, tudjuk, hogy viszont tényleg van olyan, hogy ideális testsúly, ami egy sportágban nem elvárás, hanem a sportoló érdeke. Tehát, hogy oda eljuttatni, megértetni vele, hogy ez nem azért van, meg nem azért kellene most átállnod erre és erre a táplálkozásra, mert nekem ez a mániám, hanem azért, mert hogyha másfél kilóval kevesebb leszel a felemás korláton, sokkal könnyebb lesz a szaltó. Ezt ugye, aki a bőrén tapasztalta, pontosan tudja. Na de meddig tart ez a dolog?
0: És hogyan állapítják meg, igen. Bocsánat, egy nagyon fontos dolog, mert amíg az edző azt mondja, hogy ő szerinte ennyi kilóra kéne lefogyni, és közben kiderül, hogy ez biológiai fizikailag vagy genetikailag lehetetlen, vagy másképp kell elérni. Tehát amíg az edző azt mondja, hogy ő fogja meghatározni az optimális testsúlyt, az már nem, nincs rendben. Tehát gyakorlatilag arról szól a dolog, hogy igen, a sporttudománynak és a sportszakmának az igazi tudományos alapokon nyugvó diagnózisa kell ilyen szempontból. Mondok egy példát, és akkor rögtön világos lesz. Behoztak egy kislányt, aki küzdősportos volt, és az volt a beceneve, hogy Mangalica. És megnézték, terhelésé lett, antropometria, testösszetétel, stb. Egy gram fölösleges zsír nem volt rajta. Érdekesen nézett ki, de tényleg nem volt rajta. És utána behoztak vasárgyal együtt 40 kiló tornát, akit ugye tudjuk, így szokták hívni, de igen, hogy vékony, igen, ugye ez érthető a közönség számára, és volt rajta egy kiló zsír. És akkor megkérdeztük, hogy ezt hogy hoztad össze? És mondta, hogy hát ő nagyon szereti a csokoládét, tudta, hogy kalóriát nem szabad bevinni, ő inkább egész nap nem evett, aztán persze, hogy lefordult a gerendáról, felemáskorlátról, mindenhonnan, és este bevágta a tábla csokit.
1: Tehát szörnyszülött példákat én is tudnék mondani, hogy hogyan készültünk a szőli olimpiára napi 10 gombóc fagyival, és inkább nem ettünk semmi más, csak az meglegyen. Jó, ezt tudjuk, hogy azt kell mondanom, hogy ezek a buta korszakok, ezek vannak, meg léteznek, ezeknek mind van előzménye, ugye a tiltás, a nem lehet, a ne csináld, a csak azért is, csak megkerülöm, már abban is van örömérzet, hogy kijátszom az edzőt, és mégiscsak ott teszem, ahol nem látják. Miközben, ha jól értem, az lenne a legfontosabb, és akkor megint visszatérünk, és most picit Andrára nézek, ugye ahhoz, hogyha a kereteket el tudnánk kérni, hogy felállítsuk, hogy akkor például a testösszetétel alapján szakember, tehát antropometriai mérése, állapítsa meg per fő, per egyéniség, hogy neki ez lenne az ideális, ne az edző ránézésre mondja meg, meg érzetre, meg én úgy látom, hogy, hanem hogy legyen ez egy elfogadott dolog, hogy egy része az élsportolóvá válásnak, és nyilván nem a kicsi gyerekekről beszélek, amikor még a test nagyon képlékeny és nagyon sokféle irányban alakul, hanem amikor már egy ilyen fiatal felnőtt testről beszélünk, ami nyilván kezdi a saját végső formáját elérni. Tehát ez is része ennek a munkának, hogy tulajdonképpen eljussunk oda, hogy a kereteket megfelelő szakembereknek higgyük el és állítsuk fel?
2: Igen, érdekes, mert ugye mi a társadalomtudomány területéről jövünk, de a természettudományt ugyanúgy érinti ez a téma, tehát nyilván itt is a képzésnek fontos szerepe lenne abba, hogy ezt tudatosítsuk az edzőkkel. Ugyanilyen jelenség volt az, ugye, amikor egy korcsoportban a januári meg a decemberi gyerek együtt edz, és akkor az edző szidja a konkrétan egy évvel fiatalabb gyereket, hogy miért nem tartott, mint aki 12 hónappal később született. Ugye ezt is tanítani kellett az egyetemen, hogy erre figyeljenek, például ne rostálják ki azokat a gyerekeket, akik lehet, hogy 6 hónap múlva utolérik a társaikat.
1: Világos.
2: Igen, mi arra törekeztünk egyébként, hogy kidolgozzuk azokat a javaslatokat, hogy tehát hogy lehetne komplex módon segíteni ebbe a láthatod nagyon-nagyon összetett kérdésben. És egyértelműen, miután feldolgoztuk a külföldi példákat, ebben nagyon-nagyon sok energiát tett bele, például dr. Farkas Judit kolléganőnk, aki ilyen Európai Uniós szakértő, aki Ausztráliától az Egyesült Királyságon át az amerikai példákat vizsgálta, és ugye olyan példát találunk, hogy az Egyesült Államokban a usafesport.com oldalon meg lehet nézni, több mint 2500 edző neve szerepel, a neve milyen sportágban mit csinált, mi a büntetése, és mennyi időre van eltiltva végleg, vagy teljesen transzparens az egész. Na, és itt jön egy kulcs szó megint, ami a tabusítás mellett, amit Ágott említett, még fontos, ez a transzparencia. Tehát, hogy mennyire tudja a magyar sport azt elvinni a hátán, igen, és elviselni, hogy transzparenssé váljanak ezek az esetek. Azt tapasztaltuk a szakirodalmat áttekintve, hogy ha nincs egy központi akarat arra, hogy ezen a területen lépések szülessenek, és most azt gondolom, hogy olyan időszakban vagyunk, akkor láthatjuk, hogy a gyermekjogoknak a kiterjedése, illetve a gyermekvédelem, a szigorítások a gyermekvédelem tekintetében kell, hogy a sportot is érintsék, és ezért számítunk arra, hogy meghallgatnak minket ezen a területen, mert mi úgy gondoljuk, hogy ebben a transzparens, egyértelmű lépések, amit a sport lassan, de azért be tudna fogadni, eredményekhez vezetnének. Mi úgy gondoljuk az külföldi példák alapján, hogy érdemes lenne esetleg egy kétszintű modellt behozni Magyarországra, ami azt jelenti, hogy lenne egy olyan központi szerv, amit egy ilyen országos sportolóvédelmi hatóságnak lehetne nevezni, mi pedig arra törekszünk, hogy akár az egyetem keretein belül létrejöjjön egy olyan nemzeti sport safeguarding központ, amely pedig kifejezetten a képzésekért felelős. És akkor már is lehetne a jogszabályt annyiban pontosítani, hogy van egy képzőhely, van egy tudományos alapokon nyugvó tananyag, hogy nevezzük így, hiszen ezeket a tananyagokat...
1: Amit valószínűleg frissíteni is kell.
2: Tehát hogyne, állandóan frissítjük, és köszönhetően ennek a munkának büszkén mondhatom el, hogy a TFN most szeptembertől hát 7 képzésen már tanulnak gyermek- és ifjúságvédelmet a hallgatók, illetve lehet úgynevezett mikrotanúsítványt, tehát ilyen részképzésen egy olyan papírt szerezni erről a területről, amin keresztül meg abban bízunk, hogy lesznek olyan safeguarding referensek, hogy nevezzem így ezt mondjuk ezt az új munkakört, amely referensek dolgozhatnak szövetségekben, egyesületekben, mert a másik, amit tapasztaltunk, ezt biztos te is tudod, hogy a nemzetközi szövetségek elvárják, bizony, sőt kötelezetten aláírják.
1: Hát a nemzetközi olimpiai mozgalomban ugye önmagában ez a safeguarding, és azt tudom, hogy a Magyar Olimpiai Bizottságnál is pont Sinkó Andrea viszi ugye azt a területet, amelyben ez szintén egy fontos tényező, tehát azt gondolom, hogy ez emellett nem lehet, ez nem csak, hogy mondjam, egy magyar vágy, hogy ez valósuljon meg, hanem ez valóban elvárás, meg kell felelni nemzetközi sztenderdeknek, tehát azt gondolom, ez nem nagyon halogatható ez a dolog, és amit a szavaidból én kiérzek, hogy ennek egy többszintű rendszernek kell lennie, és én is így érzem, és hát végül is azt gondolom, hogy az új sport irányítás élén ugye Kálnoki Kis Attilával, aki maga is ugye világbajnok, öttusázó volt, és a gyermekei neki sportolnak, remélhetőleg meghallja ennek az igényét, és adott esetben akár lépni is fognak. Tehát még egyszer mondom, én érzem a média szemszögéből a felelősséget, hogy erről beszélnünk kell, hogy a megfelelő helyeken rezonáljon ez a történet. Ágota, még...
0: Meg is erősíteném, tehát az olimpián már well-being officerként szerepeltem, és nem mint sportpszichológus, és itt az Európa bajnokságon is mental health professionalként, tehát, hogy ebbe az irányba tolódik, hogy nem csak a felkészítés és ezzel kapcsolatosan a sportpszichológia, hanem az egészség, a mentális egészség előtérbe kerül, és ezt jó értelemben próbálják becsatornázni a különböző területekbe.
2: És bocsánat, hogy keretbe helyezzem akkor ezt a beszélgetést, amikor azt mondtam az elején, hogy a gyermekvédelem nem egyenlő safeguardinggal. A safeguardingnál a prevenció mellett ez a jólét, ez a well-being, a másik kulcskérdés, amire úgy akarnak fókuszálni, hogy a sportoló valóban akár a magas elvárások keretei között is, de jól érezze magát.
1: Igen, mert itt nem arról van szó, és ugye ez lesz a nagyon nehéz, hogy a jövőben már nem akarunk ilyen sportolót nevelni, mert szeretnénk, sőt, persze, a határok tologatása, látjuk, Európa csúcsok csak dőlnek például, ugye a magyarok részéről is, az magyar, a nemzetközi versenyeken, akár az Európa bajnokságon, az úszósportban, tehát nyilván, és mindenki tudja, hogy ezt úgymond a határaink feszegetése nélkül nem lehet elérni. Itt az a kérdés, hogy azok a módszerek, amivel ezeket a határokat akár önmaga valaki, vagy pedig az őt felkészítő szakemberek feszegetik, azok milyen módszerek alapján történnek, és azt hiszem ez egy nagyon nagy kérdés. Még egy nagyon rövid gondolatágot a hozzád. Ugye itt azok az esetek, amelyek természetesen ugye akár büntetőjogi, hát úgy mondjam, irányba indulnak el, és aztán majd lesz majd valamilyen ítélet, mert most arra jutott az eszembe, amit ugye Andrea mondott a transzparenciáról, és illetve az elérhető információkról. Szerinted van-e olyan tekintetben visszaút, hogyha valaki mondjuk túl van ezen, vagy letölti a... mondjuk, ha lesz neki büntetése, vagy kivonják a sportágba, vagy ilyesmi. Tehát van-e olyan, hogy újra tanulja ezt a dolgot, és mondjuk a végén a tudása nem vész el, de megtanulja az új módszereket alkalmazni?
0: Én ezt ugyanúgy gondolom, mint a társadalom más területein a visszaillesztési programok kezelését, és ennek megfelelően igen, én hiszek abban, hogy azok, akik tanultak egy rossz mintát, és ezt alkalmazták, és most bebizonyosodott, hogy ezt ők így nem csinálhatják tovább, válaszút elé kerülnek. Én szerintem van visszaút, meg kell próbálni, de az is biztos, hogy ez az edzők, vagy aki ezt elkövette, annak a számára egy nagyon komoly személyiségváltozást fog jelenteni. Pontosan azért, mert az ő hitében, most ezt nem vallási értelemben mondom, hanem hogy szakmai. Ő abban a felkészítésbe szakmai hitében ez megremegett, sőt össze is omlott, tehát gyakorlatilag egy teljesen új útra kell térni, és ez valószínűleg nem könnyű. De én azt gondolom, hogy a társadalomnak meg kell adnia ezt az esélyt, és nem csak az esélyt, hanem az odavezető utat, képzést, támogatást, sportszakmai, ennek megfelelő mindenféle segítséget.
2: Hát erre mondja az angol száz szakirodalom, hogy egy ilyen interagency együttműködés kell, tehát nem azt jelenti, hogy kivetődik rögtön a szakember a rendszerből, hanem össze kell fogni a különböző területeknek, tehát itt azért próbáljuk ezt a kétszintű modellt a sportban, mert ez nem jelenti azt, hogy változtatni kell a gyermekvédelmi működésen, hanem mi szeretnénk mellé illeszteni, és vele együtt működni.
1: Egy
2: van, a jelzőrendszertől kezdve nagyon sok mindenbe ebbe szeretnénk mi segíteni.
1: Igen, akár hotline-ok elérhető olyan vonalak, ugye, amin keresztül lehet jelenteni bizonyos problémákat. No, hát én azt gondolom, hogy elkezdtünk egy fontos utat, ahogy elhangzott a legelején egy sajnálatos eset kapcsán, de a jelenség az messze túlmutat egy eseten, és nagyon örülök, hogy megismerhettük egy picit mélységében azt a tanulmányt és azt a munkát, azt a kutató munkát, amit elkezdtetek. Óriási szükség van ennek a terjesztésére, az ezzel kapcsolatos tudásnak a terjesztésére, illetve arra természetesen, hogy a megfelelő szinteken meghallják ezeket, és adott esetben elinduljon egyfajta gyakorlati munka is. Úgyhogy dr. Lénárt Ágotának Zágrából köszönöm szépen, és nagyon szépen köszönöm dr. Gál Andreának is, hogy rendelkezésünkre állt. Természetesen azt gondolom, hogy ebben a témában még nagyon-nagyon sok órát kell beszélgetnünk arról, hogy valami változás legyen, de erre törekszünk. Köszönöm szépen.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohászottunk, ettől féltük, hogy nem sikerül. Nem kell félni, nem kell félni.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on a hot Sunday.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: közvetlen az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sport Rádió látványsport magazinja. Minden kedden 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat, teniszfél óra következik itt a Nemzeti Sport Rádióban, hiszen itt a Fonák és Tenyeres műsorban hétről hétre megbeszéljük a legfontosabb aktualitásokat, vagy legérdekesebb témákat a tenisz világából, elsősorban természetesen a magyar sportolókra fókuszálva, koncentrálva, azonban ma is ejtünk majd róluk szót, viszont nem velük kezdjük, hanem Novák Djokovicsal, a stúdióban pedig itt van Krejsz Bálint és Farkas Márton. Szia Bálint, hát ugye sorozatoknál szokott az lenni, hogy az előző rész tartalmából és egy ilyen felütéssel indul el a következő epizód, ugye mi ott hagytuk abban múlt héten, hogy hát felskicceltük azt, amit Djokovic nyilatkozott, tűnik azt, hogy a 6 nyert gémre játszott játszmák helyett jöhetnének, hogy 4 nyert gémre játszottak, meg lehetne szüntetni az előnyt, játszhatnánk 3 nyert szetre, de egy 2 órás időkorláton belül. Ugye nem olyan régen Novák Djokovic a Fanatics Festen Nick Kotrakosnak nyilatkozott a reform terveiről, hogy hogyan kellene egy picit fazonírozni a tenisz lebonyolítását, szorgalmazni azt, hogy mondjuk fix időkerete legyen egy mérkőzésnek, mert hogy mint egyébként már 10 évvel ezelőtt is feszegetett Djokovic, hogy hát a nézőkért valahogy többet kellene tenni a tenisznek, hogy kevesen, vagy nem a fiatalokat éri el a tenisz, hosszúak a mérkőzések, kiszámíthatatlanok, szóval, hogy ezzel valamit kezdeni kellene, és hát például ezzel állt elő Novák Djokovic, hogy akkor picit rövidítsük a mérkőzéseket, ami mögé nyilván hát könnyű belelátni azt, hogy ő 39 évesen nyilván ennek az egyik kedvezményezettje lenne. Nyilván a hosszú mérkőzések már neki nem állnak jól, de rögtön azért azt is hozzá kell tenni, hogy például a Grand Slam tornák lebonyolításába nem nyúlna bele, ahol nyilván neki a legnagyobb handicapje van azáltal, hogy ugye 3 nyert játszmáig tart egy mérkőzés. Mit gondolsz az ő felvetéseiről? Egy ennyire tradicionális sportág, mint a tenisz, az ilyen méretű reformokat elbír egyáltalán?
3: Köszönöm a hallgatókat. Érdekes kérdés ez az egész. Mert ugye ezt a nyilatkozatot már egy 2-3 héttel ezelőtt megtette Djokovic, és hogyha most mellé tesszük azt, amit a legutóbbi mérkőzésen játszott a szerb klasszis, hogy kikapott Tirantétól 3 játszmában, nagyon meleg körülmények között Cincinnatiben, de egészségügyi problémái voltak, szóval a hírek szerint nagyon megküzdött a párával, a körülményekkel, a meleg időjárással. Nyilván az is benne van ebben, és ilyenkor felerősödik az a gondolat az emberben, hogy kicsit a saját érdekében is beszélt. Ez az egyik fel a dolognak. A másik, amit szintén be fogunk hozni, azok a nézettségek, hogy mennyire ingadoznak a tenisz döntők, még akár a Grand Slam döntők nézettségei is. Nyilván egy színen ákerez mérkőzés 5,5 órán keresztül is izgalmas tud lenni, ahogy azt a tavalyi Roland Garros döntőben mutatta.
2: De az nem egy mindennapos történet.
3: Igen, és azért nehéz ez a kérdés, mert hogyha behozzuk az időkorlátot és 2 órában maximalizáljuk a tenisz meccseknek a hosszát, akkor megfosztjuk a nézőket és a tenisz kedvelőket is az olyan klasszikussá váló Grand Slam döntőktől, még hogyha a Grand Slam döntőkhöz nem is nyúlna hozzá, de hogyha egy picit elkezdesz változtatni valamin, akkor mi a garancia arra, hogy az 3-4 év múlva nem megy át a Grand Slam tornákra is. Tehát Djokovic rendben most azt mondja, hogy a Grand Slam tornáknak megvan a maga tradíciója. De az egész sportágnak megvan egy több mint 100 éves tradíciója, lassan 150 éves tradíciója, és hogyha elkezdjük az egyik felét megbolygatni, akkor mi a garancia, hogy lesz egy pont, ahol megállunk? Mert hogyha azt nézzük, 20 évvel ezelőtt sokkal több 3 nyert játszmára menő mérkőzés, tehát maximum 5-szettes mérkőzés volt, hiszen az ezres tornák is voltak egy időben, amikor így zajlottak, az olimpia is volt egy időben, amikor ilyen lebonyolítással csinálták a Davis kupára, ne is beszéljünk, az is hosszú-hosszú éveken keresztül nagy csatákat hozó 3 napos esemény volt, és azok már ugye elkezdtek szépen lassan rövidülni. Szóval a gondolatmenet ezt a részét befejezve, mi a garancia arra, hogyha elkezdjük komolyan megreformálni a teniszt, akkor mi a garancia arra, hogy a Grand Slam tornákat nem fogja érinteni?
2: Maradjunk még picit ennél a 2 óránál. Érdekes lenne egyébként azt megvizsgálni, lehet, hogy Djokovicnak vannak ilyen tanulmányok a zsebében, de hogy a sima tornákon, tehát ugye most vegyük ki a Grand Slamet, mert azt ő sem említi, hogy a sima tornákon a mérkőzések hány százaléka van egyáltalán két óra fölött? Mert egyébként szerintem lenyészőbb hányadat, tehát biztos, hogy nem a mérkőzések többsége. Nyilván, hogyha van háromszoros játszma, az simán bemegy kettő óra fölé. De egyébként azért elnézve így a mérkőzések eredményeit, ugye mindig odaírják, hogy mennyi a mérkőzés idő. Nekem így első blikre inkább olyan érzésem van, hogy azért többségében két óra alatt lebonyolítják ezeket a mérkőzéseket. A másik, hogy azért a teniszben nyilván, az, tehát mint minden más sportban, nyilván az erőlétnek is egy fontos vetülete, tényezőt jelent ebben a sportágban, tehát azért nyilván van, hogy kettő óra után válik el, hogy ki milyen állapotban van, és hát látjuk, hogy itt számtalan emlékezetes nagy csata volt a tenisz történetében, ahol ilyen kiélezett ötödik szett, még valahonnan tudtak erőtartalékot mozgósítani a játékosok, és félelmetes csatákat láthattunk, és ennek is nagyon komoly szerepe van, most ezt levesszük. Az megint egy más kérdés. Ami pedig itt a nézőkért, tehát akik ott vannak helyszínen, azt gondolom, hogy ez nem róluk szól. Tehát akik ott vannak helyszínen, ők nekik teljesen mindegy, sőt, örülnek is, hogy inkább egy 3,5 órás mérkőzésnek, mint hogyha mondjuk 1 óra 2 percig tart egy ATP torna döntő, mint ugye volt Sinner és Zverev egyik mestertornájának fináléja. Itt inkább az, hogy akik leülnek a tévé elé, azok mennyire elérhetőek, de a mai felgyorsult világban azt gondolom, hogy kevesen vannak, akik végülnek egy-két órát. Nyilván egy ilyen vasárnap délutáni tornadöntő az ilyen szempontból jó lehet, de hát az meg nem elvárás. Hát szerintem nem ehhez kéne igazítani, hogy akkor legyenek 1 óra 10 perces meccsek, mert akkor azt talán majd többen végignézik a képernyő előtt.
3: Igen, mert úgysem azt fogja eldönteni, hogy milyen hosszú egy mérkőzés, hanem az, hogy milyen izgalmas. Mert azért most is szerintem is gyakoribb az, aki ha nem ilyen nagyon megrögzött tenisz rajongó, aki szinte minden egyes mérkőzést megnéz, akkor inkább így sem egésznek, hogy megnézik, hogy kik vannak éppen a pályán, picit belenéz, lát néhány labdamenetet, jó, oké, még a játszma elején vagyunk, nem dölt el semmi, akkor kicsit tovább kapcsol, vagy ránéz valami másik sporteseményre, mert azért sokszor a teniszmérkőzések úgy mennek, hogy közben rengeteg másik sportágnak is vannak mérkőzései, még hogyha most ez a nyári időszak egy picit lazább ilyen szempontból, de itt azért, hogyha újra beindulnak a labdarúgó idények, akár a kézilabda szezon, akkor sok mindenből lehet választani az embernek. Most egyébként a mérkőzések hosszát, alapvetően azt gondolom, hogy a férfi találkozók azok, amik még két nyert játszmáig menve is át tudják lépni a két órát, vagy gyakrabban megteszik. Most Cincinnati-ben az elmúlt 24 órában volt 8 mérkőzés, és ebből 4 olyan volt, ami 2 óra fölött volt. Blox Cobolli az 2 óra 30 perc, de 3 játszmás volt a találkozó. Tirante Landaluce az 2 tiebreakes szett volt, Tirante nyert 7-6-7-6-ra, és ez is 2 óra 18 percig tartott. Volt egy Ferri Dominor mérkőzés, ami szintén 2 játszma volt, 7-5-7-6, 2 óra 6 perc, és akkor már most nem lesz jó a 4-es számításon, mert 3-nál tartunk. Volt egy Hodár Tabilo elég sima találkozó, 6-2-6-1, 1 óra 16 perc alatt végeztek az urak, és már éjfél után, tehát a mai napon volt egy Hijikata Mensik összecsapás, ez 1 óra 34 perc alatt ért véget. Zverev Atmanel szintén 2 tiebreakes játszma után tudott nyerni a német, 2 óra 10 percig tartott ez a mérkőzés, ez a negyedik. Lehecska Fisz, ez 3 játszmás volt, de mivel az első szettet 6-re nyerte Fisz, ezért csak 1 óra 56 percig tartott a találkozó, tehát még időkorláton belül lennénk, és az utolsó az Tommy Paul Vallejo ellen 2 óra 18 perc, tehát akkor újra számolva a 8-ból 5 olyan mérkőzés volt, ez alatt az egy nap alatt, ami több mint 2 óra volt. Ez nem egy pontos statisztika, meg nem egy hosszú távú kutatás, de azért talán azt lehet mondani, hogy a mérkőzések harmadánál több, de a fele nagyjából ez lehet így a választó vonal, ami el tud menni 2 óra fölé. De mondjuk szerintem ez inkább, tehát nyilván az első fordulóban azért kevesebb olyan mérkőzés van, ami 2 óráig tart. A döntőknél viszont igen, mert ott 2 hasonló nagyszerű játékos szokott találkozni egymással, és vissza tudok térni a néhány perccel ezelőtti gondolatmenetre, hogy megéri-e megfosztani magunkat a nagy klasszikus mérkőzésektől, mert ha a Grand Slam tornákat is félrerakjuk, akkor is voltak olyan kiváló Djokovic, Nadal, Federer összecsapások, amik, hogyha 2 óráig tartottak volna, akkor sokkal szegényebb lett volna a tenisz történelem, és még egy ilyen kérdést bedobva, hogy a Forma 1-ben működik az időkorlát, mert hogyha lejár a 2 órás időlimit, akkor az utolsó kört még befejezik, és megvan, hogy ki nyer. Most egy tenisz mérkőzés 2 óráig tart, és úgy állunk, hogy 6-2, 2-6, 4-3, és éppen a másik szerván, tehát még nem volt béka döntő játszmában, de elértük a 2 órát, akkor mi alapján hirdetünk győztest?
2: Így van, mondjuk hozzatéve az, hogy teniszben viszont nem nagyon lehet időt húzni. Tehát mondjuk abban nem lehetne játszani, hogy valaki vezet, és akkor picit lassabban szervel, mert hát ugye időre el kell végezni, meg ugye a szüneteknek is fix ideje van. Bennem is egyébként pont ez a kérdés vetődött fel, hogy oké, 2 óra, de akkor hogy lesz vége? De akkor mit csinálunk? És egyébként most itt felolvastad ezeket a mérkőzés idő intervallumokat, azért tényleg ez a 2 óra, ez valahol ott a határmezsgyéje, mert nagyon sok picivel több, mint 2 óra, vagy picivel kevesebb, mint 2 óra, és ebben én is egyetértek, hogy nyilván megnézzük mondjuk egy mestertornának a végjátékát, ott valószínűleg több lesz 2 óra fölött, de hát ezt már nem lehet szabályozni, hogy akkor a torna első napjaiban, első szakaszában akkor ennyi legyen a mérkőzés idő, a végén meg annyi. Szerintem ezt úgy, ahogy van, ezt így el kéne engedni, és egyébként én nem gondolom, hogy ennek hosszú távon komolyabb hatása vagy létjogosultsága lenne. Ugye Djokovic azt is mondta, hogy ugye a fiatalok már alig követik a teniszt. Lecsökkent az az időtartam, amik az emberek hajlandóak valamire odafigyelni. Fontos megértenünk, hogyan működik a piac. Ehhez szerintem azért nem feltétlenül az lenne a megoldás, hogy akkor a mérkőzések időtartamát csökkentjük le. A mai világban jobbnál jobb összefoglalókat, minél rövidebb 3 perces összefoglalót lehet 8 perces, 10 perces összefoglalót csinálni. Azt gondolom, hogy azokkal is, vagy akár csak egy ilyen részvideót, nem tudom, 10 másodpercben egy nagyon látványos pontot, és egyébként ezek pörögnek az interneten. Hát mi azért fogyasztjuk ezeket a teniszes tartalmakat, hát nap mint nap ilyen régi archív felvételek jönnek vissza, hogy Federer mit hogy csinált, nem tudom, 2014-ben, 15-ben Nadal mit csinált karrieri legején, ebből vannak ilyen összevágott videók. Tehát ez, azt gondolom, hogy a piacot ez abszolút tudja pörgetni, ilyen téren lehetne többet tenni akkor szerintem a tenisz vezetésének, hogy több embert tudjanak becsatornázni ahhoz, hogy tényleg van egy színre Alcaraz, vagy egy bármilyen nagy meccs, akkor az elé talán az emberek, ha olyan időpontban van, akkor le tudnak ülni. De hát ez messzire vezet, mert sokan már hagyományosan tévét sem néznek nyilván, tehát nehéz téma.
3: Érdekes ez, hogy bedobta Djokovic, és egyetértek vele, hogy beszélni kell az ilyen dolgokról, meg abban is van szerintem igazság, hogy a tenisz népszerűsége csökken, vagy legalábbis az, amennyien mondjuk egy meccset megnéznek. Szerintem itt alapvetően a vita, vagy amin fejleszteni kell, az a tévénézők felé szól, mert aki kimegy a helyszíre egy adott mérkőzésen, ez így is úgy is meg akarja tekinteni. De amiben a tenisz lemaradásban van, és nem sokat fejlődött szerintem az elmúlt évtizedekben, azok mondjuk az ilyen grafikai vagy vizuális megjelenítések. A labdarúgó mérkőzések hossza sem csökken 90 percről, sőt, most ugye az egyre több hosszabbítással, meg a mindent megnézünk videóbíróval, és azt hozzáadjuk a játékidőhöz. Inkább ott tartunk, hogy már lassan egy mérkőzés szünettel mindenen együtt 2 óra alatt nem nagyon ér véget a világbajnokság, azért sokszor volt erre példa. De a labdarúgásban nagyon extra grafikai megoldások vannak, tehát akár amikor a labdabirtoklást megmutatják, akkor így látod, odarajzolják ilyen mesterséges intelligenciával a pályára, hogy éppen hogy néz ki, ilyen hőtérképek vannak. A teniszben a statisztikák, amiket látni lehet, az, hogy kiírják, hogy kinek hány százalékos a szervahatékonysága, hány kettős hibát ütött, de úgy nincs ilyen grafikus megjelenítés, ami úgy megragadná a fiatalok szemét. Ez az szerintem, amiben fejlődni lehet, mert ebben szerintem a tenisz lemaradásban van a többi sportákhoz képest, de az amerikai sportokat is be lehetne hozni, az NHL-ben és az NBA-ben is vannak azért szerintem extra megoldások, amik tényleg a közönség felé szólnak, és az nem a szakértőket célozza, hanem azokat, akik szeretnék egyszerű nézőként egy picit jobban belevonni magukat a történésekbe. A teniszben ez nincs meg, vagy nem eléggé, de nyilván nehéz is, mert 2 játékos egymásra játszik, de úgy nem tudom, valahogy egy picit a vizuális megjelenést lehetne fejleszteni.
2: A másik tényező, ami miatt ugye felmerült ez a 2 órás intervallum, az az, hogy egyszerűen nagyon sűrű, egyre sűrűbb a versenynaptár, és itt tornák most már tornába érnek, például erre most jó példa volt itt Montreal, meg Cincinnati, mennyire közel vannak egymáshoz, de már azt megelőző hetekben is ugye arról tudtunk beszélni, hogy egy torna egyszerűen nem ért véget a kijelölt időpontban, mert esőszünetek miatt egy teljes napot csúszott a férfiak döntője. És hát itt van például most a friss példa, Ben Shelton esete, aki ugye megnyerte a montreali mestertornát, címet védett, majd utána három nappal már Cincinnati-ben volt jelenése, akkor rögtön az első mérkőzésen kikapott az egyébként selejtezőből feljutott Faria ellen. Nyilván Faria is top 100-as játékos, nem arról van szó, de lehet, hogy inkább a naptárat kéne kicsit átszabni, és lehet, hogy kevesebb torna, vagy a tornáknak más lebonyolítása. Nyilván ez hát a mi tudásunkat messze meghaladó kérdés, de lehet, hogy inkább e téren is van tennivalója a tenisznek.
3: Ez utóbbi egy jogos felvetés, viszont nagyon úgy tűnik, hogy nem ebbe az irányba haladunk. Ugye már jó ideje bejelentették, hogy 2028-tól Szaúd-Arábiában is lesz mestertorna, és a hírek szerint az nem valamelyiknek a helyére érkezik, hanem új belépő lesz a naptárban, tehát ez a tornák számát növeli. Itt azért a teniszes licenszek általában valakihez tartoznak, és nem nagyon szoktuk azért azt hallani, hogy arról lemondanának. Nagyon kevés olyan verseny van, ami kiesik a naptárból. Például ugye a budapesti WTA torna, de az sem kiesett, hanem most Jászvásár bérli a magyar licenszet Márk Jenőtől, a torna jogtulajdonosától, de hogy az sem a WTA tulajdonában lévő torna, amivel ők úgy gazdálkodnak, ahogy szeretnének, hanem egy magánember kezében lévő dolog, amit ő aztán vagy megrendez a saját városában, vagy kölcsönadja a licenszet valakinek. Tehát, hogy ez bonyolítja tovább a dolgokat. Érdemes lenne ezt a dolgot megfontolni, főleg azért is, mert itt sokszor van olyan, hogy egyik hétről a másikra úgy kell menni, ami teljesen másik időzónába, akár teljesen másik földrészre is, és ez nagyon megterheli a szervezetet. Mi magunk is érezzük, hogyha mondjuk elutazunk valahova, ami kicsit távolabbi helyszín, akkor azért kell egy-két nap, amíg az ember szervezete átáll. Itt profi sportolókról beszélünk, akiknek nem át kell állítaniuk a szervezetüket, hanem csúcs teljesítményt kell nyújtani úgy, hogy mondjuk amikor még megérkeznek, nem is biztos, hogy tudják, hogy mikor játszanak, hogy délelőtti mérkőzésük lesz-e, az esti programban kapnak-e helyet. Tehát annyi kiszámíthatatlansággal és meg nem jósolható dologgal kell szembenézniük, aminek nem barátja ez a folyamatos utazgatás. Tegyük hozzá, hogy itt bele lehet hozni olyan dolgokat is, ha már így világ és változások, hogy a környezetvédelem egyre nagyobb szerepet kap az éghajlatváltozás miatt, és azért, ha léteznek sportágak, aminek nagy a karbonlábnyoma, akkor a tenisz egyértelműen ilyen, minden héten máshol rendeznek tornát, rengeteg az utazás, azért ezek a sportolók legtöbbször magánképekkel mennek. Hosszú távon szerintem a tenisznek ezen mindenképpen kell gondolkodnia. Jelenleg azért az ATP és a WTA esetében sem úgy tűnik, hogy ez lenne a fő irányvonal, mert most még azt lehet érezni, hogy pénz beszél, és hogyha valaki be akarja vásárolni magát a naptárba, mint torna rendező, akkor ezt egyelőre meg tudja tenni. És Djokovicnak a felvetései olyan szempontból is érdekesek és megfontolandóak, amellett, hogy egy világklasszisról beszélünk, hogy azért ő hosszú évekig volt a játékosok érdekvédelmi szervezetének az elnöke, még hogyha ezt ugye nem is olyan régen visszaadta és lemondott róla. De ami a mérkőzések rövidítését illeti, ott azért a fiatal játékosok nagyon nem értenek egyet, meg próbálják mondani, hogy Djokovic ezt valószínűleg a kora miatt mondja, már csak azért is, mert 10 éve még ő maga sem támogatta ezeket a javaslatokat, de azért azzal szemben, vagy azzal kapcsolatban, hogy mennyire zsúfolt a naptár, már sokan felemelték a hangjukat az elmúlt években, és Djokovic szavaiból is ez érezhető, ez egy sokkal jogosabb és sokkal valósabb probléma.
2: Visszakanyarodva Cincinnatire, az biztos, hogy a férfiaknál 2026-ban egy új mestertorna győztest avatunk, hiszen ugye az első 5 tornát egyaránt Jannik Sinner nyerte, aki most nincs ott a mezőnyben, nem indult el, a hatodik tornát pedig Ben Shelton nyerte, aki pedig már búcsúzott is. Egyébként ez a Brandon Nakashima ott van még a mezőnyben, akit Shelton legyőzött a montreali fináléban karriere során 6-ból 6. alkalommal, és azért Shelton érdemeihez még azt mondjuk el, hogy mindössze az 5. játékos, aki meg tudta védeni a címét a montreali mestertornán, de hát itt azért a Cincinnati túrája az elég rövidre ért. Egyébként ha megnézzük az idei mestertornáit, akkor elég rapszódikus a teljesítménye, eddig nem igazán ment neki. Kíváncsian várjuk majd, hogy Cincinnati-ben kijut oda a fináléba. Pont tegnap azért megnézegettem az idei mestertorna döntőket, tehát ugye Cincinnati megnyerte az első 5-öt, mindig más ellenfinál játszott a döntőt, Shelton és Nakashima sem játszott az első 5 tornán döntőt, úgyhogy hát elég széles azoknak a mezőnye, akik legalább egyszer, vagy hát maximum egyszer odaértek már idén egy mestertornára. Beszéljünk picit azért a magyar sportolókról, sajnos a Cincinnati mestertorna az nem a mieinkről szólt, és hát már

0: csak élezett helyzet, és egyszerűen egy nagyon simán elveszített tiebreak, ami nyilván benne van a teniszben, csak Fábi esetében azt gondolom most már szerencsésebb lenne arról beszélni, hogy ezeket a mérkőzéseket meg tudja nyerni, és akkor tényleg előrébb fog lépni, mert a hőnállított 50-től egyelőre inkább távolodik, mint sem, hogy közeledne oda-vissza.
1: Igen, Fábi esetében néha az lett az ember érzése, hogy ugyanazokat a gondolatokat ismétli néhány hét leforgása alatt. Múlt héten az Árnádi elleni vereség esetében, ami szintén nem volt sokkal hosszabb mérkőzés, mint 2 óra, az 2 óra 8 perc volt, tehát az utolsó 8 percet le kellett volna vágni. De...
0: Akkor lehet, hogy nyert volna Fábi, mert hogy úgy állt.
1: Igen, viccet félretéve, Árnádi a legjobb 50-ben volt, és Montreal után nagyon sokat előre is lépett, jelenleg 34. a világranglistán. Ehhez képest a Zseng elleni mérkőzés egy 100-on kívüli ellen kapott ki, aki ráadásul a selejtezőből érkezett, és ismételten a lélektant lehet kiemelni, hogy Árnádi ellen ott elvesztette az első játszmát, megnyerte a másodikat, majd utána megint volt egy fordulópont, itt megnyerte az első játszmát, aztán utána teljesen megváltozott a mérkőzés képe, a második szettet 6-1-re veszítette el 27 perc alatt, és a harmadik játszmában is az elején ő volt az, aki sokkal stabilabban játszott, voltak breaklabdái, azon nem sikerült élnie, eljutottak a tiebreakig, úgyhogy a vége fele azért 4-4-nél, illetve 5-5-nél is nehéz adogatójátéka volt Fábinak.
0: Sokkal nehezebb, semmire hozta.
1: Igen, sokkal nehezebb volt, mint mondjuk a játszma elején, ahol az első adogatójátékot például Fábi hozta semmire. Ez teljesen megfordult a játszma második felére. Nem is nagyon nyert már fogadópontot 3-3 után. Így jutottak el a tiebreakig, és ott megint nem sikerült kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtania. Újra azt lehet mondani, hogy kár, szomorú, hogy megint az első fordulóban kiesett, most páros sincs, ami segítse őt önbizalommal, mint a múlt héten Medvegyev oldalán, és azért már nincs sok idő hátra a US Openig, és a keménypályás visszatérés egyelőre 3 mérkőzés, 1 győzelem. Legalább, amit pozitívunként el lehet mondani, hogy a 2 vereségnél is volt játszmagyőzelem, de azért nem Sinnertől vagy Alcaraztól kapott ki, ami nyilván ezekben a hetekben elég nehéz lenne, de olyan játékosoktól kapott ki, akiket azért 1-1.5 évvel ezelőtt szerintem simán megvert volna.
0: Hát ő maga fogalmazott úgy a montreali torna után kiadott közleményben, hogy sokkal jobban kell kaparnia. Tehát picit a térdével is bajlódik, de ezeket a küzdelmes meccseket, kiélezett meccseket az biztos, hogy tényleg jobb százalékban kell hoznia ahhoz, hogy legyen előrelépés, mert most picit úgy tűnik, hogy ez az év arról szól, hogy így egy helyben van, vagy hát most ugye a ranglistán picit talán hátrébb is, mint korábban volt. Fucsovics Márton mindössze 4 játék után feladta a mérkőzését Terence Atman ellen a világranglistán 46. francia játékos ellen. Itt egy esőszünet volt a mérkőzés ezen korai szakaszában, és az esőszünet alatt jelezte Fucsovics Marci, hogy nem kívánja folytatni a mérkőzést. Sajnos úgy tűnik, hogy a válla az továbbra sincs jó állapotban. Itt talán azért zárójelben megjegyezhetjük, hogy hivatalos információ vagy közlemény az nem látott napvilágot Fucsovics Marci oldaláról, hogy mi is pontosan a helyzet, mi is a diagnózis, de hát tudjuk, hogy a Wimbledon után azért kezelték azt a vállat. Azóta már játszott mérkőzést, ugye az nem sikerült olyan jól, és hát nagyon nehéz helyzetben van, mert hogy jövő héten Winston Salem következik, az ATP 250-es torna, amit tavaly Fucsovics nagyon szép teljesítménnyel meg tudott nyerni, ahol most van 250 védendő pontja. Ugye nincs ott a alanyi jogon indulók között, de hát bízunk benne, hogy azért szabad kártyát kapnak, de kérdés, hogy odaadják a szervezőknek ki a szabad kártyát, mint címvédő, látva azt, hogy mondjuk 4 játék után sérülése bajlódva feladott egy mérkőzést, és ha nem tud elindulni Winston Salemben, akkor viszont... nem tudom, útelágazodás azért a karrierje, mert hogy akkor a 100-ból is kikerül, és egy rossz vállal visszaküzdeni magát abban a karrierének, abban a fázisában, ahol ő most tart, az nem tudom, hogy mennyire egy reményteljes vállalkozás.
1: Igen, Marci esetében sokfajta mérkőzés lehet látni, meg vannak olyanok, amikor sérülés miatt feladja egy játékos, de azért az kifejezetten ritka, hogy valaki esőszünet alatt jelezze, hogy ő nem

0: kíván visszajönni.
1: Meg négy játék után, tehát nekem ez a fura, hogy ebben a négy játékban történhetett esetleg egy olyan, nem tudjuk, lehet, hogy egy szerva mozdulatnál, vagy valami, vagy egyszerűen csak úgy érezte, hogy ez kár lesz erőltetni, és inkább abban a reményben, hogy majd jövő héten viszont a Szelemben tud játszani.
0: Igen, mert ugye az adogatását el is vesztette.
1: Meg kéne kapni, tehát.
0: És a nevezést látva Marci oda ilyen 82. ranglista helyen nevezett, és most a 80 a főtábla határa, tehát ha még van egy-két visszalépés, akkor Marci alanyjogon is felcsúszhat a főtáblára, de hogyha ez nem történik meg, akkor a szervezők jó indulatára van bízva az ő szereplése. Furcsa lenne, hogyha nem kaptál meg a szabadkártyát, mert már hónapokkal ezelőtt az első ilyen promóplakátokon szerepelt Fucsovics Marci, mint címvédő, aki visszatér, tehát gondolom, hogy ők azért megállapodtak. Erről múlt héten is beszéltünk, hogy akkor még úgy nézett ki, amikor ezeket a plakátokat bejelentették, hogy Marci alanyi jogon is ott lesz a főtáblán. Ez egyelőre nincs így, viszont címvédőként azért lehet azt feltételezni, hogy megkapja majd a lehetőséget, de néhány mérkőzést nyerni kell, hogy a 250 pontnak egy részét legalább megvédje, mert ha ez nem történik meg, akkor igazából az utolsó dobás, vagy az utolsó, ahol ezt jóvá lehet tenni, itt a jóvá lehet tenni, az idézőjelben van, az a US Open. Ott még a főtáblán ott van, mert hetekkel ezelőtt lezárult a nevezés, és oda sokkal könnyebb is bekerülni, lévén 100 kiadó hely van alanyi jogon. Ha ott sem szerez pontokat, akkor az utána lévő időszak lesz a vízválasztó, mert múlt héten is számoltuk, ez azóta sem változott, hogy a 130. hely környékére esne vissza, és onnan Challenger tornákon visszajönni az nagyon-nagyon nehéz feladatnak tűnik ebben a helyzetben, amit két éve meg tudott csinálni, az most ezekkel a nehézségekkel és sérülésekkel nem biztos, hogy újból összejönne.
1: Tegyünk még említést a két hölgyről, aki Cincinnatiben játszott, Bondár Anna, illetve Udvarli Panna is spanyol ellenfelet kapott, sajnos mind a ketten vereséget szenvedtek az első mérkőzéseken. Jessica Buzas Maneiro ellen játszott Bondár Anna, ezt a mérkőzést 6-3-7-5 arányban nyerte a spanyol riválisa. Ez másfél óráig tartott ez a mérkőzés, ha már itt a időkereteknél vagyunk. Udvarli Panna Krisztina Buxától kapott ki 3 játszmában, ez 2 óra 5 percig tartott. 6-2-1-6-7-5 arányban nyert a spanyol. Egyetlen egy break volt itt a nagyon hosszú harmadik játszmában, sajnos azt a mérkőzés legvégén a spanyol játékos követte el, és hát bízhatunk benne egyébként, hogy Panna sikerrel veszi az első akadályt, mert hogy a spanyol játékos március 5-én nyert utoljára, sorozatban 8 vereségnél tartott. Hát ezt a negatív szériáját pont a magyar játékos ellen tudta megszakítani, hogy aztán azt követő fordulóban a lengyel Halinska ellen egy sima 6-2-6-2-vel búcsúzzon Cincinnatitől. Mi pedig a hallgatóktól búcsúzunk, hiszen lejárt a mai adásidőnk, Fonák és Tenyeres magazin legközelebb jövő héten kedden 2 órakor, most hírek, majd aztán egy beszélgetés következik a múlt heti úszó-EB-ről itt a Nemzeti Sportrádióban, további jó rádiózást kívánunk, viszont hallásra.
0: Viszont hallásra.
2: Ez volt a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sportrádió látványsport magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport a legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállom a Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára. És megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: A jövő sztárjai.
0: A Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora két hetente kedden 13 órától.
1: Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm az utánpótlás Sport.hu magazin műsorának hallgatóit. Én Hornyák Balázs vagyok. Mai vendégem a hazai tenisz utánpótlás feltörekvő tehetsége, az első számú junior leányjátékos, a 16 éves Bevis Luisa, aki az U18-as válogatottal a közelmúltban ezüstérmes lett a korosztályos csapat Európa-bajnokságon, és hamarosan a US Open junior tornáján lesz jelenése. Szervusz, Luisa!
3: Szia!
2: Nagyon sűrű időszak, kellős közepén vagy, nagyon eredményes vagy eddig az idén, egy nagyot sikerült előrelépned minden téren a karrieredben, de most van időd egy picit szusszanni éppen a csapat Európa-bajnokság után. Milyen itthon lenni, és pihenni egy kicsit?
3: Nagyon jó érzés újra itthon lenni. Most nagyon sokat voltam távol, már eléggé hiányzott a család, meg a barátaim, de nem panaszkodhatok, tehát ez nyilván annak köszönhető, hogy ilyen jól sikerültek a versenyeim. De most nagyon örülök neki, hogy itthon vagyok, és egy kicsit pihentek, és aztán kezdhetjük a felkészülést.
2: Most mennyi pihenő van éppen szusszanni kicsit, és ez mivel telik?
3: Pont holnap fogok elkezdeni újra edzeni. Egy hét pihenőt kaptam, és hát próbáltam minél többet tényleg pihenéssel tölteni, a családommal, mindenkivel itthon találkozni ez alatt a kevés idő alatt, úgyhogy...
2: Mennyire lehet megszokni ezt a folyamatos útonlevést egyébként, ami a teniszezők életmódjával, pályával együtt jár. Idén talán legalább annyi hetet voltál külföldön, mint itthon.
3: Igen, szerintem ezt nyugodtan kijelenthetjük. Nagyon élvezem, hogy minden héten új helyekre mehetek, és megnézhetem a versenyen kívül az adott helyet, várost, kicsit körbejárni, szóval próbálom megélni minden percét.
2: Beszéljünk kicsit a legutóbbi sikerről. Még talán mondhatni friss élmények vannak benned ennek kapcsán, a csapat Európa-bajnokság, amelyen az U18-es leányválogatott tagjaként ezüstérmet szereztél. Milyen volt ez a csapat Európa-bajnoki szereplés? Előzetesen mennyire lehetett sejteni, hogy ilyen nagy potenciál lehet esetleg a csapatban? Kezdjük először az ankorai selejtezővel.
3: Én szerintem egy nagyon erős csapattal tudtunk odaállni idén, és én nekem voltak nagy reményeim és vágyaim, meg elvárásaim a csapattal szemben, de szerintem ezeket a döntővel túl teljesítettük. A továbbjutás az mindenképp cél volt szerintem, de úgy érzem, hogy az reális volt és teljesíthető, de arra szerintem nem gondoltunk, hogy csoport elsőként fogunk továbbjutni, ami ugye nem mindegy, mert olyankor, ha a csoport elsőként jutsz tovább, akkor a nyolcas döntőbe kiemelnek, így azért ez egy elég fontos dolog, és ott a cseheket vártuk a döntőben, akik azért egy elég erős nemzetnek vannak mondva tenisz szerint, úgyhogy szerintem arra nagyon büszkék lehetünk. És utána a nyolcas döntőhez meg én úgy álltam oda, hogy szerintem minél több meccset nyerünk, annál jobb, és szerencsére első nap a románokat sikerült 2-0-as szingli meccsek után legyőznünk és fordulnunk, és másnap meg a svédeket, úgyhogy elképesztő élmény volt a döntőt játszani. Ugye 2025 telén már a Winter Cup-on játszottunk döntőt, ott is ezüstérmesek lettünk, úgyhogy itt azért szerettünk volna mindenképp aranyat elérni, de azért szerintem mi se keseregetünk.
2: Abszolút nem. Ugye a franciaországi Granville-ben volt a nyolcas döntő. A románokat vertétek a negyed döntőben, hogy te is említetted, aztán a svédeket az elődöntőben, és a szerbektől kaptatok ki a fináléban. Azért az első két párharc is győztes párharc volt, de alaposan meg kellett szenvednetek. Talán te is 3 órás meccset játszottál volt, Jana, és 3 szettes. Milyen volt? Nagyot kellett küzdeni ezért az éremért?
3: Hát igen, azért úgy érzem, hogy aki már oda kvalifikál a legjobb 8 nemzetközi, azok ott már mind olyanok, akik odavalók, tehát hogy akik nagyon jó játékosok. Első nap tényleg nagyon nagyot küzdöttünk, én is, és a Luca is. Még első nap úgy kicsit szokni kellett, mert nagyon mások voltak a körülmények, ugye Törökországból jöttünk, ott kicsit magaslaton is voltunk, és utána át Granville-be. Az első nap az mindenképp nehéz volt, de nagyon szépen teljesítettünk. Én is egy 3 szettes meccset tudtam megnyerni, azt hiszem én is valamilyen szinten hátrányból fordítva, és a Luca is, úgyhogy nagyon örültem neki.
2: Összességében ez az ezüstéremmel történelmet írtatok, hiszen az U18-as lejválogatott először játszhatott döntőt korosztályos szabadtéri csapat Európa-bajnokságon, ami annak fényében, hogy 1975 óta rendezik meg ezt, elég nagy dolognak mondható.
3: Igen.
2: Ez hogyan hangzik?
3: Hát tényleg nagyon nagy dolognak hangzik, úgymond történelmet írni, úgyhogy nagyon örülünk neki, és ugye még jövőre is van egy lehetőségünk, azt hiszem, mert reméljük, hogy csapatunk leszünk. Tehát még jövőre is lesz lehetőségünk még talán felülmúlni ezt az idei sikert.
2: A csapatban még mindenki juniorkorú maradt, szóval
3: igen.
2: Nyilván a tenisz egy egyéni sport, de milyen csapatban sikert elérni, mennyivel másabb érzés?
3: Én nagyon szeretem a tenisznek azt a részét, hogy egyéni sport, tehát nem véletlenül választottam szerintem ezt a sportágat,

0: elérnetek, ez sokat segít, hogy vannak olyan vetétársak, akikkel tudjátok húzni egymást?
1: Igen, szerintem én ezt fontos dolognak gondolom, és Magyarországon szerintem ritka, hogy így egy korosztályon belül összejön 4-3-4-5 játékos, aki egy szinten van, és szerintem ez egy pozitív dolog is, hogy úgymond húzzuk egymást, és motiváljuk egymást, szerintem ez fontos és jó dolog.
0: Ha megengedett kicsit pályafutásod kezdetéről kérdeznélek most, hiszen most már egyértelmű, hogy a tenisz egy jó választás volt, jó sportág választás volt, és eredményes vagy benne, és szép jövővel hát előtted, de mennyire volt ez magától értetődő választás számodra?
1: Hát egyébként az volt, bár nem sportoltam semmi mást előtte, úszni jártam kicsiként, de egyébként mindig is teniszeztem. De ez sose volt így otthonról erőltetve, vagy kimondva, mert van két idősebb testvérem, akik mindketten élsportolók voltak, a bátyám judózott, a nővérem meg kardvívó volt. Anyukám pedig ugye teniszezett, így az ő általa ismertem meg a sportágat, meg miatta vált úgymond közelivé, meg szerettem meg. Úgyhogy szerintem elég gyorsan eldölt, hogy ezt szeretném csinálni, bár nem emlékszem egy olyan momentumra, ahol ezt én eldöntöttem, hanem ez úgy jött magától, de én is nagyon örülök neki, hogy így alakult.
0: És azóta pedig ezt csinálod, szerelem volt első látásra a tenisz? Vagy voltak azért hullámvölgyek?
1: Nyilván voltak hullámvölgyek, szerintem senkinek nem úgy alakul a sportkarrierje, hogy csak jó dolgok történnek, de sose fordult meg a fejembe, hogy esetleg abba hagyjam, vagy keresek valami mást, mert mindig is elvesztem csinálni, úgyhogy nem gondolkodtam el máson.
0: És 5 éves korod óta a teniszműhelynek a játékosa vagy, és a Selmeci Petra az edződ.
1: Igen.
0: Azért ez alapvetően ritkaság, hogy valaki egy edzőnél elkezd teniszezni, és utána ilyen hosszú időn át vele együtt tud dolgozni, és tudja kísérni az adott játékos pályafutását. Mitől működik ilyen jól a közös kapcsolatotok?
1: Szerintem is ez különlegesnek számít, és nagyon sokat ad plusz szerintem az, hogy tényleg 5 éves korom óta ismer és látott felnőni, és ő is hozzájárult nem csak a teniszkarrierem fejlődéséhez, hanem a személyiségeméhez is. Úgyhogy tényleg nagyon különleges kapcsolat van közöttünk. Ez szerintem nagyban hozzájárul az én fejlődésemhez, mint ember és mint teniszező is. Úgyhogy.
0: Sokat köszönhetsz neki?
1: Igen, nagyon sokat neki is, és az ő férje Német Gergely pedig ő szokott utazni velem, meg ő a kondi edzőm, úgyhogy neki kettőknek tényleg nagyon sokat köszönhetek, és az egész teniszkarrierem velük indult, és még mindig velük tart, és szeretném is, úgyhogy mindenképp.
0: Azt látni egyébként, hogy egyre kevesebben teniszeznek itthon a gyerekek között, és az igazán minőségi klub is, vagy erős klub, ahol sokan játszanak, és ígéretes játékosok vannak, azokból is talán egyre kevesebben, viszont a teniszműhely az egyike az ilyeneknek, ahol szép eredményeket érnek el a játékosok, és többen is vagytok ügyes fiatalok. Szerinted mitől ilyen jó klub a teniszműhely? Miért szereted, és miért jó az ottani közeg?
1: Petra és a Geri csinálja ezt a klubot, és az ő lelkesedésük, hozzáállásuk az egészhez szerintem a fő mozgató rugója. Nagyon örülök neki tényleg, hogy ennyi játékos van, mert szerintem ez nagyon fontos egy teniszező életében, hogy legyen mindig kivel edzeni, játszani.
0: Talán említsük meg az U16-os fiúk közül a Fazekas Vencelt, illetve a Jóni Márkot, akik miközben ti az U18-as lányokkal ezüstérmet szereztetek a csapat EB 8-as döntőjében, ők a U16-os fiú csapattal negyedikek lettek szintén a csapat EB-n, és bejutottak a kairói világdöntőbe.
1: Igen.
0: Szóval többen is vagytok, és ilyen szempontból talán motiválhatjátok is egymást a mindennapokban.
1: Igen, szerintem abszolút, és nagyon gratulálok innen is a fiúknak, mert nagyon nagy dolog, amit elértek, hogy így bejutottak a úgymond világbajnokságra, amit tavaly nekünk nem sikerült elérni nyáron, úgyhogy remélem, hogy ott is szép eredményt fognak elérni.
2: A jövő sztárjai, a Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora.
0: Önök továbbra is az utánpótlás sportmondó magazin műsorát hallják. A vendégem továbbra is a hazai tenisz utánpótlás kiemelkedő reménysége, az első számú hazai junior leányjátékos, a 16 éves Bevis Luisa. Beszéljünk, Luisa, ezek után kicsit az idei évedről,

0: amely egy hatalmas áttörést hozott el a karrieredben, hiszen az évet még az 500. hely körül kezdted, és azóta több mint 400 helyet jöttél előre a junior világranglistán, 5 ITF torna győzelem, és most már a 42. vagy a világranglistán, és készülhetsz a US Openre, pályafutásod első junior Grand Slam tornájára. Ha valaki ezt fél évvel ezelőtt mondja neked, akkor mennyire hitted volna el?
1: Azt hiszem elhittem volna, mert én éreztem, hogy bennem van ez, csak tudtam, hogy kell egy kis idő még ez kijöjjön, de azért ez tényleg még nekem visszagondolva is elképesztő nagy ugrásnak tűnik, hogy tényleg 400-on kívül kezdtem a ranglistán, és ennyit sikerült előrelépnem, azt nem gondoltam volna, és nem szeretnék megállni az év végéig. Úgyhogy elképesztő tényleg. Tehát voltak hasonló céljaim az év elején, de azt hiszem előbb sikerült elérnem őket, és még talán...
0: Még a saját várakozásaidat vagy céljaid is felülmúltad.
1: Igen.
0: Pláne azok után lehet nagy a kontraszt, hogy az előtte lévő 2 éved meg azért nem volt zökkenőmentes, ugye?
1: Nem, igen, volt egy-két sérülésem is, amivel küzdöttem, azok miatt több hétedzés és versenyzés kimaradt, úgyhogy azok is nehézséget jelentettek, és nehéz volt mindig visszakerülni újra a ritmusba, úgyhogy most nagyon örülök neki, hogy egy hosszabb alapozás után most sérülések és fizikális mentális gondok nélkül tudom eddig ezt az évet hozni, úgyhogy nagyon szeretnék innentől kezdve is erre figyelni, mert ez biztos, hogy nagyon sokat számít.
0: Az évet Dél-Afrikában kezdted, több hetet is kint voltál, 3-4 hetet, vagy talán még többet, ahol 2 tornát is nyertél rögtön az év elején, 2 kemény pályás junior ITF tornát. Miért pont Dél-Afrikában kezdted az évet, és ez a 2 torna győzelem mennyire alapozta meg aztán az év további részét?
1: Szerintem nagyon fontos volt, és utólag visszagondolva egy jó döntésnek bizonyult elmenni ilyen messzire, ami ugye másoknak elsőre lehet, hogy kicsit
0: furcsán hangzik,
1: igen, vagy olyan nem megszokott nyilván, hogy innen Európába valaki utazik ilyen messzire, de szerintem az év első 2 versenyén nagyon jó 2 versenyt találtunk, ahol a mezőny is olyan volt, tudtam sok meccset játszani, azért 11 győztes meccsel kezdtem az évet, azért az szerintem elég sokat számít a játékomnak is, meg az önbizalmamnak is sokat ad. A körülmények is abszolút kedvezőek voltak, úgyhogy jól sikerült, pár hét volt kint.
0: És utána jött aztán tavasszal az európai salakszezon. Amikor edződdel Selmeci Petrával beszélgettem még tavasszal, akkor elmondta, hogy neked inkább a kemény pálya fekszik jobban, és hogy salakon talán több idő kell ahhoz, hogy hasonlóan eredményes legyél. Ehhez képest ez meg sem látszott, és nagyon hamar átálltál, és tavasszal Szentpöltenben nyertél szintén egy J200-as Junior ITF tornát. Könnyen ment az átállás?
1: Hát nem mondom, hogy könnyen ment, meg kicsit olyan szkeptikusan álltam hozzám, mert tényleg mindig is úgy voltam vele, hogy jobban szeretek kemény pályán játszani, az jobban fekszik a játékomnak, mozogni is jobban szeretek rajta, de hát ez nem egy olyan dolog, amit választani lehet, tehát jött a salakszezon, azért kellett egy jó pár nap, meg hét, mire azért átszoktam, de azért az engem is lenyűgöz, hogy salakon értem el az éltem eddigi legjobb eredményeit, úgyhogy úgy tűnik ezzel se volt probléma.
0: Azóta 2 újabb tornát is nyertél Hollandiában, illetve Lengyelországban. Júliusban nyerted mind a 2 rövid időn belül, és akkor azután jött a csapat Európa-bajnoki ezüstérem. Azért ez egy erőltetett menet volt ez a nyári időszak számodra, de a fáradtság annyira nem látszott rajtad, hanem gyakorlatilag vitt a lendület.
1: Igen. Ilyenkor sokszor felmerül a kérdés egy-egy versennyel kapcsolatban, hogy ez sok-e már, vagy kell-e még, de én mindig úgy érzem, hogy minél többet játszok, minél több meccs és verseny jön, annál jobban kerülök bele úgy a zónába, meg úgy a flowba. Úgyhogy igen, ez kívülről nagyon soknak tűnik, de én belülről nem igazán éltem meg olyan soknak.
0: Ráadásul ezek egyre erősebb tornák is voltak, egyre magasabb kategóriás versenyek. Ezeken gyorsan meg is ugrottad a szintet, és egyre jobban is ment a játék. Ezt hogyan csináltad?
1: Szerintem ez nem egy olyan dolog, amit úgy nagyon befolyásolni tud az ember, hanem ilyen magától, a meccsek által.
0: folyamatosan kis építőkockáról építőkockára jön meg az ember önbizalma, magabiztossága, és hiszi el, hogy egyre nagyobb dolgokra is képes?
1: Azt hiszem, igen.
0: Összességében így visszapillantva az elmúlt fél évedre, szerinted mi hozta meg az áttörést? Mi az, amiben ma sokkal jobb vagy, mint fél éve vagy egy éve?
1: Gondolkoztam már ezen én is, és igazából nem jutottam arra, hogy egy-két olyan dolog, ami így a titkos összetevő, vagy ami így meghozza ezt a nagy sikert, hanem szerintem csak az a sok munka, amit eddig beletettünk, és az, hogy nem volt sérülés, és tudtunk megás nélkül edzeni és versenyezni, az így meghozta a gyümölcsét. Én éreztem, hogy ez bennem lesz, csak türelmesen ki kellett várni. Szóval szerintem fejben mindenképp sokat értem, szerintem. Az is fontos volt, hogy sorozatban nyerjem a meccseket, önbizalmam is visszakerüljön a helyére, úgyhogy szerintem így mindennek a
0: egybelege.
1: Igen.
0: Igen, mert amikor tavalyi év során küzdöttél sérülésekkel, akkor gondolom amiatt, mert hol sérült voltál, aztán visszajöttél, játszottál pár meccset, pár tornát, de akkor voltak olyan pillanatok, amikor mondjuk nyerhető meccseket, vagy nyert pozícióból buktál el meccseket. Gondolom, kellett idő, amíg visszaépítetted azt az önbizalmat.
1: Igen, tavaly azért voltak hullámvölgyeim, amikből most már örülök, hogy ki tudtam jönni, úgyhogy igen, szerintem ez fontos volt.
0: Ami idén igazán figyelemre méltó nálad, hogy 5 döntőt játszottál, és mind az 5-öt megnyerted.
1: Igen.
0: Más műfaj megnyerni egy torna döntőt, mint egy sima elsőkörös meccset, vagy mi a titka ennek?
1: Nyilván más érzés úgy odaállni, hogy ez egy döntő, de valahogy én ilyenkor nem nyomásként érzem, hogy ezt most már meg kell nyerni, hanem pont, hogy olyankor szoktam a legjobban játszani szerintem, mert úgymond olyankor már nincs vesztenivalót, hanem csak tényleg ott vagy a döntőben, és csak ki kell hoznod magadból a legjobbat, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy tényleg ez így 5-ből egy sikerült, remélem, hogy ez így is marad.
0: Az egyéni sikerek közül melyik volt idén eddig a legemlékezetesebb számodra, és miért?
1: Az összes másért különleges. Nyilván az év elején az első verseny, amit megnyertem, azt nagyon különlegesnek éreztem, mert az utolsó verseny, amit megnyertem, 2023 év végén volt, úgyhogy azért sokat kellett rá várni, úgyhogy az mindenképp nagy dolog volt. Aztán, amikor megnyertem az első 200-as tornát, az is, mert azért olyan szintű versenyt mostanában itthon nem nagyon nyert senki, úgyhogy az is egy nagyon nagy dolognak számított. És hogy utána most még a J300-as is, na az meg már tényleg abba tortán, úgyhogy nagyon örültem az összesnek egyenként.
0: Nyár elején talán már reális célként volt megfogalmazható az, hogy esetleg a US Open-re odaférjél, talán egy selejtező akkor inkább reálisabbnak tűnt. Aztán jött ez a két újabb torna győzelem Hollandiában és Lengyelországban, amivel nagyot ugrottál előre, és most már a 42. vagy, és ez azt jelenti, hogy most már főtáblásként készülhetsz.
1: Igen.
0: És biztosan ott leszel a US Open-en. Mennyire vagy izgatott már emiatt, hogy gyakorlatilag készülhetsz első Grand Slam tornádra, ami azért is nagy dolog, mert ezt megelőzően 3,5 évvel ezelőtt 2023-as Roland Garroson volt utoljára magyar junior leányjátékos Grand Slam-en.
1: Igen, hát elképesztő különleges lesz, az biztos. Szerettem volna még idén esetleg egy junior Grand Slam-et játszani. Az év elején még úgy voltam vele, hogyha valamelyik kvalira esetleg beférek, már annak is nagyon örülök, és mindenképp el szeretnék menni. Nyár elején, vagy hát nem is elején, már a közepe fele volt az, hogy akkor már azzal a ranglistámmal már kvalira talán beférek, de még van 2 verseny, nézzük meg, hogy alakul, és akkor aztán meglátjuk, hogy lesz. Aztán sikerült megnyerni mindkét versenyt, és így ezzel nem igazán volt kérdés gondolkodni, hogy megyek-e vagy sem, hanem már a főtáblán kezdhetem a versenyt, úgyhogy nagyon, nagyon különleges lesz, nagyon várom, és izgatott vagyok, de próbálom majd kielvezni minden percét, azt, hogy ott vagyok, és nem feltétlenül az eredmény alapján ítélni, de szeretnék minél több meccset nyerni, és minél szebb eredményt elérni.
0: A US Open ugye szeptember 6 és 12 között, és 11-től pedig U18-as egyéni Európa-bajnokság várhatna rád Ausztriában majd.
1: Igen.
0: Beleférhet-e mindkettő, vagy a Grand Slam felülír mindent?
1: Szerintem belefér mindkettő, tehát meg lehet oldani. Szeretném is megoldani, még nem voltam soha egyéni Európa-bajnokságon, még nem kerültem be egyik évbe se a csapatba, úgyhogy ha idén el tudnék menni, akkor mindenképp nem szeretném kihagyni, de azért most jó volt, hogy megint pihentem egy kicsit, mert most megint azért húzósabb időszak jön, ugye edzés, át kell állni kemény pályára, aztán kiutazni Amerikába, ott játszok majd előtte a US Open előtte egy versenyt, aztán a US Open, és aztán visszajönni ide, és salakon az Európa-bajnokság, úgyhogy nem lesz egy könnyű időszak, de állok elébe.
0: Az átállásról nem is beszélve a jetlagről.
1: Igen.
0: Jövőre remélhetőleg majd már minden négy junior grand slam-en indulhatsz. Szerinted a mostani tapasztalatok mennyit jelenthetnek majd?
1: Hát nagyon örülök. Már csak annak is, hogy ott lehetek ezeken a versenyeken, és főtáblát játszhatok. Mindenképp nagyon sokat adnak ezek a tornagyőzelmek, meccsgyőzelmek, egyes fontosabb pillanatok, amiket meg tudok oldani, szóval mindenképp nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttem eddig is ebben az évben, és fogok is még, úgyhogy azok kellenek majd a jövő évhez biztosan.
0: Van benned amiatt extra izgatottság, hogy a legnagyobb sztárok is ott lesznek majd, és velük egy közegben mozoghatsz? Van olyan, akivel esetleg szívesen találkoznál majd, vagy látnál test közelből?
1: Mindenképp szeretnék majd meccseket nézni. Nem tudom, hogy az most kellemetlen, ha árulom, de még nem láttam, vagy nem voltam soha profi tenisz versenyen, és elég vicces, hogy most úgy megyek egyre, hogy én is ott fogok játszani mellette. Úgyhogy mindenképp szeretnék majd sokat megfigyelni, meg találkozni a legjobbakkal. Nincs kedvenc teniszezőm, de van egy-kettő, akit jobban kedvelek, úgyhogy majd remélem láthatom őket.
0: Amerikában ugye versenyeztél már, többek között a floridai Orange Bowl-on is anno, U14-esként, de New Yorkban jártál már?
1: Nem voltam még New Yorkban, nagyon, nagyon várom, mert így a filmek alapján, meg amiket hallok róla, anyukámék már voltak, és csak jó hallok róla, úgyhogy nagyon várom, hogy megnézhessem magamnak.
0: Még Grand Slam újonc vagy. Melyik Grand Slamen játszanál majd a legszívesebben? Van olyan, ami kedvenc, és amit nagyon vársz már esetleg, ha oda eljutsz?
1: Mindegyiket egy kicsit másért várom. Ugye az Australian Open az nyilván nagyon különleges, hogy Ausztráliában van. Aztán még nem játszottam soha életemben Fűben, úgyhogy a Wimbledon is az egy nagyon különleges élmény lesz majd szerintem. Roland Garros is, ott pedig élnek kint rokonaim Párizsban, úgyhogy az is mindenképp különleges lesz, hogy ők majd jöhetnek megnézni, úgyhogy mindegyiket egy kicsit más miatt várom, remélem, hogy az összes összejön jövőre.
0: Hogyan néz ki a következő hetek programja a US Openig? Említetted, hogy lesz majd egy felvezető verseny, gondolom az a torna előtt majd közvetlenül, addig pedig itthon készülsz edzel?
1: Igen, addig itthon próbálok átállni kinti kemény pályára, és aztán hát egy pár nappal előbb nyilván ki kell menni Amerikába a verseny előtt, hogy ott is megszokjam a körülményeket, és átálljak, és akkor lesz egy előverseny, egy I-300-as Kanadában, és akkor onnan fogok átmenni majd New Yorkba a US Openre.
0: Mennyivel lesz nehezebb dolgod egy Junior Grand Slam-en, mint bármelyik korábbi ITF tornán szerinted? Mennyivel erősebb itt a mezőny?
1: Azt hiszem jóval erősebb, mivel ezekre a versenyekre mindenki elmegy, még azok is, akik már esetleg nem játszanak juniort, mert annyira jók, hogy felnőttet játszanak, még azok is elindulnak a junior grand slameken, tehát ott lesz mindenki a ranglista legelejéről. Nyilván egy-két kivételben nem megy el mindenki, de azért az eleje, úgyhogy szerintem érezhetően nehezebb lesz, de nem szeretnék ettől megijedni, vagy megszeppenni, hanem szeretnék én is felnőni a feladathoz, és olyan jól játszani, mint akik előttem vannak akár.
0: Azok alapján, ahol most tartasz a karrieredben, most már egyértelmű álom, talán cél is, hogy egy nap profi teniszező váljon belőled?
1: Hát szeretnék, azért ez még nem garancia erre. Ugye nagyon sok olyan teniszező van, aki juniorba kimagasló és jó eredményeket ér el, és utána a profiban mégse tud odaérni. Úgyhogy nyilván nagyon szeretném, és azért fogok megtenni mindent, de meglátjuk, hogy mit hoz a jövő.
0: Köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen.
0: Bevíz Luizát hallották. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Hornyák Balázs. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Buli című Jégkorong magazonnal folytatjuk.
2: Ez volt a Jövő Sztárjai, a Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, Magyarország!

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.
1: És már itt is vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra után pár perccel, augusztus 23-án vasárnap kezdődik a mai Sportreggel itt a 105.9-en a Nemzeti Sportrádióban. A mai műsorról röviden azt érdemes tudni, hogy az első órában atlétikával foglalkozunk, hiszen a világ leggyorsabb embere a héten ünnepelte 40. születésnapját, valamint Kozák Luca értékelte az EB-n nyújtott kiváló teljesítményét. Aztán 7 órától az ország egyik legismertebb úszóedzőjével, a Magyarovics Zoltánnal készült beszélgetésünk következik. 8 órától a heti sportaktualitásokkal foglalkozunk, fókuszban a labdarúgó NB1 hétvégi meccseivel. Az utolsó órában pedig majd még szörfözünk is. Ma is tehát nagyon színes a paletta, amely most a tegnap előtt 40. életévét betöltő Usain Bolt bemutatásával indul. Kressz Bálint összeállítása.
2: A sprinter, akinek rekordjai lehet még hosszú évekig velünk lesznek. A sportoló, aki stílusával több generációnak is példát mutatott. Az ember, aki Jamaicából érkezve a világ egyik legsikeresebb atlétája lett. 40 éves lett Usain Bolt, a világ leggyorsabbja. 9,58 század másodperc, jelenleg csak egy embernek elég arra, hogy lefusson 100 métert.
3: Kezdetek, családi háttér.
2: Usain St. Leo Bolt 1986. augusztus 21-én született egy kis jamaicai faluban, Sherwood Countyben. Két testvére van, egy bátyja és egy nővére. Érdekesség, hogy a BBC-n 2016-ban megjelent portréban édesanyja Jennifer úgy fogalmazott, hogy egyszer volt lassú a fia, amikor a vártnál 10 nappal később született, de már 3 hetes korában is tudta, hogy Usain különleges lesz. Nyilván arra nem számíthatott, hogy végsebessége megközelíti majd a 45 km/h. Már fiatalon is aktív volt, több sportot is kipróbált, például a labdarúgást, vagy a korábbi angol gyarmatokon népszerű krikettet is. Édesapja Wellesley elmondása szerint a krikett sokkal jobban érdekelte a fiát, kihívásként tekintett arra, hogy minél jobb legyen. Az egyik edzője viszont felfigyelt különleges képességeire, és győzködte a családot arról, hogy vigyék le az atléták edzésére. Ahhoz, hogy ez végül megtörtént, a motiváló tanácsok mellett véletlen az is hozzájárult, hogy 12 éves korában megnyert egy iskolai 100 méteres sprint versenyt. Usain a középiskolai tanulmányait a William Kmibről, egy Jamaicában szolgáló angol misszionáriusról elnevezett gimnáziumban folytatta, és a spanyol tanár külön figyelmet fordított arra, hogy ő megtanulja a nyelvet. Azt mondták, hogy úgyis különböző országokba kell majd mennem, így fontos, hogy minél több mindent tudjak. Emlékezett vissza később Bolt. A jamaicai sprinter egyébként azóta több millió dollárral segítette korábbi iskoláját.
3: Az első komolyabb versenyek.
2: 2001 fontos év volt a jamaicai sprinter életében. Áprilisban hívta fel magára először a figyelmet, amikor Kingstonban a középiskolák versenyén ezüstérmes lett 200 méteren 22,8 század másodperces idővel. Néhány héttel később pedig 22 alá is bement, Barbadoson szintén második lett, 21,82 századdal egy U18-as megméretésen. 2001. júliusában pedig Magyarországon állt rajthoz, 14 éves korában, a debreceni ifjúsági atlétikai világbajnokságon. Érmet nem szerzett, egyéniben 200 méteren indult, az előfutamát megnyerte, ám az elődöntőben a 21,73 százados ideje csak az 5. pozícióra volt elég, így kiesett. Valószínűleg azok, akik Debrecenben kint voltak a Gyula Istvánról elnevezett stadionban, nem gondolták, hogy ez a jamaicai versenyző valaha ilyen sikeres lesz. Csak hogy még jobban érzékeltessük, milyen kivételes az út, amit bejárt. A 200 méteres távon 70-en álltak rajthoz a 2001-es ifjúsági VB-n. Közülük a World Athletics-en elérhető statisztikák alapján Bolt az egyetlen, aki világ vagy olimpiai bajnok lett. Rajta kívül van még valaki, a nigériai Saul Wegeofa, aki eljutott egy olimpiai bronzére még a 2004-es játékokon, 4x400 méteres váltóban. Ezt a két esetet leszámítva elvétve lehet olyanokat találni a 70 fős mezőnyből, akik rendelkeznek VB döntővel vagy kontinens bajnoki sikerekkel. A jamaicai csapat a meglehetősen furcsán hangzó 1000 méteres váltóban is elindult, a Tess Faletti, André Maxwell, Usain Bolt, Jermaine González összetételű 4-es a 4. pozícióban zárt. A váltó tagjai végül összesen 8 olimpiai aranyérmet szereztek, természetesen mindegyik Bolt nevéhez kötődik. Rajta kívül González az egyetlen, aki felnőttként is ért el sikereket. 2011-ben világbajnoki bronzérmes lett a 4x400 méteres távon. 2002-ben a Karib térség országaiban állt rajthoz a fiatal jamaicai, aki egy ideig a 400-as versenyekkel is komolyabban szemezett, még országos bajnoki címet is szerzett az U18-as korosztályban. Néhány héttel 16. születésnapja előtt, vagyis 2002 nyarán Kingstonban aranyérmet szerzett az U20-as világbajnokságon, 200 méteren, 20,58 százados idővel. Tette mindezt úgy, hogy a rajt előtt rossz lábára húzza fel a cipőjét, ám a jamaikai legenda szerint ez az eset segített neki abban, hogy semmilyen váratlan helyzet ne zökkentse ki. A következő évben tovább javította a legjobbját, 20,13%-ig is eljutott, emellett pedig megszerezte az U18-as VB aranyérmet is, pótolva azt, ami Debrecenben nem sikerült.

0: Olimpiai bemutatkozás.
1: 2004-ben Usain Bolt először ment be 20 másodperc alá, áprilisban Bermudában érte 19,93-os időt. Ekkoriban a távvilág csúcstartója még Michael Johnson volt 19,32-al, így jelzésértékű volt, hogy valaki, aki még be sem töltötte a 18-at, alig fél másodpercre van a valahamért legjobb eredménytől. Ezek ismeretében nem meglepő, hogy az athéni olimpián is ott lehetett. Görögországba egy kisebb lábsérüléssel utazott, így az előfutamban mindössze 21,5-ot ért el, amivel az ötödik helyen zárt, így lecsúszott a négy továbbjutó helyről. És hogy kielőzte őt meg? Egy magyar sportoló, Power Géza, aki 300-addal előbb szelt át a célvonalat, így kiejtette a jamaikait. Erről az eredményről így tudósított Dák Horváth Péter.
2: Power Géza nem szédült el, maradhat a ringlispilem. Hogy miről van szó? Arról van szó, hogy a 200 méteres jégfutás előfutamaiból, vagy az első körből, ahogy tetszik, Géza tovább jutott a másodikba. Az időeredmény, letörődjünk ezzel, de azért mondom, 21,2 másodperc, futamában negyedik, és Géza még egyszer futhat, nem úgy, mint Csillag Levente.
1: Ez volt Usain Bolt egyetlen olyan olimpiája, amelyen nem szerzett érmet, és ugyan a sportban nincs feltételes mód, de ha 19,93-os legjobbját az athéni döntőben futja, akkor ez is érmet szerzett volna. Ezt követően edzőt váltott, és Glenn Mills új szemléletet hozott be, törekedett arra, hogy minél profi mentalitású legyen versenyzője. 2005-ben a felnőtt világbajnoki bemutatkozás is megvolt, Helsinkiben szerette volna kijavítani azt, ami Athénban történt, ám a döntőben ismét megsérült, és 8. lett. Néhány hónappal később volt egy kisebb közúti balesete, ami szerencsésen megúszott, és ez sem hátráltatta. 2006-ban 500-addal megjavította egyéni csúcsát.
0: A világ leggyorsabb embere.
1: Ahogyan az már bemutatónkból kiderült, Usain Bolt a pályán kívül is különleges személyiségnek számít, laza stílusával. Ám sokáig a 200-as táv mellett azt a 400 métert futotta, ami saját bevallása szerint sosem szeretett. Első 100-as versenyére 2007. júliusáig kellett várni, 10,3-al kezdett. 21. születésnapja után nem sokkal pedig az első világbajnoki érmek is meglettek, 19,91-el ezüstérmes lett Tyson Gay mögött 200-on, és másodikként zárt a 4x100 méteres váltó tagjaként is. 2008-ban a 400-at már nem erőltette, ráfeküdt a sprinttávokra, ahol kifejezetten sikeres lett annak ellenére is, hogy az edzője Glenn Mills szerint nagy hátrán kellett a rajtán ledolgozni a 195 cm-es magassága és a fizikai adottságai miatt. A pekingi olimpia évében 100-on és 200-on is továbbjavította a legjobbját, így a kínai ötkarikás játékok egyik legnagyobb esélyesének számított. Ezúttal a sérülések sem hátráltatták, a leggyorsabb idővel jutott a 100 méter döntőjébe. 2008. augusztus 16-án pedig Usain Bolt örökre beírta magát az atlétika történelem könyvébe. Novotny Zoltán közvetítését hallják.
3: Most következik a rajt után pedig azt figyeljük, hogy a négyes pályán Bolt hogyan indul el. Egyelőre úgy látom, hogy beragadt, mert mellette nagyon jól jön Thompson, a Trinidadi, aztán Boltot nem lehet megállítani. Nem lehet Boltot megállítani, kérem, és szerintem a Trinidadi a második. Ilyen futást se láttam még, káprázatos időnek kell lenni. Az utolsó 5 méteren nem futott, és ennek ellenére világrekord. Mire képes ez az ember? Mire képes ez az ember? Hihetetlen!
1: Usain Bolt nem csak 100-an ért el fantasztikus eredményt, néhány nappal később 200-an is ott volt a döntő egyik rajtképében. Míg a magyaroknak augusztus 20-a nemzetünnepet jelenti, a jamaikai sprinternek egy újabb, fontos mérföldkő dátumát. Petur András közvetítését hallják.
4: A nagy kérdés tehát, hogy Usain Bolt meg tudja-e dönteni Michael Johnson egészen hihetetlen világcsúcsát, ott tud-e annyira laza lenni, mint 100-an, mert Sean Crawford esetleg az Egyesült Államokból, esetleg Bolter Dix a meglepetés ember. Jön a rajt. Eljönnek elsőre, Usain Bolt gyakorlatilag 30 méter alatt lefutja a mellette lévő Sean Crawford, már csak a sarkát nézi, Usain Bolt most nem laza, hanem úgy fut, mint egy ördög, hát ebből én azt hiszem, hogy lehet világcsúcs, nézzük azt az órát, Kenterbe veri az egész világot, Usain Bolt 19.31, világcsúcs, megdöntötte a megdönthetetlen, Usain Bolt 100 másodperccel, túlhaladva Michael Johnsont, kétszeres olimpiai bajnok itt Pekingben. Sőt, 19.30-ra módosítják a tájékoztató időt. Így pedig 200-addal megdöntötte azt a világcsúcsot, amelyről nagyon sokan azt gondolták, hogy még évtizedekig megmaradhat, de legalábbis hosszú évekig.
1: A 100-an és a 200-an elért világcsúcs után néhány nappal a jamaikai 4x100 méteres váltó is aranyérmet szerzett Pekingben, ám ezt az eredményt 2017-ben törölték Nesta Carter pozitív dopingtesztje miatt. Így Bolt hivatalosan két bajnoki címmel és az atlétika egyik legnagyobb sztárjaként távozott a kínai fővárosból. Sokat nem pihent a jamaikai, a következő évben a berlini világbajnokság volt a főesemény, ahol Usain Bolt még tovább írta a sporták történelmét. Megcsinálta azt, amit Pekingben is. Aranyérmet nyert 100-on és 200-on is, ráadásul világcsúccsal. A rövidebb távon 9,58 század másodperc alatt ért célba, ami 37,58 km/h átlagot jelent, de volt olyan szakasz, amikor 44,72 század km/h sebességgel ment, ami egészen elképesztő. Nem meglepő módon a rendező ország, vagyis a németek kommentátora is döbbenten figyelte az eseményeket. A siker utáni sajtótájékoztatón így értékelt a jamaikai sztár. Narrátor Virányi Zsolt.
5: Már az elődöntőben jól ment a futás, azaz lazán, erőlködés nélkül jutottam a fináléba, ahol sikerült megismételnem ezt. Sőt, mint a világcsúcs mutatja, felül is múltam az összes eddigi eredményemet. Éreztem, hogy a remek formában vagyok, de ekkora világrekordra nem számítottam, nem számíthattam. Most én vagyok az első ember a világon, aki 9,6 másodperc alatt képes volt teljesíteni a 100 métert. Gondolhatják, hogy milyen boldog vagyok, és aki közelebbről ismer, az tudja, hogy csak a kemény munkában hiszek, ugyanakkor imádok bohózkodni, még egy olimpiai, vagy mint most egy világbajnoki döntőben is, hiszen a közönség nem csak a fantasztikus eredményeket szereti, hanem a jópofáskodást és a színészkedést is. Engem nagyon feldob, amikor 50-60 ezer néző előtt futhatok, mivel gyerekkoromban mindig erről álmodtam. Tudtam, hogy gyorsabb vagyok legfőbb riválisaimnál, azaz az amerikai Tyson Gainnel és honfitársamnál, a Sapha Powellnél. Épp ezért magabiztosan álltam a rajthoz, és egy percig sem gondoltam arra, hogy esetleg más is nyerhet. Csak akkor lehet sikeres, ha ilyen fontos szituációkban nem foglalkozol másokkal, csak a futásodra összpontosítasz. Én ehhez teszem hozzá a már említett bohóckodást a szurkolóknak, ami azt hiszem teljesen egyedivé tesz.
1: 200-an is sikerült Berlinben a csúcsdöntés, itt 19,19-ra javította a világ legjobb idejét. Ez az eredmény és a 100-an elért 9,58 is mind a mai napig világrekord, és egyelőre nem látszik olyan atléta, aki ezt meg tudná dönteni.
0: A legyőzhetetlen.
1: A következő években szinte senki nem tudta megállítani Boltot. 2010-ben egy svédországi viadalon Tyson kijelőzte meg őt. Ezt leszámítva, elindult, ott nyerni tudott. Egy évvel később a dél-koreai világbajnokságon egy újabb ellenfél nehezítette meg a dolgát, a rajtgép. A 100 döntőjében a címvédő és világcsúcstartó teljesen egyértelműen kiugrott, emiatt kizárták. A jamaikai maximalizmusát mutatja, hogy elég nehezen viselte a dolgot, már a visszalövés pillanatában a fejére húzta a felsőjét, amit később le is vett, egyszer beleütött a falba, és kiabált is dühében. A kizárást nem kerülhette el, így a pálya mellől nézte végig, hogy jó emlék, megnyeri a királyszámot. 200-on és a 400-as váltóban nem hibázott, de Gubol két aranyéremmel távozott. 2012-ben újból olimpiát rendeztek, ezúttal Londonba látogattak a világ legjobb sportolói. Az ötkarikás játékok egyik legjobban várt száma a 100 döntője volt, jó emlék ugyanis a jamaikai bajnokságot is megnyerte, és elég komoly kihívónak számított. Eljött a finálé napja, és egy újabb történelmi pillanat. A szó Petur Andrásé.
6: Teljes a csend, 80 ezer ember pisszenni nem mer.
4: Jó rajt, jó rajt! A Sapha Powell szenzációsan kap el, nagyon hátul van Usain Bolt, de megindul Usain Bolt, és ő nyeri meg a 100 métert 9.64-gel! Nincs világcsúcs, 9.64-gel így is a világ idei legjobb eredményét futja Usain Bolt, és ezzel megvédi olimpiai bajnoki címét. Nagyon beragadt, de 60 méternél aztán szédületesen megindult, megnyújtotta a lépteit, és ezzel ismételten ő az olimpiai bajnok, megdöntve a saját olimpiai csúcsát 9.69-ről, módosítva az 9.63-ra. Johan Blake lett a második, ugyanúgy 9.75-tel, mint amikor legyőzte a jamaikai válogatón a mostani olimpiai bajnokot. Justin Gatlinnek pedig jut egy egyéni csúcs, 9.79, Tyson Gay a negyedik, 9.8 idei legjobbjával. Ezek szerint a világ leggyorsabb embere továbbra is Usain Bolt.
1: A megnyert 100 méteres döntő után Szabó Szilárd szólaltatta meg a jamaikai sztárt.
7: Te mindenkiből bolondot csináltál, amikor Johan Blake kétszer is legyőzött idén?
8: de hogy Johan akkor tényleg jobb volt nálam. Ő egy fantasztikus atléta, és egy szavam nem lehet, hogy a válogatón kétszer is megvert. Jobb volt, gyorsabb volt, megérdemelte. Sőt, az a verseny felnyitotta a szemem, rámutatott, hogy keményebben kell dolgoznom, és tényleg mindent megtettem a sikerért. Ez a 9.63 minden idők második leggyorsabb 100 métere volt. Elégedett vagy az idővel? Teljes mértékben. Itt minden a győzelemről szól. Másrészt a világcsúcsomat rajtam kívül senki sem tudta megközelíteni. Úgyhogy hékás, boldog vagyok, nyerni jöttem és nyertem is. Újra gyorsabb voltál a villámnál, itt utaltam a rep számára. Lehetsz még ennél is gyorsabb? Nos, ez a terv. Szeretném tovább faragni a világcsúcsokat és mindenféle rekordokat felállítani, hogy ne ok nélkül nevezzenek villámnak. Benned van a 9-4. Remélem.
1: A 200 méter döntőjét is megnyerte, ezúttal 19,32 századot futva, ami nem lett olimpiai csúcs, elmaradt a pekingi legjobbjától, és itt is jó emlék előtt zárt. Három jamaikai állt a dobogón, így nem meglepő, hogy a világ akkori két leggyorsabbjával felálló 4x100-as váltó is aranyérmes lett. Legyőzhetetlenség a következő években is megmaradt. 2013-ban egyedül egy római gyémántliga versenyen lett második, de Moszkvában visszaszerezte a 100 méteres világbajnoki címet, és emellett megtartotta a 200-as és a 4x100-as koronát is. 2014-ben jött egy combhajlító sérülés, ami miatt 9 hétig nem edzhetett, egyéni versenyt mindössze egyet teljesített, azt viszont 9,98-al megnyerte. A következő évben semmi nem hátráltatta, és legyőzője most egy megméretésen sem akadt. A világbajnokságot ezúttal Pekingben rendezték, és Bolt újabb három aranyjal távozott. A 100 méter fináléja pedig sokáig emlékezetes marad, Bolt és Justin Gatlin között mindössze 100-at döntött. A rekordok könyve 2016-ban ismét új oldalon nyílt ki. A Riói olimpiára ismét csúcsformában érkezett a jamaikai, akit már hosszú ideje nem előzött meg senki. És ez 2016. augusztus 14-én sem változott meg. A királyszámot ezúttal is Bolt nyerte 9,81 százados idővel, ezzel a történelem első sportolójává vált, aki háromszor nyert ezen a távon. Ezt a sorozatát 200-on is folytatta, és természetesen a 4x100-as váltót is elsőként hozta be, így 9-szeres olimpiai bajnokként utazhatott el Brazíliából a tripla-tripla teljesítőjeként. Ezt ugye Carter dopingügye miatt végül 2017-ben 8 aranyéremre redukálták, de Bolt így is minden idők legsikeresebb sprintere lett.
0: Visszavonulás és a civil élet.
1: Bolt a védjegyévé vált égfelé mutató ünneplést már nem sokszor ismételhette meg Rio után, de ez egy tudatos döntésnek köszönhető. A jamaikai mindig arról beszélt, hogy időben szeretne távozni, és nem akarja leégetni magát. 2017 elején saját vállalkozást alapított, amelyel egy új formátumú versenyt akart létrehozni, ám a média és a nézők által sikeresnek ítélt első Melbourne-i bemutató után nem lett folytatás. Néhány hónappal később derült ki a korábban már említett Carter ügy, és Bolt nagyon csalódott volt, amikor megtudta, hogy honfitársa doppingolt. Eljött az augusztusi londoni világbajnokság, a klasszis utolsó versenye. Százon közel 4 év után győzték le újra, a 9,95 százados idő bronzérmetért Gatlin 3, Coleman 1 századdal előzte meg. A búcsú pedig nem úgy sikerült, amilyet egy ilyen klasszis pályafutás érdemel. A 4x100 méteres döntőben Jamaica második helyen állt, amikor Bolt átvette a stafétát, ám 50-nél a combhajlítója ismét megsérült, és csak a csapattársai támogatásával tudott átbicegni a célvonalon. 31 éves volt tehát, amikor visszavonult, és ezt követően sem szakadt el a sporttól. 2017-ben a jellegzetes kézmozdulatát megörökítő szobrot kapott a jamaikai nemzeti stadionnál, 2018-ban a norvég Stromskedet csapatával edzett, és a norvég U19-es válogatott elleni barátságos mérkőzésen pályára is lépett, 9,58-as messzámmal. A gyerekkori álomként megmaradó labdarúgó karriert üldözte még egy ideig, Ausztráliában is készült egy klubbal, ám végül 2019-ben bejelentette, hogy felhagy ezzel a projekttel, és hivatalosan is lezártnak tekinti a sportpályafutását. Nagy Green Bay szurkolónak vallja magát, és amikor egy interjúban 2021-ben kérdezték, úgy fogalmazott, még mindig képes lenne lefutni bárkit az NFL mezőnyéből. Látható tehát, hogy a sajátos laza stílusa mindig megmaradt. 2020-ban édesapa lett, megszületett lánya, aki az Olympia Lightning nevet kapta, utalva az ötkarikás sikerekre és a védjegyévé vált kézmozdulatra. Egy évvel később két ikerfiúval bővült a család. 2023-ban egy átverés áldozata lett, több mint 12 milliót emeltek le a bankszámlájáról, idén pedig visszatér oda, ahol a nemzetközi karrierje indult, Magyarországra. Usain Bolt ugyanis az atlétikai világdöntő abszolút legendája, ami lényegében nagyköveti szerepet jelent. Így viszont biztos, hogy szeptember 11-e és 13-a között a 40. születésnapját ma ünneplő Usain Bolt is itt lesz, a Zsivószky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. És ha már atlétikai világdöntő, mi mással is búcsúzhatnánk, mint Armand Duplantis új számával, aminek a címét, mintha Usain Bolt inspirálta volna. Gold, vagyis arany. Boltnak ebből van néhány. egész pontosan 8 olimpiai és 11 világbajnoki cím.

0: pénteken a 40. életévét betöltő kiváló sprinterről, Usain Boltról, Kreisz Bálint készített összeállítást. A hírek után innen folytatjuk.
1: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
1: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
0: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Már három turbina termel áramot Pakson, megújul a Budapest Fút Veresegyház-Vác vasútvonal, marad a napos meleg idő. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Sikeres volt az újraindítás, megkezdődött a hatos turbina áramtermelése a Paksi atomerőmű 3-as blokkjában. Ezzel a létesítmény 8 turbinájából már 3 üzemel. A helyszínről tegnap este élőben jelentkezett be Magyar Péter miniszterelnök, aki elmondta, a reaktiválással 500 megawattról körülbelül 750 megawattra nő a teljesítmény, szerdára pedig a maradék 5 turbinát is üzembe helyezik, és teljes kapacitással működik majd az atomerőmű. Emlékeztetett, Paks az ország áramellátásának 35%-áért felel. Hamarosan jelentősen nőhet a Duna vízszintje. A Hungaromet közösségi oldalán arról ír, hogy bár itthon kevés eső esett, az Alpokban a Duna vízgyűjtő területén helyenként 50-60 mm-nél több csapadék gyűlt össze az elmúlt 3 napban, ez pedig felgyorsíthatja a folyó vízszintjének emelkedését. Aláírták a támogatási szerződéseket a villamos energiahálózat fejlesztésére. A kormány az uniós helyreállítási alapból csaknem 500 milliárd forintot fordít korszerűsítésre, kapacitásbővítésre, okos mérők telepítésére, emlékeztetett a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy már átutalta az említett összeget a feladatra szerződött vállalatoknak. Hétfőn kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. 2030-ra megújul a Budapest Fút Veresegyház Vác vasútvonal. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a Baross Gábor terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból olyan korszerű elővárosi vonal jön létre, amelyen gyorsabban és sűrűbben közlekednek a vonatok, és ahol lehet, megépül a második vágány is. Tűzoltókat és helikoptereket küld Szerbiába az Európai Unió a vajdasági Deliblati homokpusztán hetek óta pusztító tűzoltására. Az európai segítség 4 Black Hawk tűzoltó helikoptert jelent különböző tagországokból, valamint tűzoltókat és járműveket Németországból és Romániából. Bár Szerbia nem tagja az EU-nak, kérhet segítséget a polgári védelmi mechanizmus keretében. Adott esetben Belgrád is támogathatja az uniós államokat a tűzoltásban, legutóbb Spanyolországnak segített. 50%-os büntetővámot vezetett be az Egyesült Államok egyes Kanadából importált árukra. Az amerikai kormányzat azzal indokolta az

0: intézkedést, hogy északi szomszédja elutasította a két ország közti kereskedelmi megállapodás véglegesítését, és új igényeket fogalmazott meg. A vámok mintegy 20 milliárd dollár értékű kanadai árut érintenek. Mintegy 1000 embert telepítettek ki a Spanyolország keleti részén pusztító erdőtűz miatt. A tűz csütörtök este tört ki a Valencia melletti Gátovánál. Péntek estére már körülbelül 400 hektárnyi területet emésztettek fel a lángok.
1: Közlekedés.
0: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra kell készülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Eső sehol sem valószínű. A szél helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben általában 24-30, késő este 19-25 fok között alakul.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Angyalföldről hozta el a három pontot a Puskás Akadémia a labdarúgó NB1-ben, míg az MTK a vendég Nyíregyházát győzte le. Vereséggel kezdte szereplését női röplabda válogatottunk az Európa-bajnokságon. Landon Norris rajtolhat az érről a Formula 1-es Holland a nagy díjon. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
1: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: A Rab Boldizsár kiállítása miatt az első félidő végén emberhátrányba került Vasas. 1-0-ra kikapott a vendég Puskás Akadémiától a labdarúgó NB1 ötödik fordulójában. A felcsútiak ezzel továbbra is a tabella élén állnak, az angyalföldieknek pedig ez volt az első vereségük az idényben. A győztes gólt a szünetben beállt Németh András lőtte a 85. percben. A támadót Mohai Bence szólaltatta meg.
3: Úgy látszik nálatok ez a szokás, hogy a győztes gólt a csereként beálló center szerzi. Hogy viszonyulsz ehhez a versenyhelyzethez?
4: Igen, eddig ezek a cserék jönnek ki nagyon az edzőnktől. Van egy egészséges konkurencia köztünk, ami minden csapatnak így kell lennie. Örülünk ennek a győzelemnek.
3: Neked mit tesz jobbat? A feltétlen bizalom, amikor tudhatod, hogy biztos a kezdőben leszel, mert te vagy a center, vagy hogyha van egy Cole Kaliberű posztriválisod, akivel minden héten meg kell küzdened a kezdő csapatba kerülésért?
4: Szerintem, hogyha van egy egészséges konkurencia, az nagyon fontos. Minden poszton egyébként akkor tudja a csapat kihozni magából a legjobbakat.
3: Hogy érezted, ez most egy megérdemelt győzelem volt? Milyennek láttad a csapat teljesítményét?
4: Az első fél idő azért eléggé kiegyenlített volt, vagy lehet, hogy a Vasas még fölényben is focizott, majd nagyon majd nézőt tették a dolgunkat. Az elsőben az a piros lap az nekünk elég jól jött, azt kell, hogy mondjam. És a második fél időben minél több nyomást próbáltunk helyezni rájuk, és szerencsére az utolsó 10 percben sikerült megszerezni a győztes gólt.
3: Óriántól kaptad a gólpaszt, aki védekezésben is néhány tanári megoldással jelentkezett, és végül a támadáshoz is hozzátette a magáét. Hogyan érzed, a mostani Puskás Akadémiában elég sok fiatal játszik, mennyire találjátok meg velük a közös hangot?
4: Jó, ugye próbáljuk őket beépíteni a csapatba, próbálunk pozitívan állni feléjük, és kapják a bizalmat tőlünk is, az idősebb játékosoktól és az edzői stábtól.
2: A Puskás Akadémia győztes góljának szerzője Németh András után hallgassák a Vasas vezetőedzőjének, Erős Gábornak az értékelését, a riporter Mohai Bence.
3: Azért egészen másként nézett ki ez a meccs 11-11 ellen, de lassan lehet, hogy gyakorolni kell edzéseken az emberhátrányos játékot is, 5 meccs alatt 3 piros lap.
5: Igen, hát nehéz ilyenkor bármit mondani, hiszen nem gondolnám, hogy a csapatunk egy durva csapat, azt meg, hogy alattomos, azt meg semmiképpen sem. És ugye 5 mérkőzésből 3-szor kiszortak játékosunkat sajnos, és azért ezt minden alkalommal természetes, hogy nem fogjuk elbírni. Igen, egészen más mérkőzés volt addig, amíg egyenlő létszámban voltunk a pályán. Szerintem sok mindent elmondta, hogy az ellenfél csapatának a legjobb játékos az a kapusuk volt. Sajnálom a srácokat, mert nagyon nagy melót tettek bele, de azért 45-60 perceket emberhátrányba focizni az nem könnyű, de természetesen ez kritika is számunkra, hiszen jobban oda kell figyelni, még hogyha nincsen benne semmilyen szándék, akkor is egy ilyen szerencsétlen mozdulat az sajnos most 3 nagyon fájó pontunkba került.
3: Mennyire tudta a csapat megvalósítani mindezzel együtt, amit rájuk bízott, az egyes posztokon a feladatokat, mennyire látták el jól a játékosok?
5: Szerintem abszolút, nem akarom Isten ments az ellenfelet kritizálni, hiszen ők nyerték a mérkőzést, de én azt gondolom, hogy 30 perc után 3-0 állt volna az eredményjelzőn, akkor nem nagyon szólhattak volna egy szót sem, sőt még azt gondolom, hogy utána is nekünk voltak nagyon komoly helyzeteik, az első félidőben nekik nekik egy luki lövés volt, és egy fejes, ami a kapufán csattant egy szöglet után. Nekünk viszont azt hiszem, hogy 4-5 nagyon-nagyon komoly, ahol az ellenfél kapusot nagyobbnál nagyobb bravúrokkal hárított. Ez ilyen, hogyha nem rúgod be a helyzeteidet, akkor nem marad más, mint a magyarázkodás, már pedig a győzelmet azt nem kell, a vereséget pedig nem lehet. Gratulálni kell az ellenfélnek, nekünk pedig tanulni ezekből a szituációkból.
2: A labdarúgó NB1 ötödik fordulójának, tegnapi másik találkozóján az MTK 2-1-re nyert az új Hidegkuti Nándor stadionban a Nyíregyháza ellen, és sikerével jelenleg harmadik a tabellán a Vasas mögött. Az MTK mindkét gólját Jurek Gábor lőtte. A csatár akár mesterhármast is szerezhetett volna, de a megítélt 11-est végül nem végeztette el, mivel videózás után a játékvezető visszavonta az ítéletet. Cinger Kocka Henrietta elsőként erről kérdezte a támadót.
6: Kezdjük azzal, hogy már majdnem elrúgtad a büntetőt, amikor megállított a játékvezető. Mi futott át a fejedem?
7: Az, hogy megbeszéltük a Bogesszel, hogy én kapom a sanszot a meccsre a 11-es rúgásnál, és sajnos nem tudtam előni, remélem majd legközelebb el tudom.
6: Így is megvan a 3 pont, és a második találatod az összes közül a legszebbé lépelő?
7: Igen, nagyon szép volt. Volt még egy sansz utána, mindent értékesíteni kell, és akkor nem lesz ilyen nehéz a vége, mert úgy gondolom, hogy tényleg egész meccsen küzdöttünk, és végre tudtunk nyerni.
6: Csinórban a negyedik meccsen találtál be. A játék mely elemében volt szerinted hatékony az MTK?
7: Az első fél időben azt a játékot játszottuk, amit ők. Sajnos nem tudtuk megtartani a labdát, és nem éreztem jól magam én se az első fél időben. Aztán egy ilyen meccs lett belőle, nem az döntött, hogy milyen focit vittünk ki a pályára, hanem azt, hogy karaktert mutattunk, küzdöttünk, aztán voltak helyzetek, abból kettő bement, és így vége.
2: Az MTK két gólszerző csatára Jurek Gábor után Cinger Kocka Henrietta a Nyíregyháza vezetőedzőjét, Bódog Tamást is összegzésre kérte. A szakember eltiltása miatt csak a lelátóról nézhette a mérkőzést.
6: A múlt heti győzelem után elégedett volt a stáb munkájával. Mi a véleménye erről és a csapat a játékáról?
8: Most is elégedett vagyok, mert egy X-es meccs volt, amiben ugyanúgy benne volt az, hogy mi is megnyerhettük volna a mérkőzést. A stáb ugyanúgy rendben volt. Jól működött a csapattal. Most így jártunk, de abszolút rendben volt a mérkőzés.
6: Kvasina a büntetőnél váratlant próbált húzni. Mit tett meg?
8: Nem, ő megpróbálta azt, hogy egy lépés után próbálta elrúgni. Én úgy láttam, de a kapus jó irányba ment és jó ütemben ment. Sajnos nem sikerült 11-est értékesíteni.
6: 13 percre aztán jött az egyenlítés. Ez lélektanának mennyire volt fontos ott még az első fél időben?
8: A gól az mindig jót tesz, de egyértelmű, hogyha úgy mész a szünetbe, hogy nem hátrányba, azért könnyebb úgy, és a játékosok is tudták azt, hogy itt van keresnivalónk, volt bennük ilyen érzés, hogy jól játszanak, hogy erősek vagyunk. És sajnos így alakult a második fél időben.
6: És aztán ezt még nem sikerült megtartani. Ön hogy élte meg a lelátóról mindezt?
8: A lelátón soha nem jó, mert nem tudsz belenyúlni, nem tudsz reagálni, csak szurkolsz, mint egy szurkoló, nem ideális, de ez dobta a gép.
6: Ilyenkor mennyire tartják egyébként a kapcsolatot, vagy szabad kezet ad vele a járónak?
8: Nem szabad a kispaddal tartani a kapcsolatot, úgyhogy megvan az a távolság, amit tartanunk kell. Ez a rossz ilyenkor, hogy vannak elképzeléseid, vannak ötleteid, van az, amit te változtatnál, de nem igazán tudod megvalósítani, hogyha csak nézőként veszel részt a mérkőzésen.
6: Hazai pályán 2 győzelem, idegenben 3 vereség. Mi kell az idegenben is sikeresebb tudjon lenni a csapat, illetve hogyan látja ennek a lélektanát?
8: A mérkőzés rendben volt, most kicsivel nagyobb szerencsénk van, vagy mi rúgjuk a második a tenyered ezt a mérkőzést, mert nem voltunk semmivel rosszabbak, sőt, de gratulálunk az MTK-nak, most lehetett volna fordítva is, de egyértelmű, hogy a 3 vereség idegenben nem néz jól ki. Most, hogyha a jövő héten otthon hozzuk a mérkőzést, akkor kicsit kiegyenesedik megint, de idegenben azért kéne ugyanúgy pontokat szerezni.
2: Annyira Csáz a labdarúgó csapatának vezetőedzőjét, Bódog Tamást hallották. Ma 2 mérkőzéssel zárul a labdarúgó NB egy 5. fordulója. 17 óra 30 perctől a címvédő Eto FC a Zalaegerszeget, és ugyancsak 17:30 a Kisvárda a Debrecent fogadja. Mindkét meccset a Nemzeti Sportrádió, valamint az M4 Sport és az M4 Sport Plus közvetíti élőben. A labdarúgó MB2-ben, szintén az 5. fordulóban Ajka Nagy Kanizsa 2-0, Kozár Mislány Szeged 1-2, Tiszakécske Diós Győr 4-1, BVSC Karcag 1-4, Videoton Mezőkövesd 1-2 és Gyirmót Kecskemét 1-4. Vereséggel kezdte az idényt a Manchester United, amely a meglepetésre 2-0-ra kikapott az élvonalba visszatérő Hull City vendégeként az angol labdarúgó Premier League első fordulójában. A másodosztályban a Blackburn Tóth Balázzsal a kapuban, hazai pályán 2-1-re győzött a Middlesbrough ellen a második fordulóban. Varga Barnabás góllal vette ki részét a címvédő AEK Athén 4-0-ás hazai sikeréből az Iraklis ellen a labdarúgó görög bajnokság első fordulójában. A válogatott csatár kezdőként 72 percet töltött a pályán, és a 11. percben szerezte meg a vezetést. Az athéniak másik magyar játékosa Vitális Milán végigjátszotta a találkozót. A bajnoki és kupa címvédő Bayern München nyerte a német labdarúgó szuperkupát, miután 2-1-re győzött az előző Bundesliga idény ezüstérmese a Borussia Dortmund otthonában. 76 éves korában, augusztus 20-án elhunyt Lakat T. Károly sportújságíró, labdarúgó szakíró. A Szepesi és Ezüst Gerely díjas újságíró, a Magyar Sportújságírók Szövetségének életműdíjasa, a Népsportnál kezdte hírlapírói pályáját, majd a Képesport és a Nemzeti Sport munkatársa, rovatvezetője, kolumnistája volt. A sportnapi lapos időszak után a Sport Plus heti lapnál dolgozott egészen haláláig. Számos nagy sikerű könyve jelent meg, köztük az édesapjának, a legendás labdarúgó edzőnek, Lakat Károlynak emléket állító Apám regénye, vagy a Dénes Tamással közösen írt Almafák, valamint a fordított Bakancslista című.
1: Nemzeti Sport Krónika.
2: Mészáros Krisztofer a 7. helyen végzett korláton a zágrábi férfi torna Európa-bajnokság szerenkénti döntőjében. Párizsi olimpikonunk számára még nem ért véget a kontinens viadal, mivel ma a magyar válogatott tagjaként a csapatdöntőben is szerepel. A juniorok mezőnyében Gál Kristóf Nyújton 6. lett. Győzelemmel fejezte be a budapesti fallabda Európa-bajnokságot Takács Benedek. A magyar sportoló 3 játszmában nyert liechtensteini ellenfelével szemben, így végül 17-ként zárt. A magyar női röplabda válogatott első mérkőzésén 3-0-ás vereséget szenvedett Lengyelországtól az Európa-bajnokság isztambuli csoportkörében. Ugyanebben a 6-osban Szlovénia, Németország 3-0, és míg pénteken Törökország, Lettország szintén 3-0. Virányi Zsolt nemzeti együttesünk centerével Kumpa Lizzal elemezte a tegnapi meccset.
9: Nem voltál a kezdőben, de aztán beálltál, és szokás szerint például a nyitásaiddal, meg aztán center pontjaiddal is hozzátettél a csapat teljesítményéhez. Mitől volt annyira rossz mindig a játszma eleje? Ez az izgulásnak, a 11 újonc, EB újoncnak, vagy mivel magyarázható?
10: Az, hogy 11 újonc van, nagyon örülök nekik, hogy most nagyon jó formában is vannak, azért játszottak, megkezdtek a kicsik, most akik úgy hívjuk őket, de élnek is a lehetőséggel, annyi, hogy a fiatal csapatunkkal ez így vele jár, mondjuk, hogy nem igazán vagyunk stabilak, meg hogy ha esetleg egyet hibázunk, de nem csak egyet hibázunk, hanem 6-ot is. De ezt így mindig szépen lassan így kiküszöböljük. Kicsit megilletődve kezdtünk, meg így valahogy olyan szinten ilyen csöndnek tűnt, meg ilyen hangulattalannak ez a csarnok, mert elveszik egyszerűen, így olyan picik vagyunk a csarnokban, hogy ezt hihetlen is így lehet, hogy hozzá kellett szokni, mert ezt beszéltük a padon is még az elején. Hogy így beálltam, így mondtam a lányoknak, hogy akkor már vezettek vagy 10 ponttal, hogy menjünk pontonként, hogy mit veszíthetünk ezen a ponton, nem úgy, hogy feltesszük a kezünket, hanem hogy szépen lassan most minek nézzük azt, hogy mennyi az állás, meg ki van a túloldalt, hogy mi is játszunk. Ők is játszanak, ez ugyanaz a sport, hogy nem lehet itt nagyon meglepetéseket okozni.
9: Jó csináltad, mert a 9 ponttal tényleg elmentek a második játszmában, és akkor jöttél te.
10: Igen, és akkor mondtam azt, hogy ebbe vagyunk így folyamatosan, hogy jó a hangulat, hogy bolonduljunk meg, mert akkor, hogyha mindenki nevet meg, sikítozunk meg, tudom is én, az ellenfélt is zavarná, főleg úgy, hogy ők csinálták a saját dolgokat, ami működik, mert nagyon jó csapat, de hogy valahogy így az ilyeneket ki kell
9: hozni. Megrangista 5.
10: Igen, hoppá. Az volt a cél, hogy ne az legyen a fejünkben, hogy úristen, kik vannak velünk szemben, meg fú, de ügyesek vagytok, meg valakinek a példaképei, meg tudom is én, hanem hogy játszunk, és hogy mi is tök jók vagyunk, hogy higgyük már el, hogy tök jók vagyunk, de ahhoz viszont minden pontban az kell, hogy aki, ami saját magát veleteszi, az jó legyen. És aztán a végén meg úgy sikítozzunk, hogy ők azt nézzék, hogy úristen, ezek meg vannak bolondulva, vagy én nem tudom. Aztán meg a szett befejezések, az meg megint így tapasztalatnak mondanám talán, ahogy a vezetőedzőnk mondta, ilyen fontos pillanatokban elkövetett hülye hibák, hogy még csak nem is az, ami éppen, hogy elütöd a blokk fölött a labdát, és nem érnek bele, hanem ilyen tudod, hogy hova kell állni védekezésbe, és nem odaállsz, mint hogyha valami többet kéne csinálnunk nekünk 20 felett, ahelyett, hogy azt gondolnák, hogy amit már most tudunk, megcsináltunk, az elég, és így valahogy így ezt így a fejünkbe talán át kéne állítani, csak szépen lassan, hát ha a következő meccseken, ha ilyen szituációban lennénk, a végjátékokat be tudjuk fejezni.
2: A szeptemberi világbajnokság előtt álló női kosárlabda válogatottunk felkészülési mérkőzésen 71-67-re kikapott Németországtól Göttingenben. A győri Eto sikerével végződött a debreceni női kézilabda felkészülési torna, A győriek a döntőben 37-31-re múlták fölül a DVSC együttesét. A bronzérmet a horvát Kapronca vihette haza, miután 31-23-ra verte a szerb Crvena Zvezda csapatát. A Veszprém férfi kézilabda csapata nyerte a spanyolországi Santanderben rendezett felkészülési tornát, mivel a döntőben 36-28-ra győzött a lengyel Kielce ellen. A magyar női jégkorong válogatott 1-0 alul maradt a házigazda németekkel szemben Füssenben a Nemzetek Európai Kupa kupája torna harmadik utolsó fordulójában, így együttesünk 1 győzelemmel és 2 vereséggel zárta a sorozat németországi állomását. A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit pilótája nyerte a Formula 1-es holland nagydíj időmérő edzését, így övé lesz az első rajtkocka a mai futamon. Norris mellől a sprintfutamon győztes honfitársa George Russell indulhat a Mercedes-el, míg harmadikként a VB pontversenyt vezető csapattársa, az olasz Kimi Antonelli, szintén a Mercedes-el vághat neki a 15 órakor kezdődő 72 körös versenynek, amelyet az M4 Sport élőben közvetít, és a Nemzeti Sportrádió is beszámol a történtekről. Műsorunk végén köszöni figyelmüket a szerkesztő Fejér Balázs. Adásunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. A zene után folytatódik a Sportreggel itt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez itt továbbra is a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Ahogy ígértem, következzen egy beszélgetés a kiváló ebéd záró villámgyors Kozák Lucával. Vele Szilágyi Dóra beszélgetett.
2: Gratulálok az Európa-bajnoksághoz, amit nevezhetek-e történelminek, hiszen azt ugye tudjuk, hogy a 400-as magyar női váltó most először jutott Európa-bajnoki döntőbe, de hát 100 méter gáton pedig a versenyszám történetében másodjára láttunk magyar versenyzőt, és hát az első is te voltál 2022-ben, ami egy nagyon szépen sikerült Európa-bajnokság volt, amikor ezüstérmet szereztél. Ugye most ott egy ötödik helyet sikerült szerezni, és a 400-as váltóval pedig a hatodikként értetek célba.
3: Igen, igazából nagyon jó ebéd zártam. Nyilván gáton úgy mentem oda, hogy érmet szerettem volna. Így azért a harmadik hely kicsit olyan nyílt volt, ha egy utólag visszanézzük. Ugyanakkor egy jó futást produkáltam, két jó futást produkáltam, és nem volt messze az sem. Tényleg nagyon rendben volt a lányokkal, meg a 400-as váltó, meg tényleg szerintem mi se gondoltuk, hogy ennyire gyors időt tudunk futni, és ha előző nap mondják azt, hogy hatodik helyen fogunk félbeérni, akkor teljesen elégedettek voltunk. Utólag visszanézve ott se volt messze a dobogó, és tényleg le a kalappal mind a másik három lány előtt, hiszen kettőjüknek ugye Zitának és Élinek élete első felnőtt világversenye volt, Boginak meg a, ha jól számolom, hatodik és hetedik rajtozállása volt az EB-n, úgyhogy tényleg mindenki hozta magából a maximumot.
2: Ahogy mondod, hogy utólag visszanézve már mondjuk a dobogós helyezések sem voltak mondjuk a 100 gáton annyira messze, és akkor utána azt nyilatkoztad, hogy most még ma este lehetsz egy picit elégedetlen, de visszanézve, hogy egyébként, ha jól tudom, akkor még a dobogó is mindössze 11 századra volt. Visszanézve milyen volt?
3: Jó futás volt, így kicsit utólag azt érzem, hogy ott a 2-3-as pályán dőlt el a dobogó, és én nem érzékeltem belőlük semmit igazából, hogy úgy nem nagyon voltam benne igazán a verseny, ugye én a 7-es pályán futottam. Ha tényleg nagyon-nagyon tényleg a realitásokat nézzük, akkor ez az én ötödik hely volt nekem, ami ötödikként voltam rangsorolva és az EB előtt. Viszont közel volt, nyilván lehet gondolkozni, mi lett volna, hogyha a bal színén futok, vagy egy szélső pályát kapok.
2: Vagy nem szembeszél van?
3: Mindenkinek szembeszél volt, mindenkinek nagyon hideg volt, körülmények nem voltak ideálisak azért, de ez mindenkinek ugyanannyira volt nehéz, hiszen azért szembeszelek voltak a gát előfutam és döntőben, és valamint azért este fele nagyon hideg volt, így mind a gát döntőben, mint pedig a 400 döntőiben azért már ilyen 15-6 fokba futottunk, és ez azért az időeredményeken is meglátszódott, hogy a váltóba például délelőtt mindenki szárnyalt, nem csak mi, hanem a többi ország is, és azért este jó fél másodpercen mindenki lassabban futott, ez az ilyen fejenként nagyjából egy tized, ez bőven bennem az időjárásban.
2: A 100 gáton még 3 gáttal a vége előtt a 8. voltál, majd innen lettél 5., tehát hogy ezt így is értelmezzük, ezt az 5. helyet, és hát szokásosan megint nagyon erős volt a vége, ami úgy nyilatkoztál, hogy igazán lucás, ez egy veled született tulajdonság, vagy ez tanulható volt?
3: Szerintem mindenkinek vannak alapból olyan dolgok, amik könnyebben jönnek, meg amiket nehezebben tanul. Nekem valahogy mindig a 100 második fele az ösztönösen jó volt. Nyilván ezen is ide dolgozni kell, meg nem lehet belőni, hogy nekem ez jó, akkor ezen nem kell dolgozni. Nekem magyarságjáró képességem soha nem volt baj. Nekem máshol kellett kicsit több energiát beletenni, de hál' Istennek így a táv második felében én nem fáradtam soha. Nekem a két futásról se voltak bajaim, úgyhogy nekem ez az erősségem szerintem.
2: A 2023-as világbajnokság óta visszaküzdötted magadat az élmezőnyben, és innen a magasból, ahova visszamásztál, hogy látod magadat és a küzdelmeidet az elmúlt években? Ugye itt azért sérülések is voltak. Milyen Lucát látsz az elmúlt évekből, akinek sikerült visszajönnie?
3: Én azért idén lettem 30, ezt mondtam, hogy így kicsit úgy érzem, hogy most már tényleg mind fizikálisan, mind mentálisan is kész vagyok a versenyzésre. Eddig is nem mondom, hogy nem voltam, de most tényleg azért sokat látszik az ember 20 és 30 éves kora közül, és ezt szerintem a versenyzésben is látszik. Idén szerintem egy nagyon stabil, nagyon érett versenyzést mutattam, és tényleg talán az egyik legjobb évem volt, és nagyon stabilan versenyeztem, úgyhogy én ezt így ki szeretném emelni, hogy az elmúlt éveim sem voltak rosszak, tehát egyáltalán nem mondom, annak nyilván 20 évben volt egy kisebb sérülésem, de nem voltak rosszak, viszont tényleg idén ez a stabilitás, ami jellemezte a versenyzéseimet, ez az, ami szerintem így kiemelkedő az elmúlt évekhez képest, hogy talán nagyon sokszor futottam 12-80-on belül, kétszer sikerült 12-70-en belül futni, áttörtem a 12-60-as határt, úgyhogy ez tényleg nagyon jó év volt.
2: Ez látszódhat egyébként mondjuk ezen az ötödik helyen, hiszen ugye a 2022-es Európa-bajnokság az egy ezüstéremmel zárult, viszont most egy, ha jól veszem ki a szavaidból, akkor egy érettebb luca szerzett egy nagyon értékes ötödik helyet.
3: Igen, igen, azért a nőigát azt nem győzök hangsúlyozni, hogy mennyire erősödött a mezőny, és tényleg, ha az idei ranglistát megnézem, azt hiszem, hogy a top 12-es kiemeléshez 12-70-en belül kellett futni, ez az elmúlt években inkább 85 volt, tehát nagyon-nagyon erősödött a mezőny, úgyhogy szerintem ezért is egy nagyon értékes ötödik helyjegyzés, mert egy tényleg szerintem ennyire erős mezőny még sose volt női gáton Európában se, és tényleg büszke vagyok annak, milyenek az erős mezőnynek. Én is a tagja vagyok, hogy miattam is erős a női gát Európában, meg a világon is.
2: Még egy kicsit beszéljünk a váltóról, amely a 400-as női váltó országos csúccsal jutott döntőbe. Azt meséltétek többen is az interjúban, meg többször is kiemeltétek, hogy mennyit kellett várni a rajtra. Emlékszem, hogy azt hiszem 22-48-ra volt kiírva a döntő, azért itt volt egy pár perces csúszás. Ti ezt hogy éltétek meg, vagy ilyenkor mennyire idegörlő a várakozás ott egyedül?
3: Nem szerintem a várakozás az idegörlő, hanem itt az időjárásra tudok visszakanyarodni, hogy azt hiszem, hogy összesen 16 percet voltunk kint részrediben, tehát hogy mi már teljesen úgy megyünk ilyenkor, hogy ugye levetkőzve a versenytuszban, ott az egy ilyen körülbelül 4-5 perc elmegy azzal, hogy kimérjük a távolságot, amire indulnunk kell, csinálunk egy-egy próbarajtot, viszont utána minket beálltottak a helyünkhöz, és nem is azt mondom, hogy nem nagyon engedtek mozogni, de olyankor már tényleg tudjuk, hogy pár percen belül jön a rajt, viszont ez egy, hát egy kb. 10 perces csúszás volt minden együtt. Mi meg kellett várni a női magasat, a férfi hármas is befejezték. Uh-huh. Ez inkább tényleg az, hogy nagyon hideg volt. Tehát, hogyha ez most 36 fokba lett volna, akkor szerintem semmi baj nem lett volna, mivel így, hogy hideg volt, tényleg csak azt lehetett hallani, hogy mindenki szipog, és mindenki csapkodja magát, és próbáljuk magunkat melegen tartani, és szerencsére nem lett sérülés, de ilyenkor azért benne van az, hogy tényleg le tudnak merevedni az izmaink, tényleg Lili mondta azt, hogy egyszerűen annyira fázott, meg nem tudott elindulni rendesen. Én is a futás végén éreztem, hogy azért kicsit már fáradtabbak az izmaink, és így elgémberedtek. Inkább tényleg a hideg az, ami miatt nehéz volt ez a várakozás, de ugyanúgy mindenkinek, tehát tényleg csak azt tudom mondani, hogy senki nem futott extra, senki nem futott jól, hideg volt.
2: A sorrend az ugyanúgy volt, Szent Györgyi Zita kezdett, aztán Takás Boglárka, majd tőle kapta te a stafétát, és aztán Brucker Lili zárta a sort, és elcsíptem egy mondatot a nyilatkozatotokban, azért váltottatok ti Bogival a második, harmadik helyen, mert kockázatos a váltás, és hát nyilván ti rutinosak vagytok.
3: Nyilván ugye a második, harmadik emberen két váltás van, tehát ugye ez egy két idézőjelben nagyobb felelősség, hogy kettő váltást is kell csinálni, és ugye mi Botswanában is ugyanebben a felállással futottunk, csak ott utána fejezte be, és akkor mondta róla, hogy én akkor a felső kanyart futom. Ez nekem amúgy nyilván nem egy nagyon komfortos helyszín, ezért nem szoktam kanyart futni, nem annyira érzem nagyon jó kanyarfutónak magamat, viszont tényleg az, hogy kettő váltást kell itt inkább a telekkel a tapasztalat, ugye ez Tának és Meglinnek is az első versenye volt, ő korosztályos legversenyeken sem nagyon változtak. Boginak meg tényleg a sebességét ki kell használni, és a hosszú egyenesben ő ott egy nagyon-nagyon jó alapemberünk. De igen, azért kettő váltás van, ott kell a rutin, és hát itt mondtuk Botswanában is, hogy milyen jó, hogy milyen rutinosak vagyunk, ott úgy elejtettük a botot, de most erre nagyon figyeltünk, és tényleg a Bogival a mi váltásunk volt ez, ami egy ilyen kis kulisszatitok. Hát a melegítésen az előfutamban három váltásból kétszer nem jött át a bot, úgyhogy mi úgy mentünk be a pályára, hogy nem volt annyira jó a főpróba, de nagyon jó lett az előadás.
2: Igen, ezt egyébként szokták mondani, hogy ha valami ott a bemelegítésnél nem sikerül, akkor az nem feltétlen jelent rosszat, de hát ez nyilván ez, amiben csak lehet kapaszkodni. Ilyenkor idegesebben veszed át a botot?
3: Nem feltétlenül mondom, hogy idegesebben, de nyilván ott a ugye kiszoktuk nélkül, hogy hány láb fejre kell indulni, tehát egy kicsit biztonsági váltásra váltottunk, és nem annyira kiélesztük az egészet, és igyekeztünk minél hamarabb arra, hogy botot kapjak. De az emberben van egy kis versenydruk ilyenkor, amikor nem feltétlenül tökéletes, de igazából én azért gátakhoz vagyok szokva, ott azért több problémát kell megoldani, úgyhogy nem okozott hál' Istennek problémát.
2: Takács Boglárka azt mondta, hogy neki a délelőtti országos csúcs volt az egyik legjobb pillanat az Európa-bajnokságon. Neked mi volt az egyik legjobb pillanat az Európa-bajnokságon?
3: Hát a legboldogabb az mindenféleképpen az volt. Tehát Gát is nyilván az a legfontosabb, és én azt nagyon szerettem volna térmet szerezni, és a nagyon jó verseny volt, és büszke vagyok rá, viszont tényleg a szélányokkal, és nem is az országos csúcsot futottunk, vagy döntőbe jutottunk, hanem hogy tényleg ez a 42-84, ez egy hatalmas nagy idő, és nyilván titkon tudtuk, hogy 43-on belül tudunk futni, de amikor megláttuk így az órát, vagy megláttam így a kivetítőn, hogy tényleg Lilibe ilyen harmadiknak, az tényleg egy ilyen fantasztikusan jó érzés volt, hogy megcsináltuk is, hogy tényleg egy ilyen extra tudtunk teljesíteni.
2: Milyen ez a csapat? Mondhatom, hogy a két fiatal cserfes lánnyal, ahogy az én nyilatkozataitokat láttam, nagyon jó hangulatú ez a csapat.
3: Igen, és ugye ez nem feltétlenül csak négy főből állt, az ugye itt hozzátenném, hogy Tóth Anna futott velünk Botswanába, valamint ugye kint volt velünk Suján Alexa és Suti Justina is, úgyhogy szerintem azért így nagyon jól kijöttünk, tényleg egy jó kis csapat alakult ki, azért az a helyzet átfánt, hogy 10 év van köztem és a két lány között, tehát van egy idézőjelben generációs különbség, és így nagyon vicces volt, hogy amikor én mondtam, hogy én utoljára EB-n 8 éve futottam váltút, akkor ők 12 évesek voltak, akkor kezdtek el nagyjából atletizálni, úgyhogy de tényleg két nagyon, nagyon kemény lányról beszélünk, és tényleg Lili ugye 2 nappal a futásról tudta meg, hogy ő fogja befejezni, és nagyon szépen megoldotta ezt a feladatot, nem várakozáson felül, de tényleg nagyon jó kis csapat jött össze, itt nem csak mi 4-en, hanem így 6-7-en nagyon jól kijövünk.
2: Lesz folytatás?
3: Nyilván lesz, ez egyrésztről majd Roli német, Roland, ugye ő fogta össze a váltót, Boginak az edzője, ő a női váltónak az edzője, és majd meglátjuk, hogy jövőre mi lesz, nyilván jövőre világbajnokság, 2 év múlva lesz megint váltóvilágbajnokság, amivel lehet kvalifikálni az olimpiára, úgyhogy én remélem lesz folytatás, mert azért erre most lehet építkezni, és tényleg ez olyan eredményemben talán még egy VB-re vagy olimpiára is ki lehet jutni.
1: A birminghami atlétikai Európa-bajnokságon kiválóan teljesítő Kozák Lucával Szilágyi Dóra beszélgetett.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
5: Hétről hétre különleges vendégek,
6: óriási csaták,
7: és persze rengeteg nevetés vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
5: Ki tud többet Magyarországról?
8: Szerintem az én csapatom.
5: Majd meglátjuk.
7: Készen állnak az új évadra?
9: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban.
11: Szeretettel köszöntjük Magyarovics Zoltán, úszó mesteredző. Szia Zoli, örülünk, hogy eljöttél ezen a szép vasárnap reggelen.
12: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, meg titeket is.
11: Itt a társaság nagy részének, bár Erika korán kellő, kicsit, bár Gege is korán kellő, most itt már műsor előtt már kutyát sétáltat, szóval ja. Azért okoz nehézséget a reggeli felkelés, ugye mi 6 órakor kezdünk itt vasárnaponként, de ha jól tudom, te 4:30-kor kezd rendszeresen magadtól és önként, és nem tudom, dalolva-e, úgyhogy neked talán ez a korai időpont, ez nem megterhelő, még vasárnap sem, bár mondtad, hogy a vasárnap pihenőnap, szóval mi az oka ennek, hogy ennyire korán kezd? Nyilván korán vannak az edzések, de mi kell ahhoz, hogy mondjuk egy edzés előtt a napi rutinoddal elkészülj, vagy átgondold a napodat, szóval hogy alakul a reggel?
12: Igen, szoktam mondani, hogy biológiai órámat nem nagyon tudom kikapcsolni, úgyhogy
11: tehát
12: ma is...
11: Tehát óra nélkül kezd?
12: Nem, alapvetően 4:30-kor kelek valóban, de sokszor van, hogy azért már hamarabb felébredek.
6: Tehát azért ott van a telefonon a
12: jelzés. Ott van, persze, ott van azért.
6: Régen... Repülőhöz nem indulsz el, csak magadra hivatkozva, nem?
12: Igen, régen mindig mondtam a csapatomnak, hogy egy évben egyszer-kétszer előfordul, hogy elalszom, de most már nincs ilyen, most már egyszer se bírok elaludni. Úgyhogy alapvetően, amikor az edzések mennek, akkor én 4:30-kor felkelek, először megfőzök egy kávét, be magam elé rakom a reggelit, átgondolom a napomat, utána megtervezem az edzést, mert én naponta tervezek az előző napi állapotokhoz, mérem azt, hogy fogom a napot megtervezni. Nyilván van a fejemben egy séma, hogy melyik nap milyen jellegű terhelés van, de ezek így zajlanak, és akkor 5:30-kor elindulok az úszodába, a Duna Arénába, utána kezdődik a nap.
6: De ezzel már bele is csaptunk a lecsóba, hogy régen is így edzettek az edzők, hogy naponta megtervezték az előző napi állapothoz képest? Mert én úgy tudom, hogy azért régen nem megbánta senkit, de hogy amíg nem, tehát nem változtak a korok, addig azért sokszor volt olyan, hogy ezt előírtam, ezt csinálod meg. Nem csak itt, bárhol.
12: Hát nyilván vannak különböző edzők, különbözőképpen használják ezt az egészet. Nyilván mindig évelején megtervezzük a teljes ciklust, makrociklusok, egyebek. Van olyan, aki régen én is ilyen voltam, vasárnap megterveztem az egész következő hetet, csak utána, amikor fáradtak voltak a gyerekek, akkor mindig áthúzgáltam, és kicsit könnyebb feladatokat írtam, amikor láttam, hogy mondjuk túl hamar formába jönnének a verseny előtt, akkor egy kicsit jobban rányomtam a tollamat, és akkor ebből alakult ki, hogy van egy heti sémám, hogy melyik nap milyen úszásnemek, milyen képességeket, gyorsasági állóképességet fejlesztünk, és most már így csinálom, hogy ennek alapján reggel hajnalban megtervezem a reggeli meg a délutáni edzést, és ez alapján megyek. Nyilván megvannak a korábbi füzeteim, én alapvetően ilyen ultrakonzervatív edző vagyok, tehát továbbra is kockás füzet, és tollal írom és tervezem, úgyhogy én már valószínűleg ezzel nem fogok változtatni, és én így csinálom a dolgomat.
11: Tehát mondjuk, ha látod, hogy egy versenyzőt fáradtabb hétfőn, akkor lehet, hogy kedden az előirányzottnál picit pihentetőbb edzés munkát irányzol elő? Azért régen ez sem volt jellemző, nem? Hogy a versenyzők lelkével foglalkoztak az
12: edzők? Hát alapvetően nyilván van a munka, amit el kell végezni. Tehát van olyan időszak, amikor fáradtnak kell lenni. Akkor nyilván akkor nem könnyítek, hogyha fáradtnak kell lenni, és fáradtak, akkor jó úton járunk. Inkább ez ott a vége felé szokott gond lenni, amikor jön a formába hozás. Ugye az valahol egy ilyen pengeélen táncolás, mert hogyha ha túl sokáig toljuk az állóképességi munkát, akkor fáradtak lesznek, ha túl hamar visszaveszünk, akkor frissek lesznek, de nem bírják úgy a végét, tehát azért én azt gondolom, hogy a mi szakmánknak a legnehezebb része az a formába hozás, mert egy alapozást azt szerintem sokkal könnyebben le lehet hozni.
8: Nekem akkor már itt egyből az edzés munka módszertanra rátérnék. Hát nagyon sok olyan újdonság van, amikor azt mondják, hogy hát nem feltétlenül a munka kell ahhoz, hogy valaki sikeres legyen, hanem most már a méterszámot csökkentik, és inkább a gyorsaságra próbálják a hangsúlyt fektetni. Neked mi a véleményed? Az alap konklúzió, illetve az alap séma az továbbra is az edzés mennyiség, és abból lehet gyorsaságot fejleszteni, vagy már inkább te is csökkentesz a mennyiségen, és inkább a gyorsaságra fejezed a fókuszt?
12: Hát nyilván ez azon is múlik, hogy kiket edzek, ugye, mert nekem azért megvan az a munkám során az a nehézség, hogy ugyanazon az edzésen belül kell leedzenem mondjuk a Kárpáti Máté junior világbajnokomat, aki 10 kilométeren fog úszni, meg a papsebestjént, aki 56-on felnőtt OB ezüstérmes lett. És azért ez nem egy könnyű történet. De a kérdésedre válasz...
6: Jobban távol állót nem nagyon tudtam volna mondani.
12: Hát direkt azért mondtam,
6: mert... A hát is, meg a...
12: Hát minden. Tehát nyilván azért mondjuk nekem az UT-ban a csoportomban 13-14 úszó van, attól függően, hogy most éppen Amerikában van valaki, vagy hazajön, de ettől függetlenül én úgymond egyedül, vagy a kollégámmal ketten vagyunk ezekre, amire mondjuk ha kimegy valaki mondjuk Amerikába egy egyetemre, hát ott van egy sprinter csoport, van egy középtávú szóvegyes úszó csoport, van egy gyorsúszó csoport, tehát nyilván ott az edzők sokkal jobban tudnak specializálni, mint mondjuk mi, akik egyedül vagyunk egy-egy ilyen feladatra. A kérdésedre válaszolva azért alapvetően, ugye 31 éve edzősködöm, azért az látszik, hogy az intenzitás irányába megy el minden, tehát méterszámba még a hosszabb távúszók is se mennek a régi mennyiségek fölé, hanem inkább kevesebbet és intenzívebben úsznak. Tehát azért mégiscsak a sebesség irányába mozdul ez az egész.
6: És ha már edzésmódszerek, te mondtad, hogy edzettél valamennyit Mogyival, te mondtad, hogy változnak az évek során a módszerek valamelyest, de mondjuk egy magyarovis tanítvány jó eséllyel belövi, hogy szerda reggelen te milyen típusú edzés van, vagy kedd délutánonként, vagy nem tudom, tehát hogy azért ezek ilyen, nem azt mondom, hogy begyepesedett dolgok, de hogy azért ezek így megvannak a felépítés szempontja, hogy mikor mit kellene úszni?
12: Abszolút tudják, igen, tehát azért nyilván megvannak az úszásnemek, tudják, hogy milyen jellegű edzés fog következni. Az én kreativitásom viszont azt követeli, hogy ez ne legyen egy síkú munka, tehát azért hallottunk olyan egyesületekről, meg olyan edzőkről, akik leemelték az előző vagy a 10 évvel ezelőtti füzetet, és akkor átjavítják a tetejét, és azokat ússzák nálam, ilyen nincsen. Tehát azért konkrétan olyan nincsen, hogy valaki lejön és tudja, hogy aznak mi lesz az edzés. A jellegét azt tudja, hogy milyen úszás nem lesz, azt is fogja tudni, hogy körülbelül most akkor nagy pihenős gyorsasági munka van, vagy pedig állóképességi munka van, hogy konkrétan mit fogunk úszni, meg hogyan, azt nem. És hát valahol ebben áll a mi kreativitásunk, hogy olyan feladatokat, meg olyan módszereket csináljunk, amivel ők nem unják meg, hanem élvezik ezeket az edzéseket, mert ugye a kívülálló azt gondolná, hogy az úszás az egy rendkívül monoton, unalmas sportág.
6: Bent lévő is azt gondolja.
12: De alapvetően nem az, tehát alapvetően ugye azt szokták mondani, hogy legjobb edzés a verseny, ugye? Tehát nekünk az a legjobb, hogyha minden edzésen olyan körülményeket teremtünk, mintha ez egy verseny lenne, és szerintem azok az úszóink, akik mondjuk kimennek Amerikába egy jó edzőhöz, meg egy jó csapathoz, hangsúlyozom, hogy jó edzőhöz, jó csapathoz, mert azért Amerika az nem úgy néz ki, hogy akkor kimegyünk Amerikába, és akkor egyből jó úszók leszünk, mert 10-ből 8-an rosszabb úszók lesznek, és 2-en lesznek jobbak, vagy 3-an.
11: És nem csak magyarokról beszélsz, hanem...
12: Nem, úgy általában mondom. Tehát Amerika úgy önmagában nem feltétlenül hozza automatikusan azt, hogy itt kimegy valaki, és jó úszó lesz.
6: Ez nem azt jelenti, hogy akkor én most megváltottam.
12: Hát nekem is vannak olyan úszóim, akik kimentek, és gyengébben úsznak, mióta kint vannak, meg vannak olyan úszóim, akik jobban úsznak, mióta kint vannak. De alapvetően ami a legjobb az, hogy edzésen is versenyhelyzetet tudnak teremteni, tehát azokkal az ellenfeleikkel úsznak minden edzésen, akikkel utána majd akár a világversenyen. Kicsibe valahol ugyanez működött itt nálunk is, tehát alapvetően ugye én a Komjádi úszodában nőttem fel, tehát azt a mentalitást, azt az irányvonalat képviselem, ami ott volt, ott generációk egymáson nőttek fel. Tehát annak idején egy Hargitai, Verasztó, Sós vonulat után ugye jöttek a Vladárék, utána tehát szépen jött a Darnyi, Szabó Zsó, Cene Rózsa, és hát utána a Gyurta család, meg a Verasztó család, meg a többiek, és hát valahol a Kóshubi, meg az Ábrahám Minna is ezeket látta, tehát nekünk
11: tehát ez megkönnyíti az edző munkáját, nem? Amikor ilyen ikonok úsznak a fiatalok előtt, és látják nap, mint nap, hogy ők mit tesznek.
12: Hát tulajdonképpen generációk nőnek fel egymáson, ugye? Tehát, hogy a kis Hubi úszott a nagy Gyurta Gegével, mondjuk 2020-ban, amikor volt a Covid lezárás, akkor ott állt egy üres úszoda, és 4 embert vagy 5 embert engedtek be oda, meg 2 edzőt, és akkor nekünk ezt meg kellett oldani, és utána a Hubi le is nyilatkozta, amikor ugye egy fél év alatt lement 2-0-2-ről 1-59-re 200 vegyesen, vagy 400 vegyesen lement, mit tudom én, 5-19-ről 5-15-re, 4-19-ről 4-15-re, hogy mennyit segített neki az, amikor ott a Gegével úszták ezeket a többlettávos, meg az egyéb edzéseket.
6: Beszólásnak neved, de hát a Hubi egy udvarias fiú.
8: Ám még most is a hideg kiráz azokra visszagondolva, hogy...
12: Igen, igen, és alapvetően én azt gondolom, hogy, hogy ez adja, tehát visszatérve az alapkérdésre, hogy tudják-e a versenyzők, hogy aznap mi lesz, az én versenyzőim nem tudják, tehát ők a jellegét tudják, de magát a munkát nem, és hát próbálunk belecsempészni olyan dolgokat, amiket esetleg külföldön látunk, vagy a külföldi tanítványaim elmondanak, hogy ott használják, és itthon is jó lehet, és én ezeket mindig beépítem az edzésembe, és alapvetően talán ez az oka annak, hogyha ha jól tudok szakmailag dolgozni, hogy talán, hogy meg tudok újulni. És...
11: Igen, ez sok interjútban elhangzik, hogy akitől kell és akitől lehet, attól te szeretnél tanulni, és nem szégyen átvenni ugye másnak a tudását. Zoli, te szerencsésnek mondhatod magad, hogy egy edzővel több éven át foglalkozhatsz, ha jól gondolom, nem ez a jellemző az úszósporton belül, mert le kell adni a versenyzőket, nem, nem
12: egy bizonyos versenyzővel. Aha.
6: Bocsánat, azt mondtad, hogy egy edzővel több éven nem, át
11: igen,
6: foglalkozhat.
11: Igen, elnézést, tehát egy versenyzővel, hogy Kós Huberttel is, Ábrahám Minnával is azért éveken át tudtál dolgozni, és nem kellett idő előtt más edzőnek átadnod.
12: Igen, ez az utolsó 10-12 évemnek az eredménye, ugye, tehát azért én 20 éven keresztül egy olyan rendszerbe dolgoztam, ebben a feladásos rendszerbe, ami ellen küzdöttem folyamatosan, mert én korábban is azt hangoztattam, hogyha egy versenyző és egy edző között megvan a tökéletes összhang, és az edzőnek megvan az a képessége,
6: hogy tudja,
12: hogy
6: vinni.
12: Tudja vinni, tehát ha birtokában van annak a tudásnak, akkor szerintem az egy működő dolog, és annak úgy kell lennie, mert számtalanszor volt olyan, hogy elkerültek tőlem versenyzők, akkor ott volt sírás, rívás mindenki részéről, és ezek nem voltak jó pillanatok, és én azt gondolom, hogy voltak is olyan úszók, akik most csúnya szóval ebbe belerokkantak, vagy lehet, hogy ettől rosszabb lett nekik a pályafutásuk. Nyilván, amikor elkerültem ebből a korábbi egyesületemből, utána nyílt meg az a lehetőség, hogy ezekkel a fiatal gyerekekkel, akiket 10 éves koruktól vagy 12 éves koruktól viszek, ezeket végig tudom vinni felnőtt korukig, és tulajdonképpen ez adja azt, hogy bár 31 éve edzősködöm, de az eredményeim jó része az utóbbi 4 évben volt.
6: Azt mondja, hogy 31 éves vagyok.
12: Hát, jó lenne. Tehát, hogy az utóbbi 4 évben többet nyertem, mint az előző 27-ben, mert
11: beértek a...
6: Hát mert te el voltál könyvelve, most bocsánat, én is úgy ismerem, utánpótlás edzőként.
12: Most is el vagyok. Most is
6: egyébként
12: el vagyok.
6: Külföldön dívik ez a feladásos rendszer? Nem tudom.
8: Nem tudom, de...
6: Tehát van ennek valami... Tehát honnan vettük ezt?
12: Hát ez így alakult, tehát valahol...
6: De csak nálunk?
12: Nem feltétlenül, szerintem máshol is.
6: Mert ha jól értelmezem, akkor ez kell egy időszak, egy felemelkedés, jó kapcsolatok, vagy nem tudom, mert ha felső osztályban vagy, aki lefölözi a jó versenyzőket, akkor ő oda mindig elkerül valami jó versenyző, míg ha alulról dolgozol, azért neked nehezebb lépcsőt mászni.
12: Ez így van. Ez, igen, ezt én a saját bőrömön tapasztaltam.
6: De ez nem volt sose lázadás, így a edzők, meg versenyzők, meg szülők között?
12: Dehogy nem volt, de hát ezek
8: sajnos ezzel...
6: Mert ez olyan, mint amikor felsőbe mész, új osztályfőnököd van, de ugye az más, mert más a képesítése, meg ott egy osztály, vagy nem? Ez ilyen, nem?
12: Hát alapvetően
6: jó, mindegy, ez
12: igen.
6: A lényeg, hogy kitörtél belőle.
12: Hát kitörtem, igen, tehát azzal, hogy...
11: Vagy kivártad a sorodat, hogy beérjenek
12: hát meg
11: a versenyző.
12: Úgymond, most ezt, ha szerintelen akarok lenni, akkor megcsináltam magamnak, ugye? Tehát annak idején, amikor ugye a régi egyesületemből el kellett jönnöm, akkor volt több út állt előttem, mert több helyre hívtak. Tehát volt olyan hely, ahol elmondták, hogy gyere ide, és akkor...
6: Csináld
12: meg az utánpótlást, de tudod, nálunk ugyanúgy fel kell adni a versenyzőket, és mondom, hát köszönöm, nem, megpróbálnék egy másik utat, és ez volt
11: a Vasas, az, ugye?
12: Igen, a Vasasnak az úszó szakosztályát azt, nem tudom, évtizedes leállás után én indítottam újra, 10 gyerekkel, valahogy nagy nehezen a Dagálynak a sátra suszodájába, ami hát nem volt egy EU-konform, hogy úgy mondjam.
8: Ideális körülmények.
12: Ott elkezdtük, de hát abban a 10-ben abban benne volt a Tóth Tamás későbbi paralimpiai bajnok, a Papp Bianca későbbi paralimpiai bajnok, Gyurinovics Fanni, aki szintén remek válogatott úszó volt, VB döntős váltóba.
6: Hogy eltűnt?
12: Igen, tehát voltak ilyen úszók, és akkor onnan szépen elkezdtük 10 gyerekkel, és hát utána a következő évben jött a Hubiéknak az évjárata, és akkor onnan szépen, de hát rendkívül mostoha körülmények között, tehát a komjádi úszodába kaptam mondjuk, amikor már többen voltunk, 2 pályát, és volt mondjuk 25 gyerekem, vagy 30. És akkor úgy oldottuk meg, hogy a 2 pályán mondjuk 8-at átküldtünk az egyik oldalra, 8-at a másik oldalra, és akkor egyszerre úsztak, hogy ne érjen körbe. Tehát azért itt nem lehet azt mondani, hogy az ölünkbe hullott, meg hát tényleg az első fél évben nem kaptam fizetést. Tehát úgy indultunk, hogy nem volt fizetés, akkor fél év után 4 hónapot kifizettek, és akkor utána már nagy nehezen beindultak a dolgok, tehát azért nem volt mindig ilyen rózsás a helyzet, mint most, hogy azért, hogy mondjam, azért a mai edzők azért jóval könnyebb vagy jobb helyzetben vannak. Én mindig elmondom, hogy nekem ilyen, mint most az Újpestnél, hogy minden hónap elsőjén megkapom fizetésemet, ilyen sose volt. Tehát voltak ilyen 3-4 hónapos történetek, amikor ott nézegettük egymást.
8: És hogyha már ugye az utóbbi időben sikerül végigvinni, és a felnőtt versenyzőket is együtt készülni, mennyivel nehezebb, mert ugye korábban utánpótlás korosztállyal dolgoztál, akit tovább kellett adni, és ugye most már felnőttek is vannak, hogy itt a lelkiviláguk mennyire nehezebb, tehát kell foglalkozni a versenyzők lelkivilágával, megszokták-e veled beszélni azokat a nehéz dolgokat, esetleg magánéleti dolgokat is, ami esetleg őket hátráltatja, vagy éppen pozitívan hat, hogy ezeket hogy tudod így beépíteni az edzés munkába?
6: Meg azt gondolom, egy felnőtt akár vissza is szólhat, nem? Vagy hát elmondhatja, vagy akár... hogy neki ez nem tetszik.
8: Igen, vagy lázadhat is, hogy igen, ő ezt most már nem csinálja meg.
12: Hát igen, itt most kaptam 3-4 kérdést, amiről órákig lehetne beszélni, de az első kérdésedre a válaszom, hogy mennyire kell a lelki világukkal, természetesen kell, és hát nem csak a felnőtteknek, hanem azért amikor a serdülőkorból belépnek a felnőtt korba, nyilván az mindig egy ilyen nehéz dolog.
11: És nem csak a lányokkal, gondolom.
12: Hát nem csak a lányokkal, hanem a fiúkkal is, persze. Hát azt szoktam mondani, hogy fiatalkorban a lányokkal könnyebb dolgozni, és a fiúkkal nehezebb, ilyen serdülő felnőtt korban pedig pont fordítva van. Természetesen a mi munkánk az nem akkor kezdődik, amikor belefújok a sípomba, és nem akkor végződik, amikor befejezzük a levezetést, tehát azért ott maradunk a gyerekekkel. Nyilván mi is figyeljük a reakciókat, hogyha látjuk, hogy valami probléma van, akkor azért próbálunk segíteni nekik. Illetve hát nyilván ez, amit mondtál, hogy a felnőtteknek saját gondolatuk van, addig, amíg ez a gondolat, ez konstruktív és előrevívő, addig ez jó. Tehát alapvetően én ki is szoktam a felnőtt úszóimnak a véleményét kérni abból, hogy a szempontból, hogy szerintük mit meg hogy kell csinálni. Nyilván probléma akkor van, amikor ütközések vannak, tehát amikor mondjuk van egy kedves jó akaró kollega, aki oda megy az én tanítványomhoz, és elmondja, hogy ez nem jó, amit nálam csinál, hanem a teljesen más kell csinálni, és a jó szándékú, jó hiszemű úszó ezt néha el is hiszi, és akkor abból azért vannak problémák, tehát azt,
8: na, azt bocsás, nekem nehéz kezelni. Ilyen, ez egy megtörtént eset?
12: Természetesen. Tehát vannak
6: milyen
12: jó...
6: Milyen szép az élet a sportágon belül.
12: Hát igen, igen. Nyilván én azért most már, hogy belekerültem ilyen edzőbizottságokba, meg ilyen szakmai fórumokba, én azért azt erőteljesen hangoztatom, hogy kéne egyfajta olyan etikai kódex az úszóedzők között, hogy ez ne történjen meg. Alapvetően azt, hogy emberek beszéljenek egymással, ezt meggátolni nem tudjuk, de legalább válogatott szinten azért jó lenne, hogyha ezek az erkölcsi normák nem lennének.
6: Aztán mindketten, mindhárman tudnánk még sorolni ilyen példákat. Tudnánk, de ilyenkor sajnos. Egyébként az edző kollégával megbeszéled a dolgokat?
12: Hát jeleztem neki, hogy ez nem volt jó, de az a baj, hogy 7-8 év közös munkáját egy negyedórás beszélgetéssel romokba lehet dönteni.
11: Ez szomorú. Zoli, edzői filozófiádról mit mondhatunk azért, az eddigiekből is kiderült, hogy azért te partnernek tekinted a versenyzőt, a lelki dolgokra is figyelsz, az emberi kapcsolatokra is. Sokszor említetted Szécsi Tamás, akár Széles Sándor nevét, akiknél mondjuk elkezdted az edzőséget. Szóval azért a régi időben nem volt ez jellemző, de hogyha régi mesterekről beszélhetünk, Szécsi Tamástól, Széles Sándortól, mit vettél át, és mit próbálsz meg továbbvinni? Vagy mit próbálsz meg változtatni esetleg?
12: Hát igen, én mindig elmondom, akkor megkérdezik, hogy kik azok, akiktől a legtöbbet tanultam. Ugye annak idején még egy harmadik személyt is, a Gyertyánffy Tamást ide venném, akit lehet, hogy a közvélemény nem annyira ismer, de azért akik benne vannak a szakmában, azért tudják, hogy annak idején azért a Darnyi Tamásnak, meg a Szabó Zsónak az olimpiai aranyaiban ő vastagon benne volt, és rendkívül én nagyon szeretem őt, és nagyon felnézek rá. Illetve hát ugye én a Széles Sanyinál kezdtem el edzősködni, ugye ő volt a Gyurta Daninak, meg a Gyurta Gegének az edzője itt évtizeden keresztül, és hát ugye amit tőle tanultam, az a közvetlenség, tehát az, ugye a régi rendszerben azért a 80-as években, amikor én sportoló volt,

0: amikor én befejeztem az úszást, akkor végleg akkor ő hívott a műhelyébe, és hát ez még egy jó korszak volt, ugye, tehát valahol ez még egy úgymond aranykorszak volt, mert azért egy Szene Attila, meg egy Rózsa Norbert akkor volt olimpiai bajnok, én akkor 20-21 éves fiatal edző voltam. Munkám az részben arra korlátozódott, hogy ültem egy asztalnál, és írtam az időket, ami úgy tűnik így visszanézve, hogy nem túl produktív történet, de az volt, mert én figyeltem, tanultam, nagyon gyorsan megtanultam fejbe számolni, mert 5 másodperc alatt be kellett mondanom, hogy kinek nem volt meg a szintidő, a táv második fele, kinek volt rosszabb, kinek volt jobb, tehát ott is azért nagyon figyelni kellett, illetve hát annak idején még volt olyan, hogy ilyen 8-10 hetekre elmentek edzőtáborba, és akkor itt hagyták a fiatalokat nekem, ami egy nagyon jó időszak volt, mert nem csak azok a fiatalok fejlődtek, akik nálam úsztak, hanem én is fejlődtem, mert azokat, amíg ott üldögéltem az asztalnál, nem tudtam magamból kiadni, ezt az alatt a 8-10 hét alatt megcsináltam, és működött, mert akkor is voltak felnőtt bajnokaim, meg ifi Európa bajnokaim, csak az egy olyan időszak volt, és a Gyertyánfi Tamás pedig, hát vele a mai napig tartom a kapcsolatot, ugye tényleg most volt 70 éves, akkor itt megünnepeltük szeptemberben, amikor itthon volt, és vele nagyon-nagyon jó a kapcsolatom ma is.
1: És akkor mindenkitől átvettél valamit, de azért mégis van egy Magyarovics stílus vagy módszer?
0: Hát igen, alapvetően mindenkitől átvettem valamit, és hát itt most két dologról muszáj beszélni. Az egyik az a szakma, tehát hogy mi az az edzés, amit én ott levezetek, meg hogyan történik ez. De én azt gondolom, hogy ez nem csak... tehát nem csak a papíromban, meg a tollban van benne a tudás, hanem abban is, ahogy levezetjük az edzéseket. Tehát én ezt mindig elmondom, hogy néha elnézegetek fiatal edzőket, akik egy asztal mellett ülnek, és akár egy telefonjukat nézegetve, vagy ilyen félszemmel oda nézve vezetik az edzéseket. Én úgy gondolom, hogy van egyfajta energia megmaradás, tehát az, amit én ott a parton folyamatosan sétálok a versenyzőim mellett, javítom a technikájukat, a hibáikat, ha rövidet fordulnak, akkor kijavítom, hogy nagyobbat forduljanak, amikor hajrázni kell, akkor fütyülök, hogy hajrázzanak. Tehát ezek mind-mind olyan energiát igényelnek tőlem, amit szerintem a versenyen visszakapunk. Tehát amikor századok döntenek, akkor én azt gondolom, hogy azok a századok, azok azt gondolom, hogy benne van az én munkám is, amit én ott beleraktam. Ez az egyik része. A másik része pedig a lelki dolog, ahogyan foglalkozunk a gyerekekkel. Tehát volt olyan úszom, aki átjött hozzám egy másik egyesületből, és mondjuk versenyen gyengén úszott, oda jött hozzám, és akkor elmondtam, hogy mi volt a jó, mi volt a rossz, és amikor már negyedszer, ötször jött oda, kérdezte, hogy Zoli bácsi, maga nem szúr le minket, nem szid le minket, mondom, nem szidlak le, nem mondom, hogy mi volt jó, mi volt rossz, és ezt hogy lehet kijavítani. Tehát az én, ha lehet ilyet mondani, hogy az én módszerem, vagy az én edzés elveim, azok erről szólnak, hogy ne csak az úszót, hanem az embert is lássuk meg benne.
1: Magyarovics Zoltán a vendégünk, és az óránkra nézünk, de akkor itt tartunk egy rövid szünetet. A szünet után természetesen Kós Hubertről, Ábrahám Minnáról is beszélgetünk majd, és sok minden másról a hírek után jövünk vissza.
2: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Különleges pillanatok,
2: közös élmények, a magyar sport legjava.
4: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok!
7: Hajrá, hajrá! Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
8: Lando Norris rajtolhat az érrel a Formula 1-es holland nagy díjon. Már 3 turbina termel áramot Pakson, marad a napos, meleg idő. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
2: Sporthírek.
8: 2-1-re nyerte az MTK hazai

0: pályán a Nyíregyháza ellen a labdarúgó NB1 ötödik fordulójában. A játéknap első mérkőzésén 1-0-ra győzött a lista vezető Puskás Akadémia a Vasas otthonában. Az élvonalba visszajutó angyalföldiek Rabboldizsár piros lapja után a 44. perctől emberhátrányban játszottak. Ma két mérkőzéssel zárul a labdarúgó NB1 ötödik fordulója. 17 óra 30 perctől a címvédő Eto FC az Alaegerszeget, és szintén 17:30-tól a Kisvárda a Debrecent fogadja. Mindkét meccset a Nemzeti Sportrádió, valamint az M4 Sport és az M4 Sport Plus közvetíti élőben. Góllal kezdte a görög bajnokságot Varga Barnabás. Az AEK Athén magyar válogatott játékosa kezdőként 72 percet töltött a pályán, és a 11. percben szerzett vezetést csapatának. A címvédő végül 4-0-ra győzött az Iraklis ellen. Vereséggel kezdte a magyar női röplabda válogatott a török cseh, azeri svéd közös rendezésű Európa-bajnokságot Isztambulban. A Miaink három játszmában veszítettek a lengyelek ellen. Lando Norris a McLaren brit pilótája nyerte a Formula 1-es holland nagydíj időmérő edzését, így övé lesz az első rajtkocka a mai futamon. Mögötte George Russell a Mercedes-szel, harmadikként pedig a másik Mercedes-szel az olasz Andrea Kimi Antonelli indulhat. A 15 órakor kezdődő 72 körös versenyt az M4 Sport élőben közvetíti.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: Sikeres volt az újraindítás, megkezdődött a hatos turbina áramtermelése a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjában. Ezzel a létesítmény 8 turbinájában már 3 üzemel. A helyszínről tegnap este élőben jelentkezett be Magyar Péter miniszterelnök, aki elmondta, a művelettel 500-ról körülbelül 750 megawattra nő a teljesítmény, szerdára pedig a maradék 5 turbinát is üzembe helyezik, és teljes kapacitással működik majd az atomerőmű. Emlékeztetett, Paks az ország áramellátásának 35%-áért felel. A tervezetnél gyorsabban halad a Dunai fenék küszöb építése Pakson, a vízszint emelkedik, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, a bárkából minden vizet kiszivattyúztak, azok süllyesztése befejeződött. A Duna jobb partján a vízhozam és a már megépített fenékküszöb biztosítja a vízszintet az atomerőmű biztonságos működéséhez. Azonnali munkálatokról döntöttek a Csernavodai atomerőmű hűtővízellátása érdekében. A Román Vészhelyzeti Bizottság a Duna rendkívül alacsony vízellása miatt újabb fenékküszöb építését rendelt el, amely a víz egy részét a Duna-Fekete-tenger csatorna, illetve az erőmű hűtőrendszere felé tereli. Az atomerőmű az ország villamos energiatermelésének mintegy ötödét adja. Egyes blokkját július végén, kettes blokkját pedig 10 napja állították le. Először rendeznek IndyCar autóversenyt Washington belvárosában. A mai eseményt az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából tartják. A Freedom 250 elnevezésű nagy díj versenyzői a 2,7 km hosszúságú körpályán mintegy 400 kilométert tesznek meg. A pálya érinti a Kapitólium és a Fehérház között húzódó Pennsylvania sugárutat, valamint az Alkotmány és a Függetlenség sugárutat. A versenyautók sebessége a rövid egyenes szakaszokban az óránkénti 300 kilométert is meghaladja majd. Mérsékelt 5,9-es erősségű földrengés rázta meg hajnalban Tokiót és környékét. 37 ember megsérült, a legtöbbjük könnyebben. A rengés középpontja a déli Ibaraki prefektúrában volt, 70 kilométeres mélységben. A földmozgás további 4 másik prefektúrára is kiterjedt, mindegyikben történtek sérülések, szökőárriadót nem rendeltek el a hatóságok.
1: Közlekedés.
0: Az M1-es autópályán szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át. Irányonként 2-2 sávon haladhatnak a járművek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek, eső sehol sem valószínű. A szél helyenként megerősödik, a hőmérséklet napközben általában 24-30, késő este 19-25 fok között alakul.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kérek hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.
1: Továbbra is Magyarovics Zoltán úszó mesteredző a vendégünk, és itt a hírek alatt mi már elkezdtünk beszélgetni többek között a két talán legismertebb tanítványodról, Kós Hubertről és Ábrahám Minnáról, és egy közös pontot találtunk, mind a kettő fiatal, nagyon intelligens egyrészt, másrészt egy olyan családi háttér támogatja mindkét fiatalt, testvérek és a szülők is természetesen, amik talán megfelelő táptalajt jelentettek ahhoz, hogy ők ilyen sikeressé váltak.
2: Ezt én is így gondolom, tehát a jó családi háttér, a jó támogató szülők, azok nagyon-nagyon sokat jelentenek, és az elsősorban nem a sikereknél jön ki, hanem akkor, amikor kicsit döcög a szekér, vagy nem úgy mennek a dolgok, akkor nagyon fontos, hogy ha a szülők látják, hogy a sportoló gyerekük jó helyen van, jó edzőnél, jó csapatban, akkor a nehézségeket is sokkal könnyebb átugrani és megugrani. És hát valóban mind a ketten én is így gondolom, hogy szuper intelligensek, nagyon, nagyon jó emberek is, amellett, hogy nagyon tehetséges sportolók. Tehát azért mondhatom azt, hogy a Hubi volt az, akivel a legjobban szerettem dolgozni, mert ő azért nem ugrott el a munka elől, és még az utolsó időszakokban is úgymond itta a szavaimat, mert tudta azt, hogy ha én mondok neki valamilyen utasítást vagy technikai kérést, akkor attól ő több meg jobb lesz. És hát a Minnánál ugyanezt érzem, hogy nagyon vevő a munkámra, és nagyon jól tudunk együtt dolgozni ezzel a úgymond mixel, hogy Amerikában is kap egyfajta terhelést, és egyfajta munkát, illetve nálam is kap egyfajta terhelést, meg munkát. És hát amellett, hogy ugye nagyon jó úszók mind a ketten, ugye most már felnőtt szinten is, a pályafutásuk az teljesen eltérő. Tehát azért a Hubi úgymond már egészen kiskorától kiemelkedő volt már, 8-9 éves korában, amikor a Perjámosi Katánnál úszott, 10 éves korában ő azért kiemelkedett a korosztályából, és nagyon jó úszó volt már akkor is, a Minnánál pont fordítva, tehát 11 éves korában, amikor elmentünk az OB-ra, akkor egy darab 8. helyet szerzett, az volt a legjobb eredménye, de ott nem az volt, hogy akkor a szülők mondták, hogy miért csak 8., hanem örült, tehát boldog volt mindenki, hogy döntőbe került, és top 8-as úszó lett, és utána a következő évben boldogok voltak, amikor már érmes lett, és a többi, és a többi. Tehát valahol ez lenne a lényeg, meg a Hubinál is. Hát volt, hogy olyan csapatom volt, hogy elmentünk Győrbe egy versenyre, és akkor az egyik futamba mondjuk az egyik úszom úszott egy korosztályos csúcsot 50 pillangón, mondjuk a Csicsáki Peti úszott egy korosztályos csúcsot, a következő futamba pedig a Hubi azt megjavította, és úszott még egyet. És lehet, hogy a döntőben meg visszavágás volt, és akkor nem az volt, hogy most akkor a Hubi csúcsát megjavították, hanem mondták, hogy milyen jó verseny volt, hogy mind a ketten így hajtották egymást. És valahol a Minnánál is ez volt, tehát, hogy és ugyanezt látom most, amikor a Minnának az öccse nálunk versenyez az Újpestbe, és nyert egy 4. helyet, egy 6. helyet, meg egy 8. helyet, akkor nem az volt, hogy miért nem nyert érmet, hanem boldogok voltak, hogy top 8-ba volt 3 versenyszámban. És én azt gondolom, hogy ebből lehet építkezni, tehát ebből lehet, hogy jövőre majd a kicsi is érmes lesz, lehet, hogy utána aranyérmet is fog nyerni, de valahol így kellene gondolkodni, hogy mindenki azt hozza ki magából, amit a legjobban tud. Hogyha ez olimpiai arany, akkor az lesz belőle.
3: Nekem a Minna mesélte, hogy ahogy amit te mondasz, hogy relatíve belőle később jöttek ki az eredmények, és hogy ő sokszor hát nem panaszkodott, de hogy ő nyafogott az apukájának, hogy vele egy idősek nyernek a junior EB-ken érmet, nem tudom, és ő csak az utolsó évében csak lett Európa bajnok, és az apukája mindig türelemre intette, hogy ha beleteszed a munkát, az majd idővel ki fog jönni. Nézd meg, hogy lépegettél fel, tehát csak a támogató közegre visszacsatolva, hogy fontos az, hogy a szülő helyén kezeli, vagy szóval jó irányba tartja, nem? De egyébként
4: hát kellő intelligencia is, hogy ezt a sportoló elfogadja, és tudatosuljon benne, hogy igen, nekem még van hosszabb idő, vagy lehet, hogy az én pályafutásom egy kicsit később érik be, de elérek majd én is addig, sőt, lehet, hogy nem égek ki olyan gyorsan, mint az, aki korábban kezdik.
3: Ez is kulcsfontos. Neked egyébként feladatod a szülőkkel is a jó kapcsolatápolása, tehát az edzői feladat körülbe
1: az hát ajánlott, nem, hogy jó legyen.
3: Igen,
1: viszont...
3: de azért óhatatlan lehet hát, olyan, hogy mondjuk...
4: a legnehezebb szerintem.
3: Igen, tehát óhatatlan lehet, hogy valamiben nem értetek egyet, vagy másképp, nem tudom. És te szakmailag állsz hozzá, ő meg szülőügyileg, ha már lehet ilyet mondani.
2: Hát muszáj, hogy tartsam a kapcsolatot velük, hiszen egy a cél, és együtt dolgozunk azért, hát nyilván a szülőnek ez nem munka, meg valahol nekem se, úgymond, tehát együtt kell, hogy menjünk előre, mert én hiába mondok ott az uszodában napi 4-5 órában valamit, hogyha többi 18-19 órában mást hallana, akkor az nem működne, de ez a kulcs, amiről beszéltetek ti is, hogyha van egy olyan intelligens szülői háttér, meg érzelmileg stabil háttér, ami náluk is volt, az mennyire előre viszi, és nekem ebből a szempontból valahol lehet, hogy könnyű dolgom van, mert őket most már példaként tudom állítani a mai szülők elé. Az már egy más kérdés, hogy ezt elfogadják-e, vagy nem. Uh-huh. Inkább nem, de azért én elmondom.
1: Többször hangoztattatok ezt az intelligencia szót, ahhoz milyen edzői kvalitás vagy képesség kell, hogy el tud engedni egy versenyződed, aki eléd áll, és azt mondja, hogy én jövőre szeretnék Amerikába menni. És ugye az előbb már beszéltünk arról, hogy évekig dolgozol valakivel, és hát most csúnya szóval le kell róla mondanod, de valamilyen szinten meg nem is akarsz a fejlődése útján állni. Szóval ez milyen harcok voltak benned?
2: Hát alapvetően én ide jöttem rá, mint edző, hogyha nekem van egy tanítványom, akkor vele két dolog történhet. Az egyik az, hogy abba hagyja az úszást, a másik, hogy elmegy tőlem. Több lehetőség nincs. Tehát alapvetően én azt gondolom, amikor...
1: Mind a kettő rossz.
2: Nem feltétlenül. Nem. Egyáltalán nem rossz. Hogyha valakinek már... úgy érzi, hogy nem okoz örömet az úszás, vagy nem tudja olyan szinten művelni, akkor nem rossz az, hogyha abba hagyja. Illetve ha elmegy máshová, hogyha az jó hely, és ő ott jobb lesz, akkor az egy jó dolog. Tehát nyilván én, hogy mondjam, amikor leült velem a Hubi meg az apukája beszélgetni, hogy akkor ők beszéltek a Bob Bowman-nel, és akkor ők majd 23. januártól ott fognak úszni, én rendkívül, engem feldobott ez a hír, én örültem neki. Nyilván akkor még úgy gondoltam, hogy én leszek az a magyar edző, aki mellette lesz utána is, aztán ez nem így történt, de ez már egy másodlagos dolog. Alapvetően én nagyon örültem neki, hogy ő egy nagyon jó helyre fog menni, és tovább folytatódhat ez a karrier, meg az a tehetség, ami benne volt, mert 9,5 évig edzettem őt, de nyilván megvoltak a korlátaink, tehát a végén már volt, hogy egyedül kellett úszni, azért egyedül úszni nem egy felemelő dolog egyrészt, másrészt pedig nyilván a világ legjobb úszóedzőjéhez menni, akinek olyan repertoárja van, és olyan tapasztalata, és olyan rutinja, és olyan csapatot tud maga mellé gyűjteni, akikkel ilyen szuper eredményeket tudnak elérni. Ez egy nagy öröm számomra, hogy a Hubit úgymond kiválasztották ebbe a csapatba, és ő be tudta futni azt a karriert, amit neki be kellett futnia, amire ő predesztinálva volt, és...
3: Aminek még nem járunk a tetején, te is így látod?
2: Hát, hogy nem járunk a tetején, ezt sose tudjuk, ezt mi majd 20 év múlva, 15 év múlva fogjuk megtudni. Azért valahol az, hogy valaki olimpiát nyer, az a szakma csúcsa. Nulladiknak nem lehet lenni. Nyilván lehet még egy olimpiát nyerni, lehet egy olimpián több aranyérmet nyerni, de az, hogy valaki olimpiát nyer, az a legmagasabb. Annál már nincs feljebb. Nyilván szeretnénk azt, hogy ez tovább menjen, hogy világcsúcsokat ússzon, hogy több versenyszámba megmutassa magát, és erre minden esélye megvan, mert egy sok oldalú úszó, több úszásnemben van ott, ugye, pillangón, vegyesen, háton, benne van a gyorsváltónkban, amelyik Európa-bajnoki érmes, tehát, hogy mondjam, azért ő a Magyarország legjobb mellúszója, tehát...
4: De és egyébként ez Bob Bowman is lenyilatkozta, hogy nyilván neki olyan kvalitásai voltak, amikor kiérkezett, amit korábban még nem is látott úszónál, és ez szerintem nyilván neked is egy óriási jó visszajelzés, hogy amit te csinálsz, az jó, hiszen egy Kós Hubert, aki már Európa-bajnok volt akkor, úgy érkezett meg egy csapatba, ami után lett olimpiai bajnok, világcsúcstartó világbajnok, amire azt mondta Bobóan is, hogy hatalmas tisztelet az ottani edzőinek, hogy tényleg egy ilyen rendkívül sok oldalú jó úszót kapott.
3: Hát meg a technika, ugye, amit mindig kiemelnek, hogy milyen gyönyörűen.
2: Hát igen, valahol ez nekem nagyon nagy elismerés, hát, meg nagyon jól esik, mert ez áll az én munkámnak a központjába. Tehát az előbb kérdeztetek, hogy mi az arszpoetikám, vagy mi a meglátásom. Alapvetően ez a szinte tökéletesen kidolgozott úszó technika. Ezért dolgozunk, ezt csináljuk, és hogy minden korban a megfelelő képességeket fejlesszük, és ebben áll a mi munkánk, mert ez a legnehezebb. Tehát most a sípot fújni, meg a stoppert lenyomni mindenki tudja. De azt, hogy lássad, hogy mi az a hiba az úszódnak a technikájában, amit ki kell javítani, és ezt ki is tud javítani, ehhez kell, én azt gondolom, hogy szakértelem, és tulajdonképpen ez az, amit én a korábbi edzőimtől leginkább eltanultam, mert mindannyian a mívesen kimunkált technikának a hívei voltak, és ezt sokan nem tudják, de nekem van 3 diplomám, van egy mérnök diplomám, van egy szakedző diplomám, meg van egy sportmenedzser diplomám, és én próbálom a...
3: Mérnöki részt is behozni?
2: Hát úgymond mérnöki pontossággal megtervezni a dolgokat. Tehát, hogyha valaki megnézi mondjuk az én edzés naplómat, akkor azt látja, hogy az év napra pontosan meg van tervezve, a napok percre pontosan meg vannak tervezve, a feladatok ki vannak dolgozva. Tehát én próbálom azért azt a fajta precizitást belevinni az úszóedzői munkámba is, amit a korábbiakban tanultam. És valóban nekem ez nagyon jó elismerés, amikor egy ilyen híres jó edző elismeri az én szakmai munkámat, mert valahol a kettő együtt működik, tehát az ő szaktudása kellett ahhoz, hogy a Hubi ilyen szintre emelkedjen, tehát hogyha nálam marad az akkori körülmények között, akkor közel sem futotta volna be ezt a pályát, mint amit itt, mert az én tudásom meg az én részem ehhez már kevés volt, tehát ehhez kellett az ő tudása, viszont ahogy ő elmondta, az ő munkájához meg kellett az előképzettség, amit nálam kapott, mert hogyha ez nincsen meg, hát azért voltak Bobómennek más külföldi, akár magyar tanítványai is, akik nem futották be ezt a pályát. Vagy most ez azért volt, mert nem voltak olyan tehetségesek, mint a Hubi, nem voltak olyan munkabíróak és szorgalmasak, mint a Hubi, vagy nem volt olyan előképzettségük, mint amit tőlem kapott, ezt nem tudom, de...
1: Hát nem véletlenül, hogy a legnagyobb bajnokok is a nevelőedzőikről úgy beszélnek, hogy nélkülük ugye nem lettek volna senkik. Említetted Kós Hubert esetében, hogy az olimpiai bajnoki cím az egyfajta csúcs már. Ábrahám Mina esetében mit mondhatsz, mi lehet a legfelső, és hol tart most Mina ezen az úton?
2: Én azt mondom, hogy lépésről lépésre kell haladni. Tehát,
3: ugyanezt mondja ő is.
2: Ugyanezt mondja ő is, és ugyanezt mondta Bob Bowman is, amikor 22-ben találkoztam vele ott a Duna Arénában, ugye amikor a Hubi mondta, hogy akkor ő fél év múlva majd megy oda hozzá, hogy nagyon örülök, hogy hát először is Bobó meg gratulált nekem, ami furcsa volt, hogy ő gratulál nekem, hiszen nekem kellett volna ő neki. Másrésztről pedig azt mondta, hogy lépésről lépésre kell haladni, és mindennál is ezt gondolom, tehát az nyilván remélem, hogy nem a véletlen műve, hogy mind a két úszó már ifjúsági korában felnőtt EB-n érmes tudott lenni. Ugye? Tehát azért az nagyon, nagyon jó dolog. Annak idején Szécsi Tamás mondta azt, hogy a legtehetségesebb, legjobb úszóknak már 17-18 éves ifi korukban felnőtt eredményeket kell tudni elérni. Ők ezt elérték, hál' Istennek. És Minna, ugye sokan nem tudják, de például tavaly indult először egyéni számban világversenyen. Ő korábban csak váltóba tudott bekerülni. Nyilván csomószor volt, hogy a váltót mondjuk ő hozta be éremre, vagy ő annak ellenére, hogy ő volt a legfiatalabb, ő úszott benne a legjobban, de ennek ellenére tavaly tudott egyéni számban először úszni, és mindjárt ezüstérmes is lett ugye a belgrádi Európa-bajnokságon, és utána idén rövid pályán ugyanezt megismételte. Nyilván most a következő cél az, hogy ne csak Európa-bajnokságon, hanem világbajnokságon vagy olimpián is bekerüljön a döntőbe, és hogyha bekerül a döntőbe, akkor ott
3: Most, hogy évet váltottunk, az a tavaly, az már, most már tavaly előtt lesz. Igen. Tehát, hogy ez Párizs előtti belgrádi EB-ről beszélsz.
2: A Párizs előttiről,
3: igen. Már 26 van.
2: Hát igen.
3: Engem viszont annyi még érdekelne, aztán ki is szállok a kérdezés. Azt mondtad, hogy veled nem érte volna el Hubi, ugye a jelen körülmények között. Ha szívedre teszed a kezed, ezt mikor tudtad kimondani? Mert én úgy gondolom emberként, akinek van is lelke, hogy ez az elején nem sikerül így kimondani, hanem az elején van egy fajta fájdalom az emberben, hogy mikortól látja reálisan, józanul a meglévő helyzetet, és akarja a tanítványának, a volt tanítványának a lehető legjobbat az ember? Tehát mennyi idő telik el, hogy ki tudod mondani, hogy itthon oda nem tudott volna feljutni a jelen helyzetben, meg a te tudásod, mármint, hogy ami itt van.
2: Hát talán ez a tokiói olimpián csúcsosodott ki, mert ő azért ott többre lett volna hivatott, mint a 20. hely, vagy
3: tehát
2: a 21.
3: hely. Tehát még a tanítványod volt, amikor már láttad a határokat, a korlátokat?
2: Persze, persze. Tehát nyilván mondom, ebbe szerepet játszott az is, hogy hát most már akkor mondjuk ki, hogy voltak azért olyanok, akik olyan kedves kollégák, akik
3: el akarták vinni tőle.
2: Elbizonytalanították a közös munkánkat, és ez nem volt jó, és én ezen nem tudtam változtatni. Tehát én ezt láttam, hogy ezzel probléma van, én ezen nem tudtam változtatni. Neki ez volt az útja, hogy kikerül innen ebből a közegből. Tehát itt most nem arra gondolok, hogy... Tehát én nekem volt egy olyan félelmem, hogy itt Magyarországon megy el egy másik klubba, és az nem lett volna jó. Tehát neki ez volt az útja, hogy oda kerül Amerikába a Bob Bowmanhez, ebbe a nemzetközi csapatba, és tényleg megint van egy olyan edzője, akinek mindent elhisz, aki olyan, mint amilyen én voltam az első 8 évünkben, hogy mindent kivétel nélkül elhisz, és megcsinálja azt a munkát, amit kell, mert megcsinálja, és ezen múlik minden. Ezen múlik minden, hogy én azt szoktam mondani a tanítványaimnak, hogy gyerekek, nektek annyira hinnetek kell bennem, hogy én azt mondom, hogy itt van ez a fal, és nektek ide 10-szer fel kell mászni, és ettől jobb úszók lesztek, akkor először másztatok fel 10-szer, és utána kérdezzétek meg, hogy ez miért kellett, tehát ne vakon és ész nélkül, de először csináljátok meg, és utána kérdezzétek meg, hogy mi lesz, és én azt látom, hogy a Hubi most egy ilyen helyen van, ahol mindent feltétel nélkül elhív. Tehát ha most a Bob Bowman azt mondja, hogy ő nem megy a világbajnokságra, hanem helyette nyaral, de te meg fogod nyerni a világbajnokságot nagyon jó idővel, akkor ezt elhiszi neki, és elmegy a világbajnokságra, és megnyeri nagyon jó idővel. És én ebben látom a dolgoknak a működését.
1: Fél percünk van, Zoli, sajnos nagyon gyorsan elrepült az idő. A jelenlegi csapatodról mondj kérlek két szót, és kik azok az új csillagok, akik esetleg Kós Hubert és Ábrahám Inna nyomdokaiba léphetnek?
2: Hát jelenleg 3 olyan úszón van, akik még ifikorúak, de már a felnőtt rövidpályás OB-n mindannyian ezüstérmet nyertek. Az egyik a Kárpáti Máté, ugye, aki már junior világbajnok nyíltvízi úszásban, meg ifjúsági Európa bajnok. Most tényleg a Rasovszky Kristóffal volt versenyben ezüstérmes lett 1500-on is nagyon, nagyon jól szerepelt, ott is ezüstérmes volt. A másik a Pap Sebestyén, aki
3: 50 háton
2: megjavította a Milák Kristófnak a csúcsát, és fél óra múlva 100 gyorson pedig a Németh Nándinak a korosztályos csúcsát, úgyhogy ő is nagyon sokra hivatott versenyző. A harmadik srácot úgy hívják, hogy Kovács Botond, ő is 2 ezüstérmet nyert. Tehát összesen most direkt mielőtt idejöttem, végignéztem a felnőtt OB-n, 5 olyan ifi fiú úszó volt, aki érmet tudott nyerni, abból 3 az enyém.
3: És akkor még a Minna öccse is a csapatodban van.
2: Ő nem a csapatomban, ő a kicsikkel van, ő a Janik Dorottyánál van, a piciknél van még, igen.
1: Na hát akkor figyeljük őket is, és a többi Magyarovics tanítványt is, úgyhogy drukkolunk neked, és nagyon sok sikert a hozzájuk és a mindennapi munkához, és nagyon köszönjük, hogy eljöttél. Magyarovics Zoltán volt a vendégünk.
0: Korábbi műsorunkból hallottak. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.
1: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez itt a Sportreggel augusztus 23-án, 8 óra 9 perc van, Erdei Márk és Szabó Szilvi a stúdióban. Szia Márk, jó reggelt!
2: Jó reggelt,
1: továbbra
2: sziasztok!
1: Is.
2: Újra! Frissen idén!
1: Így van, elmondom gyorsan, hogy születésnaposaink is vannak. Tudod, hogy kik? Segítek!
2: Én azt gondolom, nagyjából fél percen belül ki fog derülni, hogy kikről is van
1: szó. Így van, ma 71 éves Kontra Zsolt, 198-szoros válogatott kézilabdázó, világválogatott is volt, világbajnoki ezüstérmes olimpiai negyedik helyezett, kiváló kézilabdázó balszélsőnk, tehát ma ünnepli 71. születésnapját, a Tatabányánál dolgozik továbbra is a sportágban, úgyhogy segíti a klub működését, Isten éltesse Kontra Zsoltot, illetve Cibor Zoltán ma lenne 97 éves, világbajnoki ezüstérmes, olimpiai bajnok, labdarúgónk, az aranycsapat tagja. Puskás mellett ő az egyetlen, aki VB döntőben, BEG döntőben és olimpiai döntőben is gólt szerzett. 1997-ben hunyt el. 40 éves Hidvégi Vid, olimpiai 8. helyezett tornászunk, illetve 23 éves
2: Opaszki Réka.
1: Igen.
2: Világbajnok, kenusunk. Hát azért figyeled, most megy a végére, becsatlakoztam.
1: Jó, én pedig egy fülest szerzek magamnak, hogy eddig beszélj már, mert nem hallom magam.
2: Na hát mivel kezdjük ezt a jó kis reggelt, illetve mivel folytassuk, ugye volt már szó atlétikáról, volt már szó úszásról, legyen egy kis kézilabda, azt mind a ketten nagyon szeretjük, én azt gondolom, úgyhogy egy kis felkészülési tornás, felkészülési meccses.
1: Ráadásul igazi nagy üzem van ezen a hétvégén, szerintem most már mindenki készül a közelgő bajnoki idényre, szuperkupa meccsek, tornák, itthon és nemzetközi szinten is, úgyhogy van miről beszélni.
2: Van bőven, igen. Kezdjük mondjuk a tegnapi, tegnap volt a Szeged Kiel, igen. Nem, tegnap előtt volt a Szeged Kiel, Szeged ott 42-32-re nyert a Kiel. Hát az egy felkészülési torna, nem tudom, vagy meccs, nem tudom ebből mennyit tudunk levonni. Így a Szegedre nézve azért mégiscsak ez a 10 gólos különbség az nem kevés. Ugye a Kiel az nem lesz idén sem BL induló, mint ahogy az elmúlt években sem.
1: Ugye itt a csapatok szerintem kétféle utat választanak felkészülés alatt. Vagy gyengébb csapatok ellen próbálnak gyakorolni, és még hogyha nyernek is sokkal, de elmondhatják, hogy sok mindenre kerül sor. Vagy nehéz ellenfeleket keresnek, akik ellen lehet, hogy bele csúszik egy-egy vereség, de talán ez egy ilyen erősebb fokmérő. Ugye ki fog derülni, hogy kiválasztott jó irányt, például a Szeged vagy a Veszprém, hiszen jövő vasárnap szuperkupa döntő lesz Fehérváron, úgyhogy ott majd eldől, hogy melyik út a jobb.
2: Hát igen, de hát a Veszprémnek is gyakorlatilag ugye volt egy-két könnyebb meccse itt ezen a Santanderi tornán, mert ők meg ugye Spanyolországban vannak kint, de igazából ez a tenapi Kielce elleni, meg a Kielcére nézve volt bántóan sima, tehát igen. Hogy annyira simán megverte a Veszprém a Kielcét, hogy jó volt nézni, és az a jó a Veszprém idei keretében, talán ami bizakodásra adhatok ott, hogy Emil Nielsen az egyetlen olyan, hát olyan kardinális változás a keretben, de hát ő is kapusposzton, tehát ahhoz nem kell alkalmazkodni. Most az, hogyha ő elkapja a fonalat, akkor véd, ha nem, akkor
1: ja,
2: nem,
1: arra
2: de...
1: mondod, hogy jó hír, hogy a rendszert nem kell
2: igen,
1: megtanulni, meg átalakítani.
2: Igen, hogy jött a belső hármas posztra, nem tudom, két irányító, meg egy átlövő, hanem jött még ugye a Lukács Jörgensen, aki meg beálló, tehát nagyon nem kellett hozzányúlni a kerethez. Most Imre Bence szintén szélső, tehát ők nem hoznak olyan kardinális változást a csapatba, és emiatt szerintem ez a Veszprémnek akár jól is jöhet ki. Pláne, hogy tényleg szerintem bombaerős ez a keret így.
1: Hát és Emil Nielsen, nem tudom, annyira karizmatikus kapus, tehát ránézel, ugye azért ő egy nem olyan magas, mondjuk kicsit ducibb
2: legyünk
1: kapus, mint
2: igen,
1: a nem annyira sportosa, viszont olyan könnyedén véd, hogy csak így nézel, és nem véletlen tegnap a meccs emberének választották, pedig azt hiszem csak a második fél időben jött be, ugye, de legalábbis Appelgren kezdett, az
2: igen,
1: biztos.
2: Igen, mostanában egyébként Appelgren szokott kezdeni, nem tudom, hogy ez most egy gyakorlásnál van így, vagy ez egy terve mondjuk. Joey Pascualnak, de valóban igen, így volt, hogy a végén bejött, de ezt azért sokszor eljátszotta, akár Barcelonában is, hogy mondjuk nem tudom, Hagrimson kezdett, aztán ő beállt és kivédte mindenkinek a szemét.
1: De olyan könnyen, tehát ő nem ugrabugrá, nem emeli a lábát a felső létre, mint mondjuk Sterbi Kárpád anno, ugye emlékszel.
2: Hát azt megnézném mondjuk, hogy igen, ez emlék nézzen a felemelés spárgába a lábát.
1: Át a gólvonalon, így a fél magas, vagy egy lefelé tartó lövés, oda tette a kezét, meg volt. De azt néztem, kapott egy gólt, olyan könnyedén megint fölkapta, indított, és már gól, tehát
2: meghazudtól.
1: Igen.
2: Muszáj az, hogy minél gyorsabban szed ki. Ezért is van, hogy nem tudom, sok kézlabda csarnokban máshogy van ugye a háló. Tehát van, ahol mondjuk elnyeli, ahol van plusz egy háló még a rendes háló előtt, és akkor ott nehezebb kiszedni a labdát, ezzel ugye tök jól a gyors csapatokat lehet lassítani is, hogy ne tudják olyan gyorsan kiszedni a kapuból a labdát, és nem tudjanak egyből gyors gólt lőni, amit te is mondasz, igen, de hát nagyon abszolút erre van a kiképezve. Szerintem azt a részét mondjuk az Emil Nielsen, Dejan Milosavljev féle kapus iskola kevésbé szereti, mikor 7-6-ozunk, és akkor 20 métereket kell futkosni, nagyjából egy percen belül. Viszonylag magas pulzus számmal.
1: Viszont Milosavljev nem volt az az extra teljesítményű, nem tudom, hogy most még ő új a csapatban, vagy új ingerek érik a KLC-ben, de ott közvetítésben valahogy úgy fogalmaztak Császár Gáborék, hogy mintha nem is lenne nagyon kedve játszani, tehát úgy...
2: Ami Milosavljevvel kapcsolatban lennék kíváncsi, hogy milyen helyzet volt éppen a Berlinben, és milyen helyzet volt éppen a KLC-nél, mikor ő aláírt a KLC-hez. Uh-huh. Tehát, hogy neki esetleg mondták-e Berlinben, hogy figyelj, Dejan, lehet, hogy ez az utolsó éved, és jó lenne valamit keresni, vagy éppen úgy látta, hogy a KLC milyen bomba erős. Mert én most nem látnék embert, aki a fükszemezét lecserélni a KLC-re, úgyhogy ha nem kényszerítik, vagy ha nem buszáj neki.
1: És hát nem tudjuk, hogy az ő hiánya-e, de a fükszel nem nyújtott. Így van, mondjuk
2: legyünk
1: ki.
2: Legyünk őszinték.
1: Mennyi lett, nem is
2: ha
1: tudom.
2: Meg is nézem gyorsan, mert én sem emlékszem szám szerint, de hogy végig a Magde 38-31 igen, a Magdeburgnak a német szuperkupa döntőjében Gidzelék óriási pofont kaptak. Nem nézett ki jól ez a füksze szerintem. Nem, tehát nem. Így összességében már 20-15 volt ugye a szünet.
1: És szerintem mondhatjuk, hogy hát még felkészülés, de azért egy német szuperkupában...
2: Az már nem a felkészülés.
1: Igen, tehát ott már azért villantani kell, ott már a szponzorok is kíváncsiak, a szurkolók is kíváncsiak a következő évi keretre. És visszatérve a Veszprémre, Császár Gáborék elemezték, vagy kérdezgették ott egymástól Barta Zoltánnal, hogy melyik ellenfélben van ilyen erős keret. Tehát ki tudja idén felvenni a versenyt a Veszprémmel, és 2-3 csapatot tudtak csak megemlíteni, szóval erős a Veszprém.
2: Kit mondtak? Vagy azt hallottad, hogy kit
1: mondtak? Aalborg, azt hiszem a Kilt mondták pont. Kilt, nem?
2: Szerintem inkább a Magdeburgot, meg a Barszát, nem?
1: Igen, a Paris Saint-Germain mondta a Barta Zoli, de Császi azt mondta, hogy szerintem nem. Minden esetre azzal egyetértek, amit mondasz, hogy nem gyengült, meg nem változott, hanem csak erősebb és rutinosabb
2: abszolút,
1: lett,
2: abszolút,
1: mint tavaly.
2: Hát igen, a Veszprém is, de közben ez elmondható a Magdeburgra is, ahol ugye már a Mag az együtt játszik, nem tudom, hát már több éve Bennett Wiegert vezető edzővel, tehát neki ugye ez az első szuperkupája, tehát milyen furcsa ezt kimondani, első szuperkupa győzelme, mert ezt eddig nem halmozták Magdeburgban, szerintem annyira nem is érdekelte őket, de egy tehát annyira bántóan gyenge volt az a füksze tegnap, hogyha, nem mondom, hogyha mi összeállunk itt a stúdióban, akkor...
1: De simán, de... mondhatod, ha kimondhatjuk.
2: De nem volt jó rájuk
1: nézni.
2: De
1: hangulat az extra volt, tehát a teltház volt természetesen, több ezer ember, úgyhogy az irigylésre méltó.
2: Ma meg lesz majd portugál szuperkupa is egyébként az uraknál. A hölgyeknél pedig volt román szuperkupa elődöntő tegnap, nem tudom, hogy arról hallottunk-e valamit, de arról hallottál valamit?
1: Annyit hallottam, hogy a Csesseme Bukarestben, hát kikaptak,
2: igen,
1: ennyit tudok,
2: a Biszticától.
1: És Faluvégi Dorottya visszatért, ugye ő tavaly áprilisban sérült meg, keresztalak szakadása volt, műtötték is, itt volt a BL döntőn, de hát természetesen nem játszott, csak a csapattal tartott, de most végre visszatért, úgyhogy úgy néz ki, hogy akkor a sérülése a régi, és a döntőbe ugye a Korona Brassó jutott, amelyben három igen, magyar van. Néztem a tudósítást, úgymond Janudik Kinga a kapus, ugye a Fentálersára és Varga Emőke, így írták, a kapusnak nem volt védése, a beállónak és az átlövőnek nem volt gólja. De reméljük, hogy azért
2: majd ma lehet, hogy pihentetik őket
1: van
2: a döntőre.
1: Igen, lehet. Meg ők is arra tartalékolnak.
2: De ez meglepő egyébként, hogy Besterce kontra Brassó döntő lesz, mert azért a évek óta, mondjuk, hogyha Rapid Bukarestet nem veszük ide, akkor a Csesszeme meg a Vülcse osztoznak általában ugye a bajnoki címeken. így meg, hogy mind a ketten kikaptak, hát ez így érdekesen jött ki. De valóban, amit mondtam, hogy már csak egy hét lesz például az urak szuperkupa döntői, meg a hölgyekéig is itt Magyarországon. Igen, igen, igen. Mit vársz ezektől a meccsektől? Hát most tudunk róla úgy igazán
1: beszélgetni. Én szerintem te szoktál járni Fehérvárra jégkorong meccsekre. Én tavasszal voltam először a csarnokban, a szuperkupa sajtótájékoztatón, igen, és annyira üres volt értelemszerűen a csarnok, de gyönyörű szép. Tehát szerintem az a millió, és amit szerettek volna elérni, hogy I.S. Ferenc, az MKS elnöke fogalmazott, úgyhogy berugni az ajtót, és tényleg ezzel nyitni a szezont, arra szerintem tökéletes alkalom lesz.
2: Teljesen, teljesen. Tényleg jó az a nézőszám, és hogyha 5000 néző ott összejön, mondjuk nem 5000, mert akár több is lehet, ugye a hokival ellentétben ott lent ki lehetne húzni a mobil lelátókat, tehát akár még nem tudom, mennyi a vége a fehérvári csarnoknak, szerintem ilyen 6000 körül lehet.
1: És ugye az, hogy 3 órától rendezik majd a Győr-Fradi női meccset, 18 órától a Szeged-Veszprém férfi találkozót, az azt elő, vagy mi feltételezi, hogy gyerekek is jönnek, tehát egy jó kis családi program ez így augusztus 30-án, súli kezdés előtt.
2: Mondjuk azon majd lehet, hogy fognak változtatni, szerintem rengeteg az az idő, ami a két meccs között így eltelik, most így belegondolom, mert a hármas meccsnek mondjuk hosszabbítása a büntetőkkel, hogyha vannak, vagy lesznek, hát akkor is nem tudom. Hogy van? Hányos meccs?
1: 3 és 6, én úgy tudom.
2: Ja, 3 és 6, ja, akkor butaságot hittem, azt mondom, hogy 1 és 6.
1: Ja, nem.
2: Akkor én mondtam butaságot. Az úgy jó, nem? Aha. Az úgy tökéletes, igen, persze. Igen, az igen. Úgy 5-kor elkezdenek melegíteni az urak, és tökéletesen jön ki, akkor innen kérek elnézést az MKS-től. Félreértettem a sztorit, elnézést. Így van.
1: De már most tudjuk, hogy a Nemzeti Sportrádióban élőben közvetítjük majd mind a két meccset. Ugye igen, a Fradi női csapat a Franciaországban vesz részt egy felkészülési tornán, és ma játszanak a meccsel, az egy különleges találkozó lesz. Tegnap pedig Debrecen-Győr találkozót játszottak. Ott azért nagyon sok győri szúr játékos hiányzott. Szerinted az mennyire mérvadó az a meccs?
2: Hát megint ez, hogy egy felkészülési meccs, az mennyire számít, vagy sem. Szerintem egy jó meccs volt, ugye alapvetően a Győr végül behúzta, de úgy paliban volt a Debrecen végig. Főleg úgy, hogy a Debrecen már legyőzte a Fradit a rájátszás során az Elek Gyula arénában, tehát ezek azért skalpok már így a felkészülés során is Szilágyi Zoltánéktól. Meglátjuk, hogy ez mire lesz majd elég. Ugye a Debrecen most nem tudta vállalni pénzügyi okok miatt a BL-t, hogy inkább kérdőjelek voltak, mint pénzügyi válság, de hogy nem tudták, hogy fog kinézni az idei év költségvetése. Ebből lett inkább az, hogy a BL helyett az Európa Ligát választják. És az Európa Ligában már pályáznak ugye a 4-es döntőre, tehát ott azért kimondva, kimondatlanul azért nyilván az a cél, hogy legalább a 4-es döntőig. És ezzel a kerettel azért el lehet, tehát azért vannak ugye új érkezők, mint mondjuk Kobilinska, aki végre van egy normális, nem megbántva Hamari Consuelát, de egy balkezes jobbátlövő, tehát azért Hamari Consuela, amit csináltott egyedül azon a poszton, az eszméletlen volt az elmúlt években, de erre a szintre, amit te is mondasz, azért kell egy balkezes jobbátlövő mindenképpen. Ugye szerintem a Debrecen akár okozhat is idén meglepetést ezzel, hogy a kettős terhelés az idézőjelben csak egy Európa Liga lesz, és mellette a bajnokság, míg mondjuk ugye a Fradinak azért óriási a... Hát nekik azért most már bizonyítaniuk kell. Tehát Jesper Jensennek is már nem az első szezonja, most már megkapta azokat...
1: Fogni, hogy
2: igen, megkapta átmenet. Azokat a játékosokat, akiket szeretett volna, idehoztak mindenkit. Innentől kezdve akkor valamit produkálnia kell, és az nem a... Nem feltétlen az, hogy a, nem tudom, a Magyar Kupát megnyerik meg a bajnokságban másodikok lesznek, hanem hogy most már úgy BL szinten, és szerintem a szurkolók most
1: hát
2: már jogosan várják el.
1: Hát mondjuk a
2: Győrtől
1: sem kapnak ki mondjuk 10-zel,
2: hát az a Győr, az, hát az a Győr, az megint azokkal az érkezőkkel, Rusfeldeil, nem is tudom, most hittem kik jöttek, hát a Szakó beállóba, tehát hogy nem tudom, azt hiszem ember, igen, Szarabukti, Szakó, bocsánat, Szarabukti, én vagyok, igen, meg korán van még, de igen, tehát ők, akik jöttek beállóba, és meg a átlövő, meg irányító posztra, hát szerintem
1: mondjuk beállóba kellett erősíteni, mert azért nagyon sokszor beálló nélkül próbálkozott a Győr, azért igen, az is igen. Ritkaság, hogy egy poszton egy hadrafogható, igazi klasszikus beállója nem volt, és azért volt olyan...
2: Szülés, volt sérülés, igen, volt minden. Igen.
1: Szülések elég, a gyermekáldások elég gyakoriak Győrben, de hát természetesen ez
2: a... Visszatértek az anyukák, igen.
1: Igen, úgyhogy jó egészséget kívánunk nekik, és sikeres visszatérés, és az előbb említetted a jobbkezes, illetve a balkezes jobbátlövőt, beszéljünk egy kicsit Máté Dominikről is, megnéztem, hogy az Ohrid, ugye Észak-Macedón csapata van, rendezett egy, vagy hát a hagyományos Kriste Andronovski emléktorna, remélem jól mondom.
2: Én elfogadom
1: és
2: így.
1: És azt ők nyerték, és az elődöntőben, vagy pontosabban csoportmeccs volt, és az RK Zágráb ellen 30-30-ra végeztek. Dominik 5 gólt lőtt, és a meccs emberének választották. Láttam vele egy interjút, kiváló angolsággal nyilatkozott, nagyon szimpatikus volt, elmondta, hogy micsoda...
2: Instagramon láthatod.
1: Igen. Micsoda hangulat van, ugye már ízelítőt kapott abból, hogy mi várja majd itt a hazai meccseken. Úgyhogy úgy tűnik, hogy Máté Dominik is talán megtalálja a régi formáját, de drukkolunk neki.
2: Én tavaly, amikor néztem néha Elverum meccset, mikor adták a tévében az Európa Ligában, hogy a Lukás Pepével, meg ugye a Máté Dominikkel az Elverum mit játszik éppen, én azt hittem, hogy egy jobb csapatba fog elmenni. Aztán lehet, hogy az Okri, de ez egy európai szinten is majd említhető csapat lesz. Viszonylag kevés észak-macedón csapat van, akinek így hirtelen fejből tudnánk a nevét. Igen. De hát az Okridot akkor reméljük, hogy talán Európa Ligában indulnak, ha jól
1: tudom. Igen, úgy emlékszem, hogy a Tatabánya ellen játszottak is az elmúlt idényben.
2: Talán igen, de most meg jövőre talán az Európa Ligában fognak indulni, mert tavaly akkor Európa Kupában indultak.
1: Ja, bocs, oké. Okay.
2: Úgyhogy azt meglátjuk, én úgy emlékszem, de lehet, hogy ez egy jó előrelépés volt egyébként Máté Dominiknak. Valószínűleg, hogyha el kellett menni Elverumból, akkor eddig számoltak vele. De jó éve volt.
1: Ugye
2: szerintem.
1: Az ő esetében sosem a játéktudás a kérdés, hanem a sérülések és az abból való visszatérés, úgyhogy leginkább ezért szurkolunk, hogy sérülésmentes legyen a játéka, mert akkor szerintem minden csapatnak az erőssége lehet. Tehát olyan bal keze van és olyan mentalitása, és szerintem most már a légiós élet is megedzette, úgyhogy minden körül, minden több országban játszott, úgyhogy szerintem őt már meglepetés nem éri.
2: Hát mert akkor beszéljünk haza, tehát örülünk, hogyha külföldön jól játszik, de hát a válogatott is profitálhat ebből. Hát azért kimondva kimondatlanul, azért szerintem Csáma nem nagyon számolt vele, azt azért láthattuk, de így, hogy Sótonyi László lett a szövetségi kapitán, szerintem itt több korábbi magyar válogatott számára is lehetőség nyílhat arra, és hát ugye Sótonyi László személye meg garancia arra, hogy a fiatalok is lehetőséget kapnak, tehát szerintem ez jót fog tenni a válogatottnak, és nyilván nem most nevezték ki Sótonyi Lászlót, de azért talán ennyire részletesen még úgy nem beszéltünk itt a reggelben róla, hogy azért mégiscsak jó, hogy őt kinevezték, mert mindig jó volt, hogy hoztak külföldről valakit, vagy ha éppen a Veszprém edzője volt kettős edzőivel, mondjuk a Veszprémben volt évközben, aztán a válogatottal, de hát ez azért mégiscsak egy
1: hát egy igen, és jel. Erről a Sótonyi Lászlóról nem is, de erről a témáról, hogy a magyar edző kontra a külföldi edző témáról, főleg labdarúgásban azért már sokat beszéltünk, és mindig oda lyukadunk ki, hogy bizonyítani, pontosabban bizonyítási lehetőséget kell adni a magyar szakembereknek is. Vagy élnek vele, vagy nem, de az, hogy például Borbé Balázs a Ferencvárossal milyen szép sikereket ér az Európa Ligában, az abszolút egy pozitívum, de mondhatjuk a klubcsapatoknál is a magyar edzőket, tehát Sótonyi László is szerintem jó felfogásban, nagyon innovatív edzőm,
2: az így van, hát az azért magáért beszél. Ő végigjárt a ranglétrát, utánpótlás válogatott szinten, tehát ő ismer mindent, mindenkit. Ebből csak jöjjön.
1: Én azt a németországi VB ezüstérmet is felső polcra teszem, tehát azért, és az egy nagyon jó csapat volt, és abból
2: hát
1: többen is válogatottak.
2: Az egy bombaerős csapat, meg az Imre Bence, Lukács Pepe, Fazekas Gergő féle
1: csapat
2: volt. Palasics Kristóf valóban, az egy nagyon jó csapat volt, és ott a házigazda németek nem lettek volna, akkor simán világbajnok az U20. Így meg ugye egy nagyon szépen csillogó ezüstérmet szereztek, igen, de hát ha már a focit említetted, akkor szerintem a hírek után folytassuk labdarúgással, akár Európa Ligával, akár egy kis NB1-jel.
1: Legyen így.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
1: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
0: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Lando Norris rajtolhat az érről a Formula 1-es holland nagydíjon. Már 3 turbina termel áramot Pakson. Marad a napos, meleg idő. Ötves Ádin vagyok, jönnek a részletek.
3: Sporthírek.
4: 2-1-re nyert az MTK hazai pályán a Nyíregyháza ellen a labdarúgó NB1 ötödik fordulójában. A játéknap első mérkőzésén 1-0-ra győzött a listavezető Puskás Akadémia a Vasas otthonában. Az élvonalba visszajutó angyalföldiek Rabboldizsár piroslapja után a 44. perctől emberhátrányban játszottak. Ma a két mérkőzéssel zárul a labdarúgó NB1 ötödik fordulója. 17 óra 30 perctől a címvédő Eto FC a Zalaegerszeget, és szintén 17:30-tól a Kisvárda a Debrecent fogadja. Mindkét meccset a Nemzeti Sport Rádió, valamint az M4 Sport és az M4 Sport Plus élőben közvetíti. Góllal kezdte a görög bajnokságot Varga Barnabás. Az AEK Athén magyar válogatott játékosa kezdőként 72 percet töltött a pályán, és a 11. percben szerzett vezetést csapatának. A címvédő végül 4-0-ra győzött az Iraklis ellen. Serena Williams és Carlos Alcaraz vegyes párosban indul a US Open-en. Kettejüknek összesen 44 egyéni és páros Grand Slam sikere van, szabad kártyával vehetnek részt az észak-amerikai nyílt teniszbajnokságon. Lando Norris a McLaren brit pilótája nyerte a Formula 1-es holland nagydíj időmérő edzését, így övé lesz az első rajtkocka a mai futamon. Mögötte George Russell a Mercedes-szel, harmadikként pedig a másik Mercedes-szel az olasz Andrea Kimi Antonelli indulhat. A 15 órakor kezdődő 72 körös versenyt az M4 Sport élőben közvetíti.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Sikeres volt az újraindítás, megkezdődött a 6-os turbina áramtermelése a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjában. Ezzel a létesítmény 8 turbinájából már 3 üzemel. A helyszínről tegnap este élőben jelentkezett be Magyar Péter miniszterelnök, aki elmondta, a művelettel 500-ról körülbelül 750 megawattra nő a teljesítmény, szerdára pedig a maradék 5 turbinát is üzembe helyezik, és teljes kapacitással működik majd az atomerőmű. Emlékeztetett, Paks az ország áramellátásának 35%-áért felel. A tervezetnél gyorsabban halad a Dunai fenékküszöb építése Pakson, a vízszint emelkedik, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romalusz elmondta, a bárkákból minden vizet kiszivattyúztak, azok süllyesztése befejeződött. A Duna jobb partján a vízhozam és a már megépített fenékküszöb biztosítja a vízszintet az atomerőmű biztonságos működéséhez. Hamarosan jelentősen nőhet a Duna vízszintje. A Hungaromet közösségi oldalán arról ír, hogy bár itthon kevés eső esett, az Alpokban a Duna vízgyűjtő területén helyenként 50-60 mm-nél is több csapadék gyűlt össze az elmúlt 3 napban, ez pedig felgyorsíthatja a folyó vízszintjének emelkedését. Aláírták a támogatási szerződéseket a villamosenergia hálózat fejlesztésére. A kormány az uniós helyreállítási alapból csaknem 500 milliárd forintot fordít korszerűsítésre, kapacitásbővítésre, okos mérők telepítésére, emlékeztetett a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy már átutalta az említett összeget a feladatra szerződött vállalatoknak. A konfliktusok párbeszéddel való megoldását szorgalmazta a 14. Leópápa San Marinóban és Riminiben, a nemzetközi katolikus találkozón. Több 10 000 fiatal előtt mondott beszédében a katolikus egyház fő hangsúlyozta, hogy az emberi méltóság fontosabb, mint a politikai, társadalmi és ideológiai megosztottságok. Mérsékelt 5,9-es erősségű földrengés rázta meg hajnalban Tokiót és környékét. 37 ember megsérült, a legtöbbjük könnyebben. A rengés középpontja a déli Ibaraki prefektúrában volt, 70 kilométeres mélységben. A földmozgás további 4 másik prefektúrára is kiterjedt, mindegyikben történtek sérülések. Szökőárriadót nem rendeltek el a hatóságok.
3: Közlekedés.

0: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra kell készülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Eső sehol sem valószínű, a szél helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben általában 24-30, késő este 19-25 fok között alakul.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 8 óra 39 perc van, folytatódik a vasárnapi Sportreggel. Erdei Márk és Szabó Szilvia itt a stúdióban, és az előző blokkban kézilabdáztunk, most egy kicsit a labdarúgásé legyen a főszerep, annál is inkább, mert zajlik ezen a hétvégén az NB1-es bajnokság 5. fordulója, ugye 3 mérkőzést már lejátszottak, pénteken a Paks 2-0-ra legyőzte az Újpestet, tegnap pedig az MTK 2-1-re nyert a Nyíregyháza ellen, a Puskás Akadémia pedig 1-0-ás győzelmet aratott a Vasas vendég, és ezzel 4 pontos előnnyel vezeti a tabellát. Gondoltad volna-e a bajnokság előtt, Márk?
2: Hát szerintem még 3 hetese gondoltam volna a bajnokság közben, hogy azt fogjuk mondani az 5. forduló előtt, hogy a forduló rangadója a Vasas Puskás Akadémia mérkőzés. Szerintem erre nagyobb összeget csak kevesen tettek volna. De mégis milyen szép focit játszik mind a két csapat, tehát a Puskás Babó Leventével és végre nevéhez hűen magyar játékosokkal felállva. Tényleg úgy látszik, sikereket érnek el. Most oké, hogy még csak 5 forduló ment le, de abból 4 győzelem.
1: És már most bepromózom, hogy hétfőn 19 órától foci óránk lesz Simon Zoltánnal és Albert Gáborral, és a műsor elején élőben hívjuk majd Babó Leventét, úgyhogy reméljük, hogy személyesen is elmondja, hogy mi az oka annak, hogy így szárnyal a csapat, mert tényleg sokan nem gondolták. Nem csak az edzőváltás miatt, ugye Ornyák Zsolt sok-sok év után távozott a kispadról, hanem ugye azért a keretben átalakulás volt, az anyagi források is behatárolódtak, így van, ehhez képest, ahogy mondod, szárnyal a csapat.
2: Abszolút.
1: Német Andrással szerinted mi történt?
2: Megtalálta a góllövő cipőjét, ez lenne a könnyű és észszerű válasz.
1: Akkor
2: de hát nyilván
1: miért nem találtam meg?
2: Nem tudom, én nem értem, hogy mi volt vele tavaly. Ugye hazajött, mindenki azt várta tőle, hogy most ő visszajön Magyarországra, és akkor ő neki most megint lesz egy jó szezonja, visszaverekszi magát a válogatottban, vagy válogatottban ugye úgy volt sokáig, hogy Szalai Ádámnak lesz majd ő a váltótárs, hogy a Szalai Ádám kikerül utódja a válogatottba, utódja, igen. Ehhez képest találtuk ugye a 30 éves Varga Barnabást, így kiderült 30 évesen, hogy tehetséges, úgyhogy az jó magyar utánpótlás észrevette. Német Andrásnak pedig valóban az szezon eleje az nagyon-nagyon jól sikerült, reméljük, hogy megtartja ezt a formáját, mert tényleg ebből a válogatott tud majd profitálni.
1: De erre tényleg kíváncsi vagyok majd Babó Leventét, és megkérdezem, hogy ez pszichológia, vagy mi kellett neki? Bizalom, hogy ő újra azt érezze, hogy képes erre, vagy nem tudom.
2: Lehet, hogy más játékfelfogásba játszik a Puskás, mint tavaly, mert tavaly ugye Lukásnak ment nagyon, most Lukásnak kevésbé megy. Lehet, hogy ő most inkább ilyen kiszolgáló szerepben van, és Német András a befejező. Hát ezt nyilván Babó Levente fogja tudni nektek megmondani, de én ezt érzem, hogy hát jól is jönnek ki neki most tényleg az összes játékperce. Tehát nem az van, hogy nem tudom, mint az Urbliknál, a Vasasnál, hogyha már beosztuk, hogy 30 méterről akkora bombákat eresz meg, hogy öröm nézni, vagy 20 méterről, hanem tényleg jókor van, jó helyen, ami egy középcsatárnak kell,
1: az
2: Német András.
1: Előnye, így van.
2: És hát most nagyon gólerősen futballozik, igen.
1: És ahogy említetted, nem csak a magyar játékosok voltak a pályán, hanem magyar fiatal játékosok is, és mind a két csapat kapuját 19 éves hálóőr védte, Lehocki Bendegúz, a Vasas, Engedi Márk, Puskás, pontosabban fordítva, Engedi Márk a Vasas, Lehocki Bendegúz a Puskás Akadémia kapusa volt, ők nyilatkoztak a mérkőzés után.
3: Úgy látszik, nagyon jó évjárat volt a 2006-os kapusok terén. Hogy láttátok a mai mérkőzést? Gratulálok!
4: Fú, hál' az égnek, köszönjük szépen, mind a kettőnek voltak védései, és hozzá tudott úgy gondolom tenni a csapat teljesítményéhez. Itt igazából nem rajtunk szólt az egész mérkőzés, nyilván a csapat is nagy küzdelmet nyújtott, szóval abszolút örülünk ennek a mérkőzésnek.
3: Ugye itt most egy győztes és egy vesztes csapat kapusa áll, pedig mind a ketten közel ugyanolyan teljesítmény nyújtottatok, szinte tízesre vétetek mind a ketten. Te hogy láttad a teljesítményt, és mi kellett volna ahhoz, hogy meglegyen a 0-0?
5: Hát először is gratulálni szeretnék az ellenfél csapatának. Úgy érzem, amúgy mindent megtettünk, egész meccsen hajtottunk, az első fél idő úgy érzem az a miénk volt, Leo, hanem hál' az Istennek, de sajnos bemutatott pár szép védést, de úgy gondolom, hogy a második fél időben is nagyon sokáig tartani tudtuk magunkat. Nekem is sikerült pár nagyobb védést bemutatni, sajnos ez most nem sikerült, megyünk tovább, dolgozunk, és következő héten újra győzelem.
3: Na, egy nehéz kérdés, kíváncsi, meg tudtok-e egyezni, melyik volt a meccsvédése?
4: Én úgy gondolom, az övé volt a Német Andrásnak a fejese, szóval én azt már benne láttam.
5: Hát én úgy gondolom, a Leónak kicsit kétszer is nagyobb védése volt, de egyezünk meg egy döntetlenbe.
4: Megegyezhetünk.
3: Ugye sajnos a meccs végül nem döntetlen lett, vagy hát a Vasas szempontjából sajnos, ti nyilván nagyon örültök a negyedik győzelmeteknek. Hogy érzitek, mennyire lehettek meghatározói az egész szezonban ennek a csapatnak, akár a Vasasnak, akár a Puskás Akadémiának, mert láthatólag számolnak veletek, és itt egyáltalán nem arról van szó, hogy kapusposzton a legkönnyebb hozni a fiatal perceket.
4: Úgy gondolom, mind a ketten próbálunk élni a lehetőséggel. Szerintem a közeljövőben ez abszolút segítheti mind a két csapat játékát és teljesítményét is, szóval én pozitívan gondolkodok erre a szezon többi részére is.
5: Én úgy gondolom, igazából ezért dolgoztunk, igazából nem tudom, hogy sokan nem tudják, de Leónak én csapattársak voltunk pontosabban, még Békés Csabán. Igazából szerintem mind a kettő nevében mondhatom azt, hogy ezért dolgoztunk, itt a lehetőség, élni kell vele is, és megpróbálni minél jobb teljesítmény nyújtani.
4: Még hozzátenném, ugye tavaly az MB2-be elvétünk egymás ellen, most ugye sikerült az MB1-ben is, szóval abszolút pozitív és jó érzés látni, hogy így fejlődünk akár egymás mellett, és mind a két játékos teljesítményhez hozzá tudunk tenni ennyit.
1: Mohai Bence kérdezte tehát Leocki Bendeguszt és Engedi Márkot, a két kapusta tegnapi Vasas Puskás Akadémia meccs után.
2: Nekem talán az még nem is hangzott el, hogy a Puskás nyerte egy nőre, és tudom, most nagyon belemerült.
1: Mondtam, és igen, hogy a tabella élén állnak.
2: És igen, és Németh András góljával valóban. De a Vasas egyébként 5 meccs alatt eddig 3 piros lapot szedett össze. Érdemes lenne Erős Gábort is megkérdezni, hogy ez minek köszönhető. Vannak tippjeim, mert szerintem ez az ugye, hogy az MB2 az megkívánja ezt az erős fizikális futballt, és ugye ott ugye nincsen VAR, ha jól mondom, szerintem ott nincsen VAR, és ott ugye nem tudják, hogy visszanézegetni, és hát a napi eset, amiért ugye piros lapot kapott a Vasas játékos, a Rab Boldizsár, az de is majd... elsőre mehetett simán tovább, hogy egy kis taktikai falt, aztán visszanézte.
1: De most ezzel nem akarsz arra célozni, hogy az MB2-ben is ilyen szabálytalanságokat követtek el, csak nem volt VAR és nem kaptak piros lapot.
2: De a terapi is, amit mondok, ez a rabféle eset, nem tudom, azt látta, de ott igen, valóban csúnyán rátaposott, de elsőre nem tűnt durvának. Uh-huh. Elsőre úgy tűnt, hogy egy sima taktikai falt megakadályozta azt, hogy a Puskás gyors kontrát vigyen. És arra tökéletes volt, csak aztán ugye szóltak a játékvezető Káprály Mihály fülére, hogy ott azért valamit érdemes lenne visszanézni. És kihívták, és ő meg úgy döntött, hogy ez piros lap. Tehát ezt az NBA-ben is simán elengedték volna, és sárga lap nélkül. Tehát, hogy szerintem nem lett volna meglepetés az, hogyha az NBA-2-ben ezért semmit nem kap. És igen, szerintem a durvább, oda el is mondták a Vasasos játékosok is, akár Urblikkal az élen, hogy milyen jó, hogy most feljutottunk, mert itt ugye most már kijön az, hogy egyébként ők tudnak focizni.
1: Csak azt nagyobb terület van, mert ugye az NB2-ben mindenki betömörült ellenük, itt pedig ugye
2: attól függ, milyen meccsen, mert ugye pont múlt héten a Honvéd ellen Urblik személyes védelmet kapott egész mérkőzésen, volt egy biztonsági őr mellette. Igen, emberfogással fogta az egyik Honvéd játékos. Úgyhogy ez a Vasasnak mindenképpen jót tesz, meg tényleg kijön az, hogy évek óta ugye mindig azt tűnt fel mindenkinek, hogy az NB1-ből a válogatott vagy hát félig válogatott játékosok, gondolok itt arra, hogy néha behívják, néha nem, ők távoznak az NBA-ből és lemennek a Vasashoz. És így mindenki nézte, hogy hát az szép, hogy az NB2-ből mennek, igen, a válogatott játékosok, de hát aztán végül is mégiscsak igazuk lesz, hogy ha sikerül visszajutni, akkor azért, és már pedig sikerült.
1: És szimpatikus játékot játszanak, tehát az elfoglalatlan szurkoló is azt látja, hogy nem az van, hogy újonc csapatként, ugye, ahogy szokták mondani, betolják a buszt a kapu elé, hanem igenis bátran játszanak, és akár a Fradi ellen, a Győr ellen is megmutatták.
2: A Győr ellen is ugye ember hátrány van.
1: Így van, tehát, így van. Nem akarom elvinni így a játékvezetés felé nyugodtan az irány, de azért egyre több vezetőedző szólal fel, ugye Bognár István a Paks vezetőedzője a VAR munkatársakat kérte, Bognár György, bocsánat, a fia.
2: Így van. Ő meg MTK.
1: Aki egyébként tegnap az MTK.
2: Nem tudom most a neveket, de mindenki megvan, itt helyre tesszük itt a bazzlöket a végére.
1: Szóval, hogy a VAR munkatársainak mondta, hogy tessék már összeszedni magukat, mert sok a hiba, hogy a Bódog Tamás, nem is tudom, már 4 meccses eltiltását tölti, annak a felét már letöltötte, elmondta.
2: Bár bátor, hogy mi mindig nyilatkozik. Igen, tehát én nagyon, tehát én nem fogok kamuzni, én nagyon bírom Bódog Tamásnak a stílusát, és szerintem a legtöbb ember úgy van vele, hogy nagyon bírom a stílusát. Mondott a nap érdekes dolgokat is abban a nyilatkozatban, mert ugye azt vitatta, hogy például Telek Andrásék korábbi kiváló labdarúgók ülnek abban a bizonyos bizottságban, akitől megkapta ezt a 4 meccset. És ugye ő azt vitatja, hogyha ott ülnének, ugye, ahogy ő fogalmazott, jogászok, bírók, ügyvédek, akik, igen, nem értenek alapvetően a futballhoz, csak ott vannak, hogy majd ítélő testületként azt mondják, hogy a Tamás csúnyán beszéltem, miatt ő 4 meccset kap, akkor azt mondom, oké. De így abban tök igaza van, hogy átélték játékosként, hogy milyen, mikor a bíró rosszul fúj. És ennek ellenére is 4 meccsre büntetik Bódog Tamást. és persze biztos olyat mondott ott, mert pont kint voltunk Debrecenben, uh-huh. Nagy-Erdei stadionban, közvetítettük, látszott, hogy nem azt kérdezte meg tőle, hogy mi újság otthon, tehát hogy azért meg nem sok sikert kívánt a további pályafutásához.
1: De az is egy fura szabálytalanság volt, ugye, mert az ő játékosát könyökölte, Temesvárit könyökölték, és ő kapott sárga, majd piros lapot, tehát és az az eredményt befolyásoló jelenet volt, majd rá egy hétre, ugye akkor még nem tudta, de jött ez a szerencsétlen könyöklés, ami Tarcsi Róbert sérülését, komoly sérülését okozta, szóval ezek ilyen szerencsétlen helyzetek, ami nem ugyanolyan mércével van mérve. Tehát,
2: igen, és úgy kezdte ugye a napi interjút, hogy ugye játékosunk látta, megsérült, volt, aki látta, volt, aki észrevette, hogy őt
1: lekönyökölték,
2: igen, volt, aki nem, igen, ez a tipikus Boldog Tamás, tényleg nagyon...
1: Honnan nézi a mérkőzés felülök a rálátóra,
2: sőre felülök a túloldalra, igen, tehát... Igen, tehát a Boldog Tamás egy nagyon jó stílusú edző. Nyilván ő azért Németországban volt kint, tehát neki azért volt hol tanulnia ezt az egész szakmát.
1: És valamilyen szinten ő az ő igazságérzetének megfelelően nyilatkozik. Tehát, hogyha úgy érzi, hogy az jogtalan ítélet volt, akkor megmondja.
2: És rajta látod, hogy ő nem uh-huh. az van, hogy ott belehergeli magát, hanem látod rajta azt, hogy neki az igazságérzete azt mondja, hogy, és mondta is, hogy megvágott a saját klubom is több millióra. Ez benne van a szerződésében mindenkinek, tehát ezt mondjuk, hogy ez nem Boldog Tamásnak szólt, hogy ők esetleg ott a sportigazgatóval, mondjuk Fekete Tivadarékkal nincsenek jóban, hanem ez arról szól,
1: hogy ha
2: beszédért kapsz kiállítást, vagy több meccses eltiltást, akkor megköszönjük egy bizonyos milliókat, azért visszaveszünk igen, a számlára. Igen. Ez nem Boldog Tamásnak szól, de vigyáznia kell szerintem ezekkel az interjúkkal, mert látszólag nem preferálják a játékvezetői testületben, és még ugye egy valamit mondott, hogy amiben teljesen igaza volt, és egy bármilyen ember bele tud ebbe gondolni, teljesen mindegy, hogy kinek szurkol. Mm-hmm. Azért azt látod, hogy kint a Premier League-ben is vannak hibák, a La Ligában is vannak hibák játékvezetői szinten, de ott azért mégiscsak UEFA bírókról beszélünk, uh-huh. akik mennek különböző világeseményekre. Ezzel szemben megolvasol keleten olyan híreket Törökországban, hogy 150 játékvezetőt elmeszeltek fogadási csalásért. Hát a mi játékvezetőink vajon hova mennek ki fejlődni?
1: Azt hittem a 150-es számmal van gondot, nem, tehát nem, azért nincs nem. 150 játékvezető Magyarországon.
2: Az nem, nem azzal van, nem, hanem hogy értem. A mi bíróink játékvezetői továbbképzésre nem Angliába mennek, nem Olaszországba, nem Spanyolországba, hanem a jó nevű török játékvezetői testülethez mennek, hogy tovább fejlődni. Azért ezt szerintem többet mond ezer szónál, és tényleg olyanokat mond Boldog Tamás, amik nem saját sérelmeket mond, hanem olyan dolgokat, amiben belegondol az ember, és azt mondja, hogy hát igen,
1: ezt nem merik
2: igaza
1: mondani
2: van.
1: Semmi, senki, igen. Csak ő.
2: Igen, meg hát a Bognár Györgyös, és akit mondta, tehát ő is persze, hát ő mindig kimondja, amit gondol.
1: Igen, igen, igen, de hát szerintem sokan ezért szeretik.
2: Így van.
1: 2-1-re nyert az MTK, tehát a Nyíregyháza ellen Jurek Gábor duplájával, a kiváló támadó is jó formában van, őt is megszólaltatta tegnap Zinger Kocka Henriett.
6: Gratulálok az első élvonalbeli duplához, na meg a győzelemhez is, de kezdjük azzal, hogy már majdnem elrúgtad a büntetőt, amikor megállított a játékvezető. Mi futott át a fejedem?
7: Az, hogy megbeszéltük a Bogesszel, hogy én kapom a sanszot a mai meccsre a 11-es rúgásnál, és sajnos nem tudtam előni, remélem majd legközelebb el tudom.
6: Így is megvan a 3 pont, és a második találatod az összes közül a legszebbé lépelő?
7: Igen, nagyon szép volt, tényleg volt még egy sansz utána, tényleg mindent értékesíteni kell, és akkor nem lesz ilyen nehéz úgymond a vége, mert úgy gondolom, hogy tényleg egész meccsen küzdöttünk, és hál' Istennek végre tudtunk nyerni.
6: Így van, és hát ugye Zsinórban a 4. meccsen találtál be. A játék mely elemében volt szerinted ma hatékony az MTK?
7: Úgy gondolom, hogy az első fél időben azt a játékot játszottuk, amit ők. Sajnos tényleg nem tudtuk megtartani a labdát, és nem éreztem jól magam én se az első fél időben. Aztán tényleg egy ilyen meccs lett belőle. Úgy gondolom, hogy ma nem az döntött, hogy milyen focit vittünk ki a pályára, hanem az tényleg, hogy karaktert mutattunk, és tényleg küzdöttünk. Aztán voltak helyzetek, abból 2 bement, és így vége.
1: Az MTK duplázója Jurek Gábor nyilatkozott tehát Zinger Kocka Henriettának, aki megszólaltatta Boldog Tamást is, nem csak a mérkőzés előtt, ahogy már idéztünk tőle, hanem a meccs után is.
6: A múlt heti győzelem után elégedett volt a stáb munkájával. Ma mi a véleménye erről és a csapata játékáról?
8: Most is elégedett vagyok, mert úgy gondolom egy X-es meccs volt, amiben ugyanúgy benne volt az, hogy mi is megnyerhettük volna a mérkőzést. Stáb ugyanúgy rendben volt, úgy gondolom, hogy jól működött a csapattal. Hát most így jártunk, de abszolút rendben volt a mérkőzés.
6: Kvasina a büntetőnél váratlant próbált húzni. Mi telt meg?
8: Nem, ő megpróbálta azt, hogy egy lépés után próbálta elrúgni. Én úgy láttam, de a kapus jó irányba ment és jó ütembe ment, úgyhogy sajnos nem sikerült 11-est értékesíteni.
6: Ugye 13 percre aztán jött az egyenlítés, ez lélektanának mennyire volt fontos ott még az első fél időben?
8: Hát a gól az mindig jót tesz, de egyértelmű, hogyha úgy mész a szünetbe, hogy nem hátrányba, azért könnyebb úgy, és a játékosok is tudták azt, hogy itt van keresnivalónk, volt bennük ilyen érzés, hogy jól játszanak, hogy erősek vagyunk. Na most hát sajnos így alakult a második fél időben.
6: És aztán ezt még nem sikerült megtartani. Ön hogy élte meg a lelátóról mindezt, a mai mérkőzést?
8: Hát lelátón soha nem jó, mert nem tudsz belenyúlni, nem tudsz reagálni, csak szurkolsz, mint egy szurkoló, úgyhogy nem ideális, de ez dobta a gép, ezt.
6: Ilyenkor mennyire tartják egyébként a kapcsolatot, vagy szabad kezet ad vele a járónak?
8: Nem szabad a kispaddal tartani a kapcsolatot, úgyhogy megvan az a távolság, amit tartanunk kell, úgyhogy ez a rossz ilyenkor, hogy vannak elképzeléseid, vannak ötleteid, van az, amit te változtatnál, de nem igazán tudod megvalósítani, hogyha csak nézőként veszel részt a mérkőzésen.
6: Ugye hazai pályán 2 győzelem, idegenben 3 vereség. Mi kell az idegenben is sikeresebb tudjon lenni a csapat, illetve hogyan látja ennek a lélektanát?
8: Hát a mai mérkőzés rendben volt, most kicsivel nagyobb szerencsénk van, vagy mi rúgjuk a másodikat tenyered ezt a mérkőzést, mert nem voltunk semmivel rosszabbak, sőt, de gratulálunk az MTK-nak, most lehetett volna fordítva is, de egyértelmű, hogy a 3 vereség idegenben nem néz jól ki. Most, hogyha a jövő héten otthon hozzuk a mérkőzést, akkor kicsit kiegyenesedik megint, de idegenben azért kéne ugyanúgy pontokat szerezni.
1: Bódog Tamást, a Nyíregyháza vezető edzőjét hallhattuk, és lesz ma is még 2 mérkőzés, természetesen itt a Nemzeti Sportrádióban élőben hallhatják majd a közvetítés. Győr Zete és Kisvárda Debrecen mérkőzés, mind a kettő 17 óra 30 perctől kezdődik. Itt értetlenkedtünk, vagy kérdezgettük egymástól, hogy vajon miért vannak egy időben.
2: Ez a Forma 1 miatt egyébként.
1: Hát, vagy még mondom, ez az energiagazdálkodási...
2: De hát akkor meg lehetne 15-30-tól az egyik.
1: Így van,
2: azért
1: tényleg.
2: Furcsa. Mindegy, hogy utána járunk.
1: Mert hogy ugye a holland nagy díj az 15 órától kezdődik a Forma 1. Lehet, hogy ahhoz igazodtak az MLS szakvezetői?
2: Nem, fogalmam sincs.
1: És ugye a Fradi Honvéd találkozott, pedig elhalasztották az Európa Liga párharc miatt. Győr Zete meccsre mit tippelsz, Márk, vagy mit érzel?
2: Én nagyon kíváncsi vagyok erre a Győrre, mert szerintem sokkal gyengébbek nem lettek. Tehát, hogy mindenki ugye lesajnálja őket, hogy most elment mindenki, és ez tény, hogy én sem értek egyet azzal a játékos politikával, amit folytattak most itt a nyáron. Azzal, hogy Borbé Balázs elment, onnantól kezdve, mintha feladtak volna az összes európai kupa indulást, és mindenkit inkább adogassunk el jó pénzért. Ez nekem számomra nem volt szimpatikus, szerintem ezzel sokan egyetértünk. Nem tudom, te ezzel hogy állsz ezzel a kérdéssel?
1: Én ilyen okokozati összefüggést látok, tehát hogyha ők a BL-ben tovább jutottak volna esetleg főtábla, akkor nem mentek volna el ezek
2: így
1: a játékosok.
2: Van, mert ugyanazt a pénzt megtermelték
1: igen.
2: volna azzal, hogy a BL-be így kerülnek.
1: Van.
2: Én sem értem, hogy ez miért volt első számú prioritás, hogy most hirtelen adjunk el mindenkit, mert szerintem a konferencia ligával is bejött volna az az összeg,
1: igen.
2: amit megtermeltek játékos eladásból. És hát ennél könnyebb ágat szerintem magyar csapat még nem kapott, mint ez a luxemburgi, izlandi és lett bajnok.
1: Igen.
2: Hát kár érte, de szerintem a Győr nem lesz rossz, és idén csomó fiatal lesz a keretben. Most láttuk, hogy igazoltak a héten egy kosztarikai válogatott játékost. Lehet, hogy ő sem rossz, már pedig Győrben elég jó a játékos politika, hogyha az elmúlt éveket nézzük. Persze lecserélték a stábot, mert Borbé is elment, de szerintem az egy jó meccs lesz.
1: Ugye mindig elmondjuk, hogy az a baj, hogy ilyen korán kezdik a magyar csapatok a nemzetközi kupát, hogy amikor meg kellene alapozni anyagilag az idényt, hogy minél tovább jutsz, akkor még nincs kész a csapatod. Ugye átigazolási időszak tart, ahol új edző van, hát ott esélye nincs még, hogy megismerje a keretet, vagy egy jól ismert rendszert összerakjon. Tehát a legnehezebb szakasz, vagy a legfontosabb szakasz, az pont a nyár kellős közepén jön el. És ezért dicséretes, vagy hát örömteli, hogy a Fradi tovább jutott, mert ugye a többi magyar csapat kiesett. Tehát ez a nehézség ennek, amikor valaki edzőt vált, és rögtön itt a nyár közepén kell bizonyítani.
2: És hát a Zeténél sem jött be annyira ugye az edzőváltás, ott ugye nyilván elment a vezetőedző, és amiatt kellett újat keresni. egyelőre talán annyira ez nem látszik, mármint pozitívan az ETA játékán, most éppen osztályozós helyen vannak, nyilván még semmit nem lehet levonni ebből, de hogy most nem kezdték jól az évet. A másik meccs, amit mondtál, az meg igen egy keleti rangadó, ugye múlt évben minden héten volt egy keleti rangadó, most nagyobb esély van ugye egy budapesti rangadóra minden héten, de hát az meg nincsen minden héten. Szóval igen, Kisvárda-Debrecen meccs, én ott egy inkább egy gólszegény találkozót várnék, aztán lehet ránk cáfolnak a csapatok, lehet, hogy kinyílik a zsák, a gólzsák, meglátjuk. Én jobban várom, hogy engem kérdezel a Győrzetét most így első ránézésre.
1: Azt hittem az Elcse Barcelona
2: meccset, ami 21:30 de egy óra múlva majd, hogy mik lesznek ma még a sportvilágában. De mit csináljunk most? Szörfözzünk hamarosan egyet? Azt úgyis ritkán szoktunk itt ezen
1: így
2: nemzeti
1: van, és azt már megszokhatták talán a hallgatóink, hogyha szörf, akkor Lofti Pejmannal beszélgetünk, ő fogja elmondani, hogy mi történt az elmúlt napokban Münchenben, ugye? Mert ezt is megszokhattuk már, hogy Münchenben állnak rajthoz a legjobb
2: Hunga
1: magyar szörfösök.
2: Így van. Vele folytatjuk hamarosan.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű. Megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Hétről hétre különleges vendégek,
2: óriási csaták,
3: és persze rengeteg nevetés vár mindenkit, de a tét viszont áltozatlan.
1: Ki tud többet Magyarországról?
2: Szerintem az én csapatom.
1: Majd meglátjuk.
3: Készen állnak az új évadra?
4: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Újra itt vagyunk, 9 óra 9 perc, ez a vasárnapi Sportreggel, és nagyon sok sportággal foglalkoztunk már ugye ezen a reggelen. Volt úszás, kézilabda, labdarúgás, szörf még nem volt, atlétika is így van már. Úgyhogy egy kicsit beszélgessünk arról, hogy augusztus 20-án nemzeti ünnepünkön nem csak a tűzijáték, nem csak az ünnepi felvonulás, a tisztavatás szolgált remek programmal, hanem a 2026-os Hunga Surf Open is, amely ugyan nem itthon, hanem Münchenben zajlott le, de hát a magyar legjobb szörfösök mérték összetudásukat. Erről fogunk beszélgetni Lotfi Pejmannal, szervezővel, versenyzővel. Szia, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
1: Beszélgettünk már veled itt élőben is, vagy személyesen a Nemzeti Sportrádióban, és mindig elmondod, hogy München annyira jó, kiváló helyszíne ennek a Hunga Surf Opennek, hogy nyilván való volt, gondolom én, hogy idén is oda mentetek. Mennyire népszerű helyszín ez olyan szempontból, hogy hányan kíváncsiak a magyar szörfösök versenyére?
2: Hát először is képzeljétek el, hogy ez egy tehát egy mesterséges pálya, úgymond, ami az utóbbi 10 évben vált egy opcióvá, hogy egyáltalán ilyen szörf komplexumokban szörfözzünk, hiszen azelőtt valahogy nem tudták még megoldani a technológiát, hogy ne, tehát hogy elérhető árban lehessen. Aztán azt kell tudni, hogy azért a szörfözés az nagyon nem a versenyről szól, hanem az leginkább a természetről, önmagadról, önkifejezésről.
3: Erről a feelingről, erről a szörfös feelingről egyébként, amit a filmekben is láthatunk,
2: igen,
3: mondjuk.
2: Igen, tehát a holdponttól kezdve sorolhatnám. De azt kell, hogy mondjam, hogy 80%-ban az emberek egyáltalán nem a versenyszellem hajtja őket, hanem leginkább csak az, hogy űzhessék ezt. Ez egyébként egy fantasztikus élmény is, az, hogy ott a hullámok között van az ember. Már csak úszkálva is. És akkor nem is beszélünk arról, amikor már csúszol a hullámon. De egy ilyen verseny, ez egy tökéletes alkalom arra, hogy összehozza a csapatot, a szörf közösséget, és azt találtuk ki, hogy egy olyan, és azért a Müncheni medencében hozzuk ezt össze, most már másodszorra, mert ez egy tök jó találkozási pont a budapesti szörfösöknek, egy nagyon elérhető, hiszen 6-7 óra autóval, és a Európa más helyein élő, akár az Atlanti-óceán partjain élő magyar szörfösök, ők is vissza tudnak jönni, és akkor így félúton találkozunk minden évben. Relatív rövid rendezvény, tehát egy óceáni szörfverseny mindig hosszabb, hiszen várni kell a hullámokat, tehát ott van megvan adva egy várakozási időszak, hogy akkor hétfőtől péntekig, amikor jó hullám van, akkor mi versenyzünk. Itt elképesztően gyorsan lebonyolódik a dolog, hiszen egy óra alatt 128 hullámot kaptunk a főversenyen.
1: És most nem akarom elviccelni, de gomnyomásra jön a hullám, tehát itt úgy jön a hullám, hogy ti akarjátok, vagy ti beprogramozzátok?
2: Igen, hát ezt úgy kell elképzelni, hogy képzeljétek el, hogy egy hosszúkás olyan 2-3 focipályányi víz tömeget, aminek az alja úgy van kialakítva, hogyha vízmozgás történne, ilyen hullámszerű, akkor az megtörik rajta. És ilyen point break-szerűen törik a hullám, tehát egyszer, ahol elkezd törni, ott elkezd haladni. És nekünk az a rész kell a szörfösöknek, ahol letörik a hullám, az előtti rész meredek. Tehát ott egy ilyen falat képez, és hogyha mindig haladsz a fallal a letörés előtt, akkor mindig kapsz egy tökéletes vásznat. És megfestheted az útvonaladat.
1: Tehát tulajdonképpen már kérdezhetsz, ugye?
3: Én megfestenél.
2: Hogy mit csinálsz a szörfel, akár lehet csak egyenesen menni, vagy kanyarogni, vagy egészen vertikális manővereket csinálni, kiugrási opciók is vannak, tehát hogy így nagyon, nagyon rá van bízva mindenkire, hogy mit csinál. És akkor a zsűri azt nézi, hogy mennyire volt stílusos, radikális, performance az, amit csinált a szörfös, de nem az elejétől a végéig, akár csak az is lehet, hogy csinálsz két manővert, és akkor kapsz el egy nagyon sok pontot, vagy az is lehet, hogy csak végig krúzolod a hullámot, és egy közepes ponttal zársz.
3: És mennyi külföldi?
2: Igen, a kérdésre az, hogy valóban gomnyomásra. Tehát mi egy olyan beállításon szörföztünk, ami olyan kb. 100-120 méteren keresztül halad a hullám. Uh-huh. Egy ilyen relatív nagyobb hullámméret, de ami pont nekünk, a mi szintünknek tökéletes, hogy fiúk és lányok is könnyen elkapták a hullámot, de aki akart, az tudott nagyon teljesíteni is, és a hullám vége felé pedig jön egy ilyen lezáró szekció, ami azt jelenti, hogy szembe érkezik veled egy olyan letörő hullámrész, amin lehet csinálni egy igazán radikális befejező manővert.
3: De ez, amiről beszéltél is most, hogy éppen mit figyel a zsűri egy adott versenyzőnél, mert látjuk itt a közleményben, amit kiküldtetek, hogy van olyan, hogy best air, az azt jelenti, hogy ki van a legtovább vagy ki van legtovább fönt a deszkán, vagy ez mit jelenthet? Meg a best style, azt ja, el tudom képzelni, hogy
2: igen,
3: az legszebb stílussal. A best vibe, az meg szintén az, hogy a legjobb érzést kiadja át, az igazi szörfös életérzést?
2: Na, elmondom, ez nagyon jó kérdés. Mi mindig ebben szenvedünk, hogy ugye annyira benne vagyunk, hogy nehéz olyan füllel gondolkodni, hogy mi az, ami laikusnak például új. Tehát minden évben nagyon szeretjük a fejlődést úgymond támogatni, hiszen hát mi, tehát a magyar szörfösök, most nem, azért nem a jamaikai bob csapat vagyunk, de azért van hova fejlődni, és azért is egy nagyon kellemes és sikerélménnyel teli dolog ez, hiszen azt látni, hogy akár két nap alatt is mindenki jobb szörfössé válik, mert a hullámon eltöltött idő, az nekünk annyira kevésszer adatik meg fel, aki Budapestről szörfözik, vagy innen utazik, hogy egyszerűen látni lehet, hogy napról napra mindenki jobb lesz. Na, és akkor tavaly egy csőhullám külön speciális versenyszámot csináltunk, hiszen az a másik ilyen szent grálja a szörfözésnek, amikor a csőben van valaki, erről biztos hallottatok már.
1: Igen.
2: És a másik úgymond top trükk, amikor gördeszkaszerűen, félcsőszerűen így kiugrunk a hullámból. Uh-huh. Na most azért köztünk senki sem profi, tehát amatőr vagy jó szörfösök is azért nem úgy ugrálnak ki, hogy reggel délben este a hullámból, mert ahhoz kell sebesség, kell egy olyan tehát észre kell vett, hogy jön egy olyan szekció, tehát az óceánban azért az egy ritka dolog, kevésszer adatik meg. Viszont itt a medencében a helyiek csináltak egy olyan hullámbeállítást, ami egy ilyen rövid típusú hullám, tehát nem olyan hosszú, mint a versenyhullám, és rögtön jön benne egy air section, uh-huh. ami azt jelenti, hogy megfelelő sebességgel érkezve ehhez a részhez, egy tökéletes rámpát képez a hullámnak a lezárása. És akkor azt találtuk ki, hogy kifejezetten erre csinálunk egy ilyen olyan session-t, ami egy ilyen workshop volt, tehát a helyi két legjobb szörfössel megbeszélve ők egy kicsit oktatgattak minket, hogy akkor hogyan is kell ezt elképzelni, és akkor volt egy óránk, hogy mindenki megpróbálja. És azt kell, hogy mondjam, hogy főleg a fiatalok, de a végére mindenki ki tudott repülni már a hullámból. Jó, azért nem egy méter magasan, de mondjuk olyan fél méter magasan már sikerült. Tehát ilyenkor mindenki úgy megy haza, hogy hát ezt akkor csináltam egy ert, hát ez csodálatos. Uh-huh. És tehát megpróbálja a tengerben.
1: Nevettem, amikor olvastam a sajtóközleményetekben, hogy pár év csúcs támadás után Cser Noel megnyerte a versenyt, aki még csak 15 éves, úgyhogy adódik a kérdés, hát akkor hány évesen kezdte elő a szörfözést, hogyha itt már pár éve ostromolja a legjobbakat, szóval mikor lehet ezt elkezdeni, és a legjobbak mikor kezdik?
2: Hát az én kislányom 6 éves, és már teljesen otthonosan mozog, ugye először, tehát itt az alapoktól kell kezdeni, tehát először, hogyha van egy vízbiztonság, az utána már el lehet kezdeni egy pici hullámokban. És itt a medencében is van gyerek beállítás, meg ilyen bokáig érő kis gyönyörű kis hullám, ahol igazából leér az ember lába. Tehát,
3: azok lennénk
2: az
3: mi.
2: Az a fontos, hogy nem szabad túl hajszolni a gyerekeket, mert azért a víz az nem játék, és a hullám is tud ijesztő lenni, meg tudnak olyan szituációk lenni, amikor pillanatra megijed, pillanatra lent tart a víz alatt. Uh-huh. Tehát nagyon fokozatosan kell, nagyon-nagyon erősen a vízbiztonságra kell először törekedni, és arra, hogy csak jól érezzék magukat. És amikor magától rákapnak a gyerekek, hogy ezt nagyon szeretem, utána szépen lehet egyengetni az utat, de semmiképpen nem szabad így hogy akkor verseny, gyere, neked edzened kell, stb. Mert az már gyerekkorban is nagyon hamar úgymond ki tudja égetni a gyerekeket. Uh-huh. És akkor a Cser testvérek, ők Tenerifén élnek a családjukkal, és a szülők nagyon-nagyon szuportívak, de nem ilyen edzők, meg uh-huh. ilyesmi, hanem csak hagyják, hogy a gyerekek szeretnek szörfözni, akkor mind élvezzék. És a Noel meg Maxim, ők 2-3 éve bukkantak fel a másik, a portugáliai szörfversenyünkön, a HSF-en, Hungarian Surf Fest, és hát látszik rajtuk, hogy ilyen ős tehetség kisrácok. Mm. Viszont a szörfözés ez pont egy olyan sport, hogy a tapasztalat rengeteget számít, és például ha valaki mondjuk nem is annyira atletikus, vagy nem is annyira sport értékben nem is annyira top, de olyan a tapasztalata, hogy egyszerűen megérzi, hogy hol jön majd a jó hullám, akkor az óceánban ő ezzel sokáig le tud győzni akár egy fiatal, tehetséges, jobb mozgású, ruganyosabb gyereket. Ezért, hát hogy mondjam, azért most már Noeléken az látszik, hogy már sok éve Tenerifén egész évben szörföznek. Tehát az nagyon más, amikor ilyen fiatalon, amikor az idegrendszered még fejlődik, meg az izmok, és akkor rááll a szörfös mozgásra, az nagyon-nagyon nagy fejlődés, egy év is akár.
1: Uh-huh. Elmondom gyorsan, ugye a férfiaknál Csernó elnyerte az Open-t, te Lotfi Pejman lettél a második, Rigler Miki a harmadik, a hölgyeknél Nemere Zsóka és Horváth Éva sorrendet látok itt. Említetted, hogy, vagy hát azt feltételezem, hogy azért a legjobb szörfösök nagyon sok időt töltenek külföldön, és ritkán találkoztok, és ez is emeli ennek a müncheni Hunga Surf Open-nek a jelentőségét, hogy ez az első, vagy az egyetlen, szinte egyetlen alkalom, amikor így a legjobbak találkoztok egymással?
2: Hát igen, és igazából ez pontosan így van, ahogy mondod, és úgy találtuk ki direkt a versenyt, hogy ne legyen egy ilyen nyomás alatt, aki szörfözik. Ne legyen az, hogy jó, most nekem, tehát ne legyen egy izgulás, ne legyen egy kiesés, ne legyen az, hogy valaki kiesik egy selejtezőben, és aztán jön egy döntő, hanem ahányan voltunk, pont ugyanannyi hullámot kapott mindenki. 4 próbálkozás volt balos hullámon, ami azt jelenti, hogy felállás után balra mész vele, és aztán 4 próbálkozás volt egy óra szünet után jobbra. Tehát mindenki szépen körbe ment, úgymond magad ellen versenyeztél, ezért nem volt egy ilyen nagy verseny izgulás. Mindenki segíti egymást, mindenki támogatja egymást, mindenki örül, ha másik megy egy jót, és igazából mindenki a pontokat is csak azért csekkolgatta, hogy mennyit mentem, hogy akkor mit próbáljak máshogy.
3: Akkor igazából saját magadat szeretnéd legyőzni első körben.
2: Igen, és ebben a formátumban tulajdonképpen mindenki örül a végén, maximum saját magára lehet mondjuk valaki egy kicsit mérges, kár, hogy nem adtam be, de akkor majd legközelebb, mit tudom én, többet gyakorolok, vagy egy kicsit jobban fejben rákészülök, de nincs az, mint egy kieséses ilyen torna rendszerben, mint egyébként az óceáni szörfversenyek, amik úgy néznek ki, hogy 4 a vízben vannak, 2 kiesik, 2 tovább megy, és akkor ilyen kieséses dolog. Azért általában ott a legvégén 1-2-3 ember örül, és a többiek mindig egy picit csalódottan mennek haza. Főleg, aki nagyon kompetitív. De ebben a formátumban ez egy ilyen jam, és így azt látod, hogy az emberek így egymás hátát így veregetik közben, meg így tényleg mindenki egymásnak örül. És képzeljétek el, hogy idén eredetileg az volt a terv, hogy csinálunk egy külön, egy international hítet, egy külön döntőt, amiben meghívunk mindenféle nemzetet, de hát idén valami nagyon nehézkes volt a nevezéseknek a szervezése, mert nagyon sokan küzdöttek, nem tudtak eljönni, stb. És a külföldieknél is nagyon bizonytalan volt mindenki, ezért azt láttuk, hogy összerakjuk a magyarokat a külföldiekkel, hogy ezzel még jobban megindítsunk egy ilyen közösségfejlődést, uh-huh. és ez nagyon jól sikerült, úgyhogy jövőre már eredetileg is úgy fogjuk kitalálni, hogy egybe legyenek, hiszen ugye lehet, tehát ugye egyben, láttatok ti is a végeredményt, hogy így mindenki egyben van,
1: igen.
2: De külön-külön értékeltük, hiszen nekünk muszáj egy magyar rankinget is tartjunk, tehát értékeltük külön a magyarokat, és akkor úgy igazságos, hogy külön a csak külföldieket is sorba raktuk, de az egész verseny ez egy nagy ranglistává alakult, és egyébként persze nyilván nem profik voltak a külföldiek, de volt egy-két nagyon jó szörfös közülük, és ez nagyon nagy büszkeség volt, hogy a férfiaknál például a top 3 az magyar lett.
1: Lotfi Pálmának köszönjük szépen, gratulálunk nektek, a szervezőknek, így a versenyzőknek, valamennyi résztvevőnek, hiszen mindig elmondjuk, hogy biztos, hogy nem csak az eredmény számít, hanem a részvétel is, és mindenki csak tanul belőle, úgyhogy gondolom, hogy jövőre is lesz, és mindenképpen beszámolunk majd erről, de bármikor, amikor ilyen rangos szörfesemény történik, akkor igyekszünk itt helyt adni a Nemzeti Sportrádióban, úgyhogy köszönjük szépen Pálmán, és sok sikert nektek,
2: is,
1: és szép napot!
2: Köszönöm.
1: Mi pedig hamarosan. Szia! Mi pedig hamarosan jövünk vissza.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

Élő közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az

0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Lando Norris rajtolhat az érről a Formula 1-es holland nagydíjon, már 4 turbina termel áramot Pakson, marad a napos meleg idő. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
1: Ma 2 mérkőzéssel zárul a labdarúgó NB1 5. fordulója. 17 óra 30 perctől a címvédő Eto FC a Zalaegerszeget, és szintén 17:30-tól a Kisvárda a Debrecent fogadja. Mindkét meccset a Nemzeti Sport Rádió, valamint az M4 Sport és az M4 Sport Plus közvetíti élőben. Mészáros Krisztófer a 7. helyen végzett korláton a zágrábi férfi torna Európa-bajnokság szerenkénti döntőjében. Párizsi olimpikonunk számára még nem ért véget a kontinens viadal, mivel ma a csapat döntőben is szerepel. A juniorok mezőnyében Gál Kristóf nyújtón 6. lett. Serena Williams és Carlos Alcaraz vegyes párosban indul az a US Open-en. Kettejüknek összesen 44 és páros Grand Slam sikere van. Szabad kártyával vehetnek részt az észak-amerikai nyílt teniszbajnokságon. Lando Norris a McLaren brit pilótája nyerte a Formula 1-es holland nagydíj időmérő edzését, így övé lesz az első rajtkocka a mai futamon. Mögötte George Russell a Mercedes-szel, harmadikként pedig a másik Mercedes-szel az olasz Andrea Kimi Antonelli indulhat. A 15 órakor kezdődő 72 körös versenyt az M4 Sport időben közvetíti.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
1: A tervezetnél gyorsabban halad a fenékküszöb építése Paksnál, az atomerőmű 8 turbinájában mostanra már 4 termel áramot, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, folyik a teljes visszakapcsolás, szerdára a létesítmény újra 2000 megawatton termelhet, ami a magyar áramfogyasztás 35%-át fedezi. Hamarosan jelentősen nőhet a Duna vízszintje. A Hungaromet közösségi oldalán arról ír, hogy bár itthon kevés eső esett, az Alpokban a Duna vízgyűjtő területén helyenként 50-60 mm-nél is több csapadék gyűlt össze az elmúlt 3 napban. Ez pedig felgyorsíthatja a folyó vízszintjének emelkedését. Aláírták a támogatási szerződéseket a villamosenergia hálózat fejlesztésére. A kormány az uniós helyreállítási alapból csaknem 500 milliárd forintot fordít korszerűsítésre, kapacitásbővítésre, okos mérők telepítésére, emlékeztetett a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy már átutalták az említett összeget a feladatra szerződött vállalatoknak. Átadták a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által alapított díjakat a 40. mesterségek ünnepén a Budai Várban. Az elismerést olyan alkotóknak és közösségeknek ítélték oda, akik kiemelkedő munkát végeznek a magyar népművészet és népi kézművesség területén. Az eseményen Nagy Ervin kulturális államtitkára a népi kézművességet a magyar kultúra aranytartalékának nevezte. Holnap érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. Japánban mérsékelt 5,9-es erősségű földrengés rázta meg Tokiót és környékét. 37 ember megsérült, a legtöbbjük könnyebben. A rengés középpontja a déli Ibaraki prefektúrában volt, 70 kilométeres mélységben. Szökőárriadót nem kellett elrendelni. Különleges esti programokkal várja látogatókat a Szegedi Vadaspark az állatkertek éjszakáján. A hagyományosan augusztus utolsó péntekén megszervezett túrán szürkületben lehet bejárni a 45 hektáros területet, és megnézni az este aktív állatokat. Az érdeklődőknek emellett játékos ismeretterjesztő programokat, esti látványetetéseket, afrikai táncházat és tűzzsonglőr bemutatót is kínálnak.
0: Közlekedés.
1: Az M0-ás autóút déli szektorában az M51-es csomópontjánál az M1-es autópálya felé vezető oldalon baleset történt. A 25-ös kilométernél a gyűjtőelosztó sávban vesztegelnek a sérült járművek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon marad.

0: szakadhatnak felhősebb körzetek. Eső sehol sem valószínű, a szél helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben általában 24-30, késő este 19-25 fok között alakul.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Utolsó részéhez értünk a mai Sportreggelnek itt a stúdióban, továbbra is Erdei Márk és Szabó Szilvia, és nagyon sok sportesemény lesz ma, úgyhogy szerintem a sportkedvelő hallgatóink nem fognak unatkozni, de kezdjük természetesen a labdarúgó NB1-el, hiszen azt élőben is közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban, úgyhogy aki 17 óra 30 perctől hallgat minket, az hallhatja majd a Győr Zete és a Kisvád a Debrecen találkozók közvetítéseit is.
2: Abszolút így van, meg hát ha már labdarúgás, akkor ugye a kedvenc magyarjaink Liverpoolban is majd pályára lépnek, ugye lesz egy Newcastle-Liverpool mérkőzés, a Pool számára is ugye elindul majd most a Premier League. Hát nem lesz könnyű ott a Newcastle vendégeként, ennél azért csak könnyebb meccset tudnánk elképzelni, pláne hogy arra gondolunk, hogy tegnap ugye a United megégett a Hull City vendégeként. Ugye a friss feljutó, a Championship-ből feljutó csapat 2-0 legyőzte.
1: És az Ipswich is nyert, úgyhogy a két újonc tudott nyerni. Coventry ugye kikapott az Arsenaltól, de hát nyilván ott Lampardéknak elég nehéz helyzetük volt, az Arsenal csak úgy 3-0-ra ütötte ki őket, mint a Manchester City-t az angol szuperkupán. Úgyhogy azért az Arsenal mondhatjuk, hogy elkapta a fonalat. Nem tudom, az Instán látta, de azt a videót, Mikel Arteta, az Arsenal vezető edzője fut a trófeával, vagy nem, a Premier League serleggel, és akkor jönnek ugye Hollandék egy ilyen bárkával eveznek, Van Dijkék egy ilyen vörös, hát nem tudom, Liverpoolnak mi az a madára?
2: A sárkány.
1: Vagy sárkány, lehet, hogy igen, bocs. Akkor vörös sárkányon jönnek Van Dijkék, akkor ki jön még? Hát a Manchesterek nem tudom ők még, de hogy,
2: hát
1: hogy mindenki jön, és akkor ilyen
2: A United évek óta nem jön.
1: Hát miért tavaly harmadikok lettek?
2: Hát jó, de hát a United szinten az összel Alex Téra után, az mind csalódás. De volt a nap ugye a német szuperkupa is, arról még nem beszéltünk, ugye Dortmund-Bayern, és a Bayern nyert 2-1-re.
1: A Lipcse pedig 6-0-ra és Willy Orbán gólt lőtt.
2: Igen, a német kupában valóban, úgyhogy az nagyon jó, igen, de a szuperkupa az meg a Signal Iduna Parkban volt, a Dortmund otthonában, úgyhogy emiatt lett talán ilyen szoros, de szerintem ez is nagyon sima Bayern év lesz Németországban. Aztán meglátjuk,
1: igen,
2: hogy majd...
1: Igen, is túl izgalmas.
2: Ugye a német rekordbajnok, úgyhogy meglátjuk, hogy mit fognak produkálni a bajnokok ligájában mondjuk, de hát ugye a spanyol La Liga is elindult, már úgy értve, hogy ugye tegnap már a Real is pályára lépett, csütörtökön az Atletico nyert, tegnap a Real egy 90. perces góllal. Hát biztos van, aki ennek körül.
1: Igen, így írták, hogy Carlos Espi megmentette José Mourinho-t, azért nem lett volna szép, ha egy, nem tudom, egy döntetlennel, azért espanyol elleni döntetlen, ez mennyi, ez kudarc lett volna? Neked nem?
2: Nekem nem, tehát én nagyon boldog lettem, én úgy szurkoltam az espanyolnak, tehát a kevés olyan, hát hogy mondjam, nem szimpatikus csapat van a spanyol bajnokságban, mint az espanyol, de tegnap én nagyon szurkoltam nekik. Zseniális focit játszanak, én tegnap rájöttem. Ma meg ugye a Barca is pályára lép az Elche ellen, majd 21:30-tól. Nem koraiak ezek a meccsek, meg ugye lesz este Atletico Villarreal 5-től, az nem hangzik egyébként rosszul a spanyol bajnokságból. Az angol bajnokságban még Manchester City Bournemouth lesz, amit még nem mondtunk. Tehát azért tényleg aki labdarúgást szeretne ma nézni, Szériára is ránézek, egy jó Torino-Milán az nem rossz, Frosinone-Juve, Bene Ferenc, aki majd jön délután hozzánk szakérteni, ő biztos fél szemmel azt a Frosinone-Juvét, azt
1: igen,
2: majd fogja
1: nagyon
2: követni.
1: Nagyon szereti a Juventust. Egyébként...
2: Furcsa ízlése van, igen, Ferinek.
1: Én is szeretem. Én még Del Piero óta szeretem a Juventust.
2: Nem, te Del Piero miatt szereted a Juventust.
1: Igen. Az mai napig így van. Gyenge Balázssal beszélgettünk az idei Premier League szezonról, és kérdeztem tőle, hogy bár Tóth Alex az 5 felkészülési meccsen, Bournemouth 5 felkészülési meccsén 4-en pályára lépett, de ő azt mondta, hogy olyan erősítések érkeztek a Bournemouthhoz idén, hogy azért nagyon nehéz dolga lesz beverekednie magát. Hát kezdőként mindenképpen, úgyhogy én már csak emiatt is várom a City elleni meccset.
2: Hát ritkán szokott tévedni az eredmények.com, és azért itt a várható összeállításban ő nincs benne. Nyilván 20-at egy váratlan.
1: Van azért?
2: Azt nem tudjuk, mert azt nélkül, hogy nem látjuk.
1: Csak
2: nyilván
1: ilyen tervezett kezdő.
2: A Róze vezető edző azért még 20-at egy nagyot, akár hogy berakja, és hát azért Róze azért is jó név, ugye magyar szemszögből, mert ugye ő volt kint Lipcsében Szoboszlai, Vili Orbán meg Gulácsi edzője, tehát ő azért kedveli a magyarokat, szerintem ezt el lehet mondani. És Tóth Alexnek a munkabírását, ahogy ismerjük, szerintem őnek azért megvan a szansza arra, hogy majd bekerüljön idén, de hát nyilván nagyon-nagyon nehéz lesz. Tehát azért a Premier League-be magyarként bekerülni,
1: Igen, Bobori Balázs szokta azt mondani a sportkörben, hogy meg kell lennie ugye ezeknek a lépcsőfokoknak, és ő azt mondta a Tóth Alex szempontjából egy belga, holland, most úgy mondom, hogy köztes csapat jobb lett volna.
2: Hát, hát ez már most, idő eldönti,
1: persze,
2: szerintem.
1: Persze, élni kellene a lehetőséggel, és hát mi nyilván drukkolunk neki, mert minden válogatott szempontjából is, meg mindenképpen magyar de, játékos, amikor külföldre kerül, akkor...
2: De
1: akkor
2: egyébként Vitálisra is azt gondoltuk, hogy vagy akár Tóth Rajmundra, akik most kimentek a Győrből külföldre, hogy, hogy értem, hogy oda mentek, de hogy úgy jobb lenne egy erősebb csapatba. Uh-huh. Tehát szerintem Tóth Alexnél is ezt mondtuk volna, így előtte ugye okoskodtunk, hogy na mi legyen, inkább egy holland vonal meg. Uh-huh. Hát nem tudjuk, hogy hova hívták, vagy honnan hívták őket. Átkettő meg, hát tényleg, hogy lehet, hogy ez a jó döntés a karrierjük szempontjából. Ugye az AEK Athén is elkezdte a görög bajnokságot, ha már Vitális, ott ugye Varga Barnabás gólt is szerzett tegnap. Tehát jól indult a szezon nekik is. Ha jól láttam, Vitális is játszott, és talán egy sárgalapot kapott. Úgyhogy ő is bekerült a jegyzőkönyvbe, de
1: Galatasaray... pedig Sallai Roland gólya nyitotta a török bajnoki idényt, mondhatjuk, és a Galatasaray az ő góljával is 4-0, ugye? 4-0.
2: Hát az már abszolút a Sallai Rolandé, hogy a 2026-27 szezon első Galata gólya, az már be fog kerülni a történelem könyvekbe az ő neve mellé. Mik lesznek ma még egyébként?
1: Azt hiszem, hogy a Gyémánt Ligában Halász Bence, ugye kalapácsvetésben Molnár Attila 400 méteren fog versenyezni, úgyhogy drukkolhatunk az atlétáinknak is. Vuelta zajlik Walter Attilával, 15 órától kezdődik a Formula 1-es holland nagydíj, úgyhogy...
2: MB2 is lesz, aki mondjuk a labdarúgásban szereti, van. A Soroksár, Szentlőrinc, Csákvár, Kazinc, Barcika, úgyhogy lesznek.
1: És ugye a világbajnokságra készülő női kosárlabda válogatottunk már kint van Németországban, ha jól emlékszem, Göppingenben,
2: igen.
1: 17 óra 30 perctől a németek ellen játszunk felkészülési meccset.
2: Röplabda ma nem lesz, röplabda Európa bajnokság, mert a mieink ugye elkezdték el a röplabdáról. Nem is beszéltünk, Virányi Zsolt kollégánk kint van a helyszínen, és ő tudósít, illetve közvetít onnan.
1: Hát tegnap ugye a lengyelekkel ellen kezdtünk, vagy tegnap. Igen, tegnap.
2: Sima 3-0 a lengyeleknek.
1: De az így várható is volt, ugye? Tehát nem.
2: Én úgy tudom, nem vagyok röplabda szakértő, még nem is szeretnék ebben a szerepben tetszelegni, de szerintem azt hallottam legalábbis, hogyha itt már szettet tudunk nyerni bármelyik csapat ellen, az már siker. Igen. Tehát itt úgy mentek ki a hölgyek, hogy nyilván szeretnének minél jobb teljesítményt nyújtani, mert blablabla, bla, bla, de alapvetően itt a realitás az az, hogyha egy-két szettet elcsípnek, az már örömteli.
1: Igen, hát természetesen drukkolunk, de azért a kosárlabda világbajnokságon nem csak egy-egy fél idei győzelemben bízunk, tehát nagyon drukkolunk majd Völgyi Péter együttesének, hiszen az isztambuli VB selejtező nagyon szép eredményeket ért el a női válogatott, és ahogy már az előző blogban mondtuk, Fradi Metz női kézilabda felkészülési meccs is lesz, én arra is kíváncsi vagyok.
2: Igen, és egyébként Göttingen egészen pontosan, hogy elsőre jól mondta, de van Göppingen is, mert akkor... a német bajnokságban, igen, tehát furcsák a németek.
1: Annyi információ van az agyamban, tehát annyi német város kavarog a fejemben, igen. Hogy összekeverem.
2: Meg a lovas sport szerelmesének mondjuk, hogy Aachenben lesz lovas világjátékok. 14-20-tól díjugratás, azt még akartad mondani, láttam
1: igen,
2: az arcodon.
1: Igen,
2: 18-30-tól meg a négyes fogadhajtás, uh-huh. Ugye? És ott lesznek magyarok, Dobrovics József, Dobrovics ifjabb és az idősebb is, és valamint Juhász Péter és Osztertág Kristóf, és egyéniben pedig Váci István, úgyhogy...
1: Mindig azt beszéljük, nem, hogy ez az augusztus, az néha ilyen uborka szezon volt a magyar sportban, az és az most még világon. Egymást követik Európa-bajnokságok, világbajnokságok, felkészülési meccsek is, tehát most már nem tudsz olyan hetet vagy hónapot mondani, nem? Lezajlott a futball BB, azt gondoltad, hogy jó, egy picit megpihen a sportújságíró is, meg minden szurkoló, de hát közel
2: nem,
1: nincs így.
2: Nem, abszolút, és hát ha még lesz így zárásként tenisz is, ugye, lassan kezdődik majd ugye a US Open is, de most még Cincinnati-ben zajlik az ezres torna, lesznek ugye majd döntők, elődöntők, nem is tudom most hirtelen hogy állnak, de vasárnap révén gondolom most már azért a döntőknél tartanak, úgyhogy tényleg szerintem aki szeretne sportot nézni, az meg fogja találni ami az ő kedvére való, és szerintem akkor itt az idő nekünk is, nem?
1: És hogy nem győzzük hangsúlyozni, ezt még egy mondatban elmondom, tehát 17 óra Amis Pásztor, Győr, Zetek is várt a Debrecen élő közvetítés a labdarúgó NB1-ből, hallgassanak bennünket továbbra is. Búcsúzik a mai sport reggel, Erdei Márkot és Szabó Szilviát hallották, adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon, további szép napot kívánunk mindenkinek.
0: Ez a Sport reggel, minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádió.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
2: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Egy időben két mérkőzés is a labdarúgó élvonalban. A címvédő Eto nyugati rangadót víva Zetével, míg az ország másik felén keleti derbit rendeznek. Győr Zalaegerszeg és Kisvárda Debrecen NB1-es labdarúgó mérkőzések 17 óra 30 perctől élőben a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Szép napot, kedves hallgatók! Ez a 105.9 Nemzeti Sport Rádióban a Sport délelőtt. Márton Richárd volt a Hazafutás című műsorunk vendége. Aki kérdezte, az pedig Árpa István.
3: Köszöntöm a hallgatókat, és legalább ekkora szeretettel Márton Richárdot, friss, úszó EB ezüstérmesünket. Már úgy friss, hogy volt átéve EB ezüstérmes, de ez most egy, nem tudom neked mennyire meglepő, de egy rendkívül jó érzésekkel tud visszagondolni az ember, mert az elmúlt egy-két évben azért nem rólad szóltak a hírek, most viszont 200 pillangón Leo Marchand mögött, de mindenki más előtt egy parádés ezüstéremmel zártad ezt a Saint-Denis-ben Párizs melletti Európa-bajnokságot. Hát szervusz, mennyire üllepedett le benned ez a egészen kiváló, és nem tudom téged mennyire meglepő végkifejlet.
4: Szia, és köszönöm a meghívást, illetve köszöntök mindenkit. Először is ugye úgy mentem már ki ugye az Európa-bajnokságra, hogy mindenképpen szeretnék egy egyéni csúcsot, és bennem volt nyilván egy ilyen kicsikét, hogy lehetne egy éremet is esetleg hazahozni, és igazából az utolsó percekig próbáltuk a felkészítést arra összpontosítani, hogy meglegyenek ezek a célok. Úgyhogy Vér Balázssal, ahogy tudtuk, összeraktuk ezt a szezont, meg ezeket a versenyeket, hogy mikre kell fókuszálni, mi az, ami jelentős, vagy kulcsfontosságú abban, hogy ideig eljussunk, meg a felkészítésünket, illetve ez egy ilyen tesztelés volt az elkövetkezendő két évre is, hogy miben tudnánk előrelépni. Na most ugye az ellenfelekre is úgy készültünk fel, hogy tudtuk, mennyire erősek lesznek. Én egyébként személy szerint 1.54.9-et satszoltam mondjuk a középdöntőből való a döntőbe jutáshoz. Úgyhogy nem mondom, hogy ez sikerült, az azt hiszem 1.56.0 volt, egy kicsit elsatszoltuk, de amit akartam időeredményt, az tökéletes volt már a középdöntőben.
3: Helyre jó volt,
4: igen, tehát a középdöntőbe való jutásnál én már nem szerettem volna egyébként Leon Marchand mellé jutni, mert tudtam, hogy milyen lesz a közönség, az olimpián ezt megtapasztaltam, úsztam vele egy futamba, és brutális volt a hangulata. Úgyhogy még nem volt...
3: De az demoralizál ilyenkor? Tehát ez azért brutális? Azért nem szereted?
4: Inkább azt mondanám, hogy még szerettem volna nyugodt környezetben húzni.
3: Tudtad, hogy majd a döntő az úgyis ilyen lesz.
4: Igen, de hogyha már oda jutottunk, akkor úgy voltam vele, hogy jó, akkor ezt próbáljuk valahogy átformálni, hogy minthogyha egy kicsit inkább így a közönség ellen is úsznék egy picit, hogy jó, akkor megpróbálom megverni a versenyzőtöket.
3: Hát ez mondjuk speciál pont őt nem sikerült,
4: de hát...
3: Hozzáteszem, ami elsőre én se hittem el, hogy Leo Marchand még nem volt Európa bajnok, mert az EB-ket valahogy valami miatt mindig kihagytam, miközben olimpiákon, VB-ken betegre nyerte magát, és ezen az EB-n is nagyon visszafogott programot úszott, ugye, tehát a saját nagy számai közül például 200 pillangot pont úszta, azt láttuk, de hát nem csak Leo Marchand volt itt, mindjárt beszélünk erről, de menjünk vissza oda, hogy a válogatás. Ugye ez nem volt mindennapos, Sós Csaba a következőt húzta, viszont exakt módon, még akkor is egy-két engedményt azért a finish betett, de jellemzően az előző világbajnokság 8. legjobb európai ideje, az volt a szint. Az egy nagyon magas szint, az VB középdöntős szint, és ez volt a belépő erre az Európa-bajnokságnak az előfutamaiba. És Márton Richárdnak nagyon sokáig nem volt meg ez a szintje, annyira nagyon sokáig, hogy egészen a finishben Rómába sikerült aztán megúsznod. Voltak benned kétségek? Egyfelől, hogy meg tudod-e úszni, másfelől, hogy mi van, ha nem úszod meg, hogy esetleg akkor is ott tudsz lenni az EB-n, vagy azt mondtad, hogy megúszom és kész.
4: Igen, szóval előjáróba ugye már megkaptuk szeptemberben ezeket a szinteket, 2025 szeptemberében, nagyjából ugye Szingapúrtól pár hetet követően ugye volt egy...
3: Mit szóltál hozzá, hogy ez lesz a belépő az EB-re?
4: Valahogy sejtettem egyébként, mert bennünk is volt egy elégedetlenség ezzel szemben, hogy milyen eredményeket produkáltunk, de szerintem sok úszóban ott volt, hogy bárcsak lehetett volna jobb, hanem valahogy nem jöttek ki azok az időeredmények, és azon gondolkodtunk, meg szerintem a szövetségnél is, hogy mivel lehetne egyébként ezt így, hogy mondjam, a felkészítést kicsit megspékelni. Hogy legyen akkor egy követelménye az Európa-bajnokságnak, hogy már így lássák azt, hogy abban az évben, abban az adott évben az úszó hol tart. Na most ugye volt, aki már országos bajnokságon megúszta, volt, aki már a Mare Nostrum májusi versenysorozat alatt, én voltam szinte az egyetlen, aki Rómában tudott július, talán. Június vége, június 28-a valahogy úgy volt.
3: Hát lassan gyűltek a szintes úszók.
4: Lassan gyűltek, igen. De ugye mellé még hozzátettek egy plusz új programot, az országos bajnokságnak egy teljesen más felépítését. És ugye bevezették a középdöntőket. Na most azon az országos bajnokságon, tehát az éven felépítését inkább úgy próbáltuk egyébként megtervezni, hogy az országos bajnokságom az még inkább ilyen erőálló képesség kihívás legyen. Tehát minél több szám, sűrítetve, még a saját számomat is.
3: Ott miket vállaltál, mert azt nem néztem meg.
4: 100 gyors, 200 gyors, 50 pilde, 100-200 pilde váltok. Hát,
3: ki se jöttél a vízbe?
4: Hát konkrétan volt olyan, hogy végeztem a 100 gyorssal, és rá 8 percen belül már volt a 200 pillangó középdöntőm, ahol már 1.56 felett mentem, és meg is lepődtem, és mondtam, hogy figyelj, ez nagyon jó volt. És másnap reggelre még mondta, hogy a váltót húzzuk ki, a 200 gyorsas váltót, mert ugye a honvéd csapatomnak nem volt elég ember ahhoz, hogy reggelre mást tegyenek be, de én mondtam ott is neki, hogy azt is csináljuk meg, mert szeretném, meg úgy szükség van rá, hogy kicsit így visszaépítsünk. Mert ugye azért mégis ez egy felkészítő verseny majd az Európa bajnokságra. Ugye azt is elvállaltam utána még délután a 200 pildét, és mellette még a váltónak a döntőjét is, igaz 200 pillangon kikaptam pár századra, de nem volt bennem csalódottság, mert tudtam, hogy ez kelleni fog a későbbiekben majd a jövőre. És akkor onnantól kezdve egyébként a májustól kezdve folyamatosan építettük a programunkat, hogy hogyan nézzen ki az úszás is, milyen legyen a felépítése, és igazából már az első állomástól kezdve már tudatosan tudtuk, hogy hogyan kell leúszni, és ez egyébként sikerült is, nyilván időeredményben még nem nyilvánul meg egy ilyen, azért nagyon ritka az olyan úszó, aki egy egész éves alatt tudja azt az időeredményt hozni, szerintem nem sokan vannak így.
3: A Katinka de... egy évig vagy igen. Két évig körülbelül ő csinálta, hát, nem?
4: Ez brutális volt. Igen, igen, számára ez összejött. Azonban ugye mi próbáltunk reálisnak tűnni az minden ilyen helyzetben, hogy milyen idők jönnek ki, és meg voltunk elégedve, de nem döltünk hátra. Nyilván akkor még jobban beleálltunk ezekbe az edzésekbe, versenyekbe, folytattuk tovább a munkát, és igazából tervezetten tudtam, hogy Rómába meg kell úsznom a szintet, de nem volt bennem kételj ezzel kapcsolatban, hogy nem lesz meg, inkább így nyugtattam magam, sőt, még emlékszem, amikor mentünk oda a Kórumba, ugye, ahol összerakják a futamokat, még a döntőre, és sétáltunk oda Balázsra, hogy figyelj, fordulom így, rendben vannak, víz alatti delfin megvan, szerintem az sikerülni fog, állóképességem van, hajrázni is már úgymond tudok, így az elmúlt versenyek tapasztalatai alapján, baromjú edzéseket csináltunk, szerintem ez össze fog jönni.
3: Mi baj lehet,
4: igen, rajtot, hogyha elrontom, akkor egy óriási béna ember vagyok.
3: De azt még visszahozod.
4: Igen, hát igen, vissza lehet hozni talán. De hát ott is egyébként egy pár tizedre úsztam meg. Tehát, hogy megvolt utána a boldogság, és akkor volt egy két nap pihenő, utána rögtön beleálltunk az edzésekbe, és azt kell mondanom, hogy onnantól az egy újabb lendület volt számomra, tehát, hogy nem volt ártalmas. Ott egyébként már, amikor lementem az első edzésre, már éreztem, hogy innentől kezdve az Európa-bajnokságra úgy kell fókuszálnom, hogy pénteki nap, 200 pille, csak az. Tehát, hogy volt előtte még egy 100 pillangó számom, ott is szerettem volna egy egyéni csúcsot úszni, az nem sikerült, de tudtam, hogy arra a pénteki napra, augusztus 17-ére nekem föl kell készülnöm. És azt kell mondanom, hogyha nem is sikerült volna érem, és csak az egyéni csúcs, már annak örültem volna, tehát, hogy ez így abszolút összejött nekünk.
3: Ugye voltam már TEB-n második 200 pillangón, de az egy merőben más helyzet volt. Tehát egyrészt 2022, igen. Ugye, tehát már 4 éve, másrészt Milák mögött, mert akkor még ő is volt. És tehát az teljesen más nyilván, hogyha, mert most is volt két magyar, csak most és a másik most sem volt kisebb klasszis, mert Kós Hubert volt, de óriási különbség, hogy most Kós mögötted volt, mert ő más távokon ette meg Európát ezen az Európa-bajnokságon, viszont volt egy Leo Marsan, óriási mezőny volt a 200 pillangó döntőjébe, menjünk végig ezen a döntőn, jó? Bent vagy a döntőbe, jó pályán vagy bent a döntőbe, bárhova nézel, körülötted korszakos klasszisai a jelen világúszó sportjának, de úgy mész oda, hogy én most itt egy dobogót szeretnék. Hogy építetted magad? Mert ez egyfelől a vízben is építeni kellett magad, meg a Marshall nézői, szurkolói, meg a Kós Hubert, meg a mindenki, aki ott van körülötted, hozzájuk is építened kellett magad.
4: Igen, tehát maga a VB döntőnek a felépítése, a világbajnokságnak a döntőjébe is, ugye tavaly rengetegen szereztek érmet ebből a futamból. Tehát azért úgy voltam vele, hogy hú, ezen a pályán is van egy világbajnoki érmes, ezen egy olimpiai érmes van, aranyérmes is van, tehát eleve egyébként maga nem kis emberek voltak, tehát ezzel valahogy nyugtatnom kellett magamat, és igazából amíg be nem értem ugye a kórumba, a döntőnek a kórumjába, addig nem éreztem azt, hogy valahogy meg tudnék nyugodni, azonban amikor láttam egy kicsit feszülve őket, akkor megnyugtottam magamat, hogy ők is valamennyire tartanak tőlem, tehát hogy ez amúgy ilyen presztízs probléma, hogyha én...
3: Azt mondtad, hogy már pedig ezek miattam feszültek.
4: Igen, valamilyen szinten
3: ezen
4: igen.
3: Jó, és akkor, pozitív hozzáállás.
4: És akkor ott egy picit így megnyugodtam, ugye odaértem már a rajtkőhöz, meghallottam a közönséget, amikor kihívták marsadatói, újra eljött az a pillanat számomra, hogy jó, akkor megint szintén akkor ellenetek megyek, és szeretnék az úszótok ellen versenyezni. Úgyhogy a vízbe egyébként nyilván csak azt láttam, hogy Hubi hol tart, és illetve a Marsant hol tart. Most ugye az első 50 méteren már szinte látható volt, hogy Marsant teljesen más beosztásra
3: úszik. Itt az ezüstér megyünk.
4: Igen, tehát hogy akkor ott láttam, hogy jó.
3: Hogy mi heten.
4: Igen, mi heten, akkor az ezüstér megy a csata. És nyilván a Hubinál megláttam azt, hogy ugyanaz a taktika, ugyanaz van nála, ami előző nap is, ugye a középdöntőnél. Úgyhogy ez szerint próbáltam már ott abban a helyzetben is felépíteni a technikámat.
3: Ugyanaz csak a hallgató kedvéért, hát, hogy bekezd. Iszonyatos. De ez neked nem volt rossz szerintem, nem?
4: Nem volt rossz.
3: Miután tudtad, hogy mi fog történni, tehát nem ért meglepetésként.
4: Igen, igen. Tehát van egy ilyen felállás, amit a Balázsról szoktunk megbeszélni, hogy üldöző vagy üldözött taktika. Tehát, hogy mi inkább most ő nagyon arra hajaz mindig, hogy üldöző taktika. Tehát akkor jön egy kis adrenalin az emberre, hogy akkor valamennyire elkapja az előtte lévőt. És nyilván azért a Kós Hubertnél az első száznál ugye láttam, hogy ez vissza fog esni. Már a végénél egyébként, de aztán még tartalékoltam egy nagyon picit. Ugye a felépítés az volt, hogy az utolsó 80 méterem legyen a nagyon erős, vagy amikor elkezdek hajrázni. És odaérkeztünk az utolsó falra, és láttam, hogy egy testhossznyi előnye van. De amikor feljövök a víz alatti delfinezésből, akkor egy ilyen pár csapásnyi. Tehát egy, másfél. Nagyjából amennyi előnye van. Úgyhogy...
3: Most a Kósról beszélünk.
4: Igen, a Kós Hubert.
5: Azért voltak még ott a vízben.
4: Igen, csak az a
3: Marsan, ő elő volt nagyon.
4: Igen, csak az a baj, hogy nem lehet túltekinteni. Ja. Víz alatti delfin az, aminél ugye forduló után látja az ember, hogy jó, akkor a túlsó pályákon mennyire lehetnek előttem. De annyira nehéz egyébként pillangónál más pályákra tekinteni, de még maga az úszástörésnél is, hogyha felfordítja az ember a fejét, azzal már kiesik egy kisebb ritmusból. Úgyhogy ezt minél inkább minimalizálni akartam, mert azért én is voltam egy ilyen kicsit fejforgatós. Úgyhogy amikor esett vissza a Hubi ugye az utolsó 50 méter alatt, akkor elkapott az adrenalin fröccs, hogy na jó, akkor most kell meg jobban megindulni. És az utolsó 3 kartempó volt az, amit hibásnak éreztem már ott a vízben, hogy jó, most megálltunk az emelkedőnek annál a részén, amikor már kezdje kicsit visszaesni az ember, már nem bírja tovább tekerni a biciklit. Úgyhogy innen már csak igazából konkrétan könyörögtem magam, bírt ki. Aztán sikerült, hogy beértem, kinéztem oldalra, hogy látom a kis lámpákat, amik ott vannak a rajtkövön, hogy jelzik, hanyadik helyen vagyok. Nem láttam semmit sem belőle, jól mondom, gyorsan fejfordítás. Láttam, hogy 1.54.06 volt, vagy 1.54.08, most ez nekem annyira új idő, hogy még nem tudom 06. Igen, tehát hogy ez annyira új idő nekem, hogy még nem tudom felfogni, hogy egyébként majdnem 1.53.99. Úgyhogy...
3: 700-addal voltál a görög siszkosz előtt.
4: Igen, igen, igen. Na neki volt egyébként meg nagyon durva hajrája, és láttam, hogy második helyzet. Hú, mondom, ez baromi jó. Hát nyilván amúgy egy kicsi idő kellett, hogy felfogjam, és aztán még a Hubi is ott tordított nekem, hogy mit csináltál te ember, meg azt a mindenit, mekkora király vagy, és akkor igazából még őt kerestem, hogy hanyadik, aztán levették a táblát, de óriási boldogság volt, amikor beértem.
3: Hát kibekkelted, mert nem lehet azt mondani, hogy nem, mert amilyen szépen egyenletesen indult a felnőtt pályafutásod, az elmúlt egy-két évben valóban nem úgy sikerültek a dolgok, ahogy te eltervezted, ugye ebbe olimpia is beleesett, VB-k is beleestek. Mi volt ott a baj?
4: Szerintem maga a sűrűség, mert nem találkoztunk még ilyen helyzettel, meg szerintem az úszósport se itt Magyarországon nem volt felkészülve arra, hogy az olimpiai évében világbajnokságot, Európa-bajnokságot rendeznek. Tehát 2024 az nekünk egy oltári sűrű év volt, úgyhogy...
3: Mert a Covidot addigra hozták be teljesen, igen. Ugye? Mert ott elcsúszott minden.
4: Igen, igen, de azt egyébként nem is értettük, és volt is egy fejvakarás, hogy akkor ez hogyan legyen összerakva. De úgy, hogy még az előtte levő évben is 23 decemberében még elmentünk egy Európa-bajnokságra, egy rövidpályás Európa-bajnokságra. Tehát onnan 3 hónap múlva egy világbajnokság, rá egy másfél hónap múlva országos bajnokság, rá 2 hónap múlva Európa-bajnokság, és rá másfél hónapra pedig egy világbajnokság. Tehát ez annyira sűrű fél év volt számunkra, vagy inkább egy ilyen 8 hónap, 9 hónap, hogy kicsit nehéz volt ebből úgymond felállni, hogy hogyan is tekintsünk minden egyes versenyben, mert azért a világbajnokság alatt is februárban láttuk azt, hogy nem lesz túl nagy mezőny, tehát valamennyire lehet érmet szerezni. De nehéz volt felállni abból, hogy még egy decemberi rövidpályás Európa-bajnokságon is egy maximális teljesítményt nyújtottunk. Úgyhogy
3: hát meg ilyen közel egymáshoz a 25 meg az 50 méteres medence, nem vagyok úszó, de úgy el tudom képzelni, nyilván máshogy készülsz rövidpályára meg nagy medencére. Szóval nagyon közel is volt egymás az a kettő, nem? Igen. Tehát az edzéseket is átállítani, meg nyilván pihenés is kell egy világverseny után, meg amúgy is karácsony, meg szilveszter van, szóval ennél bohócabb időpontban nehéz VB-t rendezni, mint
4: igen,
3: a, mint
4: igen az tehát az számunkra ilyen érthetetlen volt, de próbáltuk a legtöbbet kihozni mindenből, mert én nem szeretek visszalépni úgy versenyekről, hogy nincsen olyan komoly oka, ami akár sérülés, vagy mondjuk befolyás egy ilyen következő évre, ráadásul úgy, hogy a magyar csapatot nem úgy képviselni, hogy egy jó helyezést tudnék elérni. Tehát maga ezekről nem tudtam azt mondani, hogy nem indulok el. Úgyhogy azt a fél évet egy kicsit bánom, hogy nem hallgattam egy kicsit az eszemre, és inkább a szívem vitt el. Úgyhogy ez volt a legfőbb oka a 2024-es időszaknak. 25-ös évet pedig annak tudom be, hogy egyszerűen igazából túl későn jött ki az a formám, ami most meg egyébként pont jó időpontban. És egyébként nagyjából az időkön is látható meg maga a felosztásába is az ötveneimnek, hogy mi hogyan sikerült. Azonban a 25-ös évre annyit tudnék így még pluszba hozzátenni, hogy nagyon jó volt az, amikor elmentünk esetleg ilyen világkupa versenyekre. Mivel rengeteg tapasztalatot szereztünk ott, ugye a két versenyidő közt volt nagyjából ilyen 5 napunk. Amikor ugye edzhettünk úgy egyúszadában mindenkivel, tehát az, amikor az edzés napokat látjuk, hogy ki hogyan készül föl, akár egy Gretchen Walsh, akár egy Carson Foster, vagy akár a Hubieknál, mert egyébként volt olyan időszak, amikor a Hubieval is edzettem egy kicsit, tehát ezt is köszönöm neki, hogy amúgy edzhettem vele, még abban az időszakban. Ezektől így ellestünk ilyen pár stratégiai elemet, amit az edzésekbe be tudunk majd építeni, és be is építettünk. És innen tudom azt is, hogy a rövidpályás Európa-bajnokság már úgy sikerült jól, hogy tudtam ott is minden számban egyéni csúcsot úszni, illetve azért jó, hogy Európa-bajnokságon 5. hely rövidpályán, nem mondom azt, hogy nem számít sokat, de azért keveset se, és akkor ott voltunk úgy, hogy jó, akkor ezt a következő évre az 50-es medencére valahogy beépíteni. És ez egyébként valamennyire szerintem teljes mértékben sikerült, annyi, hogy az évelejét ugye nem tudtam teljesen véghez vinni, azonban szerintem ahogy kellett, megcsináltuk.
3: Ugye Balázs, Virt Balázsnak már többször előkerült a neve. Ezt hogy kell elképzelni, amikor így a nagymenők is ott edzenek, megmondtad, hogy a Hubinak is köszönött, hogy ott maga mellé vagy maguk mellé vett, ilyenkor utána a Virt Balázsral összedugjátok a fejeteket, hogy ki mit látott, ki mit tapasztalt, és hogy ebből a saját felkészülési programodban mit tudtok beültetni?
4: Igen, a Balázs ugye, hát ahogy le kell írnom az edzéshez való hozzáállás, hát ő inkább olyan, mint a Rocky filmekben az edző, tehát hogy
3: na, szereti úgy. Kíváncsi úgy, vagyok, mit értesz ez alatt.
4: Tehát a nagyon nagy szíve van azt kell tudni. És szereti az emberből kihozni a maximumot, de úgy, hogy az a fajta mentalitása, hogy a maximumot úgy hozzad ki magadból, hogy a saját határaidat úgy küzdöd le, hogy még te is büszke legyél magadra, vagy az ember büszke legyen magára, illetve hogyha nem is sikerül úgy az edzés, vagy az időeredményeket tekintve nem sikerül minden rendben, akkor igazából, hogyha látja rajtad, hogy mindent megtettél érte, akkor onnantól te nem léptél hátrébb, vagy nem csalódás az, hogyha mindent megtettél érte. Úgyhogy nagyjából így tudnám leírni a Virt Balázst edzői munkája szempontjából. Az, hogy hogyan beszéljük meg ezeket, hogy ki mit látott, miket tapasztalt, nyilván én vagyok a versenyző, aki átéli ezeket az edzéseket. Nyilván, hogyha minél inkább beledöglök, és minél jobb időeredményeket tudok kihozni már ott edzésen, vagy hogyha van egy ilyen kis pihenős fajta rendszer, ami éppen hiányzik nekünk az edzés módszerből, akkor azt így bele tudja illeszteni. Mert azt látja, hogy az hasznos, és lehet belőle építkezni.
3: Láttad a saját szemeddel is láttad Kapás Boglárka üzenetét, amit a Virt Balázsnak írt, hogy jó taktika, ismerős. Már csak rend kedvér Kapás Boglárka, hogy nem 200 pillangón volt világbajnok. Tehát pontosan ugyanezen a távon, egyébként egy fantasztikus finish után, annó Kwangju-ba, ha minden igaz.
4: Igen.
3: Ez mit szóltál, amikor...
4: Hát igazából van egy ilyen közös csoportunk, ahol velük is így szoktunk beszélgetni, és láttam már a szám után is, ugye miután megvolt az eredményhirdetés, minden felvettem a telefonomat, és akkor hosszas beszélgetések, ilyen telefonhívások után ugye láttam az üzeneteket, hogy miket beszéltek csoportokba, és láttam a Bogi üzenetet, és mondtam neki, hogy köszönöm, de ugye értettem a célzást, tehát nyilván egyébként ugye Balázs erre hajaz, hogy
3: üldöző volt, hogyne. Hát aztán valakinél nem feltétlenül üldöző az ember, gondolok itt például Milák Kristófra, nyilván róla is majd váltunk pár szót, de csak a hírek után, mert mindjárt jönnek a hírek. Na, ezt még megkérdezem, hogy ugye hát fél távnál vagyunk Párizs és Los Angeles között, azért ez az olimpiai ciklus már egy normális olimpiai ciklus, tehát itt már nincsen VB, EB, rövidpályás, ez az amaz egy kupacba, de normálisan lehet készülni. Ugye ez csak egy EB, ezt mindig rögzítsük, hogy azért a világbajnokság az több, az olimpia meg nyilván a legtöbb. Ez a lépcsőzetesség, ez most hogy néz ki neked a következő két évre? Ez egy jó ugródeszka minden esetre, ez az EB, szerintem így neki lehet futni azért az olimpiai felkészülésnek.
4: Ami is ilyen plusz öröm volt ebben az egészben, hogy azt látjuk, hogy nem haladunk rossz úton. Tehát, hogy ezt a felkészülést már úgy betudhatjuk, hogy egyéni csúcs, jól telt az időszak, ebből tudunk építkezni a következő két évre, és ez az, ami önbizalmat adott nekem is, meg boldogságot, hogy van miért küzdeni. Tehát újra látom magam előtt, vagy a szemem előtt, hogy Los Angelesbe, ugye nekem az nagy álmom volt a Párizsinál, hogy bejussak egy döntőbe, és ott legyek a legjobbak között. Helyezést nem számítva, mert arról nem szeretek beszélni, de azonban a legjobb nyolcba bekerülni szerintem minden egyes olyan döntőt sokszor visszajátszanak, és hát hogyha ott van a nevem, meg tudom, hogy én ott úszok, az számomra egy nagy élmény lenne.
3: Meg ahhoz már úgyis egyéni súlyos közeli idő kell.
4: Igen.
3: Egy olimpiai döntőt azt mondjuk azért nem dobják,
4: az
3: ember után. Jó van. Na, hát nincsen kétségeim, Los Angeles-ig sok mindent kell tenned, hogy ott legyél abban a nyolcban, de ott leszel, ha így folytatódik, mert ez most egy edzőnek, versenyzőnek ez egy elég jó visszaigazás szerintem, egy egyéni csúccsal szerzett Európa-bajnoki ezüstérem. Márton Rihárddal beszélgetek, a Saint-Denis úszó vizes Európa-bajnokság egyik magyar hősével, mindjárt folytatjuk a hírek után.
2: Elpap István kérdezte Márton Rihárdot, ezt lehetett hallani az elmúlt szűk fél órában.
1: Sporthely. A Nemzeti Sportrádió magazin műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
3: És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: A bal...

0: fél 6-tól a Kisvárda a Debrecent fogadja. Mindkét meccset a Nemzeti Sport Rádió, valamint az M4 Sport és az M4 Sport Plus közvetíti élőben. Csongvai Áron góllal járult hozzá a Szenetien 4-0-ás hazai győzelméhez a francia másodosztályú labdarúgó bajnokság harmadik fordulójában. A válogatott középpályás a Grenoble ellen a 13. percben talált a kapuba, amivel csapata megszerezte a vezetést. A Szenetien hibátlan teljesítménnyel 10-1-es gól különbséggel áll a tabella élén. Vereséggel kezdte a magyar női röplabda válogatott a török, cseh, azeri, svéd közös rendezésű Európa-bajnokságot Isztambulban. A mieink 3 játszmában veszítettek a lengyelek ellen. Lando Norris a McLaren brit pilótája nyerte a Formula 1-es holland nagy díj időmérő edzését, így ővé lesz az első rajtkocka a mai futamon. Mögötte George Russell a Mercedes-szel, harmadikként pedig a másik Mercedes-szel az olasz Andrea Kimi Antonelli indulhat. A 15 órakor kezdődő 72 körös versenyt az M4 Sport időben közvetíti.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
0: A tervezetnél gyorsabban halad a fenék küszöb építése Paksnál. Az atomerőmű 8 turbinájából mostanra már 4 termel áramot, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, folyik a teljes visszakapcsolás. Szerdára a létesítmény újra 2000 megawatton termelhet, ami a magyar áramfogyasztás 35%-át fedezi. Hamarosan jelentősen nőhet a Duna vízszintje. A Hungaromet közösségi oldalán arról ír, hogy bár itthon kevés eső esett, az Alpokban a Duna vízgyűjtő területén helyenként 50-60 mm-nél is több csapadék gyűlt össze az elmúlt 3 napban. Ez pedig felgyorsíthatja a folyó vízszintjének emelkedését. Aláírták a támogatási szerződéseket a villamos energiahálózat fejlesztésére. A kormány az uniós helyreállítási alapból csaknem 500 milliárd forintot fordít korszerűsítésre, kapacitás bővítésre és okos mérők telepítésére, emlékeztetett a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy már átutalták az említett összeget a feladatra szerződött vállalatoknak. Ma van a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja. 1939-ben ezen a napon írták alá a Molotov-Ribbentrop paktumot, amelynek titkos záradékában a sztálini Szovjetunió és a hitleri Németország szovjet és német érdekszférákra osztotta fel Kelet-Európát. Az emléknapot először 2011-ben tartották meg, miután az uniós államok egy több országot átfogó, a totalitárius rendszerek kutatását végző hálózatot állítottak fel. Elsüllyedt egy teherhajó Kelet-India partjainál, a legénység 2 tagját ki tudták menteni, de 22 matróz eltűnt, közölte az indiai parti őrség. A panamai zászló alatt közlekedő Ocean Winner Szingapurba tartott. A hajón kínai, myanmari és bangladesi matrózok dolgoztak. A parti őrség 2 mentőhajót vezényelt oda, ahol az Ocean Winner járt, mielőtt a forgalom irányítás elvesztette vele a kapcsolatot. Kutatnak az eltűntek után. A teherhajó elsüllyedésének okát egyenlőre nem tudni.
1: Közlekedés.
0: Az M0-ás autóút déli szektorában az M51-es csomópontjánál az M1-es autópálya felé vezető oldalon baleset történt. A 25-ös kilométernél a gyűjtőelosztó sávban vesztegelnek a sérült járművek. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra kell készülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek, eső sehol sem valószínű. A szél helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben általában 24-30, késő este 19-25 fok között alakul.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és

0: Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Szép napot, kedves hallgatók! Ez továbbra is a 105.9 Nemzeti Sportrádió, és a sport délelőtt folytatódik a beszélgetés. Elpap István vendége, Márton Richárd.
2: Mikrofonnál továbbra is Elpap István, és továbbra is Márton Richárddal, Európa bajnoki ezüstérmes úszónkkal beszélgetek. Menjünk egy picit vissza az időben, nem is a nagyon picit, ugye 27. évedbe vagy, ősszel töltött be 27-et. 9 évvel ezelőtt, hogy ismerte meg a te nevedet mondjuk az ország? Azon az ominózus Indianapolis-i junior világbajnokságon, ahol amire nem feltétlenül figyeltek volna annyian, csak miután a budapesti vizes VB után Milák Kristóf feltűnt, Német Nándor a váltó bronzérmével berobbant, és ők mind ott voltak, mert nagyjából a te korosztályod, és hát ott szépen oda is csaptatok a világnak többek között mondjuk váltó aranyag formájában. Milyen emlékeid vannak a, hát ugye akkor voltál 18 éves, és mondjuk Milák Német Nándi is köbő hasonló. Milyen volt a 18 éves Milák Kristóf, milyen volt a 18 éves Német Nándor, és főleg milyen volt a 18 éves Márton Richárd?
3: Hát először is nagyon fiatalok. Nem mondom azt, hogy túl sok tapasztalatunk volt ugye világversenyekről, ilyen BB-ről, főleg nekem. Azért a srácoknak megvolt már a kezdőlöket egy budapesti világbajnoksággal, ugye a Német Nándornak és Milák Kristófnak.
2: Ugye Milák ott 100-on lett ezüstérmes, senki nem tudta, ki ez az ember, és hirtelen 17 évesen második lett, Német Nándi pedig a 400-as gyorsváltóval lett bronzérmes, ami szintén egy fantasztikus eredmény volt.
3: Igen, igen, az fantasztikus eredmény volt, és gyönyörű időket is úsztak már akkor. Ugye azért egy ilyen világbajnokságra ugye kiutazik egy ilyen csapat, hogy már van két darab világbajnoki érmes.
2: Felnőtt
3: még hozzá. Szerintem meglepődött egy kicsit ugye ott a mezőny, hogy már egy ilyen ifjúsági csapatunk van, és maga ugye megelőzte már egy netanyai Európa-bajnokság. Igen, igen, ifjúsági Európa-bajnokság, és már ott is egyébként elég jó időket úsztunk. Úgyhogy megvolt a kezdőlöket, és ugye ez a váltó érem, ami nekem sikerült, ugye 400-as gyorsváltóba, 400-200-as gyorsváltóba. Hát először is ugye 400-as az egy óriási meglepetés volt számunkra, hiszen egyes pályára kerültünk be, ha jól emlékszem. Tehát, hogy annyira a szélén voltunk reggelről, hogy az is csoda volt, hogy bejutottunk a döntőbe, és akkor így úgy voltunk vele, hogy jó, hogy ilyen negyedik hely lesz, mert az eléggé nagy országok vannak, ugye. Oroszország, Egyesült Államok, azért a britek, olaszok, mindegyiknek remek úszójuk volt 100-on, azonban mi nekünk nem volt speciálisan 100 gyorsos úszónk. Ugye akkor derült ki, egy nagyjából a váltó formájába, ugye csak a Német Nándor volt, akit tudtunk, hogy egyébként egy brutálisan jó úszó. Úgyhogy az országos csúcstartot Német Nándort beraktuk, az akkori országos csúcstartot Német Nándort.
2: Igen, azóta változott néhányszor.
3: Néhányszor, igen. Ugye beraktuk utolsó embernek, a Milák Kristóf ugye akkor volt még, nem tudom pontosan milyen idővel, de ott is egy elég combos idővel váltott valakit, szerintem engem, igen, én voltam a második ember, és mellette még ugye a Barta Márton volt, aki már sajnos abba hagyta az úszást, és eléggé más tevékenységeket folytat. Úgyhogy az egy óriási meglepetés volt számunkra, hogy aranyérmesek voltunk. Nyilván azért ez nagy lendület volt az első naptól kezdve, hogy már ifjúsági világbajnokként mehetek oda számokra, és az akkori edzőm is mondogatta folyamatosan, hogy innen már nincsen veszíteni valód, mert már nyakadból van egy érem. Tehát innentől lentebb nem mehetsz, csak föntebb. Ugye már nyilván egy ilyen szintről. Úgyhogy így álltam hozzá a számokhoz is, a 200-as igen, sima 200 gyorsan, az még nem csak a váltó volt. Sima 200 gyorsan álltam oda egy döntőre, sikerült eljutnom döntőig, ott hatodik lettem, és a 4x200-as gyors váltó az azt hiszem utolsó nap, utolsó előtti nap volt.
2: Az meg még egy arany volt,
3: és ott pedig a Holló Balázzsal egészült ki a csapat, ugye akkor még a Milák Kristóf, Német Nándor volt a másik tag.
2: Hát így kell felnőttbe megérkezni. Na de ami miatt aztán végképp megismerte a nevelet az ország, az volt, hogy csatlakoztál Milák stábjához. Nincs rá jobb szó. Edzőpartnere lettél. De persze úgy lettél edzőpartnere, nem csak azért dolgoztál, hogy Milák jobb legyen, meg komfortosan érezze magát az edzéseken, bár az ő esetében azt hiszem ez is fontos volt, hanem hogy te is profitáljál ebből. Hogy emlékszel vissza erre az időszakra? Ugye ez Párizs előtti időszak.
3: Igen.
2: Jó, még egyel Párizs előtti.
3: Igen,
2: tehát
3: Körülbelül ez még a Tokió.
2: Bocsánat, Tokió előtti. Igen.
3: Ugye ez 2019-ben történt, ahol egy időre 2 hónapra, 3 hónapra abba hagytam az úszást. Ott több magánéleti gond is volt. Úgyhogy én úgy kaptam meg ezt az üzenetet, hogy már hazaértek Selmeci Attila bájék, nem Szingapurról, Dél-Koreában volt, Guangzhou-i világbajnokságra érkeztek haza, és akkor...
2: Hát ott döntötte meg Phelps.
3: Igen,
2: ott űrvilágcsúcsát.
3: Igen, és akkor ott döntötte meg a világcsúcsát, aranyérmes lett, hazaérkeztek, és akkor rá pár napra felhívott engem Selmeci Attilabá, hogy mit szólnék hozzá, hogyha Milák Kristóffal edzenék, így egészen az olimpiáig, ugye, akkor még 2020.
2: Akkor még úgy volt, hogy 20-ba lesz. Ja.
3: Igen, 2020-ba fogunk majd akkor versenyezni. És akkor úgy voltam vele, hogy jó, persze, mert akkor legalább van egy új célja az úszásomnak, vagy a karrieremnek, hogy valamivel kiegészítsem. Mert ugye abban az időszakban nagyon nehéz volt bekerülnem a felnőtt úszó válogatottba.
2: Ami Kenderes is volt.
3: Kenderes is volt, ha csak a 200 pillangot tekintjünk. Ugye Cselaci is még hát úszott, persze. Akkor még a Bicó Bence is, ő volt a következő ilyen, úgymond szájnsegéd, aki becsatlakozott a csapatunkba később.
2: És ugye, a 200 pillangó utolsó Magyarország volt. Lenne 4x200 pillangó, ott senki másnak nem osztottak volna lapot.
3: Hát ott aranyérem minden egyes szám volt. Tehát, hogy az annyira erős volt Magyarországon, hogy az világszintű volt.
2: Csak nincs ilyen szám.
3: Csak nincs ilyen szám, igen. Ugye a 200-400 gyors is teljesen foglalt volt, a váltók is, tehát sehol nem tudtam bekerülni, csak úgymond töltelék voltam országos bajnokságokon, és én meg tudtam, hogy egy kicsit többre lennék itt hivatott, de nem jön ki belőlem az az eredmény, és nincsenek olyan körülmények, nem vagyok olyan körülmények között, ami adott lenne ebben a fejlődésben. Úgyhogy emiatt volt az, hogy egy időre abba hagytam az úszást, jött ez a megkeresés, és nyilván az volt a főbb szempontom, ugye, hogy segítsem a Kristófot, ugye az minden egyéb felkészülésébe, a szárazföldi, a vizes edzéseken, és eleve egyébként nagyon jó barátok voltunk abban az időszakban, úgyhogy ezekkel szép emlékekkel gondolok vissza minden egyes alkalommal, de nem volt számomra az így tekintélyben, hogy jó, akkor én most ebből mit tudnék profitálni, hanem inkább csak az ő segítsége.
2: Hát azt tudjuk, hogy végül is olimpiai bajnok lett, és majdnem 100 pillangón is.
3: Igen.
2: És most közelítette meg legközelebb azt az idejét 100 pillangón, amit Tokióba úszod, hát ott még volt ugye Dresszel. Milyen figura Milák Kristóf? Szerintem a legtöbb, ugye azt mindenki tudja róla, hogy nem szeret a nyilvánosság előtt létezni, és mindenki a csodájára járt, hogy most itt Szent-Denisben biztos nagy megkönnyebbülés volt persze neki, hogy nem csak nyert, hanem jó időkkel nyert, meg a váltóba fantasztikusan úszott, tehát ez nyilván egy oda-vissza folyamat, és most nyilatkozott itt-ottam-ott egy-két napig, de hát nyilván te teljesen máshogy ismered, hiszen nem véletlenül mondjuk téged hívtak fel, vagy téged kértek fel, hogy csatlakozza ahhoz a csapathoz, amelyben Kristóf még Toki előtt edz. Mondtad is, hogy jó nexus tápoltatok egymással, de mitől más ő, mint Kós Hubert?
3: Hú, hát azt tudni kell, hogy egyébként az úszó csapatban nem igazán vannak egyforma emberek.
2: Ja, világos. Csak most direkt a legnagyobb királyokat kérdeztem.
3: Igen,
2: az is érdekes, hogy Pápai Olivér milyen srác, de azért az, hogy Milák Kristóf milyen, az talán többeket érdekel pillanatnyilag.
3: Igen, hát Milák Kristóf milyen fajta ember? Ennél jobb kérdést egyébként akkor adtam volna. Nehéz megfogalmazni, mert a Kristófnak egy olyan egyénisége van, amit én ismertem, nyilván az, hogy felém egyébként folyamatosan nyitott volt, meg folyamatosan egy hullámon pendültünk. Ezt egyébként sajnálom, hogy már nincsen meg. Nyilván ezt az új formáját tiszteletben tartom, hogy milyen jelenleg. Nem is szoktam egyébként zavarni, akár versenyen, akár edzések alatt is. Hogyha egyébként olyan van, akkor szívesen beszélgetek vele bármiről, amilyen adott téma lenne, vagy amivel megkeresne. De a jelenlegi...
2: De most tőle függ az, hogy... Hogy milyen a nexus?
3: Persze, az tőle függ, de egyébként úgy vagyok vele, hogy már ami 2023-22-ben, 21-ben volt köztünk kapcsolat, azon úgymond én már túl vagyok, mert nem azt mondom, hogy szükségem van rá, mert egyébként nagyon jó volt az, amikor mi együtt edzettünk, nagyon jó volt versenyeken is, hogy ott volt mellettem, mert az egy kisebb ilyen magabiztosságot adott, hogy ő lesz az, aki aranyérmes lesz, és akkor én vagyok mellette, aki próbálkozik ugye folyamatosan odaérni mellé a dobogóra. illetve azért mégis csodálatos volt akár célba érkezésnél megcsodálni azt az időt, amit úszott. Úgyhogy igen, ezt így leírni, hogy milyen volt a, vagy milyen az ő személyisége, milyen maga Milák Kristóf, ezt nem tudnám így leírni pontosan, hogy milyen lenne.
2: Hát öntörvényű, azt tudjuk. Öntörvényű, tehát azon különösebben is titok. Ugye Milák Selmecivel Attilával készült még hát Kwangju idején, meg utána is, aztán pont Wirth Balázzsal, és aztán utána Párizs előtt akkor már senkivel jobbára, illetve Szabó Álmosal adott esetben, aki most is az edzője. Ezt te hogy élted meg, hogy például Wirth Balázs, aki aztán azért nyilván kötődsz, hiszen most is ő a mestered, és hogy köztük ez a törés így végbe ment a párizsi olimpia előtt.
3: Hú.
2: Meg Wirth Balázs hogy élte meg? Nyilván ezt tőle kell megkérdezni.
3: Igen. Hát a Balázsnak ugye, hogy is mondjam, én nem tudom, hogy mi volt köztük az a pont, aminél ez így megtört. Tehát, hogy ez ilyen örökrejtély marad, hogy mi az, amit az egyik fél sértésnek élt meg ebből a szempontból. Nyilván egyébként a híreket egyébként félre lehetett néha érteni, hogy mire gondol az ember, csak ugye, ami megjelenik a címlapon, hogy egyébként ki hogy gondolkodik, akkor nyilván a kommentelő nem olvassa át, vagy nem lát a másik fejébe, hogy mi történik. És így eléggé sok negativitás keletkezik ezekből. Tehát az ő körülötte lévő híreknél például olyan is volt, hogy amikor mi lementünk még olimpia előtt edzésre, akkor mi hírekből tudtuk meg azt, hogy hol edz. Mert ugye úgy volt, hogy akkor nem megy edzésre, de egyébként tudtuk, hogy valahol úszik, csak nem tudtuk, hogy hol. Most nyilván a
2: Wirth Balázs...
3: Igen, meg hogy mit. Tehát a Wirth Balázs esetében úgy, hogy 5 sportolója van, abból 4-el kell foglalkozni, akkor most 4-et eldob, vagy 1-el fog foglalkozni. Tehát, hogy azért ezt a dilemmát szerintem mindenki tudja, hogy ilyenkor mi a helyes. Akkor a 4-el foglalkozni azt a másikat, meg hát, hogyha nem akar edzeni vele, hát akkor nem edz vele. Tehát akkor nem áldoz fel mindent egy emberre. Meg nyilván itt az ilyen bizalom kérdése is, hogy kivel milyen a kapcsolata. Most a Balázs sok mindent áldozott föl rá, szerintem. És ránk is. Minden egyes versenyzővel úgy foglalkozik, mint hogyha egy saját gyereke lenne. Ez szerintem nem lehet a versenyző hálátlan ilyen szembe. Tehát, hogy nekünk ugye az a dolgunk, hogy megjelenjünk edzésen, elvégezzük azt a munkát, és hát igen, ebből a szempontból ő egy olyan személyiség, amit öntörvényűnek nevezünk. Ahogyan mondtad is az előbb. Úgyhogy így tudnám megfogalmazni ezt a helyzetet.
2: Szerinted ez a mostani Európa-bajnokság, mert azért itt egy kicsit ilyen új Milák Kristófot láttunk, vagy ismertünk meg. Szóval szerintem itt nála is átszakadt valami, hogy de jó, most mondta is, hogy most már megint van kedvem úszni, mert azért ez mindig nagyon fontos, ugye nála. Ez mennyire tereli őt vissza, biztos nem lehet már visszaterelődni a Tokió előtti évekre, de mondjuk, hogy Los Angelesnek ne úgy fusson neki, mint Párizsnak, és akkor teszek egy záróját, mert ugye tudjuk, hogy Párizsban persze olimpiai bajnok és olimpiai ezüstérmes volt, de én emlékszem arra, hogy Tokió után nyilatkozta azt Sós Csaba, hogy még ő beszélt el Milákot, hogy te csak úszd a 100 meg a 200 pillangot Tokióba, még nem voltál olimpiai bajnok, majd most leszel, és majd Párizsban ott végúszhatod a teljes étlapot. És akkor mondta a Sós, hogy hát ebbe 4-5 ére benne van. De nem lett 4-5 érem, mert ott más volt már a felkészülés. De most Los Angeles előtt, ha nem is lehet reprodukálni azt, ami Tokió előtt volt, de így ezzel az újra kicsit éhesnek tűnő és lelkesnek tűnő Milák Kristófnak, vagy tőle te személy szerint mire számítasz Los Angelesben, ha ezt így sikerül prolongálni Los Angelesig, ezt, ami most van, és nem lesz benne újabb törés.
3: Hát nézzük ugye számról számra, ugye egy 100 pillangó esetében, hát most a világ egyik legjobb ideje van, tehát azt tudjuk, hogy ez egy aranyéremre képes, 200 pillangón nem tudom, mert ugye utoljára...
2: Most nem is úszott 200-at egyáltalán.
3: Igen, tehát ugye az most jelenleg nem tudom, hogy milyen fázisban áll neki, hogy most azt szeretné újra, vagy megunta, hogy a felkészülés az nem passzol-e neki. 50 pillangó az erős, tehát az olyan sprint szám, amihez 2 méter magas, 120 kilónak kell lenni, ezt most mondtam valami, és abból 118 csak izom. Tehát, hogy általában ilyen emberek állnak oda. Na most ő ezt
4: és,
3: a...
4: és még Lutri is.
3: Igen.
4: Emellett.
3: Igen, tehát maga úgy ezt a szabályt egy kicsit így körbejárta, így is azt hiszem ötödik vagy negyedik lett, tehát ez gyönyörű eredmény. Negyedik is lett 50 gyorson, ahhoz is egy ugyanilyen alkatnak kell lennie az embernek. Ott van a 100 gyors, amivel most jelenleg negyedik, ötödik idő, ugye maga ugye a világon. És mellett ott van a 200 gyors, amiből még szintén nem indult, ami lehetne főszáma. Úgyhogy csak az is állóképességi munkát követel. Tehát, hogy ebből így összevetítve az egészet, most annyit látok, hogy maga a 100 pillangó az, ami biztos arany. Uh-huh. Illetve, hogyha egy 400-as gyorsváltóba beleáll ugyanúgy, úgyhogy...
4: Mondjuk a 400-as gyorsváltónál a biztos aranyat kijelenteni.
3: Jó, aztán... nem.
4: Az egy kicsit...
3: Ami komolyan,
4: de konkrét éremesély.
3: Konkrét éremesély, igen. Tehát ez nem mondom, azt nem lehet biztos aranyra
4: mondani. Gondoltam, hogy nem arra gondolsz, csak azért gondolom, pontosítsuk.
3: Igen, meg hát ott azért a másik három embertől is függ, illetve akik kúsznak majd délelőtt. De igen, tehát így felépítve ezt az egészet, egy úgymond, nem mondom, biztos aranyra akkor meg. De éremeséhez közel lenne egyébként ott 100 pillangon. Ez a felkészülés pedig ugye mind a Szabó Álmoson múlik, részben nála is, tehát ő az, aki tudja befolyásolni az edzéseket, meg ő hogyan áll hozzá Kristoffhoz ebből a szempontból. Úgyhogy az ő munkájukon múlik az egész.
4: Váltók. Hát itt már sokszor jöttek elő a váltók itt-ott, mert Indianapolisról is beszéltünk, meg hát felnőttként is váltóban vannak Európa-bajnoki aranyaid, meg ez a mostani 400-as gyorsváltó, ami egy fantasztikus történet volt ezen az Európa-bajnokságon, de azért ennek van egy ilyen múltja is, hogy Németh Nándor is, Kós Hubert is többször itt-ott-amott finoman jelezték, hogy hú de jó lenne, ha világot sikerülne rávenni, hogy váltót ússzon, mert van egy döntőre, esetleg éremre esélyes váltónk, úgy pedig lenne egy aranyéremre esélyes váltónk, mondjuk egy Európa-bajnokságon is lőn. Mert ez történt úgy, hogy ugye aznap derült ki, hogy Milák Kristóf egyáltalán ott lesz a váltóba, úgy megnéztem volna az emberek arcát, amikor ez kiderült. Te ezt mennyire követted nyomon? Tudom, hogy neked ott volt a 200 pillangó a gondolataidban, de nyilván azért te is láttad ott csapaton belül, hogy mi a helyzet.
3: Igen, azért ez nagy feszültséget okozott. Úgymond már megint, hogy egy Kristófról úgy terjednek, egy Milák Kristófról úgy terjednek a hírek, ahogy. Ugye abból volt a probléma eddig, hogy nem indult a világversenyen, most meg ugye az volt, hogy akkor váltóban nem indul, és inkább amúgy azt nem értettem úgy maga az úszócsapatban. Nyilván a váltó, hogyha az lenne az én egyik főszámom, akkor csak azzal foglalkoznék, hogy akkor a legerősebb csapatot összeállítani. Mondjuk valamilyen szinten egyébként a Hubinak a nyüstölés az bejött. Remélem, hogy nem kell még egyszer.
4: Hát ő jobban örült, mint az egyéni aranyainak. A váltó aranynak. Teljesen oda volt. Nagyon jó volt nézni.
3: Igen, annak nagyon örült. Úgyhogy én ezt mondtam a többieknek is, hogy figyeljetek, eddig az volt a probléma, hogy nem úszott, most meg az, hogy váltóban nem úszik, most akkor következőre a budapesti VB-n mi lesz a probléma, hogy nem megy kinyilatkozni? Tehát,
4: de még ki is ment.
3: Még ki is ment nyilatkozni. Jó, most mondjuk egy probléma. Ilyen sajtótájékoztatóra, vagy bármi ilyesmi, nem éppen pont egy kamera elé. Úgyhogy én ezt így mondtam a többieknek, hogy maradjunk annyiba, hogy örüljünk, hogy vízben van, és akkor majd talán az Európa bajnoksága, hogy sikerül neki, akkor majd látjuk azt, hogy lehetne megközelíteni, vagy próbáljátok meg ezt a tervet egyébként felépíteni. Most nem is tervet, csak majd, ahogy szeretnétek egyébként, közöljétek vele. Nem tudom, hogy milyen formában ment végig ez a beszélgetést, én erről semmi hírt nem tudtam, sőt, én kim voltam a dönteni, én ott tudtam meg, hogy a Kristóf úszik ott. Úgyhogy számomra nagy meglepetés volt, és hát igen, tehát van, aki azt mondta, hogy délután 2-kor tudta meg, mielőtt még lefeküdt aludni például Németh Nándor, a Kós Hubert pedig délután 4-kor tudta meg az
4: amikor
3: egyik.
4: Amikor fölébredt.
3: Tehát voltak ilyen vegyes gondolatok, illetve Jászó Ádám is a szempont evéz.
4: Ja, neki meg ezzel múlt, hogy nem úszott döntőt, ugye? Igen. Mert ő lett volna.
3: Igen, mert valójában ő lett volna.
4: Viszont így Európa bajnok, mert annak minősül a délelőtti úszásával, igen. Akár csak Kósolik.
3: Hát én úgy tudtam meg, hogy egyébként ő a leláton ült előttem, és akkor, hogy ő fog
4: nem kéne menni lassan.
3: Igen, és ott tudtam meg, hogy akkor úszni fog. Na, egyébként a Facebookon meg mindenhol megjelent ez a hír.
4: Nagyon jó. Na, Los Angelesre már esett szó, de addig megrendeznek Budapesten, megint rendeznek Budapesten egy vizes világbajnokság, de ez már kvalifikációs világbajnokság, tehát azért ez egy nagyon komoly verseny, ráadásul nem a Duna Arénában, hanem az MVM Domban, ami már...
3: Meg ez tervezett világbajnokság, nem beugrom.
4: Az se egy utolsó szempont, így van, és már méreteiben is az MVM Dom azért az egy grandiózus darab, és persze még mindig nem akkora, mint a Los Angelesi lesz, mert az embertelen, de már egy kicsit modellezi, gondolsz-e már erre a budapesti VB-re?
3: Hát persze, hogy gondolok, ugye voltam hát már
4: itt van.
3: Igen, mindjárt itt van egyrészt. Ugye hát az lesz a legnagyobb célunk, hogy ott a döntőbe ott legyünk, és akkor ott, ha már a döntőbe is vagyunk, előtte vagy az alatt megúsztam ugye majd az olimpiai kvalifikációs időt, nagyjából erre az időszakra.
4: De azt nem Sós Csaba jelöli ki, hanem azt a World Aquatics.
3: Igen, mármint az olimpiára, olimpiai szintet. Igen,
4: hát úgy értem, de, ja, azt, igen. De azt nem Sós Csaba mondja meg, hogy
3: hát
4: mennyi.
3: Hát az olimpiai, nemzetközi olimpiai bizottság, igen. De hát most ugye azok is meg lettek erősítve, úgyhogy szerintem sok embernek lesz itt cél, hogy ezt teljesítse, és ez még erősebb lesz, mint az eddigi világbajnokságok. Ahogyan eddig láttuk, ugye azért most is a Pan American, a Commonwealth Games az most ugye lement.
4: Igen.
3: Ugye ebben az elmúlt egy hónapban az Európa bajnokság is, és ott azért rengeteg úszó úszott olyan időket, amikkel azért fel kell vennünk a kesztyűt. Szerintem itt minden számból.
4: És még esetleg lesz egy 4x200-os gyorsváltónk is, abba pedig egy Márton Rihárdnak is adott esetben lehet helye, mert azért azt se felejtsük el, hogy itt a váltók meg helyezéssel kvalifikálnak ugye az olimpiára, tehát azért és egy hazai VB-n vélhetően azért minden váltóba is lesz majd magyar csapat, majd meglátjuk. Hát Márton Rihárd, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, utólag még egyszer szívből gratulálok, mert ez az egyik korona ékszere volt ennek az Európa-bajnokságnak, ez a 200 pillangós döntő, és aztán akkor így tovább vitt Balázsa ugyanilyen érzésekkel, remélhetőleg majd Kapás Bogi ugyanilyen jellegű SMS-t fog írni, illetve nem is kell írnia neki, mert biztos ott lesz az MVM Dome, majd elmondja személyesen, de majd Los Angelesben meg írhat. Nagyon szépen köszönöm, Márton Rihárd úszó ezüstérmesünk volt a vendégünk.
1: Kedves hallgatók, az elmúlt szűk egy órában Márton Rihárdot lehetett hallani, aki pedig kérdezte, az Elpap István volt.
0: Sporthely, a Nemzeti Sportrádió magazin műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű. Megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
5: Hétről hétre különleges vendégek,
6: óriási csaták,
7: és persze rengeteg nevetés vár mindenkit, de a tét viszont áltozatlan.
5: Ki tud többet Magyarországról?
8: Szerintem az én csapatom.
5: Majd meglátjuk.
7: Készen állnak az új évadra?
9: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mai vendégeink Zúr Anna Mária, valamint Csernovicki Éva. Nyilván itt a Nemzeti Sporterdőben az utóbbi nevet már sokszor hallották, hiszen a Sportreggelben is volt társműsorvezető, az olimpiai bronzérmes, VB bronzérmes, többszörös Európa-bajnok, egykori judós. Zúr Anna Mária pedig az Edutus Egyetemen induló hiánypótló, sportrendezvények gazdasági és protokoll menedzsere, szakirányú továbbképzés felelőse. Minden továbbit majd ti fogtok elmondani, mert azért nem egy egyszerű téma, meg a titulusok sem egyszerűek, amikor mondjuk egy egyetemi tanárral beszél az ember. A lényeg az, hogy az élsportolók hogyan jutnak el a diplomáig, ez is felmerül mostani műsorunkban. És Panni megengedett, hogy tegezzelek, illetve csak így szólítsalak, csak hivatalosan elmondtam a teljesen nevedet is. Kezdjük azzal, hogy az Edutus Egyetem, amihez köthető, és ezt még nem biztos, hogy mondtam, hogyan kötődik a sporthoz? Tehát Edutus Egyetem, mert már 30 éve létező egyetemről beszélünk.
3: Így van, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és 2012-ben hozta létre az Edutus Egyetem a sportolói programját, és akkor itt felmerül a kérdés, hogy egy gazdasági, műszaki felsőoktatási intézménynek mi köze a sporthoz. Megtaláltuk azt a hiánypótló piaci rést, hogy a sportoló, nem biztos, hogy minden sportoló a testnevelési egyetemen edző vagy testnevelő tanár szeretne lenni, és most nem az alma máterem ellen beszélek, hanem arról, hogy a sportolókat is rengeteg dolog érdekli. És ezért 2012-ben hoztuk létre a sportolói programot, amely sportolói program segíti az élsportoló hallgatókat a tanulásban. És itt nagy szerepe lett már rögtön 2012-ben beszélgető partneremnek, Évának, akit fölkértünk ennek a sportolói programnak a nagykövetének, pontosan azért, mert hogy az Edutus Egyetemnek Tatabányán, Budapesten és Székelyudvarhelyen van tagozata, és ugye Éva tatabányai születésű, és 2012-2010-ben volt ugye az a bizonyos olimpia, amire mindannyian jól emlékszünk, ahol Éva fantasztikus bronzérmet szerzett nekünk.
2: 2012, így van, a londoni olimpia. Éva, mit szóltál a felkéréshez, és közben Pannit megkérem, hogy továbbra is így a mikrofonba beszéljünk, mert úgy jobban hallják a hallgatók, és a kérdést tényleg adott. Elsőre megkerestek téged azért, hogy is mondjam, csak nagyon a judó világában éltél, tehát onnan hogy lehetett kimozdítani téged?
4: És köszöntöm a hallgatókat. Igazából ez egy hatalmas megtiszteltetés volt, és úgy gondoltam, hogy ez egy olyan jó program, hiszen saját tapasztalatból tudtam, hogy milyen borzasztó nehéz úgy élsportolóként egyetemre járni, hogy ugye nem volt figyelembe véve az, hogy mikor vannak a vizsgák, nekem az edzőtáborok, és hogy tudom ezt az egészet abszolválni, és akkor, amikor az egyetemtől érkezett a megkeresés, akkor közösen gondolkodtunk arról, hogy mivel tudnánk kiemelkedni a többi felsőoktatási intézmény közül akkor 2012-ben, amivel tudnánk segíteni a sportolókat, és hát ugye Panni lett ennek a programnak a mentor vezetője, ő mentorálta az összes sportolót, aki jelentkezett az egyetemre, és ugye mindenféle segítséget nyújtott, mind az egyéni tanulmányi rendben, mind pedig a vizsgák egyeztetésével kapcsolatban, ami szerintem óriási segítsége, akár hogyha valaki 2-3 hetet vagy egy hónapot külföldön van edzőtáborban, és hogy tudja utána pótolni esetleg a vizsgákat, vagy ugye akkor még 2012-ben nagyon újdonság volt az online felvétele az óráknak, tehát hogy volt már akkor webinárium, és vissza lehetett nézni az órákat és külön tanulni, tehát ugye ez nálunk így a COVID után következett be inkább, hogy a többi egyetemen is volt, és hogy az Edutus megelőzte így a, úgymond a kort ezzel a programmal, ami olyan szuperul nőtte ki magát, hogy ugye a testnevelési egyetem utána a második helyen van országos szinten, ahova a legtöbb olimpikon jár, úgyhogy ez egy hatalmas teljesítmény.
3: Hát még... itt ezt annyiban módosítanám, hogy ugye a riói és a tokiói olimpián azon olimpikonok, akik hallgatói jogviszonnyal rendelkeztek, azok közül a legtöbben az Edutus Egyetem hallgatói voltak, és ebbe a sportolói programban tanultak. Azt kell kihangsúlyoznom a programról, hogy együtt alakítottuk a sportolókkal, hogy mindig megkérdeztem őket, és folyamatosan kérdezem a mai napig, hogy mik azok a jó gyakorlatok, ami az ő segítségükre van. Ugyanis korábban is azt a nézők is biztos tudják, hogy a 60-as, 70-es években a fél vízilabda válogatottnak doktori cím volt a neve előtt, és hogy a mai generációk sem rosszabbak a korábbiaknál, csak megváltozott az egész sportvilág, az egész edzéselmélet, és régen lehet, hogy heti 8 edzéssel, 7-8 edzéssel föl lehetett készülni egy világversenyre. Ez ma elképzelhetetlen, tehát 14-15-16 edzés kell, és akkor emellett még ott van a masszázs, a sportpszichológus, a dietetikus, ezek mind-mind rengeteg időt vesznek el a sportolótól, és akkor az a kérdés, hogy ez idő alatt akkor hogyan lehet diplomát szerezni, és lehet, nagyon nagy energia a sportolótól is, az egyetemtől is, nem ajándékba kapják a diplomát, nem az van, hogy én vizsgázom helyettük, nem az van, hogy bárki más írja meg helyettük a beadandó dolgozatot. Mi azt könnyítjük meg, az időgazdálkodást, azt, hogy egy-egy fél évben, főleg egy olimpiai évben megbeszéljük, hogy hány kreditet tud vállalni és teljesíteni. Adunk ehhez egy kedvezményes vizsgarendet, ami azt jelenti, hogy nem a vizsgaidőszakban kell vizsgáznia, hanem akkor fog levizsgázni, amikor ő éppen otthon hazajött az edzőtáborból. És visszatérve még erre a 2012-es időszakra, ez az egyetemi oktatók körében is először, mikor meghallották 2012 és 14 között, hogy minden előadást föl fogunk venni az élsportolók miatt, és hogy nem csak, hogy föl fogjuk venni, online is bekapcsolódhatnak a sportolók. Ez a színvonal emelkedést is jelentett, hiszen gondoljunk bele, hogyha egy ember bárki visszanézhet, visszahallgathat, akkor extrán oda teszi magát, illetve hát ugye ez ma is egyre nagyobb probléma, hogy a mai generációkat hogy kössük le, de erről most nem szeretnék beszélni, mert akkor nagyon elkalandozunk.
2: Igen, tehát hogy elképzeljük persze, amikor az ember csak úgy előadást tart, hogy nem látja senki, nem hallja csak aki ott van, hát nyilván az egész más, mint amikor tudja, hogy ez igen, csak visszanézhető, és lehet, hogy csak két ember fogja megnézni, de mind a kettő mondjuk olimpiai bajnok már, vagy olimpiai érmes, világbajnok, Európa bajnok, és akkor egyáltalán nem mindegy. Tehát ezek szerint egyrészt mekkora csapat dolgozik ott? Hány Zúr Anna Mária van még az Edutus Egyetemen, vagy mindenkinek te vagy ott a mentora?
3: Azt szoktam mondani, hogy kicsiségünkben van a nagyságunk. Régebben ez állta ez a mondás a helyét, mivel egy kicsi egyetemnek számítottunk, egy 1000 fős hallgatói létszámmal, egy 100 fős dolgozói, oktatói létszámmal. Ez mára nagyon megváltozott, hiszen már nekünk is vannak államilag finanszírozott helyeink, és úgyhogy egyre több hallgató tanul az Edutus Egyetemen. Az biztos, hogy ez nekem sem menne egyedül, de nagyon-nagyon sokat segítene a tanulmányi osztályon a kollégáim, illetve nagyon-nagyon jó érzés az, amikor az oktató kollégáknak elmondom, hogy ki mindenki jár hozzánk. Most hadd dicsekedjek, hogy nálunk szerzett diplomát Vámos Márton, hozzánk jár Fogel Soma, nálunk szerzett a testvére diplomát Fogel Simon, hozzánk jár például Csipes Tamara, vagy a Kajakkenu Szövetség jelenlegi szövetségi kapitánya Tóth Dávid is nálunk szerzett, és ez még csak a szerzett diplomát.
2: Említette Görbic Anita, tehát itt felírtam még.
3: Görbic Anita is nálunk szerzett diplomát, úgyhogy ez egy nagyon...
2: Imre Géza
3: is, igen, szóval nagyon, nagyon nagy sportnyelven skalpjaink vannak, de igazából mindegyikükre nagyon-nagyon büszke vagyok, mert rengeteg munkát tettek bele, tényleg nem ajándékba kapták ezt a diplomát, és például Vámos Mártonról ezt tudom elmondani, hogy az olimpia évében szerezte meg a diplomáját, és ez igaz, hogy egy 3,5 éves képzést lehet, hogy ő 6 évig végzett, mert felbontottuk neki úgy a krediteket, mert az olimpia évében, amikor rengeteg edzőtábor van, egy csapatsportnál ez még nehezebb, tehát ott az egész csapathoz kell alkalmazkodni, ott nem lehet, hogy bármelyik edzést kihagyja a tanulás miatt, ezt csak úgy tudtuk megoldani, hogy egy-egy szemeszterben neki nem volt a kötelező 30 kredit, hanem hogyha 5 kreditet csinált meg, vagy 3 tárgyból vizsgázott le, abból is, amikor ő választotta meg az időpontokat, úgy tudott haladni. Mindegyik élsportolóval csinálunk egy haladási tervet. Tehát ezt úgy kell elképzelni, mint egy edzéstervet. Megcsináljuk, mikor beiratkozik az Edutus Egyetemre, akkor megkérdezem, hogy abban az évben mi a főverseny. A főversenynek mikor van az időpontja. Utána megkérdezem, mikor vannak az edzőtáborok.
2: És ezt mindenkitől te kérdezed meg.
3: Ezt mindenkitől én. Nyilván vannak a sportolói programban is kevésbé híres sportolók, más elbírálást kap egy olimpikon, egy olimpiai bajnok, vagy egy ifjúsági olimpiai bajnok, mint az, aki mondjuk alacsonyabb szinten sportol, de mindegyikkel van egy ilyen beszélgetés, és ez alapján készítünk egy ütemtervet, hogy ő mikorra tudja elvégezni az Edutus Egyetemet.
2: Hát ez lehet a sikertitka akkor, ugye Évi, mert egész más így sportolóként odállni, hogy látod azt, hogy folyamatosan fogják a kezedet, meg eleve megmondják, először is tiszteletben tartják azt, hogy neked mikor vannak versenyeid.
4: Abszolút, ugye én másik egyetemen végeztem, és azért mondtam azt, hogy nagyon-nagyon szívesen és széles mellel álltam mellé a program mellé, hiszen tudom azt, hogy ez milyen nehézséget okoz, és nekem mennyi mindent kellett azért tenni, hogy beérek egy vizsgára, vagy volt olyan, amit ugye amiatt nem tudtam abszolválni, hogy egyáltalán nem voltam otthon a 3 vizsgai időpont közül, és akkor nem mindegy, hogy tantárgy újra felvétel, és hogyha akkor sem, akkor már rektori és egyebek, szóval, hogy tapasztalatból tudom, hogy ez mekkora segítség, és hogy egy sportolónak igenis egyébként fontos az, hogy a sportpályafutása mellett képezze magát. Ez egy részről egy kapaszkodó is, hiszen a sport az maga kiszámíthatatlan bármikor, bármi bekövetkezhet egy-egy sérülés és egyéb, és ez egy hatalmas támogatás mentálisan is, hogy tudod azt, hogy közben jársz, tanulsz, haladnak a tanulmányaid is, és majd kilépsz egy diplomával a civil életbe. Úgyhogy én továbbra is azt tudom mondani, hogy ez az egész program egy óriási dolog, és hát a Panninak meg a munkája és a hozzáállása az tette igazán sikeressé és profivá ezt az egészet.
2: Itt a Nemzeti Sportrádióban az Edutus Egyetem egyik szakirányú továbbképzése kapcsán egészen odáig eljutunk, hogy miként tud manapság akár itt az élsportolók közül bárki diplomát szerezni, és hát azt se felejtsük el, hogy Zúr Anna Mária az egyik szakfelelős, vagy a szakfelelős ennek a továbbképzésnek. Csernovicz Gévával beszélgetünk, még előbb ő mesélte arról, hogy milyen tapasztalatai voltak, ugye korábbi olimpiai bronzérmes dzsúdós. Itt előttem egy nagyon jó kis jelmondat, nem csak a pályán lehet bajnokká válni. Mi megtanítjuk, hogyan váljon a sportesemények sikerének kulcsszereplőjévé. Na ez már annak a bizonyos hiánypotló sportrendezmények, gazdasági és protokoll menedzsere szakirányú továbbképzés szlogenje is lehet. Ez pontosan milyen céllal, hogy indul, ugye hát annyit elárulhatok, hogy 2 szemeszteren keresztül lehet ezt teljesíteni. Mi hívta ezt életre?
3: Ez tényleg egy hiánypótló szakirányú továbbképzési szak, és pont azért, amit az előbb az Évivel elmondtunk itt a sportolókról, hogy ennyire belekeveredett az Edutus Egyetem a sportvilágába, folyamatosan beszélgettem a sportolókkal, sőt egy idő óta sportprotokoll tantárgyat is tanítok. A hallgatóinkat, mert ugye van turizmus vendéglátás szakos képzésünk is, rengeteg hallgatónk önkénteskedik sportrendezvényen, és ezért arra jutottunk, hogy mi lenne, hogyha ezekkel a tapasztalatokkal, amikkel rendelkezünk, életre hívnánk egy szakot, és megtaláltunk ennek a szaknak olyan oktatókat tudtunk meghívni, akik tényleg prominensek ebben a képzésben, mondhatnám itt Mizsér Attila nevét, vagy Horváth Viktória nevét, akinek a nevéhez fűződik több sikeres hazai sportrendezvény, gondolok itt a vizes világbajnokságra, vagy az atlétika világbajnokságra.
2: Mizsér Attila pedig ugye olimpiai bajnok, öttusázó.
3: Igen, olimpiai bajnok öttusázó, és egy kiváló tréner. És úgy gondoltunk, amikor ilyen nagy neveket meg tudtunk győzni ennek a szaknak, akkor ez a képzés csak jó lehet, és minden szeretetemet és minden energiámat beletettem, és nem csak az élsportolókkal, hanem a háttérben dolgozó szakemberekkel együtt építettük fel ezt a szakot.
2: Hol lehet majd hasznosítani ezt a diplomát?
3: Én azt gondolom, hogy mindenhol, legyen szó sportági szakszövetségről, legyen szó csak egy rendezvényszervezőről, aki szélesíteni szeretné a tudását, vagy bárki, aki érdeklődik a sport iránt, mert azt leszögezhetjük, hogy az elmúlt időben sportrendezvényszervező nagy hatalom lettünk, és hogy egész Európa és az egész világ nagyon-nagyon erős, pozitív visszajelzéseket ad Magyarországnak. És itt nem csak a vizes világbajnokságra, vagy nem csak a atlétika világbajnokságra, amit legtöbben emlegetik, de gondoljuk bele, hogy 1986 óta Magyarország még mindig benne van a Forma 1 vérkeringésében, de rengeteg Final Fort, vagy...
2: 89-ben volt egy emlékezetes, meg hát már volt 69-ben, meg 79-ben Budapesten ötös a világbajnokság, ugye akkor még egy másfajta ötös volt, és az egy kifejezetten siker sportágunk volt olimpiákon is. Szóval tényleg a magyar az egy nagyon jó rendező ország, hogy más nem mondjak, 2027-ben most biztos ki fogok hagyni, valamit birkózó ebbe is lesz, de nagyobb, a legnagyobb esemény a vizes világbajnokság, a női kézilabda világbajnokság, az is Magyarországon lesz jövőre, ezen kívül szintén még ide érkeznek például az előbb említett sportág, az öttusa világbajnokság sztárja is. Évi, miből áll egyébként ez a sport nagykövetség, tehát hogy milyen gyakran kell megjelenned, és nem biztos, hogy csak ezzel a szakirányjal kapcsolatban, amiről most beszéltünk.
4: Igazából a diplomaosztókon különböző, akár média megjelenések kapcsán, videókészítéseknél, interjúknál, amikor szükség van rám, akkor mindig rendelkezésre állok.
2: És a legnagyobb, amit itt előbb elmondtál, az a különbség, hogy ahogy nekednek kellett szerezni a diplomát, meg ahogy itt segítik a sportolókat, hát gondolom, hogy ezeket szoktad mondani, amikor valakit meg kell győzni.
4: Így van, és ugye ezért hoztuk mi létre az egyesületünk is, ugye a Tatabányi Székhelyű, az Ipon Judo Tatabánya se, megállapodást kötött az Edutus Egyetemmel, és mi is igyekszünk a sportolóinkat az Edutus felé irányítani, hiszen ott sportolnak Tatabányán, és hogy megkönnyítsük az edzésre járást továbbra is, és a sportolást így együtt, akkor hát ugye ezért született meg ez a közös megállapodás, hogy működjünk együtt etéren is, és azt tudom mondani, hogy az összes válogatott sportolónkat szinte sikerült az Edutus irányába terelni, és nagyszerű nekik ez az együttműködés, mint a tanulmányok terén, mint a sportolás terén óriási könnyebbséget jelent, hogy tudnak edzésre járni, és emellett ugye tanulni. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon gyümölcsöző együttműködés volt, és hát ugye az Edutus igyekszik szélesíteni a repertoárját folyamatosan minden téren. Ez a képzés szerintem a diplomát szerző sportolóknak is majd nagyon kecsegtető lehet. Nagyon izgalmas képzés egyébként, hogyha most én nem járnék éppen újra egyetemre valahova, akkor gondolkodnék rajta, hogy elvégezzek egy ilyen egyéves képzést.
3: És hadd emeljem itt most ki az Ipon Judo fiatal versenyzőjét, Földesi Bende Guszt, aki látássérült parasportoló judós, és az Edutus Egyetem hallgatója. Nem volt kérdés, hiszen kitűnőre érettségizett, hogy az Edutus Egyetemre jön tovább, és minden lehetőséget megadtunk, hogy látássérültként is tudja végezni az egyetemet. Ez az egyetem részéről is kihívás volt, és ezt Éva jobban tudja, mert az Ipon Judo SE versenyzője, hogy most volt egy európai nemzetközi verseny a parazsúdósoknak, ahol Földesi Bende Guz hetedik helyezett lett, úgyhogy ezúton is gratulálunk neki innen a stúdióból.
2: Na, végre egy olyan szervezet, konkrétan most az Edutus Egyetem, tehát hogy megbecsülitek a hetedik helyezést. Hát Évi, hányszor voltak magyar judósok világbajnokságon, olimpián hetedikek, és az már egy lesajnált történet, én mindig ezt hallottam, hogy hát sőt, tulajdonképpen mi is csalódottak voltunk, hogy hát miért nem ment el a négy közé, a judo az ráadásul ez egy furcsa sportág, ahol ugye a négy közé jussz, majd ötödik leszel, ha elvesztíted a bronzmérkőzést, ami ugye, ha ezt így mondom, akkor minimum hülyének nézik az embert, hogy négyig se tud elszámolni, tehát nagyon jó hallani, hogy már a hetedik helyet Zugranna Mária itt
3: azért is, mert Bende Guszt meg is hívtam a Magyar Parasport napján az egyik előadásomra.
2: Tehát ti figyeltek az emberre is a sportolón túl?
3: Természetesen, és nagyon-nagyon érdekes volt, és én is nagyon sokat tanultam Bende Guztól, hogy hogyan tud egy látássérült judózni. És nem tudtam elképzelni, hát azt gondoltam, hogy azért mégiscsak kell valami. És megkértem egy hallgatót, akinek teljesen rendben volt a látása, hogy álljon meg Bendegúzzal szembe, és Bendegúz 10-ből 10-szer eltalálta, hogy a vele szembe lévő hallgató, miután megfogták egymás
2: dzsurogiát,
3: igen, kabátot. Ruháját, hogy 10-ből 10-szer eltalálta, hogy a vele szembe lévő hallgatónak melyik lábán van a testsúly. Tehát, hogy egy olyan érzéket, egy teljes látássérültről beszélünk, olyan érzéket fejlesztett ki, egy olyan profi szintet, hogy a mai napig, ahogy beszélek, egy kicsit a hideg kiráz, és nagyon jó, hogy ezt a hallgatóknak megmutatta Bendegúz, meg hogy nekem is.
2: Görbi Szanita, vele kapcsolatban is van egy különleges történeted, épp azzal összefüggésben, hogy a sportolókkal kicsit azért másképp kell bánni, más a lelki világuk, hiszen bemennek eredményes sportolóként, lehet, hogy valaki már az érettséginél mondjuk nem ötössel ment át, és akkor ezek után ott találkozik egy szakirányon, ahol nem biztos, hogy a nagy az önbizalma.
3: Hát ez nem csak Anitára vonatkozik, hanem ott Tatabányán létrehoztak a Fogel, Simon, Soma, Pásztor, Zsófia, ők is válogatott sportolók, egy kis tanuló csoportot, aminek tagja volt Görbic Anita is, és hát nagyon-nagyon féltek a matematika oktatástól, ettől az átlag halandó is föl, nem csak az egyetemen, még a gimnáziumban is, nekem is vannak ilyen rossz élményeim.
2: Hát én, ha meghallom, hogy matek, akkor nem mosolygok soha.
3: Ugye? Szóval, hogy az azért egy keményebb dió, de amint felfogták azt, és ezt a matekos kollégámtól tudom, hogy úgy kell elfogadni a matekot oktató tanárt, mint egy edzőt. És ha elfogadta, mint edzői utasítás ez a kis csapat, hogy mikor, mit kell és hogyan csinálniuk, onnantól kezdve szájnra kaptak, és nagyon eredményesen vizsgáztak matematika egyből is, meg kettőből is, és utána a későbbi matematikai tárgyaknál közgazdaságtan számvitel sem voltak problémáik.
4: Én még hadd csatlakozzak erre rá az előbbire a Bendegúzzal kapcsolatban, hogy azért nagyon-nagyon fontos szerintem az egyetemnek a szerepe, hogy mint regionális, hát mondhatjuk, hogy mint a tehetségeket mentoráló szervezet is, vagy tehetségközpontnak is hívhatjuk, hiszen nem csak azért sportolóknak nyújt a segítséget, hanem azoknak, akik éppen 18 évesek, és akkor ott billeg, hogy nagyon-nagyon sok sportoló egyébként lemorzsolódik akkor, hogy hú, akkor most a tanulás irányába veszem a dolgokat, és hogy így átsegíteni ezen a nehézségen, és mentorálni, és hogy tudják csinálni a sportpályafutást, mert ugye amikor 18 éves lesz az ember, akkor már el kell döntenie, hogy akkor mit választ, és a profi sportolóvá válás az nem két nap alatt zajlik le, hanem az évek folyamata. És ebben a folyamatban az egyetem óriási segítséget nyújt szerintem, és több olyan sportoló segít át, vagy juttat sikerekhez ez alatt az időszak alatt, ami szerintem nagyon-nagyon nagy dolog. Tehát a Bendegúz is most, hogy hú, csak hetedik lett, de ő 19 éves, és ez volt élete első felnőtt világversenye, és úgy, hogy keresztszalagszakadásból tért vissza sérülésből, tehát egy látás teljesen vak sportolót rehabilitálni sem egyszerű dolog, és megtartani a sportban szerintem, és ugye így, hogy egyetemre is tud járni, és sportolni, és ez is egy óriási, óriási dolog, és hát ebben azért...
3: Igen, nagyon-nagyon sokszor nem is a sportolókat kell meggyőznöm, hanem a szülőket, mert amikor valakinek van egy érettségiző gyereke, akkor ott van a válaszút, hogy akkor most tovább tanulás, vagy pedig sport. És hogy olyan jó, hogy nem kell választani, nem kell dönteni, mert lehet a kettőt együtt.
2: Csernovicki éve után Zugranna Máriát hallották, és akkor még a beszélgetés végéhez közeledve érdekelne, az is ugye itt 51 élsportolóról tudunk most beszélni az Edutus Egyetem kapcsán, hogy akkor itt a szakirányon túl ez alapvetően gazdasági, még milyen területekre vonatkozik, ahol lehetőség van, ha valakit érdekel az Edutus Egyetemnek a...
3: Tehát a alap- és mesterképzésen lehet nálunk diplomát szerezni, illetve szakirányú továbbképzésen. Az alapképzésen ugye gazdasági és műszaki felsőoktatási intézmény vagyunk, tehát a gazdasági kereskedelmi és marketing, gazdálkodási és menedzsment, turizmus, vendéglátás, nemzetközi gazdálkodás, ilyen szakok vannak. A műszakin mechatronikai mérnök, és a sokoldalú, tehát a teljesség igénye nélkül mondom, és akkor nagyon sok szakirányú továbbképzési szakunk van, és ezek közül az egyik, amiről most beszélünk, ez a sportrendezvények gazdasági és PR menedzsere szakirányú továbbképzési szak, ahova alapképzési diplomával bárki jelentkezhet.
2: Mit szeretnétek elérni? Tehát, hogy itt a jelentkezési határidőn túl mikor mondható, hogy ez egy sikeres vállalkozás volt a sok sikeres szak mellett?
3: Azt szeretném, hogyha most akármilyen kis létszámmal el tudnánk indulni, ez a szak már a sikeres akkreditáción túl van, tehát, hogy minden szakot nem úgy van, hogy az egyetem kitalálja, és akkor elindítja, ennek van egy akkreditációs folyamata. Mi a sikeres akkreditációs folyamaton túl vagyunk, de mivel a sportolói programnál is az a tapasztalatom, hogy hiába közösségi felületek, hiába az összes minden hirdetés és reklámozás, a legesleg megbízhatóbb a szájhagyomány, amikor azt mondják, hogy igen, ezen az egyetemen nem csak mondják, hogy működik a sportolói program, hanem valóban mondják, és akkor a szakirányú szakra térve, hogy itt mi nem csak azt mondjuk, hogy ez egy gyakorlatorientált képzés lesz, hanem tényleg valóságban a jelentkezők látják, és akkor szerintem a következő években ez egy nagyon-nagyon sikeres szakká tud válni.
2: Mitől népszerű? Tehát miért választanak egyre többen mindenféle szakirányú lehetőséget, továbbképzést az Edutus Egyetemnél?
3: Én szerintem nagyon-nagyon fontos a lifelong learning, és aki egyszer már mondjuk elkezdett egy alapszakot, és az befejezte, és esetleg most nem gondolkodik abban, hogy mesterszakra menjen, hanem még egy kicsit keresi önmagát, vagy pedig már egy mesterszakos diplomával rendelkezik, de úgy gondolja, hogy munka mellett még ez a terület érdekelné, és nem biztos, hogy karrierváltás, bár ez karrierváltásnak is nagyon jó, hanem csak az érdeklődését szeretné szélesíteni ilyen irányba. Annak mindenképpen ajánlom. És ugye magáért beszél, hogy az elmúlt években a sportrendezvények területén tényleg nagy hatalom lettünk.
2: És nem csak nappali tagozaton, hanem levelezőn is lehet, gondolom.
3: Ez olyan levelező munkarendben van, ez azt jelenti, hogy péntek délután és szombaton van az oktatás.
2: Ez most a sportrendezvények gazdasági és protokollmenedzsere szakirányú továbbképzés.
3: Így van, a szakirányú szaknál, ott péntek délután és szombaton, az összes többi szakunknál természetesen van nappali és levelező oktatási forma.
2: Még a legvégére hagytam egy olyat, hogy azért honnan a sport iránti szeretet? Onnan kezdtük, hogy az Edutus Egyetemnek mi köze a sporthoz, de most mondjuk Zurana Máriának mi köze a sporthoz ennyire? Hát annyit elárulhatok, amit már korábban mondtál, de majd kifejtett, hogy a TFN szerezte először tanítói
3: diplomát. Tehát a legelső diplomámat a testnevelési egyetem tanári szakán szereztem.
2: Testnevelő tanár lettem.
3: Igen, testnevelő tanár lettem, és hát már kisgyerekkorom óta a sport szeretete magával vitt, és ott a testnevelési egyetemen atlétizáltam, majd később először úgy gondoltam, hogy parasportolókkal szeretnék foglalkozni, tehát még ez a szál is megvan, és akkor az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben dolgoztam, de később aztán sportprotokoll, sportcoach diplomákat is szereztem, és mind a mai napig, ha tehetem, akkor futok, úszok, 16-szoros félmaraton versenyző vagyok, vagy versenyteljesítő.

0: és ajánlom, hogy csatlakozzon.
1: Panni, ha valamit még esetleg nem kérdeztem, a végszó a tiéd lehet, én annyit mondok, tehát Budapest, ahogy említette, Tatabánya, Székely udvarhely, van lehetőség. Bőven az Edutus Egyetemen, azt hiszem, hogy nem csak nekem, hanem másnak is kedvet csináltatok, Panni.
2: Igen, a honlapunkon még részletesebb információ megtalálható, és várunk mindenkit, a jelentkezési határidő szeptember 15.
1: Zurana Máriának és Csernovickévának köszönöm szépen. A Nemzeti Sportrádióban Virányi Zsoltot hallották.
3: Sporthely. A Nemzeti Sportrádió magazin műsora.

0: Cserikával, a Nemzeti Sport főmunkatársával beszélgetek, méghozzá a nagyon sikeres párizsi, tehát a 2 évvel ezelőtti olimpia helyszínén megrendezett úszó Európa-bajnokság kapcsán. Ha jól számoltam, és mindenki jól írta, akkor összesen 17 érmet, tehát 17 érmet szereztünk medencében és a nyílt vízen. Összesen nyílt vízi az kijavítja azt majd, hogy 1 arany, 5 ezüst, 1 bronz, tehát 7 érem, ahogy már súgtad, és 10 érem medencében, amiből aztán például mit is mondjak, csak hát a legsikeresebb sportolónk Kós Huberta maga 3 aranyával, és ez nagyon változatos, ez a 3 aranyérem. Ő egyértelműen az Európa-bajnokság magyar sztárja, vagy hát azért Milák Kristóf mégiscsak a Milák Kristóf, ráadásul nyilatkozott nem is keveset.
1: Nem vártam, hogy rögtön az elején ilyen kemény kérdést kapok.
0: Hát azért hívtalak igen, be, teljesen, hogy kemény kérdések. Egyrészt most nem olyan beszélgetés, mint a Sós Csabával. Te vagy az újságíró, aki évek óta ott vagy, és figyeled az úszókat. Tehát többet is tudsz. Nyilván azt mondod el, meg úgy válaszolsz, amit lehet.
1: Ha az a kérdésed, hogy ő a legnagyobb, ő a sztár, én azért mondom azt, hogy igen.
0: Mármint, hogy Milák vagy Kós Hubert.
1: Kós Hubert. Én azért mondom Kós Hubert, mert örülök. Nekem ez a becsípődésem, hogy egy bajnok nem csak ott kell, hogy bajnok legyen, ahol műveli a sportágát, tehát, hogy vívópáston, medencében, kézilabdapályán, futballpályán, hanem azon kívül is, és ezen túlmenően pedig kívülbelül is. Én szeretem, ha az az ember, akit bajnoknak mondunk, valóban a bajnok. Aztán ezt nem kell nagyon taglalni, hogy a Hubi ennek megfelel, Kós Hubert. Kristóf nem, de nincs ez semmi baj, és pont erre írtam a jegyzetemet, hogy ő egy Isten áldott a tehetség, de teljesen más világ, mint én, vagy te, vagy bárki más. Ez nem baj, csak nem tudjuk őt kezelni, úgy unblock senki, és ő sem a világot. Én ebben látom az egésznek hát nem tudom, a megoldó képlet valahol ott van elrejtve, hogy ki az, aki tudja kezelni. Úgy tűnik, hogy Szabó Álmos tudja kezelni, de azért ne legyenek kétségeink, hogy a hétköznapok azért nem annyira egyszerűek az ő esetükben sem.
0: Interneten most ugye már láthattunk azóta különböző másodperceket, edzése részleteket, de hát azért ebből sem lehet messze menő következtetést levonni, mert nyilván nem az egész edzés fogják feltenni a közösségi médiára.
1: Igen, meg én erre szoktam azt mondani, hogy ez egy edzés egy héten, egy hónapban.
0: Hát és ott volt a reakció, hogy hát épp az Álmosnak, amit mondott Kristóf, ha jól emlékszem, hogy hát nem is tudja olyan jól, mint amikor spontán csinálja, amikor már tudja, hogy kamera veszi, meg mikrofon van az már. Hát ti tudjátok, legjobban újságírók, hogy a sportolók másképp beszélhetnek, másképp beszélnek.
1: Mint... Én most itt úszásba is találkozom. Például Páder Nikolett a mikzónába és a mikrofonnál egy remeg a hangja, amikor így találkozol vele, meg el lehet vele nagyon csacsogni. Nem remeg a hangja, bátran beszél, viccesen beszél, és amint meglát valami kamerát, nyilván még ő sem idős azért.
0: De legalább nem fut el, mint Kovács kiskorában.
1: Ezt tényleg megtörtént? Ezt olvastam.
0: Ráadásul nem Török László, aki ugye az úszás közvetítette, hanem Lacinak már nem is tudom, hogy hova kellett éppen menni, és Molnár Dánielre esett a választás, és Dani bácsit, aki akkor azért már nem is az, hogy idősebb volt, hanem a lényeg az, hogy azért ő természet egy ilyen kopaszodó fej, szakállas ember, hatalmas dumával, és tudta Ági, hogy ő lesz a Magyar Rádiótól, mert szerintem azt a Török Laci is elmondta neki, hogy majd erre számítson, hát, de ez hiába számított rá, hát megijedt nyilvánvaló, hogy ott beszélnie kell.
1: Ez azért
0: kell.
1: Egy mókás jelenet lehetett. Ilyen
0: és akkor másik zóna volt, ugye ez 90, mikor is 97-es szevillai EB talán, tehát akkor még azért sokkal jobban hozzá lehetett férni a sportolókhoz.
1: Ebből a szempontból viszont ez a Saint-Denis, ugye az Párizs északi részén van, ez egy kisváros, de párizsi elbé, de Saint-Denis elbé. Nekem hosszú évek óta a legnagyobb élményem volt. Családias volt, baráti volt, közel lehetett férni az úszókhoz. Egy kisvárosban volt, mindenki ugyanott lakott, volt egy nagy főtér kiülős helyekkel, minden este tele volt, minden asztaloknál a különböző nációk, nálunk is sose kellett megbeszélni, mindig volt egy magyar asztal, hol Sós Csaba ült ott, hol Vladár Sándor, hol Márton Ricsi, tehát hogy mindenki és beszélgetett, egy kóla, nyilván az idősebbek akár egy sör, de ez este 10 volt, és ugye a napot úgy mindenki úgy megbeszélte, de nem sosem egyeztettük előre, hogy ott találkozunk, és ugyanúgy ott ültek a németek, a dánok, a francia, mindenki, és olyan, én 2006 óta vagyok ebben a szakmában, de hogy ez ilyen lehetett a 90-es években egy olimpia, vagy egy nagy verseny, vagy nem tudom, shuttlebuszok normálisan mondod. Jártak.
0: Még a 2008-as pekingi olimpián is volt valami hasonló. De
1: együtt utaztunk a buszokon a versenyzőkkel, azért erre
0: olyan
1: sem.
0: Olyan már nem volt Pekingben.
1: Mert tehát... ugye elmondom, egy szálloda volt, a miénk mellette volt 50 méterre.
0: Judo VB-n voltam így, hogy valóban, de akkor is azért, mert a szövetség támogatásával kerültem oda, de lényeg az, hogy a sportolókkal voltam egy szálláson, ezért mertem egy buszon velük, amúgy reménytelen.
1: Itt meg mindenkit, és tehát, hogy ez olyan, egy kicsit olyan...
0: Emberi.
1: Igen, nagyon az volt, és bárkivel beszéltél, bárkit megölelhettél, egymással beszélgettél, jöttünk úgy Kósubival, és az öccsével, Olivérrel vissza a buszon, hogy Dávid Popovics ült a velük szembe, akkor volt az a nap, amikor a Hubi neki ment a világcsúcs.
0: 100 gyors olimpiai bajnoka.
1: Igen, amikor így van, amikor neki ment, ő az első olyan sportoló egyébként, aki háromszor egymás után EB-n 100 és 200 gyorsot nyert. Most ez volt a harmadik. És felépett a buszra, amikor a Hubi a középdöntőbe 206-on neki ment a világcsúcsnak is elmaradt, és felszállt a buszra, és azt mondta, se baj, a holnap lesz a te napod. Az lett, mert nyert, nyilván nem olyan lett, a Hubi nem is örült, de hogy egymással beszélgettek ott, a Hubit mindenhova kísérte Olivier, az öccse, rém érdekes, mert angolul beszélnek egymással, tehát nem
0: hiszen
1: magyarul beszélnek.
0: Hiszen származású.
1: Igen. Szóval, hogy ez egy nagyon jó, nekem nagyon jó Európa-bajnokság, visszatérve egyébként Milákra.
0: Meg Hubira, igen, még itt egy kérdés, mielőtt bármit is mondasz, hogy most ugye Kós Hubert is azt mondta, hogy ha jól emlékszem, hogy ha választani kell, akkor a főszám és a váltó, mert ugye itt ez volt az EB-nek egy nagy története még, aztán majd jön Milák Kristóf, hogy ő nagyon szerette volna ezt a váltó, de ahhoz kellett már, mint az aranyéremhez biztos kellett Milák Kristóf is.
1: Ez így van.
0: Szabó Sebastian is kihívott az első. Kós Hubert, Szabó Sebastian.
1: Német Nándor
0: az eddigi 100 gyors országos csúcstartója, de azt elvette Milák Kristóf.
1: Igen, szegény egy nap, igen. Ez egy jó...
0: Szóval
1: ez
0: Hubi tehát... jó helyen kopogtat, hogy tényleg a marad a 200 háton, mondjuk akár olimpián, vagy a hazai jövő évi bében.
1: És ne feledjük a 100 hát is, maradna neki.
0: És váltó, tehát a hátúszóként ismertük meg.
1: Igen.
0: És legalábbis most én magamból váltó. Indulok ki, aki nem járt az ifjúsági EB-ken, tehát
1: és
0: csak
1: akkor
0: a holnapi
1: nemzeti sportban olvashatott, hogy a 400-as váltó mellett a 400-200-asban is keményen gondolkozik a Hubi, és leginkább azért, mert ugye vasárnap született egy új tehetségünk, Pápai Olivér, és bődületesre
0: 16
1: túlszott.
0: Éves győri úszó.
1: Nagyon aranyos, nagyon
0: ismerted
1: aranyos.
0: Ismerted eddig?
1: Igen, de hát nyilván ennyit nem beszélgettünk vele. Picit meg is voltunk ijedve, az előfutam után nagyon keveset beszélt, viszont este már muszáj elmondanom róla egy történetet.
0: 400 gyors ezüstérmese, ugye? Csak Mársántól kapott ki.
1: Hatalmas országos csúccsal, tavaly Rasoszki Kristóf úszta ezt az országos csúcsot.
0: Ő a 43-60, talán 44 másodpercen
1: 44.
0: belül?
1: 44. 44-46, szerintem 3-44-46.
0: Akkor 40-50 belül ide, hogy az egészen parádés.
1: És képzeld el, hogy leúszta, mondanám a kisfiú, a kis pápai, ahogy Sós Csaba ma beszél róla, leúszta a 400 gyors döntőjét, ezüstérmes lett, és vártuk a MIG zónában. Viszonylag messze, mivel beiktattak a szombati vasárnapi napba paraúszásokat, ezért sokszor elhúzódott a program, ami nekünk újságíróknak nem volt olyan rossz, mert tudtunk közbe dolgozni, és vártuk a MIG zónába Pápai Olivért, aki eltűnt. Csurka Gergő sajtófőnök és Petrov Árpád edző elkezdte keresni, és tudod, hol találták meg?
0: Nézők között?
1: Nem.
0: Elbújt?
1: Elment levezetni, mert azt kell csinálni az úszás után, nem nyilatkozni kell, mert
0: akkor
1: levezetni.
0: Akkor nagyon jó sportoló ezt ebben a korban, mindenki már elcsalja.
1: És mire Árpi megtalálta,
0: bocsánat, addigra, sokan elcsalják.
1: Igen, amire Árpi megtalálta, addigra már azt mondta, hogy megcsináltam, ennyit levezettem, itt vagyok, kész vagyok. Tehát egy rend, és mondja is, hogy egy rendkívül alázatos fiú, mármint magáról is mondja, egy rendkívül alázatos fiú. Szóval Hubi nagyon gondolkozik a 4x200-as gyorsváltóba. A vegyes vált az akkor jöhet össze, hogyha a Petrocki Zsombor nevű Békés Csabai fiú annyit javul még 100 mellett, már most is jó úton jár, hogy annak legyen reális értelme összeállítani ezt a váltót, de kétségtelen tény, hogy Hubi Los Angelesben több érmet szeretne nyerni. Ez most már kimondva kimondatlanul célja, nem akar egy számos.
0: Szeretné.
1: Igen, mert neki egyszerűbb, ugye a kettő vegyes üti a 200 hátat most az olimpián, ugye a VB-n meg az EB-n meg a 100 hátat, és nem biztos, hogy megéri bevállalni, mert lehet, hogy neki nem megy az, ami mondjuk egy Marsannak vagy egy Phelpsnek ment. Lehet, hogy a Hubinak is menne, csak nem feltétlen úgy tűnik, hogy nem tudom, ő nagyon bizonytalan.
0: Kósubi és a világcsúcs, ugye ezt is szóba hoztad, 200 háton.
1: Szegény nagyon ki van.
0: Miért annyira fontos? Most budaság, amit kérdezek, de hát ha most világcsúcs, nem túl korai egy VB meg egy olimpia előtt? Vagy benne van, már és ezért bosszantja? Benne.
1: Már csak az nincs neki a tarsolyban. És amikor azt mondja nekem a döntő után, amikor aranyérem ott a nyakába, és nem sikerül másodjára a világcsúcs, és azt mondja, hogy remélem, hogy nem csalódott benne Bob Bowman és Michael Phelps, mert ugye Phelps kommentelt a közösségi médiában, hogy it's coming. Tehát mindenki várja tőle ezt a világcsúcsot.
0: Csak nehogy valami rossz hatással legyen ez rá, hogy kicsit így túlgörcsöli.
1: Hát lehet, hogy még jobb is, hogy nem jött meg, mert a motiváció megvan. Most gondolod, hogy megvan a világcsúcs, akkor hátradől, vagy nem tudom.
0: Hubi nem ilyen? Milyen? Tehát, hogy túlgörcsöl dolgokat, vagy...
1: Már nem.
0: Túl van ezen, már, hála
1: igen. Jó helyen van ebből a szempontból, szoktuk egyik mondani az amerikai mentalitás.
0: Azért tegyük hozzá.
1: Igen.
0: Tehát úgy beszélünk róla, hogy már vissza is vonulhatna. De
1: igen, ő annyit szeretne, hogy duplát nyerjen. Tehát ő azt szeretné elérni, hogy egy nagy versenyen, VB, de leginkább olimpia, legalábbis dupla két számba legyen nagyon esélyes. Hát
0: lehet, hogy valaki szólt neki, vagy magától is tudja, hogy Darnyi Tamás annak idején ugye mindig duplázott. Tehát.
1: Ez igaz, úgyhogy...
0: Egerszegi Krisztinában is ez benne volt.
1: Igen. Úgyhogy egyébként...
0: El voltunk kényeztetve ugye azokban az időben, mert a dupla az általában 4 aranyat jelentett olimpián is, meg VB-n is.
1: Ez így van. Picit, és érintve az első kérdésedet, picit az nyugtalanít engem, de nem én fogom megoldani ezt a dolgot, hogy ilyen nagy úszóink, mint Kósubert, de ide mondanám Németh Nándort is, picit ugye mástól is függ, mert gyakorlatilag Milák Kristóf döntésén múlik az, hogy van-e váltó, van-e éremesély, vagy nem. Mert kétségünk ne legyen, felállna Kós, Németh Nándor, Szabó Szebasztián és Jászó Ádám mondjuk a mostaniakból, az a váltó is, tehát a mindenki
0: de hát
1: menne.
0: Milák
1: és nem is úsznának rosszul, de
0: az
1: nem
0: orosz,
1: ez az
0: orosz adón off-tube közvetítették, az is felkerült az internetre, teljesen kivoltak, amikor ott Kornyev és Milák a célbeérkezés körös, hogy Milák megcsinálta.
1: Megmondom őszintén, nagyon jól jött. Egy picit megijedtem Németh Nándi első 50-től.
0: Már majdnem elsírták az orosz kommentátorok.
1: De nagyon jól jött a Németh Nándi a második 50-en, és ahogy jött, az annyira felspanolta Kristófot is, még pluszban, hogy azt el is mondta, hogy akkora elánnal ugrott be a vízbe, mert látta, hogy Nándi mennyi métert dolgozza, és milyen a hajrával jön. Szóval, hogy ez kell egyébként, hogy kompatibilisek legyenek
0: egymással.
1: Hát ez egymással.
0: Már a versenyző típus is, tehát, hogy ott az adott pillanatban, nem beszélve, hogy egy rossz váltással, aztán utána kizárhatják őket, tehát nagyon kell figyelnie is.
1: Teszem
0: ezt
1: hozzá...
0: mi nem is látjuk a televízióban egyébként úgy rendesen, tehát csak maximum
1: én
0: egyszer...
1: Én azt hittem, hogy a világ beugrik.
0: Hát azért mondom, hogy ez simán benne van, nagyon egyszerű, így józan paraszti hiszel is, hogy tényleg, amit te mondasz, hogy elkap a versenyhév, aztán utána jelzik, hogy diszkvalifikálnak bennünket, és akkor aztán baj van, mert akkor az nehéz feldolgozni.
1: Hát hozzá
0: Benyercsen Bence, mit tettél volna Erika Kovács Erikával, a Nemzeti Sport főmunkatársával, a párizsi úszó EB-ről beszélünk, de Birminghamben atlétikai EB volt. Régóta mondom, hogy én azért tudod, hogy elég türelmes ember vagyok, meg jól nevelt, na de hát, hogy 1,5 kilométerrel, vagy a cél előtt kizárnának, vagy most büntetnek, 50 kilométeren, meg ilyen távokon.
1: Hú, ez hát nagyon.
0: Még 10 kilométeren is kikérem magamnak, mert a második büntetésnél szerintem lőnék.
1: Azt mondod?
0: Hát mert tudom, hogy akkor harmadik is lesz. Hát ha már másodikat ad, akkor már...
1: Ja.
0: Hát az már milyen? Tehát a második után már bármit csinálok, vagy ő ad egy figyelmeztetést, mehetek Isten hírével. Most ugye nem kizárás, hanem büntetőkör. De hát ez borzasztó. Hát hogy az élsportban ennyi van. És ráadásul, hogy mondjam, ez azért még nálam mindig szubjektív, bár megmagyarázták a gyaloglóbírók, hogy ez nem szubjektív, nem tudnak meggyőzni.
1: Uh-huh.
0: Mert ha annyira szabálytalan, akkor nem biztos, hogy nem háromszor, akkor biztos 15-ször is ki lehetne zárni.
1: Ja, értem, igaz.
0: Én nem tudom elképzelni, hogy ezek az emberek, akik tudják, hogy kell, vagy 18-szor nem úgy lépnek, ahogy kell, de hogy pont 3-szor, meg 2-szer,
1: és
0: az hogy jön ki a matek?
1: Nem akarok ebbe belemenni, de ez akkora előnyt ad?
0: Hát meg hát mindenki, akkor, tehát mindenki úgy csinálja.
1: Azért,
0: ilyen
1: persze,
0: nincs,
1: értem,
0: hogy a
1: hogy
0: Kovács Erika, a Virányi oké, a Somogyi Zsolt és a Bai Balázs meg nem oké. Miért? Tehát nem. Ez nekem szubjektív, ezt nem tudtak még meggyőzni, hogy az objektív.
1: Francia gyorsváltót nem tudom, láttad, de amikor Maxim Grusszi első emberként, hát Zsolt, tehát olyan 1 másodperccel hamarabb beugrott. Első emberként. Nem váltásként, mindenki. Hát így ültek a nézők a lelátón, és tudod, mit gondolok, és le kellett úszni mindenki. Tehát, hogy végigúszhatták velük. Mert ugye csak a végén döntenek, hogy kizártak. És ő volt az első ember. És gondolod-e, hogy ott állsz kint,
0: és beugrasz, de tudod, hogy ez fölösleges.
1: Igen, maximum egyszer, szemmel látható volt. Tehát nem az van, amikor tudod, lassítják, hogy 0-0-1 vagy mínusz 3.
0: Rajtnál ott teljesen egyértelmű, de, és azt mondod, hogy szemmel látható. De
1: abszolút, hát mert rá
0: nem bemozdult, hanem
1: nem,
0: beugrott
1: hát mondom,
0: hamarabb.
1: Hát összes néző felüvöltött, tehát ugye francia volt, felsikított, nagyon lehetett látni. Lehet, hogy hallott valamit, vagy nagyon fókuszált, hogy az is milyen rossz már, hogy ott van második, harmadik, negyedik emberként, állsz kint, látod, hogy beugrik, és le kell úsznod. Szóval, hogy ez azért így, ez azért nehéz.
0: Ez, amit mi nem tudunk, tehát beszélünk róla, de valaki, meg azoknak is mondjuk egy komment szekciónak, mert azt hagyjuk. Tehát, hogy itt okoskodni lehet, de próbáljuk már ki ezeket az érzéseket. Nem ki se tudjuk próbálni, mert oda se jutunk.
1: És ezt még annyit elmondanék, hogy az Amerikában pallérozódó, tehát Abraham Minna szenzációsan vált, 0,1. Tehát ugye mínusz 300-dik.
0: Neki akad bele az újra.
1: Igen, szegény, nem annyira jó állapotban van. Igen, tehát nagyon
0: hónapokkal ezelőtt.
1: Nagyon cuki, ilyen ki van festve a körme, és ez nincs a jobb mutató ujja, mert annyira érzékeny, hogy a körmös sem tud hozzányúlni, mert tehát és azért úgy edzeni nem annyira jó.
0: Ez több, mint fájdalmas.
1: De hogy nagyon, a váltásnak is nagyon nagy szerepe van egyébként.
0: Erre még akkor Kovács Erikával beszélgetek továbbra, és itt a Nemzeti Sportrádióban, tehát akkor a Kós Hubert kérdés feltettem. Milák Kristóf, mi lenne, ha többet edzenék? Mondja ő. Már emlegettük itt a beszélgetés elején Szabó Álmost.
1: Én elsőre ezt a mondatát nem leadtam, majd visszahúztam.
0: Ne csináld.
1: Mert nem tudtam, hogy mert mondtam, hogy mi ez Kristóf, és mondta, hogy hát nem kell edzeni. Ez volt az első válasz. És nem tudtam, hogy jó-e, ha leírom, komolyan mondta, vagy nem, de miután második nap is elmondta ezt, és elmondta az M4Sport kamerájának is, tehát országvilág előtt, nem csak a MIG zónában, ami egyébként nyilvános, tehát hogyha kvázi nekem mondja, akkor ezt a Nemzeti Sportnak mondja, mert nem tudtam hova tenni, nyilván váratlan volt, hogy megszólalt, egyébként nagyon munkás jelenettel jött a MIG zónába, tehát ahogy elénk jött, mert Hubi nyilatkozott a 207 aranyérme után, egy paraván mögött bedugta a fejét Kristóf, visszahúzta, tehát játszott, és akkor a Hubi észrevette, és akkor bevonta a társalgásba, és már akkor is a váltó, mert ugye akkor még nem volt arról szó, hogy nem indul a váltón. És akkor egyszer csak megállt előttünk. Mondta Hubi, hogy akkor átadom a sztárunknak a helyet, és akkor nyilatkozzon ő, de egyébként ő az az úszó, aki nem akar úszni a váltóban. Miért ússzak, Hubi? Azért, hogy nyerjünk, nyertek ti nélkülem is, tehát, hogy volt ilyen párbeszéd, de viccesen.
0: Aztán, amikor megnyertek, akkor ugye Kós Hubi ott volt, de a lényeg az, hogy Milák Kristóf negyediknek külön nyilatkozott, ott nem álltak együtt. Nem tudom, hogy annak...
1: Ezt nem tudom, hogy pontosan abban mi volt, de nyilatkozott angolul is.
0: Tehát valaki elkapta.
1: Igen, igen, tehát nyilatkozott így. De azért azt látni kell, tehát nézzük meg a dobogón azt a négy arcot. Tehát te is tudod, egyéni sportág ez ugyanaz, mint a vívás. Csapatban nyerni, tehát hogy hát a Hubi sírt. Tehát, hogy nem látta még ennyire örülni győzelemnek, és ezt el is mondta. Ez neki 17
0: óta. Ez tényleg
1: óta,
0: az ő ötlete volt?
1: 17 vagy? Óta az álma volt a vizes VB-n, mikor bronzérmes lett a váltó. Ugye a Bohus,
0: az
1: Kozma, Holoda,
0: budapesti vizes
1: Szabó Sebastian, igen.
0: VB-n, igen.
1: És ő akkor azt mondta, hogy ő egy ilyenbe szeretne benne lenni, és ő azóta erre gyúr.
0: És talán abban az évben, sőt biztos Indianapolisban volt egy junior vagy ifi.
1: Előző 16-ban.
0: Az 16-ban
1: igen,
0: volt?
1: Amikor a Milák Németh Nándi, Holló Balázs, és nem tudom ki volt a negyedik. Márton Ricsi talán, de nem vagyok benne biztos. Szóval, hogy igen, és a Hubinak ez nagyon
0: tehát,
1: nagy
0: hogy ez élmény, akár Budapesten, akár Indianapolisban a váltóval jól szerepelni, nyilván hazai közönség előtt meg aztán csúcs.
1: Úgyhogy én kíváncsi vagyok a jövő évi vizes VB-re. Én szerintem Milák Kristóf már most újra az ország kedvence lett azzal, hogy vállalt ezt a váltót. Jövőre továbbra is az lehet.
0: Úgy ezt mondod, mert ebben nem vagyok biztos, de legyen így, hát ugye amilyen a, mindig ezt mondom, hogy a komment szekcióval nem kell ugyan foglalkozni, de tudjuk, hogy milyenek a
1: igen, mert vannak olyanok is. Igen, mert nekem sem feltétlen szimpatikus, de nem akarok emberi döntéseket meg véleményeket minősíteni, mert mindenki maga tudja. Nekem is fura, hogy így rá kell beszélni kvázi, mert a belegondolsz, volt egy Michael Phelps, 23-szoros olimpiai bajnok, minden váltóba volt, de Ryan Locht is, szóval Adam Peat is, hát te sorolhatnád a nagy neveket. Picit fura, hogy egy kicsit függenek tőle a többiek, és egy Kós Hubert, aki azért mondjuk, hogy a Milák Isten áldott a tehetség, Hubi hatalmas klasszis, tehát mondjuk azt, hogy egy szinten vannak, és hogy nem könyörögni kell, de úgy fűzni kell. Tehát, hogy És az a baj, hogy erre nem lehet építeni, mert most is aznap dőlt el, hogy elindul. Tehát előző nap még arról szólt a fám, hogy nem fog, tehát hogy tartja magát ahhoz a döntéshez, hogy csak egyéni számokba indul. De ez az, amit
0: aznap
1: mondok,
0: délelőtt 11-kor derült ki, vagy legalábbis nagyjából.
1: Igen,
0: itt a
1: de az, amit
0: akkor
1: mondok neked, olyan családias hangulatú volt ez az EB, annyira összenőtt mindenki, hogy én szerintem ez is hatással volt Kristóf. Komolyan, lehet, hogy szentimentális vagyok, de biztos, hogy a csapat is egybe volt, tehát hogy együtt nagyon rég, lehet, hogy nem is voltam ilyen hangulatú Európa-bajnokságon.
0: Köszönöm szépen Kovács Erikának, a Nemzeti Sport főmunkatársának. A párizsi úszó EB volt elsősorban a témánk, ahol ugye összesen 10 érmet szereztünk, és abban segíts még nekem, ugye, hogy a bronzérmek számát, kicsit már elfelejtettem, hogy talán kettőt találtam.
1: És Sárkány Zalán és Milák Kristóf.
0: Így van, mert hogy Milák Kristóf egy
1: 46-8. 46-81.
0: Egy új 46, magyar csúcs, ahogy említettem, tehát majdnem 4 arany, 4 ezüst és 2 bronz ez a végeredmény. Köszönöm szépen, hamarosan folytatjuk adásunkat itt a Nemzeti Sportrádióban. Virányi Zsolt búcsúzik.
2: Ez volt a Sport délelőtt a Nemzeti Sportrádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
2: Gyere, Fiskó, gyere, még kellett! Leo Marcsal, az olimpiai bajnok, Milan Fiskó a második!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: sporthely mai házigazdája a Vonyarcvasegyi Lido Strand, amely többek között gazdag sport lehetőségeiről is híres, és ezért is kedvelik az ide látogatók. Na és azért is, mert balatoni viszonylatban a legnagyobbak közé tartozik. A hely elnyerte már korábban a legsportosabb strand címet is. A vízi sportok mellett azonban beszélünk még labdarúgásról, tartsanak velünk, én Bera Emese vagyok. Pali Robert Vonyarcvasegy polgármestere fog minket itt a Lido strandon körbevezetni, és hát a választás azért is esett többek között a Vonyarcvasegyi strandra, mert hogy többször is elnyerte már a legsportosabb strand címet. És mielőtt tényleg itt a körbejárást megkezdenénk, azért itt van egy focipálya, tehát összességében azt hiszem, hogy a nagy község, mondhatjuk, hogy nagy hangsúlyt fektet a sportra, mert itt egy hatalmas kiírás is van, hogy Vonyarcvasegy ese, tehát itt most koncentrálódik azt hiszem a sport.
1: Igen, a nagy községünknek a szemlélete az, ami ilyenkor nagyon fontos, az pedig az alapszemléletünk a következő, ezt még hajnali háromkor is tudnélik egy vonyarcvasegyi lakosnak, ami úgy szól, hogy a bennünk lévő tudást, szorgalmat, tehetséget és jó akaró szándékot szeretnénk előtérbe állítani, kiaknázni. Ez lehet elméleti vagy fizikai tudás, akár kapcsolati vagy tapasztalati tőke. Lényeg a tudás megosztás. Tehát a tudás megosztáson vagyunk, illetve hogy az embereket nem megosztani kell, nem összekovácsolni, tehát az emberi értékeknek az előtérbe helyezése a legfontosabb. És ez az a fő szemlélet nálam, az én fejemben, mivel én ide születtem a Balatonra, ami azt jelenti, hogy nem érdem itt élnem, sem azoknak, akik szerintem otthonuknak választották, vagy a Balatonok körzetét, ez nem érdem, hanem adomány. És adományként veszem, és a szemléletemet is tükrözi, és ez azt jelenti, hogy nálam a fejemben a turisztika, a művészet, a kultúra és a sport az egy prioritásom van. Ami nekünk a sport, vagy a művészet, az mind a turisztika is. Ami turisztika, az nekünk mind egy brand. Most már nem elég jónak lenni, jónak is kell látszani, tehát meg kell tanulnunk minden településnek, meg magunknak is embereknek az önmenedzselésre. És a sport révén, hogy ez begyűrőzik így már a bölcsöde, óvoda, általános iskolánkhoz, a közösségekhez, a sportegyesületeinkhez, és így a lakosságnak a minden nagyobb mozgósítását azra, hogy nem kivetem mi a versenysportra megyünk rá, nem sem támogatjuk a versenysportjainkat, de hanem a tömegsportra, illetve családi rendezvényekre megyünk, hogy minél jobban meg tudjuk szerettetni az emberekkel, a mozgásoknak az örömét, és mindenkinek más lehet a mozgás. Valakinek egy séta, valakinek az erdőben egy túra, valakinek a bicikli, valakinek az úszás, a száppozás, a vízibiciklizés. Sok olyan sport van, amit itt ki tudunk használni. Mi a lehetőséget szeretnénk biztosítani azok számára, akik igénylik, és a másik pedig az igényt felkelteni szeretnénk azok számára, akik még csak most gondolkodnak, vagy valami motivációt szeretnének kapni.
0: Az, hogy a strand elnyerte már a legsportosabb strand címet, az minek köszönhető? Mert hogyha körbenézünk, és nem ezen a bejáraton jövünk be, hanem a másikon, mert hogy több bejárat is van itt a strand felé, akkor látunk ott strandröplabdapályát, többször rendeztek már itt korábban strandkézilabda bajnoki fordulókat is. Most, ahogy járkáltam itt a nagyközségben, azért láttam kiírva, hogy strandrögbi mérkőzések is lesznek majd. Ez mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy ez a cím itt a Lido strandé legyen?
1: Most is az alapvető szemléletem múlik minden. Nagyon sok a világunkban, így Magyarországon is, de az egész világunkban a szöveg, a beszéd, a duma, és kevesebbek a tettek. És mi azt valljuk, hogy ha annyian tudnának példát mutatni, ahányan véleményt alkotni, akkor nem lenne miről vitatkozni. És mi a példákat szeretnénk mutatni, legfőképpen saját magunkon a példát. Tehát nem példaképek szeretnénk lenni, hanem a példát mutatni. Ami azt jelenti, hogy mi a strandunkra, alapvetően nem csak nyári élményhelyként tekintünk, hanem a fejlesztéseinkkel arra törekszünk, hogy egy egész évben nyitvatartó, nagyon sok élmény gazdagságot nyújtó találkozási, tehát generációk közti találkozási és rekreációs központként működjön a strandunk éves szinten. Tehát véletlenül sem 3 hónapban gondolkodunk, az, hogy 3 hónapban a strand üzemelés működik, az egy dolog nálunk, de mi arra koncentrálunk, hogy ez 12 hónapban tudjuk üzemeltetni. Olyan 4 évszakos beruházásaikat teszünk, ami akár a vizes blokkra van, hogy egész évben nyitva tudjuk tartani, 2-t is, vagy éppen gasztronómiai szolgáltatásban vannak vállalkozók, akik egész évben nyitva vannak. A játszótéri elemekre is arra figyeltünk, hogy lehessen egész évben használni, minél több generációt tudja mondjuk egyszerre is használni, vagy éppen mozgásukban korlátozottak is tudják, és a pályáinkon, akár az élőfüves műfüves, vagy élőfüves pályánkon, vagy a kézlabda nagyságú pályán, vagy éppen a homokos pályánkon, akár a futballt, akár a röplabdások, mindenki meg tudja találni azt az amatőr szinten is azt a örömet, amit tud nyújtani egy sport, és akkor jó, mert minden játéknak hiszem, mert minden, ami játékról szól, az pusztán önmagáért való, és a játék az maga egyedül is már a létezés egyik formája, és a játék az mindig kreatív élmény. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy a gyermekek, a felnőttekkel, a családdal, vagy éppen nagypapi, nagymamival, vagy ma csak maguk között, nem a gép előtt vannak, hanem maguk között játszanak a gyermekek, de aztán, akik itt is ismerkednek meg, tehát nyaralós, vagy helyi erőben gondolkodunk. Nagyon fontos nekünk a szemlélet, és itt köthetnek hosszú távú vagy rövid távú barátságokat, amik visszatérőek is.

0: kalapom.
1: Éppen trambulinok mellett állunk, ez is azért magában foglalja a sportot, de azok, akik itt laknak Vonyacvashegyen, ők is járnak a Balatonhoz, a Balaton partra, vagy elsősorban azért inkább a turisták, az ide látogató vendégek?
2: Szintén jó kérdést tett fel, szerkesztőasszony. Következő a helyzet. Szinte majdnem minden Balaton településnél ez jellemző is. A következő, hogy a helyi lakosság, mi 2756 állandó lakossal rendelkezünk, májustól ez megnövekedik 2-3 vagy éppen 4-szeresére. Tehát egy időben van olyan nap, akár egy szombat, vagy vasárnap, vagy péntek, ahol mondjuk 8000 vagy 9000 ember van a nagyközségünknek a területén, a közigazgatási területén. Ez egy óriási nyomást, üzemeltetési nyomást terhet tesz a kollégáimra, a település üzemeltetésre, mert el kell mondanunk, hogy teljesen más egy igény a helyi lakosságnak a nyárral való kapcsolatban, meg teljesen más egy igény egy turizmusnak, egy turistának, vagy egy itt nyaraló ingatlan tulajdonosnak. Nem teszünk olyan beruházásokat, legalábbis megpróbálunk olyan beruházásokat nem üzemeltetni, vagy megtenni, ami a helyi lakosság és az ide látó kedves vendégek, a turizmusnak konfliktusát okozza. Tehát csak olyan beruházás, amit a helyiek is támogatnak, értenek, egyetértenek, és együtt tudunk lenni. Fontos ugye, mert nyári helyről gondolkodnak általában bennünk, mondjuk nyári Balatonparti 3 hónapban, de magunkról nem. Mi magunkról 12 hónaposok vagyunk, 4 évszakosak. Vannak is 4 évszakos kezdeményezéseink, de a sport így szülődött be a közösségünk révén, hogyha a Vonyarszas egy állandó lakosoknak mondjuk a 60%-a nem látogatja a strandot, mert már vagy idősebb korú, vagy nincs kedve hozzá, mások az elképzelései, a gyermekek már kirepültek, nincs. De attól még nagyon büszkék, és büszkék vagyunk a Lidó strandunkra, hiszen ez a kirakatunk nekünk Vonyarszas egy nagyközségében. Tehát szabadon sétálható, járható az év minden egyes napján. Mi nem zárjuk be este 9-kor, vagy éppen 10 órakor, vagy éjfélkor, mint mondjuk a körülöttünk lévő településeknél. Nálunk ez nyitva tart hajnali 4 óráig, mert ott van egy karbantartási idő reggelig. Akik úszni jönnek, már korábban őket beengedjük. Természetesen, mert van, aki már 6 órakor vagy 7 órakor lejön egy törölközővel, természetesen helyet adunk ennek a jó dolognak. Viszont szinte 21 órában üzemel a strandunk. Ennek a bevétele, mivel fizető strand vagyunk, járul hozzá a nagyközségünknél a fejlesztésekhez, az aszfaltburkolásokhoz, a csapadékvíz elvezetéshez, és itt van az egyik bevételi forrásunk. Ha ez nem lenne, nekünk nincs ipari parkunk vagy egyéb más bevételi forrásunk, ez az egyetlen egy van az építményadón vagy az idegenforgalmi adón kívül, amivel nagyon jól kell sáfárkodnunk, észszerűen és fenntarthatóan kell gondolkodnunk. Ahogy mondtam, a szemlélet a legfontosabb, és azok a kollégáim, akik hasonlóképpen szemlélettel és alázattal végzik a feladataikat, mint ahogy példát mutatunk akár mi képviselők is, mert ezen múlik sok minden, hogy fejben, hogy döntöttünk dolgokat el, és azt, hogy kivitelezzük.
1: Sokat beszéltünk már itt a különböző sportágakról, és a vízi sportok is szóba kerültek azért. Az kijelenthető, hogy a legnagyobb vonzerő azért mégiscsak maga a Balaton.
2: Igen, ez így van. Maga a Balaton nemzeti kincsünk, és nagyon jó lenne, hogyha az itt élő emberek, a Balatonon élő emberek, vagy a Balatont választó, otthonuknak választó emberek kezdenék a legjobban értékelni ott, ahol most élünk. Mert azt látom, hogy nagyon sokak inkább kiveszni szeretnének a Balatonból, tehát sok élvezetet, sok profitot mondjuk, de vissza nagyon keveset raknak belőle. Mindenki csak egy pici szeretet vesz ki belőle, és akkor ott fogunk tartani, hogy elfogyunk ezzel. Ezért is kell minél jobban. Ha mi nem védjük meg itt, ahol vagyunk, más nem fogja helyettünk. És nekünk a sportosság, ahogy említette, a vízisípályával a legnagyobb a Balaton, 3-ban, Siófokon, Balatonfüreden és Vonyarszashegyen, vízisí és végbordpálya. Ez a leghosszabb és a legújabb pályánk, ami itt van, itt is van oktatás, már reggel kezdődik a strand keleti oldalán. A nyugati, ott van egy felnőtt játszótér is ezen az oldal, kondi gépekkel, így nevezzük a felnőtt erősítő gépeket. És akkor a strandunknak a nyugati oldalán pedig ott van ott az a központi rész, ahol a vízibiciklik, ahol a szörfözést oktatják táborok segítségével is, tehát heti szinten táborok vannak gyermekeknek, és a vízzel kapcsolatos vízbiztonságot, a vízi járműnek a kezelését, használatát tanuljuk meg, mert a Balaton egy szeszélyes, különösképpen meg kell tanulni a Balatonnak az éghajlati változásait, hogy ezt biztonságosan tudjuk, illetve ott van mögötte a három olyan homokos pályát felvonultató egységünk, ami három azonos kézlabdapályát tudunk, vagy futballpályát tudunk kialakítani, ahol a röplabdázók, a futball, vagy éppen csak a labdázás szerelmesei, vagy tollaslabdázói veszik birtokba. Ami még unikális, hogy tulajdonképpen ezeket este 9 óra után ki is világítjuk, mint a homokos pályánkat, még 11 óráig, ha van rá igény, akkor tovább, mint az élőfüves pályánk is világítással vannak, az 3x50 méteres pálya, 2x5 méteres kapukkal, és akik még szeretnének 9 óra után egy ilyen csiles hangulatban lenni, mégis nyáron van szó, akkor mi ezeket a lehetőséget ne adjunk. Említette még a nemzetközi rugby beach bajnokságot. Igen, ez most már az ötödik olyan lesz, ahol tényleg nemzetközi, tehát Új-Zélandról, Németországból, Franciaországból is jönnek, ez is egy egyedülálló kezdeményezésünk. Akkor talán én voltam az a polgármester, aki nyitott egy új olyan sportágnak a népszerűsítése, vagy Magyarországon még nem volt a rögbi, de külföldön óriási népszerűséget élvez, és itt is nálunk, ahogy látható, hogy amikor megérkeznek a látogatók, akár a kézlabdán, akár a rögbinél, hogy mennyire motiválja az embereket a sportágra, és kicsit sokkal jobban lelkismeretükre hatva elkezdik a mozgást. Már megérte akkor, ha csak egy mondat, vagy egy gondolat megmarad, vagy egy jó történet, már megérte nekünk, hogy ilyen szemlélettel rendelkezünk, megcsináljuk.

0: egy picit kitekintünk a strandról, mert hogy beszéltünk itt korábban már Vonyarcvashegy sport életéről, mert hogy azért itt komoly futball élet is folyik.
1: Igen, üdvözlöm a hallgatókat, Szabó Szilárd vagyok, én vagyok a Vonyarcvashegy FC-nek az egyik edzője, közösen csináljuk Borsos Tamás edzőúrral, szerencsére nagyon sok gyermekünk van, akik szívesen látogatják az edzéseinket, mindig itt vannak, ha tehetik, hetente kétszer edzenek nálunk, közel 70 gyerek edz nálunk, ha azt nézzük, hogy az iskola 200 fő alatti létszáma rendelkezik, ez a 70 fő igenis magas létszámnak számít, és ez hozzátartozik, hogy nem csak a helyi gyerekeket, vagy az iskola beiskolázási körzetéből érkező gyerekeket tudjuk bevonzani, hanem Kesztely, illetve más települések gyerekei is jönnek hozzánk. És minden programban, amit külön szervezünk nekik, abban is szívesen részt vesznek, és a legfontosabb ebben nem csak a foci, a játék szeretete, hanem a közösség építés. És ennek keretében vannak különböző rendezvényeink is.
0: Azért ez a sportélet, meg ez a futballélet, ez nyáron egy picit még jobban aktivizálódik?
1: Mi úgy gondolunk erre, hogy nagyon fontos a szeptembertől május-júniusig tartó időszak, amelyet főleg a szakma tesz ki. De ez az időszak már mindenkinek inkább a nyáról, a vakációról szól, és ennek keretében azonban, hogy ne felejtsék el, és ne szakadjanak el teljes mértékben az egyesülettől, nyári tábort szervezünk, két alkalommal is. Ezekre is közel 70 gyerek jön, tehát ebből látható, hogy tényleg népszerűségnek örvend, nem csak a környékbeli gyerekek, hanem vannak, amikor Budapestről is ideérkeznek, akik visszajáró táborozóink, és ennek nem a szakma a lényege. Picit focizunk, picit jól érezzük magunkat, fürdünk a Balatonban. Azt gondolom, a gyerekeknek ilyenkor nem csak a szakmára van szükség, hogy focizzunk és újabb gyakorlatokat tanuljunk meg, hanem hogy együtt legyenek és pihenjenek végre, hiszen hosszú a tanév, tehát nekünk azt is bele kell kalkulálni, hogy itt a tanév végén vagyunk, és a tanév azért hosszú volt nekik és felfáradtak, tehát ilyenkor már nem várhatjuk el tőlük, főleg ebben a nagyon melegben, hogy ugyanazt az intenzitást csinálják és tegyék bele azt a munkát, amit elvárunk tőlük évközben.
0: Igen, és hát lehet, hogy a budapesti szülők éppen így tervezik a szabadságukat, hogy akkor a gyermek közben elmehessen egy edzőtáborba. Polgármester úrral éppen ki volt kapcsolva a felvevő, de itt beszélgettünk, létezik egy érték vagy elnevezésű program, aminek szintén sok köze van a sporthoz.
1: Azt gondolom, hogy ahogy korábban említettem, a közösség építése az egy nagyon fontos melléktermék, ha lehet így fogalmazni, a labdarúgásnak, a sportnak. Ennek keretén belül indult meg az egyesület és a polgármester úr és az önkormányzat keretében ez az érték vagy rendezvény sorozatunk. Ezt szeptemberben és májusban szoktuk megrendezni. Itt valóban a labdarúgás a központi elem, de emellett azt szorgalmazzuk és arra tesszük a hangsúlyt, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, tudástól, képességektől függetlenül. Mindig picit azért próbáljuk fejleszteni, és mindig próbálunk egy kicsi újat hozni bele. Ennek fejében megvan az a része is, ahol versenyszerűen egy kupa formájában összemérik tudásukat a környékbeli csapatok, de emellett lehetőség van a gyerekeknek, hogy mindenki saját tudása szerint focizgasson, kipróbálhassa, hogy mit tud, és emellett több kísérő rendezvény van, mert nem csak arról szól, hogy most a labdarúgást kell ebben mindenképpen megjeleníteni, hanem jiu-jitsu bemutató, illetve egyéb torna bemutatók is helyet kapnak. Volt, amikor freestyle foci bemutató is helyet kapott a programban, amellett ilyen blazepod reakciófejlesztő eszközünk is van, amit kipróbálhat bárki, kortól, nemtől, függetlenül, és megnézheti, hogy mire képes, a többiekhez képes, de semminek sincs tétje. Legfontosabb, hogy együtt jól érezzék magukat, és a közösségben legyenek. Emellett a szülők is nagyon aktívak, hiszen az idei évben a fő menünk hamburger és palacsinta volt, és a szülők önkéntesen ajánlották fel palacsinta készítésüket, és 800 darab palacsinta készült erre a rendezvényre, amelyben a szülők beálltak, segítettek és kiszolgálták a vendégeket, és mindegy szálék hamburgertől, palacsintástól elfogyott minden, és még lett volna rá igény.
0: Ezen nem csodálkozom, mert sportolás közben azért megéhezik az ember, és egy labdarúgó edző mennyire tekint ki a különböző sportágakra? Ilyenkor igen, egyébként nem, vagy máskor is?
1: Azt gondolom, a sport az nem csak egy területet fed le, hanem nagyon sok képességet. És mi a labdarúgó edzőknek is nagyon fontos, hogy minden sport erősségeit alkalmazzuk és használjuk ebben a sportágban. Vannak olyan gyerekeink, akár akik több sportágat is kipróbálnak mellette párhuzamosan, és azt mondjuk, hogy szíve joga, sőt, segíti a mi felkészülésünket is, hiszen abban a képességében, amiben nem a labda rugás vagy éppenséggel a labdával érintés kap szerepet, máshogyan fejleszti őket, akár fejben, akár pedig együttműködésben a pályán, vagy éppenséggel a győzni akarás, illetve a teljesítmény elérése érdekében. A

0: Imre Tibor vagyok, a Vonyaszasi Vízisport Egyesületnek az elnöke.
1: Sokat beszéltünk már itt, akár a polgármester úrral, vagy éppen Szabó Szilárd labdarúgó edzővel a Vonyarcvashegyi strandon űzhető sportokról, de azt hiszem, hogy talán a vízisportok a legfontosabbak, bár ezen nyilván mindenki más megsértődik, de azért nyáron azt hiszem, hogy nagyon kiemelkedő, és nagyon nagy az igény és az érdeklődés a vízisportok iránt, és hát te nagyon benne vagy, és itt nem csak kajakozásról, meg vízibicikliről beszélhetünk, hanem nagyon sok minden másról is.
0: Így van, ugye az új idők elhozták azt, hogy úgy sportágok jelentek meg a vízen. Régebben ugye a szörf volt az, ami előtérbe került, viszont mostanában ez a hidrofoilos dolgok kezdenek egyre jobban a köztudatba jönni. Ez az a lényege, hogy viszonylag nagy sebességgel az ember a víz fölött repül, és nincsen hullám. Tehát teljesen egy ilyen megnyugtató érzés. Ennek van egy elektromos változat, illetve nálunk ki lehet próbálni a szélelhajtott változatot is. Egy ilyen 1-2 órás tanfolyam után.
1: Azért ez annyira új, hogy szerintem nagyon sokan a hallgatóink közül még nem is láttak, nem is hallottak róla, nem láttak ilyet. Nagyjából elmondtad, hogy miről van szó, de egy picit, hogyha belemennénk a részletekbe, ez úgy néz ki, mint egy szörf deszka, csak nem teljesen.
0: Igen, ez ugye úgy néz ki, mint egy szörfdeszka, egy kicsit kisebb. Ugye az elektromos változatban van egy 7,5 kW-os motor, amit egy joystickkel tulajdonképpen a rajta fekvő, térdelő, majd később álló ember irányít. A különböző fokozatok vannak, egy olyan 1-2 órás oktatás után már el lehet sajátítani azokat az alapokat, hogy már nagyon nagy fán tulajdonképpen ez az elfoilozás. Utána aztán, hogyha valaki érdeklődik, akkor a wingfoilt is megmutatjuk. Az egy picivel bonyolultabb, mivel a széllel működik, a kezünkben van egy úgynevezett wingernyő, és ugye a deszka, hogyha megfelelő sebességgel megyünk a vízen, mint a szörfnél, itt aztán kiemelkedik a vízből, és száll a víz felett.
1: De azért nyugtass meg, hogy a hagyományos sportok is még ugyanúgy népszerűek, mint az elmúlt években, évtizedekben voltak. Tehát jönnek ide kajakozni, szörfözni, vízibiciklizni sokan.
0: Így van. Tehát a klasszikusok azok megmaradtak. Ez ilyen extra tulajdonképpen, és a legdinamikusabban fejlődő szegmens igazából. A szörfözés az egy kicsit úgy elmarad a régi időktől, de különböző ilyen gyerekcsoportjaink vannak azért nekünk még Németországból is, akik direkt ezért jönnek ide. Tehát a szörfözés, a jollevitorlázás, kajakozás, vízibiciklizés, ezek azért megmaradtak ugyanúgy, mint régen.
1: Itt említettél 1-2 órás oktatásokat, de itt azért akár, hogyha valaki mondjuk életében nem szappozott, de szeretné kipróbálni, tehát itt többféle oktatás is van, többféle sportágat vagy sporteszközt kipróbálhat úgy, hogy mondjuk semmilyen előképzettsége nincsen, ebben is segítetek?
0: Így van, tehát ha valaki bérel nálunk mondjuk egy szápot, és azt mondja, hogy soha nem száppolt, akkor én megmutatjuk neki egy 5-10 perces ilyen kis intróba, és utána igazából nem egy bonyolult dolog, tehát ha nincsenek nagy hullámok, akkor bárki egy 10-15 perc után már simán tud száppolni. A kajakozásról is így van, tehát még nem ült kajakba, megmutatjuk, hogy fogja az evezőt, hogyan kell húzni, az sem ördöngőség. A többi sport azért viszont egy picit több előképzettséget igényel, meg azért azt ne felejtsük el, hogy állóképesség is kell azért ezekhez a sportokhoz. Tehát az mindenképpen jó, hogyha valakinek van egy kis alapállóképessége, ugye az több ideig tudja űzni a sportot, jobban bele tud jönni.
1: És ha minden igaz, akkor táborokat is tartotok. Oda a gyerekek azért jönnek, hogy megtanuljanak használni különböző sporteszközöket, vagy azért jönnek, hogy szórakozzanak és sportoljanak és a strandon legyenek?
0: Hát ugye a kisebbek, akik mondjuk először vannak nálunk, ők mindenképp azért jönnek, hogy megtanulják ezeket a sportokat. Tehát ez a szápozás, kajakozás, hajóval húzatjuk őket deszkákon. Ezeket ugye a kisebbek, akik először jönnek, azok megtanulják. A többiek pedig inkább visszatérő vendégeink, tehát a gyerekek, akik már lehet, hogy 5-6 éve mindig ide járnak táborozni. 1 vagy 2 hetet a nyáron.
1: A sporthely mai házigazdája a Vonyarcvashegyi Lidó strand volt, amely a Kékzászló hullám strandi minősítő versenyen 2025-ben a Balaton legjobb strandja lett. Tartsanak velünk legközelebb is, Berva mesét hallották.
2: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
3: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Vereséggel kezdte szereplését női röplabda válogatottunk az Európa-bajnokságon. Jól halad a turbinák visszakapcsolása Pakson. Folytatódik a kellemes nyári idő. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
2: Sporthírek.
4: Ma két mérkőzéssel zárul a labdarúgó NB1 ötödik fordulója. 17 óra 30 perctől a címvédő Eto FC a Zalaegerszeget, és szintén fél hattól a Kisvárda a Debrecent fogadja. Mindkét meccset a Nemzeti Sportrádió, valamint az M4 Sport és az M4 Sport Plus közvetíti élőben. Mészáros Krisztófer a hetedik helyen végzett korláton a zágrábi férfi torna Európa-bajnokság szerenkénti döntőjében. A juniorok mezőnyében Gál Kristóf nyújtón hatodik lett. A magyar női röplabda válogatott első mérkőzésén 3-0-ás vereséget szenvedett Lengyelországtól az Európa-bajnokság isztambuli csoportkörében. Ugyanebben a hatosban Szlovénia, Németország 3-0, és még pénteken Törökország, Lettország szintén 3-0. Lando Norris a McLaren brit pilótája nyerte a Formula 1-es holland nagydíj időmérő edzését, így jövő lesz az első rajtkocka a mai futamon. Mögötte George Russell a Mercedes-szel, harmadikként pedig a másik Mercedes-szel az olasz Andrea Kimi Antonelli indulhat. A 15 órakor kezdődő 72 körös versenyt az M4 Sport élőben közvetíti.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, jelentette be a miniszterelnök helyszíni sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, és már az egyes blokkban is elindították egy turbinát. Az erőmű termelése jelenleg a teljes teljesítmény több mint 40%-a, hangsúlyozta a kormányfő hozzátéve. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Jól halad a fenék küszöb építése a Duna két partján. Körülbelül 150 méter van még hátra addig, hogy összeérjen, jelentette ki a honvédelmi miniszter Pakson. Ruszin Szendi Romulus a munkálatok aktuális állását bemutató helyszíni tájékoztatón emlékeztetett. Mintegy 9 napja érkezett meg az első

0: Aki meg akarja védeni a klímát, az nem lehet atomerőmű ellenes, jelentette ki a miniszterelnök Pakson. Magyar Péter azt mondta, ha nélkülözni kellene a Paks által megtermelt energiát, akkor Magyarország karbon kibocsátása, az egyéb szennyező anyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, a kormány mindent megtesz, hogy a paksi atomerőmű további 20 évig gazdaságosan és biztonságosan működhessen. Mérsékelt 5,9-es erősségű földrengés rázta meg hajnalban Tokiót és környékét. 37 ember megsérült, a legtöbbjük könnyebben. A rengés középpontja a déli Ibaraki prefektúrában volt, 70 kilométeres mélységben. A földmozgás további 4 másik prefektúrára is kiterjedt, mindegyikben történtek sérülések. Szökőár riadót nem rendeltek el a hatóságok.
1: Közlekedés.
0: Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a komáromi szakaszon korábban baleset történt, de a sávzárás megszűnt a 94-es kilométernél, a torlódás feloszlóban van. Erős a forgalom az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Zamárdi és Székesfehérvár között, illetve Érdnél is szakaszos lassulásra, torlódásra kell készülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek, eső sehol sem valószínű. A szél helyenként megerősödik, a hőmérséklet napközben általában 24-30, késő este 19-25 fok között alakul.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon.

szemben a fényképed. Szinte beszél hozzám, hallanám a hangod. Te nem vagy itt már. Ragaszkodom nagyon, nekem mindent megér. De semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sirasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

0: állok a mikrofonnál. Mögöttem zenél a banda, összeköt már minket ezer év hulláma. Mondanék egy pár szót, figyeljetek még rám. Csak a dalunk marad, de az élet elszáll. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sírasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.
1: De jó volna, de jó volna, de jó volna.

0: az összes dolog az életemben tartson örökké.
1: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Angyalföldről hozta el a három pontot a Puskás Akadémia a labdarúgó NB1-ben, míg az MTK a vendég Nyíregyházát győzte le. Vereséggel kezdte szereplését női röplabda válogatottunk az Európa-bajnokságon. Landon Norris rajtolhat az érről a Formula 1-es holland nagydíjon. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
1: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: A Rab Boldizsár kiállítása miatt az első félidő végén emberhátrányba került Vasas. 1-0-ra kikapott a vendég Puskás Akadémiától a labdarúgó NB1 ötödik fordulójában. A felcsútiak ezzel továbbra is a tabella élén állnak, az angyalföldieknek pedig ez volt az első vereségük az idényben. A győztes gólt a szünetben beállt Németh András lőtte a 85. percben. A támadót Mohai Bence szólaltatta meg.
3: Úgy látszik nálatok ez a szokás, hogy a győztes gólt a csereként beálló center szerzi. Hogy viszonyulsz ehhez a versenyhelyzethez?
4: Igen, eddig ezek a cseréik jönnek ki nagyon az edzőnktől. Van egy egészséges konkurencia köztünk, ami minden csapatnak így kell lennie. Örülünk ennek a győzelemnek.
3: Neked mit tesz jobbat? A feltétlen bizalom, amikor tudhatod, hogy biztos a kezdőben leszel, mert te vagy a center. Vagy hogyha van egy kolikaliberű posztriválisod, akivel minden héten meg kell küzdened a kezdő csapatba kerülésért?
4: Szerintem, hogyha van egy egészséges konkurencia, az nagyon fontos. Minden poszton egyébként akkor tudja a csapat kihozni magába a legjobbakat.
3: Hogy érezted, ez most egy megérdemelt győzelem volt? Milyennek láttad a csapat teljesítményét?
4: Az első fél idő azért eléggé kiegyenlített volt, vagy lehet, hogy a Vasas még fölénybe is focizott, majd nagyon megnézítették a dolgunkat. Az elsőben az a piros lap az nekünk elég jól jött, azt kell, hogy mondjam. És a második fél időben minél több nyomást próbáltunk helyezni rájuk, és szerencsére az utolsó 10 percben sikerült megszerezni a győztes gólt.
3: Óriántól kaptad a gólpaszt, aki védekezésben is néhány tanári megoldással jelentkezett, és végül a támadáshoz is hozzátette a magáét. Hogyan érzed, a mostani Puskás Akadémiában elég sok fiatal játszik, mennyire találjátok meg velük a közös hangot?
4: Jó, ugye próbáljuk őket beépíteni a csapatba, próbálunk pozitívan állni feléjük, és kapják a bizalmat tőlünk is, az idősebb játékosoktól és az edzői stábtól.
2: A Puskás Akadémia győztes góljának szerzője Németh András után hallgassák a Vasas vezetőedzőjének Erős Gábornak az értékelését. A riporter továbbra is Mohai Bence.
3: Azért egészen másként nézett ki ez a meccs 11-11 ellen, de lassan lehet, hogy gyakorolni kell edzéseken az emberhátrányos játékot is, 5 meccs alatt 3 piros lap.
5: Igen, hát nehéz ilyenkor bármit mondani, hiszen nem gondolnám, hogy a csapatunk egy durva csapat, azt meg, hogy alattomos, azt meg semmiképpen sem. És ugye 5 mérkőzésből 3-szor kiszortak játékosunkat sajnos, és azért ezt minden alkalommal természetes, hogy nem fogjuk elbírni. Igen, egészen más mérkőzés volt addig, amíg egyenlő létszámban voltunk a pályán. Szerintem sok mindent elmondta, hogy az ellenfél csapatának a legjobb játékos az a kapusuk volt. Sajnálom a srácokat, mert nagyon nagy melót tettek bele, de azért 45-60 perceket emberhátrányba focizni az nem könnyű, de természetesen ez kritika is számunkra, hiszen jobban oda kell figyelni, még hogyha nincsen benne semmilyen szándék, akkor is egy ilyen szerencsétlen mozdulat az sajnos most 3 nagyon fájó pontunkba került.
3: Mennyire tudta a csapat megvalósítani mindezzel együtt, amit rájuk bízott, az egyes posztokon a feladatokat, mennyire látták el jól a játékosok?
5: Szerintem abszolút nem akarom Isten mentse az ellenfelet kritizálni, hiszen ők nyerték a mérkőzést, de én azt gondolom, hogy 30 perc után 3-0 állt volna az eredményjelzőn, akkor nem nagyon szólhattak volna egy szót sem, sőt még azt gondolom, hogy utána is nekünk voltak nagyon komoly helyzeteik, az első félidőben nekik egy luki lövés volt, és egy fejes, ami a kapufán csattant egy szöglet után. Nekünk viszont azt hiszem, hogy 4-5 nagyon-nagyon komoly, ahol az ellenfél kapusot nagyobbnál nagyobb bravúrokkal hárított. Ez ilyen, hogyha nem rúgod be a helyzeteidet, akkor nem marad más, mint a magyarázkodás, már pedig a győzelmet azt nem kell, a vereséget pedig nem lehet. Gratulálni kell az ellenfélnek, nekünk pedig tanulni ezekből a szituációkból.
2: A Vasas labdarúgó csapatának edzőjét, vezetőedzőjét Erős Gábort hallották. A labdarúgó NB1 ötödik fordulójának tegnapi másik találkozóján az MTK 2-1-re nyert az Újhidegkuti Nándor stadionban a Nyíregyháza ellen, és sikerével jelenleg 3. a tabellán a Vasas mögött. Az MTK mindkét gólját Jurek Gábor lőtte. A csatár akár Mesterhármast is szerezhetett volna, de a megítélt 11-est végül nem végezhette el, mivel videózás után a játékvezető visszavonta az ítéletet. Cingerkocka Henrietta elsőként erről kérdezte a támadót.
6: kezdjük azzal, hogy már majdnem elrúgtad a büntetőt, amikor megállított a játékvezető. Mi futott át a fejedem?
7: Az, hogy megbeszéltük a Bogesszel, hogy én kapom a sanszot a meccsre a 11-es rúgásnál, és sajnos nem tudtam előni, remélem majd legközelebb el tudom.
6: Így is megvan a 3 pont, és a második találatod az összes közül a legszebb lépelő?
7: Igen, nagyon szép volt. Volt még egy sansz utána, mindent értékesíteni kell, és akkor nem lesz ilyen nehéz a vége, mert úgy gondolom, hogy tényleg egész meccsen küzdöttünk, és végre tudtunk nyerni.
6: Csinorban a 4. meccsen találtál be. A játék mely elemében volt szerinted hatékony az MTK?
7: Az első fél időben azt a játékot játszottuk, amit ők. Sajnos nem tudtuk megtartani a labdát, és nem éreztem jól magam én se az első fél időben. Aztán egy ilyen meccs lett belőle, nem az döntött, hogy milyen focit vittünk ki a pályára, hanem azt, hogy karaktert mutattunk, küzdöttünk, aztán voltak helyzetek, abból 2 bement, és így vége.
2: Az MTK 2 gólt szerző csatára Jurek Gábor beszélt az imént. A Nyíregyháza edzője Bódog Tamás eltiltása miatt csak a lelátóról nézhette a mérkőzést. Helyette Vella Járon ült a kispadon. Cinger Kocka Henrietta erről a helyzetről is kérdezte a Nyírségek védőjét, Temesvári Attilát.
8: Az első fél időben több helyzetet tudtunk kialakítani, de a második fél időben hozzáállással szerintem nem volt probléma. Próbáltuk azt csinálni, amit megbeszéltünk. Nyilván az MTK is készült, most ezt jobban megoldották a második fél időben.
6: Vellai Áron erőnléti edző habitusa vagy a pályaszéli jelenléte azért teljesen más. Hogyan hat rátok Bódog Tamás távolléte?
8: Negatívan, jobb lenne, hogyha ott lenne a pályaszélén, de előtte már mindent megbeszéltünk, egész héten gyakoroltunk, készültünk, úgyhogy ez nem lehet szerintem kifogás. Tűzbe mennénk a Tamásért, de sajnos nem lehet ott a pályaszélén velünk. Igyekszünk ebből a helyzetből kihozni a maximumot, és csak azért is bebizonyítani, ami a múlt héten sikerült.
6: Idegenben még nem szerzett pontot a Nyíregyháza. Ennek miben látod az okát?
8: A hazai közönség hiánya. Már előző nap ugye eljövünk, nem otthon alszunk, ez sem kifogás, de ezek azért hozzájárulnak ahhoz, hogy hazai pályán könnyebb jól teljesíteni, én úgy gondolom. De most már kell kezdenünk gyűjtögetni idegenben is a pontokat, mert jól szeretnénk szerepelni, és ahhoz elengedhetetlen.
2: A Nyíregyháza labdarúgóját Temesvári Attilát hallották. Ma 2 mérkőzéssel zárul a labdarúgó NB1 5. fordulója, 17 óra 30 perccel a címvédő Eto FC az Zalaegerszeget, és ugyancsak 17:30-tól a Kisvárda a Debrecent fogadja. Mindkét meccset a Nemzeti Sportrádió, valamint az M4 Sport és az M4 Sport Plus közvetíti élőben. A labdarúgó NB2-ben, szintén az 5. fordulóban Ajka Nagy Kanizsa 2-0, Kozár Mislány Szeged 1-2, Tiszakécske Diós Győr 4-1, BVSC Karcag 1-4, Videóton Mezőkövert 1-2 és Gyirmót Kecskemét 1-4. Vereséggel kezdte az idényt a Manchester United, amely meglepetésre 2-0-ra kikapott az élvonalba visszatérő Hull City vendégeként az angol labdarúgó Premier League első fordulójában. A másodosztályban a Blackburn Tóth Balázzsal a kapuban hazai pályán 2-1-re győzött a Middlesbrough ellen a második fordulóban. Varga Barnabás góllal vette ki részét a címvédő AEK Athén 4-0-ás hazai sikeréből az Iraklis ellen a görög labdarúgó bajnokság első fordulójában. A válogatott csatár kezdőként 72 percet töltött a pályán, és a 11. percben már megszerezte a vezetést. Az aténiak másik magyar játékosa Vitális Milán végigjátszotta a találkozót. A bajnoki és kupa címvédő Bayern München nyerte a német labdarúgó szuperkupát, miután 2-1-re győzött az előző Bundesliga idény ezüstérmese a Borussia Dortmund otthonában. 76 éves korában augusztus 20-án elhunyt Lakat T. Károly, sportújságíró, labdarúgó szakíró. A Szepesi és Ezüstgerely díjas újságíró, a Magyar Sportújságírók Szövetségének életműdíjasa, a Népsportnál kezdte hírlapírói pályáját, majd a Képes Sport és a Nemzeti Sport munkatársa, rovatvezetője, kolumnistája volt. A sportnapi lapos időszak után a Sport Plus heti lapnál dolgozott egészen haláláig. Számos nagy sikerű könyve jelent meg, köztük az édesapjának, a legendás labdarúgó edzőnek, Lakat Károlynak emléket állító Apám regénye, vagy a Dénes Tamással közösen írt Almafák, valamint a fordított Bakancslista című.
1: Nemzeti Sportkrónika.
2: Mészáros Krisztófer a 7. helyen végzett korláton a zágrábi férfi torna Európa-bajnokság szerenkénti döntőjében. Párizsi olimpikonunk számára viszont még nem ért véget a kontinens viadal, mivel ma a magyar válogatott tagjaként a csapat döntőben is szerepel. A juniorok mezőnyében Gál Kristóf Nyújton 6. lett. A magyar női röplabda válogatott első mérkőzésén 3-0-ás vereséget szenvedett Lengyelországtól az Európa-bajnokság isztambuli csoportkörében. Ugyanebben a hatosban Szlovénia-Németország 3-0, és még pénteken Törökország-Lettország szintén 3-0. Virányi Zsolt nemzeti együttesünk csapatkapitányával, Bozóki Szedmák Rékával elemezte a tegnapi meccset.
9: Túl vagy az első EB mérkőzéseden csapatkapitányként. Az első játszmáról nem kérdeznék semmit, de a második, harmadikról annál többet. Hogy élted meg ezt a mérkőzést, és végül is mind múlott az, hogy nem lett meg a játszma győzelem, amihez nagyon közel álltatok?
10: Tudni kell erről a válogatottról, a lengyel válogatottról, hogy egy nagyon-nagyon jó csapat, elképesztően jó játékerőt képviselnek, és nagyon büszke vagyok a csapatra, hogy ennek ellenére ott tudtunk lenni a nyakukon. Sajnos a második meg a harmadik szetben is nem olyan jól kezdtünk a szett elején, és ez talán egy kicsit rá is nyomta a bélyegét a játékra olyan szempontból, hogy hiába értük őket utol, ott ők még rá tudtak kapcsolni. Plusz egy fokozatot, mi pedig talán még nincs annyi rutinunk, hogy ezt a nyomást végig egy egész szetten keresztül tudjuk tartani, de ennek ellenére semmi szégyenkezni valónk nincsen, hiszen a világ egyik legjobb csapatával sikerült felvennünk a versenyt és megnehezíteni a dolgukat.
9: Azért arra kíváncsi vagyok, hogy mit mondtatok egymásnak, mert nem lehetett szájról leolvasni, meg mi járt a fejetekben egy csúnyán elvesztett első játszma, egy 5-6-9 ponttal mentek. Azt gondolta az ember, hogy atya világ, hát itt mi lesz? És utána, mintha nem tudom, felszabadultabbá váltatok volna, vagy... Mert nem azt mondom, hogy a lengyel B csapat játszott, erről szó nincs, tehát ugyanúgy jól játszottak volna, de ti elkezdtetek röplabdázni.
10: Így van, azért az elején szükségünk volt egy kis időre, hogy felmérjük, hogy pontosan hányadán állunk, milyen játékot játszanak ők, hiszen azért a mindennapok során nem találkozunk feltétlenül ilyen erős csapatokkal. Talán ennek tudható be az első szett, illetve 11 olyan játékosunk volt, aki most lépett először pályára Európa-bajnokságon. Lehet, hogy az első szett egy kicsit ráment erre, hogy mindenki letegye a saját félelmeit. Viszont utána, amit a meccs előtt is mondtunk egymásnak, hogy tét nélkül próbáljunk megjátszani. Ezt a második szett közepétől el tudtuk kezdeni. Nem ismertünk lehetetlent. Mindegy volt, hogy 2,5 centis játékos van velünk szembe, vagy a világ egyik legjobb liberója van a túloldalon. Mi úgy mentünk neki minden labdának, hogy ez a mi pontunk lesz. A végén lehet, hogy egy kicsit megremegtek a kezek, de ennek ellenére tényleg nagyon büszke vagyok a csapatra.
9: Mit lehet akkor mégis elraktározni, mert ugye hát a sorsás kegyetlen. Hétfőn este a címvédő és VB ezüstérmes házigazda, és ott valószínűleg nem néhány száz néző lesz, hanem 16 ezer néző, de szintén biztos, hogy telt ház, és hát ők azért még a lengyeleknél is jobbak, de nektek valószínűleg, hogy talán a játszma kezdésre kell figyelni, mert az volt mindig katasztrofális.
10: Igen, igyekszünk majd ezt jobban csinálni, akár a törökök ellen. Nézőpont kérdése, hogy szerencsés ez a sorsolás, vagy sem, hogy a két csoport favorit ellen kezdjük az Európa-bajnokságot. Nézhetjük úgy is, hogy túl leszünk a két legnehezebb mérkőzésünkön, és utána pedig három olyan ellenfél következik, ahol bármi történhet.
9: Biztos már tudtátok, amikor elkezdődött a meccs, hogy az előző meccsen a szlovének simán legyőzték a németeket, ez mennyire zavarhat bele, persze ezzel nem kell foglalkoznotok.
10: Próbálunk mindent kizárni, ami rajtunk kívül esik, a többi csoportban is folyamatosan történnek meglepetés végeredmények. Ezeket nyomon követjük, de ennek ellenére tényleg arra próbálunk fókuszálni, hogy amiben van beleszólásunk, amit mi tudunk irányítani, ez a saját játékunk, és az legyen tökéletes.
9: És te mit teszel el ebből az első EB meccsetből, amire azért sokat kellett várni, komoly sérülések miatt sok minden bizonytalan volt, de most már ezen is túl vagy.
10: Én azt a hangulatot, ami körülölelte lehet ezt a mérkőzést, ahogy a lányok szemében néztem azt a tüzet, az egy nagyon jó motiváció lesz a következő mérkőzésekre is, és ahogy láttam, hogy tényleg meg tudunk őrülni, és a világ egyik legjobb csapatának is tudunk borsot törni az orra alá.
2: Női röplabda válogatottunk csapatkapitányát, Bozóki Szedmák Rékát hallották. A szeptemberi világbajnokság előtt álló női kosárlabda válogatottunk felkészülési mérkőzésen 71-67-re kikapott Németországtól Göttingenben. A győri Eto sikerével végződött a debreceni női kézilabda felkészülési torna. A győriek a döntőben 37-31-re múlták fölül a DVSC együttesét. A bronzérmet a horvát Kapronca vihette haza, miután 31-23-ra verte a szerb Crvena Zvezda csapatát. A Veszprém férfi kézilabda csapata nyerte a spanyolországi Santanderben rendezett felkészülési tornát, mivel a döntőben 36-28-ra győzött a lengyel Kielce ellen. A magyar női jégkorong válogatott 1-0 arról maradt a házigazda németekkel szemben Füssenben a Nemzetek Európai Kupája torna harmadik utolsó fordulójában, így együttesünk 1 győzelemmel és 2 vereséggel zárta a sorozat németországi állomását. A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit pilótája nyerte a Formula 1-es holland nagydíj időmérő edzését, így övé lesz az első rajtkocka a mai futamon. Norris mellől a sprintfutamon győztes honfitársa George Russell indulhat a Mercedes-szel, míg harmadikként a másik Mercedes-szel a VB pontversenyt vezető olasz Andrea Kimi Antonelli vághat neki. A 15 órakor kezdődő 72 körös versenynek, amelyet az M4 Sport élőben közvetít és a Nemzeti Sport Rádió is beszámol a történtekről. Műsorunk végén köszöni figyelmüket a szerkesztő Fejér Balázs. Adásunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. A zene után 13 órakor kezdődik a Sportolók slágerlistája című műsorunk. Itt a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Ez a Nemzeti Sport Rádió.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozhat előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: podcaston, az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Egy időben két mérkőzés is a labdarúgó élvonalban. A címvédő Eto'o nyugati rangadót víva Zetével, míg az ország másik felén keleti derbit rendeznek. Győr Zalaegerszeg és Kisvárda Debrecen NB1-es labdarúgó mérkőzések 17 óra 30 perctől élőben a Nemzeti Sport Rádióban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, lendületes, a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, újra itt a Sportolók slágerlistája. Ma velem Gergely István, a szerkesztővel, Olasz Gergővel, és ma egy igazán kemény ellenfelünk, nem ellenfelünk, majdnem azt mondta ellenfelünk, de jobb, hogyha nem azt mondtam, hogy ellenfelünk lesz. Vendégünk lesz. Egy Európa-bajnok, világbajnok, kétszeres világbajnok, az egyedüli kétszeres profi világbajnok, olimpiai bronzérmes, ökölvívó Erdei Zsolt. Szia Zsolt!
2: Szia! Köszönöm a meghívást! Remekül! Jól bírom!
1: Jól nézel ki, mikor abban a pillanatban találkoztunk, mondta, hogy az elmúlt jó néhány évben, pár évben nem láttalak ilyen jó formában, mint most vagy. Tényleg ilyen le vagy fogyva, szálkás, vagy iszonyat kell. Mindig is ilyen nagyon-nagyon kemény testű izomzatúnak ismertelek, de most ugyanaz az Erdei Zsolt áll itt, vagy most már ül itt mellette, mint akit jó pár évvel ezelőtt még az ökövi a pályafutásról után pár évvel láttam. Tehát ez a nagyon szikár, nagyon kemény, ez a hát számomra félelmetes, de hát gondolom ez nem egyedül vagyok így ebben az országban, vagy a világon, mondhatom ezt is. Minek köszönhet ez a jó forma most?
2: Úgy döntöttem, hogy figyelek az egészségemre. Nem éreztem jól magam a bőrömben, amikor cipőt kellett kötni, akkor inkább úgy hagytam, ugye, megkötve a cipőmet, és akkor a nagy, hosszú cipőkanállal vettem fel a cipőmet, mert egyfolytában szuszogtam, tehát nem éreztem jól magam elve a bőrömben. Aztán jött egy ismerettség, egy táplálékkiegészítő gyártó céggel, és az motivált, tehát az adta meg a kezdő löketet, mert ugye itt ha az ember fogyni szeretne, akkor mindig csak a kezdeti lépések a nehezek. Tehát a két első egy, mondjuk az első egy hét, amikor tényleg oda kell figyelni az embernek az étkezésre, és el kell kezdeni dolgozni. És ugye amikor az első edzésen túl voltam, akkor ugye másnap kőkemény izomlázam volt. Azt gondoltam, hogy nem, fölmegyek a futópadra, futok egy picikét, mondom. Talán 10-es sebességgel egy olyan, mit tudom én, 10 percet kibírok. És nem hogy 10 percet, hanem kibírtam, mit tudom én, 25 percet, és leszálltam a futószalagról, és egész nap egy euforikus állapot vett körül. Tehát egy olyan eufória volt bennem, hogy úristen, belevágtam, és elkezdtem, és olyan örömet okozott, hogy elmondani nem tudom. Aztán ráálltam mérlegre, mit tudom, hogy fél kilóval, egy kilóval mindig kevesebb és kevesebb voltam, és ez még jobban ösztönzött arra, hogy húha, elindult lefelé, és ez még jobban motivált engem. Tehát a kezdeti nehézségek után úgy szépen úgy elkezdtem szárnyalni, és most azt érzem, hogy mondjuk megint mondjuk fölállok mondjuk a futópadra, és elkezdek futni, akkor nem 10-esen kezdem, hanem 12-es, és utána megyek szépen föl 13, 14, 15, 16, tehát már rendesen már így 51 évesen ez már robogásnak számít, ahhoz képest, hogy milyen állapotban voltam előtte, és igen, és jobban érzem magam a bőrömben, tehát boldogabb is vagyok, ez az igazság.
1: Na, bajtad a sportodat, edzéseket tartotta, azért aktívan éltél, tehát azért azt mondhatjuk, hogy a bajtad teljesen kiszállta, és nem volt egy ilyen sportos háttere, tehát abba hagytad úgy a sportolást, hogy semmilyen fizikai aktivitást nem végeztél?
2: Aktív voltam, de csak annyit, amennyit az edzés megkívánt. Bemutattam a gyakorlatokat, esetleg...
1: Tehát akkor mint edző?
2: Igen, pont kesztyűztem a srácokkal, persze abba is le lehet izzadni, de az ember másképpen használja már úgy az izmait. De most az is van, hogy mit tudom, futok egyet, és akkor befekszek a fekvenyomó pad alá, és rengeteg hasizmot is csinálok, a mélyizmokat is továbbra is próbálom szinten tartani, tehát ezeket a manapság, ugye, ismert nevén kórizmokat próbálom feszesen tartani, hogy ne legyenek különböző fájdalmaim, de azért vannak, tehát, hogy az elmúlt 40 év azért, ugye én 30 évet aktívan öklöztem, és ez azért megviselte egy kicsit az izületeimet, oda kell figyelnem magamra, hogyha plusz 10 kilót, vagy plusz 15 kilót cipelek magamon, akkor az azért jobban terhel, és így könnyed vagyok. Hát úgy húzózkodok, hogy elképeszt, tehát fölhúzom magam, úgyhogy repülök, tehát, hogy...
1: Megleped magad?
2: Meg. Kifejezettem.
1: Régen tudtad ezeket?
2: Régen tudtam ezeket, de azáltal, hogy ugye felszedtem egy olyan masszívan egy olyan 15 kilót, ugye azt vinni kellett, és ezáltal megerősödtem. Tehát most erősebb vagyok, mint mondjuk fénykoromban, csak dagadtabb. Most szinte leadtam már majdnem a versenysúlyomig lementem, és ugye erősebbnek érzem magam. Tehát, hogy komolyan mondom, hogy fölkapaszkodok bárhova, úgy ugrálok, mint egy majom. Bármilyen show műsorba elmehetnék, ahol így ugrálni kell, meg repkedni, mert egyszerűen olyan formában érzem magam.
1: Közelítünk-e felé a kérdésfél, amit most itt terveztem föltenni neked, hogy általában, amikor ilyen nagy változás van az emberek életében, és mondják, hogy hát ez én belső motiváció, meg de mire készülsz? Tuti van mögötte valami. Nyilván, hogyha nem válaszolsz rá, akkor gyanús lesz, hogy nem válaszolsz rá. De valahogy olyan az egész, mintha valamire nagyon készülni, és egy sportoló igazából akkor tud ilyen gyorsan váltani, és nagyot váltani, hogyha ott van egy ilyen konkrét cél előtt, amit el akar érni.
2: Hát látszik, hogy a sportból jöttél, nem véletlenül tetted fel ezt a kérdést, valóban készülök. Ugye lesz ez a centenáriumi ünnepség.
1: Ki lesz az ellenfeled?
2: Ma a Kótai Misi, úgyhogy mondtam neki, kicsit elkezdesz keménykedni, felaprítalak, mint a tűzifát, úgyhogy nem, hát igazából valóban az egy játékos, tehát, hogy igazából arra nem kell annyira készülni, de azért még így nem tudom, tehát, hogy nagy terveim nincsenek már a jövőre nézve, de mindenképpen szeretnék azért nem bohócot csinálni belőle magamból, amikor augusztus 16-án ezen a centenáriumi ünnepségen a Hősök terén részt veszek, és akkor a Misivel készítünk egyet.
1: Azt mondtad most, hogy nagy terveid nincsenek. Én azt is hallottam veled készült interjúban, hogy azért hiányzik az, hogy nem ünnepelnek ezrek akár.
2: Az milyen jó lenne.
1: És nem tudsz kimenni a szorítóban, nem tudsz végig szaladni az emberek között egész a ringbe, hogy ne fügytapsováció szóljon közbe a kis felvezető zenéddel.
2: Tudod, a minket sportolókat szerintem, akik így aktívan sportoltunk, és tényleg élsportolók voltunk, ez az adrenalin az éltet. És ez más módon megvan ugyan az életemben, mert a gyerekeim éppen elég adrenalint okoznak, de az a ahogy te is mondtad, hogy bevonulni újra, és mondjuk 10 000-ek ünnepelnek, és mondjuk éneklik a száják kismadarat, amikor belépek a ringbe, ez valóban hiányzik.
1: Ezt azóta se kaptad meg semmilyen formában?
2: Hát nem kaphatom meg, ugye. Hát
1: helyettesítőként bárhonnan, hogy azt mondtad, hogy hú, ez érzése megvan. Vagyok annyira.
2: Nem volt benne az a kockázati tényező, mint mondjuk benne van egy boxmérkőzésben, amikor az embernek kockázatot kell vállalni, amikor bele kell menni olyan brusztokba, amiből ő is veszesen jöhet ki.
1: Ez félelem? Vagy minek nevezzük, ha mondjuk a te esetedben, hogy én sose voltam ilyen helyzetben, de mindig
2: adrenalin, ez ezzel. izgalom. Ez
1: az a mérkőzések előtt?
2: Dehogy nem. Minden meccs előtt féltem, de nem attól féltem, hogy most pofon fognak vágni, tehát, hogy az ütéstől magától nem féltem. Inkább attól féltem, hogy vereséget szenvedek. Tehát a félelem az kizárólag a vereségre irányult rá teljes mértékig.
1: Mi az oka a félelemnek, hogyha kikapsz, akkor mi történik?
2: Nem akarok kikapni, mert én győztesnek születtem, és én győzni akarok. De tudom, ez egy kicsit lehet pejoratív is, meg az ember manapság már valóban úgy él, hogy versenyhelyzet van minden egyes pozícióban. Akárhol vagy, verseny, már az autópályán sem tudsz úgy menni, hogy 130-al jön valaki letol az útról, és akkor ma mit képzeled magáról, megyek utána, akkor majd én is.
1: Te is ilyen vagy?
2: Voltam ilyen. Most azért kezdek már megnyugodni, így azt gondolom, hogy ezt a heves vérmérsékletet a bölcsesség szépen lassan felváltja.
1: Elengedve az autópályán a 130-a haladókat?
2: Ne a 130-a haladókat, hanem még a 160-a haladókat engedem el, mert 130-al ugye elvileg én megyek. De néha azért, hogyha sietek, akkor lehet, hogy egy kicsit gyorsabban is.
1: Elkapod magad? Tehát elcsíped magad, mikor belemennél versenyhelyzetbe?
2: Persze. Sőt, nagyon is elcsípem magam, és fegyelmezem magam. És akkor beszélek saját magam, hogy Erdély, nyugi. Az lehet, hogy fönnakad a fánt, ez szépen maradj a saját tempódba. Úgyhogy, szóval ahogy így az ember vénül, bár még azért még korai van. Lenne vénnek mondani magamat szerintem
1: majdnem,
2: is.
1: Akkor én is az vagyok, úgyhogy még nem mondja.
2: Jó, de te úgy is nézek én.
1: Perceset magad adnék le 70-ből.
2: Szóval ahogy az ember öregszik, azért megszállja szépen lassan a bölcsesség, úgyhogy szépen lassan kezd valahogy átértékelődni minden.
1: Mennyire jött meg a bölcsesség a sportolói pályafutásod után, és mennyire voltál bölcs a sport által?
2: Közben már a sportolói pályafutásom alatt is a sportban mutatott nem teljesítményem, hanem a sportban mutatott hozzáállásom az ugye évről évre változott. És ahogy már így, mit tudom én, a sportkarrierem vége felé tartottam, én ugye 40 éves voltam, amikor visszavonultam. Így a 37-38 évesen már azt éreztem, hogy hoppá, hogy most, mintha kezdenék valamit konyítani hozzá. Úgyhogy egyébként...
1: Sporthoz?
2: Igen, a saját sportágamhoz. Hogy amikor én ugye 10 évesen kezdtem, és pont 30 éves sportolói pályafutásom van. Ez szerintem eléggé egyedülálló az ökölvásban, Magyarországon mindenképpen. Tehát azért 30 évet aktívan nem sokan húztak le ebben a sportban. És már így, mit tudom, 25-26-27 éve boxoltam. Volt egy... Tehát, hogy akkor kezdtem el érezni igazán, hogy kezdek konyítani hozzám, bementem, emlékszem, Hamburgban volt egy edzőterem, akkor már nem az Univerzumnál voltam, de egy hamburgi edzőteremben, Erol Ceylan, egy török fiúnak az edzőtermében voltam bent, és bementem, és akkor elkezdtem kicsit mozogni. De semmi különös, hát úgy bemelegített.
1: Betévedt, jó, de vagy mit csinál?
2: Nem, mert felkészültem a következő meccsemre, de nem volt aznap kesztyűzés, hanem csak egy ilyen általános edzés volt, árnyékbox, zsák, stb. És akkor fogtam magam, üres volt a ring, bementem a ringbe, a többiek is ott edzettek körülöttem, és akkor elkezdtem árnyékolni, és tudod, gyakorolgattam lépések ide, lépések oda, a gyorsaságom megvolt, figyelem, koncentráció, rengeteg cselezés, tehát hogy az ökövás az rendkívül összetett sportág, minden izmot megmozgat, ha nincs, nem vagy ott agyilag 100%-osan nem koncentrálsz, ha megosztod a figyelmedet, akkor problémát okozhat, ha lebecsülöd az ellenfeled, ugyancsak problémát okozhat. Tehát bementem a szorító, és elkezdtem árnyékolni, semmi más nem csináltam, csak árnyékoltam. És azt vettem egy idő után észre, hogy egy kicsit, mintha csönd lenne a terembe. És szétnéztem, és azt vettem észre, hogy az ottani öklözők, a törökök, a németek, az arabok, a bárkik, tehát akik ott edzettek abban a teremben, engem néztek, és akkor én ezt elkezdtem, hát nyilván furcsának találtam, de aztán rájöttem, hogy miért van ez, mert hogy olyan technikával, meg olyan szakmai tudással szembesültek, ami számukra, ami őket csodálattal töltött el, és ez nekem iszok nagy elismerés volt, és most ez lehet, hogy beképzelte, hangzott most a számból ez, hogy na, hogy őket csodálattal töltött el, de hát ez volt az igazság, úgyhogy teljesen a realitás talaján maradtam, azt gondolom mindig is földhöz ragadt ember voltam, és de itt ebben a helyzetben ez számomra azért egy olyan szívmelengető érzés volt, hogy hoppá, megálltak ezek a profi bunyósok, és elkezdtek engem nézni. És volt többször ilyen alkalom, volt több ilyen sztorim. Például kimentem Philadelphiába edzeni. Az már a profi pályafutásom vége felé volt, Atlantic Cityben volt egy mérkőzésem, de két héttel előtte már kint készültem, és átmentünk Philadelphiába, mert ott az a helyi edzőteremben tudtam készülni, és állítólag ott úgy volt, hogy fogok majd kapni edzőpartnereket is. És elmentünk Philadelphiába, kívtuk a taxit, mondtuk, hogy Brooklyn Street-re szeretnénk eljutni, és a taxi elment. Aztán jött a következő.
1: Mármint a nélküled.
2: Igen. És aztán a harmadik taxival sikerült végül, a harmadik taxi sikerült végül megnyernünk, hogy vigyen el oda, legyen olyan kedves, mert nem tudtuk. Tehát, hogy ugye az amerikai filmekben látja az ember ezeket a lepusztult izéket, gettókat, meg stb. Hát ez egy ilyen hasonló volt, egy ilyen lepusztult gettó, és a taxis nem szívesen akart elvinni minket, de ez a harmadik taxist sikerült valamilyen úton, módon megfűznünk, és akkor ő elvitt, kiszálltunk, és hát láttuk itt. Tényleg, mint a filmekben, amikor kinnálnak az emberek az utcán, hűtőszekrények garmadával, meg mit tudom, az utca közepén, tehát nem is értettem. Na mindegy. És bementünk az edzőterembe. Mondhatna, hogy az edzőterem az mondjuk egy olyan 300 négyzetméteres lehetett, ott volt velem a menedzserem, egy alacsony, vöröshajú szeplős űrge, bementünk a gettóba, benyitottunk az edzőterembe, és zsum! Megállt az élet, és mindenki ilyen szúrós tekintettel nézett minket. És akkor mondtam,
1: hogy
2: atya világ, mondom, hát itt baj lesz, mert az ennyi emberre még én sem bírok el. De hála Istennek, aztán észrevett messziről az edző, mert ő vele le volt tárgyalva. Az egész, na, gyertek, Zsolti, Havár, jó, gyere, gyere, itt van, akkor tudsz edzeni, stb. És akkor aznap már volt edzőpartnerem is, és akkor elkezdtem, ott szépen ott meghúztam magam, de úgy néztek rám, mint a véres rongyra. Elkezdtem ott egy kicsit bemelegítgetni, kicsit árnyékoltam, stb. És akkor bementünk a ringbe kesztyűzni. És jött ez a helyi menő gyerek, én kis szerény gyerek, bementem, bup-bup-pup-pif, beverdestem neki néhány balegyenest, az orravére elfolyt, könnyezett a szeme, és a második menet után ledobta a kesztyűt, és kiment a szorítóba, jött a következő ellenfél, és akkor azt is szépen elagyabugyáltam. És vége az edzésnek, másnap megint megyünk. Másnap benyitunk, hé, Zsolt! És már előre köszön mindenki. Hé, Zsolt! How are you? Hé, mi van?
1: A helyed akkor.
2: Hát figyelj, a tiszteletet ki kell vívni, én azt mondom is. És ezzel nem volt azzal semmi baj, hogy ezek a fiúk ilyen szúrós szemmel néztek rám. Próbára tettek, és hál' Istennek sikerült megállnom a próbát. Bizonyítani, hogy kis magyar gyerek is azért helyt tud állni, hogyha arról van szó. Mert helyén volt a szívem, helyén volt az eszem is, azt gondolom, és ez is jó érzés volt, és igazán tanulságos, hogy valóban a tiszteletet az embernek ki kell vívnia is. És hát nekem így, tehát a bunyósok így vívják ki a tiszteletet, hogy jól megverik a másikat. És akkor utána már nincsen semmi baj. Ne félj, utána már mindenkinek a barátja voltam.
1: Erdei Zsolt profi ökölvi a világbajnok a vendégem. Mi volt az erősséged?
2: Gyors voltam. Gyors voltam, tehát ami adottságaimat tekintve gyors voltam, és hát, hogy nem adtam fel soha. Tehát, hogy az életem árán is akár győzni akartam. És sokszor megfordult a fejemben, hogy amikor már padlón vagyok, én halálom után is még egy utolsót visszaütök, az biztos. Hát nagy szívvel tudtam küzdeni, ez volt az erősségem. Nem voltam egy különösebben. Tehát, hogy azon kívül, hogy piszok jó balegyenesen volt, azon kívül a jobb kezem az olyan jó 60%-os volt.
1: Mihez képest? Hát amilyen lehetett volna?
2: Igen, szerintem, de nem tudtam belőle többet kihozni, nem szorítottam eléggé ökölbe a kezemet, ezért nem is voltam elég kemény, de viszont az meg a gyorsaságom rovására ment volna, mert lehet, hogy akkor feszesebbek lettek volna az izmaim, akkor jobban befeszülök. Amit a gyerekként a KSI-be megtanultam, a folyamatos egyidejű balegyenes, a balra-jobbra dőlős balegyenes, amit ott gyakoroltam 10, 11, 12, 13 és mit tudom én 18 éves koromig. Tulajdonképpen én a profi pályafutásomból, sőt az amatőr pályafutásomban is ebből éltem. Abból a balegyenesből, amit én gyerekként megtanultam. Mert aztán ahhoz az nyilván társult több minden. És a gyorsaság nyilván az egy fontos tényező az ökölvásban, de a gyorsaságnál is van egy fontosabb tényező, hogy a jó ritmusérzék, az, hogy jó tempóba találd el az ellenfelet, hogy érezni kell azt, hogy amikor megmozdul, amikor, és ezt nem lehet tanítani, hanem ez egy olyan tapasztalati tudás, amit az ember szerintem az évek alapján, az évek során megtanul, de nem tudatosan tanul meg, hanem egyszerűen be

0: Ittóba kapnak egy pofont, és már nem tudják megcsinálni azt, amit ők előtte nagyon szépen álnyékba vagy zsákon begyakoroltak.
1: Hát azért ez a tehetség, Zsolt, tehát, hogy a tehetség az egy iszonyatosan nagy adottság, amit szépen színezni kell, meg építgetni kell, és nekem az a véleményem amúgy a speciális képességekkel a sportban, hogy mitől kiváló egy sportoló, egy játékos, egy ökölvívó legyen az bárki. Nem azért, mert ezer féle kombinációt tud, hanem tud egyet, kettőt, hármat, de azt tökére fejleszti. És ehhez kell a tehetség, hogy a tehetség ennek köszönhetően éreztette a ritmust, és akárhogy is begyakorolják, akármennyit videóznak ellened, akárhány kombinációval megy be, azért a sokkal összetettebb, bár azt mondta, hogy nem egy komplikált dolog a bunyó. Én így nem még amatőr szinten sem, csak egészségmegőrzés céljából szoktam boxolgatni. Rengeteget kell gondolkozni, rengeteget kell figyelni, nagyon oda kell koncentrálni az egész mozzatra, ahogy mondtad is, hogyha ha más egy gondolat, ami nem az ökölves, nem az a meccs, nem az ellenfeled beszalad a fejedbe, már kapsz egy pofont. És ilyen szempontból nem csak fizikai, vagy messze nem csak fizikai sport szerintem az ökölves, hanem iszonyatosan nagy szellemi munka is kell hozzá. Egyrészt a felkészülés, ez az egy alap, hogy minden sportágban az, hogy te fájdalmakon keresztül rengeteg ezer munkaórán keresztül eljussál odáig, ha te bejutsz a ringbe és le tudod vívni azt a mérkőzésedet, és akkor ott, hogy hogyan tudsz ott lenni, milyen kombinációkat hozol be, és hogy tud ahhoz a saját tehetséget kapcsolódni vagy csatlakozni, hogy tudsz arra abban a pillanatban, amikor te megmérettetsz, hogy tudsz funkcionálni, mindent hogyan tudsz összerakni, azt, hogy te nyerni is tudja, mert ugye azért mész be. És hát neked a gyorsaságod, ez egy olyan képesség, meg a dinamikád, meg az a fajta ritmusérzéked, ami megvolt, és párosul azzal, hogy én mondjuk azt láttam rajtad, én sokkal hamarabb ismertelek, mint te engem, tehát én sokkal hamarabb tudtam, hogy ki vagy, én azért a mérkőzésedet szinte mindet végignéztem, és én nagyon nagy csodálattal néztelek minden mérkőzéseden. Nekem az jött le, hogy téged nem lehet kiütni. Tehát veled nem lehet elbárni. Valahogy mindig az volt ez a, tudod, a Rocky filmekbe, hogy és az film nyilván, de hogy nem lehetett kiütni a Stallone-t. És én gyerekként elhittem, hogy ott nem lehet kiütni, aztán rájöttem, hogy ez film, de nálad meg elhittem, hogy igazából téged nem lehet kiütni. Mert hogy úgy működtél a ringben, és annyira mentél, daráltál. De amúgy én ezt látom rajtad az életben is. De kanyarodjunk vissza, Kásit már említetted. Hogy kezdődött nálad az ökölvívás? Miért az ökölvívás? Ez így, ebben érezted jól magad, ebben barátok, edzők, utca, mi vitt ebbe bele?
0: Nem volt a KSI-be birkózó szakosztály.
1: Csak azért?
0: Igen.
1: Mázni az ökölvívás szempontjából.
0: Gyerekként én Dunakesziről költöztem Budapestre, és Dunakeszi akkor még vidéknek számított, ez a 80-as évek eleje. És elkezdtem oda iskolába járni, kicsúfoltak az osztálytársaim, hogy én mucsöröcsögei paraszgyerek vagyok. Nekem minden nap meg kellett védenem magam. Minden áldott nap, minden áldott szünetben volt valami nézeteltérésem, sokszor verekedésig fajuló, ezáltal nem voltam különösebben jó gyerek. Nevelő apám mindig leszalajtott esti hírlapért az újságoshoz. 1 forint 80 fillért a kezembe nyomott, lementem, megvettem az esti hírlapot, fölmentem, és olvasta egy 85-ös újságba, áprilisban volt, hogy a központi sportiskola felvételit hirdet. Azon az egyetlen egy napon jelent meg ez a hirdetés, egyébként már kinyomoztam, utána jártam, mert ez engem izgatott, és lementünk a KSI-be, kitöltöttem egy ilyen jelentkezési lapot, és be kellett rajta jelölni, hogy milyen sport, két sportágot kellett bejelölni, és én bejelöltem az atlétikát, valamint birkózni szerettem volna, de nem volt birkózó szakosztály, így, mit tudom én, volt egy kis nevelőapai nyomás, és hát jó, az legyen a box, de igazából én megmondom őszintén, hogy eléggé tartottam tőle, mert féltem az ütéstől, nem akartam, hogy engem pofozzanak. Megcsináltam a felvételit, kislabdadobás, 400 méteres futás, meg 1200 méter, meg mit tudom, mi bementünk a boxterembe, és a boxterembe egy nagy darab edző, Szakos Józsi bácsi jött elém.
2: Szavasz, kisfiam, így.
0: Jézusom, itt szinte megrettentem, de mégis behívott.
1: Hányos voltál?
0: Hát majdnem 11. Behívott az edzőterembe, és pak, akkor szembesültem valamivel, ami azóta is így, azok a szagok, az a millió, a párás ablak, tudod, az izzadság, a lehellet, a stb. És a csörgőzsákok, a pufogóütések, ezek valahogy így magukkal ragadtak. És onnantól kezdve én leállíthatatlan vagyok. Tehát azt mondta az edző, hogy ugye nyilván mivel kezdő vagyok, így heti 3 alkalommal jó lenne, hogyha le tudnék menni, de

0: mivel öt edzés volt, én minden öt edzés, mind az öt edzésen ott voltam. És engem nem lehetett kirobbantani az edzőteremből. Tehát, hogy engem úgy kellett kirobbantani az edzőteremből, mert amikor már a többiek letusoltak, én még mindig árnyékoltam a tükör előtt. Egyszerűen imádtam.
1: Melós voltál nagyon?
0: Persze, persze, szenvedélyesen. Tehát nem voltam tehetséges. A szorgalom után jött a tehetség. Tehát a szorgalom az, azt gondolom, meg ez a szenvedély, ami aztán az adottságaimat, a tehetségeimet a felszínre hozta. Az első meccsemen kikaptam.
1: Túl kell rajta.
0: És akkor arra. Igen, és mai nap is vigasztalom a gyerekeket ezzel, hogy ha kikapnak és el vannak szontyolodva. Jó, nincsen semmi baj. Tanul belőle az ember. Én is az első meccsemen kikaptam. Vagy hogyha nem az első meccsén, akkor azt mondom neki, hogy figyelj ide, szerinted én minden mérkőzésemet megnyertem, amíg idáig eljutottam. Csak úgy próbálom, hogy azokat a gyerekeket, akik mondjuk vereséget szenvedtek egy mérkőzésen, azzal motiválni, hogy nem állt meg a világ, hanem az szépen forog tovább, és tanulunk a vereségekből sokkal többet, mint a győzelmekből, és jobban oda tesszük magunkat. Volt, hogy kiütöttek egyébként, mert az előbb erről beszéltél, hogy engem nem lehet kiütni. Egyébként volt amatőr koromban, 93-ban beleléptem egy nagy sallerbe, és akkor kiütöttek, és onnan is fel kellett állni. De mintha mi sem történt volna. Elkezdtek egy picit óvni, ugye a következő másfél-két évben úgy elkezdtek óvni, nem vittek nagy megmérettetésekre, hanem kivittek kisebb tornákra. Mit tudom én, Ausztriába, Wiener-Neustadtba, vagy fölvittek, mit tudom én, Opavába, Csehországba, ide-oda, tehát hogy ilyen kisebb nemzetközi tornákon, B-kategóriás nemzetközi tornákra vittek, és mindenkit ledaráltam. És akkor jött a 96, akkor már hirtelen hoztam egy EB ezüstöt, kijutottam az atlantai olimpiára. Tehát, hogy én azt gondolom, hogyha ott engem nagyon jól menedzseltek is, ha lehet így fogalmazni, amatőr koromban is, mert amatőr korában is kell az embert menedzselni, nem csak profiként, hanem meg kell látni azt, hogy ki mire alkalmas, és ahhoz, hogyha mondjuk valakiből ki szeretnék sajtolni eredményt, akkor nem biztos, hogy egyből a mély vízbe dobom be, hanem szépen ugyanúgy, mint a profiknál, hogy föl kell vezetni, hogy egyre erősödő ellenfeleket kapjon, egyre erősödő versenyeken. Akkor a 93-as az nem volt annyira jó, mert én akkor voltam első éves felnőtt, és egyből kivittek egy EB-re. Egyébként nem voltam rossz gyerek, meg jó gyerek voltam, meg megverhettem volna akárkit is, de beleléptem egy sallerbe, és akkor onnan, akkor hoppá, volt egy kézifék, behúzták, akkor kivittek kis versenyekre, de mindenkit ledaráltam. Úgyhogy onnan indultam el felnőttként.
1: Láttad akkor, tapasztalatból tudod, hogy akkor, vagy hát emlékezetből, hogy milyenek voltak akkor a gyerekek, és maga az ökörű volt társadalomban a gyerekek, milyen hozzáállást mutattak a sportág irányába, és látod most, mint gyakorló edző. Mi a különbség a kettő között? Változtak a gyerekek azóta az ökölvás szempontjából?
0: Hát nem csak az ökölvás szempontjából.
1: De most csak erről beszéljünk.
0: Azon gondolkodom sokszor, hogy ugye mondják itt a hozzám hasonló korú időző elben.
1: Fiatal emberek,
0: vagy öreg emberek, vagy meglett emberek, hogy bezzeg a mi korunkban is. Azon gondolkodom mindig, hogy vajon a mi elődeink is ezt mondták-e.
1: Ezt mondták,
0: és nagy valószínűséggel ez így volt, hogy ők ugyanezt mondták.
1: De mi se lettünk rosszabb emberek talán így. Az ő korukban voltak ugyanazok.
0: Azt gondolom, hogy biztos, hogy nem.
1: És akkor lehet, hogy nem baj, hogyha mások
0: a mostaniak. De most óriási. Szerintem most egy óriási felgyorsulása van a világnak. Egy olyan, amire ugye így talán nem számoltunk ezzel a digitális világgal, az intelligenciával, ugye ezzel a mesterséges intelligencia, ami most van, meg az érintőképernyős telefonok, tehát hogy ezzel hihetetlen sok információt kap az ember, nagyon felgyorsult a világ. A gyerekeket másképpen kell most megfogni.
1: Hogy kell megfogni a kisgyerekeket az ökölhívásra?
0: Meg kell velük szerettetni, empatikusnak kell lenned. Nagyon fontos, hogy empátia az legyen, és hogy érezd azt, hogy a gyereknek mire van szüksége. De ez viszont nem egy tanulható képesség, hanem ez egy veleszületett képessége az edzőnek, már amelyiknek, hogy szerintem, hogy hogyan áll a gyerekhez hozzá, hogy milyen szóval, milyen gesztussal, milyen mozdulattal tudja őt motiválni, esetleg megnyugtatni egy mérkőzés után, amikor nem úgy jött össze a lépés, vagy amikor úgy jött össze a lépés, akkor megfelelő módon letörni a szarvát, hogy ne szálljon el magától. Ez azt gondolom, hogy ehhez egy magasfokú empátia kell, és egy nagyon igen, hát egy nagyon nagy együttérzés, és hát szeretni kell a gyereket. Nem mindenkit könnyű, meg nem mindenkit lehet, ez az igazság, de azok valószínűleg le is kopnak. Nyilván azért pipa vagyok, amikor meglátom, hogy a levezetésnél, a ringben nyújtásnál nyomkodja a telefonját, akkor felmordulok, és akkor mondtam, hogy na húzzál, húzzál kifele, mert egyébként nem vagyok egy szigorú edző, de néha tudok az is lenni. És hogyha én egyszer szigorú vagyok, attól azért mindenki retteg. Tudják, hogy meddig mehetnek el, meg vannak azok a határok, de ha azon túllépnek, akkor én is tudok kőkemény lenni, és azt gondolom, hogy kell is. Hogy hogyan tudod megtartani a gyerekeket? Nagyon nehéz. Nagyon nehéz.
1: Mi kell hozzá? Mondjuk ott vagy te, hogyha kicsit utána néznek, hogy ki az edzőnk, ki az járatok le, az önmagában már egy erős mozzást kell, hogy mutasson a gyerekek felé. Ez mennyire fontos nekik?
0: Fontos, én úgy érzem, és hát az edzőnek az edzésen, tehát hogy figyelni kell az edzéseket, úgy kell felépíteni, hogy ne legyen unalmas, hogy jó kedvűek legyenek. Én gerjesztem a jó kedvet edzésen, amikor látom, hogy kezdenek befásulni. Vagy mit tudom, kapnak egy órás focit, vagy valamit. Tehát, hogy ott vagyunk igazán meglőve gyerekként, tehát, hogy vannak azok a gyerekek, akik fogékonyak, és szeretik, és nagyon jó csapat kovácsolódik össze. És ez szerencsére így van. Egy jó csapat összekovácsolódik. Vannak, akik nem oda tartoznak, nem oda tartozók, azok meg szépen kiválnak a csapatból, vagy elmennek máshova, vagy abba hagyják az öklözést. Tehát egy jó csapat összekovácsolódik, gyerekként meg tudod őket tartani mondjuk 18 éves korig, aztán kijárják az iskolát, és el kell menni dolgozni. Na, ott van a probléma, hogy viszont a felnőtteket már nagyon nehéz megtartani, mert ott akármennyire is szeret minket, akármennyire is szeret lejárni boxolni, hát neki is be kell fizetni a sárga csekket, és azt mondja, hogy anyuka, apuka már nem tudja tovább támogatni, mert mondjuk nincs módjukban, akkor az van, hogy a gyerek elmegy dolgozni, és nincs igazán kilátása arra, hogy ugyanúgy be tudja csábítani mondjuk hetente 8-10-szer edzésre, mint annak előtte. És akkor, amikor be is jön edzésre, mondjuk, hogyha 3-4-szer egy héten be tud járni edzésre, akkor meg nem tud olyan teljesítményt leadni, mint előtte tudott leadni. És itt van a kutya elásva, hogy ezek a srácok, akik egyébként piszok tehetségesek, és mondjuk 3-4 év múlva beérnének, és akár világszinten is tudnák képviselni hazánkat ebben a sportban, ők nem fognak tudni beérni, mert egyszerűen nem tudják magukat fenntartani. Itt ez probléma. Kevés egyesület van, akik tudnak életpályamodellt biztosítani. Egy olyan életpályát tudnak biztosítani, hogy a sport mellett tudnak pénzt is keresni. Ugye itt van például a budapesti Honvéd, aki azt gondolom, hogy tud egy életpályamodellt adni nekik azáltal, hogy mondjuk besorozzák őket, katonák lesznek, és mellette azért biztosítva van a megélhetésük, és mellette ugyanúgy tudnak sportolni. Tehát ez egy óriási dolog. Annak idején az én koromban, ugye én amikor 18 éves lettem, én egy sportállásban voltam. Hogyha én nem lettem volna sportállásban, nem lett volna az a megrögzött ember, a Klein Csaba, az én edzőm, aki a saját pénzét tette bele ebbe. Tehát ő neki volt egy takarító vállalkozása, és azt mondta, hogy neki vannak emberei, voltunk 3-4-en, felnőttek, akiknek ő adta a fizetést. Abból a pénzből, amit ő megkeresett, és egyébként saját magára vagy a családjára költhette volna, azt odaadta nekünk. Emlékszem, nekem 93-ba kerültem hozzá, ugye akkor lettem felnőtt, és én 30 000 forintot kaptam fizetést. És akkor az nem volt olyan rossz pénz. Én abból el tudtam menni. Amikor nem tudod fizetni, akkor volt, hogy mást kellett kitaláljak, hogy hogyan tudom megtalálni a módját a pénzkeresetnek. Annak viszont nem örült, amikor megtudta. És próbálta minél előbb ugye teljesíteni a béremet. Szóval, hogy abban az időben a Klein Csaba, ha nem lett volna, és nem tudok, akkor lehet, hogy én sem vagyok itt, mert nem tudtam volna heti 10 edzésen részt venni. Mert akkor az volt a szakmám, az volt a munkám. Tehát, hogyha valakinek a sport a munkája, akkor abból azt mondom, hogy ki lehet hozni valamit. De hogyha már megosztja a figyelmét, és mit tudom én, tényleg mellette dolgoznia kell, és mondjuk fizikai munkát kell végeznie, és vagy teljesen mindegy, hogy szellemi vagy fizikai munkát, mert mind a kettőben ugyanúgy elfárad az ember, akkor már nem tud edzésen úgy teljesíteni, már nem tudja kihozni magából a maximumot. Tehát gyerekként talán még könnyen megtartani őket, mert van mondjuk 100 gyerekünk, és akkor nyilván van egy természetes lemorzsolódás, hogyha a 10%-a megmarad mondjuk 18 éves korig, akkor már jók vagyunk, mert az a 10% valószínűleg az már bizonyos tekintetben eredményes is, de utána viszont már piszok nehéz megtartani őket, mert egyszerűen én nem tudom azt megtenni, amit annak idején a Klein Csaba megtett velem.
2: Ez a Sportolók Sláger listája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Mindig van egy tetti, és olimpiai bajnok Szene Attila!
2: Lengyeli 105-ös a pályafutása végén ott az aranyérem! Olimpiai bajnok, mester, olimpiai bajnok, tanítvány!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
3: És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: A van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Erdei Zsolt profi ökölvívó világbajnok a vendégem. Mi tartott téged bent? Tehát egy ökölvívót mi motivál? Ugye nálatok egy picit érdekes ilyen szempontból versenyrendszer van, az amatőr és a profi. Az amatőrben nemzetközi versenyeken klasszikus értelemben EB, VB, olimpia, és utána van a profi. Valahol ez most már talán egyre lejjebb nyílik ketté ez az irány, hogy a gyerekek azért kezdenek el ökölvívni, hogy ők profi ökölvívók legyenek, mert talán inkább ezt látják, tehát a nagy mérkőzéseket látják, a nagy profi ökölvívókat látják, és talán olyanok szeretnének lenni, vagy ők EBVB olimpiát szeretnének nyerni.
2: Ez változó. Én azt gondolom, hogy most itt az első lépésben amatőr eredményeket szeretnének elérni. Mert akkor, hogyha sikerül amatőrben letenniük a névjegyüket, akkor kinyílik a profi világ, és akkor már eleve egy olyan helyzetből indulnak, ami egy pozitív helyzet, mint ahogy annak idén a Kókó, vagy én, vagy a Bajzsai Karcsi indultunk. Tehát, hogy nekünk megvolt az amatőr múltunk. Letettük a névjegyünket az amatőrök között, és aztán utána kipróbáltuk magunkat profiba. Én mondjuk gyerekként, ha engem kérdezel, én profi világbajnok szerettem volna lenni 11-12 évesen, mert én nekem fogalmam nem volt még az olimpiai érzésről. Nekem arról volt fogalmam, hogy én, hogy tudom, ha jól teljesítettem az edzésen, akkor jöttek akkor kaptam ilyen kivágott fényképeket a Ring magazinból, amiben profi ökölvívók voltak, Rocky Marciano, Mohamed Ali, Joe Louis, és akkor ilyen képeket gyűjtögettem. És akkor azt néztem, hogy ezek a nagy bajnok, én is profi világbajnok akarok lenni. Tehát azok a fekete-fehér képek, én már színes vagyok. Én világbajnok lettem, de mégis az valahogy... Na mindegy, szóval ezt nem tudom megfogalmazni.
1: Értem.
2: A lényeg az, hogy én profi világbajnok akartam lenni, aztán miután tudtam, hogy egyébként van olimpia is, és van egy olyan paplaci bácsink, aki háromszoros olimpiai bajnok, és találkozok vele, és látom, és mindig odajött hozzám, és mondta, hogy kisfiam, neked meg kéne fordítani az alapállásodat, és ez nekem mindig annyira jól esett, mert a paplaci bácsi, ő is fordított alapállású volt. És hogy mint hogyha egy kicsit magát látta volna bennem, és ez tök jól esett nekem.
1: Ezt látod most a gyerekeken, hogyha te vagy ott velük?
2: Látom, hogy sokat jelent nekik. Sokat jelent nekik, hogy én vagyok ott, felnéznek rám, tisztelnek, és tudok nekik ezzel egy kis plusz lökést adni. Mindenképpen igen.
1: Ugrunk egy nagyot az időben. Visszanézzünk, most már azért eltelt 10 év, hogy abba hagytad az ökölvívást. 12, 1, 11 év. Hogy látod a sportolói pályafutásodat? Elégedett vagy vele? Visszamennél valamit, más csinál, mással küzdenél, máshogy küzdenél?
2: Visszamennék.
1: Nem tudtad zárni?
2: Persze, Sydneybe visszamennék.
1: Oda?
2: Persze, Sydneybe visszamennék, mert ugye ott csak a bronzérmet sikerült.
1: Hát csak azért az idézőjelben, mert azért nem olyan rossz az, tehát.
2: Hát, hogyha azt veszük, hogy egyébként ez volt a sportágunk utolsó olimpiai érme, akkor azt mondom, hogy nem. Ugyanakkor én aranyért mentem, és én aranyérmes akartam lenni. De nem jött össze, ez szomorú. Tehát tüske a szememben, ez az igazság, és ez visszamennék, persze nem mehetek.
1: Múlott.
2: Sok mindenem. De sok apró tényező, ami közrejátszott. Mit tudom én, abban az évben volt egy Európa-bajnokság, és az EB-t olyan magasan nyertem, hogy hozzám sem értek az ellenfelek. Úgy lettem Európa-bajnok, hogy ledaráltam mindenkit, kipofosztam mindenkit. Én lettem Európa legjobb boxolójának választva azon az EB-n. Tehát ott, abban az évben én már egyszer csúcsponton voltam, és mondjuk az olimpia rá 3 hónapra volt. És az olimpián egy olyan gyerektől kaptam ki végül is, aki az Európa-bajnokságon érmesse lett. Ez most így kicsit előre mentem, tehát ott volt egy hiba, hogy ott már túl voltam, tehát ott már elértem egyszer a csúcspontot, és rá 3 hónapra nem sikerült ezt, tehát nem sikerült ezt megtartani. Hazajöttem, eltört a térkalácsom, eltört a orrom, egy hónappal az olimpia előtt összefejeltem, mert volt Szekszárdon egy ilyen német-magyar csapatbajnoki mérkőzés, és akkor lefejelt az ellenfelem, vagy hát összefejeltünk, lehet így is mondani, teljesen mindegy, vétlen fejelés volt, de eltört az orrom. Mondtuk, ez más volt a felkészülésem. Az, hogy eltört a térkalácsom, nyilván az is gátolt túledzettem magam. Bementem edzésre, és én már annyira akartam olimpiát nyerni, hogy én már a bemelegítés...
1: Már akkor meg akartad ott nyerni?
2: Persze, persze. Hát én bemelegítés után már pólót kellett cserélnem. És még nem csináltunk semmit. Mert úgy izzadtam. Nem volt olyan edzés, amik... Tehát, hogy átlagban edzésen 3,80, 3,90, tehát ez az a súly, amit leadtam, úgyhogy mit tudom, pólóban, rövid nadrágban edzettem, és másfél óra alatt. Tehát, hogy annyira, mint az állat. Tehát, mint hogyha őzé korbáccsal vertek volna, de én mentem, egyszerűen szétszakítottam magam, és hiába voltak az edzők, próbáltak ugyan visszafogni, de engem nem lehetett, mert én olimpiai bajnok akartam lenni. És látod, itt volt az, amikor még nem voltam megfelelő módon. Tehát nem voltam még elég bölcs ahhoz, hogy belássam azt, hogy a túl sok az ugyanolyan rossz, mint a túl kevés. Úgyhogy...
1: Tehát a kevesebb többet volt.
2: Igen, túledzettem magam. Még ez is közrejátszott. Tehát a rozogat érdemmel, a törött orvommal csináltam helyette mást.
1: Ezt úgy meg tudtad magadnak már bocsájtani, vagy el tudtad ezeket engedni?
2: Hát nem tudok más csinálni. Tehát most, hogyha én a múltán...
1: Az egy másik dolog, hogy nem tudsz, meg az is egy másik dolog, hogy ez így, hát ez van. Most akkor
2: ez van.
1: Ezt visszük magunkkal ez tovább, muszáj. És ez jól van így.
2: Nem, ezt nem lehet. Tehát, hogy az a baj, hogy nem tudom visszacsinálni. Ha vissza tudnám csinálni, valamiért lehet, hogy azt mondom, hogy próbálom azzal így egy kicsit, hogy úgymond vigasztalni magam, hogy viszont profiként sikerült. Viszont profiként két súlycsoportban lettem világbajnok. Ami tényleg egyedülálló mondjuk Magyarországon. Sikerült 5 éven keresztül a WBO félnehéz súlyú címét megvédenem. Ott meg egy olyan karriert futottam be, hogy lehet, hogy az egy kis kárpótlás ezért. De ha megnyertem volna az olimpiát, akkor is megcsináltam volna profiba ezt.
1: Hát tudod, ez az van, hogy ezt meg azért nem tudjuk, mert nem így volt, és ezekről én azt gondolom, ezekről a hogy miért történnek úgy, ahogy történnek, és miért nem úgy történnek, ahogy nekünk az a legjobb lenne, vagy ahogy akkor gondoljuk, hogy nekünk az a legjobb lenne, már pedig lehet, hogy ahogy történik, az a legjobb, mert az valamiért azért kell, hogy úgy legyen, hogy később jobb legyen. Tehát ez egy olyan példa, volt egy ilyen film, nem is film, egy nagyon rövid film, vagy videóklip, hogy elindulsz az autót felé, rohansz le, be akarsz állni, rájössz, hogy otthon hagytál valamit. És akkor van két forgatókönyv onnantól kezdve. Nem hagyod otthon, beszállsz az autóba, és garambolod, és ott maradsz, és a másik, hogy visszaszaladsz, beszállsz az autódba, és akkor a pont elmegy a baleset, és simán odaérsz, ahova amúgy indultál. Hogy én ilyenkor, amikor ilyen történt a pályafutásom alatt velem, hogy nem értettem, hogy ez miért. Mert hát mindennek úgy kellett volna lenni, hogy én terveztem, minden adott volt hozzá, ennek az én pillanatomnak kellett volna lennie, ez járt, és valahogy mégse jött, és akkor nem kaptam meg. És akkor arra szoktam gondolni, hogy az élet annál sokkal hosszabb, mint egy olimpiai döntő, elődöntő, vagy egy verseny, vagy egy mérkőzés. Sokkal összetettebb, és nem csak arról szól, hogy én olimpiai bajnok leszek, vagy ezüstérmes, bronzérmes, vagy egyáltalán kijutok-e az olimpiára. Mert csalódásból is volt éppen elég, ott te is mondtad, hogy vereségből is volt éppen elég. A vereség akkor is, hogyha nem vágnak szájba a vízilabdába, vagy bármelyik másik sportágba is rosszul esik, és fáj is. Sokszor inkább azt mondtam, hogy inkább verjenek fejbe, és inkább az fájjon, mint a lelkem, mert hogy az gyorsabban begyógyul egy fizikai sérülés. De hogy én arra jöttem rá, hogy ezek a dolgok azért történnek úgy, mert hogy ennek így kell történnie azért, hogy én később valami olyanhoz jutasson hozzá, ami enélkül nincs meg. Tehát valamit én kapjak ebből az eredménytelenségből, teljesen, mert hogy nevezzük, amit akkor nem értek, de végén, vagy később meg fogom érteni. Úgyhogy én ez csak egy saját tapasztalat, lehet, hogy még nem látszik, hogy mi az, ami miatt ennek így kellett valamiért történni. Nem tudjuk, mert nem tudjuk visszaforgatni az időkerekét, hogy újra lejátsszuk, mert ha azt megváltoztatod, akkor minden megváltozik, és most más lenne a helyzet.
2: Lassan már teológia.
1: Hát ki tudja, jobb vagy rosszabb lenne. Itt az a kérdésem, hogy most hogy érzed magad?
2: Most?
1: Most.
2: Változó. Nehéz megfogalmazni, mert ugye az ember küzd a hétköznapokban. Küzd a versenyzőivel, küzd a családjáért, küzd a megélhetéséért, küzd másokért, segíteni akar másoknak. Vannak rendkívül sok pozitív visszajelzés, de még azért nem érzem azt, hogy hátradőlhetnék. És pedig tök jó lenne néha. Tehát az, hogy nem... Tehát, hogy pörgök ezerrel, égetem magam, azt gondolom, hogy két végén égetem a gyertyát. Rengeteg dolgot csinálok, és belefáradok sokszor. De sok a pozitív visszajelzés. Elmegyek táborokba, tartok edzéseket, iskolákba elmegyek toborzó edzéseket tartani. Hívnak mindenhova. Mindenhova hívnak, és ahol egyszer ott voltam, ott megint visszahívnak. Ezek pozitív visszajelzések. Ezek jók, mert van egy küldetésem, és a sport, az ökővás, az életmód, az, hogy sportra neveljük a gyerekeinket, és amikor így elmegyek mondjuk edzést tartani, akár 100, 200, 300 gyereknek egyszerre, és meg tudom csinálni, és meg tudom akár nevettetni őket, és kihozom belőlük tényleg a maximumot, amit mondjuk egy kamasz gyerekből ki lehet hozni, mert tudjuk, a kamaszokkal nehéz. És visszahívnak. És azt mondom, hogy hoppá, múltkor vannak edzők, lehívnak, hogy menjek már le nekik segíteni toborozni. Bemegyünk egy iskolába, tartok egy gyors talpaló edzést, előveszem a táskámból a világbajnoki öveimet, megmutatom a gyerekeknek is, csillog a szemük. És amúgykor olvastam a Facebookon egy bejegyzést, hogy egy nyíregyházi gyerek, nem nyíregyházi, magy, tehát az ott van, ő az is Szabolcs megyébe, nyilatkozik, hogy mit tudom én, utánpótlás magyar bajnok lett, és megkérdezték, hogy ismerkedett meg az ökölvással. És elmondta, hogy amikor egyszer Erdei Zsolt magyon volt, vicces, ugye, nevetsz rajta, amikor egyszer Erdei Zsolt magyon volt, akkor kapott kedvet a sportákhoz, és azóta is itt van, mert szerencsére egy jó edzőhöz került, egy empatikus emberhez, egy empatikus edzőhöz, Barkóczi Laci barátomhoz, aki tényleg mindent megtesz azért, hogy ott is azon a kis eldugott településeken is életben legyen ez a sport, és magyar bajnok lett. És magyar bajnok lett, vagy utánpótlás magyar kupa győztes, és azért kezdett el boxolni, mert hogy én, és nem egy ilyen eset van. Csak hogy ez így megakadt a szememben is, és piszok jól esett. Mert hogy akkor nem azt mondom, hogy küldetés teljesítve, mert nincs teljesítve, mert én még élek. És minél több emberen tudok segíteni a sport által, annál jobb. Meg gondold el, hogy hány gyerek az, aki az utcán kallódik el, ahelyett, hogy lemenne egy edzőterembe, és hogyha lemegy az edzőterembe, ott kap egy olyan pluszt, amitől aztán nincsen szüksége arra, hogy az utcán kallódjon. Hanem azt mondja, hogy ott bekerül egy másik szociális hálóba. Más emberek veszik körül, mert ugye mi neveli a gyerekeinket? Ugye nyilván a szülők, az iskola,
1: sport.
2: És a sport, ugye, ami azért igazán tartást ad. Tehát ami igazán tartást ad, az a sport, ami küzdeni akarást, küzdeni tudást, ezeket mind.
1: Hát meg ez nagyon-nagyon, bocsánat, szabadok, hogy ez nagyon intenzív, és nagyon fókuszáltan kapják ott a figyelmet a gyerekek. Tehát ott rájuk szabják nagyon sokszor az edzéseket, ott nem tudod elkerülni, tehát ott nem tudsz nem felelni. Az iskolában van, hogy nem felelsz, csak végül az egész napot, úgyhogy nem is jelentkezel, nem is feleltetnek, nem kapsz osztályzatot. Egy edzés végén kapsz osztályzatot az edzőtől, meg a csapattársaitól, vagy az ellenfelétől, vagy a sparring partnerétől. Ott ők mindig leosztályoznak, és ha úgy van, egyes sportágon minden hétvégén meg is mérettetnek, tehát számon kérnek a versenyeken, vagy minden hónapban számon kérnek a versenyen. Hát itt elbújni nem lehet. Tehát itt alibi nagyon, nagyon nincs, hogyha te versenyző vagy edzésekre lejársz. Azt szeretem volna megkérdezni tőled, hogy még visszatérve, amíg ugye kérdeztem tőled, hogy most hogy érzed magad, és mondtad, hogy ez változó és vegyes. Ugye a sportpályafutásoddal elégedett vagy? Amit elértél?
2: Egyedül az olimpia.
1: Lehetsz arra büszke? Tehát ha nem rólad lenne szó, és másnál látnád ezeket az eredményeket, mit mondanál rá? Egy teljesen valamilyen szinten hallottál, más sportágban ugyanezt, ha valaki eléri.
2: Szerintem király.
1: Ugye? És ide akarok kiukadni, hogy szerint más sportágból mondom ezt neked, vagy hát szurkolóként mondom ezt neked, és szimpatizánsként, hogy azért ez nagyon nagy dolog, amiket elértél a sportba, és mindig van több. Tehát, hogy egy igazi versenyző mindig többet akar elérni, és hogyha eléred azt, akkor már nem egyszer sem kétszeres akarsz lenni, hanem kétszeres, akkor háromszoros akarsz lenni. Valószínűleg ez a típus volt te is, hogy hát jó, elértem egyszer, na és akkor bum, hát akkor megcsinálok még egyszer, mert tudom, hogy kell csinálni, azt hiszem. És akkor megnyerem ezt is, az is, tehát csalódásra mindig van ok, ez biztos. Tehát minden a sportban, nem csak a sportban, de a sportban, mivel ennyire intenzív a számonkérés, mindig van, akkor csalódott legyél valami miatt. Minden héten, minden hónapban, minden évben, minden négy évben. De arra is van ok, hogy elégedett legyél. Minden héten, minden hónapban, minden évben, és minden négy évben is elégedett tudsz lenni. Hogy nem érzed úgy, hogy, mert ez a nehezebb út. És én nagyon sokszor magamon is felismertem azt, hogy nem szeretem a könnyebb utat választani. Nem jöttem rá, hogy miért nem. Azt hittem, hogy ha valaki a könnyebb utat választja a sikerhez, de legyen ez a boldogság, vagy a jó érzés, vagy a könnyebb élet, hogy az egy, hát az nem jó. Hát ez miért? Hát a sokkal nehezebb út, a sokkal jobb. És hogy nekem is ez valóban a gyerekkoromból fakadt, hogy én úgy érzem, hogy nekem munka nélkül nem lesz gyümölcs. És itt a munka mértéke, meg az elégedettség mértéke elég mérvadó, hogy én mennyi munkát gondolok, hogy bele kell tegyek abba, amit én el akarok érni. Te nem érzed ezt magadon, hogy így nem szereted a könnyebb utat választani?
2: Erre van is egy mondásom, illetve nem az én mondásom, de szoktam mondani, hogy a sima egyenes út nem vezet sehova. Ezt szoktam mondani a fiataloknak, a versenyzőimnek, sportolóknak, hogy ha nincs benne buktató, nincs benne döcög, nincs benne, ha nem ütközöl ellenállásból, és ha könnyű utat választod, akkor az nem fog vezetni sehova. Csak az az út megy valahova, amiért meg kell küzdeni, és csak azt tudod egyébként is értékelni, amiért megküzdöttél az életedben, mert tudod, hogy az a tiéd, azt magadnak csináltad, azt magadnak érted el, és arra lehetsz büszke, már amennyire a büszke nem egy pejoratív szó.
1: Szerintem ezekre okkal lehet büszke bárki.
2: Tehát, hogy valóban én is így érzem, hogy kell a nehéz utat kell választani. Mindenképpen a nehéz utat.
1: De mi van akkor, hogyha van egy könnyebb út is ahhoz, hogy te sikert érjél? És nem az van a fejedben, hogy én csak nagy nehézségek ellen tudok nyerni. Én csak nagy nehézségek ellen érhetem el azt, amit amúgy kitűztem magamnak. Bár nem tudom, hogy hogyan jutok oda még, mert azt nem tudom, mert ugye előre nem látom ezeket az utakat, meg az elágazásokat, meg a döntéseimet se látom pontosan napról napra, hogy miket fogok dönteni, milyen esetekben, hogy én azt elérem, amit el szeretnék érni. De mi van akkor, ha van egy könnyebb út, és mi van, hogyha szándékosan nehezebbet választod valamiért, mert azt hiszed, hogy csak az a jó, hogyha én itt pért izzadok minden nap, és ahogy mondtad, hogy készültél az olimpiára, hogy nem véletlenül izzadtál 80 pólót tele egy bemelegítés alatt, és mondjuk fejeltetek össze, tört el a tért kalácsot, hogy mi van, ha ez könnyebb úttal elérhetőbb lett volna? Ez csak egy kérdés, néha nem tudjuk ezt visszavinni, de előre még mindig tudunk gondolkozni, és előre még mindig tudunk bölcsebbek lenni, mint visszafelé. Mert visszafelé már csak okoskodni lehet. Előre meg még tudunk dönteni is.
2: Ez fogas kérdés. Nem tudom. Könnyű út?
1: Úgy könnyű út, hogy nem az a szintű nehézségi fokozat, amit azt gondolod, hogy ha nehéz, akkor tuti jó. Tehát ha a legnehezebb, akkor biztos jó irányba vezet, de mi van, ha nem? Mi van, hogyha nem kell háromszor körbe menni ugyanazt a problémát, hanem elég egyszer, utána el kell mellette menni, és ott kell hagyni.
2: Hát is tudom, különbséget tudok tenni a könnyű és a nehéz út között.
1: Ez a bölcsesség szerintem. Itt kezdődik a bölcsesség, hogy tudsz-e különbséget tenni feladat és feladat között, vállalás és vállalás, és hátizsák, amit felveszel út közbe, vagy leteszel, hogy ezt most te azt ott hagyod és elengeded, mert nem akarod cipelni tovább.
2: Hát szándékosan nem keresem a nehezebb utat nyilvánvalóan, hanem az ember a könnyebb úton szeretne haladni, hogy minél könnyebben tudjon elérni sikereket, és ne kelljen mondjuk ott hagyni a fogát, vagy a térdét, vagy a tétkalácsát, vagy az orrát. Nyilvánvalóan csak valóban azt kell tudni, hogy az az út, amelyik a másik út, az könnyebb-e, vagy kevésbé könnyű. Mert szándékosan nyilván az ember nem választ magának nehéz utat.
1: Én ezt észrevettem magamon amúgy régebben, hogy én szándékosan nehezebbet választottam. Tehát fogadjunk, hogy meg tudom csinálni, kb. Ez. És ugye a nehezebb út, vagy a könnyebb út között nem az a különbség, hogy mennyi munkát teszel bele, mert a siker az munka nélkül nagyon nem szokott eljönni. Tehát azt, amit bele kell tenni, azt bele kell tenni. Csak hogy teszed bele, mennyit teszel bele, mikor teszel bele, azok már döntés kérdése lehet.
2: Hát azért nehezebb az út, mert többet teszel bele. Mert hogyha mi elmegyünk futni, teszem fel. Elmentünk szabadságegyen futni. És én fölvettem a farönköt a hátamra, nem kellett volna. De én fölvettem a farönköt a hátamra, és azzal futottam. Vagy amikor kitaláltuk a kokóval, hogy akkor az ötösököt lefutjuk hátrafele. Vagy lefutunk a rudasba, és akkor szaunázunk egyet a szabadsághegyről. Tehát, hogy lettek volna könnyebb könnyebb utak, de a könnyebb út az nem erősít. Én meg erős akartam lenni.
1: Akkor kell, nekem ezt az Imre Géza a kollégám mondta, nem gondolkoztam ezen, pedig mennyire logikus, hogy lehetsz te erős, meg jó, meg tehetséges, és a világ legjobbja is. A gond ezzel ott lehet, hogyha nem abban a pillanatban, hogy a legjobb, amikor a legjobbnak kell, hogy legyél.
2: Hát ezt ő neki nagyon kell tudnia. Igen.
1: És ez nekem annyira meg, és annyira egyértelmű, hogy te lehetsz előtte is, meg utána is a világ legjobb. Ez senkit nem érdekel. Senkit. Tudhatja az egész világ. Akkor vagy a legjobb, ha ott az érem a nyakadba. Azt, hogy időzíted, hogy abban a pillanatban, ami előtted áll, arra te úgy készülj fel, hogy te akkor legyél a legjobb. És ez borzasztóan nehéz.
2: Igen, de ez edzői feladat is. Mert mi azért irányítva vagyunk sportolók.
1: Nagyon.
2: Muszáj, hogy az edző is ott legyen a toppon, és egy olyan csúcsedzőhöz tudják kerülni, aki megfelelő módon igazítja a formát. Tehát, hogy a formába hegyezés időszaka az egy nagyon kényes kérdés, és hogy pont akkor robbanjon ki a verseny, tehát a versenyen jöjjön ki a legjobb formád, ahhoz az már tudomány.
1: Hát ez egy nagy tudomány, és ezt talán azt tudja a legjobban elmondani, aki ezt megérte versenyzőként. Hogy ő át tudja ezt adni.
2: Hát ez így van, de a tapasztalati tudás az már ehhez kevés, én azt gondolom. Tehát a tapasztalati tudáson túl kell tanult tudás is, és a kettő együtt azt gondolom, hogy az tud egy olyan csomagot adni, amitől egy edző jó edző lesz, és tudja úgy irányítani a versenyzőjét, hogy akkor csúcsosodjon ki a formája, amikor az olimpiai döntő jön.
0: Sportolók kedvencei a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Sportolók slágerlistája.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Hétről hétre különleges vendégek,
2: óriási csaták,
3: és persze rengeteg nevetés vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
1: Ki tud többet Magyarországról?
2: Szerintem az én csapatom.
1: Majd meglátjuk.
3: Készen állnak az új évadra?
4: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Csongvai Áron gollal, Sallói Dániel gólpasszal segítette győzelemhez csapatát. Az október 23-ai ünnepségek támogatását kérte a miniszterelnök a vállalatoktól. Folytatódik a kellemes nyári idő. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
5: Ma két mérkőzéssel zárul a labdarúgó NB1 ötödik fordulója. 17 óra 30 perctől a címvédő Eto FC a Zalaegerszeget, és ugyancsak 17:30-tól a Kisvárda a Debrecent fogadja. Mindkét meccset a Nemzeti Sport Rádió, valamint az M4 Sport és az M4 Sport Plus közvetíti élőben. Csongvai Áron gollal járult hozzá a Saint-Étienne 4-0-ás hazai győzelméhez a francia másodosztályú labdarúgó bajnokság harmadik fordulójában. A válogatott középpályás a Grenoble ellen a 13. percben találta kapuba, amivel csapata megszerezte a vezetést, ezzel először volt eredményes új klubjában. A Saint-Étienne hibátlan teljesítménnyel 10-1-es gólkülönbséggel áll a tabella élén. Sallói Dániel gólpasszal vette ki a részét a Toronto 2-1-es idegenbeli sikeréből a címvédő Inter Miami otthonában, az észak-amerikai profi labdarúgó liga alapszakaszában. Sallói kezdőként lépett pályára is az 59. percben, az ő átadásából született meg a vezető gól. A vendégek nem sokkal később már 2-0-ra vezettek, és a házigazda csak az utolsó percekben szépített Lionel Messi révén. A floridai csapatban Pintér Dániel az utolsó bő negyed órában kapott lehetőséget. A világbajnoki címvédő Lando Norris a McLaren brit pilótája rajtolhat az érről a Formula 1-es holland nagydíjon. Mögötte a sprint futamon győzte honfitársa George Russell indulhat a Mercedes-szel, míg harmadikként a másik Mercedes-szel a VB pontversenyt vezető olasz Andrea Kimi Antonelli vághat neki a 15 órakor kezdődő 72 körös versenynek, amelyet az M4 Sport élőben közvetít, és a Nemzeti Sport Rádió is beszámol a történtekről.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
5: Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a Paksi atomerőműben, tájékoztatott a miniszterelnök a helyszínen. Magyar Péter elmondta, hogy az erőmű termelése jelenleg több mint 40%-os, és szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményt. Aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. Erről is beszélt Pakson a kormányfő. Magyar Péter azt mondta, ha nélkülözni kellene az ott megtermelt energiát, akkor Magyarország karbonkibocsátása, az egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne. Társadalmi összefogással jutott túl az ország az energiakrízisen, hangsúlyozta a gazdasági és energetikai miniszter, szintén a Dunaparti városban. Kapitány István szerint a lakosság és a vállalatok is képesek voltak változtatni fogyasztási szokásaikon az energiabiztonság érdekében. Az első hőhullámkor az emberek túlnyomó többsége és több száz vállalat használt fel önként kevesebb energiát. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás a hónap második hetében. Augusztus 9-e és 16-a között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben. Tájékoztatott a közlekedési és beruházás.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Rekord 15-13!
1: Radulovics! Gól! Rekord! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Egyenként jönnek, de egymás után, és

0: Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Erdélyi Zsolt profi kölvívó világbajnok a vendégem. Beszéltünk az ökölvívásról, most már nagyon elmentünk egy ilyen, nem azt mondom, hogy misztikus, de ez egy nagyon-nagyon fontos része a sportnak, a versenysportnak, és amúgy ámblok az életnek is, meg a sport abbahagyásának és az átállása a civil életről. Mi történik veled manapság, mivel foglalkozol? Csak hogy áttérjünk a mostra is egy picit, és bele tudjuk tekinteni a jövőbe.
2: Elsősorban edzősködöm, ugye az UTE Madárfészekökő Akadémián, valamint a Tatabányai Sportklubban vagyok vezetőedző. Tatabányára is lejárok egy

0: héten kétszer ott is próbálom irányítani az ottani edzőket, a felkészülést tartani, néha villámhálítóként a hátamat, amikor súrlódások vannak. A madárfészekben ugyanúgy, szerencsére ott nincsenek komoly súrlódások, de próbálom ott is kézben tartani az egész működést. Szerencsére kiváló edzőkkel tudok együtt dolgozni, akikkel azt gondolom, hogy lehetünk sikeresek, eredményesek. Most jelenleg tényleg egy csomó gyerekünk van, és hogyha ezeket a gyerekeket sikerülni fog megtartani, akkor egy pár éven belül akkor úgy gondolom, hogy visszakerülhetünk így az élvonalba. Mert most jelenleg egy picit azáltal, hogy ugye a versenyzőink többsége kinőtte már az akadémiát, és elmúltak 18 évesek, és el kellett egyszerűen menniük olyan helyre, ahol tudnak fizetést is kapni. Most így egy kicsit visszacsúsztunk, azt gondolom, a ranglistán, de vannak olyan gyerekeink, olyan érdemes 11, 2, 3, 4 éves gyerekeink, akik a későbbiekben azt mondom, hogy tudnak eredményesek lenni, és ezen dolgozunk most elsősorban. Otthon van 3 gyerekem, a legnagyobbik már most érettségizett le, most munkát keresek neki, nagy elánnal, sajnos ő nem, de pedig nagyon kéne. És hát van 2 kisebb gyerekem, 8 és 11 évesek, igen. Hát velük még sokat kell foglalkozni, és ők még sokat igényelnek. Természetesen most már 19. éves nagyfiam is sokat igényel, és a család és a munka azt gondolom, hogy kb. 200%-osan leköt. Ezen kívül nagyon sok mindenre nincsen időm, de azért néha a szórakozást is beiktatom, ami mondjuk egy gombászásból, egy horgászatból áll. Általában ezeket szoktam beiktatni. Van egy barátom, akivel leszoktunk menni a Dunára most ilyenkor nyáron kutyogtatni, és akkor ma este is azt tervezzük, hogy 11-ig kint leszünk a Dunán, és akkor ott fogjuk a harcsákat, vagy nem, mert arra is van példa sajnos. Vagy hogyha a kucsmagomba tavasszal jön, akkor elmegyünk kucsmagombázni, és akkor leszedjük, és megesszük. És annál finomabb nincs, amikor az ember így egy kicsit így visszatér az ősi dolgok felé. Legalábbis engem ezek vonzanak, így a természet nagyon vonz. A kertem is például kevés emberrel való, tehát hogy az a baj, hogy ugye mivel nagyon sokat pörgök, sok helyen vagyok, elmegyek edzést tartani ide-oda-amoda, tehát hogy sokat pörgök emberek között, és néha jó nélkülük is. Tehát, hogy szeretek néha úgy magányomba vonulni, és akkor én ezeket a pillanatokat azért ki szoktam ragadni, mert vagyok annyira önző, hogy akár ha kell, akkor még a gyerekeimtől is elveszem azt az 1-2 órát, amikor én azt mondom, hogy oké, de most én elmegyek horgászni, mert hogyha te egy olyan apát akarsz visszakapni, aki veled aktívan tud foglalkozni, akkor el kell most mennem, mert ha az ember maga nem töltődik fel, akkor egyszerűen előbb-utóbb elfogy. Rengeteg dolgot csinálok.
1: Szerintem nem önzőség amúgy magadról odafigyelni. És azt szerintem nagyon jól mondtad, hogy akkor kicsit máshogy megfogalmazva, akkor tud boldog lenni a környezetet, ha te is az vagy. Tehát, hogyha saját magadban boldog vagy. Én most azt látom amúgy, hogy nem az ökölvívásról beszélünk, hanem a szabadidődről, családról, hobbiról, feltöltődésről sokkal lazább is vagy. Tehát amíg az ökölvívásról beszélgettünk, addig volt egyfajta ilyen erősebb vibrálás, vagy feszülés az egészben. Nem tudtál a lazán erről beszélgetni, mint ahogy elkezdted mondani a gombászást, a horgászatot, az elvonulást. Azt is hallottam, vagy olvastam valahol rólad, hogy téged aztán egyáltalán nem zavar, hogy egyedül kell legyél. Sőt. Saját magad gondolataival, saját magad világával.
0: Sőt, csak az unatkozik, akinek nincsenek gondolatai. Ezt szoktam mondani. Mert,
1: szeretsz egyedül elvonulni?
0: Ó, én persze, imádok. Bezárkózom, és mit tudom, füvet nyírok, vagy ágat metszek, vagy ágat darálok, tehát hogy szépen ott a kertemben molyolok, a virágot ültetek. Ezek a kedvenc kikapcsolódásaim, mert akkor ilyen föld közelben vagyok, akkor Istenhez közel vagyok, tehát hogy elmélyülök, és ilyenkor általában ki tudok zárni minden gondolatot. Nem mindig, mert voltak olyan nehéz időszakok is az életemben, amikor még kertészkedés közben is dúltam, fúltam magamban, de most már nem. És mondjuk imádom a tisztaságot, a rendet, otthon takarítok, mint az állat. Mosogatok, főzök, imádom. Tehát, hogy szeretem, mert egyszerűen a fiam azt mondja, hogy rendmániás vagyok, de ha én rendmániás vagyok, akkor ő piszokmániás. Úgyhogy így szépen így kiegyenlítjük egymást.
1: Szeretsz bütykölni, szeregetni? Az is benne van, vagy?
0: Inkább faragni szeretek. Tehát a fát faragni szeretek, csak arra már tényleg kevés időm jut, hogy most gyerekeknek akartam kint egy ilyen kis bunkert csinálni, kis faházikót csinálni, mert ez a mánia, hogy most az kell, de már elkezdtem, megvannak az alapjai, de most meg nincsen faanyagom hozzá, meg szögeket is kell venni, majd be kell menni egy Bauhausba, és vennem kell valamit, hogy ezt is össze tudjam tákolni nekik, mert hát azért én nem vagyok egy különösebb ezermester, de hogyha úgy belefogok valamibe és elhatározok valamit, azért azt megvalósítom.
1: Nekem így tűnsz amúgy. Én ezt látom benned.
0: Igen, én is azt gondolom.
1: Hogy mindig a legfontosabb, mert mindent meg lehet tanulni. Tehát az, hogy milyen szinten, az egy másik kérdés, de a saját szintjén az ember mindent meg tud magának csinálni, vagy meg tud magának oldani, és abban maximálisan egyetértek veled, hogy a saját munkádnál nagyobb boldogságot, az eredménynél nagyobb boldogságot azért kevés dolog tud okozni, amikor úgy elégedett tudsz lenni magad, hogy ezt is megcsináltad. Szerintem ezek borzasztóan fontos visszaigazolások saját magad számára, hogy képes vagy alkotni, tenni a dolgodat, akár új helyzetekben is.
0: Igen, és a gyerekemnek most kardot kellett faragni, mert ugye mindenkinek kardot kellett faragni a gyereknek is. Abba is beletettem mindent, apai anyait, villámot faragtam neki bele, kifestettem, kiecseteltem szépen. Szóval, ha már csinálok valamit, akkor azt vagy jól csinálom, vagy sehogy. Mert annak nincs értelme, hogy összetákoljak valamit. És erre törekszem, hogy tehát maximalista vagyok sajnos.
1: Hol látod magad a következő 5-10 évben? Ne legyen nehéz azért. Álmodozni is lehet. Nagyokat mondani.
0: Én a Balaton felvidékén, szeretnék lenni, birkákat tenyészteni egy tanyán. Körülbelül ezt tudom
1: milyen
0: elképzelni.
1: Milyen súlyt engedtél most ezzel a nagy sohajtással?
0: Hát, a helyzet az, hogy ez nem az elkövetkezendő 5 évben fog megvalósulni, de én azt gondolom, hogy akár egy 10 év múlva már talán fogok ott tartani, amikor már így letudtam azokat a dolgokat, amiket vállaltam, a vállalásaimat, és akkor azt mondom, hogy egy 10 év múlva, hogy én most már tényleg hátradőlök, mert nekem ez az élet már dupla annyi volt. Mert tényleg azt érzem, hogy sokszor két végén égetem a gyertyát, és muszáj valamikor eljön az a pillanat, hogy most akkor élvezem a, élvezem a munkám gyümölcsét, és akkor elmegy az élet. Hát, hogy ha egyik pillanatról a másik, kimegyek, elüt az autó, és akkor...
1: De ez bármikor előfordul.
0: Tudom, de hát most akkor mit? Akkor minden pillanatot meg kell ragadni ahhoz, hogy az ember éljen.
1: Akkor mire vársz 10 évet?
0: Azért várok még 10 évet, mert vannak céljaim, és vannak álmaim, amit egyébként a sportágamban szeretnék megvalósítani. És azok is azért fontosak. És azok is hozzám adnak, tehát hogy nyilván a sikerélmény az is engem boldoggá tesz. Hogy boldoggá tesz az, hogyha valakit boldoggá teszek. Mert általában az embernek az okoz szerintem a legnagyobb örömet, hogyha másnak tud segíteni, vagy másnak tud segítő kezet nyújtani. Ha csak azt mondod, hogy és ahogy küldetésről beszéltem ugye az előbb, amit az ökővásban muszáj nekem tennem, mert úgy érzem, hogy én ettől a sporttól annyit kaptam, hogy én ezt vissza akarom adni, és tényleg azért csinálom, hogy megyek toborzott gyerekeket, és mosolycsalok az arcukra, és látom, hogy az egyik kislány, voltam egy olyan táborban is, ahol láttam, hogy az egyik gyerek úgy nem nagyon akarott lenni, és a sírás környékezi, de muszáj neki részt venni az én edzésemen, és akkor próbáltam őt úgy megfogni, hogy a végén ő is mosolygott. És ezek az én sikereim, ezek sikerélmények nekem.
1: Abszolút.
0: Tehát az, amikor az a sírós kislányból anélkül, hogy ő észrevette volna, mosolygós kislányt csináltam, az igen, azt mondom, hogy az siker, és sok ilyet szeretnék még csinálni. Sok gyereknek akarok örömet okozni, sok gyereknek, akik aztán lehet, hogy kedvet kapnak, és elkezdenek sportolni. Nem kell, hogy boxoljanak, de még az is lehet, hogy boxolók lesznek. És még az is lehet, hogy a következő olimpiai bajnok azért lesz boxoló, mert egyszer valahol engem látott, és hallott, és beleütött egyet a kezembe. Ez nekem fontos, és lehet, hogy soha nem fogom megtudni, de valamit már megtudtam, sok mindent megtudtam, és sok mindenen azt gondolom, hogy már gyereket is kihúztam nehéz helyzetből, sőt, felnőttet is. Tehát volt olyan, akit felnőttként tudtam kihúzni a bajból, és azóta teljes életet él, és tudom, hogy nagy részem van benne. És ez nekem jó.
1: Hát Erdély Zsolt, köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon jót beszélgettünk, nagyon élveztem. Nagyon köszönöm, hogy ezeket elmondtad így. Eddig is felnéztem rád, mint sportolóra, és hát ennyire nem ismertelek, mint embert, mint ahogy itt ezt most elmondtad, pedig mondom, sokat olvastam utánad, és hallgattam veled interjúkat, és teljesen más az energia annak, hogyha ezt itt személyesen mondod el. Én bízom benne, hogy abból, amit mi itt beszélgettünk, és ahogy én éreztem magam legalábbis, azt azért a hallgatóink is érezték, és értik azt, amiről beszélgettünk, és hát ezért hálás vagyok neked. Nagyon sok egészséget kívánok a jövőre nézve, sok erőt, kitartást, minden olyan vállalt, könnyebb és nehezebb úthoz, amiket te célul tűzöl ki, hogy elér oda, ahova szeretnéd, és hát valósuljon meg legkésőbb 10 év múlva az álmod, hogy nyugodtan tud. Hát teregetsz, amit teregetsz, ha nem teregetsz, nem teregetsz, de az érzés meglegyen, hogy nyugodtan tud élni az azt következő 20-30 évedet még úgy, hogy azt érezd, hogy ez a megérdemelt. Juss annak, amit beletettél az életbe.
0: Köszönöm, köszönöm a meghívást is, és hát mondanom sem kell, a tisztelet az két irányú.
1: Nagyon köszönöm, Zsolt.
0: Köszönöm.
2: Ez volt a Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetében az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Egy időben két mérkőzés is a labdarúgó élvonalban. A címvédő Eto nyugati rangadót víva Zetével, míg az ország másik felén keleti derbit rendeznek. Győr Zalaegerszeg és Kisvárda Debrecen NB1-es labdarúgó mérkőzések 17 óra 30 perctől élőben a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Kellemes vasárnap délutáni rádiózást mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. Kezdjük a Körkapcsolást a Nemzeti Sportrádióban Budapesten és környékén az FM 105.9-en, de elérhetőek vagyunk mobil alkalmazáson keresztül, illetve például a www.nso.hu weboldalon, vagyis a Nemzeti Sport online felületén. A mai műsor szerkesztője Kreisz Bálint. Labdarúgás, minden mennyiségben foci, nagyjából itt tudom összefoglalni, ami a mai kínálatot illeti, hiszen élőben közvetítjük majd 17 óra 30 perctől az Eto Zalaegerszeg, illetve a Kisvárda Debrecen mérkőzéseket, tehát egy nyugati, illetve egy keleti rangadó, lehet így is fogalmazni, Cseszregi Balázsral, valamint Tóth Bélával, de természetesen beszámolunk majd a Formula 1-es holland nagydíj történéseiről is. Mindenek előtt viszont atlétika, hiszen a stúdiónk vendége volt Kriszt Csarolta, Európa bajnoki 6. helyezett 7 próbázó, a nagyszerű sikert elérő fiatal sportolónál elsőként arról érdeklődtem, elkezdettem már ülepedni számára ez az óriási siker.
2: Szépen lassan, igen, azért biztos, hogy kell még egy pár nap, pár hét, vagy esetleg a következő nagy versenyig egy kis idő, még ez leülepszik. Próbáljuk feldolgozni szépen lassan.
3: Az U20-assal helytállót mondtam, az még igaz, vagy az U23-as az igaz?
2: Nem igaz az U20-as, U23-as.
3: Akkor, na, köszönöm, a saját magamat kijavíthattam, hogy butaságot mondtam. Nem, mert ebben nem voltam teljesen biztos, annyira szemtelenül fiatal vagy hölgyek esetében nem illik ezt szóba hozni. Honnan, meddig menjünk vissza a történetbe, hogy elkezdjük felgöngyölíteni? Honnantól számítod ezt az Európa-bajnokságot, felkészülést, a hangolást, egyáltalán az egésznek, a tényleg honnantól datálod, hogy az már az Európa-bajnoksághoz tartozik közvetlenül?
2: Hát ez egy nehéz kérdés, valahol vagy az áprilist mondanám, vagy a novembert, nálunk két szezon van, két felkészülés, úgy igazán novemberbe kezdtünk el a 26-as szezonra készülni, de ott közben jött egy sérülés, és a felett pályát azt nem is sikerült túl jól abszolválnom.
3: És nem akkor... mertem beleszólni ezzel a sérüléses dologgal, mert mondom, KK-n mégse keresünk csomót, meg negatív dolgokról nem beszélünk. Na de akkor a sérülésből hogy sikerült ilyen jól visszajönni, vagy mikor mutatkozott-e, bármilyen jel mutatkozott-e erre vonatkozóan, hogy ez ennyire zseniálisan jó lesz ez a Birminghami Európa-bajnokság? Mert egy sérülés után azért ez óriás lutti, tehát ez elsülhetett volna, Isten őriz, hogy máshogy, de akár az is benne lehetett volna a pakliban.
2: Szerencsére nem volt egy akkora sérülés, ezért nagyjából egy 3 hetet kellett kihagynom, amire pont a fedett pályás szezonom ment rá. Viszont utána április óta zavartalanul tudtam edzeni, tényleg nagyon jó körülmények között, úgyhogy szerintem nem nagyon szólt már ez a sérülés bele ebbe.
3: 19 éves vagy, ugye mondtam, hogy hölgyek esetében nem élik, de legalább egyszer jegyezzük meg. Bármilyen, ugye első felnőtt Európa-bajnokság különlegességben, nem tudom, versenydrukban jelentette ez bármivel másabb, mint egy korosztályos? Nyilván másabb, de miben másabb?
2: Az volt a szerencsém, hogy már voltam felnőtt Európa-bajnokságon előtte, csak nem 7 próbában, hanem váltóval már. Én 22-ben Münchenben is ott voltam a csapattal, ott először tartalékként, aztán 2 év múlva Rómában pedig már futottam is.
3: És, szóval ez mégis első bál volt, de mégsem egy olyan igazi első
2: igen,
3: bál.
2: Igen. Kicsit úgy voltam vele, hogy itt össze kell rakjam azt, amit a váltó élményekből eddig kaptam, meg amit a korosztályos versenyeken eddig 7 próbában csináltam, szóval mégsem lesz teljesen új az egész. Meg szerencsére azért már a felnőtt mezőnyel is meg tudtam ismerkedni ilyen párnapos versenyeken, ami nem egy ilyen világverseny. Úgyhogy nem volt teljesen újdonság, és próbáltam is úgy kezelni, hogy én nem már voltam ilyesmi helyzetben, és itt a helyem.
3: Mennyit készülsz, ami nem atlétika, az ilyen jellegű mentális felkészülésre? Dolgozol-e bárkivel, aki a felkészülésedben segít ilyen tekintetben?
2: Dolgozom sportpszichológussal. Igazából erre talán idén jöttem rá, hogy ez mennyire fontos része az élsportnak. Már régóta kezdtem el vele dolgozni, nem is tudom, pár évvel ezelőtt, viszont az elmúlt talán 1-2 évben így fél évente, ha megjelentem nála, hogy bejelentkezzek, hogy még élek, de most idén azért rendszeresebben ellátogattam hozzá, és részt vett ő is a felkészülésben, mert hát ha van konkrét probléma, ha nincs, azért ez egy nagyon fontos része az élsportnak.
3: És ez most aktuális, ugye itt, amikor arról beszélünk, hogy azért első bálozó, nem első bálozó, ezt innen a stúdióból olyan könnyű mondani, hogy hát élete első felnőtt Európa-bajnoksága ebben a számban, vagy ezekben a számokban, de hogy azért ezt megélni, sokkal nehezebb, ugye? És akkor az okos ember tanul a másik kárán, aki meg menet közben jön rá, az meg milyen jó, hogy rájön, ugye? Hogyha jól foglalom össze.
2: Igen.
3: Na, kicsit nézzük, hogy hogyan is indult át ez a birminghami történet, mert hogy egyik ámulatból estünk a másik ámulatba. Kezdjük a 100 gáttal, és ezzel a 13-38-ra, ami 16 századdal jobb az idei legjobb adnál, és mindössze 3 századdal marad el az egyéni csúcsottól. Itt volt az első olyan, hadd mondjam egy kicsit pestiesen szólva, amikor így leesett az állunk, és elkezdtük visszarakni a helyére, hogy atyavilág, mi lehet ebből?
2: Azért futottam igazából ennél jobb gátat már idén, csak nagy volt a hátszél, és ezért nincs benne az eredményeim között. Szóval ez számunkra nem volt egy olyan nagy meglepetés, sőt igazából utána azt mondtuk, hogy hát ez lehetett volna jobb, de azért így is jó volt, ez egy jó kezdés, ez jó lesz. Szóval igazából annak örültem, hogy azt már meg tudtam csinálni végre egy nagy versenyen, azt a gátfutást, amit úgy nagyjából tudok, és akkor utána inkább a magasugrás volt az, aminek mi is tudtunk nagyon örülni.
3: Mert hogy ott mi volt, ami miatt rezgett a léc, akár a szószoros értelmében is rezeghetett volna, de végül ugye 1.71-es szezon csúcs.
2: Hát ott idén nem tudom, hogy pontosan mi történt a magasugrással, de annyira nem úgy sikerült, ahogy mi azt terveztük. Nem is kerültem az egész szezonban 170 fölé, és tényleg egy szenvedés volt az összes verseny és az összes edzés is igazából, és fölimádkoztuk magunkat 170 fölé, ennyi volt a kérésem a verseny előtt magamtól, hogy csak ugorjak 170 fölött, és akkor jó lesz. És próbáltam nem foglalkozni azzal, hogy hol van a léc, meg hol tartunk, meg mi van, de nagyon-nagyon megkönnyebbültem azért, mikor ez sikerült.
3: Mázsás? Vagy tonnás kövek gördültek inkább?
2: És bármelyik lehet,
3: minden de nehezek súlyos, voltak. Súlyos kövek. Ha már ezt említed, egy pillanatra az eredmények felidézése kapcsán álljunk meg, vagy egy picit szakítsuk meg azzal, hogy néz ki a heti edzésmunkád, mert mondtad, hogy amikor készültél a magasugrásra, hogy az edzésmunka sem ment naponta mást, vagy minden nap egy kicsit mindenbe belekóstolsz, egy picit beengedsz a kulisszák mögé, megmutatsz valamit ebből, hogy néz ki, mert azért itt tényleg mindenben otthon kell, hogy legyél, és vagy nyilván végére érünk mindegyik versenyszámnak, de hogy tényleg érdekel, hogy hogyan néz ki a felkészülésed.
2: Általában úgy van, hogy egy hét alatt azért szeretjük mindegyik számot érinteni, plusz emellett kell kondizni is, meg ugye vannak futóedzések, és egy nap pedig legtöbbször egymás után több számot csinálunk. Tehát az én fejemben az van meg, hogy nem edzem többet 5-6-nál egy héten, de igazából egy edzés, azt fel is foghatjuk akár 3 edzésnek, mert van, hogy 3 számot csinálok egy edzésen.
3: Szóval ez időben van, hogy mit akar? 3 óra? 4 óra?
2: Van, hogy elhúzódik 3-3 és félre, az a ritkább eset, de azért az is előfordul, igen.
3: Ha választani lehetne, vagy lehet választani, van kedvenc számod egyébként? Tehát az, ami most kiderült, hogy nem a magasugrás, az legalábbis az idejek alapján nem az. Tehát lehet ilyenkor, lehet kedvenced? Például megengedi akár a sportpszichológus, akár az edző?
2: Valamiért mindenki ezt kérdezi, hogy mi a kedvenc számom.
3: Nem, de én azt kérdezem, hogy lehet-e, bocsánat, akkor hagyd tűnjük.
2: Lehet, lehetne, ha lenne.
3: De akkor ezek szerint nincs.
2: Én nagyon szeretem egyben az egész hét próbát, és ilyenkor szoktak mindig nevetni az emberek, hogy igazából, hogyha egy számot kéne választanom, az lehet, hogy nem a hét próbából egy szám lenne. Mert én egyébként nagyon szerettek 400-at és 400 gátat is futni, viszont magát a hét próbát azt azért jobban szeretem. Meg mindig húz az embernek a felé a szíve, ami épp jobban megy, az pedig szezononként tud változni.
3: Most... De akkor talán pont ezért is, és bocs, hogy közbeszólok, pont ezért is vagy nagyon jó, mert hogy nincs olyan, hogy kedvenced, viszont a magasugráson kívül nem biztos, hogy nagyon szívesen lemondanál bármelyik másikról, ha jól értelmezem.
2: Hát lehet, igen. Igen.
3: Na, akkor kanyarodjunk vissza itt az edzésmunkába, és egy picit belepillanthattunk, ugye a magasugrás és a szezoncsúcsot jelentő 1.71 után. Jött ugye itt egy pénteki napot írunk, amikor jött a folytatás, és jött a súlylökés. Na most sok mindent el tudok képzelni hölgyekről, csak pont nem az, hogy a súlylökés az alapértelmezettem választott kedvencük, hogy állsz a súlylökéshez.
2: Kicsit semlegesen állok a súlylökéshez, azért az sose ez a számom, vagy nem volt még eddig sosem, ami így a mezőny az élmezőnybe tartozott volna. Valahogy úgy állunk hozzá, hogy az nem ad, ha lehet így fogalmazni, nem ad túl sok pontot, nem fizet olyan nagyon jól, mint mondjuk egy futószám, vagy egy ugrószám, tehát kicsit kevesebb talán rajta a hangsúly. Meg hát, ahogy mondtad is, nem is talán egy nagyon nőies, nem is egy ilyen látványos szám.
3: Szempont az egyébként? Már milyen szinten? Nem lehet szempont,
2: nem,
3: ugye?
2: Nem, nem szempont egyáltalán. Úgyhogy azért sose volt a kedvencem a súlylökés, de most azért utólag kiemeltem, hogy az volt talán az egyik legjobb szám, aminek a legjobban tudtam örülni.
3: Megint egy egyéni csúcs, 13 méter 26 centiméter. Ugye én azt mondtam, hogy rögtön az első számnál már, az első próbánál pestélyesen szóval, hogy azt mondtam, hogy leesett az állunk és vakartuk össze. Itt azért péntek estére már eljutottunk oda, hogy ténylegesen mindenki dörzsölte a szemét, a tenyerét és mindenét. Menet közben, amikor itt voltál, hogy a súlylökésen is túl voltál, már mennyire fogtad föl, voltál tudatában annak, hogy tényleg extra jó pozícióban, vagy akár az eredménysort nézve is, de akár hogyha az egyéni eredményeket nézzük is, tehát ez egyik jobb, mint a másik. Sőt, mind a három, ugye itt most a magasugrásról is beszéltünk, hogy az idei szenvedések után az 1.70 felett, ami a cél volt, az is megvolt.
2: Én igazából innentől tudtam, hogy nagyon jó lesz. Hogyha minden jól sikerül, akkor nekem általában a súlylökésnél kell a leghátrébb legyek a mezőnyben. És azt hiszem, talán ott is 20. helyen belül voltam, tehát ilyen 18. hely környékén.
3: Valahol ott, igen.
2: És tudtam, hogy nekem onnan csak előrébb kell jönni, hogyha minden jól megy. És előzetesen azt mondtam magamnak, ugye 18. helyen kvalifikáltam, de hogy ilyen 15. hely körül volt az egyéni csúcsom. Hogyha már a körül vagy azon belül végzek, akkor örülni fogok. És mivel az volt ugye a legidézőjelben a legmélyebb pont, tehát ahol a leghátrébb kell álljak a versenyben papírforma alapján, ezért valószínűsíthető volt, hogy onnantól azért jó lesz az a verseny, mert csak előrébb jövök.
3: A Nemzeti Sportrádió stúdiójában továbbra is Krisz Sarolta, aki megdöntötte elődje Krizsen Szénia U23-as csúcsát, ez pedig azt jelenti, hogy a birminghami atlétikai Európa bajnokságon a hétpróbázók versenyében a nagyszerű 6. helyezést szerezte meg. A Nemzeti Sportnak azt nyilatkoztat, hogy nem izgultál, és hogy éretten tudtál versenyezni. Ez szinte rögtön a verseny után volt, nem sokkal. Na most ez az én erre abból, vagy arra következtetek ebből, hogy amikor ennyire jók az eredmények, az ember akarva akaratlanul is, ebben az esetben meg akarva is felszabadul. Tehát ez az egész, hogy nem izgultál, ez gondolom én ebből kellett, hogy jöjjön. Nem egy idő után, amikor már látod, érzed, a vívók szokták mondani, ugye náluk ilyen egynapos versenyek vannak, hogy valakinek napja van, és hogy ha megy, akkor onnantól kezdve a falon is át tud menni. Bár ez nektek kétnapos, és majd mindjárt kitérünk arra, hogy a második napod mindig jobb szokott lenni, mint az első, ugye erre utaltál most a súlylökés kapcsán, de hogy mennyire közelítem meg jól a dolgot, hogyha innen nézem, hogy tehát ez kell, hogy kihatással legyen a szereplésedre, vagy az eredményeidre.
2: Nálunk azért bármi előfordulhat, nagyon-nagyon ritka az, hogy 7 számból mind a 7 jól sikerül, vagy elfogadhatóan sikerül, és meg is kell tanuljuk azt, hogy főleg, hogyha az elején valami nem megy, akkor is ugyanúgy kell hozzáállni a többihez.
3: Hú, ez de nehéz lehet.
2: Hát igen, nehéz, szerencsére azért elég hamar megtanulja az ember, mert főleg az elején, amikor elkezd hétpróbázni az ember, biztos, hogy nem úgy fognak menni a számok, ahogy ezt előre elképzelte az
3: mondja
2: ember.
3: Mondja ezt a 19 esztendős, rendkívül rutinos Krisz Sarolta.
2: Jó, igen, nagyjából az 5 hétpróba, amit eddig életemben csináltam, az megtanított.
3: Na, hát ez mindenképpen előre
2: igen,
3: mutat.
2: De hát eddig nem nagyon volt olyan hétpróbám, ahol főleg ezt mondtam pont az edzőmnek az első 2 szám után, hogy olyat még nem csináltam, hogy elfogadható volt a gátam és a magasugrásom is, mert hogyha nem direkt, de ha az egyik jól ment, akkor eddig a másik az nem ment jól. Tehát igazából már ott úgy voltam vele, hogy már előrébb vagyok, mint eddig bármikor, mert már ez a 2 szám összejött.
3: Na és akkor az első nap zárásaként 223.58, ez összességében az első nap végére 3.701 pont, hogyha jól jegyzeteltem, illetve jól kerestem vissza, és ez a 11. helyet jelentette. Ugye a súlylökésnél már említetted, hogy ott van az a pont, hogy onnan biztos vagy benne, hogy előrébb fogsz menni. Mi volt itt a gondolat, ha visszaemlékszel rá, a 3.701 pont, vagy akár a 11. hely láttán, hallatán, tudatában?
2: Nagyon próbáltam egész nap nem ránézni az eredményekre, és nem számolgatni, mert azért bele tudok esni abba a hibába, hogy számolok, hogy akkor a következő szám mennyi kell legyen, meg a következő mennyi kell legyen, és itt most ezt egész nap nem csináltam, és csak mikor lejöttem a pályáról 200 után felpillantottam az eredményekhez, és akkor láttam, hogy 3700 pont fölött vagyok. Én eddig szerintem sose voltam 3600 fölött az eddigi hétpróbáim során, tehát azért eddig is tudtam, hogy jól állok, de megláttam, hogy ennyire. Igen, azért az feldobott, meg eddig az előző hét próbáim során nézegettem is, hogy na majd, amikor én leszek 3700 pontnál az első napon, akkor tudom, hogy nagyon jó lesz majd a vége. Szerencsére így is lett, de ott sem néztem rá többet az eredményekre, tehát a telefonomon nem nyitottam meg, nem kezdtem el számolni, hogy hány pontra vagyok és kitölt, de azért reménykedtem, meg tudtam, hogy innen remélhetőleg csak följebb van.
3: Ugye 3600-at említettél, ez a 2025-ös U20-as EB ezüstéremnél is így volt valahol, vagy ott hol jártál?
2: Én úgy emlékszem, hogy ott is 3500 valamennyi volt, lehet, hogy ott érintettem a 3600-at, de nem gondolom. Tehát
3: mindenképpen egy szemmel látható jelentős ugrás volt. Hogy telik ilyenkor az embernek az estéje?
2: Hát,
3: ilyenkor megint gondolom, jön a sportpszichológus, van valamilyen bevett taktika, technika, hogy hogyan kellene elaludni, ha el tudna, mert nekem azt szokták mesélni, és a sportáktól független, hogy ez egyéni, vagy csapatsporták, amikor az emberbe dolgozik az adrenalin, akkor mindent lehet csak aludni, nem?
2: Így van, nekem ezzel mindig nagyon sok problémám volt, hogy főleg a verseny előtti napon nem tudtam aludni, de a két nap között is nagyon nehezen, és talán életemben most először egyébként előtte is sikerült. A két nap között sikerült volna, ha lett volna időnk, de nagyon-nagyon nehéz volt az időrend ebből a szempontból, és másnap reggel azért szerintem egy órán keresztül szittem magamban azt, aki ezt összeállította, mert tényleg az volt, hogy amint beértem a 200-on, arra koncentráltunk, hogy minél hamarabb ágyba kerüljek, és...
3: Ez időben mit írunk?
2: Mikor este? Kerültem ágyba? Éjfél után. Mert jégkádazni kell, le kell vezetni, gyuratni kell, vissza kell buszozni a szállásra, ami még fél óra volt a pályától. Vacsorázni is kell, hogyha
3: úgy van. A szurkolók pár az igazok álmát aludták, így miközben van, te még a kis teendőiddel.
2: De ezzel ugye mindenki így volt, persze. Tehát nem csak én szenvedtem ezt el, és másnap pedig 7.30-kor ment már ki a busz a pályára, és akkor előtte összekészülni, reggelizni, összepakolni, stb.
3: Hát akkor ez 6 óránál több alvás nem
2: egy
3: volt?
2: Egy 5.5 órát sikerült, igen. Igen, mert azért még, mikor így rohanva bekerül az ágyba az ember, akkor ugye rögtön azért nem tud elaludni. De szerencsére azért régebben, mivel mikor már lett volna időm aludni, akkor nem sikerült. Tehát csináltam már úgy elég sokszor hétpróbát, hogy nem aludtam a két nap között, ezért így nem estem pánikba.
3: Vettem egy nagy pánikot, ezt így végighallgatva, hogy ez valakinek verseny közben így tudja menni. Na, gyorsan nézzük akkor, ugye a szombati volt a második nap, ott az első szám a távolugrás volt, 6 méter 44 centiméter rögtön nyitásként, ezt hogy értékelted?
2: Jól éreztem magam, meg egész évben úgy voltunk a távolugrással, hogy bármikor kijöhet egy jó, és nagyon jó volt a hátszelünk is, úgyhogy nem gondoltam pont arra az ugrásra, hogy ez olyan jó lesz, mert belülről nem éreztem olyan jónak, meg az edzőm is mondta, hogy mikor elugrottam, akkor már jelengedte, hogy hát ez nem volt jó, ez a neki futás, ez nem lesz jó, és akkor néztük, hogy 6.44 nagy volt a szél, tehát nem egy érvényes egyéni csúcs, de azért nagyon örültem. Normál esetben nem biztos, hogy ilyenkor tovább ugrottam volna, mert ez egy jó eredmény, és akkor minek fárasztam magam, de hát úgy voltunk vele, hogy ez technikailag nem volt egy túl jó ugrás, tehát ebben van még, úgyhogy folytattam, de végül ez maradt, de ennek is nagyon tudtunk örülni.
3: Mennyit kell taktikázni? Ugye most említetted itt, hogy normál esetben nem biztos, hogy fárasztottad volna magad. Mennyire kell erre figyelni? Mert sok mindenre gondolna az ember, de talán erre nem, hogy még erre is kell. Ez mekkora részét teszi ki a versenyzésnek?
2: Azért az ritka, hogy valaki elsőre tényleg egy olyat tud teljesíteni, hogy azt mondja, hogy utána nem ugrom le a következő egy-két ugrás, vagy nem dobom le, meg mindig az is benne van az emberben, hogy mi van, ha még mindig lehet nagyobb, akkor ott hagyok benne pontokat. Szóval azért ritka, hogy azt mondja az edző és a tanítvány együtt, hogy akkor ennyi hagyjuk, ez nagyon jó, és akkor menjünk pihenni.
3: Ebben az esetben neked mennyi beleszólásod volt most ebbe, hogy inkább próbáljátok tovább?
2: Lehetett volna, tehát hogyha én azt mondom, hogy ezzel megelégszem, akkor biztos, hogy azt mondja az edzőm, hogy jó, de én nem vagyok nagyon ilyen, aki ezt mondaná, inkább az edző mondaná azt, hogy figyelj, ne ugorjunk tovább, mert ez már nagyon jó, és akkor elgondolkozom, és azt mondom, hogy na jó. Okay.
3: Kifejezetten tetszik nekem az a hozzáállás, amiket olvastam veled kapcsolatban, már a versenyzés után, hogy nem lepett meg, tudtam, hogy képes vagyok ehhez, és ilyen is ehhez hasonló eredményre nem izgultam. Csodálattal is, ámulattal nézem, és egy kicsit hadudvaroljak szemtől szembe, hogyha valaki ennyire fiatalon, ennyire szerintem könnyedén tudja. Ez nem, magyarokra nem jellemző, vagy szerintem korábban nem volt jellemző ez a hozzáállás. Ez sokszor visszatértem már, és visszakérdeztem, ugye beszéltünk a sportpszichológusról, hogy mint fő motivum, de ugye a jó eredmények az egyéniségedből, a lényedből, vagy a sportos családból, vagy honnan fakad az, hogy az ember tudatában van annak, hogy jó, mert vagy elhallgatjuk, hogy jók vagyunk, és ilyen álszerénynek tűnünk, vagy nagyon nagyképű, Szoboszlai Dominikot folyamatosan nagyképűzik, és mindennek elmondják, holott tudatában van annak, hogy mire képes. Most félre ne, és nem akarlak se nagyképűnek, se álszerénynek beállítani. Nekem mondom, nagyon-nagyon tetszik ez. Mi az, ami még ahonnan ered ez a jófajta hozzáállás?
2: Én úgy gondolom, hogy kell egy egészséges ego az e-sporthoz, mert hogyha én nem hiszem el magamról, hogy én vagyok a legjobb, akkor majd valaki más elhiszi a pályán, és ő fog nyerni.
3: Ez is de jó hozzáállás.
2: Szóval mindig hát érdekesen, meg kicsit csodálattal is néztem, főleg az amerikaiakról hangoztatjuk nagyon, legalábbis az atlétikában, hogy milyen magabiztosak, meg talán rájuk azt is mondjuk, hogy túl magabiztosak, de valahogy mégis mindig 90%-ba bejön az a magabiztosság, és először elhiszik magukról ők, aztán be is bizonyítják, és utána már mindenki el fogja magát róluk hinni. Úgyhogy igazából nem
3: ez
2: is
3: tudom. Ez akkor valamennyire egy picit tanulható is ezek szerint?
2: Biztos vagyok benne, hogy tanulható, legalábbis remélem. Szerintem én ezt nem tudom, hogy tanultam-e, igazából láttam, tetszett, és így gondolom, és nevezhetjük követendő. Ezt annak, és hogy tanultam.
3: És követendő. A Nemzeti Sportrádió stúdiójában továbbra is a Birminghami Atlétikai Európa Bajnokságon a hét próbázók versenyében a csodálatos 6. helyet megszerző Krisz Sarolta. Oda jutottunk el vele itt az emlékek felidézésében, hogy a második nap első versenyszámát, a távolugrás már érintettük, és na, hamarosan majd a híreket követően a gerelyhajítással folytatjuk, illetve annak a felidézésével, na meg persze szeretnék majd eljutni oda, hogy amikor valaki az első felnőtt Európa-bajnokságán hétpróbában a 6. helyet szerzi meg, akkor a számmisztikát hogyan lehet tovább fölfelé tornázni, és hogy milyen tervek vannak majd a jövőre nézve. Szóval hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Callum Stiles öngolt vétett, csapata így is nyert. Szerdától már teljes kapacitással működhet a paksi erőmű. Folytatódik a kellemes nyári idő. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
2: Ma két mérkőzéssel zárul a labdarúgó NB1 ötödik fordulója. 17 óra 30 perctől a címvédő Eto FC a Zalaegerszeget, és ugyancsak 17:30-tól a Kisvárda a Debrecent fogadja. Mindkét meccset a Nemzeti Sport Rádió, valamint az M4 Sport és az M4 Sport Plus közvetíti élőben. Az angol Championship-ben Callum Stiles csapata a West Bromwich Albion hazai pályán 3-1-re legyőzte a Burnley-t. A magyar válogatott játékos öngóljával a vendégek szereztek vezetést, ám a West Brom fordítani tudott, így két forduló után is hibátlan, és 6 pontjával második helyen áll a pontvadászatban. Sallói Dániel gólpasszal vette ki a részét a Toronto 2-1-es idegenbeli sikeréből, a címvédő Inter Miami otthonában, az észak-amerikai profilabdarúgó liga alapszakaszában. Sallói kezdőként lépett pályára, és az 59. percben az ő átadásából született meg a vezető gól. A vendégek nem sokkal később már 2-0-ra vezettek, és a házigazda csak az utolsó percekben szépített Lionel Messi révén. A floridai csapatban Pintér Dániel az utolsó bő negyed órában kapott lehetőséget.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
2: Már több mint 40%-os a paksi atomerőmű termelése. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményt, tájékoztatott a miniszterelnök a helyszínen. Magyar Péter megtekintette az atomerőmű reaktor csarnokát, a dúsított uránt tartalmazó kazettákat, és megköszönte az erőmű dolgozóinak munkáját. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, közölte a kormányfő pakson. Mint fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Hangsúlyozta azt is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A paks által megtermelt energia nélkül az ország karbon és egyéb szennyező anyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne, tette hozzá Magyar Péter. Az október 23-ai ünnepségek támogatására kérte fel a vállalatokat a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi atomerőmű védelmére érkezett felajánlásokra utalva közölte. A kormány úgy látja méltányosnak és helyesnek, ha az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója megünneplésének költségeit nem csak az adófizetők, hanem a hazai cégek és a hazánkban működő nemzetközi vállalatok finanszíroznák. A felvetésre reagálva Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs vezetője emlékeztetett arra, hogy a vállalkozók és a vállalatok is adófizetők, tehát, mint fogalmazott, beszállnak a közös ünnepségbe. Tévedésből a müncheni Allianz stadion képe került a Sydney Marathon emlékérmeire. A versenyt jövő vasárnap rendezik az ausztráliai városban. A hibát azután vették észre, hogy a hét elején bemutatták az érmeket, de az idő rövidsége miatt már nem lehet újakat gyártani. A szervezők elnézést kértek a tévedésért. Meghalt Fajlóni Donatella zongoraművész. A Zeneakadémián Kadosa Pál és Kurták György voltak a mesterei. Több sikeres versenyszereplés után 2 évtizeden át volt az Országos Filharmónia szólistája. Több nemzetközileg elismert előadóval lépett fel. A 90-es években a Nemzeti Filharmonikus Zenekar impressziójaként külügyi osztályvezetőjeként dolgozott, majd a 2000-es évek elején az opera művészeti főtitkára volt. Munkásságát 2012-ben a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével ismerték el. Fajlóni Donatella 79 éves volt.
0: Közlekedés.
2: Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán a 38-as kilométertől Bagnál 12 kilométeres a torlódás egy korábbi baleset miatt. Az M4-es autóút Karcag felé vezető oldalán, Kisújszállás elkerülő szakaszán pályazár van érvényben baleset miatt. Aki teheti, az a 142-es jelű kenderesi pihenőnél letérve a 4-es főúton kerülhet. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben, a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Folytatódik a napos száraz idő. Időnként megélénkülhet a szél. Hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb eső, zápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
4: Kellemes rádiózást mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél, a Nemzeti Sportrádió stúdiójában pedig továbbra is az atlétikai Európa-bajnokságon a hétpróbázók versenyében a csodálatos hatodik helyet megszerző Kriszt Sarolta. Köszönöm szépen még egyszer, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt vagy velünk. Ugye az első napi versenyszámokat végig vettük már itt a kis visszatekintésben, visszaemlékezésben. Ugye a második nap első próbáját, a távolugrást is szintén felelevenítettük. Jött a gerelyhajítás, 46 méter, 67 centiméter. Egy rövid jelzőt kérek. Jó, nagyon jó, nem jó, milyen jó, mennyire jó, hogy jó?
5: Jó volt, elment. Igazából ott egyedül nem volt szerencsénk a széllel, amit nem is nagyon lehetett szerintem kívülről látni, de hogyha utólag megnézzük az eredményeket, senki nem dobott egyéni csúcsot ideileg jobban se.
4: Most bocsánat, mondtad itt a zene alatt egyébként, hogy Saci, úgyhogy a Sarol, tehát a hivatalos formula kedvéért mondtam, és elnézést kérek, ha bárkit ezzel a hallgatók közül bántott volna. Van, aki nem szereti ezt, hogyha ilyen nagyon barátkozós formában beszélgetünk, de engedd meg, hogy így mondjam. Szóval ez a hatodik legjobb eredmény volt, ugyanúgy, mint ahogy egyébként a távolugrás is önmagában a hatodik legjobb, tehát ez kifejezetten jó azért.
5: Dobtam ennél idén nagyobbat, de tényleg...
4: Imádom ezt a hozzáállást, nagyon dicsérem, és azt mondja, nem rossz, de ennél jó még.
5: De tényleg abban nem volt szerencsénk a széllel, mert ott az szembe fújt, és abban nagyon nehéz, nagyon jól el kell találni a gerejt ahhoz, hogy jól menjen, és majdnem 47 méter, szóval azért tudtam örülni annak is.
4: Na, ezzel összetettben 5485 ponttal a hatodik helyre léptél föl. Mondtad, hogy az első nap igyekeztél nem nézegetni, és sikerült betartani a második napon is?
5: Sikerült, azt fogadtam meg, hogy 800-ig nem számolok, nem nézem. Előtte meg már muszáj.
4: Én úgy tudom, azt csicseregték nekem, hogy az korábban általában nagy plénum előtt is kijelentetted, hogy 800-on idén adós vagy egy jó futásra.
5: Ezt kijelentettem, de ez nem sikerült.

0: kommentátor barát, hogyha Magyarországról próbálunk lengyel neveket kimondani, de hogy szóval, hogy a célt értél végül is ezzel, hogy őt sikerült magad mögött tartani, úgyhogy neki ugye óriási 2.08.83-as legjobbja volt, ami a te legjobbathoz képest is nagyon-nagyon extra jó, tehát majd két másodpercen felül van, tehát hogy minden tekintetben én azt gondolom, hogy itt akkor bármennyire is marad benned hiányérzet, azért ezt valahol helyén kell kezelni, hogy mégiscsak jó volt ez.
1: Igen, azért ehhez még hozzáadnám, hogy így utólag nem tudtam csalódott lenni azért a 800-ért. Nem csak a lengyelt kellett figyelnem, hanem az olaszt is, mert ő is azért azt hiszem 50 pontra volt mögöttem, és neki is van egy nagyon jó 800-a, meg tudtam is, hogy ő menni fog, mert neki nincs vesztenivalója, csak az, hogy megy, úgyhogy azért is kellett ott hagynom a lengyelt útközben, és figyelni az olaszra, de azért ez egy olyan 800-as élmény volt, ami eddig nem nagyon adatott meg, mert azért itthon más egy-egy emberrel 800-at futni, vagy a korosztályos versenyeken ott azért kiemelkedőnek számít az én 800-as időm, és általában ott egyedül futok, és tényleg ez egy teljesen új élmény volt. Alapból a szél szintén nem segített, mert 800-on sem, bármilyen szél van, az nem jó, mert az valahol szembe is fog fújni, és ez túl sok erőt kivesz. És most először kellett tényleg helyezkedni, lögdösödni, kettes pályán futni.
0: Isten hozott a felnőttek között. Na, mindent egybevetve, ugye ez a 6407 pont 85-tel jobb, mint Krizsán Szénia 2015-ös U23-as csúcs. Ugye itt a beköszönésnél jó fél órával ezelőtt belementem egy U20-as történetbe is, ami bárcsak igaz lenne, de hát a szemtelenül fiatal mi voltod ellenére sem tudsz már U20-asnak számítani, úgyhogy ezt inkább hagyjuk, hogy az U20-asnál hogyan és miként javíthattál volna, ha ez oda számítani, az U23-nál viszont az tényleg a valóság. Egy 2015-ös rekordot adtál át a múltnak. Mi ilyenkor az első gondolat, ami megfogalmazódik az emberben? Csettint egyet, hogy nem olyan rossz?
1: Hát végül is igen. Néztem évelején ezt az országos csúcsot, azt hiszem 6321 volt, és pont 6320 pont volt idén erre az Európa-bajnokságra a kvalifikációs szint, amivel biztos, hogy oda kerültem volna az EB-re, és az volt a célom előzetesen évelején, hogy ezt még az EB előtt megcsináljam, és akkor meg lesz a szintem, és biztos kint vagyok. Na hát ez előtte nem sikerült, de ezért is még jobban tudtam örülni, hogy utána azért bőven felülmúltam.
0: Na most többször utaltam már, hogy az edzőmmel így, az edzőmmel úgy, az edzőmmel amúgy. Azért azt fedjük már fel azt a kártyát, hogy az edző pontosan kicsoda is. Azok kedvéért, én ezt a végére akartam hagyni, és kíváncsi voltam, hogy hogyan nevezed meg, de hogy milyen relációban vagytok.
1: Sokan tudják, hogy az edzőm az édesanyukám is egyben. Én egyébként szoktam, vagy szeretem...
0: Körmendi Kataniról van szó, igen. Nevezzük meg, igen.
1: Igen. Szeretem édesanyukámnak is hívni.
0: De ilyenkor, amikor verseny van, ilyenkor ő az edződ.
1: Igen.
0: Nekem ez is nagyon tetszik. Már annyit udvarlok itt, hogy a feleségem hallgatja ezt a beszélgetést, lehet, hogy ki fogok kapni, hogy egyébként ennyit udvarlok, de tényleg viccet félretéve... Hogy lehet ezt úgy szétválasztani, hogy ez jól működjön? Mert gondolom én, hogy a vasárnapi asztalnál lehet egyszer figyelj anya, így, de aztán utána meg kedves versenyzőm úgy. Tehát lehet ilyen hangnem is, meg lehet olyan hangnem is, vagy az egyik marad az edzés helyszínre, a másik meg ami otthon van, az meg az anya-lánya kapcsolat.
1: Mi lehet, hogy van, akinek sikerül ezt teljesen szétválasztani, nekünk azért nem megy teljesen, és idén jött is egy változás kettőnk kapcsolatában, már pedig az, hogy én elköltöztem otthonról, és nem volt az, hogy hazamentünk edzésről, és akkor elkezdtük megbeszélni az edzést, meg mindent kitalálni közösen, hanem kicsit függetlenebb lettem, és ez kicsit az edzésre is kihatásabb volt. Szerintem nekünk az annyira nem jött be, vagy hát igazából nem is próbáltuk meg, hogy nem beszélünk az atlétikáról az edzésen kívül, meg szerintem nem is nagyon tudnánk, mert az egész családnak köze van hozzá, nem csak az édesanyukának.
0: Édesapukád is, tehát mindenki érintett ebben a történetben. Egy példát tudok erre mondani, a kézilabdás példa, az Elek Szucsánszki házaspár, Elek Gábor mint edző, és a tanítványa felesége gyermekének édesanyja Szucsánszki Zita állítják mind a ketten, és mivel viszonylag jól ismerem őket, nem kételkedek abban, amit mondanak, hogy ahogy beülnek az autóba az edzés után, megszűnt létezni a kézilabda. Én ezen körülbelül 15 éve csodálkozom, hogy mondom, ez hogyan lehet, és mindig, amikor ilyen sztori

0: sztorikat hallok, hogy családon belülről vagy kicsit megerősített bennem, hogy nem véletlenül csodálkozom, mert hogy én azt gondolom, hogy nem lehet ezt teljesen függetleníteni. Nagyra értékelem, hogyha valakinek ez megy. Hogyan sikerült az az elköltözéses dolog, akkor ezek szerint hozzáadott ehhez a dologhoz, ehhez a kapcsolathoz?
1: Hozzáadott mindenképpen, kicsit más lett a edzésen is a viszonyunk, meg mind a kettőnknek azért szokni kell, ezt tanulni kell. Most eléggé úgy néz ki, hogy jó irányba haladunk, az eredmények azt mutatják.
0: Igen, meg tudom erősíteni.
1: Ez
0: igen.
1: Így marad.
0: A stúdióban továbbra is Kriszt Sarolta, egy Európa-bajnoki 6. helyezés után beszélgetünk, mármint egy felnőtt Európa-bajnoki 6. helyezés. Ugye itt én egy 2025-ös U20-as EB-ezüstérmet már megemlítettem. Rengeteg utánpótlás eredményedet, ha nem haragszom, most nem hoznám ide, bár tényleg beszéltünk róla, hogy szemtelenül fiatal vagy. Egy ilyen kiváló eredmény után, egy olyan hozzáállás után, amiről szintén sokat beszéltem már is, beszéltél már is, kérdeztem is, nem izgultál, nem lepett, meg egy egészséges önbizalommal felvértezve. Célok, tervek a jövőt nézve, mert azért itt most így tokostól rúgtad be az ajtót a felnőtt mezőnybe, és jelezted, hogy jó napot kívánok, megjöttem.
1: Igyekeztem.
0: Örülünk, de majd visszaépítik azokat a tapukat, meg az ajtókereteket, aki akarja.
1: Próbálok továbbra is így hozzáállni a következő nemzetközi versenyekhez.
0: Az mikor lesz a következő? Mert ugye most csapatbajnokság lesz, ha jól tudom.
1: Igen, felnőtt nemzetközi verseny hétpróbában jövőre lesz. 2027. szeptemberében lesz Pekingben egy világbajnokság. Még nyilván ki kell oda jutni, de remélhetőleg ezzel az eredményemmel azért ez már sikerülni fog, és próbálok ugyanúgy hozzáállni a következő versenyekhez, ahogy ehhez is hozzáálltam. Mert még mindig úgy gondolom, ahogy te is sokszor említetted, hogy még mindig nagyon-nagyon fiatal vagyok, tehát
0: ezt
1: igazából...
0: nem kell így gondolni, ez egy ténykérdés.
1: Igazából nincs semmi, ha ez nem úgy sikerül, ahogy most már el fogják várni, vagy én elvárom magamtól.
0: Na, ezt látod, egy nagyon érdekes kérdést említesz. Magadtól várod el, vagy szerinted a közönség várja jobban tőled? Mind a kettő szerintem egyformán, vagy majd csak egyformán, de ez belülről te hogyan érzed, érzékeled?
1: Hajlamos vagyok én többet elvárni magamtól, mint a körülöttem lévők tőlem, de engem általában motivál az, hogyha külső nyomás van, vagy elvárás.
0: Szerintem te ezt nem nyomásként éled meg, tehát ez, amennyire én most így megismertelek, ez minden csak nem nyomás, ez így lepereg rólad.
1: Én szeretem, hogyha van elvárás, mert az azt jelenti, hogy ott vagyok a legjobbak között.
0: Na most említetted már is egy picit, ha még megengeded, kutakodnék vagy vájkálnék a magánéletedben, hogy elköltöztél. Úgy tudom, hogy szeretsz főzőcskézni. Ilyenkor, amikor az ember egy kicsit leválik az otthoni dolgokról, hogy jobban ki tud teljesedni ilyen jellegű dolgokban is?
1: Abszolút, igen. Azért azt is meg kellett tanulnom, meg most már belekóstoltam abba, hogy milyen magamat ellátni, nyilván magamnak vásárolni, magamnak főzni, magamnak takarítani minden. Azért ez egy új dolog, de szeretem.
0: Azt látom, hogy most egy mosolyogsz, hogy egyébként tetszik.
1: Tetszik, igen. Nekem csak idősebb testvéreim vannak, és már emiatt régóta azt látom, hogy ők külön élnek, már elköltöztek otthonról, van egy saját életük, és nagyon jól, nagyon élvezték, megélvezik azt a saját életüket, és ezért én is mindig szerettem volna ezt.
0: Erre az útra léptél. Azt is tudom, hogy szeretsz állítólag nyelveket tanulni, hogy állsz a nyelvtanulással, van-e most bármi, ami éppen zajlik, vagy éppen halad? Van-e egyáltalán időd az edzések mellett ilyesmire?
1: Én végül nem egy olyan egyetemre mentem, mint amit előzetesen szerettem volna, és megígértettem magammal, hogy cserébe akkor még egy nyelvet tanulok. Az angolt tudom szerintem elég jól, és emellett németet tanultam a középiskolában. Az nem mondom, hogy nagyon jól megy, megértettem magam.
0: Az nehéz az angol után németet tanulni, mert a német nyelvtan az követhetetlen az angolhoz képest.
1: Igen, szóval azt még nem döntöttem el teljesen, hogy most egy újba belekezdjek, vagy a németet próbáljam meg felhozni, de mindenképp szeretnék, rajta van a listámon, de azért most ez egy kicsit lassabb. Ezt megértettem.
0: Figyelj csak, és mi a helyzet a matekkal és az informatikával, mert csiripáltak nekem matematika és informatika beállítottságot, meg érdekeltséget, amit így bevonom őszintén nyelvi nyitottsággal, főzős érdeklődési körrel a matekot és az informatikát nehezen tudtam összepárosítani. De mondom, üsse kavics, ha már jegyzeteltem, és próbáltam utána nézni, akkor mondom, megkérdezem, hogy ez hogy van.
1: Kíváncsi lennék, hogy ki volt a forrásod, de
0: nem,
1: egyébként...
0: Bakon vagyok?
1: Nem.
0: Na, meg jó van, megnyugodtam.
1: Jó helyen jársz. Igen, én gimnáziumban matematika és informatika fakton voltam, aztán az informatikát egy év után ott hagytam, mert rájöttem, hogy nem fog kelleni az egyetemhez, de igazából a matek se kellett volna, de azon maradtam, mert nagyon szerettem, és szeretem is még mindig.
0: Hát mondjuk igen, a 7 próbánál van, akinek az 1 meg 6 is nehezen megy, úgyhogy itt azért ez meg egy kicsit többet igényel, igen. Most viccet félretéve.
1: Igen, úgyhogy én sokáig mérnöki szakra szerettem volna menni, meg igazából lehet, hogy még mindig szeretnék is, de úgy gondoltam, hogy talán az azzal a szintű e-sporttal, amit én szeretnék, nem teljesen összeegyeztethető, úgyhogy végül nem is mentem el olyan irányba. Nem tudom, hogy vissza fogok elmenni, majd még meglátjuk.
0: Hogy van ennyi időd, energiád? Oké, fiatal vagy, ez egy dolog, erről már sokszor beszéltünk itt a mostani interjú, hogy beszélgetem, szeretem ezt, hogy interjú beszélgetés kapcsán, de azért ezt ennyi mindent bele kell szuszakolni egy 24 órába, ennyi energiának kell lenni, hogy azért beszéltünk róla, hogy van egy edzés, van, hogy elhúzódik akár 3 órásra egy edzés, ott mindent elképzelek, hogy utána az embernek sok minden van, de mondjuk életkedve talán a legkevesebb. Energia szintje meg talán még annyi sem biztos.
1: Igen, hát pont ezért, ahogy mondtam is, hogy végül nem olyan irányba mentem az egyetemen, mint én azt gondoltam, hogy fogok, és próbáltam egy kicsit, talán nevezhetjük könnyebb útnak, könnyebb utat választani, könnyebb szakot, és azért egyéni tanrendem is van.
0: Nem, annyiban vitatkozhatok, hogy egyébként bárki, aki főállás mellett, legyen az munka, vagy legyen az élsport mellett, bármilyen felsőoktatási intézményt végez, szerintem ott nincs olyan, hogy könnyű vagy nehéz, hanem csak kalapemelés van.
1: Annyi szerencsém van, hogy tudok egyéni, vagy hát kedvezményes tanrendet hivatalosan kérni a legtöbb tantájra, ami felmentést ad az óralátogatások alól.
0: Mondjuk így Európa bajnoki 6. helyen, igen.
1: Ez a tanárokat annyira nem szokta érdekelni. Hát meg nem is kell, hogy érdekelje.
0: Ajánljuk figyelmükbe ezt a beszélgetést, visszahallgatható lesz majd mindenféle platformon, úgyhogy érdemes egy kicsit, hát ők is átszellemülnek, hallják azt, hogy mennyi energia és milyen munka van ebben. Még egy kérdés foglalkoztat itt a végére, hogy kézilabdát, kosárlabdát, szertornát és úszást is állítólag kipróbáltál gyerekként, amikor még nagyon-nagyon-nagyon, még ennél is számtalanul fiatalabb voltál. Van-e bármilyen kedvenc sportágad, amit követsz? Tehát mondjuk például nyáron volt labdarúgó világbajnokság. Minden hölgy vendégtől, aki megfordult itt a stúdióban, megkérdeztem, hogy ki hogy áll ehhez a kérdéshez hozzá, mert mégiscsak a világ, hogy ezen lehet vitatkozni, az olimpia vagy ez, de hogy mindenképpen top 3-as nagy sportesemény. Szóval például most a foci VB jutott eszembe, de ha éppen nem tudom én a kézilabdát szeretett, szóval van-e bármi, amit követsz, jut-e még arra is pluszban idő, energia, vagy van-e olyan fanatizmus bármilyen csapat, játékos, bárki iránt?
1: Én egy hatalmas sportnéző vagyok. Nagyjából a focin kívül mindent szeretek. Úgyhogy beletrafáltál.
0: A foci évében akkor nagyon szép igen. Volt, igen.
1: Valószínűleg ehhez hozzátartozik az, hogy édesapukám is mindig is nagyon szerette sportokat, és nézte is otthon, és akkor én mindig leültem mellé, és néztem. Nagyon szeretem a kézilabdát, vízilabdát, úszást, de a kosárlabdát is, Forma 1-et is, tehát elég sok mindent fel tudnék a focin kívül sorolni.
0: Van olyan kedvenced, akár csapat, akár nem tudom, versenyző, mondjuk ha például a Forma 1-et nézzük, aki tényleg közelebb áll a szívedhez az átlagnál, vagy az a sportfogyasztó vagy, aki úgy nyitott mindenre, és nincs igazi nagy kedvenced?
1: A legtöbb sportákban a magyarokat szeretem nagyon nézni, meg nekik szurkolni.
0: Na jó, de mondjuk egy Fradi Győrnői kézirangadón, akkor melyik kis ujjadba harapsz bele? Hát, vagy egy Veszprém Szegeden, ha most már kézilabdánál maradok?
1: Ott is, főleg édesapukám miatt azért a Fradinak szoktam szurkolni, mert ő örök Fradis, de egyébként inkább csak az ilyen nemzetközi versenyeken a magyarokat próbálom keresni és nézni.
0: 15 óra 52 perc a pontos idő, a zseniális, csodálatos, egyébként nem mellesleg Európa bajnoki 6. helyezett 7 próbázót Kriszt Saroltát hallották, a stúdióban pedig helycserés támadás. Kreisz Bálint érkezik, szia Bálint, mert hogy jelenlegi zajlik a Formula 1-es holland nagydíj, és 15 óra 5 perc magasságában azt ígértem, hogy természetesen erről is beszámolunk. Hát egy rossz hírem van, és rögtön spoilerezek, nagyjából ennyit bírok kiolvasni ebből a rengeteg információból, ami előtte megjelenik a monitoron. A hazaiak nagy kedvence, a Red Bullos világbajnok Max Verstappen nincs versenyben. Miért? Hol tart a verseny most?
2: Szia Kornél, köszöntöm a hallgatókat is. A második körben zúzta a falnak az autóját, eső, volt egy rövidebb zápor nagyjából 20 perccel a rajt előtt, és nem esős körülmények között kezdődött el a verseny, de azért a pálya bizonyos pontjain nedves maradt az aszfalt, és Zandvoortról tudni kell, hogy azért jócskán vannak döntött kanyarok, amikor ugye a víz lefolyik a pálya aljára, így kifejezetten nehézé teszi azoknak a bevételét. Az egyik ilyen csúszott meg Verstappen, aki nem tudta megfogni az autóját, és a falnak ütközött, totálkára tört a Red Bull, úgyhogy a hollandok nem túl jó szájízzel búcsúzhatnak majd a Formula 1-től, hiszen jelenállás szerint hosszú évekre úgy néz ki, hogy ez az utolsó holland nagydíj, és
0: jó sokáig nem is volt egyébként Zandvoort.
2: Igen, volt egy 35 éves szünet, de a kedvencük most az utolsó holland nagydíjon, vagy hát egy ideig átmenetileg az utolsó holland nagydíjon két körig elveszhette a hazai szurkolók támogatását. Antonelli nagyon jól kapta el már az első rajtot is, ott előzött egy pozíciót, aztán a második újraindításnál a nagyjából 30 perces kényszer szünet után megelőzte Lando Norrist is, úgyhogy jelenleg a világbajnoki éllovas vezeti a nyári szünet előtt utáni első Formula 1-es versenyt. Mögötte Norris, Piastri, Russell, Leclerc, Hamilton, Lawson, Gasly, Hülkenberg és Cunoda az első 10 sorrendje. Verstappenen kívül egyébként Oli Bearman az, aki kiesett, neki technikai problémája volt.
0: A kisgyerek az élen, hogyha valaki Frankl Andrást hiányolták volna, ugye ő a Formula 1-es magyar nagydíj óta nagyjából ezt nem akkor mondta azt, hogy a kisgyerek, és kellett hozzá gyorsan egy ilyen kis fordító. Bálint, köszi szépen, hogy mindenről beszámoltál. Ugye 16 kör telt el a 72-ből, úgyhogy fogunk még ezzel foglalkozni. Labdarúgással megyünk tovább a folytatásban, jön újra töltve magazinunknak az a része, amelyben a labdarúgó VB különleges mérkőzéseit elevenítjük fel, de előtte részeredmények. Az angol Premier League-ben az első osztályban egy fél időt követően Brighton Aston Villa 4-0, az Aston Villa ráadásul ember hátrányban. Manchester City Bournemouth 0-1, Tóth Alex csapata tehát Tavernier találatával vezet. Tóth egyébként a kispadon kezdte a mérkőzést, és jelenleg a szünetig nem lépett pályára. Aztán volt ma egy másodosztályú mérkőzés, a Championship-ben is rendeztek egy találkozót, ahol a West Brom együttese 3-1-re nyert a Burnley ellen. Magyar érdekeltsége is volt ennek a mérkőzésnek, Callum Stiles öngóljával került előnybe a Burnley a mérkőzésen, de aztán a West Brom végül is 3-1-re nyerni tudott. Szóval tehát, ahogy említettem, a folytatásban jön újra töltve magazinunk ismétlése.
3: Ez az újra töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
4: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Az újra töltött című magazinműsor 14. részét hallják. A következő percekben a labdarúgás legfontosabb tornájával foglalkozunk, néhány emlékezetes világbajnoki találkozót mutatunk be. Az általunk kiválasztott 5 különböző mérkőzés mindegyikét egyes sportújságíró vagy sporttörténés segítségével igyekszünk elhelyezni térben és időben. Tartsanak velünk! A labdarúgó világbajnokság 1930 óta íródó története tele van legendás futballistákkal, emlékezetes összecsapásokkal, nagy diadalokkal, meglepő vereségekkel, drámákkal, könnyekkel, örömökkel, de akadnak meccsek, amelyek különböző okok miatt kilógnak a sorból. Túl sok bennük a politika, túl kevés a fair play, megmagyarázhatatlan bíróhibák, mélyben gyökeredző indulatok jellemzik. Van mérkőzés, amely után szabályt kellett változtatni, vagy bundagyanú árnyékolja be. Előfordult, hogy egyetlen kézmozdulat, esetleg bíróítélet váltott ki vitát, máskor pedig a következmények messze túlmutattak a sporton, a futballon. Ezek nem mindig a legszebb mérkőzések voltak, mégis a legemlékezetesebbek közé tartoznak. A következő percekben felidézünk a VB történelem furcsa, vitatott, különleges és néha egészen sötét meccseiből néhányat. Olyan találkozókat, amelyeknél nem csak az az érdekes kinyert, hanem az is, mi történt valójában.
5: Harcos vagyok, nekem így jó, úgy nem rám számol a bíró. Ha kérdezné, tehát igen, én nyerek, és nem kell hozzá 12 menet.
4: 1962. június 2-a. Chile, Olaszország 2-0. A Santiago-i csata néven elhíresült mérkőzés a labdarúgó világbajnokság történetének talán legdurvább, legvadabb összecsapása volt, pedig sokáig még az sem volt egyértelmű, hogy Chile lesz az 1962-es világbajnokság házigazdája. Dénes Tamás sporttörténész így idézte fel az ezzel kapcsolatos dilemmákat.
6: Egy olyan országról beszélünk, amely ugye 1954-től kezdődően harcban állt a VB rendezés megkapásáért. Ugye a Dél-Amerikai Szövetség, miután Európa rendezett 54-ben és 58-ban, világossá tette, hogy a következő világbajnokságot majd Dél-Amerikában kívánja megrendezni, és abban az esetben, hogyha a FIFA nem így dönt, akkor akár a dél-amerikaiak bojkottálják is a tornát. Argentina tűnt a rendezésre a legesélyesebbnek, de a FIFA preferált a Chile rendezését is, akár még egy olyan akkor még eretnek megható, már megszokott gondolat is társult ehhez, hogy társrendező legyen Chile. De aztán végül önállóan kandidált a két ország.
4: 1960 májusában a valamiért legerősebb 9,5-ös földrengés rázta meg Chilét, az ország infrastruktúrája súlyos károkat szenvedett, így az 1962-es VB megrendezése is veszélybe került. Carlos Dittborn, a szervezőbizottság elnöke a drámai helyzet ellenére is kiállt a rendezés mellett. A sokszor idézett mondata, miszerint mivel nincs semmink, mindent megteszünk az újjáépítésért, lelkesítőleg hatott. A stadionokat és az infrastruktúrát rekordidő alatt sikerült helyrehozni, emelnek eredményét Dittborn már nem láthatta, ugyanis elhunyt a VB rajtja előtt egy hónappal. Chile nem gazdag rendezőként, hanem bizonyítási kényszerrel küzdő országként várta a torna rajtját, de a lelkesedést felváltotta az indulat, miután két olasz újságíró Antonio Girelli és Corrado Pizzinelli még a torna kezdet előtt sértő cikksorozatot jelentett meg Chiléről és annak fővárosáról, Santiagóról. Narrátor Szilágyi Dóra.
7: Tiszta őrület, hogy Chilében fogják megrendezni a labdarúgó világbajnokságot. Santiago elmaradott város. A telefonok nem működnek, vagy ha igen, az európai hívás egy vagyonba kerül. Egy levél 5 nap alatt érkezik meg, a taxik pedig olyan ritkák, mint a hűséges férjek. Santiago szörnyű, egész városrészeket ural a prostitúció. A chileiek jelentős része alultáplált, írástudatlan, szegény és hajlamos az alkoholizmusra.
4: Az újságcikkek csak rátettek még egy lapáttal a két ország között már korábban is meglévő ellentétekre. Ezekről Dénes Tamás sporttörténész beszélt.
6: Az olasz futball az különösen szálka volt a dél-amerikai országok futball szurkolói szemében abból a szempontból, hogy miközben már a 30-as évektől a legjobb dél-amerikai játékosok egy része Olaszországban játszott, és ott adott esetben állampolgárságot kapott, mint oriundó, tehát olasz nemzetiségű vagy olasz gyökerű futballista. Ez az 50-es években felerősödött. 1962-ben Chilében az olasz válogatottból négy dél-amerikai játékos is szerepet, José Altafini és Angelo Sormani brazilok voltak, Humberto Maschio és Omar Sivori pedig argentinok, megint csak nem növelte mondjuk az olaszok ott a népszerűségét.
4: A cikkek a chilei sajtóban felháborodást váltottak ki. A helyi lapok visszatámadtak, az olaszokat fasisztákkal, mafiózókkal és drogügyekkel azonosították. A hangulat annyira elmérgesedett, hogy az olasz újságíróknak el kellett hagyniuk Chilét, egy argentin kollégájukat pedig állítólag olasznak nézték egy santiagói bárban, s úgy megverték, hogy kórházba került. Ilyen előzmények után került sor 1962. június 2-án a Chile és Olaszország közötti világbajnoki mérkőzésre, amelyen egy megsértett és egy ellenséges közegben futballozó ország csapata találkozott. Így nem csoda, hogy 12 másodperc után megvolt az első chilei szabálytalanság. Az ezután történteket az angol Time magazin így foglalta össze. Az idézetet Katona László felolvasásában hallják.
8: Ken Ashton játékvezető 5 percen belül kénytelen volt véget vetni egy potenciális ökölharcnak az ellenfél csapatai között. Nem sokkal ezután az olasz középpályás Giorgio Ferrini úgy reagált Honorino Landa szabálytalanságára, hogy a játékvezető előtt belerúgott. Az angol gondolkodás nélkül kiállította Ferrinit, aki azonban nem volt hajlandó elhagyni a pályát. Az olasz tudni akarta, miért nem kapott sárgalapot Landa, majd sértettségében még 8 percig a pályán maradt, a közönség sziszegése és fütyszó közepette egyre dacosabb lett. Végül egy chilei rendőrökből álló osztag erőszakkal kísérte le a pályáról.
4: A folytatás sem volt szebb. A történteket Dénes Tamás sporttörténész idézte fel.
6: Közben azt nem vette észre, hogy Landa ököldel bevágott egyet egy olasznak, mint hogy az sem, hogy Leonel Sanchez, aki a Chilek egyik legjobb játékosa volt, Mario Davidot ütötte meg. Ellenben, amikor David fejbe rúgta, később Sanchez azt észrevette, és hát Sanchez mondjuk annyira felbátorodott azon, hogy az első incidens megúszta, hogy egy ökölvívókat megszégyenítő balcsapottal eltörte Humberto Maschionak az orrát, sőt állítólag, én ezt John Footnak a Calcio című könyvében olvastam, bizonyos legendák szerint a chilei miközben ütött még egy áruló kifejezést és mondott egy kiáltott spanyolul a dél-amerikai származású, de már az olasz válogatottban szereplő argentin játékosnak.
4: A Jaime Ramirez és Jorge Toro góljával 2-0-ás chilei győzelemmel záruló találkozóhoz tartoznak a BBC televízióban a mérkőzést néhány nappal később értékelő kommentátor David Coleman szavai. Narrátor Szegő Tibor.
9: Ez a mérkőzés a futball történetének legbutább, legszörnyűbb, legundorítóbb és legszégyenletesebb bemutatója volt. Ez volt az első alkalom, hogy ezek az országok találkoztak, és reméljük az utolsó is. Chile nemzeti mottója így hangzik. Ésszel vagy erőszakkal. Ezúttal a chileiek nem voltak észszerűek, az olaszok csak erőszakot alkalmaztak, az eredmény pedig katasztrófa lett a világbajnokság számára.
4: A történtek után azon már meglepődni sem érdemes, hogy a találkozó másnapján napvilágot látó reakciók alapján, mintha két különböző mérkőzést láttak volna a felek. Jorge Piz, a Chilei Labdarúgó Szövetség elnökségének tagja így nyilatkozott. Felolvasó Tóth Béla.
10: Úgy tűnt, az olaszok kizárólag azzal a szándékkal léptek pályára, hogy megsebesítsék a chileieket. Olyan volt, mint egy rodeó. Őszintén szólva szerintem doppingoltak. Most már látom, hogy szükség van a játékosok laboratóriumi vizsgálatára a mérkőzések után.
4: Ezzel szemben az olaszok hivatalos panaszt nyújtottak be a FIFA-hoz Kenestön elfogult bíráskodása miatt, sőt, odáig mentek, hogy szerintük a chileiek kannibálok módjára viselkedtek a pályán. Amikor a mérkőzésen történtek híre elérte Olaszországot, az olasz hadsereget kellett bevetni a római chilei konzulátus védelmére. A találkozó játékvezetője Kenestön utólag így értékelt az esetet. A nyilatkozatot Szegő Tibor idézi.
9: Nem futballmérkőzést vezettem, hanem katonai manőverekben működtem közre játékvezetőként.
4: Dénes Tamás sporttörténész a labdarúgó VB történetének egyik legbrutálisabb találkozójának utóéletéről is szolgált néhány érdekességgel.
6: A csoportszakaszban a chileiek tovább jutottak és eljutottak egészen az elődöntőbe, az olaszok pedig kiestek. Az olaszok óriási csalódással élték meg azt, hogy kiestek a világbajnokságon. Tulajdonképpen annak mondjuk ehhez a találkozóhoz nem volt köze, a gyenge szereplésnek igen, hogy úgy döntöttek, hogy aztán csökkentik a külföldi játékosok számát, tehát nem lehetett egy idő után már új külföldi játékosnak igazolni a kácsóba. A chileiek viszont mint egy ugródeszkának használták ezt a találkozót, és történetük legjobb világbajnoki szereplését produkálták.
2: Érdekesség, hogy 4 évvel később, 1966-ban az angol világbajnokságon, vagy angol rendezési világbajnokságon szintén összefutott a csoportkörben a két csapat, akkor Olaszország győzött 2-0-ra. Annak a mérkőzésnek a hangulatán érezhető volt a feszültség, vagy 4 év elég volt a feleknek ahhoz, hogy mindent elfelejtsenek?
6: Azt olvasom, hogy benne volt az olasz játékosokban különösen, akadt még néhány, aki játszott mind a két mérkőzésen, ez az akkori eset. De hát a chilei válogatott közel sem volt annyira erős már, mint 1962-ben. Hozzáteszem, 1966-ban is az olaszok óriási csalódást keltettek a világbajnokságon, hiszen miten a észak-koreai csapattól kikaptak Pakdoiknak a góljával. Jóval a reményeik előtt haza kellett, hogy térjenek, elbúcsúztak a világbajnokságtól. Ez volt az emlékezetes eset, hogy az olaszokat nem egy csoportban reptették haza, hanem különböző városokban szállt meg a gépük éjszaka, és akadt, ahol rohadt paradicsommal dobálták meg őket.
4: Ha nem is közvetlenül, de a Santiago-i csata is szerepet játszott a világ futballjának egyik meghatározó újításában, ugyanis a mérkőzésen bíráskodó Kenestön később a sárga és piros lapok rendszerének kidolgozásáról vált ismerté. A korabeli bíráskodással kapcsolatban problémaként vetődött fel, hogy sokszor a játékosok és a szurkolók sem értették egyértelműen, kikapott szóban figyelmeztetést, milyen fegyelmezési fokozatok vannak, kit és miért küldtek le a pályáról. Estonban az 1966-os VB idején született meg a színes lapok gondolata, amikor a közlekedési lámpák logikája, azaz a sárga figyelmeztetés, a piros a megállás alapján univerzális jelrendszert keresett. Az először az 1970-es világbajnokságon alkalmazott sárga és piros lapos rendszer a korábban kialakult káoszokra adott vizuális és nyelvtudástól független választ. Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 1978. június 21-e. Argentina-Peru 6-0. A rozáriói buntagyanú. A világbajnokság történetének mindmáig egyik legvitatottabb, legtöbbet elemzett mérkőzése. Bár a FIFA még az előző kormány pályázatát elfogadva adta Argentinának a VB rendezési jogát, a torna idején már Jorge Rafael Videl a vezetésével véres katonai diktatúra irányította az országot. Ebben a helyzetben a hatalom számára a világbajnokság nem egyszerű sportesemény volt, hanem inkább propaganda eszköz, amivel be akarta bizonyítani a világnak, hogy Argentina stabil, egységes ország. Akkoriban ugyanis Argentinát az állami terrorral, a kínzásokkal és az embertelen bánásmóddal azonosították. Ahhoz, hogy a későbbieket megértsük, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője Ballai Attila segítségével érdemes kicsit bővebben szót ejteni a világbajnokság hátteréről.
11: Argentina győzelemre ítéltetett. Azért rendezték meg a világbajnokságot, hogy ez a csapat most már végre egyszer révbe érjen. Egyébként az Európán kívüli VB-knek mindig volt ilyen hangulatok, hogy most vagy soha. Rögtön az elején 1930 Uruguay függetlenségének a 100 éves évfordulát ünnepelte. Uruguay-Argentina döntő volt, majdnem háború robbant ki a két ország között. Még abba se tudtak megegyezni, hogy milyen labdával játsszák a döntőt, ezért az első fél időt argentin labdával játszottak, a másodikat Uruguayval. Nem mellékesen az argentin labdával az argentinok 2-1-re vezettek, aztán Uruguay 3-0-ra hozta a saját labdával a második fél időt. 1950-es VB-n ugye a brazilok, amikor mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy ezt ők fogják megnyerni, és a Maracanában az utolsó meccsen 200 ezer nézőt 2-1-re kikaptak Uruguaytól. A szemtanúk szerint többen onnan vetették magukat a mélybe a stadionnak az orr mellett, tehát öngyilkosok lettek. 1962 2, Chile, akkor éppen nem volt katonai hunta Chilébe, két hunta között egy aránylag demokratikus berendezkedési országból, de ettől még az oroszok elleni meccsen, amilyen segítséget kaptak a chilek, és amilyen botrányos volt a meccs, az ugyancsak párját ritkítja, Európában elképzelhetetlen lenne. Aztán jött a 78-as VB, és 2002-ben én ott voltam Koreában, amikor Dél-Koreát becsalták a négybe, és a dél-koreai elnök a spanyol kelleni negyedöntő után azt mondta, hogy ez az ország 5000 éves történetének legboldogabb napja. Most ennyit úgy általában. Ez a világbajnokság pedig nem csak az a fontos, hogy Európán kívül és Argentínában volt, első ízben Argentínában, hanem az is, hogy mikor. A Jorge Videla féle katonai huntának a kellős közepén. Egy olyan országban, ahol aki ellenzéki gondolatot megfogalmazott, azt inkább fizikailag semmisítették meg, de politikailag biztosan. Elképesztő korrupció, rohanó, szárnyaló infláció, romokban lévő gazdaság, sikert kellett felmutatni. És ennek a sikernek egyetlen eszköze volt az argentin futball válogatott, ezért aztán amögé mindent oda tettek. Ennek első szenvedő alanya a magyar csapat volt, ugye, hiszen Argentínával egy csoportba játszottunk, 2-1-re kikaptunk. A magyar futball vezetőség óriási hibája volt, hogy komolyan gondolt, hogy mi azt a meccset meg tudjuk nyerni, és arra tettünk fel mindent. Ezért aztán nem csak egy meccset, hanem mindent el is vesztettünk. Argentina így haladt tovább, győzelemre ítéltetve egészen a bizonyos Peru elleni mérkőzésig.
4: Az első csoportkörből a hazaiak Olaszország mögött, Franciaországot és Magyarországot megelőzve a második hely jutottak tovább. A második csoportkörben pedig a Lengyelország elleni 2-0-es győzelmet a Brazíliával szembeni 0-0-es döntetlen követte. Ez utóbbi találkozó magyar vonatkozásáról Balai Attila beszélt.
11: Amikor nyilvánvaló volt, hogy hogyan fog kinézni a két középdöntős csoport, a két négyes csoport, akkor az első pontban lehetett tudni, hogy Argentina és Brazília küzd majd a világbajnoki döntőért. Mert nem volt elődöntő, hanem a két négyes csoport győztese egyből VB döntőt játszott. És a második körben, a középdöntő második körben az Argentina-Brazília mérkőzés egy 0-0-ás döntetlent hozott. Tehát ha azt a brazilok megnyerik, akkor ők vannak ott, nincs mese. És ez a mérkőzés megmaradt a normalitás keretei között, és ebben óriási szerepe és érdeme van a játékvezetőnek, bizonyos Palotai Károlynak, aki úgy lefújta azt a meccset, hogy az egész világ leborult előtte. Mert ott aztán tényleg puskaporos volt a hangulat. De ezután nyilvánvalóvá vált, hogy a gólkülönbség fog dönteni a két nagy között, és mivel, ahogy mondod, a brazilok előbb lejátszották a meccsüket, lehetett tudni, hogy Argentínának 4 góllal meg kell vernie Perut.
4: A két dél-amerikai gigász döntetlenje után a Peru elleni meccs döntött arról, melyikük jut be a döntőbe. A képlet egyszerű volt. Az argentinoknak legalább 4 góllal kellett nyerniük a fináléhoz, minden más esetben a brazilok játszottak a világbajnoki trófáért. Az argentin-perui meccset megelőző hangulatot Balai Attila idézte fel.
11: Lehetett tudni, hogy Argentínának 4 góllal meg kell vernie Perut. Ez az addigiak alapján nem tűnt egyszerű történetnek, mert az argentinok összesen lőttek 6 gólt, Peru pedig parádésan kezdett. Én akkor szerettem bele Peruba a 78-as VB első meccsén, amikor Skóciát 3-1-re úgy megverte olyan egyéni teljesítményekkel és futballal, mint az álom. Aztán azért valamelyest kezdett ez a csapat kifulladni szerintem, mert a középdöntő első meccsén például 3-0-ra simán kikapott a braziloktól. De amit ezen a 6-0-ra elveszített mérkőzésen műveltek a peruiak, ugye a magyar tévét közvetítette ezt a meccset, és megvolt az előélete még itthon, a magyar sajtóban is. A meccs napján megjelent Népsport idézett egy brazil újságot, amelynek az volt a szalag cím, hogy óriási disznóság készül ellenünk, de semmit nem tehetünk ellene. Tehát nagyjából azért már elég sokan felvázolták, hogy mi várható. Például azt, hogy a peruiak kapusa, az egyébként kiváló kirógá, nem csak hogy Argentínában született, hanem Rosarióban a meccsnek a színhelyén, tehát ott elég komoly és élénk hatások érhették, és már előre beszéltek mindenféle ilyen kormányközi egyeztetésekről, egyebekről. Ez vagy igaz, vagy nem. Hozzáteszem, ha igaz, akkor utóbb egyik félnek sem állt érdekében, hogy ezt bizonyítsa. Az viszont tény, kép is van róla, hogy Argentina köztársaság elnöke, Jorge Videla, a mérkőzés előtt bement a perui öltözőbe, ahol hosszasan esetelte a két ország békés baráti viszonyát, és hogy reméli, hogy ez így is marad, csak azt nem mondta, hogy gyerekek, ehhez minimum 4-jel ki kell kapnotok.
4: Az imént említett eset az Argentina elleni meccsre készülő perui játékosok pályafutása talán legbizarabb pillanata lehetett. Erről a csapatkapitány Héctor Csumpitász később így nyilatkozott. A narrátor Tóth Béla.
12: Az öltözőnkben egyszer csak megjelent Jorge Rafael Videla és az amerikai külügyminiszter Henry Kissinger. Úgy tűnt, mintha csak azért jöttek volna, hogy üdvözöljenek minket. Azt mondták, remélik jó meccs lesz, mert az argentin szurkolókban nagy a várakozás. Sok szerencsét kívántak és kimentek. Egymásra néztünk és azon tűnődtünk, miért hozzánk jöttek be. Nem inkább az argentin öltözőbe kellett volna menniük? Mi folyik itt? Sok szerencsét kívántak nekünk. De miért? Ez elgondolkodtatott minket.
4: Perut 1978-ban Francisco Morales Bermudez tábornok, a perui forradalmi fegyveres kormányvezetője kormányozta. Az öltözőben a tőle érkező levelet is felolvasták, a szöveg a két ország barátságát és együttműködését hangsúlyozta. Az öltözői eset különös utóélete, hogy bár a perui csapat játékosai egyöntetően állítják, Harry Kissinger és Jorge Rafael Videla ott jártak az öltözőben. Az amerikai külügyminiszter később erre nem emlékezett. A narrátor Szilágyi Dóra.
7: Egyáltalán nem emlékszem arra, hogy Peru öltözőjében jártam volna Videlával.
4: A perui csapat játékosai ellenőrzmények után igencsak furcsa hangulatban futottak ki a pályára. A VB addigi meccsein legfeljebb 2 gólt szerző argentinok 2-0-ás fél idő után 6-0-ás sikerrel kvalifikáltak a világbajnoki döntőbe. A történeti hűség kedvéért érdemes megjegyezni, hogy Peru az azt megelőző 5 meccsen összesen 6 gólt kapott. A Nésport június 23-ai számában megjelenő tudósításban alig leplezett módon a sorok között rejtették el a lényeget. A felolvasó ismét Szilágyi Dóra.
7: Úgy festett ez a mérkőzés, hogyha az argentinoknak 10 góllal kellett volna nyerniük a döntőbejutáshoz, akkor annyival győztek volna. A két csapat, mintha nem ugyanazon a találkozón játszott volna. Az argentinok megszállottakként eltökélten, sokszor az eszközökben sem válogatva küzdöttek a döntőbejutásért. A peruiak pedig, mintha barátságos mérkőzést játszottak volna a VB végén. Az argentin csapat ezen a VB-n még nem játszott ilyen jól, de ellenfelük hihetetlenül gyenge teljesítménye volt csillogásuk oka.
4: Az argentinok döntőbe jutása, majd ott a hollandok legyőzése és a VB-arany egy ideig felettette a történteket, utólag azonban számos teória látott napvilágot az argentin-perui mérkőzés kapcsán. A gyanú egyik központi alakja Ramon Quiroga a perui kapus volt, aki Argentinában, Rosarióban született, majd honosított perui válogatott lett. Ez önmagában természetesen nem bizonyíték, de a 6-0 után sokakat elgondolkoztatott, hogy az argentin születésű kapus éppen Argentin ellen kapott 6 gólt egy döntőbe jutást eldöntő meccsen. A másik sokat emlegetett név Rodolfo Manzo, perui védő. Egyes későbbi állítások szerint ő is érintett lehetett, sőt olyan történtek is keringtek, miszerint pénzt vagy klubkarrierrel kapcsolatos előnyt kaphatott. José Velázquez az 1978-as perui válogatott középpályása 2018-ban a perui Trome című lapnak adott interjújában konkrét vádakat is megfogalmazott. A cikkből felhasznált részletet Tóth Béla narrálásában hallják.
10: A mérkőzés előtti estén Marcos Calderón szövetségi kapitány bejelentette, nem Quiroga fogja védeni a kapunkat, mivel argentin származású. Aztán persze ő kezdett. Rodolfo Manzo, Raúl Goriti, Ramón Quiroga és Juan José Muñante adták el a becsületüket. Sőt, rosszabb, eladták a hazájukat egy maroknyi pénzért. Persze ezt soha nem fogják beismerni, de legalább életük végéig magukkal hordozzák ezt a szégyent.
4: A megvádolt játékosok tagadták az állításokat, mondván ezekre nincs bizonyíték. Quiroga Velázquezt elmebetegnek nevezte, majd így folytatta. Narrátor Szegő Tibor.
13: Nem adtam el magam. Ha pénzt fogadtam volna el, nem tudnék végig sétálni Limán. 4 évvel később is ott voltam a világbajnokságon, és a perui szurkolók mindig tisztelettel bántak velem. Ha veszíteni akartam volna, egy nappal sem tudtam volna tovább élni ebben az országban. De lám, több mint 40 éve itt élek.
4: A 6-0-ás eredménnyel záruló argentin-perui találkozó utólag Peru mellett Argentinában és a közvetetten érintett Brazíliában is éles visszhangot váltott ki. Ballai Attila, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője ezeket is felidézte.
11: A perui visszhang minimum ellentmondásos volt. Argentinában ott akkor még abban a pillanatban szerintem legfeljebb egy-két nagyon vágyfülű vagy ellenzéki emberbe vetődhetett fel, hogy ez így nem volt jó. De például hosszú évekkel később Leopold Luque az egyik csatár, aki az ellenünk például az egyenlítő gólt szerezte, és ezen a meccsen is rúgott 2-t, úgy fogalmazott, hogy hát ha akkor tudtam volna, vagy így utóbb, nem nagyon vagyok büszke arra, ami történt. De mi akkor nem is sejtettük, hogy mi az egész, csak futballoztunk. Hát a brazilok azok egyértelműen álltak elő a különféle összeesküvés elméletekkel, amelyek aztán lehet, hogy gyakorlatok is voltak. Először nagyjából arról volt, hogy ugye nem kell mondani, hogy a dél-amerikai államok a 70-es években gazdaságilag nem álltak túl jól. Egy-egy rosszabb évjárat a termésekben az éhínséget is okozhatott. És Peruban pont ez volt a helyzet. És hogy született állítólag kormányközi egyezmény arról, hogy nagyon komoly gabona export vagy import, attól függ, melyik ország szempontjából nézzük, következhet, hogyha kikapnak ennyivel. A 2010-es években valamikor egy komoly bírósági tárgyalás volt arról egyébként, hogy a két ország közti kiadatási egyezmény dacára olyan peruiakat szöktettek át Argentínába, akiket Argentínának vissza kellett volna toloncolni a Peruba, de Jorge Vidal elnök azt mondta, hogy maradhatnak egy esetben, ha kedvező eredmény születik az Argentina-Peru mérkőzésen. Ez bírósági tárgyalás volt, erre tanúk vannak, tehát ez nem valami régből kapott információ. És akkor ugye ott van még ez a Quiroga száz szegény, pedig ez egy elképesztő kapus volt Quiroga, tehát volt, hogy a félpályán cselezett, őrült volt, de ezen a meccsen igazi potyagolt nem kapott. Más kérdés, hogy olyan óriási bravót sem mutatott be, mint amelyeket amúgy szokott.
4: A magyar futballban is volt egy hasonló trauma. Az 1986-os VB-n Irapuátóban a szovjetektől mi is 6-0-ra kaptunk ki. Az a vereség máig érezhető sebeket ejtett a magyar futballon. Mint hogy az 1978-ban történtek, kétségkívül hatással voltak Peru következő évtizedeinek labdarúgására. Balai Attilától azt kérdeztük, lehet-e párhuzamot vonni a két eset között?
11: Abszolút benne lehet, és nem csak konkrétan az, ami nálunk történt, hogy ahogy mondtuk, hogy a fürdővízzel kiöntötték a gyereket is, hanem ott az az önvád, ami lehet, hogy a hivatalos kommunikációkban nem kapott teret, de a perui futball akkor megszégyenült úgy, hogy saját magát szégyenítette meg, és Peruban a futball ugyancsak, mint Dél-Amerikában máshol vallásnak számított. A játékosok az 1978-as VB meccsei előtt egy oltárképhez imádkoztak az öltözőben például. Na most, hogyha ilyen lelki beállítottság után úgy kapsz ki 6-0-ra, hogy te se teszesz semmit azért, hogy ne legyen ilyen megalázó a vereség, abba bele lehet rokkani lelkileg, morálisan generációkat tehet tönkre, meg hosszú időre egy sportágat. Nagy bánatomra ez történt, és hogyha most megnéztük a jelenleg zajló világbajnokságnak a selejtező sorozatot, amikor azt láttuk, ugye, hogy 10 dél-amerikai csapat játszik körmeccset, 6 közvetlenül kijut a világbajnokságra, még a 7. is folytathatja interkontinentális selejtezővel, és Perunak, ennek az egykori kiváló futballhatalomnak még a 7 bejutásra sincs esélye, akkor most azt lehet mondani, hogy nagyon hosszú ez az árnyék.
4: Akadnak elméletek, melyek szerint a szálak a játékosok szintjénél jóval magasabbra vezetnek, a találkozó kapcsán magas szintű államközi egyezményről szólnak. A The Sunday Times tényfeltárása szerint Argentina a meccs után nem sokkal 35 ezer tonna ingyen gabonát szállított a gazdaságilag összeomlott Perunak, emellett az argentin jegybank feloldott egy 50 millió dolláros zárolt hitelkeretet a perui kormány számára. Fernando Ledesma volt perui szenátor, később egy argentin bíróság előtt eskü alatt vallotta, a 6-0-ás meccs a diktatúrák közötti politikai alku része volt. Peru baloldali politikai menekülteket és disszidenseket adott át az argentinoknak, cserébe a perui kormány utasította a válogatottat, hogy súlyos vereséget szenvedjen. Bizonyíték persze erre sincs. A VB történelem legkülönösebb mérkőzéséről a pontos igazságot még most, 48 évvel később sem ismerjük, a bundagyanú azonban megingathatatlan. Videla és Kissinger öltözőbeli látogatása, Peru második félidei összeomlása, a peru játékosok nyilatkozatai, az akkori katonai diktatúrát jellemző gyanús körülmények, s végül az argentinoknak kedvező végeredmény mind egy irányba mutatnak. Önök az Újratöltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 1982. június 25-e, Gijón. NSK Ausztria 1-0. A futball VB történetében a gijóni szégyenként bevonuló találkozó. Itt szó sem volt politikai háttéralkuról, ellentétről, pénzről, bundáról, a botrányt kavaró meccs lényege ennél felszínesebb és cinikusabb. Olyan eredmény elérése volt a cél, amely mindkét félnek megfelelt, a játékosok pedig ennek érdekében meg is tettek mindent. Mindent, amit ez esetben a semmi szinonimájaként kell érteni, nem csoda, hogy a mérkőzést a gijóni szégyen mellett a gijóni meg nem támadási egyezményként is emlegetik. Mindez azért is volt fájó a FIFA-nak és a világbajnokság szervezőinek, mert egyébként az 1982-es spanyolországi volt minden idők egyik legjobb világbajnoksága. Ezt a véleményt osztja el Pap István, a Nemzeti Sport vezető szerkesztője is.
14: Én nem nagyon ismerek olyan embert, aki mondjuk... ugye általában az 1970-es VB-re szokták azt mondani, hogy minden idők legjobb VB-je. Na most azt én még pont nem láttam, készségére hiszem, hiszen aki látta, az azt mondja, de aki nem látta a 70-es VB-t, én még nem találkoztam olyannal, aki szerint a 82-es lett volna minden idők legjobb VB-je. Én is úgy gondolom, hogy volt legalább 6-7 olyan csapat, amelyik oda-vissza a környékbeli VB-ket, mindegyiket megnyerte volna, de hát ez csak egy nyerhette meg, egyébként ugye az olasz. De hát az általam valaha látott legjobb brazil válogatott ott játszott, be se jutott a 4-be. Fantasztikus. A címvédő argentinok annyit változtak 78 óta, hogy még Diego Maradonájuk is volt, be se jutottak a 4-be. Szenzációs francia csapat, 2 évvel később Európa bajnok lett, nem jutottak döntőbe. A németek extrák voltak, nem nyerték meg a VB-t. Az olaszoknak volt egy óriási mázliuk, egy Paolo Rossiuk és egy fantasztikus szériájuk a végén, amivel aztán megnyerték a világbajnokságot, de a lengyelek is extrák voltak, tehát szenzációs, mert angolok nagyon jók voltak, tehát, és még mi magyarok is, hát ez volt az a VB, ahonnan legalább nem szemlesütve kellett hazakullognunk, mi mégiscsak itt állítottuk fel a VB körök gólrekordját, a 10-1-et Salvador ellen, és negyed órával a vége előtt még továbbjutásra álltunk Belgium ellen, amelyikkel két évvel az előtti EB ezüstérmes, 4 évvel későbbi VB elődöntős Belgium ellen játszottunk 1-1-et. Ma már már Jean-Marie Pfaffot kiállították volna, mert utolsó emberként elütötte a fazekast. A bármelyik későbbi, ugye ez volt az első 24 csapatos VB, bármelyik későbbi 24 csapatos VB-n a három, vagy akkor még ugye győzelemért két pont járt, vagy később négy pontunkkal a 10-1-es győzelmünkkel vidáman tovább jutottunk volna, mint legjobb csoportharmadik, de itt nem ez volt a lebonyolítás, úgyhogy itt nem jutottunk tovább. És azért ezen a VB-n játszották azt a olasz-brazil középdöntőt, Paolo Rossi három góljával nyertek az olaszok 3-2-re, ami tényleg minden idők egyik legnagyobb VB meccse, a másik az teljesen szubjektív. Számomra a német-francia elődöntő minden idők legnagyobb VB meccse, ami 3-3 lett hosszabbításba, csak ollózós gólból volt 3 azon a meccsen, és aztán 11-es párba jutottak tovább a németek. Ez volt az a meccs, ahol Schumacher elütötte Batistont, és azért is ma már piros lap járna, ott pedig semmiféle következménye nem volt, de egyébként az a meccs nem arról szólt, mert az a meccs az amúgy is szenzációs volt, mint ahogy az egész világbajnokság.
4: Foglaljuk össze az NSK Ausztria mérkőzés előzményeit. A világbajnokság második csoportjában Algéria 2-1-re legyőzte az NSK-t, Ausztria 1-0-ra Chilét, ezt követően az NSK-Chile meccs 4-1-re, az Ausztria-Algéria találkozó pedig 2-0-ra végződött. Az utolsó fordulóban 1982. június 24-én Algéria 3-2-re nyert Chile ellen, így a másnapi NSK-Ausztria összecsapás előtt már tudták a csapatok, hogy legfeljebb két gólos NSK siker esetén mindketten továbbjutnak, Algéria pedig kiesik. A továbbításról döntő találkozónak 4 évvel korábbról volt némi előélete, erről Elpa Pistán beszélt.
14: A 78-as VB-n ott 2-4-es középdöntő csoport volt, az még egy 16 csapatos VB volt, és ott a németek és az osztrákok, a hollandokkal és az olaszokkal voltak egy 4-es csoportban. Egyébként ott a másik ágon az argentinok a Perút verték 6-0-ra, úgyhogy tudták, hogy egyébként 4-el is elég lett volna nyerniük, tehát nem kellett volna 6-tal nyerniük, de nyertek 6-tal, tudták, hogy ha 4-el nyernek, akkor döntősök. A németeknek a bronzmeccs volt a tét, az osztrákok elleni utolsó meccsen. Az Kordobában volt, Argentinában. Emlékszem, a 80-as években volt egy Wurlitzer című kívánságműsor az osztrák tévében, Szombathelyen laktam, és állandóan osztrák tévét néztünk, és két dolog volt, amit minden héten legalább egyszer kértek. Ez egy ilyen önökkértékszerű, de videó kívánságműsor volt, tehát zenék is, meg tévés bejátszások. Minden héten legalább egyszer kérték azt, amikor 1955-ben a Belvedere erkélyéről Ausztria semlegességét, az osztrák államszerződést kihirdetik, hogy eltűnnek a hadseregek, és azt a semleges lesz, a másik pedig a 78-as kordobai meccsen Hans Krankl győztes gólja, amivel 3-2-re megverték a németeket, mert ez nekik hihetetlen fontos volt, úgyhogy ezért is én elég kevésbé hiszek a megegyezésbe, de abba igen, hogy miután tudod, hogy ami van, az neked jó, nem kockáztatod. Itt ezen a meccsen inkább erről volt szó.
4: A németek centere Horst Rubesch már a 10. percben megszerezte a vezetést, ám ezt követően a két együttes a maga részéről gyakorlatilag befejezetnek tekintette a találkozót. A hátralévő 80 perc értékelhetetlen produkciót hozott. A Nésfort másnapi száma erről így írt. A felolvasó Szilágyi Dóra.
7: Békés passzolgatás volt, a komoly futball megcsúfolása. Minden meggyőződés nélkül terelgették a labdát a játékosok, említésre méltó esemény szinte nem is történt. Azt természetesen nehezen lehetett volna elvárni a 22 labdarúgótól, hogy kiélezett küzdelemben kockára tegyék továbbjutásokat. Az azonban már ugyancsak bosszantó volt, hogy sem a stadionban helyet foglaló szépszámú közönséget, sem pedig a tévénézők millióit nem méltatták még csak annyira sem, hogy egy picit elhitessék velük, VB mérkőzésről és nem békés testmozgásról van szó. A Mundial első úgymond bunda mérkőzése alig ha kerül be a futball aranykönyvébe.
4: A lelátón ülők már a mérkőzés közben tiltakoztak. A spanyol nézők azt skandálták, fuera, fuera, vagyis kivelük. Közben pedig Algériát éltették. Az angol Guardian beszámolója szerint algériai szurkolók pénzt lengettek, pénzt égettek és bundát kiáltottak. Egy német szurkoló pedig tiltakozásul állítólag elégette a saját zászlóját. A helyi spanyol sajtó különösen keményen fogalmazott, a meccset gúnyosan Anschlussként emlegették, utalva Ausztria 1938-as Németországhoz csatolására. A Guardian összefoglalója alapján a nyugat-német sajtó is támadta a csapatot, szégyenként minősítette a pályán történteket. Az Algériai Labdarúgó Szövetség hivatalos tiltakozást nyújtott be a FIFA-nak, amiben többek között ezt írták. Katona László narrálását hallják.
15: Az volt a benyomásunk, hogy a két csapat megállapodott az eredményben. Ebben partnerük volt a skót játékvezető is, aki nem szólította fel komolyabb játékra az együtteseket. Egy pártatlan bíró talán le is fújta volna a komolytalan játszadozást.
4: Az algériaiak felháborodása jogosnak tűnt, hiszen a németek legyőzésével, ami akkoriban ritkaság számban menő csodának számított, közel kerültek a továbbításhoz, amivel Elpa Pistán is egyetért, de hozzáteszi, ők is tettek volna azért, hogy elkerüljék a történteket.
14: Addig az, hogy egy harmadik világbeli csapat bármilyen eredményt ér el a VB-n, akár egy döntetlent csoportba, már az is szinte lehetetlen volt. Tehát az azt megelőző évben eleve volt 3-4 olyan kis csapat, mint amelyikből most itt az amerikai VB-n van körülbelül 20, és azért szeregetnek szépen pontokat. Ott az, hogy egy ötfoki szigetek pontot szerez, tudom, az öt fok sziketek nem volt ott, de mondjuk ha ott lett volna, vagy aki helyén ott volt, az szinte lehetetlen volt. És az, hogy Algéria nyer egy meccset, az egész egyszerűen csodaszámba ment. Észak-Korea volt ilyen még a 66-os VB-n, hogy szájtátva állt a világ, hogy itt mi történik, majd kiverte az olaszokat, meg majdnem a portugálokat is. De csak majdnem, tehát végül ott se ödöltek le a fák. De ez az algériai győzelem, ez megágyazott volna egy ilyen óriási bravúrnak. Erre azt mondom, hogy meg kellett volna jobban verniük Chilét. Tehát most komolyan tetszik, nem tetszik, akkor nem tudtak volna a németek meg az osztrákok ráülni az eredményre. Jelzem, hogyha nem ülnek rá, akkor szerintem a németek, mert az még egy olyan típusú német válogatott volt, amelyik ha nagyon kellett, akkor fel tudta szívni magát. És hiába volt nagyon jó az osztrák csapat, és mondom jobb, mint az algériai, azért a német annyival jobb volt mind a kettőnél, hogyha ha itt az a tét, hogy a németeknek három góllal kell nyerni, akkor inkább a németek nyernek három góllal, mint nem.
4: A nyugat-német és az osztrák válogatott hozzáállása, különösen a második félidőben arcpirító volt. Az Opta nevű adatelemző cég nemrégiben feldolgozta az 1982-es mérkőzést. Hallgassunk meg ebből néhány sokat mondó megállapítást. Ezeket az érdekességeket Szilágyi Dóra idézi önöknek.
7: A második játék részben csak két lövés volt, egyik sem találta el a kaput. Az utolsó lövés az 54. percben érkezett, vagyis az utolsó nagyjából 40 percben senki sem próbált gólt szerezni. A második félidős labdaérintéseknek mindössze 0,9%-a történt az ellenfél 16-osán belül, ami az adatbázisunk szerint modern VB történeti mélypont. A második félidőben a passzok 58%-a saját térfélen történt, miközben a VB meccsek átlaga az elmúlt 6 évtizedben 41% körül van. Azaz a meccs nem csak szemre volt passzív, az adatok szerint is extrém módon kockázatkerülő lett.
4: A lefújás követően természetesen az összes érintett tagadta, hogy előzetesen megegyeztek volna, és ez soha nem is sikerült bebizonyítani, mégis mindenki pontosan tudta, mi történt. Az osztrák szövetségi kapitány Georg Schmidt később szégyenletes előadásnak nevezte a mérkőzést. Jupp Derwall, az NSK kapitánya viszont először sértődötten utasította vissza a vádakat, később azonban már ő is visszafogottabb és árulkodóbb nyilatkozatot tett. Narrátor Tóth Béla.
10: Tovább akartunk jutni, nem futballozni.
4: A hangulatra jellemző, hogy az osztrák televíziós kommentátor Robert Sieger már a mérkőzés közben azt tanácsolta a nézőknek, kapcsolják ki a tévét, majd a meccs végén elhallgatott. A német kommentátor Eberhard Stanek élőben úgy fogalmazott, ami történik, az szégyenletes és semmi köze a futballhoz. A nemzetközi futballvilág fontos szereplői is megszólaltak a történtek kapcsán. Elsőként Franz Beckenbauer gondolatait hallják Katona László felolvasásában, az ezt követő idézeteket Szegő Tibor és Tóth Béla narrálja.
15: Remélem, a FIFA levonja a következtetéseket és megváltoztatja a VB lemonyolítási rendszerét. Nem szabad lehetőséget adni ilyen gyanús mérkőzésekre.
13: Michel Hidalgo, francia szövetségi kapitány. Ha rajtam múlna, az NSK és Ausztria válogatottját felterjeszteném a Nobel békedíjra.
10: Hannes Weisweiler, nyugatnémet edző. Hosszú pályafutásom alatt még nem láttam ilyen botrányos összecsapást. A felelősség elsősorban a mi játékosainkat terheli, amiért nem próbáltak meg újabb gólokat lőni.
4: Az NSK és Ausztria békés játszadozásának áldozatul eső Algériában is felháborodott cikkek és nyilatkozatok sora jelent meg. A felolvasók sorrendje Szilágyi Dóra, Katona László és Szegő Tibor.
7: El Mujahid című algériai sportlap. Ha létezik igazság, megsemmisítik az eredményt. Sajnos Rummenigge és Breitner, az algériai gyerekek két példaképe járt elől a manipulációban.
15: Nureddine Kuricsi, algériai labdarúgó. Az ilyen összecsapások a futball halálát okozhatják.
13: Alemi Szekkál, az algériai labdarúgó szövetség elnöke. Megtettük észrevételünket, hogy erkölcsileg lehetetlen helyzetbe hozzuk a világszövetséget. Ha ugyanis nem hoznak szankciókat, közvetett formában részt vállalnak a VB mérkőzések eredményeinek manipulálásában.
4: Az óriási felháborodás miatt a FIFA nem mehetett el szó nélkül az eset mellett. A mérkőzés másnapján 3,5 órán át tárgyalta az algériaiak beadványát. Az eredményről René Kurt, a FIFA szóvivője tájékoztatta a közvéleményt. A közleményt Tóth Béla idézi.
10: A Algéria labdarúgó szövetségének indítványa nincs összhangban a FIFA alapszabályainak szellemével, ezért a testület, bár megfontolta, elutasítja azt.
4: Nem volt mit tenni. A szabályok ugyanis lehetővé tettek egy erkölcsileg elfogadhatatlan, de formálisan nehezen büntethető magatartást. Ettől függetlenül a Hihoni szégyenre, mint a világ labdarúgásának egyik fontos reformját kikényszerítő találkozóra is emlékezhetünk. A hatalmas presztízsveszteség miatt ugyanis a FIFA szabálymódosítást vezetett be. A világ és Európa bajnokságok csoportköreinek utolsó mérkőzéseit azóta kötelezően ugyanazon a napon, azonos időben kell lejátszani, hogy a már ismert eredmények tudatában a csapatoknak ne legyen lehetőségük a taktikázásra. Önök az Újra Töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Krejsz Bálint. 1986. június 22-e, Mexikóváros. Argentina-Anglia, 2-1. Isten keze és az isteni Diego. Az argentin és az angol válogatott a mexikói világbajnokság negyed döntőjében a futballtörténelem egyik leginkább átpolitizált mérkőzését vívta. A hangulatot egyértelműen a Falklandi háború határozta meg. 4 évvel korábban, 1982-ben Nagy-Britannia és Argentina a Falkland-szigetek birtoklásáért vívott véres háborút, amely argentin vereséggel és közel 650 argentin katona halálával zárult. Bár sportvezetők és a politikusok is hangsúlyozták, a mexikói futball VB csak egy sportesemény, az argentin válogatott és a közvélemény nyíltan a háborús sérelmekért való nemzeti revansként tekintett az angolok elleni meccsre. Diego Maradonának és a belismerte, a mérkőzés előtt úgy érezték, mintha egy újabb háborúba indulnának a hazájukért. Az Azték stadionban közel 115 ezer néző előtt került sor a találkozóra, amelynek első félideje inkább a felejthető kategóriába tartozik. Peter Bölzdi egy kapushibát követően majdnem megszerezte a vezetést Angliának, de a lövés az oldalhálóban kötött ki, ezt leszámítva többnyire mezőnyjáték jellemezte a játékrészt. Az 51. perc viszont meghozta minden idők egyik legvitatottabb gólját. A Népsport helyszíni tudósítója így írt erről. Felolvasó Szilágyi Dóra.
16: A Maradonától kapott labdát Valdano a 16-os körévén nem tudta megszelidíteni. Fenwick nem kevésbé szerencsétlenül hátrafelé kanalazta. Maradona eszmélt a leggyorsabban, és az ötösön felugró Shilton kezénél is magasamra emelkedve a kapuba fejelte vagy kezelte az argentinok vezető gólját. Az angolok kezelést reklamáltak, nem minden alap nélkül, a játékvezető azonban határozottan középre mutatott.
4: Mindez Novotny Zoltán közvetítésében így hangzott a Magyar Rádióban.
17: Közben nézzük angol támadást, próbálkozást, de a bal oldalról befejez, labdát leállítja, lekapcsolja az argentin Giussi, majd már Baptista kapja egy közreműködő játékos érintésével a labdát, Enrique ki a bal oldalra, Olartico Echeához. Olartico, akitől az Echeát nyugodtan elhagyhatom, tehát Olartico Maradonához, továbbit Maradona egy nagyon ügyes cselel viszi el, vezeti el a labdát Hodu mellett, majd már még két újabb angol mellett a továbbítás Valdanoé. Aztán Maradona fejel gól! Talált gól mindenféleképpen. Az angol játékosok azt mutatják, hogy Maradona kézzel ért a labdához. Megint mások a partjelzőhöz rohannak. Talán, hogy lesen is volt Maradona. Kétségtelen, hogy az ember elhűlve figyeli, hogy hogyan hullik be majd a labda. Váltán ott már éppen korolni készültem, amikor Maradona fölugrik, és kézzel üti egyértelműen a labdát az angolok kapujában.
4: Novotny Zoltánt arról kérdeztük, milyen volt a hangulat a helyszínen, és Maradona első góljából a lelátóról mit lehetett látni.
18: Mexikóban megvan a külön hangulat, tehát egyfelől az argentinok, dél-amerikaiak közel vannak Mexikóhoz, tehát sok szurkoló is elment, és sokan, akik más országokban vagy éppen Mexikóban az argentinoknak szurkolnak. Az angolok pedig angolok, a labdarúgás, mondhatni a modernkori labdarúgás feltalálói, képviselői, tehát mindig vonzák a nézőket, és akkor ugyanakkor a semlegeseket is, akik vagy Argentina mellé, vagy Anglia mellé letették a voksukat. Tehát a hangulat az maga csodálatos volt. Én közvetítettem ezt, és mondtam, hogy előre ívört labda, a kapus fut ki a kapuból, Maradona fut, felugranak szinte együtt, és Maradona fejjel gól. Szerintem a közönség is valahogy így vett. Először ugye a gólnak lelkesedtek, utána ugye elkezdett morgolódni mindenki, hogy vajon hogy volt ez. Vas István Zoltán pedig, akivel együtt közvetítettük a mérkőzést, egyszerűen így fölemelte a karját, és nem bizonysággal mondta, hogy kéz volt, hanem egy olyan tétova kérdezéssel, hogy lehet, hogy kéz volt. És ne feledjük, hogy 86-ban még nem volt VAR, meg semmi visszajátszási rendszer, esetleg a későbbi tévéközvetítés visszajátszásokban is sokan úgy voltak, hogy hát lehet, hogy kéz volt, lehet, hogy nem. És az igazán érdekes benne, hogy nem csak a közvetítő riporter, és hozzáteszem riporterek, hiszen nem én voltam egyedül, aki fejes gólnak minősítettem ezt a dolgot, hanem a közvetítő riporterek többsége sem vette észre, a tunéziai játékvezető sem vette észre, aztán később az ő nyakába próbálták varni ezt az egész dolgot, de nem vette észre, ne feledjük, hogy a játékvezetőnek egyetlen rálátási szöge van, tehát elképzelhető, hogy ő valóban nem látta, hogy kéz volt ez az eset.
4: A mérkőzés vezető tunézi Ali Bin Nasser talán túlságosan is tisztelte a világsztárt, talán valóban nem látta pontosan a történteket, de legalább az átfuthatott volna az agyán, miként történhetett meg, hogy a jóval alacsonyabb Maradona túlugrott a Shiltont, az angolok kapusát. A játékvezető a BBC-nek így nyilatkozott a gólról. Narrátor Szegő Tibor.
19: Nem láttam a kezezést, de voltak kétségeim.
13: Partjelző kollégámnak, Bogdan Docsevnek jobb rálátása volt az esetre. Hátrálva futottam a pálya közepe felé, és őt néztem, jelez a kezezést. Mivel elindult a felező vonal felé, nem volt más választásom, mint megadni a gólt.
4: A tunéziai játékvezető által említett partjelző, a bolgár Bogdan Docsev utólag a maga felelősségét elhárítva nyíltan bírálta a vezetőbírót. Ezt Katona László idézi önöknek.
15: Ha a FIFA egy európai játékvezetőt bíz meg egy ilyen fontos meccsel, Maradona első gólját biztosan érvénytelenítették volna.
4: Azt természetesen nem tudhatjuk, mi lett volna, ha rutinosabb játékvezető fújja a sípot, az ismétlésekből azonban világosan kiderült, mi történt. Mivel azonban videóbíró akkoriban még nem létezett, a gól érvényes maradt. A mérkőzés követően természetesen Maradónát is megkérdezték az esetről, mire ő sejtelmes választ adott. A rövid nyilatkozatot Tóth Béla narrálásában hallják.
10: A gól kicsit Maradóna fejével, egy kicsit Isten kezével született.
4: A Maradónára jellemző csibészes válasz, ha nem is nyílt beismerés, de tagadásnak sem tekinthető. Peter Shilton évtizedekkel később is ingerülten beszélt az esetről. A Guardianben megjelent visszaemlékezésében úgy fogalmazott, Maradóna csalt és megúszta. Szerint a játékvezető és a partjelző hibája volt, hogy a gól érvényes lett. Shilton azt is hozzátette, tudta, hogy Maradona csak kézzel érhette el a labdát, mert ő maga már fölötte volt, ráadásul a csapattársa is azonnal reklamáltak. A kapus különösen azt nehezményezte, hogy Maradona soha nem kért hivatalosan bocsánatot. Felolvasó, Szilágyi Dóra.
16: Maradona mondhatta volna egyszerűen, hogy kézzel ütötte be a labdát a kapuba, de inkább az Isten keze történetet választotta.
4: Shilton még évtizedekkel később is csalónak nevezte Maradonát, aki

0: játékosa volt, amit a pályán művelt, az tiszta varázslat volt.
1: Ez utóbbi félmondat rendkívül fontos a történtek értékelésében, hiszen nagy valószínűséggel még most, 40 év elteltével is Maradónak kezezőskója miatt emlékeznének erre az összecsapásra. A 4 perccel később az argentin zseni nem szerzi meg azt a találatot, amit a FIFA honlapján tartott szavazáson az évszázad góljának választottak meg. A Né Sport így próbálta visszaadni írásban azt, amit látni kell. Narrátor Szilágyi Dóra.
2: Az 55. percben még a legmegátalkodottabb angol szurkolók is Maradónának tapsoltak. Az apró argentin világsztár az angol térfél közepén megindult, sorra fektette el az őt kétségbe esetten szerelni igyekvő szigetországiakat, bevezette a labdát a 16-oson belőlre, leültette Shiltont is, és nagy nyugalommal ballal a kapu közepébe helyezett.
1: Novotny Zoltán közvetítésében így hangzott a legendás gól.
3: Utána a sarokzászlóval hajmolódott egy kicsit, most viszont mint a kés, a rajon megy át, a 16-osra belül van, elgurítja a kapus mellett a labdát, 2-2. Fantasztikus gól! A világbajnokság játékosa, torony magasan a legjobb játékosa, és hogy nehogy azt mondjuk, hogy az 5. percben beütötte a labdát a hálóba, bebizonyította és bemutatta, hogy ő a kezdet és a vég, ő az előkészítő és a befejező, ő a király, ő az Isten. A jobb oldalon kapta a labdát, elegánsan elvitte, 1-2-3 játékos mellett elfektette Shiltont, a világbajnokság legjobb kapusát, és kapozott még egyet a labdát, mint egy 3 méterről, nem a jobbik lábával a ballal, hanem a rosszabbikkal a jobbal, és ezzel megszerezte a második gólt már.
1: Az Hector Henriquétől kapott passz után Maradona sorrendben Peter Beardsleyt, Peter Reedet, Terry Butchert, Terry Fenicket, majd újra Butchert, és végül Peter Shiltont is kicselezte. Victor Hugo Morales, uruguayi sportkommentátor élőadásban a következőképpen közvetítette ezt a fantasztikus gólt. A magyar fordítás felolvasója Szegő Tibor.
4: Zseni, zseni, zseni. Gól. Sírni akarok. Szentisten, éljen a futball, micsoda gól. Diego Maradona. Sírnom kell, bocsássanak meg. Melyik bolygóról érkeztél te kozmikus űrhajós, hogy ennyi angolt hagy magad mögött, és az egész ország egyetlen emberként sírjon és ünnepeljen? Köszönet Istenem a futballért, Maradonáért, ezekért a könnyekért.
1: Novotny Zoltánt arról is megkérdeztük, hogy a kezezős gól ellenére miért gondolunk úgy az 1986-os világbajnokságra, mint Maradona diadalmenetére.
5: Maradona az Isten lett ekkor, nem beszélve arról, hogy ezen a mérkőzésen 4 perccel később rúgott egy olyan gólt, amit a 20. század legszebb góljának minősítettek. A belgák ellen ezt a mozdulatsort megismételte, és ebben az évben nem csak hogy a világbajnokság legjobbjának választották, hanem az év legjobb sportolójának is megválasztották Maradonát. Pedig az odavezető út a csoportmérkőzéseken Korea ellen 3-1, Olaszország ellen 1-1, Bulgária ellen 2-0, Uruguay ellen 1-0. Az argentin csillag Maradona a csoportmérkőzéseken, de még a 8-döntőben sem villogott. Kritikusai meg is találták. Maradona egy felfúlt hólyag. Maradona egy telerakott zokni. Írták, mondták róla. És a 4-döntőtől kezdve aztán minden sikerült neki. Tehát mondhatom, hogy egymaga ejtette ki Angliát, egymaga ejtette ki Belgiumot, mindkét meccsen 2-2 góllal megterhelve a riválisok kapuját, a döntőben pedig az ő szöktetésével robboghatott burúcsága mindent eldöntő találatig. Tehát Maradona maga gyors volt, kiszámíthatatlanul cselezett és ballábával félelmetesen lőtt. De hogyha már ezt a kezezett gólt emlegettük föl, természetesen, hogy azt idézi fel mindenki, arra gondol vissza mindenki. Én azt mondom, hogy Maradona szerezte az angolok ellen a 4-döntőben a világbajnokság 2 legendás, 2 legtöbbet emlegetett gólját. Mondhatna, hogy az évszázad legszebb és legcsibészebb találatát. A csibész az a kezezett gól volt, de a legszebb az, amikor még a felező vonalon túlról, ha támadó vonalat vagy oldalt nézem, jobb oldalról elindult, és már 3 angol játékos kicselezett egy mozdulattal, és utána még a kapuig, és elegánsan a kapust is kicselezve szerezte meg, vagy lőtte be a gólt. Tehát én, nekem mondjuk Albert Florian jutott az eszemben 1959-ből, amikor Budapesten a Német Szövetségi Köztársaság ellen a díszpálya elől indult el, balra, aztán a 16-os sarkánál fordult a kapu felé, és szerezte a gólt, és amikor visszanézett, akkor 5-en feküdtek a földön, tehát annyian játékos cselezett ki.
1: A világ Maradona lábai előtt hevert, s ami nagy szó, még az angolok is. Gary Lineker később a FIFA honlapjának így nyilatkozott. Ezt most Katona László narrálásában mutatjuk be.
0: Amikor Diego megszerezte azt a gólt, már ott a pályán azt éreztem, tapsolnom kell. Akkor és ott

0: tudtam, hogy valami egészen földön túli dolognak vagyok a szemtanúja. Elképesztő volt.
1: A szóló során kétszer is kicselezett, a ribácsel sem fukarkodott a jelzőkkel. Felolvasó Tóth Béla.
2: Dühös voltam az első gól miatt, de a másodiknál egyszerűen nem hittem a szememnek. Úgy ment el mellettem, mintha ott sem lennék. Mindent megpróbáltam, még fel is akartam rúgni, de olyan gyors és kiszámíthatatlan volt, hogy megmozdulni sem tudtam. Az a gól maga volt a szintiszta zsenialitás.
1: Angliában az Isten keze nem csupán sporttörténeti epizód, sokkal inkább nemzeti futballtrauma. Azt soha nem tudják és nem is akarják elfelejteni, hogy az első gól fontos lépés volt a válogatott kiesése felé vezető úton. Az angol visszaemlékezések mégsem tudnak haraggal, gyűlölettel tekinteni a történtekre, mert ott van a második gól. Bobby Robson értékelése is ezt tükrözi. Katona László idézi a következő nyilatkozatot.
0: Az első gól egyértelmű csalás volt, és mélyen elítélem, de a másodikra nincsenek szavak. Az a gól maga volt a csoda. A futball iránti tiszteletem kötelez arra, hogy elismerjem, egy zseni műve volt.
1: Isten keze és az isteni Diego. Az 1986-os argentin-angol meccsnél ellentmondásosabb találkozó alig ha van a futball VB történelmében. A mexikóvárosi mérkőzés azért maradt fenn örökre a szurkolók emlékezetében, mert Maradona 4 perc alatt előbb megsértette a futball szabályait, majd megajándékozott bennünket annak legcsodálatosabb pillanatával.

0: Önök az újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 2002. június 22-e, Kvangcsú. Dél-Korea Spanyolország, 0-0, 11-esekkel, 5-3. Avagy ahogy Spanyolországban emlegetik, az évszázad bünténye. A 2002-es torna eleve szokatlan volt, miután ez volt az első ázsiai rendezésű világbajnokság, ráadásul két ország, Japán és Dél-Korea kooperációjában. Ahhoz, hogy az itt történteket jobban megértsük, érdemes felidézni, hogy Dél-Korea hogyan várta a tornát. Ebben a Sport TV főszerkesztő helyettese Monc Attila volt a segítségünkre, aki akkoriban a Nemzeti Sport munkatársaként a helyszínről tudósított a világbajnokság alatt.
1: Nekem ugye a sokkal vegytisztább Dél-Korea jutott 4 hétig, ahol a futballal való viszony kicsit más volt, mint Japánban. Japánban már akkor értették a futballt, tudták a futballt, hogy ez miről szól. Dél-Koreában viszont nagyon sok mindent még tanítani kellett. Én arra emlékszem, hogy egyszer így üdögéltem a nézőtéren, bőven egy koreai meccs előtt, szerintem talán nyitó meccs volt, azt vette észre az ember, hogy egy kanyar megtelik szurkolóval, és elkezdik nekik betanítani a különböző szurkolói ritmusokat, amit aztán a mérkőzésen elő kellett venniük meghatározott intésekkel. Tehát volt pár ember, aki azt mondta, na akkor most ezt. És nem volt belülről jövő szurkolás feltétlenül, hanem ilyen betanított rendszerben szurkoltak, viszont nagyon hangosan és nagyon jól.
0: A társházigazdák közül Dél-Korea addig soha nem nyert VB mérkőzést. 2002-ben viszont Hsu Hsi-ting vezetésével hirtelen olyan csapattá vált, amely fizikailag, sebességében és mentálisan is felvette a versenyt az európaiakkal. A csoportban megverte Lengyelországot, döntetlent játszott az Egyesült Államokkal, majd legyőzte Portugáliát. Már az ezek után következő dél-koreai olasz nyolcaddöntő is indulatokat generált. Ennek okait Monc Attila foglalta össze.
1: Ugye Byron Moreno vezette azt a mérkőzést, ez egy ekvádori csodálatos játékvezető volt. Aki azzal kezdte, mindjárt a meccsen én adott egy 11-est Dél-Koreának, de az Buffon megfogta. És ugye még az egyenlítő gól előtt az olaszok simán eldönthették volna a továbbjutást, mert ha jól emlékszem, Vieirinek talán 2 zicsere is volt, mind a 2-t kihagyta, és aztán Szolkihjon mentette hosszabbításra a meccset, ahol aztán elszabadult a pokol. Ugye addigra már volt egy olyan, hogy Kokót lekönyökölték, Zambrottát agyonrúgták, Maldinit talán tarkon rúgták, volt, aki ütött, ugye ebből Del Piero kapott. Mégis a kiállítást az egyetlen egy ember kapott Totti a 103. percben, ami hát a helyszínen nehezen volt látható, legalábbis én rossz szögben ültem hozzá, de utóbb azért a felvételek alapján kiderült, hogy azért második sárgalapot adni, az súrolt a pofátlanságot. Az olaszok mégis rúgtak egy aranygolt, ugye Tomázi lőtte, ott elvileg vége kellett volna, hogy legyen a találkozónak, a VAR viszont sehol se volt, bíróistább azt mondta, hogy les, maradt az 1-1, és aztán An Jung-fan juttatta tovább Koreát, ugye, ami abban pech volt, az, hogy Maldini mellől szerezte a gólt pont.
0: Azt feltétlenül érdemes hozzátenni, hogy a Francesco Totti kiállítását jelentő második sárgalapot az ekvádori Byron Moreno játékvezető azért adta, mert a 16-oson belülre betörő olasz sztár szerintem műeséssel akart büntetőt kiharcolni. Az pedig még pikánsabbá tette a történteket, hogy a dél-koreai győztes gólját szerző An Jung-fan akkoriban az olasz Perugia légiósa volt. Nem csoda, hogy Luciano Gaucci klubelnök magából kikelve nyilatkozott a meccs után. Ezt Tóth Béla narrálásával hallják.
2: Azt megígérhetem, hogy Ant többé nem teszi be a lábát Perugiába. Eszemágában sincs olyannak fizetni, aki romba döntötte az olasz futballt.
0: Olaszországban a meccs után szinte nemzeti ügy lett a kiesés. Politikusok és futballvezetők is a válogatottjukat ért méltánytalanságról beszéltek. A több százezer dühös üzenettől egy időre a FIFA e-mail rendszer is összeomlott, az olasz sajtó pedig ösztűz alá vett a játékvezetőt, és persze a FIFA-t is. Monc Attila szerint mindez már ott a helyszínen is érzékelhető volt.
1: Nem szabad 2026-os szemmel megítélni a 2002-es médiát, hogy akkor még a napilapoknak és a printnek egyszerre volt erre, és nyilván az olaszok azok akkor még főként a napilapban tudtak hisztítni, hiszen a Gazzetta dello Sport akkor például a legnagyobb példányszámú európai sportlap volt, és ezért már osztották nagyon Morénót, pedzegették azt, hogy csalás, meg hogy FIFA nyomásra kellett tovább ütni a Koreának, meg hasonlók, de igazából a bűnlista az később lett teljes, ugye a spanyol meccse. Ugye az olaszoknak az a pekük is megvolt, hogy amikor ők utaztak haza, a szöuli reptéren találkoztak a Byron Morenoval. Cannavaro volt az, aki hát be akart rohamozni a bírót, de aztán valahogy a többiek így lefogták, és nem lett belőle nagyobb perpatvar, de nyilván Olaszország azért ezt erősen zokon vette, hogy egy sehonnai csapat így kiejtse őket ekkora hátszéllel. De hát azért az olasz futball múltját, meg köszön múltját ismerve, az ottani bírói túlkapások azok megvoltak, csak most éppen őket sújtották. Tehát ugye, azért, ha belegondolunk a bajnoki küzdelmekbe, hát a Juventus ezt évekig iparszerűen űzte, hogy a bírók hogyan kedvezzenek neki. Tehát nem volt újdonság az országban, csak mindig nagyon rossz szembesülni azzal, hogyha éppen téged sújtanak, és nem neked kedveznek.
0: Az eset kétségkívül beárnyékolta a világbajnokságot, de aki azt gondolta, ezzel vége a dél-koreai válogatott megkülönböztetett bánásmódjának, tévedett. Ez ugyanis csak a kezdet volt. Az olaszok elleni mérkőzés követően még lehetett azt mondani, az olaszok túl sok minden saját üdöztetés tudatukon keresztül látnak, a spanyolokkal szembeni negyeddöntőt viszont már nem lehetett elintézni egy kézlegyintéssel. Itt ugyanis nem csak néhány kétes ítéletről volt szó. A Daily Telegraph így kommentálta a történteket. Az újság által leírtakat Szilágyi Dóra olvassa fel.
3: A jegyzőkönyv szerint Dél-Korea kiejtette Spanyolországot, de a jegyzőkönyv hazudik. A világbajnokság bohózattá süllyedt.
0: Az argentin La Nación című lap is sommás véleményt fogalmazott meg. A narrátor Katona László.
4: A világbajnokságot akár semmisnek is lehetne nyilvánítani.
0: Idézzük fel, mi is történt pontosan. A 49. percben a spanyol Javide Pedro végzett el szabadrugást a jobb oldalról, a középre érkező labda a dél-koreai Kim Tae-jung hátáról a kapu jobb oldalába pattant, de az egyiptomi játékvezető Gamal Argandur Ivan Elherra állítólagos lökése miatt a gólt érvénytelenítette. A 90 perc 0-0-ás döntetlennel zárult, a hosszabbítás második percében Joaquin a jobb oldalon az alapvonal közeléből beadta labdát, amit Fernando Morientes a kapuba fejelt, a Michael Ragunát Trinidad és Tobagoi partjelző szerint a labda a beadás pillanatában már elhagyta a játékteret, ezért ezt a gólt is visszavonták. A lassításokból egyértelműen kiderült, a partjelző tévesen intett, a gól szabályos volt. Tegyük hozzá, ezen a VB-n az aranygól szabálya volt érvényben, vagyis ha a játékvezető megadja a találatot, a mérkőzésnek azonnal vége lett volna, és Spanyolország bejut az elődöntőbe. Így viszont 11-esek döntöttek, s ebben az ázsiaiak 5-3-ra nyertek. Hallgassunk meg néhány mérkőzés utáni reakciót Szegő Tibor, Katona László és Tóth Béla narrálásában.
5: Ivan Elguera, a spanyol válogatott védője. Mindenki látta, hogy két teljesen szabályos gólt szereztünk. Spanyolország csak azért nem nyert, mert egyszerűen nem hagyták, hogy nyerjünk. Ez szintiszta rablás volt.
4: José Antonio Camacho, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya. Azt gondoltam, egy világbajnoki negyeddöntőben sokkal korrektebb lesz a játékvezetés. Ez viszont botrányos volt. Nem csak a gólokról van szó, hanem arról is, hogy valahányszor támadást indítottunk vagy helyzetbe kerültünk, a partjelzők azonnal felemelték az ászlójukat.
2: Fernando Morientes, a spanyol válogatott támadója. Világbajnoki negyeddöntőről beszélünk, nem egy barátságos meccsről, amit akárhol le lehet játszani. Két meg nem adott gól, ilyet még soha senki nem látott. Elképesztő, ami itt történt.
0: A nemzeti sportot a 2002-es világbajnokság alatt a helyszínről tudósító Monc Attila számára lelátónőve is nyilvánvaló volt, hogy a játékvezetés finoman szólva sem korrekt, sőt, ennél erősebb kifejezést használt.
1: A mocskos csalásnak a fogalmát ez már kimerítette ez a mérkőzés. Tehát ott ugye elvettek két gólt, nagyjából másfél, de inkább kettő volt jogtalan abból, hogy elvették. Ott már érződött az, hogy itt kell segítség, és igen, akkor vigyük el őket a négyig, hogy legyen még két jó bevétel elkecsegtető mérkőzés ezen a tornán. A 11-esetnél már lehetett tudni azt, hogy Spanyolország nem éli túl. Ilyenkor vannak olyan törvényszerűségek, meg vannak olyan jelei a testbeszédnek, amiből arra rájössz, hogy ez egy felé fog menni.
0: A spanyol sajtó másnap hatalmas szalagcímekkel jelent meg, és az indoklást, ami miatt az első gólt visszavonták, kohamánynak nevezte. A címlapokon a játékvezetőket államtolvajoknak nevezték, a mérkőzés pedig az évszázad bűntényeként, sőt utalva a játékvezető egyiptomi származására, fáraói rablásként is minősítették. Talán mondani sem kell, Huss Hiddink, de akkor a holland szövetség kaptánya egészen más szemüvegen átlátta a mérkőzést. A felolvasó Szegő Tibor.
5: A vesztes csapatnak a tükörbe kellene néznie. Ha egy olyan tapasztalt csapat, mint a spanyol, nem tudja kihasználni a hibáinkat a 120 perc alatt, akkor nem a külső körülményekre kellene fognia a vereséget.
0: A negyeddöntő után az egész világ felháborodott. Monc Attila a helyszínen azonban azt tapasztalta, a legjobb négy közé jutó dél-koreaiakat, ez cseppet sem érdekelte.
1: Nem érdekelte őket. Ők tovább jutottak, és ők ott vannak a világ négy legjobb csapata között. Eddig tart a mondat. Se de, se ám, se bár, se semmi nem volt. Hiddink meg, tulajdonképpen Isten volt. Én hazafelé jövet volt az a szerencsém, hogy amikor a reptéren voltunk, ott találkoztunk vele, és láttuk, hogy hogyan viszonyulnak hozzá. Tehát ez a személyi kultusznak a nem tudom hányadik hatványa volt. Csak és kizárólag neki tulajdonították a sikert, és voltak utána a játékosok. Tehát Hiddink szerintem ott, hogyha lett volna másnap egy választás, akkor 100%-os szavazati aránya megnyerte volna, bármiért indult volna az államelnöki posztra, a miniszterelnöki posztig, bármit, mindent.
0: A világ botrányt nem lehetett elkerülni. A dél-koreai olasz nyolcad döntő után még óvatosan fogalmazók és arcátlan csalásról, a rendező ország csapatát gátlástalanul segítő rendszerről beszéltek. A FIFA-nak nem volt választása. Keith Cooper, a szervezet kommunikációs igazgatója, sajtótájékoztató keretében reagált a vádakra. Ezt Katona László narrálásával idézzük önöknek.
4: Szó sincs előre eltervezett csalásról vagy manipulációról Dél-Korea javára. Az összeesküvés elméletek az élet minden területén felbukkannak, és az esetek 99%-ában alaptalanok. Ez a mostani is a 99%-ba tartozik. Azt azonban el kell ismerni, valóban történtek olyan komoly és aggasztó játékvezetői hibák, amelyeket ki kell vizsgálni.
0: Az ausztrál televíziónak nyilatkozó FIFA elnök Sepp Blatter a játékvezetés kritizával próbálta a saját és a FIFA nevét tisztára mosni, de közben odaszúrt a spanyoloknak is. Az idézetet Szilágyi Dóra olvassa fel.
3: A negyeddöntők előtt külön kértem a játékvezetői bizottságot, hogy a legfelkészültebb, legjobb bírókat küldjék a pályára, származási helytől függetlenül. Az üzenetemet nyilvánvalóan megértették, de nem hajtották végre. Nehezen érthető a dél-koreai meccsekre küldött asszisztensek és bírók kiválasztásának logikája. Ugyanakkor, ha nagy csapat vagy, a rendes játékidőben le kellene győznöd egy kis csapatot. Könnyű mindig a bírókat és a partjelzőket hibáztatni. Ők is emberek, ők is hibáznak, ahogy a játékosok és az edzők is.
0: Ami pedig az oly sokat emlegetett Gamal Argandúrt illeti, az akkor 45 éves egyiptomi nemzetközi nyomás és a rázuduló gyűlölet cunami miatt azonnal visszavonult a profi játékvezetéstől. A spanyol iSport napilap nem sokkal a meccs után megvádolta, hogy a FIFA dél-koreai alelnökétől, Chung Moon-juntól a továbbításért cserébe luxusautót kapott ajándékba, mire Argandúr rágalmazásért beperelte az újságot. Az esetleges megvesztegetés és a találkozó tudatos elcsalása soha nem nyert bizonságot. Argandúr 2022-ben a spanyol sportnapilapnak a Márkának adott interjút, amelyben így beszél saját és asszisztensei teljesítményéről. Az idézetet Szegő Tibor olvassa fel.
5: Kiválóan vezettem a mérkőzést. Ha megnézik a felvételeket, az összes döntésem helyes volt. Nem adtam sárgalapot feleslegesen, kézben tartottam a feszült játékosokat, és az első meg nem adott gólnál is jól láttam a szabálytalanságot. Viszont a játékvezető nem láthat mindent az alapvonalnál. Bíztam a partjelzőm jelzésében, aki határozottan azt mutatta, hogy a labda kiment. A szabályok szerint nekem el kellett fogadnom az asszisztensem jelzését. Az a hiba az ő hibája volt, nem az enyém.
0: Ugyanebben az interjúban az egyiptomi játékvezető a spanyolokat is kiosztotta. Narrátor Szegő Tibor.
5: A spanyolok egyszerűen nem tudtak emelt fővel veszíteni. Nem a játékvezető tehet arról, hogy 120 perc alatt képtelenek voltak gólt lőni egy náluk sokkal gyengébb csapatnak, és a 11-eseket is elhibázták.
0: A legjobb négy között már eltűnt a dél-koreaiak hátszele, az elődöntőt a németekkel szemben 1-0-ra elveszítették, a bronzmeccsen pedig 3-2-re kikaptak a törököktől, mindkét meccset korrekt játékvezetés jellemezte. Viszont az olaszok és a spanyolok a tőlük elvett lehetőséget soha nem kaphatják vissza, s bár nekik ez nem igaz, a történtek ezúttal is szabálymódosításra kényszerítették a FIFA-t. Mivel a nyelvi és kommunikációs hiányosságok vezettek a botrányokhoz, 2002 után eltörölték azt a gyakorlatot, miszerint a VB meccsekre különböző nemzetiségű és sokszor alacsonyabban jegyzett bajnokságokból érkező partjelzőket és bírókat sorsolnak össze. Önök az Újra töltve című magazinműsor 14. részét hallották. Az elmúlt percekben a labdarúgó világbajnokság 1930 óta íródó történetének néhány érdekes fejezetét mutattuk be. Olyan mérkőzéseket, amelyek valamiért különösen alakultak. Kézzel szerzett gól, 75 percig passzolgatás a félpályán, bírói segítséggel megtámogatott rendezőország. Reméljük érdekes történeteket hallottak. Amennyiben kíváncsiak sorozatunk korábbi epizódjaira, akkor keressék a Nemzeti Sport Helio Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval járultak hozzá az adás elkészüléséhez. Szilágyi Dóra, Katona László, Tóth Béla, Szegő Tibor. Hangutó munka, Kreisz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
6: Ez volt az Újra töltve a Nemzeti Sport Rádióban.
7: 17 óra pontos idő, köszönjük szépen Kreisz Bálintéknak, valóban tartalmas és érdekes mérkőzésekre, tartalmas anyagot hallottunk, és érdekes mérkőzésekre tekinthettünk vissza. Mint ahogy érdekesen alakult Angliában a Manchester City találkozója, végül is Tóth Alex csapata a Bournemouth ellen a City fordítani tudott egy utolsó pillanatos góllal, és 2-1-re nyert. A magyar válogatott játékos a 75. percben lépett pályára. A másik mai mérkőzésen Brighton Aston Villa 4-0. Hamarosan kezdődik Spanyolországban az Atletico Madrid Villarreal összecsapás Gulácsi Péter nincs ott, a Villarreal kezdőjében, kezdőcsapatában 17 óra 30 perctől pedig jön a Newcastle Liverpool mérkőzés Angliában. 17 óra 30-tól magyar mérkőzések, a férfiaknál az első osztályban Győr Zalaegerszeg, Kisvárda Debrecen élőben, itt a Nemzeti Sportrádióban, az MB2-ben a fiúknál Csákvár Kazinc Barcika és Soroksár Szentlőrinc, 17:30-tól pedig a lányoknál majd az első osztályban Astra Ferencváros. És mielőtt jönnének a legfrissebb hírek, egy gyors helyzetjelentés a Formula 1 világából. Nos, a 72 körös holland nagydíj 67. körében Norris, Antonelli és Russell az első három sorrendje, tehát óriási a csata a harmadik helyért is, Russell, illetve Hamilton között az első ötöt a szintén Ferrari-s Charles Leclerc teszi teljessé. A legfrissebb híreket követően innen robogunk tovább a körkapcsolásban.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
8: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
6: Műsorajánló. Labdarúgás.
8: A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű. Megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
9: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
10: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
11: És szerintem zseniális ez a szöveg.
12: Ezt überelhetetlen.
9: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
12: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
10: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
9: Csináljuk a fesztivált. Az ötödik évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
6: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
13: Halász Bence harmadik helyezett Hozsúfban. Víz- és energiagazdálkodási javaslatot terjeszt a parlament elé a kormány. Folytatódik a kellemes nyári idő. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
6: Sporthírek.
13: Halász Bence harmadik helyen zárta a férfi kalapácsvetők küzdelmeit a lengyelországi Hozsúfban zajló atlétikai gyémántliga versenyen. Az Európa-bajnok halász 79,44 méteres eredményével állhatott a dobogó alsó fokára, a kanadai Katzberg és a német Hummel mögött. Ma két mérkőzéssel zárul a labdarúgó NB1 ötödik fordulója. 17 óra 30 perctől a címvédő Eto FC a Zalaegerszeget, és ugyancsak 17:30-tól a Kisvárda a Debrecent fogadja. Mindkét meccset a Nemzeti Sportrádió, valamint az M4 Sport és az M4 Sport Plus közvetíti élőben. Az angol Championshipben Callum Stiles csapata a West Bromwich Albion hazai pályán 3-1-re legyőzte a Burnley-t. A magyar válogatott játékos öngóljával a vendégek szereztek vezetést, ám a West Brom fordítani tudott, így két forduló után is hibátlan, és 6 pontjával második helyen áll a pontvadászatban. 8. helyen végzett a magyar négyes fogadhajtó csapat a németországi lovas világjátékokon, Aachenben. A versenyt a holland hármas nyerte, második helyen az ausztrálok, harmadikon a belgák zártak. Egyédiben Dobor Dobrovic József a 20. helyen végzett, közvetlenül a fia előtt, míg Váci István 30. lett.
6: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
13: Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, közölte a kormányfő Pakson. Mint fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Hangsúlyozta azt is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A Paks által megtermelt energia nélkül az ország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne, tette hozzá Magyar Péter. Jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján, körülbelül 150 méter van még hátra addig, hogy összeérjen, jelentette ki a honvédelmi miniszter Pakson. Ruszin Szendi Romulus emlékeztetett arra, hogy csaknem másfél hete érkezett meg az első kőszállítmány. Azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. Az október 23-ai ünnepségek támogatására kérte fel a vállalatokat a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi atomerőmű védelmére érkezett felajánlásokra utalva közölte. A kormány úgy látja méltányosnak és helyesnek, ha az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megünneplésének költségeit nem csak az adófizetők, hanem a hazai cégek és a hazánkban működő nemzetközi vállalatok is finanszíroznák. A felvetésre reagálva a Fidesz kommunikációs vezetője emlékeztetett arra, hogy a vállalkozók és a vállalatok is adófizetők, tehát, mint fogalmazott, beszállnak a közös ünnepségbe. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás a hónap második hetében. Augusztus 9-e és 16-a között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az elmúlt hónapok fejlesztései közül kiemelte, hogy elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás és a valós idejű térképes utastájékoztatás. Az új rendszerben a vonatok, hévek és tramtrain járatok mellett régiós nézetben a helyközi buszok is követhetők. Csonterekéket kapott a prágai magyar katolikus plébánia. Szent István király, Szent Imre herceg és Boldog Gizella hitelesített erekjéit Tóth Pál Tamás agyatékából ajándékozták gyermekei a közösségnek. A cseh főváros és környékének magyarsága augusztusban hagyományosan a Szent Henrik és Kunigunda templomban emlékezik meg Szent Istvánról.
6: Közlekedés.
13: Az M0-as autóút déli szektorában Gyálnál az M3-as autópálya felé vezető oldalon baleset történt. A 36-os kilométernél a külső és a kihajtósáv zárása miatt 3 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
6: Időjárás.
13: Folytatódik a napos száraz idő. Időnként megélénkülhet a szél. Hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb eső, zápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
6: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
14: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
7: Ennél jobban nem is lehetett volna kiszámolni, hogy mikor kapunk szót. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Lando Norris ebben a pillanatban megnyerte a Formula 1-es holland nagydíjat. Másodperceken belül, illetve egészen pontosan ebben a pillanatban Kimi Antonelli a második, Russell a harmadik, Hamilton pedig a negyedik helyen halad át a célvonalon, Charles Leclerc pedig az ötödik pozícióban. Tehát még egyszer, Norris, Antonelli, Russell, Hamilton, Leclerc az első öt sorrendje, Verstappen, ahogy azt korábban már jeleztük, a második körben falhoz csapta az autóját, így a Red Bull holland világbajnoka a jó ideig utolsó holland nagydíjon Zandvoortban kiesett és nem tudott célba élni. Hiába a rekordszámú 325 ezres nézősereg ezen a hétvégén, a promóter nem hosszabbított szerződés Zandvoorttal, tehát egy jó ideig nem lesz holland nagydíj. Na ennyit a Formula 1 világáról, és akkor hamarosan magyar foci, előtte viszont egy nagyon-nagyon friss, ropogós hír, csokor, vagy két hír egyben, két nagyon jó hír egyben. Szoboszlai Dominik is, meg Kerkez Milos is ott van a Liverpool kezdőjében. A 17 óra 30 perckor, alig 20 perc múlva kezdődő Newcastle elleni idegenbeli mérkőzésem. Na de hogy ki lesz ott majd a nyugati rangadón az Eto Zalaegerszeg mérkőzésen a kezdőkben, erről már a helyszínről, az Eto Parkból Cseszregi Balázs számol majd be. Szia Cseszi, kérlek a két kezdőt ismertesd velünk.
15: Szia Körnek, köszöntöm a hallgatókat. Az Etóban még nincs ott a két újonc, legalábbis a kezdőben Agba és Benete is a kispadon kap helyet. Petrás Bumba, G, Szép, Bíró, Stefuj, Kripi, Csumatum, Gyukanovics, Urblik és Gavrics, ez pedig egy 5-3-2-es játékrendszernek tűnik majd az Etótól. A Zalaegerszegben nincs az a Szendrei, aki iránt, hogy az Eto is érdeklődött, a legfrissebb hírek szerint nem az Etóba, hanem az Újpestbe igazol majd a zalaegerszegiek középpályása. És hát talán emiatt, talán más miatt, de nem is tartják be, és nem is tudják betartani már a magyar szabályt. A zalaegerszegiek, igaz, hogy az eladásokból származó bevétel azt az összeget majd pótolni fogja, ami a magyar szabály miatt kiesik, hiszen a zalaegerszegnek viszont nincs akadémiája, tehát az akadémia miatt nem kell tartaniuk a magyar szabályt sem. Így néz ki a kezdő: Gundel, Takács, Peradza, Krepsun, Csonka, Penyába, Calderon, Maxwell, Amato, Csikámbó, Babos és Enrique. Ez a kezdő 11. A kispadon még két magyar van. Egyrészt Garai Zétény, másrészt Kisbence, bocsánat, harmadikként pedig Harangi Éden is, de hát ugye ő egyelőre még az Egyesült Államok utánpótlás válogatottjában szerepelt legutóbb. Nagyjából ennyi, egyelőre olyan 2000-2500-an vagyunk itt a Győri Etto Parkban, de azért így ránézésre leszünk olyan 3000-3500-an, mert folyamatosan jönnek a szurkolók. Az zalaegerszegiek egyelőre még nem jöttek be. Egyelőre ennyit innen az Etto Parkból.
7: Mielőtt jönne vissza a szó Budapestre, Csesszi, még egy fél pillanat erejéig azt a kettőséget, akár helyben a helyi szurkolók, akár te magad hogy éled meg, hogy a bajnokságban veretlen az Etto, a nemzetközi kupától viszont búcsúzott az átalakuló csapat.
15: Hát itt a végén mondtad ki, ez egy átalakuló csapat. Szerintem azt a helyzetet nem tudták itt jól kezelni Győrben. Most a vezetők, vagy nem tudom, hogyan bárki más, hogy itt azért játékosok nagyon meg voltak indulva, nagyon szerettek volna egyel feljebb lépni és elmenni külföldön, folytatni a pályafutásokat egyébként érthető módon, miközben meg a klub szeretett volna bejutni valamelyik nemzetközi kupa főtáblájára, és ezt nehéz volt. Ugye jöttek a sérülések is, és akkor végül jöttek az eladások is, vagy előbb el kellett volna adni ezeket a játékosokat, és már korábban hozni helyettük újakat, mert ugye ezen a héten jöttek ketten, jövő héten még állítólag még ketten, és összességében talán még négyen is érkezhetnek ide a Rába partjára az Etto csapatába, és köztük lesznek, ha minden igaz, akkor magyar játékosok is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyjából ezzel magyarázható ez. Illetve hát azzal, hogy Borbély Balázs távozásával meglökött egy dominót, és az a dominó elég gyorsan felborult, hiszen aztán utána nem sokára elment Steven van Haren, és lehet, hogy ez volt a legnagyobb vesztesége az Ettónak. Úgyhogy hát nagyjából ez így néz ki. A szurkolók egyelőre a csapat mellett vannak, meg nagyon szeretnék a jó szereplést. Én azt gondolom, erre egyébként van is esély, de hát ma az a mumus érkezik a Rába partjára ide az Etto Parkba, hogy érkezett, aki ellen tavaly mindössze egy döntetlen sikerült szerezni, és itt az Etto Parkban is nyerni tudott az Zalaegerszeg Bakti góljával 1-0-ra.
7: Hattyúval találkoztál a stadion környékén?
15: A hattyú ilyenkor várakozik az öltözőben, hogy aztán rá tudjon szállni a vállakra.
7: Köszönöm szépen Csesszegi Balázsnak. Hamarosan meghallgatjuk majd itt a magyar szabály elengedésével kapcsolatban a Zalaegerszeg mesterét, Filipe Cserikáját, amire ugye utalt már Csesszegi Balázs. De 17 óra 30 perckor keleten is lesz egy rangadó, méghozzá a Debrecen ugye a Kisvárda együttesével találkozik. Kisvárdán jöjjenek az ottani kezdőcsapatok. Tóth Bélától. Szia Béla!
16: Szia Kornél, köszöntöm a hallgatókat. Nem akarom elriasztani a hallgatókat, de hogyha esetleg Golgazdag mérkőzésre számítanak, akkor egy eredménysor az előző idényből, ugyanebből a párosításból: 0-1-0-1-0-0. Reméljük, hogy ennél azért több gól születik majd ma itt Kisvárdán, ahol a Debrecen a vendég. A hazaiaknál kettő változtatás, illetve összesen négy változtatás történt az előző bajnokihoz képest. Bekerült a csapatba a védelem tengelyébe Klumecki, Nagy Krisztián, Ésik Ákos a középpályára, elől pedig az a Tonislav Jordanov a center, aki félpályás gólt szerzett legutóbb Debrecenben. Popovics a kapuban a hazaiaknál, tehát Nagy, Radmanovac, Klumecki, Soltész összetételben a hátvédsor, a középpályán védekező feladattal Mbok, Melnyik, a széleken Matanovic, valamint Ésik, középen pedig Herz, a mögött a Jordanov, mögött aki tehát a középcsatár. A túloldalon a Debrecennél kettőt cserélt az észt kapitány Gert Remmel, bekerült a csapatba Terca Gergő a védelem jobb szélére, ő is 2007-es születésű, mint Patai Dávid a másik friss ember. Andrejev a kapuban, Terca tehát a jobb hátvéd, Lang, Mehias és Guerrero még a hátvédsorban, Patai és Boskovics a középpályán, elől Dénes, Dzsuzsák, Cibla és Szendrei, ugye több sérült is van a Debrecennél, például például a nyári szerzemények közül Szerzsi Samper, valamint Kocsis Dominik is kidőlt az elmúlt hetekben, és eltiltott is van, Batik kimaradt ugyanis eltiltás miatt, ugye még ezen kívül további két mérkőzése nem áll a Debrecen rendelkezésére. Szűk negyed óra is kezdődik a mérkőzés a Szó Budapesté.
7: Köszönjük szépen Bélának, és akkor a Nemzeti Sportrádió stúdiójában pedig nagy tisztelettel és szerelettel köszöntöm Bene Ferencet, állandó szakértőnket. Hát Feri, fel van adva a lecke, keletre is kell figyelned, nyugatra is kell figyelned most egyszerre. Hogy megy ez az osztott képernyős figyelemmegosztás?
17: Tiszteltel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatói, szervusz Kornél. Hát megmondom őszintén, ugye ilyenkor kettő mérkőzés van egy időben, tehát természetesen hallgatók semmiről nem fognak lemaradni, ha véletlenül a Szó esetleg Győrbe van és Kisvárdán gól születik, akkor azonnal reagálunk rá. Viszont taktikai szempontból ugye egyfajta beharangozóval tudok kedveskedni a kedves hallgatóknak, de hogyha teljes mértékben koncentrálni kell, akkor az a realitás, hogy egy mérkőzést fogok elemezni. Nevezetesen a Győr-Zalaegerszeg hát mérkőzés terveit, taktikai változtatásait a megszokott minőségben igyekszek interpretálni a hallgatók felé, viszont ha Kisvárdán esetleg gól van, akkor nyilván a gólról tudok pár szót beszélni, de a taktikai szempontból az edzők megoldásait Győrbe fogom koncentráltan.
7: Oké, akkor viszont mivel a Győr lesz a hangsúlyos, viszont Kisvárdán volt legutóbb a Szó, egyetlen fél mondattal csak erre a keleti mérkőzésre. Nem akarok, Isten ősz, hogy magamra haragítsak bárkit is, de hogy ez ilyen roncsderbi jellegű egymásnak feszülés most? Azért a Debrecen volt már jobb paszban, a Kisvárdától meg nem tudom, hogy lehet-e többet várni.
17: Érdekes, mégis én nem ebből az irányból közelíteném meg a találkozót, hiszen a Kisvárda oldaláról azért van egy nagyon-nagyon stabil csapatjáték, amely inkább a játékstílusból adódóan az ellenfél játékának a tönkretételére, az elrontására épül, de hát semmi gond, végis ez is egy stílus, és ahogy a statisztika is mutatja, és beszámolt róla Tóth Béla kollégánk, hogy nem várható feltétlenül sok gól a Kisvárda-Debrecen találkozókon, viszont van egy olyan érzésem is, hogy egyrészt a Kisvárda azért egy nagyon-nagyon stabil csapat. Az tény, hogy eddig a gólszerzéssel bizonyos szempontból hadilábon áll, és kevés győzelme is van. Ugyanakkor a Debrecent viszont korán sem tartom ennyire gyenge csapatnak, mint amennyi eddig kijött belőle a magyar és a nemzetközi bajnokságokban. Tehát, vagy nemzetközi kupasorozatban. Tehát gyakorlatilag a Debrecen most, hogy már nem... Hát úgymond nem fenyegeti a nemzetközi kupa részvétel. Én várok tőlük egy szignifikáns kiegyenesedést és egyre jobb formát a magyar bajnokságban.
7: Na térjünk át akkor viszont a nyugati derbire, a nyugati csatára, az Eto-Zalaegerszeg mérkőzésre. Szóba került már, hogy a Zete elengedi az öt magyaros szabályt, ajánlás, kinek melyik megfogalmazás a szimpatikusabb. Mi több, Szendrei Norbert is szóba került a mérkőzést megelőző interjúban. Jöjjön Cselikeje mester, akivel Mohai Bence beszélgetett.
18: So if you look at the starting 11, ha ránézünk a kezdő 11-re, az első, ami feltűnik, hogy csak három magyar játékos szerepel a csapatban, ha csak nem történtek az elmúlt héten honosítások, de erről nem tudok. Ki hozta meg ezt a döntést? Mondjon egy pár szót a hátteréről ennek a döntésnek, hiszen ez nem követi a magyar szabályt.
19: Üdvözlök mindenkit. Hogy mindenki tudja, jelenleg itt ilyen átmeneti állapotban vagyunk, sok játékost eladtunk, és természetesen az anyagi bevételt jelent a klub számára, és egy hosszú távú fejlesztési tervünk van. A legfontosabb az a klubnak a fenntarthatósága. Nem szabad csak rövid távban gondolkodnunk, mert az nem előnyös a klubnak sem, és az egész NB1-nek sem. Az a fontos, hogy betöltsük az egyelőre hiányzó helyeket, és ezért globálisan keresünk játékosokat. Ez nagyon fontos az egész magyar ligának, és fontos a Zete számára is.
18: Szóval elengedték a magyar szabályt.
19: Én azt mondom éppen ugye, hogy mi hosszú távban gondolkodunk. Tehát ebben a legfontosabb az, hogy fenntartható módon üzemeltessük a klubot. Nem szabad rövid távon gondolkodni csak. Ez a célunk, és ehhez fejlesztjük a játékosokat, és így lesz mindenki elégedett, és így lesz elégedett a játékos is, a klub is, és ez mindenkinek előnyös.
18: Szendrei Norbert nem csak a kezdőben, hanem az egész keretben sincs benne. Mi történt vele?
19: Őszintén szólva jelenleg két ajánlata is van, az egyik itthonról érkezett, a másik pedig külföldről. Most klubként úgy döntöttünk, hogy nem biztos, hogy a legjobb ötlet, hogyha most pályára küldjük, mert lehet, hogy hamarosan eredményesen lezárulnak ezek a tárgyalások. Éppen azt várjuk, hogy akkor ez megszületik-e ez a megállapodás, akkor az előnyös ugye a klubnak is, a játékosnak is, semmi gond. Ha mégsem születik megállapodás, akkor pedig jövő héten pályán láthatjuk.
7: 17 óra 20 perc a pontos idő, az Zalaegerszegiek mesterét hallottuk. Sok érdekes információ elhangzott ebben az interjúban. Haladjunk visszafelé. Szendrei Norbert nincs a keretben, egy magyar, egy külföldi ellát. Hát a magyar nincs hivatalos megerősítés, de az pont ugye a mostani rivális Eto ajánlata, tehát sokszorosan érdekes lenne, hogyha ő most a pályán lenne. Kiindulva abból, akár amit Csesszegi Balázs mondott, hogy nagyon sokan menni akartak, és nem akarnak, vagy nem akartak maradni. Egy ilyen játékost, akiért van ajánlat, és szemmel láthatóan menni akar, valamilyen módszerrel magadhoz tudod láncolni, vagy ennek nincs értelme?
17: Nekem az a tapasztalatom, hogy amelyik játékos menni akar, és zavar van a fejébe, és külföldre vágyik, azt nem szabad marasztalni erőszakkal, mert nem fog tudni olyan teljesítményt leadni, és nem fog tudni olyan teljesítményt nyújtani a csapat számára, és mindig a legfontosabb a klub és a csapat, és aztán az egyén. Viszont nyilván, ahogy mondtam, hogy a klub a legfontosabb, mindig meg kell találni azt az egészséges kompromisszumot, amivel a klub is jól jár, meg a játékos is, de hogyha egy játékosnak van kérője, konkrét ajánlata van, és az a játékos kinyilvánította, hogy el akar menni, és erőszakkal ott tartod a klubnál, akkor azt onnantól kezdve azt a játékos lelkileg, mentálisan koncentrációba elvesztetted.
7: Egy nagyon picit elrugaszkodva most a magyar bajnokságtól, Julián Álvarez, Atletico Madrid-Barcelona reláció. Most, ami a legnagyobb játszótéren, ami zajlik, ott mi lehet a jó döntés? Most az elvről beszélünk, azért hoztam a példát, mert hogy a legnagyobb tömegeket érintő, vagy a legtöbb emberhez eljutó sztori az most talán ez, hogy az Atletico egyértelműen nem akarja most, hogy az Arsenal állítólag bejelentkezett Julián Álvarezért, tehát van egy játékosod, aki szemmel láthatóan nem akar maradni, nem beszél már az edzővel se, kis túlzás. Mindent kinyilvánított, viszont annál értékesebb, hiszen az egyik leginkább értékes korona ékszered. Ott akkor itt mi lehet a megfelelő megoldás? Mert nyilván közvetlen rivális, értem az Atletico gondolkodását, hogy közvetlen riválishoz nem akarja elengedni, még akkor se, ha pénzt adnak érte.
17: Hát nyilván ilyenkor elindul egyfajta kötélhúzás, tehát minden játékos más személyiség, tehát amikor az öltözőben kezelsz egy közösséget, és ott van 25 játékos, az 25 fajta személyiség, annak mind meg kell találnod a pinkódját edzőként, úgynevezett pinkódját, hát nyilván a közös
7: nevező. Kezelő, használati útmutató.
17: Igen, sokféle vicces meghatározást tudunk erre említeni. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy tisztázzuk a játékossal, hogy ő is a klubnak egy része, és számára is egyértelmű legyen, hogy a klub a legfontosabb. Nyilván minden játékosnak saját maga a legfontosabb, tehát ez a legnehezebb úgymond meggyőzni a játékost, de hát ilyenkor az a fajta kötélhúzás indul el, hogy az teljesen egy logikus érv, hogy közvetlen vetétásnak nem akarják eladni az adott esetben a játékost. Ha a játékos kézzel-lábban menni akar, akkor megijön az, hogy erőből is meg lehet győzni, lehet hatni a pénztárcájára, lehet hatni az önérzetére, lehet hatni a karrierjére, mert nyilván, hogyha mondjuk adott esetben száműzik a második csapatba, és kihagy fél évet, és nem játszik, az a karrierjének se tesz jót, tehát úgymond meg kell találni megfelelő kompromisszumot. Itt azért nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy a játékos milyen jellem, mekkora erős karakter, mennyire van szükség az edzőnek rá, mert hogyha már az edző, a csapat és a játékos között nincs meg a harmónia, és mondjuk teljesen elvesztette az edző a játékost, vagy akár a játékostársak is elvesztették adott esetben a játékost, akkor nincs más megoldást, el kell engedni, akkor remélhetőleg több kérője van, és aközül a legkevésbé veszélyes riválisnak kell kölcsön vagy végleg odaadni.
7: Na de vissza Filip Cserika nyilatkozatához, az Zalaegerszegi vezető edző, ugye Szendrei mellett, hát kitért arra, hogy akkor elengedik a magyaros szabályt, vagy a magyar szabályt, a magyaros ajánlást, illetve, hogy abszolút nem magyar játékosokban gondolkodik, hanem ugye, ahogy ő fogalmazott, hanem megkeresni azokat, akikkel a klub működését lehet biztosítani. Nekünk innen piros-fehér-zöldbe öltöztetett stúdióból nyilván rosszul esik a mondat első fele. Teljesen természetes. Viszont teljesen mindegy, hogy milyen színű a stúdió, mert az eszünk fölfogja a mondat második felét. Hogyan lehet ezt a kettőt összegyúrni, hogy meglegyen? Mert érted, hogy hova akarok kiukadni? Tehát ez az első nem lehet csak érzelmi oldal, mert a magyar válogatott az nekünk nem csak érzelmi kötődés, hanem egyben a létünk, a szórakozásunk, hát a mindenünk.
17: Több annál, így van.
7: Igen, tehát a több annál. Viszont a másik oldalról értem őket, amikor kötnek olyan üzleteket, ami Magyarországon teljesen ismeretlen volt korábban, és az Zalaegerszeg egy eddig itthon nem látott úton indul el, és láthatóan jól működik. Van egy óriási kettősség.
17: Igen, hát az, hogy milyen stílus vagy milyen eszközrendszer alapján működtet valaki egy klubot, annak nagyon-nagyon sok példát látjuk külföldön is. Tehát van olyan klub, amelyik úgynevezett bevásárló klub, tehát egész egyszerűen kinevez egy vezetőedzőt, és az a vezetőedző a saját játékrendszerére hoz, igazol játékosokat, és mint egy puzzle-t a hiányzó darabokat szépen kivásárolják. Van olyan klub, amelyik egyértelműen a saját utánpótlására épít, és fel akar építeni minden évben az utánpótlásból 2-3 játékost, akit szépen beépítenek, és esetleg gazdaságilag úgy teszik sikeressé a klubot, vagy működtethetővé, hogy eladják később ezeket a játékosokat, úgynevezett kinevelt saját nevelésű játékosként. Aztán van az a klubmodell, amelyik bevásárol olcsón játékosokat, és esetleg drágábban próbálja eladni. Gyakorlatilag erről beszélhetünk itt az Zalaegerszeg részéről, ami végül is egy teljesen logikus, és hát az, hogy most mennyire fenntartható modell, azt majd az idő eldönti, de egyelőre működőképes, gyakorlatilag szűk egy év alatt azért viszonylag sikereket értek el, de azért azt tegyük hozzá, hogy kulcsjátékosokat teljesen elvtelenül azonnal eladogatnak, és a vezetőedzőjük is eligazolt. Tehát gyakorlatilag azt a munkát, amit felépítettek, azt 2-3
7: szerződés a vizet bontása, a gyerekkel együtt borították. Hát
17: gyakorlatilag teljesen, tehát felépítettek egy szép homokvárat, és egy rugással felborították az egészet, vagy lerombolták.
7: Oké, Feri, de most muszáj közbeszólnom, tehát a Győr egy picit hasonló cipőben van. Arról hallottunk, arról csicseregtek, félhivatalosan, nem hivatalosan, öltözői pletyka, zuhanyhíradó. Azért nem engedtek el télen senkit, mert hogy nagy célok és tervek vannak. Erre azt mondja ugye most Cseszregi Balázs, hogy a félkeret elvágyódott. Tehát most Bemboldi, értem, ő a világbajnokságon volt, kizártnak tartom, hogy ő neki az egyiptomi szerződés lett volna álma vágya, tehát hogy egyébként, ha ebből egy Európa Liga, adj Isten, egy BL főtábla van, akkor szerintem meg lehetett volna győzni, hogy maradjon. És akkor, amikor a Viking úr elleni első meccs volt, akkor még egy vagy két játékos hiányzott, tehát akkor még ott volt majdnem, hogy a tavalyi csapat. Azt hogy lehet kezelni? Lehet-e kezelni?
17: Hát az elsődleges, hogy próbáljunk a dolgok hátterét megvizsgálni. Nyilván teljesen kívülállóként, tehát semmilyen belsős információm nincsen az Eto'val kapcsolatban, de kívülállóként egyrésztről érzelmileg és a magyar futball prioritását figyelembe véve, azért valljuk meg őszintén, nekem egy hát lassanként elmúló haragom van az Eto'o felé, mert a fél ország szurkolt nekik, amikor bajnokok lettek, és utána az ellen a Viking úres ellenesnek ki, egy izlandi bajnok ellen nagyon-nagyon simán, bántóan simán, amelyet hát mindig vissza kell térnem a jó öreg Borac Banja-Luka csapatához, amit együtt közvetítettünk a Ferencváros évtizedekre visszamenőleg leggyengébb játékával, és megkockáztatom, leggyengébb csapatával szemben. Ugyan tovább jutott a Fradi, de hát tudjuk, hogy ezek a csapatok, hát Európa, hát úgymond középső régiájának alja, vagy alsó régiójához tartoznak minőségben, és a Győr simán ki tudott esni ettől a Vikingurtól, amelyiket elverte idegenbe ez a Borac Banja-Luka, tehát egészen elképesztő mélységeket élt meg ezáltal az Eto'o, és itt jön a lényeg, hogy abban a selejtező sorozat elején még nagyon-nagyon komoly esély volt az Eto'nak, akár a BL főtáblára kerülésre is. És ott még megvolt a keret, ugye egy-két hiányzott kivéve, és nem láttam a játékosokon azt, hogy életük mérkőzését játszanák. Tehát ez a probléma, és ez elindított egy olyan lavinát, amit most látjuk, hogy az Eto'o hova züllött.
7: Igen, összességében ugye 6 nemzetközi mérkőzés, ebből mindösszesen 1 darab győzelem, ugye a luxemburgiak ellen idegenben. Na ennyit a múltról, most már jöjjön a jelen, illetve a közeljövő, mert hogy 17 óra 29 perc a pontos idő, hamarosan tehát a körkapcsolás, igazi körkapcsolás se alakul, hiszen egy időben nyugaton Győr, Zalaegerszeg, keleten pedig Kisvárda, Debrecen mérkőzések, első helyszínünk az Eto'o Park, ahonnan Cseszegi Balázs jelentkezik.
20: Köszönöm szépen. Hát, ahogy mondtam, azért már gyűlik a szurkoló sereg, és most már azért talán olyan 3500-4000 is lehetnek. Itt az Eto'o Parkban a két csapat felvonult, és valóban a Zalaegerszeg keretében 6 magyar összesen, illetve a kezdőjében mindössze 3, de hát ugye arról már volt, hogy nekik az akadémia miatt, mivel hogy nincs, ezért nem is kell betartani a magyar szabályt. A játékos eladásból pedig a magyar szabályért járó támogatást, vagy nem is tudom, hogyan mondjam, pénzt pedig gyakorlatilag kitermelték, akár például majd Szendrei eladásával. Ehhez csak annyit tennék hozzá Kornél, hogy a jelenlegi információk szerint nem az Eto ajánlata a legjobb, hanem az Újpesté, és akár órákon belül be is jelentheti az Újpest Szendrei Norbert érkezését. Úgyhogy jelenleg itt tartunk, aztán, hogy majd melyik csapat hogyan erősödik tovább, ugye még azért van egy másfél hét nagyjából az átigazolási időszakból, azért az majd kiderül. Jelenleg az biztos, hogy ide Győrbe a Zalaegerszeg úgy érkezett, hogy szeretné folytatni az Eto elleni jó sorozatát, hiszen tavaly mindössze egy pontot szerzett a bajnok Eto a Zalaegerszeg ellen, az sem itt az Eto Parkban, hanem még az első körben Zalaegerszegen. Aztán itt az Eto Parkban is kikaptak, mondom, Bakti Balázs góljával a győriek, illetve az utolsó idegenbeli mérkőzésén is nyerni tudott az Zalaegerszeg, de itt az Eto Parkban egyébként tavaly novemberben utoljára hazai mérkőzésen az Eto a Zalaegerszegtől szenvedett vereséget az ominózus góllal, amit már emlegettem. Karakó Ferenc lesz a játékvezető, lesz kezdőrugás is. Dadi, nyugodtan menjünk Kisvárdára Tóth Bélához.
16: Mert hogy itt elkezdődött a mérkőzés, és egy perce tart. Kisvárdai roham, Matanovic fut el a jobb szélen, egy beadás, ezt tisztázták, ott a lövés, ez is levágódik, ez meg fölé száll. Jordanov hagyja ki 6 méterről, két lövést blokkoltak a védők, Mehiasz is belevetődött, ott volt Lang is a közelben, és végül is 6 méterről szemben a kapuval Jordanov estében nem tudta kapu felé kanalazni a labdát, így aztán az első komoly lehetőség a hazaiak előtt adódik, de ez kimarad, és a kaput sem találja el a bolgár játékosa a Kisvárdának. A játékvezető Zimmermann Mário még mutatja, hogy a VAR megvizsgálta az előzőt, hogy ott, amikor a védők blokkoltak, akkor érintette olyan testrészt a labda, ami nem szabályos, de lezárult ez a VAR vizsgálat. A VAR-kocsiban a főnök, Csonka Bence doktor, és már a Debrecen hozza előre a labdát. Patai játszotta tovább, Boskovics a középpályán, megint csak a fiatal játékoshoz továbbít. Mennyik erőszakos és elveszi tőle a labdát, aztán fordul, visszagurítja a védelem tengelyébe. Mind a két együttes 4 pontos, a Kisvárda és a Debrecen is, viszont 4 pontig ellenkező, illetve ellentétes úton jutottak el a csapatok, mert hogy a legutóbbi két mérkőzésén pont nélkül a Kisvárda. Megint egy jobboldali támadás, Matanovic már középre ellövi, ez is levágódik a védőkről, sokkal agilisabban kezdi a mérkőzést a kisvárdai együttes. A Debrecen az előző fordulóban az Etóval játszott 1-1-et, azt megelőzően pedig a keleti derbit nyerte meg 1-0-ra a Nyíregyházával szemben hazai pályán. Ésik a labdával, de a felezővonal közelében a Kisvárda. 3. perc, egyelőre gól nélkül, viszont kisvárdai rohamokkal kezdődött a mérkőzés. Van-e már játék Győrben? A szó Balázsé.
20: 51 másodperce van, a zalaegerszegiek passzolgatnak, Peredze a saját térfelének közepén is megáll a labdával, aztán oda passzolja a visszalépő Krefsundnak, ugye ő a Dortmund második csapatából érkezett a Zalaegerszeg együtteséhez. Megint Peredze megpróbálna megnyújtani a beinduló Enrique felé, de végül aztán inkább megint a rövid passzot választja, Maxwellnek teszi ki. Visszafelé indul el a brazil, és Krefsund eladja a saját térfelén a labdát, Gavrič, de ő is visszaadja a zalaegerszegieknek, majd szabálytalankodik a kezdőkörben, úgyhogy zalaegerszegi szabadrugással folytatódik a játék, méghozzá a Babos Bence elleni szabálytalanságért. Babos egyébként, ha az Etóban nem is játszott, de itt a környéken nevelkedett, a Dunaszeg, illetve a Győrújfalú csapataiból indult a pályafutása, aztán azóta azért már sok klubot bejárt, a Diósgyőrt, vagy éppen a Videóton együttesét is. Eltelt át 2 perc a találkozóból, egyelőre gól és helyzet nélkül, Tóth Béla Kisvárda.
16: 0-0 itt is, megint csak a jobb oldalon jött előre a Kisvárda, Matanovicot ezúttal Guerrero megállította. A Debrecen viszont pillanatokra tudja csak megtartani a labdát, melyik tovább kotorná, le sem volt már Matanovic, úgyhogy bedobásra következik majd a Debrecen, mert hogy a montenegrói játékosa a hazaiaknak végül is nem ért a labdához. A Kisvárda az előző fordulóban Nyíregyházán kapott ki 2-1-re, azt megelőzően hazai környezetben szenvedett 4-2-es vereséget az Újpesttel szemben, és hát a bajnokságot azt egy döntetlennel indította itt hazai pályán, és azt követte 2-0-ás siker Felcsúton. Szabadrúgással következik majd a Kisvárda, kiváló pozícióból szemben a kapuval, a távolság viszont egész nagy, nagyjából 25 méter, mennyiket állították meg szabálytalanul a vendégek. Zimmermann Mário játékvezető fújt a sípjába, és már kisebb kupok tanács bontakozott ki a labda környékén, hogy ki fogja ezt elvállalni. Ez már lőtávnak is mondható. Ugye a Debrecen kapujában Andrejev, ő állítgatja a sorfalat, amely még a 16-oson kívül 4 tagú lesz. Azt alkotja egyébként Lang és Szendrei is. Végül is Dénes elválik, úgyhogy hát mégiscsak 4 tagú lesz, mert Dénes nem, viszont Mehiász csatlakozik a sorfalhoz. 25 méter a távolság, a labda mögött Jordanov és Soltész. Na vajon jobbal vagy ballal fogja ezt elvállalni valamelyikük? 6. perc a mérkőzésen, kisvárdai szabadrúgás, ebből alig, ha nem lövés lesz. Most a sívszó, jöhet tehát ez a próbálkozás. Jordanov nekifut, ellövi, fölé száll. Kimarad ez a lehetőség is. 0-0 a mérkőzés állása a 6. percben. Győr.
15: Itt egy blokkról lepattanó labdát szed össze Gyukanovics, és teszi hátra Umatummal. Umatum pedig Petrást választja. Petrás megint vissza Umatumnak. A győri alapvonalon passzolgatnak a hazaiak. Gyukanovicshoz jutott el a labda. Ő tovább tudta tenni Bumbának. Bumba pedig külsővel nagyon szépen teszi ki a bal oldalon. Elinduló Stefújnak, aki át is lép a vendégtér félre. Stefúj most áll meg a labdával. Bumba érkezik, megkapja tőle. Hátulról Csikámbú pedig fellöki. Belekerült ugyanis Bumba a daráróba. Hátulról érkezett Csikámbú, vele szemben pedig előről Enrique. Úgyhogy győri szabadrugás a bal oldalról egy picit, és Gavrics, valamint Stefúj áll ott a labda mögött, és mutatja Karakó Ferenc játékvezetőt, hogy várják meg a sípszót. Nagyjából egy olyan 35-40 méterre lehetünk a kaputól, úgyhogy ezt kapura rúgni nem lehet, de minden győri fejelni tudó játékos ott van a 16-os környékén, és persze nagyjából olyan 14-15 méteren húzza meg a védővonalat a zalaegerszegi együttes. Felteszi a kezét Gavrics is, meg Stefúj is. A Gavrics ellép a labdától, aztán visszasétál, egyelőre még mindig nem, és most íveli középre a labdát, megcsúszik az egy zalaegerszegi fejen, nem csúszott meg Penyába fején, így aztán akadály nélkül kiment az alapvonalon. Az 6. perc közepén Eto FC Zalaegerszeg továbbra is 0-0, Kisvárda, Tóth Béla.
16: Megint a Kisvárda próbált előre jönni, de most egy hiba, méghozzá Soltésztól, erre a labdára Dénes csapott le, a jobb oldalon Dénes előre tör már a 16-oson belül, centerezni nem tud, szöglet következik majd, az első sorok rúgás a mérkőzésen, ezt a Debrecen végezheti majd el a jobb oldalról, Dénes harcolta ki, Soltész lépett közbe is szerelt. 8. perc a mérkőzésen, Kisvárda Debrecen 0-0, volt már egy sárga lap, a 7. percben Márko Matanovics rúgta fel ellenfelét, és ezért a játékvezető felmutatta a sárgát, egy Guerrero volt itt a szenvedő fél. Most a szöglet, Csucsák a sarokban természetesen, ő ívelhet majd, és hát Popovicsot nem csak az zavarhatja ott a kapu előterében a kisvárdai kapust, hogy előtte legalább 10-15 ember egy halmon, hanem az is, hogy ott bizony a nap az a szemébe süt, hogyha a labdát figyeli majd. Na most jöhet a sarokrúgás ténylegesen, 9. perc, Dzsuzsák a sarokban, és a játékvezető még mindig nem fújja sípjába, mert van ott tömörülés, ahogyan ezt említettem, de végül engedi a szögletet, jön a beadás lágyan, kifejelik a gólvonal közeléből, Dénes, ezek szerint nem volt szabálytalan, de az volt alátartott ellenfelének nagynak, ezért szabadrúgás kifelé, 0-0 Győr.
15: Babos lépte át a labdát a kezdőkörbe, és kérné vissza azt, és kapja most már a bal oldalon a 16-os, Győri 16-os csücskénél, indulna befelé, vele szemben Bíró, Krefszunk kapja a 30 méterre a győri kaputól, átforgatja a jobb oldalra, Csonka egyből tenné tovább, és teszi is tovább, és Csikámbú valahogy össze is szedi, de Gavrics érkezik, szerel, Kripics pedig már hosszan megnyújtaná, de pontatlanul G felé, úgyhogy Penyába visszafejeli a labdát, Amato szedi össze a középpályán, és Amato is inkább visszateszi Peradzának a labdát, úgyhogy ő az, aki most átlép a győri térfélre, kiteszi a bal oldalra, Krefszun is kérné, Enrique is kérné, aztán végül megint Peradza penyába, a két középső védő kezd el passzolgatni, G csak immel ámmal próbálja zavarni ott, Amato is belép a játékba, Krefsun is kérné.

0: tette azt Szép Mártonnak, aztán már teljesen hátul Urbliknál, balra forgatja Kripic, visszalép a labdáért Bumba, Bumba pedig egy hosszú labdával a jobb oldalon várakozó bírót, játsza meg bíró a 16-oson belülre teszi azt, érkezik Gyukánovics, Gyukánovics visszasarkalná bírónak, azonban zalaegerszegiek akár ebből kontrázhatnak is, elindulnak előre a vendégek méghozzá Maxwell révén, de aztán kénytelenek ők is megállni. Amato a saját térfelének közepén visszateszi ezt Krefsunnak. Eltelt lassan 9 perc a találkozóból. Eto, Zalaegerszeg továbbra is 0-0. Kisvárda, Tóth Béla.
1: 11. perc, a mérkőzés állása 0-0. Mátyus Attila hangmérnök kollégámmal itt abban gyönyörködünk, hogy milyen szép az időjárás. 29 fok, Kisvárdán süt a nap, és szélcsend van. Nagyjából a gépnek a fele már árnyékban. Ennyi, amit az elmúlt percek alapján érdemlegesen meg lehet jegyezni. 2-3 ezer szurkoló nagyjából itt a stadionban, a várkerti katlanban, a debreceni kemény magaz, nagyjából 200-300 tag a vendégszektort teljesen megtölti, a szemközti lelátón pedig sütkéreznek a nézők abban, hogy tényleg milyen szép az időjárás és kellemes a hőmérséklet. A Kisvárda most átjön a középmezőnyből, illetve a félpályáról, és Éjsik a bal oldalon teljesen szabadon vehette át, aztán lő, ez Mehiász válláról pattan tova, onnan pedig tisztázni tudott végül is a visszazáró Cibla, Szendrei Küzmár a labdáért, hogy megtartsa, Boskovics pedig támadásba dobja a bal színen felfutó, hát felfutni kívánó Ciblát, akinek túl hosszú volt a labda, bedobással jöhet így aztán a Kisvárda. 13. perc, 0-0 a mérkőzés állása, megint csak Győr.
0: 11. perc, Stefúj az, aki az alapvonalról akár középre is adhatná, de érkezik Gavrics, kéri tőle a labdát, ő kapja. Gavrics is inkább hátrafelé passzul, Kripic is fellépett a játékhoz, Bumba 20 méterre kaputól, nagyszerű labda, egy kiugrás az ötös sarkáról, és külsővel elrúgja a kapu előtt keresztbe a labdát, Stefúj. De mondhatom, hogy az a nagy mázlia, hogy utólag azért beinti a lest a játékvezető, így aztán legalább nem kell idegeskedni. Ez egy nagyon nagy helyzet volt, de lesen volt végül Stefúj, Cselikája pedig nagyon leszúrja a középpályásait elsősorban, mert ők voltak azok, akik nem zártak vissza ott Bumbájékra, illetve Gavricsékra. Maxwell visszateszi a labdát Enriquének, aki a bal oldalon megindulhat. Egy hosszú labda, ebbe belerülnek a győriek, méghozzá Urblik a lepattanót összeszedi Bumba, és hátra teszi azt a csapatkapitány Kripicsnek. A 12. perc is lassan elkezdődik. Bumba lép vissza a labdáért a győri térfél közepén. Csikambúval szemben csinál egy hát cser, de végül aztán megint Urblikot választja. Stefúj, Kripic, Szép Márton átforgatja a jobb oldalra, Umatum lép be a játékba, bíró visszateszi Umatumnak, aztán megint Urblik, a győriek a saját térfelükön passzolgatnak, úgyhogy egy gyors kérdés Bene Ferencnek, hogy te eddig mit látsz ezen a találkozón, mind a kettő csapat meglehetősen óvatosan kezdett.
2: Igen, viszont taktikai szempontból nagyon érdekes a találkozó, hiszen az ember azt várná, hogy az Zalaegerszeg áll be egy kicsit inkább védekezni, ennek ellenére többnyire az Zalaegerszeg támad, sőt olyannyira, hogy a szokásos 4-4-2-es játékrendszerben még a szélső középpás pozícióban is támadókat rakott fel Cselikály vezetőedző. Viszont a Győri Eto erre reagálva most három belső védővel játszik, hogy biztosítsa az állandó létszámfölény tengelyben, és ezáltal egy 5-4-1-es játékrendszerben Gyukanovics, aki eddig sokszor centert játszott, kiszorult a jobb oldalra, és egyelőre Lengyi a center. Szóval inkább a Győr reagál a Zalaegerszegnek a felállási formájára eddig. Ez egy picit számomra furcsa. Ugyanakkor a Stefúj Bumba baloldalt is egy kicsit megbolygatta a vezetőedző, hiszen Gavrics került baloldali középpás pozícióba. Szóval sokkal taktikai változtatás, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy melyik oldalt lesz ez hatásosan.
0: Köszönöm szépen. Ott egy kiugrás, Babos ugranak ki, és a 16-oson belül meg is szerzi a labdát. Hát nem volt túlzottan erőszakos. Umatum visszateszi ezt Krefsunnak, aztán megint Amato, egy lövés, azonban a 30 méteres lövés Bumbáról lepattan, egyből visszarúgja penyába. Babos veszi le 20 méterre a kaputól, de háttal annak, úgyhogy hátrafelé kénytelen elindulni. Leteszi a labdát Csonkának, Csonka pedig átíveli a bal oldalra. Maxwell, vele szemben ott van bíró, a győri 16-ossal egy vonalba, Krefsun kapja a labdát, megint ő vezetgeti hátra Amatónak, 13 perc telt el a találkozó volt, továbbra sincs gól, de mi a helyzet Kisvárdán Bélánál?
1: Debreceni szabadrúgás, Zsuzsák labdája tekeredik, a 16-oson kívülre fejelik, visszalőheti Patai,

0: mellé vágódik, a kapu mellé, de egy védő hátáról, melléről szöglet. Ez már a második sorok rúgása Debrecennek ezen a mérkőzésen. Az első 10 percben inkább kisvárdai rohamokat lehetett feljegyezni, de azóta kiegyenlítettebbé vált a mérkőzés, és hát most elsősorban a Debrecen próbálkozik helyzet kialakítással. A jobb oldalról jön majd ez a szöglet, ismételten Popovics előtt az ötösön belül, hát nagyon sokan. Jön a labda közvetlenül a kapu elé, Popovics öklözni tudott, visszakanalazza Dénes, és ezt már magához húzza a kisvárdai kapus, aki aztán kézből vágja előre, keresve itt Soltészt a bal oldalon. Soltész pozíciót fog tercával szemben, és aztán a földre kerül, szabálytalanság pedig nem volt, így a Debrecené a labda. Megkezdődik lassan a 17. perc is, egyelőre gól nélküli állás a Várkertben. Kisvárda Debrecen 0-0. Balázs, tiéd a szó.
1: Itt a 15. percben járunk, Penyába fejese meg is volt, ami a mérkőzés legnagyobb helyzete volt, Petrás kivétel, jön egy újabb szöglet, ezúttal a jobb oldalról a zalaegerszegiektől, Krefsun vezetgeti a labdát, Iveli ballal középre, megint a fejes, ez talán megint Penyába volt, de ez viszont nem volt különösebben veszélyes, vagy 3 méterrel mellé ment, és már bíró veheti át a Győri térfél közepén a labdát, hát volt vele problémája elég, úgyhogy kénytelen hátra passzolni azt. Kripics a bal oldalon, akár meg is indulhat felfelé, vele szemben ott van Csikámbú, aztán Bumbát választja, belépne a játékba Gavrilics, Bumba megint inkább a csapatkapitány Kripicshez passzolja a labdát, Kripics vissza Urbliknak, de talán most már át lehet forgatni a jobb oldalra, így van, ez sikerül is, így aztán megint bíró az, aki elindulhatna, indul Gyukánovics, és akinek egyébként az eredeti posztja szélső, csak a Dunaszerda helyen hol szélsőt játszott, hol pedig centert, hiszen azért viszonylag eredményes is volt. Bumba, hosszú labda megint a bal oldalra, és ezúttal meg tudja előzni Stefuit, ráadásul úgy a labdáért visszalépő Enrique, hogy rárúgja a horvát játékosra a labdát, úgyhogy zalaegerszegi kirúgás következik a 16. perc elején. Eto, Zalaegerszeg 0-0, Kisvárda Debrecen.
0: Megint csak Matanovic szaladt el a jobb szélen, őt centerezett, ezt elhárították a védők, visszaemeli Radmanovac a 16-oson belülre, és középre fejeli, Herc nem tudja átvenni, lesimítja a labdát, aztán külsővel Dzsuzsák, és lehet indítani Dénest a jobb szélen, Dénes átveszi a labdát, aztán kisodorja őt, Soltész a kispadok környékére, emiatt nem tudott csak tovább indulni Dénes Vilmos, de szabálytalanságot a játékvezető nem látott, úgyhogy megint a kisvárda fordul, Guerrero kerül a háta mögé Matanovicsnak, Matanovics már a 16-oson belülre tör, nála a labda még középre cselez, ellövi, fölpattan is szöglet. Kimarad ez a lehetőség is, tényleg Matanovics kész gólveszély, és akkor forgatja meg Guerrerót, amikor csak akarja. A bal oldalról jöhet majd a szöglet, 19. perc a mérkőzésen, Kisvárda DVSC 0-0, és Gert Remmelnek előbb-utóbb arra azért reagálnia kell majd, hogy tényleg azon az oldalon, a debreceni védelemnek a bal szélén, hát rendre ott vezeti a támadásait a Kisvárda. Jordanov ívelhet majd a sorokból, tehát egy center végzi el a pontrúgást, ez azért a maga nemében különlegesség. Kisvárdai szöglet, 19. perc, ez az első kisvárdai sarokrúgás. Jön a labda a kapu elé, élesen, ezt is kifejelik, ezek szerint kisvárdai fejről pattant ki, kirúgás következik. 20 perchez közelítve 0-0, van-e változás Győrben?
1: Igen, az idő változott, 18. perc kezdődik, de továbbra sincs gól a találkozón. A zalaegerszegieknél van egy halványival többet azért a labda, sőt nem is annyira halványival, hát 44% a győrieknél, 56% a zalaegerszegieknél, de teltett 18 percben még sok változás is lehet, akár a labda itt ki a jobb oldalra nem volt annyira pontos, de Enrique visszalépett, majd lekészített a Csonkának, Csonka pedig teljesen hátatette Penyávának. Krefsun az, aki nagyon sokat lép vissza a labdáért, megint ott van a kezdőkörben, de megint csak hátra tud passzolni Peradzának, Giot zavar, illetve Gyukanovics is teljesen visszazárt. Most Bumba az, aki megtámadja Amátót a félpályán. Csonka hátrafelé veszi át a labdát, és kénytelen áttívelni Peradzának. Peradza pedig most rosszul adta a labdát, de bíró, ha nem csúszik, akkor elérte volna. Így is a győrieké lett a labda, de ha bíró inkább futásban próbálja meg átvenni a labdát, abból akár indulhatott volna. Kripics Gavrić kicsit csímbe adta a labdát Kripics, de Gavrić megoldotta, de még mindig Kripics passzolgat, ráadásul most Bumba lépett vissza a labdáért. Hát Bumbának sem ez a kedvenc posztjában, egészen biztos vagyok, rengeteget kell visszalépnie, és ő az, aki megpróbálja mélységbe egy picit szervezni a játékot. Vagy éppen Szép, aki most lép át a felező vonalon és vezeti keresztbe a labdát. G le tudja tenni Djukanovicsnak a jobb oldalra, Djukanovics mellett indul Bíró, Djukanovics a 16-os csücskénél, odaadja a Mátónak, tehát mintha a Mátó vele lett volna. Azért a Montenegrói is viszonylag jól mutatkozott be. Egyébként az Eto'ban, ugye Luxemburgban gólt is tudott rúgni, de azóta nem volt különösebben jó megmozdulása, úgyhogy még centert is keresnek a győriek, ráadásul oda is csúszott, ha jól láttam, akkor Maxwellnek, ezért egy sárgalapot is kap Djukanovics. A 19. percben Eto Zalaegerszeg továbbra is gól nélkül. Van-e gól esetleg Kisvárdán?
0: Az egyelőre itt is hiányzik, most Boskovics próbált a védelem mögé futni, de a megindulás pillanatában Bok eltűnt mellette, szabadrugás kifelé, 22. perc a mérkőzésen Kisvárda Debrecen 0-0. Több hiányzó van itt is, ott is. A Kisvárdánál Bíró Bence, az előző idény házigol királya, a legnagyobb hiányzó. Még a túloldalon a Debrecennél Gert Remmel szakvezető nem számíthat, ugye hasonlókokból, tehát sérülés miatt Szemperre, Kocsisra, Kusnyír sincsen ott a keretben, tehát jó néhány játékos azért tudna hasznára válni a Debrecennek. Említeném itt Báldonit is, de hát a nyári szerzemény, amikor pályán volt, akkor sem nyújtott valami maradandót, de ezúttal ő sincsen a keretben. Matanovic megszerzi a labdát, már megint a 16-os csücskénél egy kiugratási kísérlet Mennyiktől, ezt már olvasták a védők, Kisvárdai akció, Mennyik be fogja adni, a kapu elé száll a labda, egy fejes és egy óriási védés. Andrejev hárította Jordanov bólintását, kiválóan kanyarodott a labda Mennyiktől, a jobb oldalról a 16-os csücskétől, és zavartalanul bólinthatott volna akár Herc is, mert egymás mellett állt a két kisvárdai, de végül Jordanov fejelt el, és tenyérrel tolta a léc fölé a labdát Andrejev. Az első kaput eltalált próbálkozás tehát a 23. percben, emiatt jöhet a kisvárdaiak második szöglete, ezt is Jordanov végzi el. A bal oldalról most ez a szöglet, a kapu elé ívelődik, Andrejev öklözi ki, és ez egészen hátra száll Mennyikig, aki a félpályáról azért még visszaemelheti. Bizony oda száll a labda a 16-os környékére, Dénes viszont kicsúsztatja bedobásra. Megvolt az első kaput eltalált próbálkozás, Andrejev bravúrral hárított. 23. perc, az állás viszont változatlanul 0-0 Kisvárdán. Győrben lehet, hogy volt esemény?
1: Esemény az volt, a G kihagyta a kihagyhatatlant, vagy a mérkőzés helyzetét, kapott egy hosszú labdát, lefutott a penyálbát, elvitte a labdát Gundel Takács mellett, de visszaért ott, talán Peredza volt, és végül a G gyenge lövését, vagy a gyenge erősségű lövését blokkolni tudta, így aztán nem lett gól ebből a hatalmas nagy helyzetből. De akkor megint Bene Ferenchez fordulok felé. Nek egy picit úgy tűnik, mintha a győriek tartanának az Zalaegerszeg kontráitól. Ugye tavaly többször is ezzel verte meg az Etót is, meg nagyon sok csapatot az Zalaegerszeg, mondjuk az átmeneti játékból, és mind megpróbálnak inkább a győriek erre játszani egyrészt, másrészt pedig azért a bal oldalon mind Stefújnak, mind Gavricsnak, ha elindul, van helye.
2: Igen, teljesen egyetértek, és nagyon jó megállapítás, viszont kötve hiszem, hogy hazai pályán egy, az aktuális bajnok csapatnak az a megoldása, hogyha az ellenfél kontráitól tart, hogy gyakorlatilag átadja a kezdeményezést. Én sokkal kezdeményezőbb játékot várnék az Etótól, sokkal több labdabirtoklást, és van egy szerkezeti gond is, ugye azáltal, hogy Djukanovics, Gavrics kikerült a szélére, gyakorlatilag Bumbának is szépnek kell szerveznie. Bumba pedig rendszeresen, mivel öt védő van, a három belső védős labdakihozatalnál tengelyben ketten maradnak széppel, és ezáltal sokszor Bumba kerül hatos pozícióba, visszalépve közvetlenül a védők elé, ezáltal nagyon távol kerül a kaputól egyrésztről, másrésztről. Legjobb tudomásom szerint azért Bumba a szélén nyújtotta eddig az elmúlt évek során a jobb teljesítményt, nem pedig belül, pláne nem kvázi védekező, mélységi szervező középpályásként. Tehát ezért kevésbé működik gördülékenyen az Eto labdakihozatala, ugyanakkor a hosszú indításokkal viszont meglephetik az Zalaegerszeg belső védőpárosát, hiszen ott az összeszokottság abszolút nincs meg, ráadásul G-nek megvan a sebessége hozzá, az külön pekke a győrieknek, hogy a finom technikája viszont nincs meg, hiszen az imént már túljutott, ugye gyakorlatilag Zitzerben, Gundel Takácson is, és ennek ellenére az üres kapuba, hát úgy üres kapuba, hogy a védőbe, az egyetlen hátralévő védőbe rúgta a labdát. Ott, ha egy picit több finom koordináció van, vagy picit több technikai képesség, akkor már vezethetne az Eto'o.
1: Tehát mondjuk ott van egy Bembo Ali képességű, lehet, hogy akár egy Djukanovic képességű csatár, és köszönöm szépen. Hát nem történt semmi az elmúlt másodpercekben, 24. percben járunk, a bal jobb oldalon bontakozna most ki az Eto'o támadásra, de kénytelenek hátrafelé passzolni a győriek, úgyhogy megint menjünk Tóth Bélához Kisvárdára.
0: Kisvárdai kontraakció találja meg a végállomást Andrejev kezei között. Soltész hozta át, Ésiket megtalálta a jobb szélen, és aztán addig cselezgetett Ésik, amíg éles szögből lőni nem tudott, azt védte a Debrecen bolgár kapusa, azt megelőzően pedig Guerrerónak volt egy pattogós lövése, ami mellé szállt. Most Szendrét szöktetik a debreceniek, Szendrét meghozza Klumecki mellett, aztán viszont a beadás az nem sikerül, elakad a cseh védőben, nagy Krisztián lőni előre a labdát, ez Boskovicshoz pattog, úgyhogy marad a Debrecen a kisvárdai oldalon, sőt egy mélységi indítás, viszont Szendrei nem tudta első szándékból átvenni és a kapu felé fordulni, ezért szerelték őt. Jöhet a negyedik szöglet a Debrecennek, 27. perc már a találkozón, egyelőre gól nélkül, viszont hát a rögzített játékhelyzetekből folyamatosan veszélyt tud teremteni a vendég együttes, és első ízben a bal oldalról végezheti majd el a sarokrúgását a DVSC, természetesen onnan is a csapatkapitány Csucsák Balázs ívelhet. Most ezúttal mind a két kapufánál van egy nagyobb csoport, ők várják tehát az ívelést, Csucsák pedig a nappal is küzd, ívelhet majd azért, hogyha esetleg sípszót kap. Érkezik a labda, lecsúsztatják a labdát a 16-os környékére, viszont ebből nem lesz közvetlen kapura lövés, és úgy tűnik, hogy felszabadul a kisvárdai kapu, nem, Patai visszanyújtja, Guerrero pedig, hát majdnem helyzetbe került, nagy volt ott a közelében, és megakadályozta, hogy Guerrero át tudja venni a labdát, és most már Popovic indítana, jó hosszan előre nyújtja, de ez így nem lesz végül is helyzet, és megyünk Győrbe.
1: Mert hogy 1-0-ra vezet az Eto'o, Stefújt el, gázolta Enrique a győri kaputól egy olyan, vagy a zalaegerszegi kaputól egy 24-25 méterre balra, Gabricsát a szabadrugás meg játívelt a hosszú oldalra, és amennyiben jól láttam, akkor Urblik Norbert érkezett, és mindegy 5 méterről a hosszú sarokba fejelt, 1-0-ra vezet az Eto'o. Bene Ferencé akkor a szó, hogy láttad ezt a gólt?
2: Egyelőre nem kérdés, hogy talán a mezőny legjobbjának is nevezhetjük Stefújt a győri baloldalon, aki annak ellenére, hogy szélsővédő pozícionálja magát, mind védekezésben, mind támadásban extra teljesítményt nyújt, és támadásban pedig rendkívüli módon tarthatatlan. Most is ő harcolta ki a szabadrugást, az pedig azért köztudott, hogy a Győri Etónak az egyik erőssége az oldalszabadrugások szögletek utáni játékhelyzet, hiszen nagyon jó rugó játékosai vannak, és megfelelő létszámba, megfelelő magasságú játékosokkal tudnak érkezni. Így történt ez most is. Gavrics jobb lábbal bal oldalról élesen csapódva adta be a labdát. Gyönyörű volt Urbliknak a fejese, úgyhogy ha talán a játékképét tekintve nem is feltétlen megérdemelten, de abból a szempontból, hogy az utolsó 5-6 percben azért átvette a kezdeményezést az Eto'o, így talán mondhatjuk, hogy megérdemelte ezt a gólt, de teljesen nyitott a találkozó továbbra is.
1: Mit vizsgálhatnak, mert egyelőre Karakó még nem engedi el a középkezdés, esetleg a les helyzetet?
2: Nagyon-nagyon határeset, nincs is az általam látott lassítás vonalban, tehát ez a szokásos vonalazás következik, a les helyzetet
1: is vizsgálják. Amátó már vinné hátra a labdát, Karakó pedig szólt neki, hogy még tegye vissza. Én szerintem ne várjuk meg a VAR vizsgálatot, aztán menjünk most Tóth Bélához, és majd utána kiderül, hogy mi történt.
0: Itt viszont éppen frissítenek a játékosok, ivószünet, úgyhogy azt hiszem a nagyobb izgalmak most Győrben vannak.
1: Egyelőre a két csapatkapitány Damátót és Kripicset odarendeni magához Karakó Ferenc játékvezető, mindenki mást elküld természetesen, hiszen a játékvezető a csapatkapitányokkal kommunikálhat, úgyhogy egyelőre. És úgy tűnik, hogy nagyon tapsolnak a győriek, úgyhogy középkezdés lesz, tehát vezet az Eto'o 1-0-ra, gyanítom én, mert hogy most már Csikámbó is oda megy a középkezdéshez, meg át a gyakorlatilag ezt mutatta itt a testbeszéd, meg most már az is, hogy Karakó belefújt a sípjába, Csikámbó pedig hátat passzolta a labdának. Labdát Gundel Takácsnak, aki felrúgja, Umatum elől meg tudják ugyan csúszhatni Babos Bence, de elrúgja végül Bíró, ráadásul Djukanovic össze is tudja azt a győriek közül szedni. Majdnem kérdeztem volna valamit Bene Ferenctől, de eladták a győriek a labdát Krefszun. Babos a 16-oson belül tovább tudja tenni. és ráadásul Babost fel is súgják, egy szabad rúgás a győri kaputól 18 méterre. Feri, egyre gyakoribb ez, hogy hátrapasszolják a középkezdésből a kapusnak, aki felrúgja. Ez milyen variáció, vagy miért ennyire terjed? Most már nem csak nálunk, hanem a világban is.
2: Hát ez gyakorlatilag egy olyan variáció, amikor ilyenkor nagyon komoly létszámmal megtámogatják a felívet labdát, és igyekeznek vagy megnyerni a felpárbalt, vagy a lepattan labdát felszedni, és ezáltal gyakorlatilag így gyors labda kihozatallal már az ellenfél térfenek a közepén találhatja magát a csapat, és onnan indíthatja a kombinatív játékot. Nem feltétlenül érzem ezt úgy, hogy most a világon terjedne ez, de hát ez egy egyfajta középkezdés. Hát van olyan is, amikor kirúgják bedobásra, és azt támadják le. Van, amelyik meg elkezdi hátulról a labda építkezését, tehát a labdajáratás. Szóval alapjában, ha egy csapatnak már van elképzelése arra, hogy hogyan kezdi el a közepet taktikai szempontból, én azt üdvözítőnek tartom.
1: Emlékszem, talán együtt közvetítettük, amikor az Újpest rúgott egy hasonló gólt középkezdésből, a második fél elején felrúgták, és akkor talán Megyeri rosszul jött ki, és abból rúgta az Újpest a gólt, nem tudom erre.
2: Így van, abban is volt egy nagyon jó taktikai ötlet, ami bevált.
1: Krefszun belelőtte a 20 méteres szabadrugást a győri sorfalba, de ha a 16-oson belül Amátó vissza tudja tenni Krefszunnak, Krefszun lövése megint megpattant egy zalaegerszegin, kiüti azt, Petrás alá pedig odafekszik a zalaegerszegi, és ez megint egy érdekes dolog, mert lehet, hogy ebben mondjuk Petrás megsérül, talán nem, de már lehetett látni, hogy már rég fújni akar a karakot, de megvárták, hogy mi lesz ebből a szituációban. De mi van ilyenkor, ha sérülés történik? Na mindegy, ez csak egy kérdés volt, amire nem is feltétlenül várok választ, hanem menjünk inkább most már Tóth Bélához, Kisvárdára.
0: Egyenített a Kisvárda a szögletek számában, 4 szöglet most már mind a két oldalon, a jobb oldalról most ez a sarokrúgás 32. perc, ezt majd középre tekerheti Soltész, jön a labda, tovább pattan, Herc lövi rá egy védőre is, Guerrero szaporázhatja a lépteit, ő hozná ki, aztán viszont ez az ívelése Nagy Krisztiánnál köt ki, aki meg hazai íveli, Popovics dekázgat a labdával egy picit a kapus, aztán visszalövi a mezőnybe, nagyon fura fejelő mozdulat aztán Jordanovtól, de végül begyűjti a labdát a bolgár, a bal szélen Ésik mutatja magát, kapja a labdát, kapná, végül is át tudja venni, és már lassan helyzetben Ésik, hát egy óriási szerelés Mehiásztól, ez nagyon fontos volt, mert a labda átvétellel Ésik átverte Tercát, és már lendült a lába lövésre, miközben a venezuelai elvitt előle a labdát becsúszva, és még mindig ott a Debrecennél, Cibla lőné be a védelem mögé, a félpályán továbbra is a csapatok, de akkor ebből nem lesz így helyzet, sőt, mint több Matanovic most már egy az egyben ott marad Guerreroval a jobb szélen, Matanovic befelé cselez balján a labda, íven lágyan a hosszúra, Ési kapásból vissza, Herc nem tudja átvenni, és nem is tudott kapu felé fordulni a szlovák. Megint csak kisvárdai rohamok, de ezeket átvészeli a Debrecen, és ilyenkor megpróbálnak egy védelem mögé belült labdával indulni a vendégek, de ebből megint nem lesz semmi. Hátra van még az első fél időből, 12 perc, gól továbbra sincs, Kisvárda DVSC 0-0, megyünk vissza Győrbe.
1: 32. perc, Zsí lépett volna ki Petrás hosszú labdájával, hasra esett Penyába, a játékvezető pedig kifele ítélt szabadrugás a zalaegerszegélyeknek, Krefsunnál a labda, Amátó lép vissza szinte a védővonalba, a frissen kinevezett csapatkapitán Csikámbu is kénytelen visszafelé passzolni a labdát, majd eladja azt majdnem Perazza, végül még pont Amátó az, aki megment és ki tudta jobb oldalra fejelni Csonkának, Csonkát pedig visszarángatja Gavrics, ezért nem volt pontos a tovább tett labdája a szélsővédőnek, így aztán jön egy zalaegerszegi szabadrugás, de hát majdnem a fél pályáról. Gavricsnak pedig elmagyarázza a Karakó, hogy ez az utolsó pillanat, amikor még nem ad sárgalapot ezért a mezrángatásért, el is végezte a szabadrugás Csonka, hátateszi Amátónak, belép a labdáért Perazza játékba. 32. perc, sőt most már kezdődik a 33. Eto'o FC Zalaegerszeg Urblik Norbert góljával 1-0 Kisvárda.
0: A labda pedig a hazaiaknál, Klumecki veszi át a saját térfelén, változatlanul gól nélküli döntetlen a mérkőzésen, ugye a Várkerti stadionban a Debrecen a vendég, miközben Radmanovac gurítja oda Mennyikhez, őt meg támadják. Nézem a két szakvezető, Csupka Attila most lemondó gesztussal szemléli azt, hogy a csapat a hátrafelé szorul, hiába van nála a labda, ugye Csupka Attila 2004 és 2006 között két bajnoki címet szerzett a Debrecennel, most viszont a Kisvárdát irányítja. Andrejev hidegvérű csel, átveszi a labdát, ketten voltak körülött a kisvárdaiak, végül kipasszolta letámadást a bolgár kapus, Mehez pedig kapott egyet a lábára, na most pedig Gert Remmel, a debreceni szakvezető bosszankodik, mind a két szakvezető tehát elégedetlen a látottakkal, és ez helyén való is, mert gól nélküli állásnál úgy egyik csapat sem lehet igazán elégedett. 10 perc még az első félidőből, 0-0 tehát. Győr.
1: Zalaegerszegi szabadrúgás körülbelül 35 méterre az alapvonaltól, a győri alapvonaltól beívelhetik a labdát. Jön is Calderón ívelése, el is fejeli, megint penyába volt, de ezúttal nem volt olyan veszélyes, mint a 14. percben, amikor védeni kellett, ezúttal nem talált kaput penyába, úgyhogy nagyon könnyedén letette a labdát már a kirúgáshoz Petrás, és elkezdett Kripiccsel passzolgatni, Csikambu megtámadja, hogy azért ne legyen ez ilyen kényelmes, és Kripics megnyújtja a labdát G felé. G mögül azonban el tudja fejelni a labdát penyába, visszakerül az Perazzához, akit már a gambiai támadó próbál zavarni, segít neki ott bíró is, aztán át a labda a jobb oldalra, Csonka kénytelen visszalépni, mert egészen pontatlan volt, ő Perazzát játsza meg. Aztán Krefsun lép vissza a labdáért, ő és Amato az, aki megpróbálja hátulról felhozni a labdát, mozgatni, akár hosszú labdákkal is. Most Amato éppen Enriquet játszotta volna meg, elfejeli előle azonban a győri védelem, és megindul a bal oldalon Bumba. Nem indítja meg a labdát, hanem egy csellel átveri Csonkát, és most indul a bal oldalon G. Bizony egyedül van, most jön rá ki keresztezni. Ha jól látom, akkor Perazza egy befelé a 16-oson belülről, még egy csell a 16-oson kívülről, a lövés laposan elhal egy blokkban. Majd a Enriquének szánt passz Amato részéről elhal Karakó játékvezetőben. Így aztán zalaegerszegi játék a labdaejtés után a 35. percben Eto'o Zalaegerszeg 1-0 Tóth Béla Kisvárda.
0: Itt viszont továbbra sincsen gól, igaz most a debreceniek megpróbálnak előre törni. Visszateszi a labdát Szendreig, Vererót támadják meg ketten is, a spanyol végül elviszi, és már ott a kisvárdai térfélen jár, amikor megtalálja Szendreit, akit meg megrúgnak, úgyhogy szabadrúgásra jön majd a DVSC. Kóstolgatja itt a vendégszurkolótábor a hazait, de hát azért létszámban, hogyha megnézem a kettőt és összevetem, akkor a debreceniek fölénye egyértelmű. Most a várkerti vitézek hangban megpróbálnak ellenfelük fölé nőni, és valamelyest visszaszólni az előző, hát igen, csak pikírt hozzászólás után. 38. perc, és akkor ezre a szabadrúgásra várunk, amikor Zsuzsán kívelhet a kapu elé, jól jön a labda, egy csúsztatás, a túloldalra pattog, igen, bedobás lesz, úgyhogy ebből megint csak nem lesz közvetlen gólhelyzet. 38. perc, Kisvárda DVSC 0-0, Balázs, tiéd a szó.
1: Bíró próbál meglógni a jobb oldalon, és ott egy páros műesést mutatnak be Maxwell-lel, és egy salamoni ítélet Karakó játékvezetőtől, hogy mehet tovább a játék. Így aztán azt összeszedte Perazza, majd vissza is kapja a labdát. Jobbról keresztből érkezik az Csonkától, Perazza pedig a bal oldalra passzolja. Maxwell lép vissza a labdáért, és indul el keresztbe. Ott van a nyakán bíró, bele is tud piszkálni, de ott marad az zalaegerszegieknél. Csikambu tennél a labdát a bal jobb oldalra, elindul vele viszont Stefu, és megint a bal oldalra kihúzódó G kapja a labdát. Érkezik Amato keresztezni, 16-oson belül Stefu pedig megpróbálja meghúzni, és végül úgy megy ki az alapvonalon kívülre, hogy a remekül érkező Perazza úgy keresztez, hogy rá tudja még pattintani Stefuira a labdát. Így aztán már hozhatja is fel a labdát az zalaegerszeg, Stefu egyébként lemarad, de eladták a labdát már a félpályán a vendégek. Szép Márton lép át, és íveli át a bal oldalra, csak hogy éppen ugye Stefújnak kellett volna ott lenni, aki éppen csak most ér vissza, és szerzi meg a labdát végül Enrique elől, mondom én, de aztán Enriquenek segít még Csonka is, így aztán Enrique elindul előre, végül érkezik Bumba, és bedobással jön majd az zalaegerszeg, Bumba lábáról ment ki a labda. A kamerától pontosan nem látom, hogy ez most akkor bedobás vagy szabadrúgás lesz, de Krefsun érkezik, úgyhogy szabadrúgás lesz, és felállnak a győriek nagyjából a 16-os vonalára. Jobb oldalról jön majd akkor ez a szabadrúgás, a 38. percen járunk. Petrás igazgatja az övéit, Krefszun pedig nézi, hogy hova mehetne a labda. Csonka is érkezik neki segíteni, és mutatja is Krefszunnak, hogy inkább ő menjen hátra. A hátra azt azért a Győri térfél közepét jelenti, most ő a leghátsó ember, és nem csak ő érkezik, hanem Calderon, és végül ketten Csonka és Calderon oldja meg. Calderon most teszi le Krefszunnak, és Krefszun most íveli középről, szép pedig kibólintja a jobb oldalra a labdát. Zalaegerszegi bedobással folytatódik a játék, a 39. perc is elkezdődik, továbbra is 1-0-ra vezet az Eto'o a Zalaegerszeg ellen. Tóth Béla.
0: 5 perc van még hátra az első félidőből, Kisvárda-Debrecen 0-0, és az elmúlt percek eseménytelenségét felhasználva osztom meg azt a hallgatókkal, hogy Erős Gábor a Vasas szakvezetője, a Kisvárda korábbi labdarúgója és korábbi szakvezetője is itt van a helyszínen, figyeli a csapatokat, és a mérkőzés megelőzően kedélyesen beszélgetett Batik Bencével, aki ugye eltiltás miatt kihagyja a mérkőzést, és nem segíthet ezúttal a Debrecennek. Hát nem tudom, hogy Erős Gábor, amikor feltérképezi a csapatokat, akkor mit lát. Minden esetre az utóbbi percekben egyik együttes sem tud komolyabb helyzetet kialakítani, pedig aztán már a 41. percében tart a mérkőzés, Kisvárda-Debrecen továbbra is 0-0, most a labda a hazaiaknál, de hát a félpályán zajlik a játék, úgyhogy amondó vagyok, forduljunk egyet, menjünk Győrbe.
1: És megint egy győri bedobással folytatódik a játék, mert a győri térfél közepén Krefszun az, aki kirúgta a labdát, úgyhogy ismételhet majd Stefuj, Karakó pedig már elkezdte a számolást, Stefuj oda dobja a labdát, szépnek szép, egy szép boka mozdulattal tovább teszi Gavricsra, Gavrics pedig kiemeli a jobb oldalra. Megint volt egy kis gond a labda átvétellel bírónál, de a közelében nem volt zalaegerszegi játékos, így aztán megoldotta, hátra teszi Urbliknak, még a győri térfélen folyik a játék. Bumba megint a bal oldalra, ezúttal azonban Csonka le tudja kapcsolni a Stefújnak szánt labdát, Amato pedig már indítaná, így van, ha jól láttam, Maxwell húzódott át most ide a jobb oldalra, egészen Enrique mellé, de pontatlan volt a labda, ráadásul Bumba jól zárt vissza, úgyhogy a védekező feladatait Claudio Bumba remekül látja el. Kripicsnél a labda, őt támad, és eladja Kripics, de hosszan pattan a labda Babostól, viszont Urblik meg rosszul passzol, úgyhogy a Csikembu a jobb oldalon elment, vagy a bal oldalon elment, és keresztbe elcsavarja a labdát a győri kapu előtt. Ez nagy zicser volt, mert a körülbelül 11-12 méterrel jobbal a kapu előtt elment Csikámbú lövése. A 41. percen akár egyenlíthetett is volna az Zalaegerszeg. Két győri védelmi hiba is kellett ehhez. A 41. percben tehát maradt továbbra is az 1-0-ás győri vezetés. Tóth Béla, Kisvárda.
0: Guerrero futja meg a bal oldalon a védőket, aztán Dzsucsáknak visszagurít, Dzsucsák középre. Dzsuzsák laposan megtalálja Szendrét, Szendré a jobb oldalra, Csimbe adta a labdát Tercának, és ezt használta ki Ésik, aki szerelt bedobása, jön majd tehát a folytatás. Itt korábban volt egy 4-3 elleni megindulása a Kisvárdának, de Herc a háta mögé adta a labdát Matanovicsnak, és ott halt el az az akció. Tehát az élesség hiányzik mindkét csapat játékából. Dénes kanyarítja át a labdát a bal oldalra, Guerrero középre lövi, fölpattan, és aztán kiemelik onnan a védők, mennyit tudott tisztázni. Most ott tábort ver a Debrecen a Kisvárda büntető területének környékén, de hát megint csak nem arról szól a fáma, hogy megtornáztatnák Popovics kapust. Bedobással következik Terca, 44. perc a mérkőzésen, Terca mindenkit beküld a 16-oson belülre, aztán odahajítja, Soltész meg kicsúsztatja, visszafejelni Patai, bedobása jöhet majd a Kisvárda. Van még hátra másfél perc a rendes játékidőből a szünet előtt. 0-0 a mérkőzés állása. Balázs.
1: Itt a 42. perc közepén járunk. Szépet rúgta meg Abátó a kezdő körben. Onnan jön majd a győri szabadrúgás. Karakó megkérdezi Szép Mártont, hogy rendben van-e, rendben van. Bumba pedig elvégezheti majd a szabadrúgást. G lép vissza a labdáját, és próbálja elpörgetni Krefszun mellett, majd lerántja Krefszunt, mert hogy nagyon jól állt be az ukrán játékos egyébként a labda útjába, így aztán nem tudta őt megkerülni G, de most már megint ott van G, és Maxwellt kergeti, Maxwell pedig kénytelen hátrafelé menni, és aztán végül Szép is oda ment, és róla már le tudott fordulni, és most megint Babos felé a labda, egy versenyfutás Umatummal, és ezt a versenyfutást elveszti Umatum, és megint keresztbe megy el a labda Petrás kapuja előtt, ezúttal Babos volt az, aki a 43. percben balról ellőtte a labdát, de mellé ment a lövés. 43. perc tehát, 1-0-ra továbbra is vezet az Eto a Zalaegerszeg ellen, de már alakulnak a Zalaegerszeg helyzetek. Hogy látod ezt benne, Ferenc?
2: Alapjában mivel egyetértek a megállapításoddal, mégis valahogy az az érzésem, hogy súlytalan ez az zalaegerszegi támadó sor. Dacára annak, hogy gyakorlatilag a szélén is támadó típusú játékosok vannak, de pont Maxwell, aki nagyon-nagyon jól működött égpozícióba a tavalyi bajnokságban is, a mozgékonyságával a 16-os környéki játékhelyzetekben azért kapura is veszélyes tud lenni, akár góllal, akár gólpasszal. Ő most ki lett téve a baloldali középpályásnak, és ezáltal jócskán távolabb került a kaputól. Csikámbúmban meg nem érzem azt a kvalitást, hogy különösebben veszélytelenten a győri kapura. Hát itt érzem a problémát az Ete játékában.
1: Bíró szerzett labdát és elindult előre, de megint a labdával vannak komoly problémája, ki is vezeti az oldalvonalon kívülre. Így aztán zalaegerszegi bedobás, körülbelül 20 méterre a zalaegerszegi alapvonaltól, de lassan-lassan már vége lehet az első félidőnek Kisvárdán.
0: Az egyperces hosszabbítás derekánál járhatunk, Ésik Ákos már másodjára kellett tápolni, úgyhogy most megint úgy tér vissza a pályára, hogy egy percig emberhátrányban volt a csapata, úgyhogy a hosszabbításnak a felét azt így vészelt át a Kisvárda, de ezt a Debrecen nem tudta kihasználni. Zimmermann Mária játékvezető nézi az óráját, egyelőre nincsen sípszó, az én órám szerint most jár le az egy perc. Bedobás, és valóban itt ér véget az első félidő. Kisvárdai rohamok, Matanovic többször tudott veszélyt kelteni, a legnagyobb helyzete a hazai csapatnak akkor volt, amikor a 23. percben mennyi beadását követően Jordanov fejelt, akkor Andrejev bravúrosan kitolta a labdát a léc fölé, egyébként pedig nagyjából kiegyenlített a játék, viszont nem sziporkánszó, az állás pedig gól nélküli. Egy fél időt követően, tehát Kisvárda Debrecen 0-0, Győr.
1: Maxwell ugrott meg a jobb oldalon, egy szép zalaegerszegi, vagy a bal oldalon egy szép zalaegerszegi passzolgatás után, és az alapvonalig vitte, megpróbálta középre adni, de jól zárta a sarkot Petrás, így aztán nem lett belőle különösebben nagy helyzet, de ez egy szép támadás volt. 20 másodperc van még hátra itt a rendes játékidőből, hiszen nagyjából egy másfél-két perccel később kezdődött itt a találkozó, mint Kisvárdán. Szépnél a labda. De mindez a győri tér fő közepén. Klipicset választja a bal oldalon. Lassan-lassan lejár már akkor ez a előrejelzett játékidő. Kettő perc a hosszabbítás. Még mindig a győrieknél, méghozzá Bumbánál a labda. Bumba egyelőre nem nagyon indul el előre. A zalaegerszegiek meg nem nagyon támadják meg, mintha mindenkinek már jó lenne, hogy elmennének a szület. Ezt a győrieknél értem, de az a zalaegerszegieknél kevésbé. Djukanovic a jobb oldalon, Umatum labdájával, vele szemben Peradze azonban jól keresztez, viszont a győrieknél marad a labda. Bedobás. Bíró fogja majd ezt elvégezni a 16-ossal egy magasságban, az zalaegerszegi 16-ossal egy magasságban. Kénytelen volt gyorsan elvégezni a bedobást, mert ugye Djukanovic kezében már volt a labda, úgyhogy elkezdett számolni Karakó játékvezető. Krpić, a győri térfélen még mindig. Urblik hosszan megnyújtaná, Peradze elfejeli bíró elől, Krefszun a lefejelt labdát összeszedi, és indítaná Babost, érkezik Umatum, és meg tudja szerezni, bíró is meg tudja szerezni, viszont nem tudja letenni a labdát. Szépnek, megint a zalaegerszegi túlerő győzött, hátrafelé volt pénytelen passzolni Maxwell. Csikámbú a félpályán a jobb oldalon, és most bizony-bizony ki tudja Enriquet ugratni, jön középre a labda, érkezik azonban ott nagyszerűen Krpić, és aztán az ő lábáról, majd Stefújról hazapattan a labda egészen Petresig. Petres kapus pedig ránézett a játékvezetőre, hogy hozzáérhet-e, felveheti-e kézzel, megtehette, és már ki is passzolta a labdát a győrieknek, méghozzá Umatumnak, aztán Krpić, ő vezetgeti a labdát, most már lassan-lassan vége van az előrejelzett kettőperces hosszabbításnak is. Gavrič, aki azért a győri gól után eltűnt, de valóban ő az, aki egyáltalán valamilyen formát tud szabni a győriek játékának. Bíró Djukanovic felé, aztán G is ott van, de Peradze még haza tudja tolni majdnem a félpályáról Gundel Takácsnak. Gundel Takács pedig most nem rúgja fel, hanem Amátót választja. Amátó kipörgeti a jobb oldalra, és visszateszi Csonka. Ebben a pillanatban azonban vége az első félidőnek, 45 percnyi játék után az Eto 1-0-ra vezet Urblik fejes góljával a Zalaegerszeg ellen a Szóval stúdiói.
3: Köszönjük szépen Csesszegi Balázsnak, előtte pedig Tóth Bélának. 18 óra 19 perc a pontos idő. Nincsenek jó híreim a liverpooli magyarokkal kapcsolatban. Newcastle-Liverpool egy félidőt követően teljesen párhuzamosan zajlik a mérkőzés a Győr Zete, illetve a Kisvárda Debrecen összecsapással. Szóval Kerkez is és Szoboszlai is a kezdőben, ellenben Elanga találatával a Newcastle 1-0-ra vezet. A Liverpool ellen egy fél időt követően vissza Magyarországra, fél idei eredmények a másodosztályú bajnokságból, az MB2-ből, Csákvár Kazinc Barcika 0-1, illetve Soroksár Szent Lőrinc 2-2. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek, de előtte egy annyira friss, ropogós hír, hogy már nem tudod bekerülni a hírblokkba, de ide az én kezembe még meg tudod érkezni. A Nemzeti Sport értesülései szerint Szendrei Norbert azért nem szerepel a Zalaegerszeg vasárnapi keretében az Eto elleni bajnokin, mert megszületett a megállapodás az átigazolásáról az Újpesttel. A 26 éves Szendreit illetően már beszámoltunk róla korábban, hogy egy külföldi klub érdeklődik, ugye ezt a vezetőedző meg is erősítette a meccs előtti interjúban. Ez a hírek szerint egyébként egy lengyel csapat, illetve az Eto, valamint az Újpest is szívesen látná soraiban. Ugye itt az Etóról lehetett a legtöbbet hallani, de ezek szerint az Újpest surranó pályán megérkezhet a Nemzeti Sport értesülései szerint. Mára a helyzet változott, Szendrei ügyében megegyezett a Zalaegerszeg és az Újpest. A középpályás ma Budapestre utazik, vagy utazott, ez nem derül ki a cikkből, ahol orvosi vizsgálaton vesz részt. Na, tehát Szendrei Norbert, az Zalaegerszeg jelenlegi játékosa úgy fest, hogy Újpestre tart, de hogy milyen egyéb hírek jönnek a nagyvilágból, és nem csak a sportvilágából, az másodperceken belül kiderül.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
5: Hétről hétre különleges vendégek.
6: Óriási csaták.
7: És persze rengeteg nevetés vár mindenkit. De a tét viszont áltozatlan.
5: Ki tud többet Magyarországról?
8: Szerintem az én csapatom.
5: Majd meglátjuk.
7: Készen állnak az új évadra?
4: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
9: Műsorajánlót hallottak.
4: Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
10: Halász Bence harmadik helyezett Hozsúfban. Víz- és energiagazdálkodási javaslatot terjeszt a parlament elé a kormány. Folytatódik a kellemes nyári idő. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
4: Sporthírek.
10: Az angol Premier League első fordulójában a Manchester City hátrányból fordítva 2-1-re verte a Bournemouth csapatát. A vendégeknél Tóth Alex a 75. percben lépett pályára csereként. A City ezután fordította maga javára a találkozót. Halász Bence harmadik helyen zárta a férfi kalapácsvetők küzdelmeit a lengyelországi Hozsúfban zajló atlétikai gyémántliga versenyen. Az Európa-bajnok halász 79,44 századméteres eredményével állhatott a dobogó alsó fokára, a kanadai Katzberg és a német Hummel mögött. Molnár Attila 400 méteres síkfutásban 44,68 századmásodperces idővel az 5. helyen ért célba. A magyar férfi tornász válogatott az utolsó 8. helyen végzett a csapatverseny döntőjében, a zágrábi Európa-bajnokság záró napján. Az összetett verseny élén a britek alig több mint fél ponttal előzték meg az oroszokat, így megvédték címüket. A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a Forma 1-es holland nagydíjat vasárnap Zandvoortban. Norris mögött a VB pontversenyt vezető olasz Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája ért célba másodikként. Az ő csapattársa, a szombati sprintversenyt megnyert brit George Russell pedig harmadikként. A futam a hazai közönség előtt szereplő négyszeres világbajnok Max Verstappen első kör végén történt balesete miatt több mint 30 percet állt, s új rajttal folytatódott. Következik két hét múlva az olasz nagydíj Monzában.
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Hajrá, magyarok!
10: Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, közölte a víz- és energiagazdálkodási miniszterelnök. Mint fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Hangsúlyozta azt is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A Paks által megtermelt energia nélkül az ország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne, tette hozzá Magyar Péter. Jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján, körülbelül 150 méter van még hátra addig, hogy összeérjen, jelentette ki a honvédelmi miniszter Pakson. Ruszin Szendi Romulus emlékeztetett arra, hogy csak nem másfél hete érkezett meg az első kőszállítmány. Azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. Több civil szervezet is részt vesz a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek kiválasztásában, emlékeztetett Hantos István, a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának tisztes elnöke. A Társaság a Szabadságjogokért, a Magyar Helsinki Bizottság, a K-Monitor Közhasznú Egyesület és a Magyarok Világszövetsége tanácskozási jogot kap és közvetlenül segíti a bizottság munkáját. Az NVVH elnökének és elnök helyetteseinek személyéről várhatóan csütörtökön döntenek. A mustgáz veszélyeire figyelmeztetett a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet arra, hogy a must erjedése során felszabaduló széndioxid oxigénhiányt, rosszul létet, sőt akár fulladást is okozhat. A pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. Az extrém meleg miatt az idei szüret 2-3 héttel korábban kezdődik. A Kossuth Rádió újra mindenkié. Ez a szlogenje a holnap teljes műsor struktúrával visszatérő, megújult Kossuth Rádiónak. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT közleményében úgy fogalmazott, hogy 16 év párt propaganda és egy rövid átmenet után holnaptól ismét hallhatóak a nemzeti főadó műsorai.
6: Közlekedés.
10: Torlódásra, szakaszos lassulásra kell számítani az M7-es autópályán a főváros felé, Zamárd és Székesfehérvár, illetve Érd és Budapest között. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
6: Időjárás.
10: Holnap általában sok napsütésre számíthatunk, de északon több lesz a felhő, és arrafelé kisebb eső, zápor is kialakulhat. Többfelé feltámad az északi szél. A friss hajnal után 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
6: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
3: 18 óra 27 perc a pontos idő. Kellemes vasárnap délutáni rádiózást mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. Friss, ropogós részeredmény a spanyol labdarúgó bajnokságból másodpercekkel ezelőtt megszerezte a vezetést az Atletico Madrid Pubil találatával hazai pályán. A Villarreal ellen Gulácsi csak a kispadon a sárga tenger alatt járón átadt Atletico Villarreal a 63. percben. Egy-egy a mérkőzés állása. A híreket megelőzően egy friss ropogós hírrel jelentkeztem. Bene Ferenc mit szól ahhoz, hogy Szendrei Norbert a Nemzeti Sport értesülései szerint Újpesten köt ki?
11: Igen, hát először is az Újpestnek a klub, a jelenlegi klub modelljébe abszolút beleillik fiatal magyar játékos igazolása. Nyilván Szendrei Norbert relatíve fiatal, hiszen 26 éves játékosról beszélünk. Ő nem az a kategória, akit esetleg be lehet építeni hosszú távon és fiatal játékosként rutin szerzés után továbbadni, hanem egy kész labdarúgóról van szó. És hogyha ide vesszük azt, hogy a délelőtt folyamán internetes forrásokra hivatkozva azt láthattuk, hogy Tom Lacoub pedig kikerült az Újpest keretéből, tehát párhuzamosan két ilyen információ abszolút mértékben egybevág, tehát ugyanazról a pozícióról, ugyanról a posztról, és még talán játékos profil szempontjából is két hasonló labdarúgóról van szó. Én úgy gondolom, hogy a magyar futball feltétlen híveként, amikor egy patinás és tradicionális nagy magyar klubhoz egy külföldi játékos helyett egy magyar fiatal kerül, akkor én úgy gondolom, hogy ezt optimizmussal kell fogadni, ezt a hírt.
3: Na meglátjuk majd, hogy ez hivatalos lesz vagy sem. Az viszont hivatalos, hogy Mohamed Salah góljával vezetett a Trabzonspor az Isztambul Başakşehir elleni bajnokin, amely jelenleg is zajlik. Somudorov viszont egyenlített a 19. percben, tehát ott 1-1-re áll a csata. Ugye ez azért érdekes, félszemmel követjük, mert hogy csütörtökön jön majd a Fradi Trabzonspor elleni visszavágója. Viszont jelenleg is zajlik, és ugye a félidőben jár két magyar mérkőzés is az első osztályból. Győr, Zalaegerszeg 1-0, Kisvárda, Debrecen 0-0. Ahogy Tóth Béla beharangozta, gólesőre kár volt számítani, és egyelőre helyzet se nagyon volt Kisvárdán. Ellenben a Győr megérdemelten vezet a Zalaegerszeg ellen.
11: Azt kell, hogy mondjam, hogy így most már egy teljes félidőt kielemezve megérdemelten vezet a Győri Eto, mégpedig azért, mert sokkal hatékonyabb a támadó játéka, bár azért egy oldalszabadrugásból egy belső védő góljával vezet ugyan, de addig az oldalszabadrugásig el kellett jutni. A félidő derekától fogva azért átvette a kezdeményezést a Győri Eto, és taktikailag is jobban bevált egyelőre Efren Juáreznek a húzása, ez a fajta 5-4-1-es védekezés három belső védővel, próbálja kiegyenlíteni a tengelybeli veszélyforrást az Zalaegerszeg részéről, mégpedig abból a tengelyből, ahol két belső ékkel, amennyiben négy védővel játszanának, abban az esetben sokszor egy az egybe kellene védekezni a belső védőknek. Ezt talán nem vállalta fel, ezt a rizikót a vezetőedző, viszont egyrésztről azért komoly taktikai módosulások, vagy pozícióbeli módosulások jöttek létre az Etónál, hiszen Gavrics is a szélére került, Djukanovic is center pozícióból kikerült a szélére, és Engie az egyetlen csatára az Etónak. Bár egyelőre működik, különösen annak tekintetében, hogy 1-0-ás vezetés van, így az állás 1-0 a hazaiaknak, így pedig a Zalaegerszegnek kell jönnie, a Zalaegerszegnek kell többet kockáztatnia, annak a Zetének, amelyik dacára annak, hogy a 4-4-2-es játékrendszerben a szélére és támadó típusú játékosokat rakott, hát egyfajta, nem tudom, hogy van-e ilyen szó, de magyartalanítást, vagy kevésbé magyaros csapatot hoztak létre. Én nekem nyilván Szendrei ebből a szempontból hiányzik az Zalaegerszeg játékából, hiszen ő azért fazon tud szabni a csapatának, és ez pedig nagyon-nagyon nincs meg jelenleg az Eténél.
3: Két fél idő eredmény még a másodosztályból, mielőtt megyünk vissza gyorsan, nagyon-nagyon gyorsan Kisvárdára. Csákvár Kazinc Barcika 0-1, Soroksár Szent Lőrinc 2-2, a hölgyeknél pedig az első osztályban Astra Ferencváros 0-0. Ellenben útjára indult a labda Kisvárdán, úgyhogy megyünk is vissza Tóth Bélához. Tiéd a szó.
0: Jöhet is majd a hazai együttes egy szabadrúgással a jobb oldalról a 16-ossal egy magasságban. Fél perc telt el a második fél időből, és volt egy csere a hazaiaknál, a 18 esztendős Szikszai Hennagyi érkezett Ésik helyére, úgyhogy fiatal ajánlással pályán lévő játékos helyére hasonlóan egy süvölvényt dobott be Subka Attila, hogy így fogalmazzak. És akkor most a szabadrúgás a jobb oldalról, mindenki ott a 16-oson belül, aki kisvárdai, a lesvonalat azt nagyjából 12 méteren húzta meg a Debrecen, egy togó a sorfal, ballal tekerhet majd Soltész. Akár kapura is tekerheti, meglepheti Andrejevet, de ebből alig, hanem beadás lesz. Soltész élesen a kapu elé át a hosszúra, Andrejev kiüti, de ezek szerint hát a túloldalon érkező kisvárdai nem ért már bele, Jordanov ólálkodott ott a hosszú kapufánál, egyértelmű volt, hogy Andrejev elpaskolta a labdát, de más érintése már nem érte a labdát, úgyhogy ötödik szöglete jöhet majd a Kisvárdának, a második fél időben az első, és most már az a rész is ott árnyékban, az a sarok, kicsiben a szöglet, Jordanov befelé viszi, ellövi, és kapu mellé pattan egy debreceniről. Jordanov rátűzte 16-17 méterről, picit balról, kapura is ment, Andrejev talán már verve volt, viszont egy debreceni hátvéd még valahogy menteni tudott. Most egy gyorsan egy másik szöglet is következik a másik oldalról, onnan pedig majd Soltész ívelhet, tehát jobbról ballal. Rögzített játékhelyzetek a második félidő legelején, ugye egy ilyen mérkőzésen, ahol tényleg kevés a helyzet, ezek felértékelődnek. Soltész mind a két karja magasban, most a labda megint éresen a kapu elé, Andrejev öklözik ki a golvonalról, begyűjtené még Szikszai, túl hosszan szökteti magát a jobb oldalon, és ebből végül is Soltész tud kibújni, és ível a védelem mögé, Klumeckéről elfejelik, Bok visszaszerzi, egy lövés, ez is levágódik, ez is szöglet. Úgyhogy most Szakmányban végzi a szögleteket a Kisvárda, 49. perc a mérkőzésen. Talán ezt még várjuk meg, aztán érdeklődünk Győrben, hogy mi a helyzet, elkezdődött a második félidő. Jordanov végezheti majd el ezt a sorokrúgást megint csak, és akkor ez így már a 7. szöglet a Kisvárdának. Szüle eredményt ez vajon? Lágyan be a kapu elé, ezt meg kifejeli Dénes, de röviden Soltész átveszi, aztán lágyan át a jobb oldalra. Cibla indulhat ebből, mintha kézzel sodorta volna el Herz, mehet tovább, és így még mindig a Kisvárdánál a labda, egészen eddig bedobás következik. És akkor menjünk Győrbe, ott talán elkezdődött a második játékrész.
1: Hát egyelőre nem, sőt még a zalaegerszegiek, még csak a bemelegítés fázisában, a második félidő bemelegítésének fázisában vannak, úgyhogy nyugodtan menjünk vissza hozzá.
0: Akkor viszont elég nagy eltérés lesz a két mérkőzés között, mert itt eltelik 4 perc is a második félidőből. A labdával most a Kisvárda, illetve a Debrecen, a földön pedig Boskovics. Szólt a síp, szabad rúgása vendégek javára. Guerrero egészen Langhoz, a jobb oldalon pedig várja már a labdát Terca, ő az, aki átforgatja Dzsuzsákhoz. Megint nem tud átmenni a Kisvárda oldalára. Debrecen Bok szerzi vissza, és dobja támadásba a jobb oldalon Matanovicsot. Matanovics egy az egyben Guerreroval befelé cselez a montenegrói. Matanovics visszaveszi a jobb lábára, visszagorítja Nagyhoz. Mennyi segít be, nincsen beadás egyelőre, ott maradnak hárman a kisvárdaiak a jobb szélen, és tanácstalanná vált most ez a trió. Guerrero pedig kiharcol a Debrecennek egy bedobást. Ebben talán több volt, és valóban már emelte a zászlaját, ugye ezen az oldalon Becséri Gergely. A labda kitekeredett a játéktéren kívülre, így aztán hiába próbálta elvégezni gyorsan a bedobást Nagy Krisztián, a labda a debreceni. Szendrei visszakanalazza a labdát valahogy Guerreróhoz. Ketten körülötte a spanyol balhátvédet azért rendre nagy erőkkel támadják a kisvárdaiak, és többször hozták már zavarba Adrián Guerrerót. Visszafelé hajítja a labdát Mejiashoz, Andrejev mutatja magát, fennmarad a kisvárda, és próbálja tényleg megzavarni úgy ezt a labda kihozatalt, hogy a Debrecen megint csak nem tudja átvinni a labdát könnyűszerrel ellenfele térfelére. Guerrero dobhat még a saját oldalán, előrefelé néz, sietteti őt a játékvezető, Szendrei lépett teljesen vissza, és Ciblát megtalálja a jobb oldalon, üresen ott marad Dénes, ő kapja már a 16-osnál, Dénes édesen a kapu elé, kapu mellett el. Lehet, hogy ez lövés volt, Dzsuzsák számon kéri Dénest, Dénes szerintem egyértelműen azzal a szándékkal gurította be középre, hogy valaki majd érkezik, de nem volt másodkézből érkező, úgyhogy ez a kapu mellé surrant. Jöhet kirúgással Popovics. Itt megkezdődik a mérkőzés 52. perce, Kisvárda Debrecen 0-0, van-e már játék Győrben?
1: Igen, éppen Calderón íveli a labdát, a 47. perc elején járunk. Egyelőre úgy kezdődik ez a félidő, mint ahogy kezdődött az első félidő. Elsősorban a zalaegerszegi lábakon vándorol a labda, pedig zalaegerszegi kézen, mert Calderón dobja visszafelé a labdát a hátrafelé mozgó Amatónak. Amató pedig Perazzát játsza meg. Perazza pedig átforgat a jobb oldalra, de mindez egyelőre még ha ugyan a Győri térfélen történt, de a felezővonalhoz közel. Perazza megint megkapja a labdát Penyábától, most pedig a bal oldalt választja, ezúttal a Calderón a Győri térfél közepén, a bal oldalon elindul előre, vele szemben ott van Djukanovic, ő is mélyen visszazár, illetve G is. Krefsun megint hátra kénytelen tenni, Peradze és Penyába is már a Győri térfélen, tehát a két zalaegerszegi középső védő, azért ha itt versenyfutásra kényszerülnek, bajban lehetnek, Krefsun, de hát egyelőre a zalaegerszegieknél a labda, úgyhogy nagy versenyfutásra nem kell számítaniuk. Megint a jobb oldalon, de még a Győri térfél közepén elindulnak a jobb oldalon Csikámbu, de jön Kripics és Keresztez, sőt, még rá is tudja rúgni a labdát a francia támadóra, középpályásra. Hát nehéz azt megmondani, hogy Csikambó ezen a mérkőzésen mit játszik. A 49. perc is elkezdődik, 1-0-ra vezet az Eto Urblik góljával, és akkor megint menjünk Kisvárdára.
0: Szikszai beadása elment mindenki előtt, a jobb oldalról próbálkozott volna a Kisvárda, megint csak egy szögletet követően, de hát ennek sem volt éle ennek az akciónak, de az ténylegesen elmondható is, így összefoglalható az eddigi 53 perc, hogy a Kisvárda próbálkozik, és néha oda is tud kerülni a kapu elé. A Debrecennél viszont nincsenek olyan támadások, amelyek végigfutnának. Bedobással következik a hazai együttes a bal oldalról, a debreceni térfélnek a mélyéről. Elbandukol ezért a labdáért Soltész, gyorsan elvégzi, Szikszaitól visszakapja Soltész, balján beadja, Jordanov mellett elmegy, a túloldalon tudott tisztázni egy debreceni, visszalövi Jordanov, lenyeli, Andrejev majdnem bepotyázza. Hát Andrejev másodjára tudta megfogni, végül is itt Szikszai próbálkozott, és balról 17-18 méterről lőtte jobbal, Andrejev elsőre kiejtette a kezéből, és a gólvonal felé ejtette, ezért volt ez ilyen furcsa, és debreceni szempontból rémisztő, de másodjára már megfogta a bolgár kapus, és most jönnének előre a lokisták, de hát azon nyomban eladják a labdát.

0: gyerébe. Pont Amátót, el is végezte a szabadrugást végül Amátó, és megint a két zalaegerszegi középső védőtől kezdik el felépíteni a vendégek a támadásukat. 51. percen járunk, továbbra is 1-0-ra vezet Urblik fejes góljával az Eto'o. Calderón, Maxwell indul el visszafelé, és most fordul meg a győri térfél Len, és visszateszi Amátónak. Ő is a győri térfélen, de a felező vonalhoz közel. Babos adhatna, Csonka adja be középre a labdát, Urblik pedig ki tudja tenni azt bedobásra. Nagyjából az alapvonaltól a jobb oldalon 3-4 méterrel jöhet az a bedobás. Vissza is teszik Csikámbúnak, ő a 16-os vonalánál. Hátra, még hátrább Amátónak a győri térfél közepén, aztán Peradza is bekapcsolódik a játékra, játékba is elindul a bal oldal felé, meg is játsza ott Calderont. Calderón bíróval szemben cselez befelé, el is megy vele, de aztán a győriek elsősorban szép az, aki le tudja szerelni őt. G megtolná a rátámadó Peradza mellett a labdát, Peradza azonban egyértelműen feltartja, mind a ketten len vannak a földön. Karakó játékvezető kezében pedig majd ott a sárga, amelyet Peradzának fog felmutatni. 52. perc, Eto'o, Zalaegerszeg 1-0, a szó megint Tóth Béláé.
1: Dzsudzsák veszi le nagyon szépen az elé csorgó labdát, viszont megint csak eladja ezt a Debrecen, és Melnyik előtt most van terület a balján, ott van Szikszai Melnyik, már a Debrecen tér felé Szikszait szöktette volna, elcsúszott, két debreceni volt egyébként Melnyik előtt. Dénes kanyarodik egyet a labdával, Boskovics viszont lassítja saját csapata ritmusát, aztán két ember közé adja a Bosnyák, Guerrero már a kisvárdai térfélen Boskovicstól visszakapja, továbbra is a felező vonal közelében a DVSC. Eltelt a második félidőből most már bő 10 perc, nem volt még helyzet, kaput eltalált próbálkozás ebben a játék részben. Bok gondolt egyet és távolról elvállalta a kísérletet, de hát az a lelátóra szállt. Ez az egyetlen olyan kisvárdai lövés, ami az eltelt, illetve a legutóbbi kapcsolás óta történt. Most a bal oldalon Soltész szaporánzza lépteit, lájon a beadás, ez túlságosan mély, Jordanovnak nem volt pontos, kirúgása következik majd Andrejev. 58. perc, Kisvárda DVSC 0-0, Győr.
0: Továbbra is 1-0-ra vezet az Eto'o, és zalaegerszegi lábakon a labda, de a zalaegerszegi térfélen, sőt, meg is szerzi ezt most a visszazáró Stefui, és Umatumot játsza meg. Umatum pedig elindulhat akár előre is, de ő is még a győri térfélen. Inkább megvárja, még Bumba visszalép a labdáért, és Bumba hosszú labdái, ami elsősorban a bal oldalt játsza meg, például most Gavricsot. Pontosan, Gavrics már az alapvonal közelében és befelé cselezget. Érkezne ott szép, de nem tudja visszaadni, mert ketten is visszazártak, és el is vették tőle a labdát. Aztán pedig Umatum a keresztlabdára lecsap, odapasszolja Kripicsnek, Kripics Urblikot játsza meg, és hiába Erriket támadja a győrieket, de különösebben nem tudta őket megzavarni. Szép Márton a bal oldalon, Stefui inkább visszapasszolja, megvárja, míg Kripics is csatlakozik a támadáshoz, Bumba. Bumba valóban merőben szokatlan, még az idei szezonban is szokatlan helyen, de egészen jól megoldja ezt. Djukanovic fordulna le Krepsúról, ez nem sikerül, így aztán a győri térfélen akár vissza is indulhattak volna a vendégek. Sőt, most, hogy odaadja Maxwellnek a labdát a bal oldalon, bíró, így aztán vissza is indulhat, de a labda hosszú, hiába megy, és indul rá Babos. Urblik jól kifedezi a labdát az alapvonalon kívülre. Nem volt ebben sem sokkal több lehetőség, mert jól keresztezett Urblik. 55. perc is elkezdődött, és pont Urblik fejes góljával 1-0-ra vezet az Eto'o az Zalaegerszeg ellen. Kisvárda, Tóth Béla.
1: A földön pedig Soltész, a labda Szikszainál, Szikszai tovább Matanovicshoz kerül. Na, megvárom, hogy lesz-e még ebből a helyzet. Matanovics befelé indul, nem, nagyhoz kiszélre, jön a beadás, ez meg magas Jordanovnak, akit hát mintha toltak volna levegőben, reklamál is a bolgár, a bal oldalon még Soltész begyűjti, ebből nincsen beadás, Szikszai vissza, felharsant az ébresztő Rigmus a debreceni táborból, kellett védenie egyet Andrejevnek, a DVSC kapusának, a védelem és ő is hibázott, végül azt követően, hogy eladták a labdát, nagy visszanyesi, Jordanov fölfejeli, Bok, és most mintha tisztázott volna a debreceni védelem, Klumecki még visszaszerzi, Herz mellé fölé, nagyon eltéveszti a célt Krisztián Herz, a négyszeres szlovák válogatott, úgyhogy jöhet kirúgása majd Andrejev, és akkor vissza az előző helyzetre, kirúgást követően eladták a labdát a Debrecen.

0: játszani hátvédek, és Jordanov szemből a kapuval lőhetett 16 méterről, ott vetődve tengerelte ki a labdát Antarejev, a debreceni kapusa. Na ezután kiáltott ébresztőt a debreceni tábor. Hát, hogy milyen hatása lesz ennek, az majd a folytatásban derül ki. Negyed óra telt el a második félidőből, továbbra sincsen gól a mérkőzésen, és most a középmezőnyben zajlik a játék. Debreceni lábakon vándorol a labda a Dzsudzsáknál, viszont ő sem tud előre törni, inkább bekanyarítja a tengelybe Langhoz, Lang előtt terület. Valamelyest vezeti a labdát, aztán Guerreróhoz a balszélre, Dénes válik el, ő is visszafelé vezeti, úgyhogy nem lesz ebből azonnal gólhelyzet, ha csak nem Dzsudzsák oda éveli a kapu előtéren belőle. Egy évelés, ezt meg Popovics húzza le, úgyhogy ezt is elhárítja a kisvárdai hátvéd sor, plusz ugye Popovics. 61. perc, Kisvárda DVSC, gól nélküli állás. Balázs, tiéd a szó.
1: Itt 57. perc, 1-0-ra vezet az Eto'o, és cseréltek is a győriek, és bemutatkozott a tegnap előtt igazolt kosztarikai, bemutatkozik a tegnap előtt igazolt kosztarikai szélső Jewison Bennett, ő érkezett G helyére, egy középetett labda, Amátót azonban sikerül megelőzni a győrieknek, de rosszul adják oda, és aztán rosszul veszi át a labdát Calderon a 16-oson, hosszan elpattan tőle, pedig ha azt jól veszi át, akkor kapura is rúghatta volna, hát nem véletlenül bosszankodik Cselikája. 5183 néző van egyébként itt a mérkőzésen, úgyhogy nagyon sokan bíznak itt a győriek, hát nem is azt mondom, hogy feltámadásában, hiszen a bajnokságban nem kell feltámadni, de jobb játékában, hát igazán jó játékot most azért még nem látunk. Bennett egyébként az ukrán Cserkeszitől érkezett Győrbe kölcsönbe, és a 2022-es világbajnokságon nem egész 18 évesen szerepet kapott mindhárom csoport mérkőzésen is, sőt a spanyolok ellen kezdő volt, igaz, akkor egy hetest kapott Costa Rica. És már ott van Bennettnél a labda, a jobb oldalon behúzódott, itt Djukanovic egyébként centerbe, Bennett elindult középre, a labdája pedig most megtalálta Bumbát, már a bal oldalon a győri támadás méghozzá, Stefuj pedig Krepicset választja, Krepics elindul befelé, cselezget ott a 16-oson belül, a bal oldalon középre íveli a labdát, kifejelik azt a zalaegerszegiek, és meg tudja tolni még Maxwell, de már Urblik vissza is teszi fejjel, Gavrics is fejjel, de pontatlanul, Krepsunnál a labda, elindul keresztbe a pályán a labdával, de elveszi Bennett, és elindul a 16-ossal egy magasságban, középre teszi a labdát, ott azonban nem érkezik Zale, hoppá, zalaegerszegi játékos az érkezett, és Peredzáról nagyon pont rosszul pattan, de azért Gundel Takács összeszedte. Az 59. percben járunk, 1-0-ra vezet továbbra is az Eto'o Urblik góljával, a szó megint Tóth Béláé.
0: Cseril Gert Remmel, a debreceniek szakvezetője, és érkezik a védelem jobb oldalára Julian da Costa Terca Gergő helyett, tehát ez az első változtatása a debreceniek észt vezetőedzőjének. A csapata pedig egy szabadrúgáshoz készülődik, majdnem a félpályáról végezheti el ezt Dzsudzsák Balázs, de már a kisvárdaiak oldaláról 64. perc lassan a találkozón, gól nélküli állásnál. Szikszai pedig még egy sárgalapban is részesült az előbbi szabálytalanságért, úgyhogy megvan a második sárgalapos a mérkőzésen, azt is egy kisvárdai kapta, hogy az első az Matanovicsé volt. A labda mögött Dzsudzsák, még a nap süti a fejét, így aztán beadhatja most már a kapu elé. Boskovics fejjel Popovics véd. Volt tehát egy bólintás, és talán fel lehet ezt vésni kaput eltalált kísérletnek, de nem volt ez olyan, ami miatt egy percig is izgulni kellett volna, vagy egy pillanatig. Popovics hárított. Érkezünk a második félidő derekához tehát, és 0-0 a mérkőzés állása. Most a másik kapus Andrejev 17 méteren merre veszi a labdát, és aztán rúgja előre. Hát mind a két kapus tud azért szórakoztató megmozdulásokat bemutatni, de most mind a két hálóőr hiba nélkül tette a dolgát. 64. perc, Kisvárda Debrecen gól nélkül tehát, Győrben volt gól, a legutóbbi kapcsolás óta esette.
1: Nem, viszont az látszik, hogy a kosztarikai szélső meglehetősen agilisan szállt be a játékba, jönnek a beadások tőle, meglehetősen gyors, és az is látszik, hogy szeret cselezni, de ezen kívül igazán komoly esemény nem történt. Egyelőre Amato kénytelen hátrapasszolni az egészen az ötösen álló Gundel Takácsig, aki Most kiteszi megint Amátónak, Amátó nyakán egyébként ott van Bumba. Megint a bal oldalon próbálkoznak a vendégek, de ez a labda hosszú volt Babosnak, jól keresztezett Umatum, és kilép a kapujából Petrás, és úgyhogy továbbra is az Eto'o vezet, és most már több mint egy óra eltelt a játékból. Bumba lép vissza a labdáért, Kripiccsel passzolgat a győri térfél közepén, Kripics inkább a bal oldal felé húzódik ki, Bumba visszakapja, Csikambu támadja le Urblik Norbert, belép a játékba és jól is kapja meg Bíró, majd jól játsza meg a jobb oldalon, lehet, hogy egy picit csímbe, de nem, Bennett már lövéssel is próbálkozik, de ebbe a lövésbe, körülbelül 18 méterről jobb oldalról leadott lövésébe, ballábas lövésébe bele tudott feküdni Peradza, így aztán épp, hogy elment a kapuig, de nagyon agilis a kosztarikai szélső, 61. perc, sőt már a 62. továbbra is Urblik fejes góljával az Eto'o 1-0-ra vezet az Alaegerszeg ellen. Tóth Béla.
0: Bedobás lesz majd, illetve szabadrúgást ítél a játékvezető. Igen, na ez az érdekesség, hogy miért rúgta ki a labdát a lelátóra Mejías. Végül is elvégezte a venezuelai középhátvéd a szabadrúgást. Egy dologgal még tartozom, hogy Matanovic keresztezésénél talán centikre volt a góltól a Kisvárda a 62. percben. Matanovic a jobb oldalról az alafonal közeléből lőtt el a kapu elé keresztbe. Jordanov néhány centivel maradt le erről a lövésről, lövésszerű beadásról. Boskovics fordul, debreceni helyzet, a 16-oson belülre Soltész tisztázott, és ez így Matanovicsi, aki megfordulnak Verrero mellett, most a spanyol kotorta ki a labdát. Igen, végül is hogy lesz ebből debreceni bedobás? Egyértelműen Guerrero lábáról ment ki a labda. Itt történt előttünk pontosan az eset, és hát itt a játékvezető asszisztense Becséri Gergely hát egy lélegzetvételre kihagyott, úgyhogy emiatt végül is jogtalanul, de a debreceni lett a bedobás. Dénes a jobb szélen nem tudja befelé vezetni a labdát, nem is Dénes az, hanem Cibla, és most a fordulás követően már Da Costa, akit meg Szikszai szerel, kis hián szerel, Da Costa végül elviszi Ciblához vissza, Cibla beadja a jobb oldalról, és Popovics alá futott, de végül Radmanovac fejjel tisztázott. Mondom én, hogy itt a kapusok tudnak még némi izgalmat csempészni a mérkőzésbe. Szöglet jön majd, 68. perc, gól nélküli állás itt, Győrben mi a helyzet?
1: Stefuj cselezget befelé, és ahelyett, hogy lőtt volna, nem is Stefuj volt, az Gavrics belevitte a 16-oson belül a zalaegerszegi védőkbe, de így is győri szöglet a 63. percben. Az látszik, hogy a győriek egyértelműen most már mondjuk így, hogy kontrákra rendezkedtek be, és ebből bizony lehet majd baja a zalaegerszegieknek, mert azért Djukanovic sem lassú, és Bennettről is úgy tűnik, hogy kifejezetten gyors, magához rendelte egy pillanatra őt egyébként Juárez, hogy elmondja, hogy mit vár például ennél a baloldali szögletnél, amit majd Gavrics fog elvégezni a 16-oson belül, tömörül gyakorlatilag mindenki leszámítva tulajdonképpen Gavricsot, és egy megcsúszhatott labda, ami keresztbe elmegy a kapu előtt, felesleges is volt emelni a hangomat, a 64. percben járunk, 1-0-ra vezet az Eto'o a Zalaegerszeg ellen, amely kettős cserélt hajt végre, érkezik kis Bence a pályára méghozzá Enrique helyett, illetve érkezik Richards is, Csikambú jön le, illetve Enrique jön le, Richards, illetve kis Bence lép pályára. A szó megint Tóth Béláé.
0: Itt Kisvárdán 2245 néző figyelte azt, ahogyan pályára lépett Balogun, úgyhogy a második kisvárdai változtatás az az, hogy Jordanov helyett egy másik csatár. A labda a debrecenieknél, Dénes a jobb oldalon meghúzza az alafonal közeléből, középre emeli, Herz fejeli Zsuzsákhoz, Zsuzsák lábáról meg lelopja a labdát Matanovic. Visszarúgták a labdát a félpályára, kisvárdaiak Balogon friss lábakkal megpróbálja lefutni Langot, Lang elfejeli, bedobása jöhet majd a Kisvárra. Nagyon kevés volt itt végül is az a terület, ahol el tudta vinni a labdát a Matanovic Zsuzsák elől, pedig 15 méteren már tényleg lendítette a lábát lövésre a debreceni csapatkapitány. Cibla, egy indítási kísérlet, túlságosan hosszú, bedobással következik majd a kisvárdai együttes, Radmanovac pedig mutatja, hogy ezt ő gyorsan nem fogja elvégezni, lekészíti a labdát inkább nagynak. 70. perc, Kisvárda Debrecen 0-0, és a nagyobb baj az, hogy én biztatót nem tudok mondani azt illetően, hogy ez változni is fog. Győr.
1: Hát itt a zalaegerszegi szurkolók tudnak biztatót mondani mellettem, hajrá zalaegerszeg, szól a zetetábor. Bal oldalon Calderon veszi át a labdát és indul el befelé bíró mellett, aztán Richardsot játszanak szintén a bal oldalon. Richards, hát nem tudom, hogy ezt középre akarta adni, vagy rövidre akarta rárugni, mind a kettőnek gyenge volt, Sim felszette ezt Petrás kapus, és leteszi Kripicsnek a labdát. A zalaegerszegi tábor most először a mérkőzés folyamán, van néhány Ferencváros is, ugye a két tábor legendásan jóban van egymással, és a Fradi Stark, ugye, vagy a Fradi ezen a hétvégén nem játszik, a Trabzonspor elleni mérkőzés miatt elhalasztották az idei baj, vagy a heti bajnoki fordulójukat is a ferencvárosiak. Amato, Maxwell, Csonka kérni, Maxwell a 16-os sarkánál, kiteszi a jobb oldalra Csonkának, Maxwell elpasszolga Csonka, most Maxwell indul el kifelé, aztán visszafelé, Amato körülbelül 30 méterről a győri kaputól, Krefsul lép vissza érte, most behúzottak a győriek mélyen a kapujuk elé, megint a 16-os csücskénél, Maxwell le Csonkának, Csonka Ecsel, húha elcsúsztik ott, nagyon szépen elcsúsztatta ott a labdával, és te fújta visszatett labdánál, azonban Petrás védett egy óriásit, mert hogy körülbelül 11-12 méterről lőhetett Maxwell, a lövésére azonban leért a győriek kapusa, de már jön a következő labda középre, húha, ebbe pedig beleért Amato elől Urblik, és bizony-bizony vetődött Petrás, de nem kellett beleérnie, így is épp, hogy elment a kapu mellett a labda, úgyhogy zalaegerszegi szöglet következik. Krefsun megy le a jobb oldalra. Ez már a negyedik zalaegerszegi szöglet a mérkőzésen. Ívelődik középre a labda, kifelik a győriek, ott ketten is lent maradtak, Bennett ojjajjaj, a kis Bence által középletett labdába bele tudott szurni penyába, de az középre ment és összeszedte Petrás. 68. perc, továbbra is vezet az Eto, egy picit-picit a zalaegerszeg elkezdte fokozni a nyomását, nem tudom, hogy látja ezt Bene Ferenc.
2: Teljesen egyetértek, ugye egyrésztről azt ne felejtsük el, hogy az Eto részéről is volt egy érdekes csere Bennett beállításával, akinek rendkívüli gyors és rendkívüli jó a kezdősebessége, és Gyukano is bekerült centerbe, és valami hasonlót is várok kis Bence beállításától, ha nem is sebességbe ennyire, de azért az ő kreativitása és szerelő képessége, illetve irányító készsége nagyon nagy szükség lesz ezekre a tulajdonságaira az zalaegerszeg részéről, és ahogy nézem, ennek a kettős cserének köszönhetően az zalaegerszeg támadóban is lép fel, és mintha jobban működne a csapatjátéka. Most nagyon kíváncsi leszek, hogy ennek a kockáztatásnak, hiszen szemmel láthatóan is sokkal magasabban védekezik az zalaegerszeg, középpályásai is följebb jöttek, és végre Maxwell is egy szabadabb pozícióba került, közelebb a kapuhoz, ezáltal veszélyesebb lesz véleményem szerint az zalaegerszeg, de a kontratámadásoknak viszont nagy jelentősége lesz most a győri részről.
1: Bumbán áll a labda, és ki tudja még azt pöckölni balra. Kripicsnek a zalaegerszegi térfélen folyik a játék, de Kripics hátra teszi azt Urbliknak, Urblik pedig átforgatja jobbra Umatumnak. Umatum is átlép a zalaegerszegi térfélre, kiteszi a jobb oldalra, bíró vissza Umatumnak. Szép mutatja Umatumnak, hogy induljon el, de ő inkább Urblikot választja. Úgyhogy megint menjünk Kisvárdára, Tóth Bélához. Ha nem megyünk Bélához, akkor viszont nézzük a győri támadást. Bumbán áll a labda a 16-os sarka környékén, de ő is inkább elindul visszafelé, a biztosat választja. Kripics, Urblik, de Urblik is egyébként a zalaegerszegi térfélen. Umatum jobb oldalon befelé indul el bíró, aztán visszakapja tőle Umatum, megint Urblik, Urblikot megtámadják, felrúgja a labdát Gyukanovics felé, Gyukanovics erről elfejelik, de a elfejelt labdát szép összeszedni, közben pedig Lenni is marad, és le is fújta már, hogy lemarad a győri játékos Gyukanovics, és le is fújta ezt a szabálytalanságot Karakó játékvezető, és akkor most már tényleg Tóth Bélája szó, 1-0-ás Eto vezetésnél.
0: ember hátrányba került a Kisvárda. Ugye a fél időben érkezett a pályára Szikszai Hennagyi, aki kevesen mint fél óra alatt összegyűjtött két sárgát. Most egy ígéretes debreceni akciót állított meg, azt megelőzően pedig Ciblát rántotta vissza mezénél fogva, azért kapta az első sárgát. Most pedig a félpályán járt még a Debrecen, amikor becsúszva szerelt és nem találta el a labdát. Úgyhogy ember hátrányba kerül a Kisvárda. Érkezik Shedrack Kay a Debrecen csapatába, vagy olyan Debrecenben hívják őt Kadzsi. Ciblát hozza le a pályáról Gert Remmel, tehát egy támadót már be is vet az észt szakvezető, ugye az ember előnyben lévő csapatában. Negyed óra van még hátra mérkőzésből, úgyhogy nagyon nehéz negyed óra vár a Kisvárdára. Csúcsák szabadrúgása, 16-oson belülre száll, Lang fejelt a középre, kicsorog szögletre. Most azért ez a kiállítás ez alapjaiban írhatja át a mérkőzés, mert azért az volt a jellemző, hogy a Kisvárra játszott fölényben, és elsősorban a rétköziek alakítottak ki, ha nem is nagy, de helyzetecskéket. Szöglet a jobb oldalról, a 6. debreceni sarokrúgás a mérkőzésen, ezt is Csucsák kívelheti majd be. Jobb karja magasban Csucsák, a kapu elé, ezt meg Matanovic fejeli ki a rövidnél, rástartol a labdára Nagy és Dénes. Dénes ellenfélhez gurítja Matanovic, fordulhat a Kisvárra is, a jobb oldalon teljesen szabadon érkezik Melnyik, de mögé tekeredik valahogy Matanovic ívelése. Melnyik azért még begyűjti, és marad a Kisvárdánál a labda. Nagy átfordítja a bal oldalra, Soltész. Nuriyev kéri el, frissen cserélték be, felpattan a beadás, kicsúsztatják a debreceniek még hozzá Balogun elől. Ugye Nuriyev Jordanov helyére érkezett, Csucsák elszórja, Nagy visszavinni, és most lassul le a kisvárdai akció, olybá tűnik, már csak azért is, mert a középső védő Rádmanovac kapja a labdát. 77. perc, Kisvárda Debrecen 0-0, de ember hátrányban a hazaiak. Győr.
1: Csere mindkét oldalon, miközben Petras, miután Petras óriásit védett tenyába fejesénél, egy jobb oldali zalaegerszegi szöglet után Szép Márton kap pihenőt, érkezett helyette az új szerzemény Péter Agba, illetve pályára lépett most a zalaegerszegieknél Alfonso, ő pedig Babos Bence helyére. Kripics passzolja vissza a labdát Petrasnak, Petras pedig most nyújtja meg. Hát mondhatnám, hogy Djukanovic felé, de ez Calderonnak volt jó. Majd elveszi a labdát Kressuntól, és elindul előre Agba. Agba kiteszi Bennettnek, a két héten igazolt győri játékos játszik össze, cselezget. Bennett a labdája azonban nem volt jó a felfutó bírónak. Kressunál be elé, majd rá is sarkazza a labdát bíró Barnabás lábára. Így aztán Zalaegerszegi kirúgás, amit már el is végzett Gundel Takács Bence. Kitette a jobb oldalra Csonkának Amátó. Amátó indul meg a labdával, Djukanovic immel ámmal követi, de nem támadja meg. Maxwell, Richards volt az, kitette a jobb oldalra Csonkának. Csonka már ível is, ha nem is középre, hanem át a bal oldalon felfutó Calderóra. Calderóra kivált bíró, úgyhogy Calderón inkább elindul hátrafelé. Hátrafelé is passzolja Kisbencének. Aztán már Peradza a saját térfelén, Djukanovic mellett elviszi a labdát, sőt elviszi Bennett mellett is, megint a bal oldalon. Kisbence indul középre, a labdája azonban nem volt jó, kereszteztek a győriek, méghozzá Urblik, Bennett, bíró, Umatum, és Umatum felrúgja a labdát. Ez sem pontos, de akár Gavrics meg is szerezhette volna, de őt azonban megelőzte Penyába. Amátó a győri térfél közepén, a zalaegerszegiek, Krefsun, aztán Maxwell, hát ez mellé is, fölé is, méterekkel. A 74. percen járunk továbbra, is 1-0-ra vezet az Eto Urblik fejes góljával. A szó megint Kisvárdáé.
0: Mintha élet költözött volna a mérkőzésbe, most a kisvárdaiak, mármint a szurkolók meg a szakmai stáb, hogyha tehették volna, egy emberként rohannak a játékvezetőhöz, mert érzésük szerint a 16-oson belülre betörő Balogunt elsodorták gólhelyzetben, úgyhogy emiatt reklamáltak 11-est a hazaiak. Egyébként mindez abból következett, hogy a debreceniek két játékosa is ilyen elütötte egymást, és oda pattant a labda Balogun elé, ebből lett tehát maga a kisvárdai helyzetek debreceni hibából, és most a VAR vizsgálódik azt illetően, hogy itt a VAR-kocsiban a főnök Csonka Bence doktor, hogy közbe kell-e avatkozni. Egyértelműen lehetséges büntetőt néz tehát a videóbíró. A játékvezető ítélete a pályán ennél a Balogun féle esetnél egyértelmű volt, mutatta Zimmermann Mário határozottan, hogy nincsen büntető. Balogon még mindig így hát guggoló pozícióban próbálja összeszedni lelki erejét, meg testi erejét, és benne maradt azért ez az ütés, mint a boxolóban ugye egy balhorog, és a játékvezető még továbbra is azt nézi, hogy kell-e itt büntetőt ítélni. Nem tudom, hogyha egyik szemét erre a mérkőzésre veti Bene Ferenc állandó szakértőnk, akkor ő mit lát? Balogon eseténél kell-e büntetőt ítélni?
2: Véleményem szerint megnézve az ismétlést, kívül indult a szabálytalanság, tehát a 16-oson kívül történt a szabálytalanság, ezért én úgy gondolom, hogy nem jár érte büntető. Az más kérdés, hogy lehet, hogy vizsgálják az esetleges kiállítást.
0: És ugye az megint csak más helyzetet teremtene ezen a mérkőzésen, és az az érdekesség ebben, kihívják a játékvezetőt megnézni az előző esetet, hogy ugye szabálytalanságot sem látott maga a játékvezető, tehát ő tovább engedte a játékot, hogy nem volt falt, és akkor itt most vagy azt nézi a VAR, hogy kell-e kiállítani ugye szabálytalanság miatt a szabálytalankodó debrecenit, mert a büntető területen kívül történt az eset, vagy itt büntetőt kell-e ítélni a játékvezetőnek, minden esetre VAR vizsgálat zajlik, a játékosok pedig ezt kihasználva frissítenek, addig pedig menjünk Győrbe, hogy ott van-e változás.
1: Gyukánovics indul meg, és a félpályán rángatja őt vissza Calderón, egyértelmű sárga lap, mert Gyukánovics megléphetett volna, és vele szemben akkor már csak penyába van, így aztán Győri szabadrugás, illetve Zalaegerszeg is sárga lap, de még ez olyan szabálytalanság volt, hogy egyértelműen meg kellett ezt húzni a Calderónnak, bőven belefért még neki a sárga lap, és Agba sétál oda a labdához, ő fogja majd elvégezni, ugye ő Izraelből érkezett a Maccabi Haifa csapatától az Etóhoz, és végigjátszott egyébként az előző szezon, hogy szabálytalan szerelés a kezdőkörben Bumbával szemben, Győri szabadrugás. Tehát igen, egy kicsit Alfonso az, aki értetlenkedik, hogy miért fújta le ezt Karakó játékvezető. Hát az az igazság, hogy hátul egy kicsit megkocogtatta Bumba bokáját. Umatum a jobb oldalon indul el, beindulna neki bíró, végül Bennettet választja. Bennett nagyon jól veszi át a labdát Calderón mellett, és elindul az alapvonal felé. Laposan középre, és kirúgja Amato, de csak Umatum megfordul. Húha, ez viszont nem egy pontos labda. Urblik azonban nyugodtan megoldja, Agba pedig visszalép a labdáért, és utána nagyon jól kiugratta volna Gavricsot, de pont le tudta ezt még lesni ott penyába, és már Maxwell. Annyira szabadon játszik Maxwell, hogy lassan-lassan ő az, aki Amatóval együtt szervezi egyébként az zalaegerszegiek játékát. A bal oldalon érkezik fel Calderón, vele szemben bíró. Krefsunon ott van Bennett, úgyhogy Krefsun kénytelen hátrafelé adni a labdát, annyira hátrafelé adni, hogy odaadja Gyukánovicsnak, aki egyedül mehet a kapura, mert megkerülte Perazzát. És Gyukánovics mellé tudja rúgni Gundel Takáccsal szemben 11-12 méterről. A 78. percben a montenegrói lezárhatta volna a mérkőzést, ehhez képest meg mellé rúgta. Mit szólsz ehhez, Bene Ferenc?
2: A mérkőzés befolyásoló hiba lehet. Tehát egész egyszerűen elképesztő. Én elhiszem, hogy egy csatár gólt akar rúgni, de mellette ott futott Bumba, ha jól látom. De egy győri játékos 100%. Lepasszolom a társamnak, a labda mögül érkezik, üres kapuba bevezeti a labdát, és eldőlt a mérkőzés. Nagyon nagy fegyelmezetlenség volt. Ketten vitték a kapusra a labdát.
1: Hát igen, de egyébként én azt gondolom, hogy onnan, abból a helyzetből be is kell rúgni egy csatárnak. Na mindegy, ez csak így egy puffogás vagy pöfögés a részemről. A 79. percben továbbra is 1-0-ra vezette az Eto a Zalaegerszeg ellen. Nem ilyen helyzet Kisvárdán.
0: 10 emberrel most már a Debrecen is. A játékvezető a VAR segítségével azt ítélte meg, hogy Balogunnal szemben történt szabálytalanság, de a büntető területen kívül, úgyhogy ezért a szabálytalanságot elkövető Lang Ádámot piros labban részesítette, úgyhogy most már megfogyatkozott a Debrecen is, viszont most már egyenlő létszámban a csapatok, ugye korábban Szikszait küldte le a pályáról Zimmermann Mário, és a megítélt szabadrúgást azt a sorfalba rúgta Matanovic, kedvező pozícióból 17-18 méterről tekerhetett a montenegrói, de nem jutott el a labda a kapuig. Itt a mérkőzés a 84. percében tart, 0-0 tehát, és most már mind a két csapat 10-10 játékossal, miközben megszerzi a labdát Bok, a bal oldalról visszapöcköli még, és egy tiszta szerelés Boskovicstól, a mehet tovább a játék, a kisvárdaiaknál marad a labda, Radmanovac passzolja föl, Mátanovic húzta volna a háta mögé, ott a becserélt Vajda mellett, míg egy debreceni változtatás, Vajda Botondi érkezett Szendrei helyére, úgyhogy ez a legutóbbi változtatása Gert Remmelnek, miközben egy indítás, ez meg túl hosszú Balogunnak, összegyűjti a labdát Andrejev, a vendégek kapusa, és Ször Levente készülődik cserére a Kisvárdánál. Könnyen lehet, hogy ez az utolsó változtatása Subka Attilának, mert hogy az összes játék megszakítással élt most már. A labdával Kacsi a jobb szélen, a debreceni csatár indul meg be középre, Patai felé, onnan meg elviszi Klumecki, Klumecki pedig rálövi ellenfelére, így perdül ki a labda kis híján a stadionból, kirúgásra következik tehát a Kisvárda, és most a csereszőr Bok helyére érkezik a középpályára. 5 perc még a rendes játékidőből, és már volt 2 piros lap, de gól még továbbra sem esett ezen a mérkőzésen. Gör.
1: 81. perc, Stefúj a 16-oson belül cselezget, a jobb lábára teszi át Agba, megint Stefúj kapja a labdát, de inkább átlépi azt. Most megy középre a labda, ott egy fejes Gyukánovics fejesége, mekkorát védte, atya úristen! Pedig Kripics beadása jó volt, ezt most még azt mondom, hogy majdnem jól is fejelte meg Gyukánovics, de ott volt előtte Gundel Takács Bence, és óriásit védett Gyukánovics fejesénél. Jön egy győri szöglet, ezúttal a jobb oldalról. Egyébként volt egy szituáció, amikor Agba labdát szerzett, kiugratta Benetet, és ha Benet jól tudta volna azt igazán megtolni, akkor sebességgel elvihette volna Peredze mellett a labda, de Peredze remekül érkezett, és szépen becsúszva oldalra tudott szerelni. Kettősere volt az Alaegerszegnél is, érkezett López Szedillo, és érkezett Madaki. Na, pályára nézzük Stefúj szögletét, a rövidre, ott megcsúsztatná Urblik, de a győrieknél marad megint ki Stefújnak a jobb oldalra, Stefúj ballal élesen középre, mint a gól előtt tulajdonképpen, ott át tudják venni a győriek a labdát, és 2-0, és Gyukánovics a harmadik zicserét belőtte. Gyukánovics a harmadik zicserét belőtte, és a 82. percen, nem mondom, hogy eldöntötte a mérkőzést, de 2-0-ra vezet az Eto Gyukánovics találatával. Egy picit hasonló volt ez a gól, igaz, hogy ezúttal most lábbal rúgta Gyukánovics, és nem fejjel, mint az első félidőben Urbik, de nagyjából ugyanaz volt a kotta Bene Ferenc.
2: Hiszen, hogy harmadik helyzetét használta ki Gyukánovics, de azért annyit el kell mondani, hogy most a beadás után egy sokkal nehezebb szituációban rendkívül jól átvette a labdát. Tehát az az érdekes, hogy kikerült a labda a győri jobb oldalra, és ezáltal az oldalvonal közeléből jött a beadás, de a klasszikus védekezési hibát követte el az Alaegerszeg. Nevezetesen abban az esetben, ha a labda távolodik a kaputól, főleg oldalirányba az oldalvonal felé, önkéntelenül egy kicsit bevonza a labda a védőjátékosokat, és elkezdenek a labda irányába tolódni, és ezáltal a hosszú oldalt, az ötös túlsó oldalát és az ötös környéki területeket szabadon hagyták, tehát nem tagozódtak megfelelően az alaegerszegiek. Ezt használta ki az Eto, a hosszú oldalra ívelték át a labdát, az utolsó védő alászaladt a labdának, nem ért el fejjel, Gyukánovics rendkívül jól átvette, és utána a kifutókapus lábai között bepasszolta a labdát. Igazából nem érdemtelen a Győr 2-0-ás vezetése. Véleményem szerint ebbe az alaegerszegben nincs igazából olyan erő, hogy fordítani tudjon. Ehhez már nagyon nagy győri hibáknak kellene születnie, de nagyon stabilan és szervezetten védekezik a hazai csapat.
1: Gyukánovics és Bumba le, Huszár és Décsi be a pályára, ez volt a gól utáni csere, most Calderon teheti be, ott is Krefsül érkezett, és 5 méterről a kapufát talált el, kapufa külső élét. Hát bizony a 84. percben akár újra meccsbe kerülhetett volna a Zalaegerszeg Krefsün kapufája, ha nem kapufa, hanem gól, akkor bizony még itt a végén izgulhattak volna a győriek. 2-0-ra vezet tehát az Eto, Urblik után a második félidőben Gyukánovics is betalált, de mi a helyzet Kisvárdán?
0: A helyzet keleten változatlan, Kisvárda DVSC 89. perc 0-0, de már 20 emberrel ugye a csapatok, mármint hogy összesen 20 ember a pályán, de hát egyik nagyobbat hibázik, mint a másik, és egymás hibáiból most a csapatok nem tudnak élni. Andrejevhez kerül vissza a labda, Mehiász saját tér felén a Debrecen, Dzsudzsák mélységbe visszalépve próbál megszervezni, indít, Vajdát kereste, Radmanovac elfejelte, nagyon higgadt, szétsel, megfordul Dénes mellett, és hát vezethetni az üres területre Nagy, de lelassít, megáll, aztán külsővel belövi a védelem mögé, és erre sem Matanovic, sem Balogun nem indult. Ez azért kiválóan összegzi a csapatok teljesítményét, ez a mozdulatsor, mert itt tényleg Nagy egy pillanatra megtorpant, hogy mit kezdjen a labdával, és végül is a lehető legrosszabbat választotta. Higgadsel Andrejevtől rárontó Balogunnal szemben, aztán Vajda emelik ki onnan a félpályára, Ször, illetve Radmanovac visszabólintja, ez így Dzsudzsáké, és azért létszámban elől megvannak a debreceniek. Patai emeli ki Kadzsihoz a jobbszérre, érkezik be középre Dénes és Dzsudzsák, Kadzsi jobbról indul befelé, Cselez, lesz a lövőhelyzet, visszagorítja, Dakosta nem fog lőni, ő viszont lekészíti, most a beadás, Dzsudzsák a hosszunk középre kanalazza, tisztáznak onnan a védők. Megcsinálja a cselt, Melnyik, és akkor most így, hogy szétszakadt a pálya, a Kisvárda előtt van terület Balogun, meghozná a bal szélen, lefutja ellenfelét Guerrerót, Balogun már a 16-os környékén, Boskovics felborítja, fel, szöglettel felérő szabadrúgás következik, majd miközben letelt a rendes játékidő, a hosszabbítás pedig 5 perc, ami ebben a pillanatban megkezdődött. A bal oldalról jöhet majd ez a rögzített játékhelyzet a Kisvárdának. 90 perc után nincsen gól, Kisvárda Debrecen 0-0, Győr.
1: A 86. percben járunk, és Agba labdát szerzett, elindult Madaki, pedig még a győri 16-os környékén felrúgta, úgyhogy győri szabadrúgással, illetve kisvárdai sárgalappal, a kisvárdai zalaegerszegi sárgalappal folytatódik a játék. Umatun pedig a jobb oldalon Benetet indítja, Benet gyönyörűen veszi le ballal a labdát, és elindul befelé, meg segíteni ki Bíró. Bíró már az alapvonalnál a labdával középre teszi, és hát ez szerintem Peredzel meglehetősen kapkodva kirúgta, de nem az alapvonalon kívülre, ha jól látom, mert picit szembesült a nap, akkor bedobásra rúgta ki Bíró egyelőre láb, és most kézzel, mert ebben a pillanatban, amint kézbe veszi, elkezd természetesen számolni Karakó, és most már egynél tart, úgyhogy Bírónak kénytelen bedobni a labdát, visszakapja, elindul az alapvonal felé, Benet is ott van, kis Bence cselezget, ó, szépen kihozza azért talpal a labdát, majd Kresszun leveszi, de Urblik keresztez, és már a győrieknél, méghozzá Huszárnál a labda, az a legerszegi térfél közepén. Agba, belerúgta a hátulról rátámadó Maxwellbe, és kis Bence indulhat el, azonban a labdája pontatlan, bele tudott érni Bíró, és Umatum is csúszik, de Madaki meg elcsúszik a győri 16-oson belül, Bíró visszaér, elveszi tőle a labdát, majd rápatintja Madakira, de Madaki elindul befelé, a 16-osnál egysel befelé, aztán még inkább kiteszi át a túloldalra, Amato. Egy nagyon távoli lövés, és egy győri fej ér bele, úgyhogy szöglet következik a 88. percben. Rohanjunk vissza Tóth Bélához.
0: Több perc telt el, a Kisvárda jön még előre. Egy évelés át a jobb oldalra, Matanovic merre veszi, aztán megkerüli Vajdát. Ó, luftot rúg Mehiász, aztán onnan Dzsudzsák tisztázott. Ugye lang kiállításával Remmel úgy szervezte át a csapatát, hogy Dakosta behúzódott középre, és Vajdát cserélte be a védelem bal szélére az észt szakvezető. Tehát végül is nem egy klasszikus közép hátvéd érkezett lang kiállításával, és ide még egy gondolat, a Debrecen majd a következő mérkőzésen lesz igazán bajban, mert ott ugye eltiltott lesz Lang Ádám, valamint az a Batik Bence, aki majd a három érkőzéses eltiltásából a másodikat tölti azon a találkozón, és végtére is Hoffman nevét sem látom a kispadon, úgyhogy a jelekből ítélve egy középső védője marad majd Gert Remmelnek, az pedig Hozó a Mehiász. A labdával most megint a kisvárdaiak, de még a saját oldalukon, végül is visszaszerzi Patai. Patai hámozná ki onnan a labdát sikerrel. Patai lassan lőhet, 25 méterről elvállalja, a debreceni táborba küldi, de nem az volt a célpont. Az 5 perces hosszabbításnak a fele pedig már letelt, most a kisvárdaiakat próbálják buzdítani itt a lelátóról, és küldeni mindenkit előre. Nagy meg ad egy olyan labdát, mint korábban, Matanovic és Balogun közé, teljesen célt. Nem fog ezért dicséretet kapni Nagy Krisztián. Maradt tehát még a hosszabbításból bő másfél perc, 0-0, menjünk addig gyorsan Győrbe.
1: A 89. percben Gavrič tényleg lezárhatta volna a mérkőzést, Tefuj baloldali beadásánál óriásit védett a Gavrič lövésére jól leérő Kundel Takács Bence. Most pedig a győriek egy kicsit hisztiznek ott a pálya közepén, mert hogy már Kripics labdát szerzett, és egy jóval korábbi, több mozdulattal korábbi szabálytalanságot fúj le Karakó Ferenc játékvezető. 2-0-ra vezet tehát az Eto'o fél perc, amíg hátra a mérkőzésből Tóth Béla.
0: Lehet, hogy az utolsó lehetőségek egyike, a félpályáról Dzsucsák szabadrúgása küldi előre, ezt kifejelik a kisvárdaiak, Nuriev volt az, Patai még begyűjti. A jobb oldalon lesz még egy beadás onnan Guerrero-tól, Dénes elől kicsúsztatja egy kisvárdai, és hát a lelátóra rúgja ezt a labdát Ször Levente, bedobása következik a Debrecen, Vajda hajítja be, utolsó perc a hosszabbításban, Dénes cselei befelé indul, Dénes már a 16-oson belül ellövi, levágódik egy kisvárdairól, visszaszerzik a debreceniek, Da Costa elől elviszi Dzsucsák, Guerrero ballal beadja, hova kerül? Nuriev még szökteti Balogun. Balogun a saját tér feléről egy az egyben viheti a kapura. Balogun, nagy szóló ez. Balogun lőni fog. Bevárja a társat. Ellőtte de bele Da Costába. Mire vár Balogun? Hogy lassított le Balogun? Hát oké, hogy egy majdnem 70 méteres sprintet vágott ki, de végül is a kaput sem találta el, addig cipelte a labdát Balogun. Itt maradt ki a mérkőzés labda, de még egy indítás Kadzsinak, ő szakad meg ezért a labdáért. Egy ember vele szemben, Kadzsi a 16-oson belül, egy csel, talpon marad. Hova fordul? Háttal a kapunak Kadzsi, lekészíti. Ott van még Patai előtt, és akkor ez is elhal a védőkben, meg Popovics felszedi a labdát. A játékvezető Zimmermann Mário pedig mindenki megkönnyebbülésére úgy dönt, hogy lefújja a mérkőzést. Nem esett gól, mondhatnám azt is, hogy itt sötétedésig játszottak a csapatok, és sötétedésig sem tudta gólt szerezni. Kisvárda Debrecen 0-0 minden további görből.
1: Az előrejelzett 3 perces hosszabbításból még van hátra, de most óriási zicserben Stefuj középre teszi a labdát, érkezik Huszár, és 3-0. A Győr kontrából nagyon-nagyon veszélyes itt a második félidő, különösen a második felében. Agbo adott egy óriási labdát Stefujnak, miután a középpályán labdát szereztek. Stefuj belépett a 16-oson belőre, senki nem zavartatta, látta, hogy érkeznek középen többen is, és a középre lőtt labdát gyakorlatilag 3 méterről Huszár az üres kapuba popozta a 92. percben. És akkor most megint Bene Ferenc értékelése következik.
2: A hosszabbításban. Én nagyon nagy híve vagyok Stefuj bal hátvéd játékának. Most is teljesen kinyílt az Alegerszeg, és egy picit morálisan szét is esett. Tehát ez már nem arról szól, hogy kockáztatunk, mert a mérkőzés eldőlt. Most egész egyszerűen nem futnak hátrafelé a játékosok. Teljesen egyedül hagyták a 4 védőt. Stefuj pedig a lehető legjobb ütembe a két, a védők és a kapus közé laposan, tanítani valóan passzolta be az érkező támadónak. Tökéletes előkészítés volt, egy üres kapus gólpassz. Stefujnak a teljesítményét megkoronázta ez a teljes, ez a momentum.
1: Köszönöm szépen, és akkor még Gundel Takács Bence íveli fel a labdát, hát fél perc van még hátra az előrejelzett 3 perces hosszabbításból. Juizon Bennett próbált trükközni ott a pálya közepén. A trükközés az végül Kis Bencének sikerült, és akár Maxwell még a kapu felé is fordul, nem is Richard az, aki kapu felé fordul, akár lőhet is lő, de hát ki más, mint Stefuj blokkján elakad a labda, és akár a bal oldalon elindulhat ezúttal. Gavrič el is indul, középen érkezik Stefuj, középen érkezik Bennett, a jobb oldalon érkezik Bíró. Egy cseh befelé Stefujtól, aztán rossz helyre adja, mert érkezett ott ugyan Huszár, és végül ebben a pillanatban lefújja a találkozót Karakó Ferenc játékvezető, Eto'o Zalaegerszeg 3-0. Jobban kezdte talán a mérkőzést a Zalaegerszeg, és a 14. percben egy szöglet után penyába fejesénő Petrás óriásit védett. A 21. percben G kihagyta a kihagyhatatlan, már elhúzta a labdát Gundel Takács Bence mellett is, de Peredze visszaért, így aztán a gyenge lövés nem jutott el a hálóig. A 25. percben mégis vezetett az ekkor már enyhe mezőnyfölényben játszó Eto'o, Gavrič baloldali beadását. a hosszú saroknál érkező Urblik Norbert 3 méterről fejelte a kapuba 1-0, és gyakorlatilag innentől kezdve az Eto azt játszotta, amit szeretett volna, megpróbált folyamatosan kontrázni, és az első félidőben ugyan még nem, de a második félidőben eldöntötte a mérkőzés sorsát, bár az első félidőben Csikámbunak és Babosnak is volt egy helyzete a bal oldalról, mind a ketten elcsavarták a hosszú sarok mellett a labdát. A 72. percben Petrásnak kellett egy hatalmasat védenie, de jött az a védés. A 75. percben Djukanovic pedig óriási zicserben 14 méterrel, ahelyett, hogy passzolt volna egy az egyben, sőt kettő az egyben vitték rá a labdát, egy Gundel Takács Bencére mellé rúgta az zicsert 14 méterről. Majd a 81. percben 3 méterről fejelhetett a montenegrói csatár Gundel Takács Bence védett óriásit, de a 84. percben Djukanovic azért csak betalált, méghozzá úgy, hogy egy jobboldali szöglet után Stefuj ballal a 16-os csücskétől a hosszúra csavarta a labdát, gyönyörűen vette merre, azt Djukanovic, majd Gundel Takács Bence lába között a kapuba talált, 2-0. Nem sokkal később, gyakorlatilag középkezdés után egy baloldali beadásra érkezett Krepsun, és becsúszva a kapufát találta el. A 89. percben egy Gavric került zicserbe, de ezúttal is Gundel Takács Bence védett. A 92. percben azonban már a zalaegerszegi kapus sem tudott mit tenni, ugyanígy Stefuj sokadik jó megindulása után középre rúgta a labdát, és Huszár, aki nagyon jól érkezett 3 méterről az üres kapuba pofozta a labdát, ezzel végre feltette az íre a pontot győri szempontból. Eto FC Zalaegerszeg 3-0, ez azt jelenti, hogy a második mérkőzésén is győzött az Eto, a második mérkőzésén sem kapott gólt a Nyíregyháza után, és ugyan egy meccsel kevesebbet játszva, négy forduló, mert hogy az ötödik fordulóban járunk, egy meccsel kevesebbet játszva a győriek felléptek a tabella második helyére a Szóval Stúdiója.
3: 19 óra 27 perc a pontos idő, köszönjük szépen Csesszegi Balázsnak és Tóth Bélának, és mielőtt elemeznénk ezeket a mérkőzéseket Bene Ferenccel, 99. perc Newcastle-ben, a St. James's Parkban, ahol 2-1-re a hazai Newcastle United vezet, ellenben a Liverpool 11-est kapott a labda mögött, Szoboszlai Dominik ezekben a másodpercekben óriási a koncentráció, Szoboszlai jobblábas lövése pedig utat talál a jobb felsőbe! A 99. percben kiegyenlít a Liverpool a Newcastle vendégeként. Nem játszott jól a Liverpool. Végig a Newcastle-nél volt, vagy szinte végig az előny, és a jelzett 5 perces hosszabbítás végén, na Feri, nem csak egy két meccset, hanem hármat néztünk, azért bevallhatjuk itt a stúdióban. Ha azt mondom, hogy egy könnyű sippal, vagy véleményes 11-es, vagy hogy mondjam, amit meg... Persze örülünk Szoboszlai gólyának, félreértés ne essék, de annyiban legyünk tárgyalagosak, hogy azért ez 10-ből 5 esetben 10-i, 10-ből 5-ben meg nem, legalábbis én ezt állítom.
2: Igen, onnantól kezdve lefújták a két magyar mérkőzést, nyomon követtük a Liverpoolt, és én megmondom, szerintem nagyon-nagyon örültem, hogy 5 perces hosszabbításnál a 96. percben megadták a 11-est, de amikor visszanéztük a lassítást, akkor valójában a védő elfoglalta a pozícióját, és szinte kiprovokálta a liverpooli támadó úgy a 11-est, hogy hát szinte beleszaladt a védőbe. A védő, valljuk meg őszintén, nem tett semmit a 11-es érdekében, csak egy helyben elfoglalta a védő pozícióját. Könnyű síppal befújt büntető, és ilyenkor a VAR azt a fajta szubjektivitást mindig a játékvezető felé adja, ami azért valójában benne van minden ilyen szituációban. Szerintem, ha nem adta volna meg a 11-est, akkor azt hagyta volna jóvá a VAR.
3: A nagy csapatok ismérve ez? Tegnap este a Real Madrid tudott egy 90 sokadik perces góllal nyerni. Itt most az angol bajnokság egyik legnagyobb csapata tudott egyenlíteni. Szóval tényleg a nagyok ismérve ez, hogy az utolsó utáni pillanatban is vissza tudnak jönni?
2: Hát egyrésztről a tradicionálisan nagy topkluboknak valahogy benne van a több tíz, több száz éves történelem és a tradíciókban, hogy győztes klub, és ilyen a Liverpool is és a Real Madrid is, de azért nagyon-nagyon fontos, hogy az aktuális játékos keret olyan mentális erősségű legyen, olyan vezérek legyenek benne, olyan karakterek, hogy amikor már-már veszni látszik a mérkőzés, vagy adott esetben egy teljesen vereségre ítélt játékot nyújtott ma a Liverpool, és ennek ellenére a végén küzdeni tudásból jelesre vizsgázik, és van olyan karaktere, hogy legalább egy döntetlent ki tud belőle hozni.
3: No, Feri, az a helyzet, hogy jönnek a hírek. Úgyhogy a magyar meccsekről egy picit később tudunk majd beszélni, de azért gyorsan rögzítsük a végeredményeket. Győr, Zalaegerszeg 3-0, Kisvárda Debrecen 0-0, a másodosztályban a fiúknál Csákvár Kazinc Barcika 0-2, és Soroksár Szentlőrinc 3-2, a Sori vezeti a bajnokságot az NB2-ben, erre is kitérünk majd Bene Ferenccel, és már a hosszabbításban jár az első osztályú női bajnokságban, a Simple Ligában az Astra Ferencváros találkozó, ahol a címvédő jelen pillanatban 2-0-ra vezet az Astra vendégeként, minden további pedig majd a legfrissebb hírek után.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Halász Bence harmadik, Molnár Attila ötödik Hozsúfban. Jól halad a fenékküszöb építése. Folytatódik a kellemes nyári idő. Jó estét kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
4: Sporthírek.
5: Halász Bence harmadik helyen zárta a férfi kalapácsvetők küzdelmeit a lengyelországi Hozsúfban zajló atlétikai gyémántliga versenyen. Az Európa-bajnok halász 79,44 századméteres eredményével állhatott a dobogó alsó fokára, a kanadai Katzberg és a német Hummel mögött. 400 méteres síkfutásban Molnár Attila 44,68 századmásodperces idejével az ötödik helyen ért célba. A Ferencváros női kézilabda csapat a felkészülési mérkőzésen 25-25-ös döntetlent játszott a BL győztes Metz vendégeként. A zöldfehérek a mérkőzés utolsó két gólját szerezve mentették Egárra a találkozót. A Visma brit versenyzője James Matthew Brennan nyerte a Vuelta España spanyol kerékpáros körverseny második szakaszát Monaco és Monask között. Walter Attila 2 perc 11 század másodperces hátránnyal a 137. helyen ért célba. Összetettben szakaszbeli harmadik helyét követően a szlovén Tadej Pogacar vezet, 9 másodperccel megelőzve a belga Wout van Aertet. A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a Forma 1-es holland nagydíjat vasárnap Zandvoortban. Norris mögött a VB pontversenyt vezető olasz Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája ért célba másodikként. Az ő csapattársa a szombati sprint versenyt megnyert brit George Russell pedig harmadikként. A futamon hazai közönség előtt szereplő négyszeres világbajnok Max Verstappen első kör végén történt balesete miatt több mint 30 percet állt, s újrajttal folytatódott. Következik két hét múlva az olasz nagydíj Monzában.
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
5: Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, közölte a kormányfő Pakson. Mint fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Hangsúlyozta azt is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A Paks által megtermelt energia nélkül az ország karbon és egyéb szennyező anyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne, tette hozzá Magyar Péter. Jól halad a fenék küszöb építése a Duna két partján, körülbelül 150 méter van még hátra addig, hogy összeérjen, jelentette ki a honvédelmi miniszter Pakson. Ruszin Szendi Romulus emlékeztetett arra, hogy csaknem másfél hete érkezett meg az első kőszállítmány. Azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. Több civil szervezet is részt vesz a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek kiválasztásában, emlékeztetett Hantosi István, a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának Tiszás elnöke. A Társaság a Szabadsági Jogokért, a Magyar Helsinki Bizottság, a K-Monitor Közhasznú Egyesület és a Magyarok Világszövetsége tanácskozási jogot kap, és közvetlenül segíti a bizottság munkáját. Az NVVH elnökének és elnökhelyetteseinek személyéről várhatóan csütörtökön döntenek. 20 év óta nem látott vihar söpört végig a Baltikumon. Lettországban és Litvániában is meghalt egy ember, többen megsérültek. Több mint 500 000 ember maradt áram nélkül a térségben. A heves esőzéssel, erős széllel kísért vihar jelentős fennakadásokat okozott a közúti és a vasúti közlekedésben is. Ma van a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja. 1939-ben ezen a napon írták alá a Molotov-Ribbentrop-paktumot, amelynek titkos záradékában a sztálini Szovjetunió és a hitleri Németország szovjet és német érdekszférára osztotta fel Kelet-Európát.
4: Közlekedés.
5: Torlódásra, szakaszos lassulásra kell számítani az M7-es autópályán a főváros felé Zamárd és Székesfehérvár, illetve Érd és Budapest között. Az M0-as autó déli szektorában, Gyálnál az M3-as autópálya felé vezető oldalon 3 kilométeres a torlódás egy korábbi baleset miatt. Ha bármire rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
4: Időjárás.
5: Holnap általában sok napsütésre számíthatunk, de északon több lesz a felhő, és arrafelé kisebb eső, zápor is kialakulhat. Többfelé feltámad az északi szél. A friss hajnal után 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: 19 óra 36 perc a pontos idő, a mikrofonnál Németh Kornél. Kellemes vasárnap korásti rádiózást mindenkinek. A stúdióban továbbra is állandó labdarúgó szakértőnk Bene Ferenc van, egy jó hírem felé, a Juventus vezet a Frosinone vendégeként, a szünetben 1-0.
2: Nagyszerű, ha tudom, Bremer, a legjobb tudomásom szerint Bremer góljával.
3: Ja, hogy te még többet tud... Na jó, hát akkor így kedveskedjen.
2: Ha már komoly támadói nincsenek a Juventusnak, legalább a belső védő gólt szerint.
3: Nagyon jó, így kedveskedjen neked az ember, hogy itt akarok valami friss ropogósat, mert látom, hogy annyi három monitort néztél egyszerre, angol-magyar mérkőzések, és mellette még van érkezésed az olasz focira is. Nem véletlenül szerződtetjük a legjobbakat. Na, viszont kicsit megkomolyodva, melyik magyar meccsel kezdjük, Feri, a gondolatmenetünket? Győr...
2: Szerintem essünk túl a Kisvárda-Debrecen találkozó.
3: Oké, Kisvárda-Debrecen 0-0 lett a végeredmény, lehetett volna fordítva is, hogyha nagyon humoros kedvembe akarnék lenni. Tóth Béla úgy kezdte, hogy nem várhatunk sok gólos meccset. Sajnos igaza lett, viszont miért nem sok gólos ez a Kisvárda-Debrecen párharc?
2: Hát egyrészt, hogy a beharangozóban is említettem, véleményem szerint a Kisvárda egy nagyon-nagyon szervezett csapat, de többnyire az ellenfél játékának elrontására törekszik, viszont ezen a mérkőzésen a nagyon-nagyon szép arcát mutatta, hiszen a labdaszerzések utáni gyors átmenetekből és a szélén való beívelésekből azért komoly gólhelyzetei voltak. Azért lett 0-0 a találkozó végeredménye, mert a Kisvárda nem tudta kihasználni a legeslegnagyobb helyzeteit sem, és a Debrecen pedig egész egyszerűen nincsen olyan állapotban, nincsen olyan formában, hogy egy ilyen döntetlen körüli mérkőzést a maga javára tudjon fordítani. Formán kívüli vannak a játékosok, egyelőre még nem találta meg a legjobb kezdőcsapatát sem Gert Rembel, úgyhogy a Debrecen nem elég jó, a Kisvárda pedig minden helyzetet kihagyott, így lett 0-0 a találkozó, viszont a mérkőzéshez az is hozzátartozik, hogy a 74. és a 81. percben történt egy-egy kiállítás, és az az érdekes, hogy ebben az utolsó 10 perces periódusban több esemény történt, mint az egész addigi mérkőzés folyamán, hiszen voltak itt kontratámadásokból gólhelyzetek, a végén Balogun teljesen egyedül a saját térfelülről kilépve vezethette a kapusra labdát, mégis lelassított és bevárták a védők.
3: Ilyenkor milyen büntetést kell fizetni a csapatnak, mert ez ugyanúgy, aki az első gólt szerzi, nem tudom, egy kocka nedű, vagy egy nem tudom, tálca süti, vagy valami, ugye ez a lányoknál szokott inkább a süti lenni, de hát ne viccelj, azért ez egy bődre nagy hiba volt. Vagy igen. Nem? Vagy tehát elő lehet ilyenkor venni? Mit csinálsz?
2: Hát ez olyan dolog, hogy a kapus és a befejező csatára két leglegkisebb poszt a futballban. Most, ha kapus kap egy potyagolt, akkor megbünteted? Szóval én úgy gondolom, hogy nem megbüntetnik a játékost, hanem hát nyilván az nézett ki nagyon rosszul ebben a helyzetben visszanézve, hogy kilépett és nem jutott el gyakorlatilag a lövőhelyzetig, hanem beérték. Ez probléma, mert azért Balogun nem egy lassú labdarúgó. Az, hogy kihagyta a helyzetet, hát nyilván ilyen van, ezért nem kell megbüntetni senkit, de azért az kétségtelen, hogy sokkal több volt ebben a mérkőzésben mindkét csapat részéről.
3: 0-0 tehát a végeredmény. Hamarosan jönnek majd egyébként értékelések is a keleti derbiről, de én azt hiszem, hogy akkor kanyarodhatunk a nyugatira, ugye Feri? Mert hogy ha már itt vagy, akkor használjuk ki a lehetőséget, hogy arról egy picit tudunk részletesebben beszélni. Győr, Zalaegerszeg 3-0. Cseszregi Balázs ugye a mérkőzés kommentátora azt említette, hogy egyfajta mumusa az Ete a Győrnek, ugyanúgy, hogy például az előző idényben a Fradinak is mumusa volt, viszont ez az Zalaegerszeg messze nem az a Zalaegerszeg, és tudom, hogy sokszor hoztunk példát arra vonatkozóan, hogy az előző idényben is a Zete nehezen indult el, ugye pont egy Fradi elleni meccs kellett jó pár forduló után, de hát itt ebben a stúdióban ültünk, most nem akarok butaságot mondani, szerintem egy hete lehetett körülbelül, amikor arról beszéltünk, ugyanerre a felvetésemre mondtad, hogy hát a két középső védőt kiárusították azonnal, és hogy esztelenül árusítottak ki mindenkit, és hogy ez az a Legerszeg most nem néz ki jól. Lehet, hogy nem pontosan idéztelek, de nagyjából ez volt a summázata. Értem, beszéltünk, meg értjük a klubmodellnek a lényegét, de ez a Zete akkor is most egy olyan csapat benyomását kelti, amelynek, hogyha rossz napja van, már pedig mondjuk a Vasaspályán rossz napja volt, ott 5-öt kapott, most 3-at kapott, tehát a védelme az melyik a legszalonképesebb és legkevésbé durva jelző, amit merjek mondani? Nincs? Katasztrofális? Rossz? Átjáróház? Mit mondjak, Feri? Érted, hogy hova akarok kiukadni?
2: Olyannyira, hogy ez ennél sokkal komplexebb, tehát nem csak a védelemről van szó. Adott egy klubmodell az Allegerszegnél, amely, hát most nem mondom, hogy filléres, de viszonylag olcsóbban beszerezhető dél-amerikai labdarúgók bemutatása az európai első osztályban, és amely játékosok esetleg ki tudnak emelkedni, nyilván beleértve nem csak a dél-amerikaiakat, hanem magyar játékosokat is, egyértelműen a klubmodellnek a célja, hogy értékesítse ezeket a játékosokat. Tehát semmiféleképpen sem hosszú távú építkezésről van szó, ahogy a nyilatkozatokban említik, és semmiféleképpen sem az allegerszegi közönségnek a kiszolgálása a cél, meggyőződésem. Mondatja ezt velem az a tény...
3: Pénztermelés csak is kizárólag?
2: Most nem tudok a gazdasági

0: Viktori, Várkonyi a két belső védő.
1: Utána... Várkonyi a Karabakhoz szerződött, Akpai Viktori a Bázelnél kötött ki. És mind a kettővel tényleg, egyébként jó üzletet csinált.
0: Nyilván, üzletileg rendben van a dolog, de nézzük, hogy a működő rendszerhez képest hány játékost adtak még el. Utána később eladják Skribeket. Utána most már nem játszik Kis Bence kezdőként. Tehát a két szélső középpályás, akik szinte mozgatták a csapatot. Legfrissebb hírek szerint Szendrei Norbertet is eladják, tehát gyakorlatilag a kezdő csapatból csak Amato marad, és Kis Bence, de hát ezen a mérkőzésen nem játszott. Na most az edző mit tud csinálni? Elkezd kapkodni, és elkezdi felforgatni a csapatot teljes mértékben. Még az a Maxwell is, aki égpozícióba elég látványosan is jól futballozott, azt a Maxwellt is kimozgatja oldalirányba, baloldali középpályásként, tehát próbálja akár Kis Bence pozíciót, akár Skribek pozícióját betölteni vele. Ezáltal új játékosok Csikambó és Babos kerül be égpozícióba, akik sem egymást nem érezték, sem a játékkapcsolatokat a középpályásokkal, és közben jött még Kressun, aki szintén egy új játékos, akit be kell építeni. Tehát az a Zalaegerszegnél ez a nagy üzleti modell, meg ez a nagy eladjuk a játékosokat, nehogy úgy kössön ki, hogy a végén kiesési gondjai lesznek a csapatnak.
1: Az ötödik fordulóban 3-0-ra kapott ki az ETA a Győr vendégeként, az Eto első találatát Urblik Norbert szerezte, aki egy percben Mohai Bencének értékelt.
2: Gratulálok, az Urblik család gólját ezen a héten te szállítottad, és ez egy nagyon fontos gólnak bizonyult, mert magabiztosságot adott te, hogy láttad a mai teljesítményt.
3: Nagyon jó, hogy jött, mert voltak rossz periódusok a meccsnek, pont abba voltunk, és a pontrugás nagyon jól jött.
2: Igen, ott éppen nagyon kiegyenlített volt a meccs. Készültetek arra, hogy a pontrugásokra külön variációkat alakítottok ki, és mennyire volt tudatos az, hogy éppen rád jött ki ez a fejes?
3: Igen, gyakoroltuk, kielemeztük, és tudtuk, hogy ez gyenge pont a Zalaegerszegnek. Ugye előző meccsen is pontrugásba kapták a gólt, és próbáltunk erre nagyobb fókusz fektetni. És be is jött, igen, gyakoroltuk, és bejött, hál' Isten.
2: Ezen a héten végig a mai meccsre készülhettetek, nem volt nemzetközi kupa találkozó a hétközben. Hogy telt ez a hét, és mennyit számított itt a végén, hogy kipihentebbek vagytok?
3: Igen, sajnos kiestünk, nem volt kupa meccs. Több idő volt felkészülni a bajnokságra, és úgy gondolom ez teljes mértékben sikerült. Nagyon jó védekeztünk, és próbáltunk a ellentámadásokra menni. A másik fél, de szerintem jobb volt, jobban nézett ki, mint az első, és örülünk, hogy sikerült rárúgni még két gólt erre.
1: Urblik Norbertet, a győriek első gólját hallottuk, ugye a végeredmény Eto Zete 3-0. Mohai Bence is így kezdte, hogy az Urblik család gólját ezen a héten ő szállította, mert hogy József a Vasassal elvesztette a veretlenségét. Ellenben nem tudok tágítani ettől, és ígérem, hogy most ez a hétvégre lesz az utolsó előtti pont, amikor ezt szóba hozom, és ezt követően talán majd még esetleg egyszer itt az ősz folyamán, de hogy itt ugye az interjúban is szóba került, hogy nem kellett most ezen a héten, nem ezen a héten, egyáltalán nem kell ugye az Etónak nemzetközi meccse készülnie. Mennyi idő kellhet arra szerinted, vagy hogyan néz ki az Eto közeljövője, hogy összerántsa Juárez mester ezt a brigádot ütőképes csapattá. Ne feledjük, hogy azért akármennyire is kritikát fogalmaztunk meg azzal, és szerintem jogos kritikát fogalmaztunk meg azzal, hogy az Eto nemzetközi búcsújáról is beszéltünk, a magyar bajnokságban viszont veretlen a zöld-fehér csapat.
0: Így van, Efrain Juárez kétségtelenül előrébb tart a csapat összerakásában és az új csapat kialakításában, mint kollégája Filipe Cselikája. A Győri Etónál azért jóval szélesebb a játékos állomány, megvannak a rutinos játékosok, és azért azt ne felejtsük el, hogy Bumba, Stefuj, Gavrics, Engie és a fiatalok, Bíró akár, tehát komoly és tapasztalt játékosok, tehát NB1-es rutina rendelkező játékosok azért megmaradtak a Győri Etónál. Nem utolsó soron Petras a kapus, kulcsjátékosa a csapatnak, és a Stefuj, Bumba páros azért a mélységi kapcsolatokban, az összjátékban még mindig rendkívül erős az Etónál. Arról nem is beszélve, hogy most Efrain Juárez egy új oldaláról mutatkozott be. Nem tudom, hogy most visszanézte az Eto régebbi meccseit, vagy saját maga találta ki, esetleg a klubon belül segítettek neki, de amikor két évvel ezelőtt a Győri Eto bajban volt, és vereségekkel kezdte a sorozatot, nyilván most ugye nem erről van szó, de nem igazán működött a védekezése, akkor Borbély Balázs visszanyúlt egy három belső védős játékhoz, és pontosan ehhez nyúlt Efrain Juárez is. A mai napon ez a három belső védős rendszer nagyon-nagyon jól működött, és a második fél időben, úgy, ahogy a nyilatkozatban is hallhattuk, kifejezetten tetszetősen játszott ez a Eto. Igaz, kellett ehhez az Zalaegerszegnek, hát úgy mondom, egy kicsit lustácska védekezés a középpályán.
1: Feri, 4 meccset játszott az Eto'o, a többség nagy részben 5-öt, ugye a Fradi 3-at, itt nemzetközi szerep.

0: szereplés miatt alakult ez így. Ebből a 4-5 meccsből milyen következtetés szabad levonni, ha már az Eto'ról van szó, 10 rúgott, 3 kapott gól, egyedüli veretlen csapat a mezőnyben. Tehát amikor kritikát fogalmazunk meg, sem azért fogalmazzuk meg, hogy egy csapat ellen beszéljünk, ugyanígy most a dicséret oldalánál hogyan kell ezt elhelyezni, mert hogy azért ez egy beszédes. Ugyanúgy, hogy a Puskásnál is beszédes az, hogy leírta őket mindenki a szezont megelőzően, az idényt megelőzően, és mégis ott vannak az első helyen, jól kinéző játékkal, egy teljesen értelmezhetetlen Kisvárda elleni hazai vereséggel a sorban, de hogy összességében ugyanígy a Vasas is jól nézett ki, ugye most a hétvégén pont egy Vasas-Puskás meccs volt. Szóval maradva most csak az Eto'nál, azért hoztam a közvetlen környezetét az Eto'nak. Ebből a 4 meccsből 2 győzelem, 2 döntetlen, milyen következtetéseket szabad levonni?
1: Hát azt, amit az előbb említettem, hogy azért teljesen nem lett kiárusítva a játékos állomány, és azért a tavalyi bajnok csapatból távozik 4-5 kulcsjátékos, attól még hát ott az Eto nem gyakorlatilag 10-11 játékosra nyerte meg a bajnokságot, tehát egész egyszerűen erősebb a játékos állománya, Efrán Huer ez egyre jobban megismeri a játékosait, és a Győri Eto a tényleg a nemzetközi kupa kiesés az egy abszolút negatív teljesítmény, és egy negatív meglepetés a győriek részéről, de azért a bajnokságban igazából az eddigi 4-5 forduló részükről 4 forduló alapján nem éltek meg még hullámvölgyet, míg a Paks óriási hullámvölgyeket élt meg, azért a Ferencváros is, ugyan elhalasztott mérkőzések miatt nem reális még a tabella, de azért csak kikapott Pakson, az Újpest folyamatosan hullámhegyeket, hullámvölgyeket mutat, tehát talán a Győri Eto egyelőre a legkiegyensúlyozottabb csapat. Hát ha már a Vasasról beszéltünk, meg a Puskásról, a Vasas mindenféleképpen az MB2-es bajnoki cím általi lendületben van, újoncként ez mentálisan nagyon nagy erőt ad nekik, és nagyon komoly csapategységgel rendelkezik. A Puskás Akadémia meg azért ne felejtsük el, hogy talán a harmadik mérkőzését nyeri meg az utolsó 5 perc során, tehát az is egy nagyon-nagyon komoly kispadot, egy nagyon jó edzői húzásokat, és egy nagyon-nagyon erős mentális összetettséget és koncentrációt takar.
0: Következő fordulóban jön majd egy Kispest-Zalaegerszeg mérkőzés, a két utolsó, a 11. a 12. ellen, csak hogy egy kis finomságról beszéljünk, lesz majd egy Puskás-Ferencváros találkozó a Trabzon-Fradi visszavágót követően, az jelenlegi listavezető, a per pillanat 10. pozícióban álló Ferencváros fogadja majd, és ha már az Újpestet említette Bene Ferenc állandó szakértünk, nos, szomszédvárak csatája, hiszen a 13. a 4. kerület ellen majd a Szusza stadionban Újpest-Vasas mérkőzés, közel vannak egymáshoz a tabellán. Mindegyik mérkőzést természetesen élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban. Feri, egy búcsú kérdés, mert hogy jönnek az értékelések most már, hogyha monitoromra pillantok, azt látom, hogy megállás nélkül érkeznek a különböző helyszínekről. Szóval tehát Mohamed Salah duplájával Trabzonspor, Isztambul, Başakşehir 2 perccel a rendes játékidő vége előtt 2-1. Izguljunk, tiszteljük Salahot, abból induljunk ki, amit Kadu mutatott most a nemzeti ünnepen. Hogyan várod a visszavágót, hiszen a jövő hét, és akkor most kérlek erősíts vagy cáfolj, de én bedobom a szerintem nem annyira merész kijelentést, messze legfontosabb magyar vonatkozású labdarúgó eseménye magyar szemüvegen keresztül nézve az a Fradi-Trabzon mérkőzés lesz, hogy összejön a Fradinak az Európa Liga főtábla.
1: Igen, hát a magyar labdarúgás megítélése szempontjából kulcsmérkőzés lesz. Az első mérkőzés tapasztalatával én azt mondom, hogy a Ferencváros minimum ugyanolyan jó csapat, mint a Trabzonspor, de én megkockáztatom, hogy csapatként jobb is. Jobban működik, a csapatrészek jobban össze vannak hangolva, sokkal jobban össze van szokva ez a gárda. Én alapjául az első mérkőzésből kiindulva nem féltem a Ferencváros, szerintem jobb csapat. Az egyéniségeket ki kell kapcsolni, és csapatként kell legyőzni a Trabzonsport. Nem Salával kell foglalkozni, nem kifejezetten egy-egy egyéniséggel kell foglalkozni, nyilván készülni kell belőlük, hanem a Fradinak az előnye birtokában nagy önbizalommal és tudatosan kell futballozni egy megfelelő stratégiával, és a kérdésed elejére azt kell mondjam, hogy féljen a Trabzonspor.
0: Csütörtökön együtt az éterben?
1: Így van, alig várom, hogy itt legyek a stúdióban.
0: Ez ómennek nem rossz egyébként, ezeket itt az elmúlt időszakban jól hoztuk, amikor közösen alkottunk nagyot, úgyhogy bízunk benne, hogy ez most is így lesz. Feri, az a jó hírem van, hogy továbbra is vezet az olasz csapatod, ez a Zebrás Brigád.
1: Nagyszerű, hát ez ennél jobb hírt még nem hallottam ma.
0: Egy köszönöm kiváló védőgóllal, ugye Bremer találatával. Frosinone Juventus 0-1, 19 óra 52 perckor, csak mivel a család már a bundás kenyérrel vár otthon, Bene Ferencet gyorsan elengedjük, és kicsit irigykedve nézzünk rá, hogy bundás kenyeret vacsorázhat.
1: Életemben nem ettem bundás kenyeret, de köszönöm szépen.
0: Mirág, akkor már ki kell kapcsolni a mikrofonját, hát sem mondhatjuk azt a feleségének, hogy másik irányba indul bundás kenyeret enni. Na, viccet félretéve, tényleg komolyodjunk meg. Hallottunk már Győri nyilatkozót az Eto Zalaegerszeg mérkőzés kapcsán Urblik Norbertet. Jöjjön most a zalaegerszegiek részéről Csonka András, a riporter, Mohai Bence.
2: Nem lehet könnyű megélni, hogy miközben vannak pozitív periódusok egy meccsen belül, mégis 0-3-mal mentek haza Győrből. Hogy látod, mi az, ami nem működik, vagy mi az, amin dolgozni kellene most?
3: Nagyon sok változás történt a keretben igazából. Minőségben sajnos sokat veszítettünk, és egyelőre még ezt nem tudtuk pótolni. És sajnos nagyon sok olyan helyzetünk volt a mai mérkőzésen, amit egy kis szerencsével talán gólra tudtunk volna váltani, és akkor lehet, hogy máshogy alakul a meccs. Nem elég, és dolgoznunk kell tovább, és minél többet át kell beszélnünk ezt, mert nem nézett ki jól így a végén.
2: Ma te voltál az egyik a három magyar kezdőjátékos közül, és láthatólag az irányvonal most az, hogy egyre inkább nemzetközivé válik a zalaegerszegi öltöző. Hogy látod, milyen a kémia közöttetek, és mennyi idő még csapattá érik ez a társaság?
3: Ezt nem tudom megmondani. Ebben reménykedem, hogy minél hamarabb, és jó lesz a kémia is. Bízom benne, hogy minél hamarabb rendeződnek a dolgok.
2: Szendrei ki is került a keretből, nem tudjuk, hogy jövő héten még zalaegerszegi játékos lesz-e. Milyen perspektíva van egy magyar játékosnak innentől kezdve Zalaegerszegen?
3: Nagyon jó kérdés. Meglátjuk a jövő héten, meg utána. Még mi se tudjuk.
2: Te maradsz?
3: Bízom benne, nem tudom. Igazából nem beszéltek velem még a vezetőség, a tulajok, úgyhogy...
0: Csonka Andrást, az Zalaegerszeg labdarúgóját hallottuk, és akkor menjünk tovább az értékelések sorában. Jöjjön most a Kisvárda vezetőedzője, Subka Attila, a riporter, Cinger Kocka Herrietta.
4: Nagyon érett a hazai gól, ami nem született meg végül. Mennyi és mi hiányzott ehhez?
5: Én azt gondolom, hogy ezen a mérkőzésen legalább már azt csináltuk és úgy csináltuk, ahogy elterveztük az elmúlt időszakban. Megvolt a megfelelő akarat a csapat részéről. Játékban is én úgy érzem, jobbak voltunk az ellenfelünknél, és megvoltak azok a lehetőségeink, úgy, ahogy mondta, hogy gólokat szerezzünk. Ugye itt a végén a 94. percben is 100%-os zicser volt. Hát erre én azt tudom mondani, hogy ez a képességbeli kérdések, hogy jó döntést hozunk, vagy nem hozunk jó döntést adott esetben.
4: A két sárga lap után kiállított Szikszai meggondolatlan volt, vagy felelőtlen?
5: Szerintem ő nem gondolta arra, hogy már van sárga lapja abban a szituációban. Fiatal játékos meg akarta állítani azt a támadást. Benne van a játékban. Reméljük, hogy ebből tanulni fog a későbbiekben.
4: A fél időben egyébként miért döntött az Ésik Szikszai csere mellett?
5: Hát, mert úgy gondoltuk, hogy az Ákosnak is megvoltak a lehetősége az első félidőben, ugye arra építettünk, hogy forgassuk az oldalakat. Több olyan szituáció volt, amikor át tudtuk játszani az Ésik oldalára, nem jó megoldásai voltak, és abba bíztunk, hogy a második félidőben a Szikszai sebességét, meg a játékképességét ki tudjuk használni, mint ahogy volt is egy jó pár olyan szituáció, amiből a Gena nagyon jól bement a védők mögé, az utolsó passzok nem voltak igazán jó.
4: A cserék eddig szinte mindig lendítettek a csapatjátékán, most ez hogy látja, elsősorban támadásban?
5: Hát én azt gondolom, hogy most is megvolt a Szikszai részéről, rendben volt, amit mondtam az előbb, ő azért hozott egy kis plusz, mert ott gólszerzési lehetőségeink voltak, hogyha jók a passzai. A Teslimnek igazán ott volt a lábában a három pont ezen a mérkőzésen, az be kellett volna rúgnia a végén. A Nuri nem nyújtott ezen a mérkőzésen olyat, amit kellett volna, de én azt gondolom, hogy mindenki megtette a magáit ezen a meccsen azért, hogy a három pontot megszerezzük, de ez nem sikerült most.
0: A Kisvárda vezetőedzője Subka Attila, után következzen a debreceniek labdarúgója Dénes Csanád, Vilmos, Cinger Kocka Herrietta.
4: Hiába az ember előnye a hajrában, végül a Debrecen is 10 emberrel fejezte be a mérkőzést. Hát mennyire bosszantó, hogy nem sikerült ezzel a lehetőséggel élni?
6: Hát nagyon bosszantó. Szerintem egy rendkívül, talán azt mondom, hogy 76. percig egy tempótlan, rossz meccset játszottunk. Igazából voltak lehetőségek mindkét oldalon, de hát nem úgy nézett ki, hogy terveztük. Tudtuk, hogy a Kisvárda ilyen focit játszik, megpróbáltunk rá felkészülni, de egyszerűen nem jött ki a lépés, próbáltuk őket bontani, az első fél időben nem volt meg a felépített játék, ívelgettünk. Másodikban kicsit összeszedtük magunkat, de ott meg a befejezések hiányoztak. Hát tanulnunk kell belőle, nagyon bosszantó, főleg, hogy a végén mi is kaptunk egy pirosat rá, de egy elég meghatározó játékosunk, szóval hát tovább kell lépni és tanulni belőle.
4: Ugye az edzőtök folyamatosan a hatékonyságról beszél, szerinted a lehetőségeket miért nem sikerült kihasználni, amit említettél, hogy nektek is megvolt?
6: Voltak rossz döntések, voltak egyszerűen technikai hibák, akár ugye az első fél időben, amit beíváltam a Ciblának, és nem sikerült eltalálni a labdát, vagy amikor nem visszapasszoltam, hanem megpróbáltam beíválni, ott lehet, hogyha visszaadom, akkor gótrunk belőle. Tehát pontatlanságok, rossz megoldások, edzünk tovább, és le kell tisztítani a játékunkat, és akkor ezeket a meccseket behúzzuk, akár egy góllal.
4: A mai mérkőzést félretéve, a beilleszkedésed hogyan sikerült, hogyan érzed magad Debrecenben?
6: Jól érzem magam nagyon, igazából hamar befogadtak a pályán is, a pályán kívül is, és tényleg megvan minden lehetőségem arra, hogy a legjobbamat nyújtsam.
0: 19 óra 57 perc a pontos idő, labdarúgás után Formula 1-jel megyünk tovább itt a körkapcsolásban, mert hogy Lando Norris nyerte a Formula 1-es holland nagydíjat, jöjjön most a győztes, illetve a két további dobogós értékelése.
7: Itt vagyunk az első három helyet végzett versenyzőkkel. Micsoda teljesítmény Lando Norris-tól. Az utolsó futam volt itt Sandfordban. Már a pole pozíciót is nagyon szépen megszerezte, de hát azért meg kellene dolgozni ezért a győzelemért. Így van, csodálatos, ott nagyon kemény futam volt. Tegnap azt mondtam, hogy itt kell egy kis show itt a szurkolóknak, itt az utolsó nagydíjra. Magamnak nehezítettem meg, de nagyon jó futam volt, jókat csatáztam. És egyik legjobb győzelmem volt ez, de nagyon jó volt a tempó, és jól sikerült menedzselni az egész versenyt igazából, úgyhogy nagyon boldog vagyok, örülök, hogy itt a Sandfordban meg tudtam nyerni ezt az utolsó futamot. Így van, nagyon szép munkát végeztem, hogy ott volt a rajt, a második rajt, elvesztetted az első helyet, kimivel szemben, de mesélj el az előzést, mert az brilliás volt. Így van, szép előzés volt. Tudtam, hogy lesz sok esélyem, és minden kör, amit mögötte töltök, akkor csak csökkennek az esélyeim. Láttam, hogy ugye Lewis védekezett, és tudtam, hogy eljött a pillanat, úgyhogy kicsit a fékegyensúlyon állítottam, és egy határozott féktávot vettem, és így sikerült megnyernem a futamot utána, úgyhogy nagyon jól sikerült ez. Tudtam, hogy meg kell csinálnom. Tudtam, hogy valószínűleg egy esélyem van, és amikor jött a pillanat, akkor meg tudtam csinálni. Egy újabb győzelem itt. Nagyon boldog vagyok. Gratulálok, Lando, visszatérek hamarosan hozzá, de menj sehová. Kimi, vezetted a bajnokságot, te is jókat csatáztál, végül második lettél. Meséltél, hogy valahogy aerodinamikailag degradálik az autó, mi történt ott? Hú, nagyon intenzív futam volt valóban, sikerült az érre állnom, és minden jónak érződött, aztán a második etaptól kezdve nem igazán éreztem jónak az autó, sokat csúszkáltam, és Lando megelőzött, és tudtam, hogy nincs esélyem azután visszaelőzni. Aztán pedig George nagyon nagy csapatjátékos volt. Nagyon örülök neki, hogy a harmadik helyet meg tudta tartani. Sok pontot szerezett, és nem is olyan régen még a rajtjaidról beszéltük, hogy nem sikerülnek olyan jól. Ma kettő is volt, és mind a kettőnél előrébb tudtál menni. Így van, nagyon jó munkát végeztünk ilyen szempontból, fejlődtünk csapat szinten is, hogy neked nagyon örülök. Most pedig a csapatnak muszáj fejlődnie, meg időt kell találnunk, mert a többiek nagyon nagyot léptek előre, nekünk is fejlődnünk kell, tovább javulnunk kell. Gratulálok, Kimi!
8: George,
7: ez egy jó hétvége volt, eddig elsősorban rajtoltál, megnyerted a sprintet, újra itt vagy a dobogón, nehézen alakult a rajt, a vége elég feszült volt, mesélj el Lewis-szal folytatott csatádat. Nagyon nehéz volt a rajt, hogy a pozíciókat veszítettem, és gyorsak voltak, Lando pedig tényleg villámgyors volt az egész futamon, nagyon nehéz volt ezeket a régi abroncsokon tartani a pozíciót, úgyhogy nagyon örülök, hogy megvan a harmadik hely. Mert ez rosszabbul is alakulhatott volna. Próbáltál ugye a rádión beszélni azzal, hogy akkor mi legyen a csapattal, ugye a csapat szinten. Nagyon nagyokat védekeztél viszont a végén. Tudjuk, hogy már koptak a gumiaid, de hogy ott volt az autó, olyan volt az autó, hogy akartad. Kimi mindenképp előttem volt egyébként, hogy megérdemelt, hogy előttem zárjon. Persze, amikor a futamon mész, akkor minden pozíciót harcolni szeretne, de az újabb gumikon mindenképpen megelőzött volna. Úgyhogy ez volt a helyes döntés, hogy elengedem őt. Ahogy mondtam, örülök, hogy itt állhatok a dobogon, rég volt már erre példa, úgyhogy ez egy erős hétvége volt, úgyhogy a pozitívumokra koncentrálok. Gratulálok, George! Micsoda hétvége volt ez is, és két győzelem zsinórban. Működnek a fejlesztések, kicsit dolgozod le a hátrányodat a világbajnokságban. Gondolod, hogy esetleg lehet egy ilyen Max Verstappen-szerű felzárkózás a világbajnokságban? Unalmasnak hangozhat a válaszom, de mindig csak a következő versenyre koncentráljuk, sokan mondják ezt, de ez az igazság, teljesen felesleges nagyon előre gondolkodni. Két nagyszerű hétvégén vagyunk túl, ez tény.
8: De
7: a lehető legtöbbet kell tanulnunk most is, és nagyon sok dologban még tudunk javulni, és szükségünk is van arra, hogy javuljunk, ha a bajnokságokért akarunk harcolni. Örülök annak a munkának, amit mindenki beletesz csapat szinten, és örülök, hogy tudom szállítani az eredményeket, ugye két győzelem valóban zsinórban. Sokan nehezebb volt, mint szerettem volna. Sajnos nagy a lemaradás, de keményen dolgozunk, és nagyon sok futamban hátra, sok lehetőségünk lesz igazából mindenkinek, úgyhogy leszeket fejjel megyek tovább, dolgozok tovább, és akkor még további győzelmek jöhetnek.
0: A dobogósok után pedig jön egy hosszabb visszatekintő, tehát a Formula 1-es holland nagydíjra, amelyet Lando Norris nyert meg. Szabó Bence a Nemzeti Sport szakújságírójával, Zsoldos Bardabással beszélgetett.
8: Tegnap ugye beszéltünk arról, hogy azért kíváncsiak vagyunk rá mindkette, hogy milyen lehet majd egy olyan pálya, ahol esős körülmények között is megnézhetjük az autókat. Nos, ez a mai holland futamon sem jött össze végül, de azért nem volt egy unalmas verseny.
9: Nem, egyáltalán nem. Főleg a sprint futamhoz képest tényleg egy akciódús, intenzív versenyt láthattunk, köszönhetően annak, hogy a gumistratégiákból fakadó különbségek miatt azért most bőven tudtak előzni a versenyzők ehhez, főleg az első kanyar nyújtott remek lehetőséget, és a későbbi győztes Lando Norrisnak is meg kellett harcolni ezért a diadalért. Ő is két nagyon szép előzéssel tudott azért törni a hajrában, azt követően, hogy már rögtön a rajt után elvesztette a vezető pozícióját a pole pozícióból indulva. Nyilván a verseny ezen szakaszában inkább Kimi Antonellinek állt az ásló, de aztán szép lassan egyértelművé vált, hogy a McLaren egyszerűen gyorsabb konstrukció, mint a Mercedes mostanában. Ugye ezt láthattuk Magyarországon is, úgyhogy ez is egy nagyon izgalmas aspektusa volt a versenynek, hogy ez most már a második olyan futam volt, amikor az egyeduralkodó Mercedes, amelyik az idény elejét dominálta, most már sikerült legyőzni erőből, úgyhogy Norris a saját remek teljesítményének és a McLaren remek fejlesztési munkájának köszönheti elsősorban ezt a győzelmet.
8: Egyébként téged ez meglep? Mármint ugye nyilván mind a két autót ugyanaz a erőforrás működteti, úgy mind a kettő Mercedes motorral rendelkezik, de hogy ugye ezt azért láthattuk a tavalyi évben is, hogy a McLaren volt a legjobb autó, és furcsa számomra ez, hogy nem az alapgyári autó a gyorsabb, hanem egyszerűen a McLaren, úgymond akik másodikként kapják a motort, ilyen autót tudnak fejleszteni, mert felveszik a versenyt ilyen szintre Mercedes-szel.
9: Ez mindenkit meglepetésnek számít, és már az előző szabályrendszerben is az volt, de most, hogy tényleg vadonatúj autókat és hajtóegységeket gyártottak erre az évre, és ilyenkor a gyári alakulatok mindig óriási előnyből indulnak, most, hogy azt látjuk, hogy már a második futamon erőből legyőzi a partnercsapat a gyári Istállót, ez egyértelmű meglepetésnek számít. Egyébként az előző években is az volt, és ez mondjuk ki kifejezetten szégyen volt a Mercedesnek, hogy a partnercsapat McLaren egyértelműen jobb autót alkotott, és ezért is nyugtatta a lelküket ez a remek idény kezdett, mert egyértelműen a Mercedesnek állt az ászló, sorra szerezték a győzelmeket, viszont a fejlesztési versenyben úgy tűnik, hogy megint a McLaren magára talált. Ugye ezt láttuk tőlük 2023-ban és 2024-ben is, hogy egy egész szürke idénykezdet után bevetettek egyetlen átfogó fejlesztési csomagot, és az előre lepítette őket az élmezőnybe. És most is valami hasonlónak lehetünk szemtanúi, azért nagyon döcögősen indult a Wokingiaknak ez az idény, sok technikai probléma, tempó szempontjából sem voltak a toppon, de itt a Magyarországon bevetett fejlesztésekkel elkezdtek szárnyalni. Nyilvánvalóan meg kell várni, hogy hosszú távon kitart ez a lendület, mert azért a magyar és a holland pálya eléggé hasonlít egymáshoz, tehát meg kell várnunk, hogy esetleg ez nem pálya specifikus fellángolása, de mindettől függetlenül ez a két győzelem ez abszolút kalapemelést érdemel.
8: Minden esetre azért bennem kérdéseket vet fel, és hogyha bennem kérdéseket vet fel, akkor biztos vagyok benne, hogy mindkét helyen, akár a McLaren főadiszállásán, illetve a Mercedes főadiszállásán is elgondolkodnak ezen, hogy érdemes lehet ezeket a McLaren mérnököket adott esetben a Mercedes szempontjából átigazolni, mert azért tényleg azért az évek óta tartó jó teljesítmény.
9: Hát a mozgolódás az folyamatos az F1-ben, és nem minden mérnöki átigazolást jelentenek be, de azért itt, mint minden csapatnál, a felső vezetés a legfontosabb, ott kell egy olyan alapstruktúrát kialakítani, ami megteremt tulajdonképpen egy kultúrát, egy olyan lehetőséget, amelyben a mérnökök a maximumot tudják nyújtani. Tehát érdekesség, hogy nagyon sok olyan kulcsfigura dolgozik még a McLarennél, akik 10 éve is ott voltak 2016-ban, amikor az abszolút mély ponton volt ez az istálló, viszont az új vezetőség egy olyan szerkezetet alakított ki, amelyben mindenki ki tudja bontakoztatni a tehetségét, és hát persze vannak ilyen dolgok, hogy megpróbálják elcsábítani a mérnököket és a kulcsfigurákat egymástól, ezeket a mozgolódásokat néha látjuk, néha nem, de azért, amikor egy csapat ennyire jó formában van, hiszen az elmúlt 2 év konstruktőri világbajnokáról beszélünk, az inkább magához szokta vonzani a mérnököket. Ugye lásd, Verstappen versenymérnöke is hamarosan csatlakozik Wokingba, és más Red Bull-os topvezetőket is el tudtak már csábítani. Úgyhogy a teljesítmény is nagy vonzó erő, természetesen a fizetésen kívül, de hát Wokingban egyelőre mind a kettő megvan.
8: Beszéljünk egy kicsit a futam elejéről és Verstappenről, mert ugye azért az viszonylag ritka, hogy ő saját hibájának köszönhetően essen ki. Most talán mondható, hogy ez történt, de nyilván azért valamelyest ehhez az időjárás is hozzájárult, mert talán még nem száradt fel a pálya abban az időszakban mindenhol. Mennyire lepett meg az, hogy Verstappen kiesett az elején, ráadásul úgy tényleg, hogy ennek a hétvégének igazán jónak kellett volna sikerülnie, hiszen ez volt az utolsó holland díj jó ideig.
9: Figyelembe véve valóban, hogy mennyire ritkán hibázik mostanában, tényleg ember emlékezet óta nem volt olyan, hogy nem technikai hibából fakadóan kiesett vagy kicsúszott. Szerintem ez mindenkit meglepetésnek számít, főleg itt hazai közönség előtt. És igazából ez egy klasszikus hiba volt, valóban nyírkos volt még a pálya, egy picit ráhajtott ott a belső íven, a fehér csíkra az mindig különösen nedves, és ezeket igyekeznek elkerülni a versenyzők, tehát hogyha egy viszonylag tapasztalatlan pilótától ilyesmit látunk, azon annyira nem horkanunk föl. Verstappentől azért ez nagyon ritka, de hát látjuk, hogy a legnagyobbak is hibáztak, ez ugyanígy volt Schumacherrel, Sennával is még sorolhatnánk a nagy neveket, hogy azért a nagy számok törvénye alapján, hogyha eltelik sok-sok futam, azért nekik is becsúszik egy-egy baki, ők is csak emberek. Most Verstappennek az időzítése tényleg annyiból pekhes volt, hogy utolsó hazai nagy díján vehetett részt, és hát nyilvánvalóan az a sok tízezer holland rajongó nem azért érkezett ki a pályára, hogy azt lássa, hogy a helyi hős már a második körben a falban végzi.
8: Antonelli viszont az újraindítás után nagyon jól jött el. Számodra mikortól volt az egyértelmű, hogy ebben a McLarenben mégis több lett annak ellenére, hogy el tudott menni Norris mellett Antonelli?
9: Az már gyanús volt, hogy a kerékcserék után sem tudott elszakadni Antonelli Norristól, sőt egyre inkább csökkent közöttük a különbség, viszont amikor ilyen közeli a két autó közötti teljesítmény, akkor nagyon nehéz a pályán előzni, és Antonelliék egy jó stratégiával viszonylag hamar be is állt a boxba, ezzel ellehetetlenítve a McLaren azon taktikáját, hogy esetleg a friss gumikból fakadóan átugorják őket. Viszont nem jött zavarba sem Norris, sem a McLaren, azt mondták, hogy jó, akkor inkább kicsit elnyújtjuk ezt az etapot. Norris valóban jóval később állt ki erre a kerékcserére, ennek köszönhetően frissebb gumikkal kezdte meg Antonelli üldözését a 48. körben. Körülbelül 6 másodpercet kellett ledolgozni, és ez nagyon gyorsan sikerült is. Tehát a friss gumikból fakadó előny és a nagyszerű autóteljesítménynek köszönhetően már az 54. percben utolérte Antonellit, és mind őt, mind a nagyon sokáig kint lévő Hamiltont megelőzte. Egyetlen egy körön belül feljött a 3. helyről az elsőre, és onnantól kezdve a leintésig már kezdte a győzelmét.
8: Akinek még talán mondható, hogy nem volt rossz versenye, annak ellenére, ugye, hogy említettük azt, hogy a McLaren jobban nézett ki, az talán Russell. Minden esetre a végén azért el kellett engednie Antonelli csapatutasításra. Te ahhoz hogyan álltál, mit gondoltál arról?
9: A teljesítmény szempontjából Antonelli ezen a versenyen összességében jobb teljesítmény nyújtott. Ugye már a rajtnál csapattársa elé került, és utána végig előtte is volt. Aztán itt a hajrában volt egy virtuális biztonsági autós időszak, azt kihasználta arra Antonelli, hogy kereket cseréljen, és ezáltal került Russell mögé, de ott már tényleg akkora volt a gumi előny, a gumi különbség, hogy csak időkérdése volt, hogy mikor előzi vissza a csapattársát, és a Mercedes inkább azt mondta, hogy ne veszítsenek időt azzal, hogy egymással csatároznak, egymással bíbelődnek, mert Hamilton szorosan követte őket, így a csapatutasításnak köszönhetően Antonelli újra Russell elé került. De mondom, ezt még Russell is elismerte, hogy csak időkérdés lett volna, hogy mikor előzi meg őt. Ugye ez nyilván a bajnokság szempontjából megint egy keserű futam lehetett Russellnek, mert annak ellenére, hogy jobb teljesítményt nyújtott, mint a korábbi hetekben, hónapokban, így sem tudott közeledni csapattársára, sőt, ugye 59 pont most már a különbség kettejük között, ugyanúgy, ahogy Hamilton és Antonelli között. Hát összességében, hogyha a bajnoki állást nézzük, akkor ennek a hétvégének megint Antonelli volt a nagy győztese.
8: Beszéljünk egy kicsit a Ferrarikról is, őket hogyan láttad ezen a futamon, ugye a negyedik, illetve az ötödik helyen értek be, mennyire lehetnek bizakodók a Olaszországba, mert hogy ugye ráadásul majd a következő futamot lesz.
9: Igen, azért Monza egy teljesen más jellegű pálya, mint akár Zandvoort, akár a Hungaroring, tehát az elmúlt eseményekből annyira nem tudunk kiindulni. Minden esetre most a győzelemért folyó harcba a Ferrari nem tudott beleszólni, és ez mindenképp csalódás lehet nekik, hiszen azért ők már arattak diadalt ebben az idényben. Nyilvánvalóan jobb teljesítményre számítottak. Hamiltonnak egyébként talán meg lehetett volna a dobogó, ő nagyon bosszús volt, hogy a Ferrari nem alkalmazott csapatutasítást akkor, amikor ő volt gumielőnyben Leclerchez képest. Ez a negyedik, ötödik hely, ez a Ferrari szintjéhez képest abszolút nem ad okot semmiféle örömre. De azért láthattuk már, hogy ez a konstrukció, az olaszok konstrukciója azért bizonyos körülmények között, bizonyos pályákon meg tud villanni, és simán benne van a pakliban, hogy lehet, hogy épp Monza lesz az, ahol ismét sikerül az áttörés. Barcelonában már nyertek, Silverstone-ban már nyertek, úgyhogy semmi ok nincs rá, hogy miért ne nyerhetnének Monzában is.
8: Beszéltünk tegnap arról, hogy ugye a Aston Martin azért nincs valami jó helyzetben, de mégiscsak furcsa módon nagy olyan dolog történt, hogy Alonso a 18. helyről indulva a 9. helyen ért célba. Azért ez elképesztő feltámadásnak tűnik, mármint ugye eddig egyetlen egy pontja volt az egész csapatnak, az Aston Martinnak, és azt is Alonso hozta, és most ehhez hozzá tudott még tenni.
9: Igen, nyilvánvalóan erre ahhoz is szükség volt, hogy egy bevállaló stratégiával induljon az Aston Martin. Pontosan tudták, hogy a mezőny végéről indulva csak akkor lehet keresni valójuk ezen a futamon, hogyha megpróbálnak nagyon hosszú etapot futni. Ez Alonsónak sikerült is. Ugye egyszer kevesebb kerékcserével teljesítette ezt a futamot, mint a közvetlen ellenfelei, és utána nagyon szépen tartotta is a pozícióját, úgyhogy ez a 9. hely egy óriási önbizalomnövelő eredmény lehet. Az elképesztően pocsék minden várakozást alulmúlóan sikerülő első fél év után, úgyhogy erre mindenképp lehet építkezni, ez egy stabil alap most már, de hát nyilván egy olyan csapatnál, ahol ott dolgozik Adrian Newey, aki egy tervező zseni, Alonso minden idők egyik legjobb versenyzője, a Honda exkluzív motorokat biztosít ennek a csapatnak, úgyhogy ennek az istállónak mindenképp meg kell indulni a felfelé. Ez most egy jó alap, és majd meglátjuk, hogy milyen ütemben tudnak ezek után még inkább fejlődni.
8: Akinek viszont az önbizalma igazán rendben lehet, az a futamgyőztes Norris. Mennyire vársz izgalmas VB-t ezek után, hogy most már egymás után kétszer tudott nyerni, és azért láthatóan a McLaren hiába, ugye te is mondtad, hogy nyilván most a pálya is kedvezett nekik, de azért ebben a fejlesztési versenyben igencsak feljött a Mercedesre.
9: Én nagyon reménykedem abban, hogy a hajráig egy hasonlóan izgalmas fejlesztési verseny zajlik majd a top csapatok között. Ugye még a Mercedes-től is várhatunk újdonságokat, lehet, hogy azzal egy időre visszaállnak ők az erős sorrend élére. Lehet, hogy pályáról pályára változik majd, hogy kinek jön ki jobban a lépés. Azt is remélem, hogy a Ferrari tud csatlakozni ehhez a harchoz, és azért a Red Bullnak is voltak már megvillanásai. Nyilván itt a holland versenyen nem láttuk azt, hogy hosszú etapokon Verstappen mire képes a kicsúszása miatt, de azért mindenképpen van potenciál ebben az istállóban. Ugye erre utal az is, hogy további 4 évre meghosszabbította a szerződését, Úgyhogy én azt gondolom, hogy lehetünk optimisták, és bízhatunk benne, hogy az élmezőnyben továbbra is izgalmas lesz a küzdelem. Abszolút nem így indult ez az idény, mindenki Mercedes dominanciát várt, és az első eredmények ezt is vetítették előre, de most, hogy rákanyarodtunk az idény második felére, szerintem mindenképp van rá esély, hogy fordulatos versenyeket lássunk a folytatásban.
0: Zsoldos Barnát, a Nemzeti Sport szakújságíróját hallottuk a Formula 1-es holland nagydíj kapcsán. Mohamed Salah 94. percben is betalált, igaz, hogy lesről, úgyhogy végeredmény Trabzonspor, Isztambul Başakşehir 2-1. A Trabzon bajnoki győzelemmel hangolt tehát a Ferencváros elleni visszavágóra. Ennyit a legfrissebb eredményekről, és akkor most így 4:09 után, este 4:09 után 2 perccel pedig Nemzeti Sport lapszemle, itt van velünk a telefonvonal túlsó végén a Nemzeti Sport vezető szerkesztője Elpap István, aki már is beavat minket a hétfői lapszám rejtelmeibe. Szia, Leo!
10: Szia, hát először is örömmel hallom, hogy Zsoldos Barna végzett a rádióval, úgyhogy be is fejezheti a Formula 1-ről szóló kétoldalas írását, mert emszem bőségesen foglalkozunk egy jó időre búcsúzó holland nagydíjjal. Nyilván Szoboszlai mindenek felett, ha már a 99. percben egyenlített Newcastle-ban, ezzel is bőségesen foglalkozunk, mint ahogy Karádi Zoltán Isztambulból, a magyar szempontból szűnnapról számol be a triplabdázók női Európa-bajnokságáról. De olvasnivalót is adunk a napi tudósítások mellett, van egy oldalas nagy interjú Szokolai Lászlóval, ugye Betlehem Dávid vagy Sárkány Zalán edzőjéről van szó, akinek a tanítványai nyílt vizen és medencében is érmek garmadáját hozták haza az EB-ről. Betlehem Dávidot eltévedt báránynak nevezi, aki ugye visszatalált hozzá némi kitérő után Veszprémbe, és népsport melléklet, ha már hétfő, retro melléklet, itt a 90 éves, illetve 80 éves Bob Beamonra emlékezünk, a 70 éves lenne Mayer Lajos, a videóton egykori reálverő hőse, róla szól egy nagyobb írás, és az első magyar profi bajnokinak a 100. évfordulóáról is megemlékezünk, akárcsak Jurij Šedik, immár 40 éve élő 86-74-es kalapácsvető világcsúcsáról, amelyről egyébként Halász Bence edzője, Németh Zsolt is elmondta a véleményét.
0: 20 óra 18 perckor, Elpap Istvánnak köszönöm szépen, ígérjön, hogy Zsoldos Barnát nem tartjuk fel a keleténél tovább, úgyhogy egyébként lesz lehetősége minél hamarabb befejezni ezt a bizonyos nemzeti sportos anyagot. Köszi Leo, hogy itt voltál velünk, friss ropogós részeredmények az olasz labdarúgó bajnokságból. A 85. percben Frosinone Juventus továbbra is 0-1, Rémer a 22. percben volt eredményes, ezzel a góllal veszett a Juve, és úgy fest, hogy a mai másik mérkőzésen is idegenbeli siker születik, ugyanis a Lecce a Venécia otthonában vezet, szintén 2-0-ra. Ez a két mérkőzés zajlik jelenleg, 20 óra 45 perckor kezdődik majd az olaszoknál az Atalanta Sassuolo, illetve a Torino AC Milán összecsapás, de este 3:49-től, tehát nagyságrendileg fél óra múlva jön majd a Rennes Paris Saint-Germain mérkőzés, ami a francia bajnokságot illeti, de lesz még itt egy izgalmas spanyol csata. 21 óra 30 perctől az Elche az FC Barcelona vendégeként lép pályára. Gyorsan még egyszer a mai eredmények, végeredmények, amelyek mérkőzéseket élőben közvetítettük, kezdjük azokkal. Győr Zalaegerszeg az NB1-ben, az OTP Bank Ligában 3-0, illetve Kisvárda Debrecen 0-0, a férfiaknál a másodosztályban Csákvár Kazincbarcika, még ugye mindig Magyarországon járunk, 0-2, aztán Soroksár Szentlőrinc 3-2. Erre ugye nem tértünk ki külön, csak érintőlegesen, de a Soroksár vezeti a bajnokságot. 5 fordulót követően veretlen a Sori, 4 győzelem és 1 döntetlen. A csapat mérlege a második helyen 5 játéknapot követően a Kazincbarcika áll, ami az alsóházat illeti, ott a BVSC 4 meccs után a 15. egy ponttal, a Kozár Michelinnek pedig 5 mérkőzés után nincs még pontja. Ami a női első osztályú labdarúgó bajnokságot illeti, idehaza Magyarországon, Astra Ferencváros 0-2, és ahogy Elpap István is utalt rá, a Liverpool együttes az angol labdarúgó bajnokságban az utolsó utáni pillanatban szerzett Szoboszlai 11-es góllal, Szoboszlai Dominik 11-esből szerzett találatával, 2-2-es döntetlent játszott a Newcastle vendégeként. Aztán van még 2 angol végeredményen, Brighton Aston Villa 4-0 és Manchester City Bournemouth 2-1, Tóth Alexa 75. percben lépett pályára. Ami pedig a folytatást illeti, Matthew Brennan nyerte a második szakaszt a Vuelta España spanyol kerékpáros körversenyen. A mai szakasz eseményeiről Szabó Bence, Szilasi Lászlót, a Tour de Hongrie versenyigazgatóját kérdezte.
8: A Vueltán túl vagyunk a második szakaszon, a második napon. Ugye ez egy viszonylag hosszú szakasz volt, sőt, mondhatom azt, hogy a leghosszabb szakasza volt ennek a háromhetes versenynek. Milyen összbenyomásaid voltak a mai napról?
11: Igen, 200 kilométer fölött volt a szakasz, és 3000 méter fölötti szinttel, ami azért könnyűnek egyáltalán nem mondható. És a végén láttuk is, hogy nem is egy klasszikus sprintbe futó volt. Jól választották ki ezt a technikás, kanyargós, emelkedős útvonalat a befutóvárosban. Az utolsó 3 kilométer izgalmas volt, és hát nem is, nem is csak a klasszikus sprinterek tudtak erről maradni a végén. Nagyon jó befutót láthattunk így.
8: És mennyire volt meglepő a befutó ilyen szempontból? Walter Attilának egyébként ugye a csapattársa is ott végzett az élen.
11: Hát Brennan fantasztikus formában van, idén több versenyt nyert már. Ugye itt a Viszma nagyon készült a mai napra, az látszódott, hogy volt két opciójuk is. Volt az a visszafordítós kanyar egy körforgalom után, 2 kilométernél, és rögtön egy meredekebb rész, ahol Van Aert megpróbált megszökni. Ugye majdnem be is jött, hogy a Pogacsár nem megy utána, akkor valószínűleg akár haza is érhetett volna, de Pogi kontrollálta ezt, és hát ott volt a B opció, hogy Brennan pedig várt a sprintre, és tökéletesen bejött nekik ez a taktika.
8: Mit szóltál egyébként Pogacsáról, ugye, hogyha az elmúlt 18 napot nézzük olyan tekintetben, hogy a nagy versenyeken ő vezeti a versenyt, ez összetettet, azért elképesztő teljesítmény.
11: Igen, és ma a végén azért nagyon szüksége volt erre a harmadik helyre és a bónusz másodpercekre, ugyanis a nap elejei szökésben, a négyfős szökésben benne volt Ethan Hayter is, aki ugye tegnap második lett 900 másodperccel az időfutamon, és Hayter megnyerte a gyorsasági hajrát, amivel szerzett 6 másodperc időjóváírás, tehát virtuálisan ő vezette az összetettet a befutóhoz közeledve, ezért Poginak szüksége volt arra, hogy jóváírásokat szerezzen, és így tudta megtartani a piros trikót.
8: Ugye Walter Attila is ott volt a mezőnyben, végül 137. helyen ért célba. Mennyit láttál belőle, szerinted milyen eredménye számára? Nyilván most így elmondani 100 fölötti eredmény nem lehet jót mondani, de hát azért, mint beszéltünk róla, ez egy nehéz szakasz volt.
11: Hát a Bahrein ugye jó eredményt ért el az a mai napon, tehát ők jól teljesített összességében a csapat Attilának. Hát nem nagyon látszódott ma, nem nagyon volt szerintem feladata sem. Ugye a UAE és a Viszma és a Trek kontrollálták a szökés után a főmezőnyt, tehát a Bahreinnek nem is nagyon volt ma dolga. Nem tenném ezt az eredményt sehova, ez egy olyan nap volt, amikor Attilának nem volt igazából különleges szereposztva. Túl van ezen a napon is, túl van rajta, bukás nem történt, mehet tovább.
8: Az időjárásról beszélhetünk egy kicsit, mennyire befolyásolta ezt a mai versenyt. Ugye most így figyelgettem azért a tájat, azért Franciaországban is eléggé ki van égve a táj, akár csak Magyarországon. Mennyire volt meleg most, és mennyire befolyásolhatta az időjárás ilyen szempontból a versenyt?
11: Hát nem volt egy nehéz nap, ugye megjött végül is az utolsó 3 kilométerig mindenki együtt. Meleg volt, de nem volt olyan különösebben extrém a hőség. Azért a Tour de France-on láttunk ennél melegebb napokat, sőt szerintem itt a Vueltán is fogunk.
8: És a következő nap pedig gyakorlatilag már érkezhetnek a spanyol határhoz, mert ahogy néztem a szakaszokat, a következő szakasz már egy nagyobb ugrással, ugye most Monakóból indult ez a szakasz, és a következő pedig a spanyol határhoz szinte érkezik majd, és az utáni pedig majd Andorrában megy majd ugye a mezőny. Mit vársz majd a holnapi naptól? Mennyire lesz az hegyes futam? Mert azért itt 3000 méteres magasságot is emlegettél.
11: Igen. Hát a holnapi nap az úgy néz ki, hogy az első 130 kilométer az tulajdonképpen teljesen sík lesz. Az ezt követő 35-40 kilométer pedig szinte végig emelkedik. Egy második kategóriás hegynek a tetején lesz a befutó, de előtte már fölmásznak egy első kategóriás hegyre is, ami 19 kilométer hosszú lesz, van egy pici lejtmenet, és még 10 kilométer mászás a célig. És én úgy gondolom, hogy a mai napnak a finálé az előrevetíti a holnapi napot is. Tehát Pogi azért is próbálta meg ma megvédeni a piros trikót, mert holnapra is úgy gondolom, hogy az a taktika, hogy növelje még az erőnyét az összetetben, és holnap a UAE kontrollálni fogja a versenyt. Valószínűleg szeretnék, hogy Pogi meg tudja nyerni a szakaszt, és akkor majd utána később valószínűleg elengedik, és oda fogják adni valaki másnak a trikót egy szökéssel, de úgy gondolom, hogy ma azért is ment rá, hogy megtartsa, hogy holnap is rajta lehessen.
8: Egyébként mi emögött a tervezett gondolkodás, tehát majd itt a, ugye nyilván több verseny, vagy több szakaszról van szó, tehát most itt az elején szeretnének egy nagyobb előnyt kiharcolni neki?
11: Hát ez a holnapi nap, ez annyira adja magát, úgymond, és annyira fekszik neki, hogy két ilyen nehéz hegy van a végén, hogy ezt kell lenne kihagyni. Tehát ha visszagondolsz, a túron is most ugyanezt csinálta a UAE, hogy ugye rögtön a legelső napokon, meg az első hegyi befutón már komoly különbséget alakított ki a Pogi, és akkor onnan már egy kényelmesebb pozícióból vitték tovább a versenyt. Szerintem körülbelül most ugyanez a céljuk. Tehát így, hogy rajta van a trikó, és holnap egy ilyen nehéz finálé van, ez abszolút adja magát, hogy ezt holnap neki meg kell próbálnia megnyerni.
8: És egyébként, amit én is említettem, ez a 18 nap itt a nagy versenyeken, ugye a Tour de France-on is azért jó pár nap hozzájön, az előző nap is hozzájön, és a mai nap is, ez a 18 nap folyamatosan, mint versenyvezető, ez mennyire szimbolikus, akár az ő számára is, vagy így összegészében, hogyha nézzük a kerékpársportot?
11: Hát ez egy nagyon komoly eredmény természetesen. A másik oldalon viszont egy óriási plusz munkával is jár, tehát a trikósnak, az összetett győztesnek, vagy az összetett élenállónak mindig van még napi másfél-két óra kötelező feladata a többiekhez képest. Ugye meg kell várni az eredményhirdetést, utána adni kell egy kötelező sajtótájékoztatót, és el kell menni a kötelező dopingvizsgálatra. Ezért ő körülbelül másfél-két órával tovább ott van, mint a csapattársak, szóval fárasztó is. Ezért szokták azt csinálni, és szerintem a UAE megint meg fogja csinálni, hogy megszerzik az időkülönbséget, kialakítják, tehát vezetni fog a Pogi az összetetben, és amikor ez megvan, akkor pedig már oda fogják adni a trikót valaki másnak. Nem kell 3 hétig védeni, nincs arra szükség, hogy 3 hétig ezt a protokollt végig csinálja a versenyző, neki a végén kell majd megnyerni a Vueltát.
0: A Tour de Hongrie versenyigazgatója Szilasi László értékelte a Vuelta España mai második szakaszának eseményeit. A műsor ajánlót követően a legfrissebb hírekkel folytatjuk.
12: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
13: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
12: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
14: Szoboszlai Dominika 99. percben mentett pontot a Liverpoolnak. Víz- és energiagazdálkodási javaslatot terjeszt a parlament elé a kormány. Folytatódik a kellemes nyári idő. Jó estét kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
12: Sporthírek.
14: Az angol Premier League első fordulójában a Liverpool 2-2-es döntetlent játszott a Newcastle otthonában. A vörösök egyenlítő gólját Szoboszlai Dominik szerezte 11-esből, a hosszabbítás 9. percében. Szoboszlai és Kerkez Milos egyaránt végig játszotta a mérkőzést. A labdarúgó NB egy 5. fordulójában 2 mérkőzés maradt vasárnapra. A bajnoki címvédő Eto'o Győrben 3-0-ra kiütötte a Zalaegerszeget, így fellépett a tabella második helyére. Az ITE továbbra is kieső helyen áll. A keleti rangadón kiállítás 2 is, gól azonban egy sem született. Kisvárta Debrecen 0-0. A két gárda 5-5 ponttal 8. illetve 9. Halász Bence 3. helyen zárta a férfi kalapácsvetők küzdelmeit a lengyelországi Hozsúfban zajló atlétikai gyémántliga versenyen. Az Európa-bajnok Halász 79,44 méteres eredményével állhatott a dobogó alsófokára, a kanadai Katzberg és a német Hummel mögött. 400 méteres síkfutásban Molnár Attila 44,68 másodperces idejével az 5. helyen ért célba. A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a Forma 1-es holland nagydíjat vasárnap Zandvoortban. Norris mögött a VB pontversenyt vezető olasz Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája ért célba másodikként. Az ő csapattársa, a szombati sprintversenyt megnyert brit George Russell pedig harmadikként. A futam a hazai közönség előtt szereplő, négyszeres világbajnok Max Verstappen első kör végén történt balesete miatt több mint 30 percet állt, s új rajttal folytatódott. Következik 2 hét múlva az olasz nagydíj, Monzában.
12: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
14: Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, közölte a kormányfő Pakson. Mint fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért, a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Hangsúlyozta azt is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A Paks által megtermelt energia nélkül az ország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne, tette hozzá Magyar Péter. Közben a terveknek megfelelően zajlik a turbinák visszakapcsolása. A paksi atomerőmű szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Norvégia több mint 85 milliárd koronával, átszámítva mintegy 2800 milliárd forinttal támogatja jövőre Ukrajnát. Kijev a segélyt a katonai és humanitárius célokra is fordíthatja. Jonas Gahr törő miniszterelnök több más észak-európai ország vezetőivel együtt ma Kijevben tartózkodott, hogy kinyilvánítsa szolidaritását az ukrán vezetéssel. Közben hajnalban kikötőre mért csapást az orosz hadsereg Odessa megyében. Juzsnyiban katonai objektumokat, raktárakat, üzem- és kenőanyagtartályokat találtak el. Csak a hivatalos befogadó képességig töltik fel migránsokkal a görög táborokat, hangsúlyozta a dél-európai ország migrációügyi minisztériuma. A napokban több száz tengerből kimentett migránst szállítottak a leszboszi és a számoszi központba. A bevándorlókat csak azonosítják és átvilágítják a két helyszínen, később más létesítményekben helyezik el őket. A klímavédelem fokozásáért tüntettek Svédországban a parlamenti választások előtt 3 héttel. Csak nem 10 000-en gyűltek össze Stockholmban. Greta Thunberg, az ismert klímaaktivista, nehezményezte, hogy egyetlen párt sem javasol olyan politikát, amelyet a tudomány szükségesnek tart. A legfrissebb felmérések a jobboldali kormány bukásával számolnak a választásokon. A stockholmi vezetést többször is figyelmeztette a klímacélok megvalósítását felügyelő Európai Bizottság is.
12: Közlekedés.
14: Erős a forgalom az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Balatonvilágos és Polgárdi között a 87-es kilométernél baleset történt. Több jármű ütközött össze a belső sávban, az egy sávra szűkülő pályaszakaszon már legalább 8 kilométeres a torlódás. Habármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
12: Időjárás.
14: Holnap általában sok napsütésre számíthatunk, de északon több lesz a felhő, és arrafelé kisebb eső, zápor is kialakulhat. A friss hajnal után 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
12: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
15: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
12: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 20 óra 40 perc a mikrofonnál Német Kornél, kellemes vasárnap esti rádiózást mindenkinek. Friss ropogós végeredmények Olaszországból, Frosinone Juventus a szériában 0-1, Venezia Lecce 0-2. Spanyolországból egy részeredménye 48. percben Hetafe Racing Santander 0-0. Ami a nemzetközi labdarúgást illeti, talán túlzás nélkül állíthatom, hogy minket, magyarokat leginkább ma az angol Premier League-ből a Newcastle-Liverpool mérkőzés érdekelt, ahol Kerkez kezdőként, illetve Szoboszlai is kezdőként kapott lehetőséget, mi több játszotta végig a mérkőzést. Sőt, mi több a mérkőzés hőse, a találkozó hőse, a liverpooli Szoboszlai Dominik lett, aki a 98. percben 11-esből egyenlített, amelyet a 96. percben ítélt meg a játékvezető. Szóval döntetlennel kezdett a Liverpool a mérkőzést, pedig a Ferencváros korábbi edzője László Csaba értékelte Cserés Bendegúz kérésére.
2: Biztos, hogy a Liverpool szurkolók most mondják, hogy hát igen, a St. James Parkból el kellett volna hozni mind a három pontot, de én azt hiszem, hogy ez a Newcastle otthon azért nem fog sok pontot veszíteni, pláne hogyha ebbe a stílusba futballoznak, mert a lényegében a Liverpoolnak átadták a nagyjából a játék kezdeményezését, de a kontráik és erre épül a játékuk az nagyon veszélyesek voltak, és hogyha őszinte vagyok, akkor az utolsó percekben ugyanúgy eldönthette volna a Newcastle saját javára a mérkőzést, tulajdonképpen hatalmasat védett, és mindig ugyanaz volt a séma, ahogy labdát veszített a Liverpool, a Newcastle tér felén abban a pillanatban elindult a felpassz, és 2-3 passzból elérték, ugye, és lefutották a Liverpool védelmét, őszinte vagyok,

0: ez hogy játszott. Előbb Szoboszlaira térnék ki, hiszen az előző idényben még Arne Slot edzőként nagyon sok poszton kipróbálta, és nagyon sok szerepkörben. Most te mit láttál, milyen szerepkörben játszott Szoboszlai, és ebben a szerepkörben hogy muzsikált?
1: Ez az ő szerepköre pálya közepén. Meg lehet kérdőjelezni, hogy egy fönnebb, vagyis a Wirtz pozíciójában az úgymond csatár mögött, vagy egyen hátrébb kezdett, és tényleg visszalépett mindig, és elég sokszor fölvette a labdákat, és próbált, vagyis a támadás építésben mindig szerepet vállalt. A Wirtz az inkább fönn volt a csatár mögött. Én azt hiszem, hogy ez egy jó szerepkör így a Dominiknak. Lényegében egy olyan játékos, aki labdabiztos, aki át tudja venni a labdát, jól tud indítani mélységből is, jók a labdái, és így ebből a szempontból azt hiszem, hogy ha ebben a szerepkörben tud maradni, és ebben a szerepkörben marad, akkor megtalálta a helyét. Hogy néha esetleg egy picit fönnebb játszik, nem biztos, hogy az a legjobb megoldása, bár ő is ugyanolyan gólveszélyes. Mondjuk a Wirtz úgy összességében szerintem azért játszik fönnebb, mert gólveszélyesebb, elég sok gólt rúgott eddig a karrierje során, pláne a német válogatottban is. Szoboszlai inkább az átlövéseivel és a passzaival eredményes, és ezért szerintem lépett még egy picit vissza középpályán, de nem hiszem, hogy ebben a szezonban ő majd jobbeket fog játszani, meg különböző pontokon a pályán fel fog tűnni, hogyha a taktikai elmozgásokban, de itt középpályán középen ez az ő világa, és hogyha folyamatosan itt megkapja a bizalmat, és tudja játszani, és biztos vagyok benne, hogy megkapja a bizalmat, akkor szerintem megtalálta a helyét a Liverpoolba. Kerkezre visszatérve, őt ismerjük, nagyon robotoló, soha nem adom föl, megyek előre, bármi történik, ugyanezt a játékot játszotta, amiben neki fejlődni kell, szerintem a játéképítésben, labdakihozatal, beadások, de ő ezt szerintem pontosan tudja, de ő egy olyan játékos, akire mindig lehet számítani, az, hogy soha nem adom föl, az tényleg ezt kell kezd megtestesíti.
0: Mit láttál a Liverpool játékán olyan tekintetben, hogy mennyivel volt más, vagy miben volt más, mint az előző mérkőzéseken, még a tavalyi idényből?
1: Azt nézem, hogy a Liverpool keretében nem történt nagyon nagy változás, nem érkezett nagyon sok játékos. Azért azt mondom, hogy ott lenni az első háromba ezzel a kerettel szerintem sok mindennek meg kell történnie, sok nagyon jó olyan mérkőzésen, vagy sok olyan mérkőzés kell játszani, ahol tényleg megvan a szerencse, mert én úgy gondolom, hogy azért, ha megnézem most a Premier League eredményeit és a játékos kereteket a többi csapatnál. Az Arsenalról ne is beszéljünk per pillanat, az Arsenal tényleg újra esélyesnek tartom arra, hogy megnyerje a bajnokságot, de a Liverpool csapatként is szerintem többre kell, hogy képes legyen. Most a játékban megvannak azok a játékelemek, amik ugye labdatartás, labdakihozatal. Van Dijk hátul azért, legyünk őszinték, gyorsasága, sebessége megkopott. Ott a védelemben lesznek problémák, pláne ebbe az örlős, kemény, gyors Premier League futballba. De hogyha nem lesznek sérülések, akkor azt mondom, hogy ez a Liverpool úgy ott lesz az első ötbe. Az, hogy most negyedik, második, harmadik, arról nem szeretnék beszélni, de biztos vagyok benne, hogy még nagyon sokat kell dolgoznak, amíg azt tudjuk mondani, hogy ez a sok jó egyéni játékos csapatként fog működni.
0: Utaltál már rá, hogy Van Dijk már azért nincs a teljesítménye csúcsán, ugye Kerkezről is beszéltél, de összességében hogy látod a védelmet? Ugye a Liverpool védőnégyesen most úgy állt fel a kezdőben, hogy Kerkez, Van Dijk, Zsaki és Frimpong, ez volt a védőnégyes. Hogy látod ezt a Liverpool védelmet?
1: Nekem őszinte vagyok, a Frimpong nagyon tetszik, egy nagyon támadó szellemű játékos, és nagyon jó a labdával. és lényegében most nagyon-nagyon-nagyon korai bármit is megfogalmazni, de én meg vagyok győződve, hogy ilyenkor, hogyha csak sérülésekről beszélünk, az a kérdés, hogy ki van még mögötted, ki tud jönni a kispadról. Hogyha azt néztük, hogy ez a védelem, mert ugye meg kell nézzük, hogy 3-4 mérkőzés után mi fog történni, de hogyha azt nézzük, hogy a Liverpool egy olyan csapat, aki

0: labdát birtokol, és hogyha labdát veszít az ellenfél térfelén, gyors, a nagyon gyors ellenfél játékosait nem tudják futóversenybe fölvenni velük a versenyt, így hogy a Premier League, vagyis a mai modern futballban általában ma már hátul is egy az egybe hagyjuk az embereket, és hogyha azt nézem, amit mondtam, hogy Van Dijk, de ugyancsak Kerkez is nem a leggyorsabb játékosok, akkor ott problémák lesznek, és ezt használta ki például a Newcastle ma, nem más. Nem az volt a Newcastle-nél, hogy labdát tartottak, fölépítették a játékokat, hanem a direkt játék, és persze mindenki elemzi a másik csapatot, és a Newcastle ugye erre építette a játékát, hogy abban a pillanatban, amikor labdát szerzünk, akkor nincsen egy oldalpassz, hanem az első passz föl, vagy az üres területre be, hogy megnyerni a futóversenyeket, és ez sikerült neki. Ebben kell fejlődjön a Liverpoolnak, vagyis egy olyan taktikát, ahol esetleg túlbiztosítják magukat. Ez is egy megoldás, de akkor ugye feladod a középpályán azt a bizonyos emberelőnyt, úgyhogy ezen még el kell gondolkozni a vezetőedzőnek, csapatnak, mi az, ami nekik így ebből a szempontból a legfontosabb.
1: Még nagyon röviden térjünk a Newcastle-re is, mert ugye kibabrált a Liverpool-lal 2-2 lett a végeredmény, és azért egy nagyon szervezett, nagyon komplett csapatnak tűnik a Newcastle ez az első meccs alapján.
0: Még akkor is, hogy ez az eredmény nem egy győzelem és nem 3 pont, de ezt a Newcastle és a szurkolók már nagyon rég várták, egy ilyen intenzitású, egy olyan mérkőzést, ahol tényleg azt tudják mondani, hogy nem kevés pénzt fektettek be ebbe a csapatba, és egy Liverpoolnak ugye partnere volt még akkor is, hogyha otthon játszottak, és nagyon-nagyon érdekes, mert ugye hogyha csak azt nézem, hogy Anthony Elanga az szerintem lehetne egy atléta is, már olyan 100 méteres sprint, vagy 200 méteres sprint, nagyon brutálisan erős és jól felépítésű játékos, aki tud is még futballozni. Hogy ebből a szempontból nem láttam semmi olyan extrát, amire azt mondom, hogy most a Newcastle valami olyat csinált, amivel meglepte a Liverpoolt. Jól kiellemezte a Liverpoolt, fölvázolt az edző a csapatnak, hogy hol és milyen szempontokat tegyünk előtérbe. Ezt a csapat megvalósította, és azon kívül, ami nekem nagyon tetszett, hogy az utolsó percig, tényleg az utolsó percig, mert akkor tévedtek, nagyon jól álltak középen, jól álltak a védelembe, és elől érdekes módon, amikor labdát szereztek, akkor volt mindig megjátszható játékos. Ez persze nagyon sok mozgást igényel, és már úgy voltam az első félidő közepén, hogy a Newcastle ezt a tempót nem fogja tudni végigcsinálni, végigfutni, és nem. Az utolsó percben én úgy gondolom, hogy ez csak az én véleményem, és abszolút lehet, hogy kritika, nem kritika, inkább ilyen érzés. Én edzőként pláne az, hogy még hátra van 1 perc, 2 perc, ami működik, ahhoz nem nyúlok hozzá, és azzal foglalkozom, hogy pláne az, hogy vezetek 2-1-re, nyerjem meg ezt a mérkőzést, és én azt az utolsó cserét nem csináltam volna meg, mert azzal, vagyis a Liverpool nem nyomott annyira, vagy nem voltak olyan helyzetei, ami arra utalt volna az utolsó percben, történni fog valami, ezért nem szakítottam volna meg én edzőként a játékot. De ez csak egy személyes vélemény, ez nem kritika. Persze, hogyha 2-1 marad az eredmény, akkor mindenki azt mondja, hogy mennyire szenzációs volt. Pont arról akarok beszélni, hogy ezek egy ilyen edzői megérzések, meg ilyen sémák, amik a fejemben vannak, hogy általában még akkor, amikor a kezembe érzem a játék, és úgy érzem, hogy stabilak vagyunk, akkor én általában azt a stabilitást hagyom. Akkor, amikor kell, akkor persze hozzá kell nyúlni, de így ebből a szempontból azt mondom, hogy a sors érdekes és szép cintora, hogy a Liverpoolnak visszaadta azt a lehetőséget, hogy igenis egy döntetlen ki tudjon harcolni, amit meg is érdemelt.
2: 20:52 perc a pontos idő, László Csaba értékelte a Liverpool bajnoki rajtját, Newcastle-Liverpool 2-2, a vörösök utolsó gólját a 98. percben 11-esből Szoboszlai Dominik szerezte. Röplabdával folytatjuk a körkapcsolást, a címvédő Törökország ellen játsza második mérkőzését. a női Európa-bajnokságon szereplő magyar csapat. A helyszínen Virányi Zsolt erről is kérdezte a Vasas liberóját, Szalai Annát.
3: Telnek a napok, és most már túl vagytok az első mérkőzésen. Mennyire várja a csapat a törökök ellen? Lehet, hogy teltházas, teljesen más hangulatú meccset, ahol ráadásul a címvédő ellen játszotok, és hát nyilván itt mit lehet tapasztalatot szerezni, önbizalmat, mi a terv, mit tudtok egyelőre a törökök elleni meccsről?
4: Hát az egészen biztos, hogy nem lesz egy egyszerű meccs. Mindenképpen az lesz a legfontosabb, hogy élvezzük. Szerintem ez lesz a kulcsa, hiszen ha felszabadultan játszunk, akkor egyszerűen nincs veszítenivalónk. Élvezni tudjuk, abból meg csak jó dolgok születnek. Kulcsfontosságú lesz, hogy mennyire tudjuk elengedni, hogy mondjuk a top játékosaik...
3: Vargas, vagy éppen Gyűnyesz, aki nem átló, nem ütő, hanem ugye a center.
4: Igen, hogy ők éppen, hogyha pontokat csinálnak, akkor azt mennyire, milyen hamar tudjuk elengedni, az nagyon fontos lesz, mert már pedig pontokat fognak csinálni, viszont nekünk az a legfontosabb, hogy kihozzuk magunkból a maximumot, és hogy élvezni tudjuk.
3: Megfigyelhető volt az első meccsen is, hogy valami varázsütés azért megváltozott, ott a második játszma, talán a közepén kicsit hamarabb, amikor már 9 ponttal vezettek a lengyelek, és beállt például talán Kumpalis is. Tényleg az kellett, hogy egy kicsit, mit láttál te mondjuk kintről, hogy ott milyen volt a csapat, tehát hogy amikor mitől lett hirtelen mosolygósabb, azon kívül, hogy pontokat is persze szereztetek?
4: Szerintem inkább az, hogy picit hozzászoktunk a környezethez, a nagyobb szintű játékosokhoz, akik ellen ugye játszottunk. Ez nagyon nehéz volt, hogy ezt megszokjuk, hogy például nagyobb blokkok vannak, tehát támadásban azért nehezebb volt így befejezni a ütéseket. Szerintem az, hogy utána meg elkezdtük élvezni, az viszont tényleg kulcsfontosságú volt.
3: Milyen ez a csapat? 16, 17, 18 éves játékosokkal, a 20 éves már jó, hogy nem rangidősnek számít, és akkor van egy német Anettünk, aki meg azért világklasszis a maga 22 pontjával, például a lengyelek ellen is.
4: Igen, az biztos, szerencsénk van Anettel, nagyon sokat dob a csapaton, viszont a fiatal játékosok meg nagyon motiváltak, éppen emiatt viszont úgy gondolom, hogy meglepetést is tudunk okozni.
3: Ez a mostani edzés, a meccs előtti, mondjuk utolsó előtti, meg utolsónak is mondhatjuk, mert a meccs napján már csak nagyon rövid átmozgatóval. Itt mire helyeztétek a hangsúlyt inkább?
4: Próbáltuk a taktikát építeni, ugye a török válogatottra, vagy válogatott ellen. Igen, a védekezésünket próbáltuk nagyon átvariálni, például, ahogy az előbb is mondtam, Vargas ellen, vagy Vargasra, meg a többi ütőjátékosukra, úgyhogy ezen volt most a hangsúly a mai edzésen.
3: És még egy picit ugorva, azért fejben ilyenkor már a keddi németek elleni meccsre is fejben készültök, készülni kell, hiszen nagyon kevés idő telik el a török meccs, és aztán a délutáni, a keddi németek elleni, véletlenül roppant fontos meccs között.
4: Nem gondolnám, hogy most arra figyelünk, mert az első szám az természetesen a török meccs, majd amint lement ez a mérkőzés, utána fogunk arra koncentrálni, kevés az idő, de ezt be fogjuk tudni osztani.
2: Szalai Anna után következzen a 18 éves szélsőütő német Luca, a riporter továbbra is Virányi Zsolt.
3: 18 évesen milyen? Ráadásul ugye egy egykori válogatott kosárlabdázó lányaként itt az EB-n, a röplabda EB-n lenni, és hát nyilván a törökök ellen számolsz azzal, hogy majd biztos beállhatsz.
5: Számomra nagyon izgalmas, szerintem ezt az összes fiatal játékos nevében elmondhatom. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, és ilyen fiatalon részt vettünk így az első Európa bajnokságunkon. Örülök neki, hogy ilyen csoportba kerültünk, mert bár nagyon nehéz dolgunk van, fel tudjunk mérni a saját erőnket is, például a törökök ellen, akiket eddig csak tévében láttam, így azért nagyon izgatott vagyok, hogy játszhassak ellenük.
3: Van példaképed esetleg?
5: Hát nagyon szeretem a Vargas játékát, az átló játékát.
3: Hát azt hiszem azt mesélték, hogy 100-105 km/órás sebességgel üti meg a labdát, tehát már férfiasan, bivaj erősen. Mikor lehettek elégedettek, mikor lesztek elégedettek, mit lehet elraktározni majd abból a meccsből, mert hát furcsa úgy belemenni, hogy azért ott a játszma győzelem az igazából irreális cél.
5: Szerintem akkor lehetünk majd elégedettek, ha megbeszéltek alapján mindent sikerül majd betartanunk, és tényleg szívünket, lelkünket bele kell tennünk, hogy minél jobb eredményt érhessünk el.
3: Édesapád, akivel kezdtem, ő valamilyen harci tanáccsal, valamilyen gondolattal, mivel küldött ide el téged?
5: Édesapukám igazából csak pozitív gondolatokat osztott meg velem. Azt mondta, hogy mindent bele, és hogyha lehetőséget kapok, mutassam meg, hogy mire vagyok képes.
3: Nem emlékszem pontosan, hogy 99-ben, talán ő nem volt ott az Európa-bajnokságon a felnőtt EB-n, de lehet, hogy aztán rosszul mondom, ilyen mennyire szoktatok a röplabdáról is beszélni, ugye te Szombathely születésű vagy, de Békéscsabán játszol.
5: Elég gyakran szóba kerül a röplabdáról. labda, nem csak így a taktikai vagy a fizikai része, hanem így a mentális részeit, mint sportolónak. Ezekről így többet szoktunk beszélgetni, mert nyilván ő is élsportoló volt, és én is azt szeretnék lenni, szóval elég sokat segít ebben.
3: És jó tanácsok esetleg, fizikailag vagy mentálisan, mire figyelj ilyen tornán, ahol hát nyilván nem neked kell megváltani a világot, de bármikor kaphatsz egy olyan lehetőséget, ahol viszont azt figyeltem már talán a MEVZA tornán is, meg az Európa Ligában, hogy ott azzal a pár perccel is tudsz élni.
5: Igen, azt tanácsolta, hogy ha lehetőséget kapok, akkor éljek vele, és hogy tényleg mindent adjak bele.
3: Meddig juthat ez a röplabda válogatott itt az EB-n, a magyar?
5: Őszintén azt remélem, hogy minél tovább, mert én úgy gondolom, hogy van bennünk annyi erő, hogy tovább jussunk.
2: A mindössze 18 esztendős szélső ütőt, Németh Lucát hallották, a magyar női röplabda válogatott a címvédő, Törökország ellen játssza majd második mérkőzését az Európa-bajnokságon. A folytatásban itt lesz a Crystal Waters és a 100% Pure Love.
6: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
2: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Labdarúgás.
1: A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Kellemes vasárnap esti rádiózást mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. Augusztus 19-én és 20-án rendezték a németországi Münchenben a Hungasurf elnevezésű hullámlovas versenyt, amely a sportág magyar kedvelőinek minden évben pirosbetűs ünnep. Ezúttal a mindössze 14 éves, igen jól hallották, 14 esztendős Cser Noel volt a legjobb szörfös, de arról, hogy milyen is volt az esemény, a mai sportreggelben Szabó Szilvia és Erdei Márk kérdezte a Hungasurf egyik szervezőbizottsági tagját, Lotfi Peymant.
3: Beszélgettünk már veled itt élőben is, vagy személyesen a Nemzeti Sportrádióban, és mindig elmondod, hogy München annyira jó, kiváló helyszíne ennek a Hungasurf Opennek, hogy nyilván való volt, gondolom én, hogy idén is oda mentetek. Mennyire népszerű helyszín ez olyan szempontból, hogy hányan kíváncsiak a magyar szörfösök versenyére?
4: Hát először is képzeljétek el, hogy ez egy rendszer, tehát egy mesterséges pálya, úgymond, ami az utóbbi 10 évben vált egy opcióvá, hogy egyáltalán ilyen szörf komplexumokban szörfözzünk, hiszen azelőtt valahogy nem tudták még megoldani a technológiát, hogy ne, tehát hogy elérhető árban lehessen. Aztán azt kell tudni, hogy azért a szörfözés az nagyon nem a versenyről szól, hanem az leginkább a természetről, önmagadról, önkifejezésről.
5: Erről a szörfös feelingről, egyébként, amit a filmekben is láthatunk,
4: igen,
5: mondjuk.
4: Igen, tehát a holdponttól kezdve sorolhatnám. De azt kell, hogy mondjam, hogy 80%-ban az emberek egyáltalán nem a versenyszellem hajtja őket, hanem leginkább csak az, hogy űzhessék ezt. Ez egyébként egy fantasztikus élmény is, az, hogy ott a hullámok között van az ember, már csak úszkálva is. És akkor nem is beszélünk arról, amikor már csúszol a hullámon. De egy ilyen verseny, ez egy tökéletes alkalom arra, hogy összehozza a csapatot, a szörf közösséget, és azt találtuk ki, hogy egy olyan, és azért a Müncheni medencében hozzuk ezt össze most már másodszorra, mert ez egy tök jó találkozási pont a budapesti szörfösöknek, egy nagyon elérhető, hiszen 6-7 óra autóval, és a Európa más helyein élő, akár az Atlanti-óceán partjain élő magyar szörfösök, ők is vissza tudnak jönni, és akkor így félúton találkozunk minden évben. Relatív rövid rendezvény, tehát egy óceáni szörfverseny mindig hosszabb, hiszen várni kell a hullámokat, tehát ott van megvan adva egy várakozási időszak, hogy akkor hétfőtől péntekig, amikor jó hullám van, akkor mi versenyzünk. Itt elképesztően gyorsan lebonyolódik a dolog, hiszen egy óra alatt 128 hullámot kaptunk a főversenyre.
3: És most nem akarom elviccelni, de gomnyomásra jön a hullám, tehát itt úgy jön a hullám, hogy ti akarjátok, vagy ti beprogramozzátok?
4: Igen, hát ezt úgy kell elképzelni, hogy képzeljétek el, hogy egy hosszúkás olyan 2-3 focipályányi víztömeget, aminek az alja úgy van kialakítva, hogyha vízmozgás történne, ilyen hullámszerű, akkor az megtörik rajta. És ilyen point break-szerűen törik a hullám, tehát egyszer, ahol elkezd törni, ott elkezd haladni. És nekünk az a rész kell a szörfözősöknek, ahol letörik a hullám, az előtti rész meredek. Tehát ott egy ilyen falat képez, és hogyha mindig haladsz a fallal a letörés előtt, akkor mindig kapsz egy tökéletes vásznat. És megfestheted az útvonaladat. Tehát tulajdonképpen
3: már kérdezhetsz, ugye?
4: Hogy mit csinálsz a szörffel, akár lehet csak egyenesen menni, vagy kanyarogni, vagy egészen vertikális manővereket csinálni, kiugrási opciók is vannak, tehát hogy így nagyon, nagyon rá van bízva mindenki, hogy mit csinál. És akkor a zsűri azt nézi, hogy mennyire volt stílusos, radikális, performance az, amit csinált a szörfös, de nem az elejétől a végéig, akár csak az is lehet, hogy csinálsz két manővert, és akkor kapsz el egy nagyon sok pontot, vagy az is lehet, hogy csak végig krúzolod a hullámot, és egy közepes ponttal zársz.
5: És mennyi
4: igen, a kérdésre az, hogy valóban gomnyomásra, tehát mi egy olyan beállításon szörföztünk, ami olyan körülbelül 100-120 méteren keresztül halad a hullám, egy ilyen relatív nagyobb hullámméret, de ami pont nekünk, a mi szintünknek tökéletes, hogy fiúk és lányok is könnyen elkapták a hullámot, de aki akart, az tudott nagyon teljesíteni is, és a hullám vége felé pedig jön egy ilyen lezáró szekció, ami azt jelenti, hogy szembe érkezik veled egy olyan letörő hullámrész, amin lehet csinálni egy igazán radikális befejező manővert.
5: De ez, amiről beszéltél is most, hogy éppen mit figyel a zsűri egy adott versenyzőnél, mert látjuk itt a közleményben, amit kiküldtetek, hogy van olyan, hogy best air, az azt jelenti, hogy ki van a legtovább fönt a deszkán, vagy ez mit jelenthet? Meg a best style, tudom képzelni, hogy
4: igen,
5: az legszebb stílussal. A best vibe, az meg szintén az, hogy a legjobb érzést kiadja át, az igazi szörfös életérzést?
4: Na, elmondom, ez nagyon jó kérdés. Mi mindig ebben szenvedünk, hogy ugye annyira benne vagyunk, hogy nehéz olyan füllel gondolkodni, hogy mi az, ami laikusnak például új. Tehát minden évben nagyon szeretjük a fejlődést úgymond támogatni, hiszen hát tehát a magyar szörfösök, most azért nem a jamaikai bobcsapat vagyunk, de azért van hova fejlődni, és azért is egy nagyon kellemes és sikerélménnyel teli dolog ez, hiszen azt látni, hogy akár két nap alatt is mindenki jobb szörfössé válik, mert a hullámon eltöltött idő, az nekünk annyira kevés szeradatik meg, föl, aki Budapestről szörfözik, vagy innen utazik, hogy egyszerűen látni lehet, hogy napról napra mindenki jobb lesz. Na és akkor tavaly egy csőhullám külön speciális versenyszámot csináltunk, hiszen az a másik ilyen szent grálja a szörfözésnek, amikor a csőben van valaki, erről biztos hallottatok már.
3: Igen.
4: És a másik úgymond top trükk, amikor gördeszkaszerűen, félcsőszerűen így kiugrunk a hullámból. Uh-huh. Na most azért köztünk senki sem profi, tehát amatőr vagy jó szörfösök is azért nem úgy ugrálnak ki, hogy reggel délben este a hullámból, mert ahhoz kell sebesség, kell egy olyan tehát észre kell vett, hogy jön egy olyan szekció, tehát az óceánban azért az egy ritka dolog, kevésszer adatik meg. Viszont itt a medencében a helyiek csináltak egy olyan hullámbeállítást, ami egy ilyen rövid típusú hullám, tehát nem olyan hosszú, mint a versenyhullám, és rögtön jön benne egy air section, uh-huh. ami azt jelenti, hogy megfelelő sebességgel érkezve ehhez a részhez, egy tökéletes rámpát képez a hullámnak a lezárása. És akkor azt találtuk ki, hogy kifejezetten erre csinálunk egy ilyen olyan sessiont, ami egy ilyen workshop volt, tehát a helyi két legjobb szörfössel megbeszélve ők egy kicsit oktatgattak minket, hogy akkor hogyan is kell ezt elképzelni, és akkor volt egy óránk, hogy mindenki megpróbálja. És azt kell, hogy mondjam, hogy főleg a fiatalok, de a végére mindenki ki tudott repülni már a hullámból. Jó, azért nem egy méter magasan, de mondjuk olyan fél méter magasan már sikerült. Tehát ilyenkor mindenki úgy megy haza, hogy hát ez akkor csináltam egy ert, hát ez csodálatos. Uh-huh. És tehát megpróbálja a tengerben.
3: Nevettem, amikor olvastam a sajtóközleményetekben, hogy pár év csúcstámadás után Cher Noel megnyerte a versenyt, aki még csak 15 éves, úgyhogy adódik a kérdés, hát akkor hány évesen kezdte elő a szörfözést, hogyha itt már pár éve ostromolja a legjobbakat, szóval mikor lehet ezt elkezdeni, és a legjobbak mikor kezdik?
4: Hát az én kislányom 6 éves, és már teljesen otthonosan mozog, ugye először, tehát itt az alapoktól kell kezdeni, tehát először, hogyha van egy vízbiztonság, az utána már el lehet kezdeni pici hullámokban. És itt a medencében is van gyerek beállítás, meg ilyen bokáig érő kis gyönyörű kis hullám, ahol igazából leér az ember lába. Tehát,
5: azok lennénk
4: az
5: mi.
4: Az a fontos, hogy nem szabad túl hajszolni a gyerekeket, mert azért a víz az nem játék, és a hullám is tud ijesztő lenni, meg tudnak olyan szituációk lenni, amikor pillanatra megijedsz, pillanatra lent tart a víz alatt. Uh-huh. Tehát nagyon fokozatosan kell, nagyon-nagyon erősen a vízbiztonságra kell először törekedni, és arra, hogy csak jól érezzék magukat. És amikor magától rákapnak a gyerekek, hogy ezt nagyon szeretem, utána szépen lehet egyengetni az utat, de semmiképpen nem szabad így hogy akkor verseny, gyere, neked edzened kell, stb. Mert az már gyerekkorban is nagyon hamar úgymond ki tudja égetni a gyerekeket. Uh-huh. És akkor a Cser testvérek, ők Tenerifén élnek a családjukkal, és a szülők nagyon-nagyon szuportívak, de nem ilyen edzők, meg uh-huh. ilyesmi, hanem csak hagyják, hogy a gyerekek szeretnek
5: költözni,
4: akkor mind élvezzék. És a Noel meg Maxim, ők 2-3 éve bukkantak fel a másik, a portugáliai szörfversenyünkön, a HSF-en, Hungarian Surf Fest, és hát látszik rajtuk, hogy ilyen őstehetség kisrácok. Mm-hmm. Viszont a szörfözés ez pont egy olyan sport, hogy a tapasztalat rengeteget számít, és például ha valaki mondjuk nem is annyira atletikus, vagy nem is annyira sport értékben nem is annyira top, de olyan a tapasztalata, hogy egyszerűen megérzi, hogy hol jön majd a jó hullám, akkor az óceánban ő ezzel sokáig le tud győzni akár egy fiatal, tehetséges, jobb mozgású, ruganyosabb gyereket, ezért, hát hogy mondjam, azért most már Noeléken az látszik, hogy már sok éve Tenerifén egész évben szörföznek. Tehát az nagyon más, amikor ilyen fiatalon, amikor az idegrendszered még fejlődik, meg az izmok, és akkor rááll a szörfös mozgásra, az nagyon-nagyon nagy fejlődés, egy év is akár.
3: Uh-huh. Elmondom gyorsan, ugye a férfiaknál Cser Noel nyerte az Open-t, te Lotfi Pejman lettél a második, Rigler Miki a harmadik, a hölgyeknél Nemere Zsóka és Horváth Éva sorrendet látok itt. Említetted, hogy, vagy hát azt feltételezem, hogy azért a legjobb szörfösök nagyon sok időt töltenek külföldön, és ritkán találkoztok, és ez is emeli ennek a müncheni Hunga Surf Open-nek a jelentőségét, hogy ez az első, vagy az egyetlen alkalom, amikor így a legjobbak találkoztok egymással?
4: Hát igen, és igazából ez pontosan így van, ahogy mondod, és úgy találtuk ki direkt a versenyt, hogy ne legyen egy ilyen nyomás alatt, aki szörfözik. Ne legyen az, hogy jó, most nekem, tehát ne legyen egy izgulás, ne legyen egy kiesés, ne legyen az, hogy valaki kiesik egy selejtezőben, és aztán jön egy döntő, hanem ahányan voltunk, pont ugyanannyi hullámot kapott mindenki. 4 próbálkozás volt balos hullámon, ami azt jelenti, hogy felállás után balra mész vele, és aztán 4 próbálkozás volt egy óra szünet után jobbra. Tehát mindenki szépen körbe ment, úgymond magad ellen versenyeztél, ezért nem volt egy ilyen nagy verseny izgulás. Mindenki segíti egymást, mindenki támogatja egymást, mindenki örül, ha másik megy egy jót, és igazából mindenki a pontokat is csak azért csekkolgatta, hogy mennyit mentem, hogy akkor mit próbáljak máshogy.
5: Akkor igazából saját magadat szeretnéd legyőzni első körben.
4: Igen, és ebben a formátumban tulajdonképpen mindenki örül a végén, maximum saját magára lehet mondjuk valaki egy kicsit mérges, kár, hogy nem adtam be, de akkor majd legközelebb tudom én, többet gyakorolok, vagy egy kicsit jobban fejben rákészülök, de nincs az, mint egy kieséses ilyen torna rendszerben, mint egyébként az óceáni szörfversenyek, amik úgy néznek ki, hogy 4 a vízben vannak, 2 kiesik, 2 tovább megy, és akkor ilyen kieséses dolog. Azért általában ott a legvégén 1-2-3 ember örül, és a többiek mindig egy picit csalódottan mennek haza. Főleg, aki nagyon kompetitív. De ebben a formátumban ez egy ilyen jam, és így azt látod, hogy az emberek így egymás hátát így veregetik közben, meg így tényleg mindenki egymásnak örül. És képzeljétek el, hogy idén eredetileg az volt a terv, hogy csinálunk egy külön, egy international hítet, egy uh-huh. külön döntőt, amiben meghívunk mindenféle nemzetet, de hát idén valamilyen nagyon nehézkes volt a nevezéseknek a szervezése, mert nagyon sokan küzdöttek, nem tudtak eljönni, stb. És a külföldieknél is nagyon bizonytalan volt mindenki, ezért azt láttuk, hogy összerakjuk a magyarokat a külföldiekkel, hogy ezzel még jobban megindítsunk egy ilyen közösségfejlődést, uh-huh. és ez nagyon jól sikerült, úgyhogy jövőre már eredetileg is úgy fogjuk kitalálni, hogy egybe legyenek, hiszen ugye lehet, tehát ugye egyben láthatok ti is a végeredményt, hogy így mindenki egyben van,
3: igen.
4: De külön-külön értékeltük, hiszen nekünk muszáj egy magyar rankinget is tartjunk, tehát értékeltük külön a magyarokat, és akkor úgy igazságos, hogy külön a csak külföldieket is sorba raktuk, de az egész verseny ez egy nagy ranglistává alakult, és egyébként persze nyilván nem profik voltak a külföldiek, de volt egy-két nagyon jó szörfös közülük, és ez nagyon nagy büszkeség volt, hogy a férfiaknál például a top 3 az magyar lett.
2: Az elmúlt percekben a Hungaszörf elnevezésű Magyar Hullámlovas Verseny Szervezőbizottságának tagját, Lotfi Pejmant hallották. A Guns N' Roses zenél a folytatásban, majd a műsorajánlót követően a legfrissebb hírekkel megyünk tovább a körkapcsolásban. Maradjanak velünk a folytatásban is.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Szoboszlai Dominika 99. percben mentett pontot a Liverpoolnak. Szerdától már teljes kapacitással működhet a paksi erőmű. Folytatódik a kellemes nyári idő. Jó estét kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
3: Az angol Premier League első fordulójában a Liverpool 2-2-es döntetlent játszott a Newcastle otthonában. A vörösök egyenlítő gólját Szoboszlai Dominik szerezte 11-esből a hosszabbítás 9. percében. Szoboszlai és Kerkez Milos egyaránt végig játszotta a mérkőzést. A labdarúgó NB egy 5. fordulójában 2 mérkőzés maradt vasárnapra. A bajnoki címvédő Eto Győrben 3-0-ra kiütötte a Zalaegerszeget, így fellépett a tabella második helyére. Az ETE továbbra is kieső helyen áll. A keleti rangadón kiállítás 2 is, gól azonban 1 sem született. Kisvárda Debrecen 0-0. A két gárda 5-5 ponttal 8. illetve 9. Halász Bence 3. helyen zárta a férfi kalapácsvetők küzdelmeit a lengyelországi Hozsúfban zajló atlétikai gyémántliga versenyen. Az Európa-bajnok halász 79,44 méteres eredményével állhatott a dobogó alsó fokára, a kanadai Katzberg és a német Hummel mögött. 400 méteres síkfutásban Molnár Attila 44,68 másodperces idejével az 5. helyen ért célba. A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a Forma 1-es holland nagydíjat vasárnap Zandvoortban. Norris mögött a VB pontversenyt vezető olasz Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája ért célba másodikként. Az ő csapattársa, a szombati sprint versenyt megnyert brit George Russell pedig harmadikként. A futam a hazai közönség előtt szereplő 4-szeres világbajnok Max Verstappen első kör végén történt balesete miatt több mint 30 percet állt, s újrajtal folytatódott. Következik 2 hét múlva az olasz nagydíj Monzában.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Már több mint 40%-os a paksi atomerőmű termelése. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét, tájékoztatott a miniszterelnök a helyszínen. Magyar Péter beszélt arról is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, a kormány mindent megtesz, hogy a paksi atomerőmű további 20 évig gazdaságosan és biztonságosan működhessen. Holnap kapják meg az iskola kezdési támogatás első részletét a szülők. Az összeg mintegy 400 000 gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskola kezdési támogatás második 50 000 forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. Több civil szervezet is részt vesz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek kiválasztásában, emlékeztetett Hantosi István, a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának tiszás elnöke. A Társaság a Szabadságjogokért, a Magyar Helsinki Bizottság, a K-Monitor Közhasznú Egyesület és a Magyarok Világszövetsége tanácskozási jogot kap és közvetlenül segíti a bizottság munkáját. Az NVVH elnökének és elnök helyetteseinek személyéről várhatóan csütörtökön döntenek. A jövő héten megkezdi munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottság. Az első ülés szerdán lesz, közölte a Tisza frakció. Csőszi Attila, a vizsgáló bizottság elnöke emlékeztetett arra, hogy több 100 milliárd forint közpénz került a jegybank alapítványaiba, és a vizsgálatnak egyebek mellett azt kell feltárnia, hogy mi történt ezekkel a forrásokkal. A mustgáz veszélyeire figyelmeztetett a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet arra, hogy a must erjedése során felszabaduló széndioxid oxigénhiányt, rosszul létet, sőt akár fulladást is okozhat. A pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. Az extrém meleg miatt az idei szüret 2-3 héttel korábban kezdődik.
0: Közlekedés.
3: Erős a forgalom az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Balatonvilágos és Polgárdi közötti szakaszon a 87-es kilométernél baleset történt. Több jármű ütközött össze a belső sávban, az egy sávra szűkülő pályaszakaszon már legalább 8 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívül itt látnak az utakon, Írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
3: Holnap általában sok napsütésre számíthatunk, de északon több lesz a felhő, és arrafelé kisebb eső, zápor is kialakulhat. Többfelé feltámad az északi szél, a friss hajnal után 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Kellemes vasárnap esti rádiózás mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. A mai Körkapcsolásban egy sportággal biztosan nem foglalkoztunk, még pláne nem ilyen részletességgel, mint ahogy most jön a folytatásban. Szóval úszás következik, és visszatekintünk egy hétközbeni interjúra.
2: A mikrofonnál Elpap István, egy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és legalább ekkora szeretettel Márton Richárdot, friss úszó EB ezüstérmesünket. Már úgy friss, hogy volt átemel EB ezüstérmes, de ez most egy nem tudom, neked mennyire meglepő, de egy rendkívül jó érzésekkel tud visszagondolni az ember, mert az elmúlt egy-két évben azért nem rólad szóltak a hírek, most viszont 200 pillangón Leo Marchand mögött, de mindenki más előtt egy parádés ezüstéremmel zártad ezt a Saint-Denis-ben Párizs melletti Európa-bajnokságot. Hát szervusz, mennyire ünnepedett le benned ez a egészen kiváló, és nem tudom, téged mennyire meglepő végkifejlet.
3: Szia, és köszönöm a meghívást, illetve köszöntök mindenkit. Először is ugye úgy mentem már ki ugye az Európa-bajnokságra, hogy mindenképpen szeretnék egy egyéni csúcsot, és bennem volt nyilván egy ilyen kicsikét, hogy lehetne egy éremet is esetleg hazahozni, és igazából az utolsó percekig próbáltuk a felkészítést arra összpontosítani, hogy meglegyenek ezek a célok. Úgyhogy Vér Balázssal, ahogy tudtuk, összeraktuk ezt a szezont, meg ezeket a versenyeket, hogy mikre kell fókuszálni, mi az, ami jelentős vagy kulcsfontosságú abban, hogy ideig eljussunk, meg a felkészítésünket, illetve ez egy ilyen tesztelés volt az elkövetkezendő két évre is, hogy miben tudnánk előrelépni. Na most ugye az ellenfelekre is úgy készültünk fel, hogy tudtuk, mennyire erősek lesznek. Én egyébként személy szerint 1.54.9-et satszoltam mondjuk a középdöntőből való a döntőbe jutáshoz. Úgyhogy nem mondom, hogy ez sikerült, az azt hiszem 1.56.0 volt, egy kicsit elsatszoltuk, de amit akartam időeredményt, az tökéletes volt már a középdöntőben.
2: Helyre jó volt.
3: Helyre jó volt, igen, tehát a középdöntőbe való jutásnál én már nem szerettem volna egyébként Leon Marchand mellé jutni, mert tudtam, hogy milyen lesz a közönség, az olimpián ezt megtapasztaltam, úsztam vele egy futamba, és brutális volt a hangulata. Úgyhogy még nem volt.
2: De az demoralizál ilyenkor? Tehát ez azért brutális? Azért nem szereted?
3: Inkább azt mondanám, hogy még szerettem volna nyugodt környezetben.
2: Tudtad,

0: volt itt. Mindjárt beszélünk erről, de menjünk vissza oda, hogy a válogatás. Ugye ez nem volt mindennapos, Sós Csaba a következőt húzta, viszont exakt módon, még akkor is egy-két engedményt azért a finish betett, de jellemzően az előző világbajnokság 8. legjobb európai ideje, az volt a szint. Az egy nagyon magas szint, az VB középdöntős szint, és ez volt a belépő erre az ennek az Európa-bajnokságnak az előfutamaiba. És Márton Rihárdnak nagyon sokáig nem volt meg ez a szintje, annyira nagyon sokáig, hogy egészen a finishben Rómába sikerült aztán megúsznod. Voltak benned kétségek? Egyfelől, hogy meg tudod-e úszni, másfelől, hogy mi van, ha nem úszod meg, hogy esetleg akkor is ott tudsz lenni az EB-n, vagy azt mondtad, hogy megúszom és kész.
1: Igen, szóval előjáróba ugye már megkaptuk szeptemberben ezeket a szinteket, 2025. szeptemberében, nagyjából ugye Szingapúrtól pár hetet követően ugye volt egy...
0: Mit szóltál hozzá, hogy ez lesz a belépő az EB-re?
1: Valahogy sejtettem egyébként, mert bennünk is volt egy elégedetlenség ezzel szemben, hogy milyen eredményeket produkáltunk, de szerintem sok úszóban ott volt, hogy bárcsak lehetett volna jobb, hanem valahogy nem jöttek ki azok az időeredmények, és azon gondolkodtunk, meg szerintem a szövetségnél is, hogy mivel lehetne egyébként ezt így, hogy mondjam, a felkészítést egy kicsit megspékelni. Hogy legyen akkor egy követelménye az Európa-bajnokságnak, hogy már így lássák azt, hogy abban az évben, abban az adott évben az úszó hol tart. Na most ugye volt, aki már országos bajnokságon megúszta, volt, aki már a Mare Nostrum májusi versenysorozat alatt, én voltam szinte az egyetlen, aki Rómában tudott június 28-a valahogy úgy volt.
0: Hát lassan meg, gyűltek a szintes úszók.
1: Lassan gyűltek, igen, de ugye mellé még hozzátettek egy plusz új programot, az országos bajnokságnak egy teljesen más felépítését. És ugye bevezették a középdöntőket. Na most azon az országos bajnokságon, tehát az éven felépítését inkább úgy próbáltuk egyébként megtervezni, hogy az országos bajnokságom az még inkább ilyen erőálló képesség kihívás legyen. Tehát minél több szám, sűrítetve, még a saját számomat is.
0: Ott miket vállaltál, mert azt nem néztem meg.
1: 100 gyors, 200 gyors, 50 pilde, 100-200 pilde váltok. Na,
0: ki se jöttél a vízbe.
1: Hát konkrétan volt olyan, hogy végeztem a 100 gyorssal, és rá 8 percen belül már volt a 200 pillangó középdöntőm, ahol már 1.56 felett mentem, és meg is lepődtem, és mondta Balázsnak, hogy figyelj, ez nagyon jó volt. És másnap reggelre még mondta, hogy a váltót húzzuk ki, a 200 gyorsas váltót, mert ugye a honvéd csapatomnak nem volt elég ember ahhoz, hogy reggelre mást tegyenek be, de én mondtam ott is neki, hogy azt is csináljuk meg, mert szeretném, meg úgy szükség van rá, hogy kicsit így visszaépítsünk. Mert ugye azért mégis ez egy felkészítő verseny majd az Európa-bajnokságra. Ugye azt is elvállaltam utána még délután a 200 pildét, és mellette még a váltónak a döntőjét is, igaz 200 pillangon kikaptam pár századra, de nem volt bennem csalódottság, mert tudtam, hogy ez kelleni fog a későbbiekben majd a jövőre. És akkor onnantól kezdve egyébként a májustól kezdve folyamatosan építettük a programunkat, hogy hogyan nézzen ki az úszás is, milyen legyen a felépítése, és igazából már az első állomástól kezdve már tudatosan tudtuk, hogy hogyan kell leúszni, és ez egyébként sikerült is, nyilván időeredményben még nem nyilvánul meg egy ilyen, azért nagyon ritka az olyan úszó, aki egy egész éves alatt tudja azt az időeredményt hozni, szerintem nem sokan vannak így.
0: A Katinka de... egy évig, vagy igen. Két évig körülbelül ő csinálta,
1: hát, ez brutális volt. Igen, számára ez összejött. Azonban ugye mi próbáltunk reálisnak tűnni az minden ilyen helyzetben, hogy milyen idők jönnek ki, és meg voltunk elégedve, nem döltünk hátra. Nyilván akkor még jobban beleálltunk ezekbe az edzésekbe, versenyekbe, folytattuk tovább a munkát, és igazából tervezetten tudtam, hogy Rómába meg kell úszom a szintet, de nem volt bennem kételj ezzel kapcsolatban, hogy nem lesz meg, inkább így nyugtattam magam, sőt, még emlékszem, amikor mentünk oda a kórumba, ugye, ahol összerakják a futamokat, még a döntőre, és sétáltunk oda Balázsra, hogy figyelj, fordulómi rendben vannak, víz alatti delfin megvan, szerintem az sikerülni fog, állóképességem van, hajrázni is már úgymond tudok, így az elmúlt versenyek tapasztalatai alapján baromi edzéseket csináltunk, szerintem ez össze fog jönni.
0: Mi baj lehet,
1: igen, rajtot, hogyha elrontom, akkor egy óriási béna ember vagyok.
0: De azt még visszahozod.
1: Igen, hát

0: Igen, vissza lehet hozni talán. De hát ott is egyébként egy pár tizedre úsztam meg. Tehát, hogy megvolt utána a boldogság, és akkor volt egy két nap pihenő, utána rögtön beleálltunk az edzésekbe, és azt kell mondanom, hogy onnantól az egy újabb lendület volt számomra. Tehát, hogy nem volt ártalmas. Ott egyébként már, amikor lementem az első edzésre, már éreztem, hogy innentől kezdve az Európa-bajnokságra úgy kell fókuszálnom, hogy pénteki nap 200 pille. Csak az. Tehát, hogy volt előtte még egy 100 pillangó számom, ott is szerettem volna egy egyéni csúcsot úszni, az nem sikerült, de tudtam, hogy arra a pénteki napra, augusztus 17-ére nekem föl kell készülnöm. És azt kell mondanom, hogyha nem is sikerült volna érem, és csak az egyéni csúcs, már annak örültem volna. Tehát, hogy ez így abszolút összejött nekünk.
1: Ugye voltam már TEB-n második 200 pillangón, de az egy merőben más helyzet volt. Tehát egyrészt 2022, igen, ugye, tehát már 4 éve, másrészt Milák mögött. Mert akkor még ő is volt. És tehát az teljesen más nyilván, hogyha, mert most is volt két magyar, csak most és a másik most sem volt kisebb klasszis, mert Kós Hubert volt, de óriási különbség, most Kós mögötted volt, mert ő más távokon ette meg Európát ezen az Európa-bajnokságon, viszont volt egy Leo Marchand, óriási mezőny volt a 200 pillangó döntőjébe, menjünk végig ezen a döntőn, jó? Bent vagy a döntőbe, jó pályán vagy bent a döntőbe, bárhova nézel, körülötted korszakos klasszisai a jelen világúszó sportjának, de úgy mész oda, hogy én most itt egy dobogót szeretnék. Hogy építetted magad? Mert ez egyfelől a vízben is építeni kellett magad, meg a Marchand néző szurkolói, meg a Kós Hubert, meg a mindenki, aki ott van körülötted, hozzájuk is építened kellett magad.
0: Igen, tehát maga a VB döntőnek a felépítése, a világbajnokságnak a döntőjébe is, ugye tavaly rengetegen szereztek érmet ebből a futamból. Tehát azért úgy voltam vele, hogy hú, ezen a pályán is van egy világbajnoki érmes, ezen egy olimpiai érmes van, aranyérmes is van, tehát eleve egyébként maga nem kis emberek voltak, tehát ezzel valahogy nyugtatnom kellett magamat, és igazából amíg be nem értem ugye a kórumba, a döntőnek a kórumjába, addig nem éreztem azt, hogy valahogy meg tudnék nyugodni, azonban amikor láttam egy kicsit feszülve őket, akkor megnyugtottam magamat, hogy ők is valamennyire tartanak tőlem, tehát hogy ez amúgy ilyen presztízs probléma, hogyha én...
1: Azt mondtad, hogy már pedig ezek miattam feszültek.
0: Igen, valamilyen szinten
1: ezen
0: igen.
1: Jó, és akkor, pozitív hozzáállás.
0: És akkor ott egy picit így megnyugodtam, ugye odaértem már a rajtkőhöz, meghallottam a közönséget, amikor kihívták Marchandot, hogy újra eljött az a pillanat számomra, hogy jó, akkor megint szintén akkor ellenetek megyek, és szeretnék az úszótok ellen versenyezni. Úgyhogy a vízbe egyébként nyilván csak azt láttam, hogy Hubi hol tart, és illetve a Marchand hol tart. Most ugye az első 50 méteren már szinte látható volt, hogy Marchand teljesen más beosztásra
1: úszik. Itt az ezüstér megyünk.
0: Igen, tehát hogy akkor ott láttam, hogy jó.
1: Hogy mi heten.
0: Igen, mi heten, akkor az ezüstér megy a csata. És nyilván a Hubinál megláttam azt, hogy ugyanaz a taktika, ugyanaz van nála, ami előző nap is, ugye a középdöntőnél. Úgyhogy ez szerint próbáltam már ott abban a helyzetben is felépíteni a technikámat.
1: Tehát ugyanaz csak a hallgató kedvéért, hát, hogy bekezd. Iszonyatos. De ez neked nem volt rossz szerintem, nem?
0: Nem volt rossz.
1: Miután tudtad, hogy mi fog történni, tehát nem ért meglepetésként.
0: Igen, igen. Tehát van egy ilyen felállás, amit a Balázsról szoktunk megbeszélni, hogy üldöző vagy üldözött taktika. Tehát, hogy mi inkább most ő nagyon arra hajaz mindig, hogy üldöző taktika. Tehát akkor jön egy kis adrenalin az emberre, hogy akkor valamennyire elkapja az előtte lévőt. És nyilván azért a Kós Hubertnél az első száznál ugye láttam, hogy ez vissza fog esni. Már a végénél egyébként, de aztán még tartalékoltam egy nagyon picit. Ugye a felépítés az volt, hogy az utolsó 80 méterem legyen a nagyon erős, vagy amikor elkezdek hajrázni. És odaérkeztünk az utolsó falra, és láttam, hogy egy testhossznyi előnye van. De amikor feljövök a víz alatti delfinezésből, akkor egy ilyen pár csapásnyi. Tehát egy, másfél. Nagyjából amennyi előnye van. Úgyhogy...
1: Most a Kósról beszélünk.
0: Igen,
1: csak
0: a Kós Hubertről.
1: Azért voltak még ott a vízben.
0: Igen, csak
1: a Marchand, ő elő volt nagyon.
0: Igen, csak az a baj, hogy nem lehet túltekinteni. Yeah. Víz alatti delfin az, aminél ugye forduló után látja az ember, hogy jó, akkor a túlsó pályákon mennyire lehetnek előttem. De annyira nehéz egyébként pillangónál más pályákra tekinteni, de még maga az úszástörésnél is, hogyha felfordítja az ember a fejét, azzal már kiesik egy kisebb ritmusból. Úgyhogy ezt minél inkább minimalizálni akartam, mert azért én is voltam egy ilyen kicsit fejforgatós. Úgyhogy amikor esett vissza a Hubi ugye az utolsó 50 méter alatt, akkor elkapott az adrenalin fröccs, hogy na jó, akkor most kell még jobban megindulni. És az utolsó három kartempó volt az, amit hibásnak éreztem már ott a vízbe, hogy jó, most megálltunk az emelkedőnek annál részén, amikor már kezd egy kicsit visszaesni az ember, már nem bírja tovább tekerni a biciklit. Úgyhogy innen már csak igazából konkrétan könyörögtem magam, bírt ki. Aztán sikerült, hogy beértem, kinéztem oldalra, hogy látom a kis lámpákat, amik ott vannak a rajtkövön, hogy jelzik, hanyadik helyen vagyok. Nem láttam semmit se belőle, jó, mondom, gyorsan fejfordítás. Láttam, hogy 1.54.06 volt, vagy 1.54.08, most ez nekem annyira új idő, hogy még nem tudom be. 06. Igen, tehát hogy ez annyira új idő nekem, hogy még nem tudom felfogni, hogy egyébként majdnem 1.53.99. Úgyhogy...
1: 700-addal voltál a görög siszkosz előtt.
0: Igen. Na neki volt egyébként meg nagyon durva hajrája, és láttam, hogy második helyzet. Hú, mondom, ez baromi jó. Hát nyilván amúgy egy kicsi idő kellett, hogy felfogjam, és aztán még a Hubi is ott ordított nekem, hogy mit csináltál te ember, meg azt a mindenit, mekkora király vagy, és akkor igazából még őt kerestem, hogy hanyadik, aztán levették a táblát, de óriási boldogság volt, amikor beértem.
1: Hát kibekkelted, mert nem lehet azt mondani, hogy nem, mert amilyen szépen egyenletesen indult a felnőtt pályafutásod, az elmúlt egy-két évben valóban nem úgy sikerültek a dolgok, ahogy te eltervezted, ugye ebbe olimpia is beleesett, VB-k is beleestek. Mi volt ott a baj?
0: Szerintem maga a sűrűség, mert nem találkoztunk még ilyen helyzettel, meg szerintem az úszósport se itt Magyarországon nem volt felkészülve arra, hogy az olimpiai évében világbajnokságot, Európa-bajnokságot rendeznek. Tehát 2024 az nekünk egy oltári sűrű év volt, úgyhogy...
1: Mert a Covidot addigra hozták be teljesen, igen. Ugye? Mert ott elcsúszott minden.
0: Igen, de azt egyébként nem is értettük, és volt is egy fejvakarás, hogy akkor ez hogyan legyen összerakva. De úgy, hogy még az előtte a levő évben is 23 decemberében még elmentünk egy Európa-bajnokságra, egy rövidpályás Európa-bajnokságra. Tehát onnan 3 hónap múlva egy világbajnokság, rá egy másfél hónap múlva országos bajnokság, rá 2 hónap múlva Európa-bajnokság, és rá másfél hónapra pedig egy világbajnokság. Tehát ez annyira sűrű fél év volt számunkra, vagy inkább egy ilyen 8 hónap, 9 hónap, hogy kicsit nehéz volt ebből úgymond felállni, hogy hogyan is tekintsünk minden egyes versenyt, mert azért a világbajnokság alatt is februárban láttuk azt, hogy nem lesz túl nagy mezőny, tehát valamennyire lehet érmet szerezni. De nehéz volt felállni abból, hogy még egy decemberi rövidpályás Európa-bajnokságon is egy maximális teljesítményt nyújtottunk. Úgyhogy
1: hát meg ilyen közel egymáshoz a 25 meg az 50 méteres medence, nem vagyok úszó, de úgy el tudom képzelni, nyilván máshogy készülsz rövid pályára meg nagy medencére, szóval nagyon közel is volt egymás az a kettő, nem? Igen. Tehát az edzéseket is átállítani, meg nyilván pihenés is kell egy világverseny után, meg amúgy is karácsony, meg szilveszter van, szóval ennél bohócabb időpontban nehéz VB-t rendezni, mint
0: az. Igen,
1: a, mint
0: igen, az tehát az számunkra ilyen érthetetlen volt, de próbáltuk a legtöbbet kihozni mindenből, mert én nem szeretek visszalépni úgy versenyekről, hogy nincsen egy olyan komoly oka, ami akár sérülés, vagy mondjuk befolyás egy ilyen következő évre, ráadásul úgy, hogy a magyar csapatot nem úgy képviselni, hogy egy jó helyezést tudnék elérni. Tehát maga ezekről nem tudtam azt mondani, hogy nem indulok el. Úgyhogy azt a fél évet egy kicsit bánom, hogy nem hallgattam egy kicsit az eszemre, és inkább a szívem vitt el. Úgyhogy ez volt a legfőbb oka a 2024-es időszaknak. 25-ös évet pedig annak tudom be, hogy egyszerűen igazából túl későn jött ki az a formám, ami most meg egyébként pont jó időpontban. És egyébként nagyjából az időkön is látható meg maga a felosztásába is az ötveneimnek, hogy mi hogyan sikerült. Azonban 25-ös évre annyit tudnék így még pluszba hozzátenni, hogy nagyon jó volt az, amikor elmentünk esetleg ilyen világkupa versenyekre. Mivel rengeteg tapasztalatot szereztünk ott, ugye a két versenyidő közt volt nagyjából ilyen 5 napunk. Amikor ugye edzettünk úgy egy úszodában mindenkivel, tehát az, amikor az edzés napokat látjuk, hogy ki hogyan készül föl, akár egy Gretchen Walsh, akár egy Carson Foster, vagy akár a Hubieknál, mert egyébként volt olyan időszak, amikor a Hubieval is edzettem egy kicsit, tehát ezt is köszönöm neki, hogy amúgy edzhettem vele, még abban az időszakban. Ezektől így ellestünk ilyen pár stratégiai elemet, amit az edzésekbe be tudunk majd építeni, és be is építettünk. És innen tudom azt is, hogy a rövidpályás Európa-bajnokság már úgy sikerült jól, hogy tudtam ott is minden számban egyéni csúcsot úszni, illetve azért jó, hogy Európa-bajnokságon 5. hely rövidpályán, nem mondom azt, hogy nem számít sokat, de azért keveset se, és akkor ott voltunk úgy, hogy jó, akkor ezt a következő évre az 50-es medencére valahogy beépíteni. És ez egyébként valamennyire szerintem teljes mértékben sikerült. Annyi, hogy az éveleit ugye nem tudtam teljesen véghez vinni, azonban szerintem ahogy kellett, megcsináltuk.
1: Ugye Balázs, Virt Balázsnak már többször előkerült a neve. Ezt hogy kell elképzelni, amikor így a nagymenők is ott edzenek, megmondtad, hogy a Hubinak is köszönöd, hogy ott maga mellé, vagy maguk mellé vett, ilyenkor utána a Virt Balázsral összedugjátok a fejeteket, hogy ki mit látott, ki mit tapasztalt, és hogy ebből a saját felkészülési programodban mit tudtok beültetni?
0: Igen, a Balázs ugye, hát, ahogy le kell írnom az edzéshez való hozzáállás, hát ő inkább olyan, mint a Rocky filmekben az edző, tehát, hogy
1: na, szereti úgy... Kíváncsi vagyok, mit értesz ez alatt.
0: Tehát a nagyon nagy nagy szíve van, azt kell tudni. És szereti az emberből kihozni a maximumot, de úgyhogy az a fajta mentalitása, hogy a maximumot úgy hozzad ki magadból, hogy a saját határaidat úgy küzdöd le, hogy még te is büszke legyél magadra, vagy az ember büszke legyen magára, illetve hogyha nem is sikerül úgy az edzés, vagy az időeredményeket tekintve nem sikerül minden rendben, akkor igazából, hogyha látja rajtad, hogy mindent megtettél érte, akkor onnantól te nem léptél hátrébb, vagy nem csalódás az, hogyha mindent megtettél érte. Úgyhogy nagyjából így tudnám leírni a Virt Balázst edzői munkája szempontjából. Az, hogy hogyan beszéljük meg ezeket, hogy ki mit látott, miket tapasztalt, nyilván én vagyok a versenyző, aki átéli ezeket az edzéseket. Nyilván, hogyha minél inkább beledöglök, és minél jobb időeredményeket tudok kihozni már ott edzésen, vagy hogyha van egy ilyen kis pihenős fajta rendszer, ami éppen hiányzik nekünk az edzés módszerből, akkor azt így bele tudja illeszteni. Mert azt látja, hogy az hasznos, és lehet belőle építkezni.
1: Láttad, a saját szemeddel is láttad Kapás Boglárka üzenetét, amit a Virt Balázsnak írt, hogy jó taktika, ismerős, mások rend, kedvér, Kapás Boglárka, hogy nem 200 pillangón volt világbajnok, tehát pontosan ugyanezen a távon, egyébként egy fantasztikus finish után, anno Kwangjuba, ha minden igaz.
0: Igen.
1: Ez mit szóltál, amikor...
0: Hát igazából van egy ilyen közös csoportunk, ahol velük is így szoktunk beszélgetni, és láttam már a szám után is, ugye miután megvolt az eredményhirdetés, minden felvettem a telefonomat, és akkor hosszas beszélgetések, ilyen telefonhívások után ugye láttam az üzeneteket, hogy miket beszéltek csoportokba, és láttam a Bogi üzenetet, és mondtam neki, hogy köszönöm, de ugye értettem a célzást, tehát nyilván egyébként ugye Balázs erre hajaz, hogy
1: üldöző volt, hogyne. Hát aztán valakinél nem feltétlenül üldöző az ember, gondolok itt például Milák Kristófra, nyilván róla is majd váltunk pár szót, de csak a hírek után, mert mindjárt jönnek a hírek. Na, ezt még megkérdezem, hogy ugye hát fél távnál vagyunk Párizs és Los Angeles között, azért ez az olimpiai ciklus már egy normális olimpiai ciklus, tehát itt már nincsen VB-EB rövidpályás, ez az amaz egy kupacba, tehát normálisan lehet készülni. Ugye ez csak egy EB, ezt mindig rögzítsük, hogy azért a világbajnokság az több, az olimpia meg nyilván a legtöbb. Ez a lépcsőzetesség, ez most hogy néz ki neked a következő két évre? Ez egy jó ugródeszka minden esetre, ez az EB, szerintem így neki lehet futni azért az olimpiai felkészülésnek.
0: Ami is ilyen plusz öröm volt ebben az egészben, hogy azt látjuk, hogy nem haladunk rossz úton. Tehát, hogy ezt a felkészülést már úgy betudhatjuk, hogy egyéni csúcs, jól telt az időszak, ebből tudunk építkezni a következő két évre, és ez az, ami önbizalmat adott nekem is, meg boldogságot, hogy van miért küzdeni. Tehát újra látom magam előtt, vagy a szemem előtt, hogy Los Angelesbe, ugye nekem az nagy álmom volt a Párizsinál, hogy bejussak egy döntőbe, és ott legyek a legjobbak között. Helyezést nem számítva, mert arról nem szeretek beszélni, de azonban a legjobb nyolcba bekerülni szerintem minden egyes olyan döntőt, sokszor visszajátszanak, és hát ha ott van a nevem, meg tudom, hogy én ott úszok, az számomra egy nagy élmény lenne.
1: Meg ahhoz már úgyis egyéni is közeli idő kell.
0: Igen.
1: Egy olimpiai döntőt azt mondjuk azért nem dobják.
0: Igen, az nem dobják
1: az ember után. Jó van. Na, hát nincsen kétségeim, Los Angeles-ig sok mindent kell tenned, hogy ott legyél abban a nyolcban, de ott leszel, ha így folytatódik, mert ez most egy edzőnek, versenyzőnek ez egy elég jó visszaigazás szerintem, egy egyéni csúccsal szerzett Európa-bajnoki ezüstérem. Márton Rihárddal beszélgetek, a Saint-Denis úszó vizes Európa-bajnokság egyik magyar hősével. Menjünk egy picit vissza az időben, nem is a nagyon picit, ugye 27. évedben vagy, ősszel töltött be 27-et, 9 évvel ezelőtt, hogy ismerte meg a te nevedet mondjuk az ország, azon az ominózus Indianapolis-i junior világbajnokságon, ahol, amire nem feltétlenül figyeltek volna annyian, csak miután a budapesti vizes VB után Milák Kristóf feltűnt, Németh Nándor a váltó bronzérmével berobbant, és ők mind ott voltak, mert nagyjából a te korosztályod, és hát ott szépen oda is csaptatok a világnak többek között mondjuk váltó aranyag formájában. Milyen emlékeid vannak hát ugye akkor voltál 18 éves, és mondjuk Milák Németh Nándi is köbben hasonló. Milyen volt a 18 éves Milák Kristóf, milyen volt a 18 éves Németh Nándor, és főleg milyen volt a 18 éves Márton Rihárd?
0: Hát először is nagyon fiatalok. Nem mondom azt, hogy túl sok tapasztalatunk volt ugye világversenyekről, ilyen BB-ről, főleg nekem. Azért a srácoknak megvolt már a kezdőlöket egy budapesti világbajnoksággal, ugye a Németh Nándornak és Milák Kristófnak.
1: Ugye Milák ott 100-on lett ezüstérmes, senki nem tudta, ki ez az ember, és hirtelen 17 évesen második lett, Németh Nándi pedig a 400-as gyorsváltóval lett bronzérmes, ami szintén egy fantasztikus eredmény volt.
0: Igen, az fantasztikus eredmény volt, és gyönyörű időket is úsztak már akkor. Ugye azért egy ilyen világbajnokságra ugye kiutazik egy ilyen csapat, hogy már van két darab világbajnoki érmes.
1: Felnőtt
0: még hozzá. Szerintem meglepődött egy kicsit ugye ott a mezőny, hogy már egy ilyen ifjúsági csapatunk van, és maga ugye megelőzte már egy netanyai Európa-bajnokság. Igen, ifjúsági Európa-bajnokság, és már ott is egyébként elég jó időket úsztunk. Úgyhogy megvolt a kezdőlöket, és ugye ez a váltó érem, ami nekem sikerült, ugye 400-as gyorsváltóba, 400-200-as gyorsváltóba. Hát először is ugye 400-as az egy óriási meglepetés volt számunkra, hiszen egyes pályára kerültünk, ha jól emlékszem. Tehát, hogy annyira a szélén voltunk reggelről, hogy az is csoda volt, hogy bejutottunk a döntőbe, és akkor így úgy voltunk vele, hogy jó, hogy ilyen negyedik hely lesz, mert azért eléggé nagy országok vannak, ugye. Oroszország, Egyesült Államok, azért a britek, olaszok, mindegyiknek remek úszójuk volt 100-on, azonban mi nekünk nem volt speciálisan 100 gyorsos úszónk. Ugye akkor derült ki, egy nagyjából a váltó formájába, ugye csak a Németh Nándor volt, akit tudtunk, hogy egyébként egy brutálisan jó úszó. Úgyhogy az országos csúcstartott Németh Nándort beraktuk, az akkori országos csúcstartott Németh Nándort.
1: Igen, azóta változott néhányszor.
0: Néhányszor, igen. Ugye beraktuk utolsó embernek, a Milák Kristóf ugye akkor volt még, nem tudom pontosan milyen idővel, de ott is egy elég combos idővel váltott valakit, szerintem engem igen, én voltam a második ember, és mellette még ugye a Barta Márton volt, aki már sajnos abba hagyta az úszást, és eléggé más tevékenységeket folytat. Úgyhogy az egy óriási meglepetés volt számunkra, hogy aranyérmesek voltunk. Nyilván azért ez nagy lendület volt az első naptól kezdve, hogy már ifjúsági világbajnokként mehetek oda számokra, és az akkori edzőm is mondogatta folyamatosan, hogy innen már nincsen veszíteni valód, mert már nyakadban van egy érem. Tehát innentől lentebb nem mehetsz, csak föntebb. Ugye már nyilván egy ilyen szintről. Úgyhogy így álltam hozzá a számokhoz is, a 200-as... Igen, sima 200 gyorson, az még nem csak a váltó volt. Sima 200 gyorson álltam oda egy döntőre, sikerült eljutnom döntőig, ott hatodik lettem, és a 4x200-as gyors váltó az azt hiszem utolsó nap, utolsó előtti nap volt.
1: Az meg még egy arany volt,
0: és ott pedig a Holló Balázzsal egészült ki a csapat, ugye akkor még a Milák Kristóf, Németh Nándor volt a másik tag.
1: Hát így kell felnőttbe megérkezni. Na de ami miatt aztán végképp megismerte a nevelet az ország, az volt, hogy csatlakoztál Milák stábjához, nem, nincs rá jobb szó, edzőpartnere lettél, de hát persze úgy lett edzőpartner, nem csak azért dolgoztál, hogy Milák jobb legyen, meg komfortosan érezze magát az edzéseken, bár az ő esetében azt hiszem ez is fontos volt, hanem hogy te is profitáljál ebből. Hogy emlékszel vissza erre az időszakra? Ugye ez Párizs előtti időszak.
0: Igen.
1: Jó, még egyel Párizs előtti.
0: Igen,
1: tehát
0: igen.
1: Körülbelül
0: sőt, ez
1: négy
0: meg a Tokió.
1: Tokió, bocsánat, Tokió előtti. Tokió előtti. Igen.
0: Ugye ez 2019-ben történt, ahol egy időre két hónapra, három hónapra abba hagytam az úszást. Ott több magánéleti gond is volt. Úgyhogy én úgy kaptam meg ezt az üzenetet, hogy már hazaértek Selmeci Attila báék, nem Szingapúrban, Dél-Koreában volt, Guangzhou-i világbajnokságra érkeztek haza, és akkor...
1: Hát ott döntötte meg Phelps.
0: Igen,
1: ott döntötte meg. Űrvilágcsúcsát.
0: Igen, és akkor ott döntötte meg a világcsúcsát, aranyérmes lett, hazaérkeztek, és akkor rá pár napra felhívott engem Selmeci Attilabá, hogy mit szólnék hozzá, hogyha Milák Kristóffal edzenék, így egészen az olimpiáig, ugye akkor
1: még 2020. Akkor még úgy volt, hogy 20-ban lesz. Ja.
0: Igen, 2020-ban fogunk majd akkor versenyezni. És akkor úgy voltam vele, hogy jó, persze, mert akkor legalább van egy új célja az úszásomnak, vagy a karrieremnek, hogy valamivel kiegészítsem. Mert ugye abban az időszakban nagyon nehéz volt bekerülnem a felnőtt úszó válogatottba.
1: Ami Kenderesi is volt.
0: Kenderesi is volt, ha csak a 200 pillangot tekintünk. Ugye Cselaci is még úszott, persze. Akkor még a Bicó Bence is, ő volt a következő ilyen, úgymond szánysegéd, aki becsatlakozott a csapatunkba később.
1: És ugye, a 200 pillangó úgy szólsz a Magyarország volt, lenne 4x200 pillangó, ott senki másnak nem osztottak volna lapot.
0: Hát ott aranyére minden egyes szám volt, tehát hogy az annyira erős volt Magyarországon, hogy az világszintű volt.
1: Csak nincs ilyen szám.
0: Csak nincs ilyen szám, igen. Ugye a 200-400 gyors is teljesen foglalt volt, a váltók is, tehát sehol nem tudtam bekerülni, csak úgymond töltelék voltam országos bajnokságokon, és én meg tudtam, hogy egy kicsit többre lennék itt hivatott, de nem jön ki belőlem az az eredmény, és nincsenek olyan körülmények, nem vagyok olyan körülmények között, ami adott lenne ebben a fejlődésben. Úgyhogy emiatt volt az, hogy egy időre abba hagytam az úszást, jött ez a megkeresés, és nyilván az volt a főbb szempontom, ugye, hogy segítsem a Kristófot, ugye az minden egyéb felkészülésébe, a szárazföldi, a vizes edzéseken, és eleve egyébként nagyon jó barátok voltunk abban az időszakban, úgyhogy ezekkel szép emlékekkel gondolok vissza minden egyes alkalommal, de nem volt számomra az így tekintélybe, hogy jó, akkor én most ebből mit tudnék profitálni, hanem inkább csak az ő segítsége.
1: Hát azt tudjuk, hogy végül is olimpiai bajnok lett, és majdnem 100 pillangón is.
0: Igen.
1: És most közelítette meg legközelebb azt az idejét 100 pillangón, amit Tokióba úszod, hát ott még volt ugye Dresszel. Milyen figura Milák Kristóf? Szerintem a legtöbb, ugye azt mindenki tudja róla, hogy nem szeret a nyilvánosság előtt létezni, és mindenki a csodájára járt, hogy most itt Szent-Denisben biztos nagy megkönnyebbülés volt persze neki, hogy nem csak nyert, hanem jó időkkel nyert, meg a váltóba fantasztikusan úszott, tehát ez nyilván egy oda-vissza folyamat, és most nyilatkozott itt-ott-amott egy-két napig, de hát nyilván te teljesen máshogy ismered, hiszen nem véletlenül mondjuk téged hívtak fel, vagy téged kértek fel, hogy csatlakozza ahhoz a csapathoz, amelyben Kristóf még Toki előtt edz. Mondtad is, hogy jó nexus tápoltatok egymással, de mitől más ő, mint Kós Hubert?
0: Hú, hát azt tudni kell, hogy egyébként az úszós csapatban nem igazán vannak egyforma emberek.
1: Ja, világos. Csak most direkt a legnagyobb királyokat kérdeztem.
0: Igen,
1: az is érdekes, hogy Pápai Olivér milyen srác, de azért az, hogy Milák Kristóf milyen, az talán többeket érdekel pillanatnyilag.
0: Igen, hát Milák Kristóf milyen fajta ember? Ennél jobb kérdést egyébként nem kapottam volna. Nehéz megfogalmazni, mert a Kristófnak egy olyan egyénisége van, amit én ismertem, nyilván az, hogy felém egyébként folyamatosan nyitott volt, meg folyamatosan egy hullám mond pendültünk. Ezt egyébként sajnálom, hogy már nincsen meg. Nyilván ezt az új formáját tiszteletben tartom, hogy milyen jelenleg. Nem is szoktam egyébként zavarni, akár versenyen, akár edzések alatt is. Hogyha egyébként olyan van, akkor szívesen beszélgetek vele bármiről, amilyen adott téma lenne, vagy amivel megkeresne. De a jelenlegi...
1: De most tőle függ az, hogy milyen a nexus.
0: Persze, az tőle függ, de egyébként úgy vagyok vele, hogy már ami 2023, 22-ben, 21-ben volt köztünk kapcsolat, azon úgymond én már túl vagyok, mert mert nem azt mondom, hogy szükségem van rá, mert egyébként nagyon jó volt az, amikor mi együtt edzettünk, nagyon jó volt versenyeken is, hogy ott volt mellettem, mert az egy kisebb ilyen magabiztosságot adott, hogy ő lesz az, aki aranyérmes lesz, és akkor én vagyok mellette, aki próbálkozik ugye folyamatosan odaérni mellé a dobogóra. Illetve azért mégis csodálatos volt akár célbaérkezésnél megcsodálni azt az időt, amit úszott. Úgyhogy igen, ezt így leírni, hogy milyen volt vagy milyen az ő személyisége, milyen maga Milák Kristóf, ezt nem tudnám így leírni pontosan, hogy milyen lenne.
1: Hát öntörvény, azt tudjuk. Öntörvény, tehát azon különösebben is titok. Ugye Milák Semeci Attilával készült még hát Kwang Ju idején, meg utána is, aztán pont Wirth Balázzsal, és aztán utána Párizs előtt, akkor már senkivel jobbára, illetve Szabó Álmossal adott esetben, aki most is az edzője. Ezt te hogy élted meg, hogy például Wirth Balázs, aki aztán azért nyilván kötődsz, hiszen most is ő a mestered, és hogy köztük ez a törés így végbe ment a Párizsi olimpia előtt?
0: Hú.
1: Meg Wirth Balázs, hogy élte meg? Nyilván ezt tőle kell megkérdezni.
0: Igen. Hát a Balázsnak ugye, hogy is mondjam, én nem tudom, hogy mi volt köztük az a pont, aminél ez így megtört. Tehát, hogy ez ilyen örökrejtély marad, hogy mi az, amit az egyik fél sértésnek élt meg ebből a szempontból. Nyilván egyébként a híreket egyébként félre lehetett néha érteni, hogy mire gondol az ember, csak ugye, ami megjelenik a címlapon, hogy egyébként ki hogy gondolkodik, akkor nyilván a kommentelő nem olvassa át, vagy nem lát a másik fejébe, hogy mi történik. És így eléggé sok negativitás keletkezik ezekből. Tehát az ő körülötte lévő híreknél például olyan is volt, hogy amikor mi lementünk még olimpia előtt edzésre, akkor mi hírekből tudtuk meg azt, hogy hol edz. Mert ugye úgy volt, hogy akkor nem megy edzésre, de egyébként tudtuk, hogy valahol úszik, csak nem tudtuk, hogy hol. Most nyilván a
1: Wirth Balázs...
0: Igen, meg hogy mit. Tehát a Wirth Balázs esetében úgy, hogy 5 sportolója van, abból 4-el kell foglalkozni, akkor most 4-et eldob, vagy 1-el fog foglalkozni. Tehát, hogy azért ezt a dilemmát szerintem mindenki tudja, hogy ilyenkor mi a helyes. Akkor a 4-el foglalkozni azt a másikat, meg hát, hogyha nem akar edzeni vele, hát akkor nem edz vele. Tehát akkor nem áldoz fel mindent egy emberre. Meg nyilván itt az ilyen bizalom kérdése is, hogy kivel milyen a kapcsolata. Most a Balázs sok mindent áldozott föl rá, szerintem. És ránk is. Minden egyes versenyzővel úgy foglalkozik, mint hogyha egy saját gyereke lenne. Ez szerintem nem lehet a versenyző hálátlan ilyen szembe. Tehát, hogy nekünk ugye az a dolgunk, hogy megjelenjünk edzésen, elvégezzük azt a munkát, és hát igen, ebből a szempontból ő egy olyan személyiség, amit öntörvényűnek nevezünk. Ahogyan mondtad is az előbb. Úgyhogy így tudnám megfogalmazni ezt a helyzetet.
1: Szerinted ez a mostani Európa-bajnokság, mert azért itt egy kicsit ilyen új Milák Kristófot láttunk, vagy ismertünk meg. Szóval szerintem itt nála is átszakadt valami, hogy de jó, most mondta is, hogy most már megint van kedvem úszni, mert azért ez mindig nagyon fontos, ugye nála. Ez mennyire tereli őt vissza, biztos nem lehet már visszaterelődni a Tokió előtti évekre, de mondjuk, hogy Los Angelesnek ne úgy fusson neki, mint Párizsnak, és akkor teszek egy zárójelet, mert ugye tudjuk, hogy Párizsban persze olimpiai bajnok és olimpiai ezüstérmes volt, de én emlékszem arra, hogy Tokió után nyilatkozta azt Sós Csaba, hogy még ő beszélte le Milákot, hogy te csak úszd a 100 meg a 200 pillangót Tokióba, még nem voltál olimpiai bajnok, majd most leszel, és majd Párizsban ott végúszhatod a teljes étlapot. És akkor mondta a Sós, hogy hát ebbe 4-5 érem benne van. De nem lett 4-5 érem, mert ott más volt már a felkészülés. De most Los Angeles előtt, ha nem is lehet reprodukálni azt, ami Tokió előtt volt, de így ezzel az újra kicsit éhesnek tűnő és lelkesnek tűnő Milák Kristófnak, vagy tőle te személy szerint mire számítasz Los Angelesben, ha ezt így sikerül prolongálni Los Angelesig, ezt, ami most van, és nem lesz benne újabb törés?
0: Hát nézzük ugye számról számra, ugye egy 100 pillangó esetében, hát most a világ egyik legjobb ideje van, tehát azt tudjuk, hogy ez egy aranyéremre képes, 200 pillangón nem tudom, mert ugye utoljára...
1: Most nem is úszott 200-at egyáltalán.
0: Igen, tehát ugye az most jelenleg nem tudom, hogy milyen fázisban áll neki, hogy most azt szeretné újra, vagy megunta, hogy a felkészülés az nem passzol-e neki. 50 pillangó az erős. Tehát az olyan sprint szám, amihez 2 méter magas, 120 kilónak kell lenni, ezt most mondtam valami, és abból 118 csak izon. Tehát, hogy általában ilyen emberek állnak oda. Na most ő ezt
1: És még Lutri is.
0: Igen.
1: Emellett.
0: Igen, tehát maga úgy ezt a szabályt egy kicsit így körbejárta, így is azt hiszem 5. vagy 4. lett, tehát ez gyönyörű eredmény. 4. is lett 50 gyorson. Ahhoz is egy ugyanilyen alkatnak kell lenni az embernek. Ott van a 100 gyors, amivel most jelenleg 4.-5. idő. Ugye maga ugye a világon. És mellett ott van a 200 gyors, amiből még szintén nem indult, ami lehetne főszáma. Úgyhogy csak az is állóképességi munkát követel. Tehát, hogy ebből így összevetítve az egészet, most annyit látok, hogy maga a 100 pillangó az, ami biztos arany. Uh-huh. Illetve, hogyha egy 400-as gyorsváltóba beleáll ugyanúgy, úgyhogy...
1: Mondjuk a 400-as gyorsváltónál a biztos aranyat kijelenteni.
0: Jó, aztán... nem.
1: Az egy kicsit...
0: Ami komolyan...
1: De konkrét éremessé.
0: Konkrét éremessé, igen. Tehát ez nem mondom, azt nem lehet biztos aranyra mondani.
1: Gondoltam, hogy nem arra gondolsz, csak azért gondolom, pontosítsuk.
0: Igen, meg hát ott azért a másik 3 embertől is függ, illetve akik úsznak majd délelőtt. De igen, tehát így felépítve ezt az egészet, egy úgymond... Nem mondom, biztos aranyra akkor meg. De éremeséhez közel lenne egyébként ott 100 pillangon. Ez a felkészülés pedig ugye mind a Szabó Álmoson múlik, részben nála is, tehát ő az, aki tudja befolyásolni az edzéseket, meg ő hogyan áll hozzá Kristoffhoz ebből a szempontból. Úgyhogy az ő munkájukon múlik az egész.
1: Váltók. Hát itt már sokszor jöttek elő a váltók itt-ott, mert Indianapolisról is beszéltünk, meg hát a felnőttként is váltóban vannak Európa-bajnoki aranyaid, meg ez a mostani 400-as gyorsváltó, ami egy fantasztikus történet volt ezen az Európa-bajnokságon, de azért ennek van egy ilyen múltja is, hogy Németh Nándor is, Kós Hubert is többször itt-ott-amott finoman jelezték, hogy hú de jó lenne, ha Milákot sikerülne rávenni, hogy váltót ússzon, mert van egy döntőre, esetleg éremre esélyes váltónk, úgy pedig lenne egy aranyéremre esélyes váltónk, mondjuk egy Európa-bajnokságon, és lőn. Mert ez történt úgy, hogy ugye aznap derült ki, hogy Milák Kristóf egyáltalán ott lesz a váltóba, úgy megnéztem volna az emberek arcát, amikor ez kiderült. Te ezt mennyire követted nyomon? Tudom, hogy neked ott volt a 200 pillangó a gondolataidban, de nyilván azért te is láttad ott csapaton belül, hogy mi a helyzet.
0: Igen, azért ez nagy feszültséget okozott. Úgy mondom már megint, hogy egy Milák Kristófról úgy terjednek a hírek, ahogy. Ugye abból volt a probléma eddig, hogy nem indult a világversenyen, most meg ugye az volt, hogy akkor váltóban nem indul, és inkább amúgy azt nem értettem úgy maga az úszócsapatban, nyilván a váltó, hogyha az lenne az én egyik főszámom, akkor csak azzal foglalkoznék, hogy akkor a legerősebb csapatot összeállítani. Mondjuk valamilyen szinten egyébként a Hubinak a nyüstölés az bejött. Remélem, hogy nem kell még egyszer
1: egy ilyen jobban örült, mint az egyéni aranyainak. A váltó aranynak. Teljesen oda volt. Nagyon jó volt nézni.
0: Igen, annak nagyon örült. Úgyhogy én ezt mondtam a többieknek is, hogy figyeljetek, eddig az volt a probléma, hogy nem úszott, most meg az, hogy váltóban nem úszik, most akkor következőre a budapesti VB-n mi lesz a probléma, hogy nem megy kinyilatkozni? Tehát,
1: de még ki is ment.
0: Még ki is ment nyilatkozni. Jó, most mondjuk egy ilyen sajtótájékoztatóra, vagy bármi ilyesmi, nem éppen pont egy kamera elé. Úgyhogy én ezt így mondtam a többieknek, hogy maradjunk annyiba, hogy örüljünk, hogy vízben van, és akkor majd talán az Európa-bajnokság, hogy sikerül neki, akkor majd látjuk azt, hogy lehetne megközelíteni, vagy próbáljátok meg ezt a tervet egyébként felépíteni. Most nem is tervet, csak majd, ahogy szeretnétek egyébként, közöljétek vele. Nem tudom, hogy milyen formában ment végig ez a beszélgetést, én erről semmi hírt nem tudtam, sőt, én kim voltam a döntőnél, én ott tudtam meg, hogy a Kristóf az úszik ott. Úgyhogy számomra nagy meglepetés volt, és hát igen, tehát van, aki azt mondta, hogy délután 2-kor tudta meg, mielőtt még lefeküdt aludni például Németh Nándor, a Kós Hubert pedig délután 4-kor tudta meg az
1: amikor
0: egyik.
1: Amikor fölébredt.
0: Tehát voltak ilyen vegyes gondolatok, illetve Jászó Ádám is azt pont evéz.
1: Ja, neki meg ezzel múlt, hogy nem úszott döntőt, ugye? Igen. Mert ő lett volna.
0: Igen, mert valójában ő lett volna.
1: Viszont így Európa bajnok, mert annak minősül a délelőtti úszásával, igen. Akár csak Kós Hubert.
0: Hát én úgy tudtam meg, hogy egyébként ő lelátón ült előttem, és akkor, hogy ő fog keresztül, nem te fogsz úszni.
1: Nem kéne menni lassan.
0: Igen, és ott tudtam meg, hogy akkor úszni fog. Na, egyébként a Facebookon meg mindenhol megjelent ez a hír.
1: Nagyon jó. Na, Los Angelesre már esett szó, de addig meg rendeznek Budapesten, megint rendeznek Budapesten egy vizes világbajnokság, de ez már kvalifikációs világbajnokság, tehát azért ez egy nagyon komoly verseny, ráadásul nem a Duna Arénában, hanem az MVM Domban, ami már...
0: Meg ez tervezett világbajnokság,
1: nem beugrott. Az egy utolsó szempont, így van, és már méreteiben is az MVM Dom azért az egy grandiózus darab, és persze még mindig nem akkora, mint a Los Angeles-i lesz, mert az embertelen, de már egy kicsit modellezi, gondolsz-e már erre a budapesti VB-re?
0: Hát persze, hogy gondolok. Ugye voltam már,
1: itt van.
0: Igen, mindjárt itt van egyrészt. Ugye hát az lesz a legnagyobb célunk, hogy ott a döntőbe ott legyünk, és akkor ott, ha már a döntőbe is vagyunk, előtte vagy az alatt megúsztam ugye majd az olimpiai kvalifikációs időt, nagyjából erre az időszakra.
1: De azt nem Sós Csaba jelöli ki, hanem azt a World Aquatics.
0: Igen, mármint az olimpiára, olimpiai szintet. Igen,
1: hát úgy értem, de azt nem Sós Csaba mondja meg, hogy
0: hát
1: mennyi.
0: Az olimpiai, nemzetközi olimpiai bizottság, igen. De hát most ugye azok is meg lettek erősítve, úgyhogy szerintem sok embernek lesz itt cél, hogy ezt teljesítse, és ez még erősebb lesz, mint az eddigi világbajnokságok. Ahogyan eddig láttuk, ugye azért most is a Pan American, a Commonwealth Games az most ugye lement.
1: Igen.
0: Ugye ebben az elmúlt egy hónapban az Európa bajnokság is esett, azért rengeteg úszó úszott olyan időket, amikkel azért fel kell vennünk a kesztyűt. Szerintem itt minden számból.
1: És még esetleg lesz egy 4x200-os gyorsváltónk is, abba pedig egy Márton Rihárdnak is adott esetben lehet helye, mert azért azt se felejtsük el, hogy itt a váltók meg helyezéssel kvalifikálnak ugye az olimpiára, tehát azért, és egy hazai VB-n vélhetően azért minden váltóba is lesz majd magyar csapat, majd meglátjuk. Hát Márton, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, utólag még egyszer szívből gratulálok, mert ez az egyik korona ékszere volt ennek az Európa-bajnokságnak, ez a 200 pillangós döntő, és aztán akkor így tovább vitt Balázsa ugyanilyen érzésekkel, remélhetőleg majd Kapás Bogi ugyanilyen jellegű SMS-t fog írni, illetve nem is kell írnia neki, mert biztos ott lesz az MVM Dom, majd elmondja személyesen, de majd Los Angelesben meg írhat. Nagyon szépen köszönöm. Márton Rihárd úszó ezüstérmesünk volt a vendégünk.
2: Minden jónak vége szakad egyszer, nincs ez másként a mai körkapcsolással sem, hiszen hamarosan jön a sportvilág Nyágúj Gergellyel, a mai műsor szerkesztője Kreisz Bálint volt, a technikáért pedig Horváth Milán felelt. Műsorunk visszahallgatható a mediaclick.hu weboldalon. Német Kornélt hallották, nyugodalmas jó éjszakát mindenkinek.
3: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
2: Szoboszlai Dominik a 99. percben mentett pontot a Liverpoolnak. A Győr kiütötte az etét, nem született gól Kisvárdán. Halász Bence harmadik, Molnár Attila ötödik Hozsúfban. Lando Norris nyerte a Formula 1-es holland nagydíjat. A hangmérnök Horváth Milán nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely.
0: Sportvilág.
2: Két találkozó maradt mára a labdarúgó NB1 ötödik fordulójából. A bajnoki címvédő Eto'o FC Győrben fogadta a Zalaegerszeget, a mérkőzésről Csesszegi Balázs tudósít.
3: Eto'o Zalaegerszeg 3-0. Jobban kezdte talán a mérkőzést a Zalaegerszeg, és a 14. percben egy szöglet után penyába fejesénő Petrás óriásit vére. A 21. percben G kihagyta a kihagyhatatlan, már elhúzta a labdát Gundel Takács Bence mellett is, de Peredze visszaért, így aztán a gyenge lövés nem jutott el a hálóig. A 25. percben mégis vezetett az ekkor már enyhe mezőnyfölényben játszó Eto'o. Gavrič baloldali beadását a hosszú saroknál érkező Urblik Norbert 3 méterről fejelte a kapuba 1-0, és gyakorlatilag innentől kezdve az Eto'o azt játszotta, amit szeretett volna, megpróbált folyamatosan kontrázni, és az első félidőben ugyan még nem, de a második félidőben eldöntötte a mérkőzés sorsát, bár az első félidőben Csikámbunak és Babosnak is volt egy helyzete a baloldalról, mind a ketten elcsavarták a hosszú sarok mellett a labdát. A 72. percben Petrásnak kellett egy hatalmasat védenie, de jött az a védés. A 75. percben Gyukánovics pedig óriási zicserben 14 méterrel, ahelyett, hogy passzolt volna egy az egyben, sőt kettő az egyben vitték rá a labdát. Gundel Takács Bencére mellé rúgta az zicsert 14 méterről. Majd a 81. percen 3 méterről fejelhetett a montenegrói csatár Gundel Takács Bence védett óriásit, de a 84. percen Gyukánovics azért csak betalált, méghozzá úgy, hogy egy jobboldali szöglet után Stefuj ballal a 16-os csücskétől a hosszúra csavarta a labdát, gyönyörűen vette merre, azt Gyukánovics, majd Gundel Takács Bence lába között a kapuba talált, 2-0. Nem sokkal később, gyakorlatilag középkezdés után egy baloldali beadásra érkezett Krepsun, és becsúszva a kapufát találta el. A 89. percben egy Gavrič került zicserbe, de ezúttal is Gundel Takács Bence védett, a 92. percben azonban már a zalaegerszegi kapus sem tudott mit tenni, ugyanígy Stefuj sokadik jó megindulása után középre rúgta a labdát, és Huszár, aki nagyon jól érkezett, 3 méterről az üres kapuba pofozta a labdát, ezzel végleg feltette az íre a pontot győri szempontból. Eto'o FC Zalaegerszeg 3-0.
2: Halljuk az érintetteket. Mohai Bence elsőként az első gólt szerző Urblik Norbertet kérdezte.
4: Gratulálok, az Urblik család gólját ezen a héten te szállítottad, és ez egy nagyon fontos gólnak bizonyult, mert magabiztosságot adott te, hogy láttad a mai teljesítményt.
5: Nagyon jó, hogy jött, mert voltak rossz periódusok a meccsnek, pont abba voltunk, és a pontrugás nagyon jól jött.
4: Ott éppen nagyon kiegyenlített volt a meccs. Készültetek arra, hogy a pontrugásokra külön variációkat alakítottok ki, és mennyire volt tudatos az, hogy éppen rád jött ki ez a fejes?
5: Igen, gyakoroltuk, kielemeztük, és tudtuk, hogy ez gyenge pont a Zalaegerszegnek. Előző meccsen is pontrugásba kapták a gólt, és próbáltunk erre nagyobb fókusz fektetni. És be is jött, igen, gyakoroltuk, és bejött, hál' Isten.
4: Ezen a héten végig a mai meccsre készülhettetek, nem volt nemzetközi kupa találkozó a hétközben. Hogy telt ez a hét, és mennyit számított itt a végén, hogy kipihentebbek vagytok?
5: Igen, igen, sajnos kiestünk, nem volt kupa meccs. Több idő volt felkészülni a bajnokságra, és úgy gondolom ez teljes mértékben sikerült. Nagyon jó védekeztünk, és próbáltunk a ellentámadásokra menni. A második fél idő szerintem jobb volt, jobban nézett ki, mint az első, és örülünk, hogy sikerült rárúgni még két gólt erre.
2: Urbik Norbert után halljuk a vendégektől Csonka Andrást.
4: Nem lehet könnyű megélni, hogy miközben vannak pozitív periódusok egy meccsen belül, mégis 0-3-mal mentek haza Győrből. Hogy látod, mi az, ami nem működik, vagy mi az, amin dolgozni kellene most?
6: Nagyon, nagyon sok változás történt a keretben igazából. Minőségben sajnos sokat veszítettünk, és egyelőre még ezt nem tudtuk pótolni, és sajnos nagyon sok olyan helyzetünk volt a mai mérkőzésen, amit kis szerencsével talán gólra tudtunk volna váltani, és akkor lehet, hogy máshogy alakul a meccs. Nem elég, és dolgoznunk kell tovább, és minél több át kell beszélnünk ezt, mert nem nézett ki jól így a végén.
4: Ma te voltál az egyik a három magyar kezdőjátékos közül, és láthatólag az irányvonal most az, hogy egyre inkább nemzetközivé válik a zalaegerszegi öltöző. Hogy látod, milyen a kémia közöttetek, és mennyi idő még csapattá érik ez a társaság?
6: Ezt nem tudom megmondani. Ebben reménykedem, hogy minél hamarabb, és jó lesz a kémia is. Bízom benne, hogy minél hamarabb rendeződnek a dolgok.
4: És Szendrei ki is került a keretből, nem tudjuk, hogy jövő héten még zalaegerszegi játékos lesz-e. Milyen perspektíva van egy magyar játékosnak innentől kezdve Zalaegerszegen?
6: Nagyon jó kérdés. Meglátjuk a jövő héten, meg utána. Még mi se tudjuk.
4: Te maradsz?
6: Bízom benne, nem tudom. Igazából nem beszéltek velem még a vezetőség, a tulajok.
2: Eto FC Zalaegerszeg tehát 3-0, győzelmükkel a győriek felléptek a tabella második helyére, az ETE továbbra is kieső helyen áll. A nap másik mérkőzésén a Kisvárda Debrecent fogadta, hogy mi történt a találkozón, arról Tóth Béla számol be önöknek.
7: Színes mérkőzés gól nélkül, Kisvárda Debrecen 0-0. 0-1, 0-1, 0-0, ez volt ennek a párosításnak az eredménysora az előző idényben, így aztán ez a mérkőzés nem ígért gólgazdag találkozót, és sajnos az előrejelzések azok igazolódtak ezen a találkozón is. Az első fél időben a legnagyobb helyzete az egyébként bátrabban és fölényben játszó Kisvárda előtt adódott. Mennyik jobboldali beadását követően 7-8 méterről Jordanov fejelt, Andrejev védett. A fordulás követően szintén kisvárdai rohamok jellemezték a mérkőzést, viszont a 73. percben emberhátrányba került a hazai csapat. A fél időben becserélt Szikszai alig fél óra alatt két sárgalapot gyűjtött be, így aztán megfogyatkozott tehát a hazai együttes. Ám kiegyenlítődött a létszám 10 percet követően, mert Balogon lépett ki egy debreceni hibát követően, Lang még a büntető területen kívül elkaszálta, a játékvezető varvizsgálat után úgy döntött, hogy szabadrúgás és kiállítás, így aztán a Debrecen is 10 játékossal folytatta a mérkőzést, amelynek a legfontosabb momentuma a hosszabbítás 5. percében adódott. Balogun 70 méteres sprint után egy az egyben vezethette a kapusra a labdát, ám még a lövésig sem igazán jutott el. Ezt a meccslabdát tehát a kisvárdai csatár kihagyta, így aztán osztozkodnak a pontokon a felek, és 5-5 pontról folytatják szereplésüket a csapatok. Kisvárda, DVSC 0-0.
2: Jöjjenek itt is a főszereplők, elsőként a hazaiak mesterét Subka Attilát kérdezte Zinger Kocka Henrietta.
8: Nagyon érett a hazai gól, ami nem született meg végül. Mennyi és mi hiányzott ehhez?
9: Én azt gondolom, hogy ezen a mérkőzésen legalább már azt csináltuk és úgy csináltuk, ahogy elterveztük az elmúlt időszakban. Megvolt a megfelelő akarat a csapat részéről. Játékban is én úgy érzem, jobbak voltunk az ellenfelünknél, és megvoltak azok a lehetőségeink, úgy, ahogy mondta, hogy gólokat szerezzünk. Ugye itt a végén a 94. percben is 100%-os zicser volt. Hát erre én azt tudom mondani, hogy ezek képességbeli kérdések, hogy egy jó döntést hozunk, vagy nem hozunk jó döntést adott esetben.
8: A két sárga lap után kiállított Szikszai meggondolatlan volt, vagy felelőtlen?
9: Szerintem ő nem gondolta arra, hogy már van sárgalapja abban a szituációban, fiatal játékos meg akarta állítani azt a támadást, benne van a játékban, reméljük, hogy ebből tanulni fog a későbbiekben.
8: A fél időben egyébként miért döntött az Ésik Szikszai csere mellett?
9: Hát mert úgy gondoltuk, hogy az Ákosnak is megvoltak a lehetősége az első fél időben, ugye arra építettünk, hogy forgassuk az oldalakat. Több olyan szituáció volt, amikor át tudtuk játszani az Ézsik oldalára, nem jó megoldásai voltak, és abba bíztunk, hogy a második fél időben a szikszai sebességét, meg a játékképességét ki tudjuk használni, mint ahogy volt is egy jó pár olyan szituáció, amiből a Gena nagyon jól bement a védők mögé, az utolsó passzok nem voltak igazán jók.
8: A cserék eddig szinte mindig lendítettek a csapatjátékán, most ez hogy látja elsősorban támadásban?
9: Hát én azt gondolom, hogy most is megvolt a szikszai részéről, rendben volt, amit mondtam az előbb, ő azért hozott egy kis plusz, mert ott gólszerzési lehetőségeink voltak, hogyha jók a passzai. A Teslimnek igazán ott volt a lábában a három pont ezen a mérkőzésen, az be kellett volna rúgnia a végén. A Nuri nem nyújtott ezen a mérkőzésen olyat, amit kellett volna, de én azt gondolom, hogy mindenki megtette a magáét ezen a meccsen azért, hogy a három pontot megszerezzük, de ez nem sikerült most.
2: Subka Attila után következzen a debreceni Dénes család.
8: Hiába az ember előnye a hajrában, végül a Debrecen is 10 ember elfejezte be a mérkőzést. Hát mennyire bosszantó, hogy nem sikerült ezzel a lehetőséggel élni?
6: Hát nagyon bosszantó. Szerintem egy rendkívül, talán azt mondom, hogy 76. percig egy tempótlan, rossz meccset játszottunk. Igazából voltak lehetőségek mindkét oldalon, de hát nem úgy nézett ki, hogy terveztük. Tudtuk, hogy a Kisvárni ilyen focit játszik, megpróbáltunk rá felkészülni, de egyszerűen nem jött ki a lépés, próbáltuk őket bontani, az első fél időben nem volt meg a felépített játék, ívelgettünk. Másodikban kicsit összeszedtük munkat, de ott meg a befejezések hiányoztak. Hát tanulnunk kell belőle, nagyon bosszantó, főleg, hogy a végén mi is kaptunk egy pirosat rá, de egy elég meghatározó játékosunk, szóval hát tovább kell lépni és tanulni belőle.
8: Ugye az edzőtök folyamatosan a hatékonyságról beszél, szerinted a lehetőségeket miért nem sikerült kihasználni, amit említettél, hogy nektek is megvolt?
6: Voltak rossz döntések, voltak egyszerűen technikai hibák, akár ugye az első fél időben, amit beíveltem a Ciblának, és nem sikerült eltalálni a labdát, vagy amikor nem visszapasszoltam, hanem megpróbáltam beívelni, ott lehet, hogyha visszaadom, akkor gótrunk belőle. Tehát pontatlanságok, rossz megoldások, edzünk tovább, és le kell tisztítani a játékunkat, és akkor ezeket a meccseket behúzzuk, akár egy góllal.
8: A mai mérkőzést félretéve, a beilleszkedésed hogyan sikerült, hogyan érzed magad Debrecenben?
6: Jól érzem magam nagyon, igazából hamar befogadtak a pályán is, a pályán kívül is, és tényleg megvan minden lehetőségem arra, hogy a legjobbamat nyújtsam.
2: Végül Dénes család után jöjjön egy igazi debreceni legenda, Dombi Tibor értékelése. A riporter itt Zsoldos Barna.
10: Készültünk, mint szomszédvári rangadóra, de egyébként arra is készültünk, hogy nem lesz valami jó meccs, és legutóbbi meccseken láttunk, hogy nagyon kevés gól esett, inkább a küzdelmekről szóltak ezek a mérkőzések, és hát ez is egy, nem hiszem, hogy közönségcsalogató mérkőzés volt. Nagyon sok hibába játszott mind a két csapat, egymás hibáiból éltünk utána, de nem tudtuk kihasználni azokat sem, úgyhogy olyan volt a mérkőzés, mint az eredmény.
11: Mondjuk én azt fogalmaztam meg, hogy egy semleges nézőnek ez igen küzdelmes, brusztolós mérkőzés volt, különösképpen a második félidő, amikor egy kicsit Debrecenbe is szorult a kapuja elé.
10: Hát én voltak ilyen időszakok, amikor egy picit mi támadtunk többet, volt amikor a Kisvárda. Igazából ami egy semleges nézőnek talán egy picit élvezhető volt az utolsó pár perc, mert akkor volt oda-vissza rohangált mind a két csapat. Egymás hibáiból élve vittük. Mi 3-2-ben volt, hogy ők 1-0-ba, úgyhogy akkor lehetett volna több gól, mint ez a nulla, de akkor sem született, úgyhogy elügyetlenkedte mind a két csapat, úgyhogy hát nem vagyunk büszkék erre a mérkőzésre, de végül is ami pozitívként lehet használni, az, hogy idegenbe elhoztunk egy pontot.
11: Igen, és én közben azért azon gondolkodtam, hogy bármilyen váltás van a Debrecenben, a DVSC-nél, Dombi Tibor mindig ott van. Tehát azért a nimbusz a Dombi Tibornak nem halványult, sőt, azt gondolom, hogy ugyanúgy fényesen ragyog, mint amikor még futballozott.
10: Hát köszönöm szépen a pókokat, de nyilván én is jobban szerettem azt az időszakot, amikor még futballoztam, mert az volt az igazi. De hát sajnos meg öregszik az ember, és ha szerencsés, akkor itt tud maradni a klubnál egy másik pozícióba. Én ilyen szempontból szerencsés vagyok, és sőt, még a különböző edzői változások után is itt tudok maradni, úgyhogy áldott vagyok ezért, úgyhogy örülök neki, úgyhogy remélem, hogy ez sokáig így lesz, de egyébként még nem szeretem sose a váltásokat, mert az mindig azt jelenti, hogy nem szerepel jó a csapat.
11: Egyébként mi az elképzelés, hogy hol szerepeljen majd? Persze még messze van a bajnokság vége, de azért nyilván tervek vannak.
10: Tavaly nagyon jól szerepeltünk, mert negyedikek lettünk, és előtte meg majdnem kiestünk, úgyhogy annak a fényében, hogy majdnem kiestünk, utána a negyedik hely az nagyon meglepetés volt, meg nagyon pozitív volt az egész, és hát most felbátorodott mindenki, és dobogóról beszél, de egyébként meg szerintem azért van a Ferencváros, meg a Eto, és utána pedig a többi csapat az egy.

0: 5 forduló után élen a Puskás Akadémia 12 ponttal, sereghajtó a 3 pontos Kispest. Ami pedig az MB2 küzdelmeit illeti, itt ugyancsak 2 mérkőzést rendeztek ma, ezeken Csákvár Kazincbarcik a 0-2, Soroksár Szentlőrinc 3-2, győzelmével a Soroksár továbbra is vezeti a mezőnyt, épp a Barcika előtt. És még mindig labdarúgás, de már külföld. Az angol Premier League első fordulójában a Liverpool 2-2-es döntetlent játszott a Newcastle otthonában. A vörösök egyenlítő gólját Szoboszlai Dominik szerezte 11-esből a hosszabbítás 9. percében. Szoboszlai és Kerkez Milos egyaránt végigjátszotta a mérkőzést. A Manchester City hátrányból fordítva a 2-1-re verte a Bournemouth csapatát. A vendégeknél Tóth Alex a 75. percben lépett pályára csereként, a City ezután fordította maga javára a találkozót. Az angol Championshipben Callum Stiles csapata a West Bromwich Albion hazai pályán 3-1-re legyőzte a Burnley-t. A magyar válogatott játékos öngóljával a vendégek szereztek vezetést, ám a West Brom fordítani tudott, így 2 forduló után is hibátlan és 6 pontjával második helyen áll a pontvadászatban. A Groningen Csinger Márkal a kezdőjében 5-1-re kikapott a PSV Eindhoven vendégeként a holland labdarúgó bajnokság 3. fordulójában, így már nem veretlen. A magyar válogatott hátvéd végigjátszotta a mérkőzést. Gulácsi Péter csapata, a Villarreal viszont 2-2-es döntetlent játszott az Atletico Madrid vendégeként a spanyol labdarúgó bajnokság 2. fordulójában. Gulácsi Péter ezúttal is a kispadon kapott helyet.
1: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
0: A Ferencváros női kézilabda csapata felkészülési mérkőzésen a rendes játékidőben 25-25-ös döntetlent ért el a BL győztes Metz vendégeként. A zöldfehérek a mérkőzés utolsó 2 gólját szerezve mentették egárra és hetesekre a találkozót, amit végül a hazaiak lőttek jobban, a vége 29-28. A 28 év után világbajnokságra készülő női kosárlabda válogatottunknak ellenben összejött a siker. Völgyi Péter tanítványai a tegnapi szoros vereség után ezúttal legyőzték a házigazda németeket felkészülési találkozón 68-62-re. A berlini VB jövő pénteken kezdődik, a mieink a csoportban sorrendben a franciákkal, majd Nigériával és Koreával küzdenek meg az első 3 továbbjutó hely valamelyikéért. Női röplabdázóinknak ma szabad napjuk volt a török, cseh, svéd és azeri közös rendezésű kontinens tornán. Az isztambuli csoportban a tegnapi lengyelek elleni szoros vereséget holnap a házigazda és egyben címvédő török válogatott elleni mérkőzés követi. A mai edzés után Virányi Zsolt előbb a 18 éves Békés Csabai szélső ütő Németh Lucát, majd a vasas liberóját Szalai Annát kérdezte.
2: 18 évesen milyen? Ráadásul ugye egy egykori válogatott kosárlabdázó lányaként itt az EB-n, a röplabda EB-n lenni, és hát nyilván a törökök ellen számolsz azzal, hogy majd biztos beállhatsz.
3: Számomra nagyon izgalmas, szerintem ezt az összes fiatal játékos nevében elmondhatom. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, és ilyen fiatalon részt vettünk így az első Európa-bajnokságunkon. Örülök neki, hogy ilyen csoportba kerültünk, mert bár nagyon nehéz dolgunk van, fel tudjuk mérni a saját erőnket is, például a törökök ellen, akiket eddig csak tévében láttam, így azért nagyon izgatott vagyok, hogy játszhassak ellenük.
2: Van példaképed esetleg?
3: Hát nagyon szeretem a Vargas játékát, az átló játékát.
2: Hát azt hiszem azt mesélték, hogy 100-105 km/órás sebességgel üti meg a labdát, tehát már férfiasan, bivaj erősen. Mikor lehettek elégedettek, mikor lesztek elégedettek, mit lehet elraktározni majd abból a meccsből, mert hát furcsa úgy belemenni, hogy azért ott a játszma győzelem az igazából irreális cél.
3: Szerintem akkor lehetünk majd elégedettek, ha megbeszéltek alapján mindent sikerül majd betartanunk, és tényleg szívünket, lelkünket bele kell tennünk, hogy minél jobb eredményt érhessünk el.
2: Édesapád, akivel kezdtem, ő valamilyen harci tanácssal, valamilyen gondolattal, mivel küldött ide el téged?
3: Édesapukám igazából csak pozitív gondolatokat osztott meg velem. Azt mondta, hogy mindent bele, és ha lehetőséget kapok, mutassam meg, hogy mire vagyok képes.
2: Nem emlékszem pontosan, hogy 99-ben, talán nem volt ott az Európa-bajnokságon a felnőtt EB-n, de lehet, hogy aztán rosszul mondom, ilyen mennyire szoktatok a röplabdáról is beszélni, ugye te szombathelyi születésű vagy, de Békés Csabán játszol.
3: Elég gyakran szóba kerül a röplabda, nem csak így a taktikai vagy a fizikai része, hanem így a mentális része, mint sportolónak. Ezekről így többet szoktunk beszélgetni, mert nyilván ő is élsportoló volt, és én is azt szeretnék lenni, szóval elég sokat segít ebben.
2: És jó tanácsok esetleg, fizikailag vagy mentálisan, mire figyelj ilyen tornán, ahol hát nyilván nem neked kell megváltani a világot, de bármikor kaphatsz egy olyan lehetőséget, ahol viszont azt figyeltem már talán a MEVZA tornán is, meg az Európa Ligában, hogy ott azzal a pár perccel is tudsz élni.
3: Igen, azt tanácsolta, hogyha lehet lehetőséget kapok, akkor éljek vele, és hogy tényleg mindent adjak bele.
2: Meddig juthat ez a röplabda?

0: hallgatott itt az EB-n a magyar?
1: Őszintén azt remélem, hogy minél tovább, mert én úgy gondolom, hogy van bennünk annyi erő, hogy tovább jussunk.
0: Telnek a napok, és most már túl vagytok az első mérkőzésen. Mennyire várja a csapat a törökök ellen? Lehet, hogy teltházas, teljesen más hangulatú meccset, ahol ráadásul a címvédő ellen játszotok, és nyilván itt mit lehet tapasztalatot szerezni, önbizalmat, mi a terv, mit tudtok egyelőre a törökök elleni meccsről?
1: Hát az egészen biztos, hogy nem lesz egy egyszerű meccs. Mindenképpen az lesz a legfontosabb, hogy élvezzük. Szerintem ez lesz a kulcsa, hiszen ha felszabadultan játszunk, akkor egyszerűen nincs veszíteni valónk. Élvezni tudjuk, abból meg csak jó dolgok születnek. Kulcsfontosságú lesz, hogy mennyire tudjuk elengedni, hogy mondjuk a top játékosaik...
0: Vargas, vagy éppen Gyűnyesz, aki nem átló, nem ütő, hanem ugye a center.
1: Igen, hogy ők éppen, hogyha pontokat csinálnak, akkor azt mennyire, milyen hamar tudjuk elengedni, az nagyon fontos lesz, mert már pedig pontokat fognak csinálni, viszont nekünk az a legfontosabb, hogy kihozzuk magunkból a maximumot, és hogy élvezni tudjuk.
0: Megfigyelhető volt az első meccsen is, hogy valami varázsütés azért megváltozott ott a második játszma, talán a közepén kicsit hamarabb, amikor már 9 ponttal vezettek a lengyelek, és beállt például talán Kumpalis is. Tényleg az kellett, hogy egy kicsit, mit láttál te mondjuk kintről, hogy ott milyen volt a csapat, tehát hogy amikor mitől lett hirtelen mosolygósabb, azon kívül, hogy pontokat is persze szereztetek?
1: Szerintem inkább az, hogy picit hozzászoktunk a környezethez, a nagyobb szintű játékosokhoz, akik ellen ugye játszottunk. Ez nagyon nehéz volt, hogy ezt megszokjuk, hogy például nagyobb blokkok vannak, tehát támadásban azért nehezebb volt így befejezni a ütéseket. Szerintem az, hogy utána meg elkezdtük élvezni, az viszont tényleg kulcsfontosságú volt.
0: Milyen ez a csapat? 16, 17, 18 éves játékosokkal, a 20 éves már jó, hogy nem rangidősnek számít, és akkor van egy német Anettünk, aki meg azért világklassz, és a maga 22 pontjával például a lengyelek ellen is.
1: Igen, az biztos szerencsénk van Anettel, nagyon sokat dob a csapaton, viszont a fiatal játékosok meg nagyon motiváltak, éppen emiatt viszont úgy gondolom, hogy meglepetést is tudunk okozni.
0: Ez a mostani edzés, a meccs előtti, mondjuk utolsó előtti, meg utolsónak is mondhatjuk, mert a meccs napján már csak nagyon rövid átmozgatóval, itt mire helyeztétek a hangsúlyt inkább?
1: Próbáltuk a taktikát építeni, ugye a török válogatottra, vagy válogatott ellen. Igen, a védekezésünket próbáltuk nagyon átvariálni, például, ahogy az előbb is mondtam, Vargas ellen, vagy Vargasra, meg a többi ütőjátékosukra, úgyhogy ezen volt most a hangsúly a mai edzésen.
0: És még egy picit ugorva, azért fejben ilyenkor már a keddi németek elleni meccsre is fejben készültök, készülni kell, hiszen nagyon kevés idő telik el a török meccs, és aztán a délutáni, a keddi németek elleni, véletlenül roppant fontos meccs között.
1: Nem gondolnám, hogy most arra figyelünk, mert az első szám az természetesen a török meccs, majd amint lement ez a mérkőzés, utána fogunk arra koncentrálni, kevés az idő, de ezt be fogjuk tudni osztani. Sportvilág.
2: Halász Bence harmadik helyen zárta a férfi kalapácsvető küzdelmeit a lengyelországi Hozsúfban megrendezett atlétikai gyémántliga versenyen. Az Európa-bajnok halász 79 méter 44 cm-es eredményével állhatott a dobogó alsófokára a kanadai Katzberg és a német Hummel mögött. 400 méteres síkfutásban Molnár Attila 44-68-al az ötödik helyen ért célba. Nyolcadik helyen végzett a magyar négyes fogathajtó csapat a németországi lovas világjátékokon Aachenben. A versenyt a holland hármas nyerte, második helyen az ausztrálok, harmadikon a belgák zártak. A mieinknél egyéniben Dobrovics József a 20. helyen végzett, közvetlenül fia előtt, míg Váci István 30. lett. A világbajnoki címvédő Lando Norris a McLaren brit versenyzője nyerte a Formula 1-es holland nagydíjat Zandvoortban. Norris mögött a VB pont versenyt vezető olasz Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája ért célba másodikként, az ő csapattársa a szombati sprint versenyt megnyert brit George Russell pedig harmadikként. Következik két hét múlva az olasz nagydíj Monzában. De most halljuk a pódiumon végző három pilóta legelső nyilatkozatát.
3: Itt vagyunk az első három helyet végzett versenyzőkkel. Micsoda teljesítmény Lando Norris-tól. Az utolsó futam volt itt Zandvoortban. Már a pole pozíciót is nagyon szépen megszerezted. Hát azért meg kellett dolgozni ezért a győzelemért. Így van, csodálatos. Ott nagyon kemény futam volt. Tegnap azt mondtam, hogy itt kell egy kis show itt a szurkolóknak, itt az utolsó nagydíjra. Magamnak nehezítettem meg, de nagyon jó futam volt. Jókat csatáztam. És egyik legjobb győzelmem volt ez, de nagyon jó volt a tempó, és jól sikerült menedzselni az egész versenyt igazából, úgyhogy nagyon boldog vagyok, örülök, hogy itt a Zandvoortban meg tudtam nyerni ezt az utolsó futamot. Így van, nagyon szép munkát végeztem, hogy ott volt a rajt, a második rajt, elvesztetted az első helyet Kimivel szemben, de mesélj el az előzést, mert az brilliáns volt.
4: The move was good. I mean,
3: így van, szép előzés volt. Tudtam, hogy lesz sok esélyem, és minden kör, amit mögötte töltök, akkor csak csökkennek az esélyeim. És láttam, hogy ugye Luis védekezett, és tudtam, hogy eljött a pillanat. Úgyhogy kicsit a fékegyensúlyon állítottam, és egy határozott féktávot vettem, és így sikerült megnyernem a futamot utána. Úgyhogy nagyon jól sikerült ez. Tudtam, hogy meg kell csinálnom. Tudtam, hogy valószínűleg egy esélyem van, és amikor jött a pillanat, akkor meg tudtam csinálni. Egy újabb győzelem itt. Nagyon boldog vagyok.
4: Well done, Lando. We'll come
3: gratulálok, Lando, visszatérek hamarosan hozzá, de menj sehová. Kimi, vezetted a bajnokságot, te is jókat csatáztál, végül második lettél. Meséltél, hogy valahogy aerodinamikailag degradálik az autó. Mi történt ott? Hú, nagyon intenzív futam volt valóban. Sikerült az érre állnom, és minden jónak érződött, aztán a második etaptól kezdve nem igazán éreztem jónak az autó. Sokat csúszkáltam, és Lando megelőzött, és tudtam, hogy nincs esélyem azután visszaelőzni. Aztán pedig George nagyon nagy csapatjátékos volt. Nagyon örülök neki, hogy a harmadik helyet meg tudta tartani. Sok pontot szerezte, és nem is olyan régen még a rajtjaidról beszéltük, hogy nem sikerülnek olyan jól. Ma kettő is volt, és mind a kettőnél előrébb tudtál menni. Így van, nagyon jó munkát végeztünk ilyen szempontból, fejlődtünk csapat szinten is, hogy neked nagyon örülök. Most pedig a csapatnak muszáj fejlődnie, meg időt kell találnunk, mert a többiek nagyon nagyot léptek előre, nekünk is fejlődnünk kell, tovább javulnunk el. Gratulálok, Kimi!
4: George, I mean it's been a good weekend for you.
3: George, ez egy jó hétvége volt, eddig elsősorban rajtoltál, megnyerted a sprintet, újra itt vagy a dobogón. Nehézen alakult a rajt, a vége elég feszült volt. Mesélj el Luis-szal folytatott csatádat. Nagyon nehéz volt a rajt, hogy a pozíciókat veszítettem, és gyorsak voltak. Lando pedig tele villámgyors volt az egész futamon. Nagyon nehéz volt ezeket a régi abroncsokon tartani a pozíciót, úgyhogy nagyon örülök, hogy megvan a harmadik hely. Mert ez rosszabbul is alakulhatott volna. Próbáltál ugye a rádión beszélni azzal, hogy akkor mi legyen a csapattal, ugye a csapat szinten. Nagyon nagyokat védekeztél viszont a végén. Tudjuk, hogy már koptak a gumiaid, de hogy ott volt az autó, olyan volt az autó, hogy akartad. Kimi mindenképp előttem volt egyébként, hogy megérdemelt, hogy előttem zárjon. Persze, amikor a futamon mész, akkor minden pozíciót harcolni szeretne, de az újabb gumikon mindenképpen megelőzött volna. Úgyhogy ez volt a helyes döntés, hogy elengedem őt. Ahogy mondtam, örülök, hogy itt állhatok a dobogon. Rég volt már erre példa. Úgyhogy ez egy erős hétvége volt, úgyhogy a pozitívumokra koncentrálok. Gratulálok, George! Micsoda hétvége volt ez is, és két győzelem zsinórban. Működnek a fejlesztések, kicsit dolgozod le a hátrányodat a világbajnokságban. Gondolod, hogy esetleg lehet egy ilyen Max Verstappen-szerű felzárkózás a világbajnokságban? Unalmasnak hangozhat a válaszom, de mindig csak a következő versenyre koncentráljuk, sokan mondják ezt. De ez az igazság, teljesen felesleges nagyon előre gondolkodni. Két nagyszerű hétvégén vagyunk túl, ez tény. De a lehető legtöbbet kell tanulnunk most is, és nagyon sok dologban még tudunk javulni, és szükségünk is van arra, hogy javuljunk, ha a bajnokságokért akarunk harcolni. Örülök annak a munkának, amit mindenki beletesz csapat szinten, és örülök, hogy tudom szállítani az eredményeket, ugye két győzelem valóban zsinórban. Sokkal nehezebb volt, mint szerettem volna, sajnos nagy a lemaradás, de keményen dolgozunk, és nagyon sok futamban hátra, sok lehetőségünk lesz igazából mindenkinek, úgyhogy leszeket fejjel megyek tovább, dolgozok tovább, és akkor még további győzelmek jöhetnek.
2: A Visma brit versenyzője James Matthew Brandon nyerte a Vuelta a España spanyol kerékpáros körverseny második szakaszát Monaco és Monaszk között. Walter Attila 2 perc 11 másodperces hátránnyal a 137. helyen ért célba. Összetettben szakaszbeli harmadik helyét követően a szlovén Tadej Pogacar vezet 9 másodperccel megelőzve a belga Wout van Aertet. Kedves hallgatóink, ez volt a Sportvilág. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nyágui Gergely. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu weboldalunkon. Élőadásunk ezzel már a véget ért. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
5: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. korábbi műsorunk ismétlése következik.
7: A mikrofonnál Szegő Tibor. Augusztus közepén lejárt az a határidő, melyen belül bárki jelentkezhetett a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójára. Mostani tudásunk szerint ketten kandidálnak. A nyolcszoros magyar bajnok, korábbi atléta Kovács Zoltán és az olimpiai bronzérmes, világbajnoki ezüstérmes, fedettpályás világbajnok, korábbi súlylökő Márton Anita. A következő két órában velük beszélgetek ebben a sorrendben, a stúdióban Kovács Zoltán. És a kérdés elsősorban az, hogy lehet-e azt, hogy először megismertettünk téged a hallgatókkal, mert hogy tudom, hogy az elmúlt hetekben leginkább elnökjelöltként hallhattak rólad, de azért több évtizednyi sportolói, sportvezetői, edzői múlt van mögötted. Úgyhogy kérlek, hogy mutasd be magad.
8: Szeretettel üdvözlöm én is a rádióhallgatókat, és egy kérdéssel mennék, hogy mennyire legyen mély ez az elemzés múlt tekintetében.
7: Hát amennyire gondolod magad kiadni.
8: Jó, rendben, rendben. Klasszik magyar fiúként én labdarúgással kezdtem. És ott voltam először válogatott, utána kosárlabdáztam. Abban nyertem először országos bajnoki címet, és nekem az atlétika az életemben Mohácson érkezett bele, Filákovics Istvánnak köszönhetően 2006 magasságában, akkor ragadtam lent az atlétika pályán.
7: 20 éve,
8: igen. És akkor mohácsi idők tartottak 2010-11-ig, az utánpótlás korosztályokban szerintem kimagasló eredményeket értem el, az U20-as Európa bajnokságon voltam negyedik helyezett 400 méterre, meg a 4x400-as váltóval, és 2011 magasságában az egyetem váltás során kerültem föl Gödöllőre. Onnan Benkő Ákos vette át a munkát, következtek a felnőtt Európa bajnokságok, kisebb egyéni sikerrel, de a váltóval ott voltunk a legjobbak között, vagy a legjobb 16-ban, és utána Karlik Pállal dolgoztam tovább Ákosban halála után 2013-tól 2017-ig. De 2013-tól párhuzamosan már elkezdtem edzősködni, és Gödöllőn a legkisebb korosztályal a 2003-2004-ben született gyerekekkel kezdtem. Az ides tova 13 éve volt. És 2018-ban volt egy átalakulás a Gödöllői Egyetemi Atlétikai Klubban, átalakult az Egyesület elnöksége, és onnan kaptam olyan sportszakmai vezető szerepet az atlétikában a GEAC-on belül, ahol egy műhely konstrukcióba kezdtünk el gondolkozni a kollégákkal, aminek igen kimagasló példája volt például a múlt heti Európa-bajnokságon Krisz Sarolta is, vagy Enyégi Patrik döntős helyezése, de azért mondom Sacit, mert ő ott született Gödöllőn, és ott is kezdett el atletizálni.
7: Most nem, pontosan nem tudom, de talán holnap vagy holnap után lesz a vendégünk itt a Nemzeti Sportrádióban.
8: Nem írta meg Saci, mert kérdezem tőle, hogy mikor érkezik be. Emellett 2018-ban akkor még jogelőd intézményként a Szent István Egyetemen kezdtem el dolgozni, mint sportfelelős az akkori kisebb támogatottság, már a sportirányában kisebb támogatottságú egyetemen. És 2020-ban az egyetemek átalakulásával a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemen belül kaptam nagyobb sportvezetői szerepet, itt leginkább a szabadidősport és a versenysport egységesítése volt a feladat. És 2023-tól dolgozom intézetigazgatóként az egyetemen, a Testnevelési és Sportintézet vezetőjeként. Emellett párhuzamosan vittem az atlétika edzői szakmát, illetve 2019-től 2022 tavaszáig a Magyar Atlétikai Szövetség utánpótlás referense is voltam, és mellette épült az edzői szakma is. Szerintem kitérünk majd a kérdésekkel rá, vagy legalábbis remélem, azért az edzői szakmában is vannak olyan pontok, amire büszke vagyok kifejezetten.
7: Ebben a beszélgetésben megpróbálunk mind a két félnek hasonló kérdéseket feltenni, és miután a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójáért indulsz, muszáj vagyok egy kicsit rákérdezni arra az elmúlt időszakra, ami kiváltotta tulajdonképpen ezt a helyzetet. Uh-huh. Ugye Gyulay Miklós lemondott, aztán egy kicsit korábbra hozta a lemondását. Szerinted mi okozta, hogy a Magyar Atlétikai Szövetség ilyen helyzetbe került?
8: Próbálom röviden megfogalmazni a dolgot. Szerintem az elnökségen belüli kommunikációs ütközések és az ott meg nem történt döntéshozatalok kommunikálásának a hiánya a tagszervezetek irányába. Az elnökségi tagok 2024. szeptember 20-án lettek emlékeim szerint megválasztva idestova lassan 2 éve. És egy olyan átfedés alakult ki a magyar atlétikában, hogy a 7 elnökségi tagból 5 közvetlen érintettséggel rendelkeztek valamelyik egyesületben. Ez nem szándékosan, de a döntéshozatali jogköröket, vagy a döntéshozatali lehetőségét megbénította, és ez nem megfelelően volt kommunikálva meglátásom szerint a tagszervezetek felé.
7: Az, hogy elindulsz az elnöki pozícióért, az mikor vált számodra világossá?
8: Mielőtt a hivatalos sajtóbeszélgetés megtörtént, szerintem hónapokkal előtte sok mindenkivel beszéltem, közvetlenül atlétikában érintett emberekkel, sportvezetőkkel, amúgy nagyobb szervezetvezetőivel, hogy az én szakmai múltamat tekintve azt a típusú kommunikációs stílust, ahogy próbálok az emberekkel dolgozni, és amit az atlétikában eddig elértem sportvezetőként, illetve edzőként, abban benne van az a potenciál, hogy tényleg lehessen egy szakszövetséget vezetni, nem csak határokon belül, hanem nemzetközi porondon is ott tartani a magyar atlétikát. És ez egy hosszabb 2-2,5-3 hónapos gondolkozásmenet volt, és a korosztályom és a külső támogatottság, és leginkább a család támogatottsága is abba az irányba vitt, hogy meg kell méretetnünk magunkat, hiszen a versenyzői múltam is erről szólt, illetve meg kell próbálni egy olyan gondolkozásmódot és kommunikációs stílus behozni, ami az elmúlt 2-2,5 évben egyáltalán nem volt jellemző a magyar atlétikára.
7: Tudjuk-e definiálni, hogy a hallgatóink is pontosan értsék, hogy mi a dolga egy sportági szakszövetségnek, és azon belül mi a dolga az elnöknek?
8: Az én meglátásom szerint ez elnökségre és szakszövetségre bontanám, mert én mindig csapatban gondolkozom. Az elnökségnek az én meglátásom szerint stratégiai elnökségi gondolkozásmóddal kell létezni egy szakszövetség élén. Ami azt jelenti, hogy egyszer és mindenkorra meghatározza az irányvonalat, amit gondol az adott sportágnak, másodrészben kiválasztja azokat az embereket különböző pályázati úton, akik ezt meg tudják valósítani, és harmadrészben partnerként tekint a sportolókra, edzőkre, egyesületekre, klubokba, ezeknek az irányvonalaknak a meghatározásában. És az elnök feladata az, hogy ezt az elnökségen keresztül érvényesíteni tudja a magyar atlétika érdekében.
7: Mi volt a motivációd, amikor beadtad a pályázatodat?
8: Az a közösségi, társadalom közösségi támogatottság, amit kaptam a feltételes kérdés után, hogy mi lenne, ha beadnám a pályázatomat.
7: Ugye a Mate Geac-nál közel 10 évig építettetek egy atlétikai műhelyt. Ezen tapasztalatok alapján alkalmasnak érzed magad arra, hogy egy sokkal nagyobb szervezetnek legyél a vezetője?
8: Konkrétan a válaszom igen, de kifejteném, hogy miért. Én nem csak az atlétika szakosztályt emelném ki az elmúlt 10 év folyamán, ott olyan edzőkkel dolgozhattam együtt, akik felnyitották a szememet azzal kapcsolatosan, hogy már az atlétika egyéni sportág, de mégis csapatban kell együtt dolgoznunk. Ki tudtunk alakítani egy olyan struktúrát, ahol meg tudjuk teremteni az utánpótláskorú versenyzőinknek azt a választási lehetőséget, hogy a számukra legalkalmasabb szakágat válasszák. És ezt közösen alakítottuk ki azzal a 8-12 edzővel, ez mindig kérdés, hogy éppen mennyien vannak egy szakosztályban, akik aktuálisan ott vannak. És ehhez kompromisszumképességre van szükség, érdekérvényesítésre, egymás véleményének az elfogadására, vagy éppen egy olyan véleménnyel való munkára, amivel lehet, hogy szakmailag nem értek egyet, de elhiszem azt a kollégának, amit mond, mert ő tapasztaltabb abban, és nagyobb tudással rendelkezik, mint én. Mellette, a versenysport mellett, és erről kevés szó esett eddig, 2023 márciusától én kialakítottam egy szabadidősport szakosztályt a Gödöllői Egyetemi Atlétikai Klubban, ami az egyetemi polgároknak szólt. Most ott tartunk, hogy akkorára nőtt a szakosztály 2026 márciusára, hogy már át kellett adni egy olyan szakembernek, akinek kifejezetten ez az iránya. Ez számokban azt jelenti, hogy nagyjából 1100-1110-valahány egyetemi polgár lépett be az elmúlt 2 évben. Ez egy olyan szolgáltatás csomag, ami az egyetemi platformon maga nemében egyedi volt, vagy unikális 2023-ban. És ez 2 év alatt kinőtt egy olyan létszámúvá, hogy 12 edzővel, heti 30 különböző edzésformával dolgoznak és létezhetnek az emberek. Ezt azért hoztam be, mert ez egy teljesen másik szegmens a versenysporton kívül. Próbálunk itt a piacról megélni, de mégis az egyetemi polgárságnak szolgáltatni. és a szakszövetségi munka is egy ilyen irányba kell, hogy meg elmenjen. Piacról kell megélni, de nem szabad elfelejtenünk azt, hogy kiért vagy kikért vállaltuk a szolgálatot az elnökségben.
7: Mi a véleményed az atlétikai versenyrendszerben szereplő sportolók számáról? Sok, kevés, pont jó.
8: Mindig lehetne több. Én inkább arról az oldalról tekintem ezt a dolgot, mint ahogy utánpótlás referensként is tekintettem, hogy azok a versenyek, amik jelenleg elérhetőek korosztálytól függetlenül, azok hogy tudják leginkább szolgálni annak a korosztálynak a fejlődését. 2020-ba alakítottuk ki a kollégákkal a szövetségben azt a területi liga versenysorozatot, ami azóta is tart az U13-as, U14-es, U15-ös, illetve az U16-os korosztálynak. Azóta ez jóval lazább rendszer lett, ami az én meglátásaim szerint nem feltétlenül a fiatalok fejlődését segíti, de a területi liga rendszer az megmaradt. Sajnos közben egy másik liga rendszer eltűnt, és az ifi junior versenyzőknek például most jóval kevesebb a versenyzési lehetősége. És ha megyünk följebb a korosztályokban, az élsportolóinknak nemzetközi porondon kell helytállniuk, a pár éve megváltozott kvalifikációs rendszer okán, az megint egy külön megközelítést igényel, de közben a leginkább határon belül versenyzőknek, akik a fő hátországot adják edzéstársként, támogatóként a legjobbjainknak, nekik meg csökkent a versenyzési lehetőség, és ezt nem a versenyek számában mérem, hanem annak a struktúrájában is a rendszerében. És ezt felül kell vizsgálni, az egyértelmű.
7: Kovács Zoltánnal beszélgetünk, aki indul a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójáért. A kérdés az, hogy miért most, hiszen korábban is voltak elnökválasztások, Gyulai Miklós elég hosszú ideig töltötte be ezt a pozíciót, vagy miért nem vártad meg, hogy az ő elnöki periódusa lejár, mondjuk nem volt mit várni, mert lemondott.
8: Most ért meg bennem az a gondolat, hogy az elmúlt 10 év során tapasztalt edzői, sportvezetői, intézményvezetői, szakásztályvezetői és intézetigazgatói tudást, szakmai tapasztalatot a Magyar Atlétika Szolgálatára szeretném nyújtani. Nagyon sokat adott nekem az atlétika, és életem legnehezebb pillanataiban is megadta azt az erkölcsi középvonalat, amihez azóta is tartom magam. Ez az egyik, a másik pedig, hogy változtak úgy a mandátum lehetőségek az elmúlt időszakban, hogy nem 2028 után van tisztújítás a magyar atlétikában, hanem részleges tisztújítás 2026 őszén van.
7: Létrehoztál a kampányban egy weboldalt, a címe egypályán.hu, és a jelmondat az egy sportág, egy közösség, egy közös jövő. Ez mit jelent neked?
8: Egyszerű, de mégis nagyon szerteágazó a dolog. Sportolóként és utána edzőként is megtapasztalhattam azt, hogy milyen kis egyesületben eljutni nemzetközi szintre, és megkapni hozzá a segítséget, és edzőként is megtapasztalhattam azt, hogy milyen a legkisebb korosztálytól eljutni világbajnoki harmadik helyezett sportoló edzéséig az elmúlt 13 évben. Az atlétika nem csak a csúcsról szól, hanem a kezdeti lépésekről is. És ebben minden klubnak, minden jelenleg nyugvó klubnak fontos szerepet szánok, és ezért egy közösség, egy sportág és egy jövő, mert mindenki ugyanolyan fontos a részlete ennek az nagy egésznek, mint a legtetején a sikert elérő sportolóink és edzőink.
7: Figyelemmel a nemrégen véget ért atlétikai Európa-bajnokságra. Nyilván ez hosszabb, kifejtős kérdés lesz, de mit szeretnél elérni elnökként, hogyha téged választanak?
8: Azt, hogy az a bizalom, az ne csak egy kimondott szó legyen, és egy ebben az időszakban egy versenyhelyzetnek egy fő mondateleme, hanem tényleg a szakmaiságon, illetve az átláthatóságon és a közös munkának az alapjára tudjuk építeni az atlétikát, és a bizalom akkor utána magától fog megerősödni és épülni. Ha ezt már sikerülne elérni, az nagy előrelépés lenne. Ha szakmai oldalról nézem a dolgot, akkor a múlt hét sikereinek meg kell keresni az okát, nagyon, nagyon kritikusan, és vissza kell fejtenünk az elmúlt 8-10 év szakmaiságát, munkáját, és sokkal őszintébben kell erről az eredményességről kommunikálnunk, akár pozitív, akár negatív, és meg kell találni azt az útvonalat, hogy a múlt heti eredményességet hogy tudjuk világszinten is ilyen eredményességre emelni a magyar atlétika számára.
7: Ugye, hogyha csak az érmek számát nézzük, akkor kettő, igen, Birmingham mérlege, de én nagy híve vagyok annak, hogy egyrésztről, ha valaki világversenyre kijut és élete legjobbját megjavítja a világversenyen, azt értékelni kell. A másik, hogy ha országos csúcs születik, akkor én tőlem ötödik is lehet a sportoló. De neked mi a véleményed erről? És még kiegészíteném ezt a kérdést azzal, hogy az utóbbi időben azért elég sokat foglalkoztam ezzel a témával, miután tudtam, hogy jössz. Több helyen olvastam, hogy a dobóatléták viszik a hátukon a magyar atlétikát.
8: A kérdésed első fele az, hogyha valaki az adott év vagy felkészülési időszak, nézzük, olimpiai ciklus egyik legfontosabb versenyén vagy időközben a felén egyéni csúcsot és országos bajnoki rekordot ér el, akkor ez egy nagyon jó visszajelzés, hogy megfelelő úton haladunk, de erről az útról nem szabad letérni. Tehát ugyanúgy azon a meghatározott ösvényen kell menni tovább. Ha esetleg ennek az okát valaki nem tudja, hogy miért ért el olyan jó eredményt, vagy miért ért el olyan rossz eredményt, akkor ott segíteni kell ennek a kérdéskörnek a megfejtésében. Abban a szerencsés helyzetben van most a magyar atlétika, hogy újra van egy kifejezetten nemzetközi csillagunk Halász Bence személyében. Fogalmazhatok úgy, hogy az a dobás kiszállt a stadionból szerintem ott Birmingham, és mindenkit pozitívan érintett, és nagyon örültem én is otthon.
7: Azt nem tudjuk, hogy amelyik hozzáért a hálóhoz, az mennyi lett volna.
8: Nem most. Lesz olyan versenye szerintem Bencének, ahol arra dobásra még szükség lesz, és azt ott érjék el edzőjével közösen. Viszont elmondhatjuk azt, hogy a sprint szakákban, akár a hosszú sprintben, akár a rövid sprintben megerősödtünk európai szinten mindenféleképpen, és Kozák Lucával és Molnár Attilával van már olyan sprint versenyzőnk, akik a világbajnokságon is döntő közelben futhatnak, és olimpián is.
7: Takács Boglárka
8: is, igen, illetve a közép-hosszú futásban a maratoni hölgyek csodát vittek véghez szerintem.
7: Második, negyedik
8: hely. Szabó Nórával van egy személyes kapcsolatom, volt egy idő, ahol egy bizonyos háromcsíkos ruhamárkának egy futóklubjában edzősködtem, és a Nóri ott kezdett el, vagy ott is kocogott a 2016-17-18 környékén.
7: Nagyon el volt keseredve, hogy negyedik lett, és nem tudott dobogóra állni.
8: Ez a Nóri hozzáállása, és ez viszi előre, ugyanúgy, ahogy a Molnár Attila nyilatkozata is előre viszi. Szerintem egy megfelelő gondolkozásmód. Elengedhetetlen, akkor így fogalmazok ez a gondolkozásmód. A Windisch Tóth Lilianna pedig hullámzó volt az ő teljesítménye, mindig rejtett tartalékokkal és nagy reményekkel álltunk az ő utánpótlás versenyeihez, ahol egy akadályba elesett ranglista vezetőként, és pont ezért nem lett Európa bajnok úgy a következő korosztályokban, de úgy néz ki, hogy megtalálta azt a családi békét, azt az edzőt és azt a versenyszámot, ami igazán rá lett kitalálva az atlétikában.
7: Itt volt a Kvindics Balázsdal nálam a stúdióban, és ugye tudjuk, hogy elköltöztek Budapestről.
8: Igen.
7: És Balázs távmunkában próbál pénzt keresni. És tulajdonképpen nem olyan nagyon régen kezdett ő a maratoni futással megismerkedni, és ahhoz képest meg még különösebben értékesnek gondolom ezt az ezüstérmet.
8: És egy fél mondat ehhez kapcsolatosan. Azok az alapok, amit Gazsi bácsitól kapott Dombóváron, Anna, vagy Lili, az elengedhetetlen volt ez a sikerhez. Mind emberi, mind élettani oldalról.
7: Beszéltél már az elnökségről, és úgy érzem, hogy fontosnak tartod azt a csapatot, akivel együtt dolgozol, vagy amellyel együtt dolgozol. Kik lennének ennek a csapatnak a tagjai?
8: Én nem szeretem ezt a csapat szót. Nekem javaslataim vannak, akik szerintem a magyar atlétikának pozitív irányt tudnának vinni, és előre mozdulást. Kis Dániel például, ő azért az Audi Arena építésénél Győrben ott volt a Dani, az EIOF szervezésének egyik főmotorja volt, és az U18-as atlétikai Európa bajnokságnak is egyik főmotorja volt, ráadásul a Győri Olimpiai Park üzemeltetésért ő nagyon-nagyon sokáig felelt, és most is sportlétesítmények üzemeltetésért felel, amellett, hogy az atlétikát végtelenül szereti. Ilyen például a Herman Sándor, aki a 2023-as atlétikai világbajnokságon versenyirányító helyettes volt, és a 2026-os Ultimate Championship-en is ez lesz a feladatköre. Emellett a Gyula István memoriálokon folyamatosan ezt a fő feladatköt látja el. A fórumokon én úgy fogalmaztam, hogy Sanyira mondhatom azt, hogy ő tényleg fizikálisan fölülről nézi az atlétika pályát, hogy mire lehet szüksége az atlétikának, eladhatóságban, kinézetben és képértékben, ha fogalmazhatok így. Szeles Bálintot bízom benne, hogy az atlétikát szerető embereknek nem kell bemutatni. Bálint emberi mi volt a kitartása és trapabírósága egy olyan stabil égköve lehet a magyar atlétikának, ami miatt ő fontos lehet mindenféleképpen. Az én elgondolásaim szerint, és Stojlovski Gabriella pedig azt a paraatlétikát tudnák képviselni az elnökségben, ahol nagyon nagyot léptünk előre az elmúlt két olimpiának köszönhetően, és Ekler Lucának és Szalma Lászlónak köszönhetően, és a nemzetközi porondon is egyre meghatározóbb a paraatlétika jelenléte az atlétikán belül.
7: Kovács Zoltánnal beszélgetünk, aki indul az Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójára, és közben tettél személyes vállalást is, ugye elengeded a szakosztályvezetői, és később talán az edzői szerepkört is. Miért?
8: Szerintem egy országos szakszövetség vezetőjének nem lehet közvetlen érdekeltsége egyetlen egy egyesületben sem.
7: Akkor ez vonatkozhat az elnökségi tagokra is?
8: Az én elgondolásom szerint hosszú távon igen. Az általam javasolt személyek ezt a típusú munkát és átgondolását, hogy a közvetlen érdekeltségeiket, hogyha úgy alakul szeptemberben másodika után, hogy a mi gondolatmeneteink szerint halad tovább az atlétika, ők ezt vállalták. Enélkül nem javasolnám őket. És ezt nem azért mondom, mert bárki rosszat akarna a magyar atlétikának, hanem meglátásom szerint egy közvetlen érdekeltségnél két dolog történhet. Vagy túl szigorú vagyok azzal a közeggel, ahol közvetlen érdekeltségeim vannak, vagy egy bizonyos szint után túl megengedő. És ez nem szándékos, ilyen szerintem az emberi természet. Úgyhogy ennek okán, ahogy említettem, én a szabadidősport szakosztályi munkát már leadtam, ahogy nyilvánossá vált az elnöki tisztségért való indulásom, a GEAC Atlétika szakosztály vezetői munkájáról is lemondtam, és a tavalyi évben már elkezdtem háttérbe szorítani az edzői tevékenységemet, és 2026-os versenyszezon után azt végleg leteszem.
7: Az egypályán.hu weboldalon elolvasható a programod, letölthető PDF-ben, de hogyha egy picit beszéljünk erről, hogyha szeptember 2-án megválasztanak, akkor egyszer csak annak a napnak vége lesz, lemegy, és másnap föl kell. 3-án mi lesz az első ügy, ha téged választanak meg, amihez hozzányúlsz?
8: Egy állománygyűlés, hogy mindenki a szakmai munkája alapján kerül megítélésre. Lényegtelen, hogy mi volt előtte a véleménye. Ha azt látom, hogy a magyar atlétikáért és az elnökségi tagokkal azt látjuk, hogy a magyar atlétikáért hajlandó mindent megtenni, akkor annak az embernek a magyar atlétikáért kell dolgoznia. Emellett fontos elkezdenünk a tagszervezetekkel a még közvetlenebb kapcsolatfelvételt, hogy mik azok a hiánypontok, amin ők változtatnának, illetve a vállalásainkban van felsorolva több pont, de el kell kezdenünk az alapszabály átvizsgálását, felülvizsgálatát, az SMS felülvizsgálatát, illetve el kell kezdenünk dolgozni azon, hogy tudunk transzparensebb, pénzügyi beszámolók szempontjából transzparensebbek lenni.
7: Tehát rendszer szintű változásokról igen. Beszélsz, és nem személycserékről.
8: Egyáltalán nem. Egyáltalán.
7: Beszéljünk egy picit a versenyrendszerről. Még ugye tart a szezon, igen. Tehát még például a csapatbajnokság ugye hátra van. Mit gondolsz arról, hogy jól működik-e most a Magyar Atlétikai Szövetség versenyrendszere? A fedett pályás szezon nyújt-e kellő támogatást a szabadtéri versenyekhez? Időben rendben vagyunk-e? Jókor kezdődik, időben fejeződik be? Van-e a sportolóknak kellő idejük a regenerációra, pihenésre, később aztán edzőtáborra, külföldre, magaslatra?
8: Három szempontból közelíteném meg a dolgot. A legfiatalabbak, vagy három korosztályt tekintve közelíteni meg a dolgot. A legfiatalabbak szempontjából kölyökből atlétikai program, vagy U12-es, U10-es korosztály programja. Nagyobb részt kell vállalni a szövetségnek annak érdekében, hogy még több helyi verseny legyen a gyerekeknek. Ez leginkább azért szükséges, hogy azokat a kisrejtett tehetségeket fel lehessen fedezni, akiket hosszú távon lehet majd menedzselni a magyar atlétikában. Ha azt nézem, hogy a területi liga versenyekről beszéltünk, szerintem az szükséges megtartani, sőt, még akár egy szigorúbb keretrendszerbe visszahelyezni. Az U18-as, U20-as korosztálynak szükségét látom egy újabb versenyrendszer kialakítására. Nekik volt egy versenyrendszer emlékeim szerint 2018-19-ig, ami utána kifutott, ez volt az IFI és a Junior Liga. Ezt át kell gondolni, hogy hogy lehetne visszahozni, és nem feltétlenül a legjobb juniorkorú meg ifikorú versenyzőink miatt, hanem pont azok az edzéstársak, vagy nem annyira jó ez a szó, de a másodvonal megtartása miatt, akik a magyar atlétikának nagyon sokat tudnak adni idővel más szegmenseken belül. A felnőttek versenyrendszerében én úgy látom, hogy a nemzetközi versenyek számát szükséges növelnünk. Annak érdekében, hogy ezt a nehezebbé vált kijutási rendszert, ami meglátásom szerint eljött az elmúlt pár évben a ranglistás kijutási lehetőségek az atlétika világversenyekre, jobban tudjuk támogatni a saját sportolóinkat.
7: Van Magyarországnak egy olyan aranykategóriás versenye, amely pont emiatt a ranglista pontrendszer miatt nagyon fontos, és most már jóval több, mint 15 éve rendezik meg, egészen pontosan 16 volt már belőle. Ez az egyik olyan, vagy talán egyetlen olyan a Formula 1-en kívül, amit minden évben megrendeznek. Mi a véleményed erről?
8: Mindig csodálattal néztem ezt a versenyt, és sajnos én nem jó tapasztalom, a Rudisának nyulasztam volna Székesfehérváron, de bemelegítés közben megsérültem, úgyhogy sajnos azon a Gyulai Memoriálon nem futottam, és ha emlékeim nem csalnak, egyszer vagy kétszer volt a Rudisa Gyulai Memoriálon, úgyhogy ez nagy élmény lett volna.
7: Egyszer, ha jól emlékszem, a Spirjev Bozsidár díjat is megkaptam.
8: Igen. Ez elengedhetetlen égköve lenne a magyar atlétikának, hogy a Gyulai Memoriált megtartsuk. De emellé szükséges olyan alacsonyabb kategóriai nemzetközi versenyek kialakítása, ahol tényleg tudnak nemzetközi tapasztalatot és megfelelő pontokat szerezni a sportolóink.
7: Itt ezüst és bronz kategóriás versenyekre gondolsz?
8: Igen, vagy B és C kategóriás versenyekre. Igen.
7: A mikrofonnál Szegő Tibor, a stúdióban pedig Kovács Zoltán, ő az egyik jelölt a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki posztjára. A másik jelölt Márton Anita, szerettük volna, hogyha Anita is itt ül ebben a stúdióban, ő viszont külföldön van, így nem tudott eljönni, azért vele a beszélgetést néhány nappal ezelőtt rögzítettük, és amikor mondtam neked nagyjából 8-10 nappal ezelőtt, amikor ezt fixáltuk, ezt a mai interjút, hogy lehet, hogy dupla beszélgetés lesz, kettős interjú, akkor azt mondtad, hogy ennek örülnél.
8: Igen, szerintem szükséges a most már biztosan vált két eltnök jelöltnek a vezetői gondolkozás módját megismerni a magyar atlétikai társadalomnak, és úgy gondolom, hogy egy közös interjú, egy közös fórum erre megfelelő platformot adhatna.
7: Amikor hívtalak, akkor éppen Nyíregyházára mentél egy egyesülettel találkozni, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag járod az országot, és több különböző méretű taglétszámú egyesülettel találkozol. Mit szeretnél elmondani nekik?
8: Szeretném bemutatni azt a program elemrendszert, amit mi gondoltunk közösen a magyar atlétika további fejlődése érdekében, de itt mindenféleképpen kihangsúlyozom azt nekik, és itt is el kell mondanom, hogy ez nem egy lezárt dokumentum. Én pont azért járom az országot, tartok nyílt fórumokat, fogok is nyílt fórumokat tartani, megyek személyesen edzőkhöz, klubvezetőkhöz, hogy minél inkább megismerjem azt, hogy mik lennének azok az elemek, amik a saját napi működéseikben segíthetnek ahhoz, hogy abban a bizonyos létrefokokon előrébb tudjunk jutni, és egyre több olyan pozitív vélemény jön a programmal kapcsolatos, és annak a kiegészítésével kapcsolatos, hogy mik lennének azok a programelemek, vagy javaslatcsomagok, amiket érdemes lenne beemelni a következő időszakban.
7: Mennyit tudsz a Magyar Atlétikai Szövetség anyagi helyzetéről, illetve a jövőről, hiszen ugye a sport szakállamtitkárság jelezte, hogy a jövőben érdemben nem változik majd a sport támogatása, de például a sportrendezvények kapcsán majd előnyt élveznek azok a versenyek, amelyek bevételt is tudnak hozni. Magyarán honnan lesz pénz, és lesz-e elég pénz, lehet-e például a piac felé nyitni?
8: A Magyar Atlétikai Szövetség előző évi, idei évi, vagy a régebbi költségvetéseiről pont annyit tudok, mint bármelyik küldött, aki szavazhat szeptember 2-án. Negyedik éves rendes küldött gyűlés előtt a szövetség kiküldi megfelelően a főkönyvi kivonatot. Abban a 2025. évi főkönyvi kirvanatban is jól kirajzolódott, hogy megfelelő minőségű tartalékkal rendelkezik a Magyar Atlétikai Szövetség. Az én meglátásom szerint. De ezt úgy mondom, mint egy olyan intézetnek a vezetője az egyetemen, ahol 40 létesítménnyel és közel 50 alkalmazottal dolgozunk, úgyhogy körülbelül rálátok arra, hogy mi az a hosszú távú gondolkozás, amit egy állami forrásból szükséges tartalékként képezni ahhoz, hogy működni tudjon az adott szervezet picit ínségesebb időkben is. Az állami sportirányítás iránymutatás az én meglátásom szerint egyértelmű. Támogatjuk a nemzetközi versenyek rendezését abban az esetben, ha tényleg dolgoznak azon a szövetségek, hogy ezeknek a versenyeknek ne csak élvezeti értéke legyen, ne csak a hovatartozást erősítse, hanem kereskedelmi bevételt is tudjon generálni. Gyakorlati példát tudok mondani ezzel kapcsolatosan. Mi a tavaly évben Gödöllőn elkezdtünk egy félmaratont, amire az idei évben, ez már a második félmaraton lesz, nagyjából olyan 4000-5000 ember fog részt venni, legfiatalabbtól a legidősebbekig különböző távokon, és most már 13 vagy 14 támogatója van egy év után ennek a maratoni versenynek. Ezek helyi támogatók, de szerintem a szövetségnek el kell tudnia készíteni azt a minőségű kiajánlót, amivel a megfelelő szakember, amit az elnökség kiválasztott, igenis tudja ezeket a gazdasági érdekeket képviselni a kereskedelem vagy a piac számára, és partnerként tud tekinteni azokra a támogatókra, akik várhatóak a magyar atlétika számára. Ennek fő irányvonalnak kell lenni, az egyértelmű.
7: Említetted, hogy jó lenne több olyan verseny, amelyen a magyar sportolók tudnának világranglista pontokat szerezni. Ezeknek a versenyeknek a helyszíne lehet a Zsivocki Gyula Atlétikai Központ, aminek a helyzete, illetve a kihasználtsága szerinted rossz, normális, éppen jó, megfelelő, lehetne jobb?
8: Atlétika szempontban mindenféleképpen lehetne jobb. Más rendezvények tekintetében nem tudok választ adni, mert nem vagyok tisztában a stadion technikai feltételeivel, mosdószámmal, nézőszámmal, stb. De a NAC-hoz kapcsolódik egy igazán magas minőségű és egyedülálló maga nemében Közép-Európa edzőpálya. Közép-Európában egy edzőpálya, aminek a kihasználtsága nagyon alacsony magyar atlétika szempontjából. És ennek a kihasználtsága mindenféleképpen szükséges javasolni, vagy szükséges fejleszteni. Kettő külön helyszín van ott a gondolatomban, NAC-nál van a csodálatos stadionunk, csodálatos kilátással, világra szóló események helyszínén szolgálhat. 23-ban ilyen volt a VB, a Gyula István Memorial, ilyen volt már kétszer, az elmúlt időszakban is ilyen lesz az Ultimate Championship. Miért ne lehetne idővel egy Európa bajnokság, vagy bármilyen kimagasló atlétika esemény, és van egy edzőpálya, amit meglátásom szerint sokkal jobban kellene használnia a Magyar Szövetségnek, közvetlenül, és így közvetve a kluboknak és az arra érdemes versenyzőknek, sportolóknak.
7: Ha már említetted az Ultimate Championship-et, az atlétikai világdöntőt, ez használ a magyar atlétikának jó reklám, az országnak jó reklám, a sportágnak? Melyik kategóriába helyezett, ugye szeptemberben rendezik, nem sokkal az elnökválasztás után?
8: Több egyesülettel, edzőkollégával, szakosztályvezetővel beszéltem a 2023-as atlétikai világbajnokság után, hogy ők hogy állnak most a gyerek létszámmal és az érdeklődőkkel. Nagyon pozitív irányba ment el az atlétika megítélése az itthoni társadalomban, és úgy gondolom a 2026-os Ultimate Championship ennek egy következő lépcsőfoka lehet. Innentől a klubok, és így a szövetség feladata, hogy ezeket a fiatalokat megtartjuk, és olyan pályát mutassunk nekik, a szüleiknek és az edzőiknek, ami miatt érdemes nekik hosszú távon az atlétikában gondolkozni.
7: Ha már ezt említetted, ugye a világbajnokság egyik szlogenje az volt, hogy a VB nem cél, hanem eszköz, és az volna a kérdés, hogy ugye most már 3 éve volt az atlétikai világbajnokság, a sportág megfelelően élt azokkal a lehetőségekkel, amelyeket egy ilyen sikeres világbajnokság kínált neki?
8: Rövid távon én úgy látom, hogy igen, a hosszú távra még várnunk kell. De szerintem tudunk olyan sportolót mondani a múlt heti Európa-bajnokságon, aki a 23-as világbajnokság után döntött el, hogy ő tényleg folytatja ezt tovább, például a Brucker Lili. Tehát ő volt a befutó ember, váltótag a 4x100-nál. Egy nagyon fiatal lányról beszélünk, aki megfelelő munkában részesül szerencsére egy edzésfeltételekben az Újpestnél és Nyilasi Péternél, de biztos vagyok benne, hogy az ő gondolataiban a 23-as világbajnokság megerősítés volt, mert Lili emlékeim szerint akkor lehetett 16 vagy 16 éve, 17 éves.
7: Olvasva az egypályán.hu-na programodat, sokat írsz az átláthatóságról, a szervezeti működésről, de adódik a kérdés, hogy akkor hol marad maga az atlétika?
8: Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy az atlétika az origó maradhasson. Meglátásom szerint egy kiszámítható versenynaptár, egy kiszámítható versenykiírási megjelenési rend például, hogy mikor milyen verseny van, és kifelel azért. A legnagyobb versenyeinknek, a gazdasági beszámolóinak a nyilvános elérhetőségei, és egy olyan bizalmat épít, ami az atlétikában most egy picit homályosabb, és ez szükséges megerősíteni. Az atlétika az origója minden ilyen változásnak és változtatás igénynek, akár szervezeti változtatás, akár személyi változtatás lenne a jövőben.
7: Ha már említetted Lilit, aki ugye az atlétikai világbajnokság hatására hozott döntést, hogy tervezed a sportolókkal való párbeszédet? Beszéltünk már ugye itt arról, hogy ki mindenkit gondolsz a szövetségen belüli munkatársnak, de hogyan tudsz hangot találni majd azokkal, akik tulajdonképpen az eredményeket hozzák ennek a sportágnak?
8: Kettős és hármas életpályamodellben gondolkozom, és ezt megint külön emelném utánpótlás korosztályra és felnőtt korosztályra. Fontos azt mindenkinek megértenie, hogy a szövetség célja az, hogy az élsportolók mellett kiváló embereket is neveljünk. Ehhez viszont egy olyan hosszú távú programban kell gondolkozni, ahol szorosabb együttműködést kell kidolgozni az egyetemekkel. És ezt azért tartom fontosnak, mert nem csak a magyar atlétikában, hanem a magyar sport egyik legnagyobb nehézsége az, hogy a 19 és 23-24 éves korosztályban hogy tartsa meg a kiváló sportolóit. Most az Atlétika Szövetségnek meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy a sportolónak ne kelljen dönteni az egyetemi tanulmányok, vagy felsőfokú tanulmányok és az élsport között. Ezért szükséges meglátásunk szerint egy tehetséggondozó bizottság kialakítása, ami nem csak felfedezi azt az adott szemét, hanem hosszú távon tovább tanulási és sportban továbbfejlődési lehetőséget mutat a szülőnek, a sportolónak és a nevelőedzőnek és a nevelőegyesületnek is. Ehhez kapcsolódna amúgy egy átigazolási szabályzat felülvizsgálat, annak a módja és szükség szerint az ilyen típusú költségtérítés emelése is a terveink között van.
7: Vannak olyan sportolóink, gondolok itt Molnár Attilára, aki Femke Boll csapatával készül, de említhetném akár Kleckner Hangát is, hogyha téged választanának meg, és hasonló típusú kérésekkel keresnének meg sportolók, akkor hogyan kezelnéd ezeket?
8: Személyes tapasztalatot tudok elmondani. A tavalyi évben Mátó Sárával leültünk személyesen beszélni, tanítványom Sári, de félig volt tanítványom, hogy mi lehet az az út, hogy ő ne csak világversenyen résztvevő, hanem később európai bajnoki döntős, világbajnoki döntős, és esetleg olimpiai döntős lehessen. És az a típusú megközelítés, amivel mind a ketten gondolkoztunk, azt mutatta, hogy a sikeres három évnyi munka ellenére, hogy világjátékokon harmadik volt, és világbajnokságra is kijutott, és EB döntős, valamin változtatni kell. Ezért az Emma Zaplatelovával felvettük a kapcsolatot, és úgy az ő edzőjével, a Brent Peterssel, a Femke Bollnak volt a nevelőedzője, mielőtt a belga szövetséghez került a Brent, és leültünk beszélni hármasban, hogy mi lehet az irányvonal. És a 2025-26 a szezonnak a fő irányvonalát azt a Brent szabta meg a Sárinak, és én pedig visszaavanzsálódtam pályaedzővé, aki ott van és kontrollálja azt a munkát, ami ott történik, és ha valami ott vesz észre, akkor javaslatot tesz. Sári idén futott egy 3/10-es egyéni csúcsot 3/4 év közös munkából. Az Európa-bajnokság nem sikerült jól. Ilyen van, ennek meg kell találni az okát. De úgy gondolom, hogy ez a 3/10-es fejlődés egy 25 éves atlétánál mutatja azt, hogyha mind a sportolóban, mind az edzőben vagy a klubvezetésben megvan az az igény, hogy jobbá váljunk, akkor miért ne lehetne nyitni nemzetközi tudás irányába, és ugyanilyen munkaháromszög alakult ki, például Kovács Árpi, a Harvardi tanulmánya és a Harvardi edzője és az itthoni munkánk között.
7: Elolvastam a programodat, és találtam benne egy érdekes dolgot. Szerepel benne az AI, a mesterséges intelligencia használata, ami hát egy ilyen alapsportág, egy ilyen tradicionális sportág esetében talán szokatlanul hangzik.
8: Fiatal sportolóként mindig azt hallottam, hogy 15-20 évvel le vagyunk maradva a nyugati gondolatokhoz, módszertanhoz, fitness eszközökhöz, mindenhez képest. De csak egy egyszerű példa, 1980-ban a Swiss Bolt, vagy magyar nevén Fitbolt már használták az Egyesült Államokban, nálunk pedig igazán 2000-es évek vége felé, a 2010-es évek elején érkezett be. Úgy gondolom, hogy ebben az informatikai fejlődésben, amit a mesterséges intelligencia adhat, nem szabad lemaradnunk. És inkább az élén kell lenni ennek a használatában, mintsem valakitől majd átvenni ezt a dolgot. De szeretném hangsúlyozni, hogy ez csak a döntéshozatalt segíteni meg azoknak a személyeknek számára, az edzőknek és a sportvezetők számára, akik ezekre a döntésre fel vannak jogosítva. Ez egy döntéshozatali folyamat meggyorsítás lenne az én elgondolásaim szerint, és leginkább az elmúlt 4-5 év eredményeinek a feldolgozása, az elérhető adatok összesítése lenne.
7: Mert már érintettük, de ugye az utánpótlás talán minden sportági programban szerepel. Ez egyrészt nálad konkrétan mit jelent, másrészt ugye említettük, hogy van olyan, aki a világbajnokság hatására döntött úgy, hogy részben marad az atlétikában, folytatja, részben pedig reményeink szerint sokan vannak, akik akkor döntötték el, hogy atletizálni kezdenek. Tehát egy nagyon érzékeny területről van szó. Hogy fogod kezelni, ha téged választanak?
8: Mindenféleképpen meg kell vizsgálni a kölyökből atlétika programnak az elmúlt időszakban végzett pozitív hatását. Látásom szerint negatív hatása nem volt, de hogy arra, hogy tudunk tovább építkezni. Ez elengedhetetlen lenne. Szorosabbá kell tenni a kapcsolatot a közintézményekkel, szövetségi oldalról, iskolákkal.
7: Itt nagyon komoly versenyhelyzet van egyébként, mert elég sok sportág járja az iskolákat már, akik be tudnak menni, és akik tudnak olyan programot nyújtani, de azért elég komoly a konkurencia.
8: Én nagyon hiányolok egy városi atlétika versenyrendszert, ami az én időmben még volt, és onnan lehetett tovább jutni a megyei atlétika versenyre, és onnan lehetett a Diák Olimpia országos döntőjébe bejutni. Nyilvánvalóan ez partnerséget igényel a MASZ és az MDS között is, hogy ennek a versenyrendszernek a kiszélesítésében, mélyítésében hogy lehetne közösen együttműködni.
7: Zárójel MDS, Magyar Diák Sportszövetség.
8: Magyar Diák Sportszövetség, igen. Igen, igen. Ott is van egy atlétika bizottság, ahol olyan személyek ülnek, akiknek az atlétika fontos, de közben mégis egy szélesebb perspektívából látják a magyar sportot, hogy abban hol lehet az atlétika helye. Fontos, ahogy említettem, megvizsgálnunk az átigazolási szabályzatot, ez inkább az egyesületeknek segíthet támpontot, és a 2-3-as életpálya modell közvetlen elérhetőségét kell biztosítanunk a szülők és a gyerekek számára, amit említettem, hogy miért érdemes az atlétikában maradni, miért érdemes időt, energiát rászánni arra, hogy én igenis itt maradjak, és ne csak egy dologban legyek kimagasló az életben, a tanulmányokban, hanem mellette sportban is alkalmas vagyok erre.
7: Gyulai Miklós járt itt nálam, és egy érdekes dolgot mondott, azt mondta, hogy vannak olyan klubok, amik tulajdonképpen nincsenek, de benne vannak a rendszerben. Ezekkel mit kezdenél?
8: Az a cél, hogy legyenek, ne csak benne legyenek a rendszerben. Talán második, harmadik kérdés után mondtam azt, hogy az inaktív klubok aktivizálása egy nagyon fontos irányvonal lesz, mert minden egyes befutó hajszálér elengedhetetlen lesz ahhoz a főütőérhez, amit a magyar atlétika csúcsa jelenthet.
7: Vissza még a programhoz, mert hogy szerepel benne egy social media mentor rész is. Mi lehet a dolga az atlétikai szövetségnek a social media mentor programmal?
8: 2026-ot érünk, és ha meglátásom szerint belegebedünk, akkor se tudjuk kivenni az utánpótlás sportolók kezéből a telefont, a mobil internetet, és így a közösségi médián való létet. Szerintem egy szövetségnek meg kell teremteni azt a tájékoztatási platformot, akár fogalmazhatjuk workshopnak is, hogy a legjobbjainknak, 20-as korosztályon gondolok erre, hogy a legjobbjainknak egy olyan tudástárat adjunk a kezükbe, hogy ők eldönthetik, hogy és tisztában látják, hogy hogy lehet használni a közösségi médiát, mire lehet használni, milyen előnye és hátrányai lehetnek számukra, és meglátásom szerint ez közvetve, ha valaki ezzel szeretne élni, még profitbevétel segítséget is jelenthet az adott személynek.
7: Szintén érintettük már, de a programban több olyan is elemet is találtam, ami túlmutat a klasszikus atlétikai versenysporton. Ez például a paraatlétika, vagy említhetném a nők az atlétikáért programot. Mi ennek a gondolata?
8: Az atlétika az nem csak az olimpia, és nem csak az épek sportja. Az a típusú nemzetközi fokozatos

0: magasló paraatlétáink és a velük dolgozó szakemberek partnereink lesznek egy olyan projektben, ami ezt kidolgozna. A Nők az Atlétikáért programban pedig a gondolat maga túlmutat az atlétikán, de szerintem elengedhetetlen, hogy azoknak a nőknek, akik edzőként, sportvezetőként, szakemberként szeretnének meghatározó tényezői lenni a magyar atlétikának, lehetőséget és teret biztosítsunk ennek a tudásnak a megszerzésére.
1: Van ugye egy másik jelölt is a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójára, Márton Anita, és hát mi szerettünk volna lenni ennek egy fóruma, hogy itt egy eszmecsere létrejöjjön, de Anita külföldi tartózkodása miatt ez nem jött össze. Te viszont mégis egy nyilvános ilyen típusú eszmecserére hívtad őt. Miért tartod ezt fontosnak?
0: Én továbbra is szükségesnek gondolom, hogy azokat a programelemeket, amik akár az Anita programjaiban, vagy az én programjaimban is, én programelememben is megtalálhatóak, az atlétika társadalom a mi szánkból hallja, hogy az mit akar, és milyen irányba szeretnénk ezzel tovább vinni a magyar atlétikát, mint vezető, mint az atlétikában dolgozó szakember. Ehhez úgy gondolom, hogy egy közös fórum, egy elnökjelölti eszmecsere lehetne a legalkalmasabb.
1: És ha nem jön össze?
0: Én azt elfogadom, tiszteletben tartom, és szeptember 2-án ez alapján tudnak dönteni a küldöttek.
1: Nagyjából fél időben vagyunk az olimpiai ciklus tekintetében. Létezik ugye egy LE10 program, ennek nagyon komoly céljai vannak. Az a kérdésem, hogy a kvótaszám eredmények tekintetében most hová pozícionálod a magyar atlétikát?
0: Én úgy látom, hogy most jobban állunk, mint 2024-ben voltunk, de a fő célnak annak kell lenni a következő két évben, hogy amit a múlt heti Európa-bajnokságon tapasztaltunk, azt szinte 100%-osan át tudjuk emelni a következő évi világbajnokságra. Ha létszámban nem is, de az eredményesség az nagyon fontos, illetve megpróbálni ezt továbbvinni az olimpiára 2028-ra.
1: Ugye beszéltünk arról, hogy jó lenne, ha olyan típusú versenyek lennének, amelyen a magyar sportolók világranglista pontokat tudnának szerezni. Ebben az irányban hogyan lehet elindulni? Tehát vannak ugye olyan világversenyek, amelyekre pályázni lehet, van olyan világverseny, ami kijelölés alapján zajlik, hogy mi az útja, módja annak, hogy egy a rendszerbe frissen bekerülő elnök legyél az te, vagy legyen ez Anita, most elkezd mondjuk a World Athletics felé kommunikálni a tekintetben, hogy létesítményünk van, sportolóink vannak, ha bevételt tudunk generálni, akkor állami támogatásunk is van, szeretnénk versenyeket rendezni. Mi ennek az útja, módja?
0: Ha vannak jó minták, akkor azokat szükséges átvenni, és ennek érdekében a kollégáimmal elkezdtük több körülöttünk lévő országnak akár a programjait vizsgálni, akár a társadalmi elismerését vizsgálni az atlétikán belül, és a versenyrendezési struktúrájukat is nemzetközi versenyek tekintetében. És Belgiumban van egy nagyon érdekes verseny, ami bronzkategóriás verseny, aminek a fő irányvonala az, hogy azok a versenyzők, fordítva mondom, menedzserek nem adnak le nevezést, hanem a versenyzők adhatják le saját maguknak a nevezést arra a versenyre. Mindenki befizeti a nevezési díját, a legjobbaknak van utazási támogatás és szállás, de a másodvonalnak, vagy akik nem annyira kimagaslók, nincs. De itt számok tekintetében Mátósára volt kint idén ott versenyezni, női 400 gáton, C-kategóriás verseny 38 fő indult el. Sár jó helyen végzett, mert minőségben egy olyan verseny volt, jó pontokat adott, de maga a szervezési költségek, ennek a hírértéke, és hogy ennek hogy lehet piacértéke, ez megmutatja, hogy egy ilyen versenyen például 1544 induló volt a férfiak között. Nagyjából 13 nemzetből voltak indulók. Ez annak szerintem már lehet képértéke, és ezeket a jó tudásokat, know-how-kat szeretnénk behozni, és természetesen a saját rendszerünkbe integrálni, amennyire lehet, és ez lehet egy piaci támogatón keresztül is akár.
1: Gondolkodtál-e azon, hogy a régiónk országaival, akár a szomszédos országokkal is lehetne közösen együtt dolgozni? Most hadd ne soroljam fel, hogy hány szerb, horvát és ukrán sportoló szerepelt akár a mostani Európa-bajnokságon, csak Mahucsikot, ha említem, hogy van-e a fejedben olyan, hogy fölveszed velük a kapcsolatot, amennyiben téged választanak meg, és valami jót csinálni közösen?
0: Igen, szerintem.

0: Szerintem a közös munkánk az Emma Zaplatelovával, a Bram Peterssel és a Sárival, ez már egy első jellépés volt. A kollégáimmal arról beszéltünk, hogy ha lehet Balkán bajnokság ebben a versenyrendszerben, amit a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elfogad kvalifikációs versenyként, akkor miért ne lehetne egy közép-európai bajnokságot is csinálni?
1: Ha ezt a beszélgetésünket hallgatja egy olyan küldött, aki még bizonytalan, aki nem döntött el, hogy majd szeptember 2-án kire szavaz, akkor neki mit üzennél?
0: Ha kérdése van, szeptember 2 előtt hívjon fel, írja meg nekem, tegye föl, és ha tud, akkor jöjjön el a következő nyílt fórumra, mi majd Győrben lesz. Illetve azt a típusú kiszámíthatóságot, tudatosságot és szakmaiságot arról tudom biztosítani, hogy amit a Matege Arcban is hoztam, és a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem intézetigazgatójaként is hozom, azt tenném a magyar atlétikáért is elnökként.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

again to never stop finding, moving as one is the word for.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Augusztus 12-én veszük fel ezt a beszélgetést Márton Anita otthonában, és nem így terveztük, de napra pontosan 10 évvel ezelőtt a Riói olimpián megnyerted a bronzérmet, ami hát fantasztikus teljesítmény. Hogy emlékszel erre a napra?
3: Hát a mai napig nagyon szép emlék természetesen számomra, hiszen ez karrieremnek az egyik csúcspontja volt. Soha nem gondoltam volna kislányként, hogy ilyen magasságokba felérhetek. Persze mindig cél volt az, hogy majd esetleg egy olimpiai érem, vagy akár egy EB-n, VB-n egy éremszerzés, de azért ez tényleg ilyen álomszerű volt.
2: 19 méter 87 cm-rel akkor éppen egy országos csúcsot is felállítottál. Nem ez volt az egyetlen, és nem csak ebben a sportágban, majd erről még beszélünk. A másik, ami aktualitást ad ennek a beszélgetésnek, hogy Birminghamben zajlik az Atlétika Európa Bajnokság, és Birminghamhez pedig egy másik élmény köt.
3: Igen, ugye ott voltam fedett pályás világbajnok Birminghambe. Hát már tényleg olyan réginek tűnik, ugye 2018-ban. Egyébként a birminghami pályán többször versenyeztem én is szabadtéren is. Nekem kellemes élmények kötődnek Birminghamhez.
2: És ott is egy országos csúcs, ugye 1962, akkor ugye a fedett pálya, illetve a szabadtér az még külön mérődött. A érdekes sztorit hallottam, hogy amikor te elkezdtél atletizálni, akkor tulajdonképpen az az edzés, ami az elsőnek volt tekinthető, akkor minthogyha nem jó helyre mentél volna be, minthogyha nem az edző fogadott volna, aki előre volt tervezve.
3: Így van, ez azóta is egy ilyen vicces történet Eperjesi Laci bácsi és köztem, ugyanis akkor is több szegedi atlétika szakosztály volt párhuzamosan egymással, és ugye Laci bácsival találkoztam a Diákolimpián, lehívott az edzésekre, és akkor, amikor anyukámmal leérkeztem, hát megmondom őszintén, hogy én nem ismertem meg Laci bácsi, tehát nyilván 11 éves kislány voltam, és ahogy ott mentünk be a pályára, ugye kerestük, hogy hol van az atlétika edzés, és akkor a portás oda irányított egy másik edzőhöz, Trénye Imre bácsihoz, és hát ő kezdett el velem foglalkozni, hát megmondom őszintén, nem annyira szakszerűen, mert ugye most ugye a 11 éves lányok 2 kilós golyóval löknek, én akkor 6 kilós golyót kaptam a kezembe, és akkor úgy el is tűntem utána, tehát nyilván nem fogott meg az edzés, és aztán a testnevelő tanáromon keresztül Laci bácsi ugye megkeresett, hogy mi van velem, hol vagyok eltűnve, és akkor derült ki, hogy hát tökre nem jó helyen jártam.
2: Akkoriban hogy nézett ki, ugye Szegedről beszélünk, aztán majd a pályafutásod Békés Csabához is köthető, egy ilyen edzés helyszín, tehát a mostani körülményeket hogy tudod összehasonlítani az akkoriakkal?
3: Fú, nagyon sokat változtak az edzés körülmények, akkor egy salakos pályán tudtunk edzeni, illetve egy ilyen különálló, egy sima füves terület volt, ahol maga a dobópálya volt, egy súlylökőkörrel, diszkoszkörrel és kalapácsvetőkörrel. Akkor egy picit így a szegedi atlétika a régi, ott a 80-as évek után egy ilyen lezuhanó ágban volt, és amikor edzőm ott a 2000-es évek elején Kis Gáborral együtt elkezdtek foglalkozni az atlétikával, akkor kezdték el ezt újraépíteni itt Szegeden. Például erősítő edzésekhez a súlyemelőkhöz jártunk be, a Szegedi Lelkesedés SK-hoz, úgyhogy így ott edzettünk, ahol tudtunk, télen is iskolai tornatermekbe mentünk, ahol úgy szívesen láttak minket, és innen nőttünk ki oda, hogy ugye most már 8 sávos rekordtámpálya van Szegeden, sajnos a mai napig fedett pályás edzési lehetőség nincsen, rekordtán edzési lehetőségünk, hanem egy tornateremben, egy nagy méretű tornateremben tudnak felkészülni a fiatalok, de hát reméljük azért ez hát, ha változik a közeli jövőben esetleg, úgyhogy most legközelebb ugye Kecskemét, a 100 kilométer, illetve Békés Csaba 90 kilométer, ahol jó fedett pályás körülmények között lehet készülni. Saját súlyemelő termünk van, szépen berendezve, meg tudjuk adni a sportolóinknak, amire szükségük van. Ugye amikor én kezdtem, akkor még a szülők fizettek mindent, az utazásokat, a szállást, ha szükség volt rá. Tehát, hogy egy jól működő közösségi klubbá nőtt ki azóta a Szegedi Atlétika.
2: Mi fogott meg a nehéz atlétikában annak idején?
3: Elég hamar jöttek a sikerek egyébként. Már ugye diákolimpiákat megnyertem, a korosztályos országos bajnokságokat megnyertem, viszont megmondom őszintén, hogy először a társaság fogott meg. Én mindig egy ilyen korán érő kislány voltam, és tetszett az, hogy ugye nagyobbak közé kerültem be, ott tényleg ilyen életre szóló barátságok kötődtek, tehát tetszett az az egész millió, ahol vagyok.
2: Annak idején, amikor beszéltél a súlyemelésről, ugye későbbiekben súlyemelő magyar bajnok is lettél, mint kiegészítő sportág. Egyszer mentem valamilyen súlyemelő versenyre, és te voltál az első, aki volt, akkor hogy kérdeztem, hogy látogatok, mert mondtad, nem, indulok.
3: Igen, így van, hát ugye, ahogy mondtam is, hogy nagyon sokáig a Szegedi Súlyemelő Klubnak a kötelékében edzettünk, és egy ilyen nagyon jó oda-vissza kapcsolat épült ki. Én például a Nagy Péterrel a mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolok, rendszeresen beszélünk telefonon is, úgyhogy így alakult az, hogy azért cserébe, hogy mi ott lehettünk és edzhettünk a súlyemelőterembe, jártunk országos versenyekre nekik.
2: Hogyan változott a mentalitás, hogy 17-szeres magyar bajnok vagy, olimpiai bronzérmes vagy, világbajnoki arany és ezüstérmed is van, az embert hogy változtatják meg a sikerek?
3: Én szerintem nyugodt szívvel mondhatom, hogy nem változtattak meg a sikerek, legalábbis én próbálok arra törekedni, hogy úgy éljek, mint valamikor, tehát egy ilyen csöndes kisvárosi környezetben vagyok. Ilyen, tehát mi próbáltuk azért ezt a szerényebb vonalat továbbvinni, és úgymond a földön maradni.
2: A sporták halmozással kapcsolatban még egy dolog, hogy nézegettem annak idején az utánpótlás Európa bajnoki eredményeket, és egyszer találtam egy osztravai junior Európa bajnokságot, ahol diszkoszvetésben lettél bronzérmes. Kérdezném, hogy ezt most itt akkor hogy, de hát aztán magyar bajnoki címet is szereztél, nem is keveset diszkoszvetésben.
3: Igen, így van, ugye nálunk atlétikában, főleg ugye dobásokban, és azért a teljes körű képességfejlesztés ugye a cél, és pont ezért, amikor valaki letéved az atlétika pálya kötelékébe, így lehetősége van több versenyszámot is kipróbálni. Én nekem gerelyhajításban nem volt hozzá tehetségem, a kalapácsvetést én magam nem kedveltem, és akkor így maradt a súly és diszkosz, amit elég sokáig 23 éves koromig párhuzamosan csináltam végig, és utána, amikor ugye beléptem a felnőtt korba, akkor hoztuk meg azt a döntést edzőmmel, hogy akkor most súlylökés vagy diszkoszvetés irányba menjünk el. Érdekességként egyébként nagyon sok olyan Európa-bajnokságon, világbajnokságon volt, ahol helyezésben sokkal jobb eredményt értem el diszkoszvetésben, mint súlylökésben. Mégis úgy gondoltuk, hogy sokkal sikeresebb lehetek hosszú távon a súlylökésben.
2: Ha visszatekintesz a pályafutásodra, mire vagy a legbüszkébb? Ugye azt hiszem 6 alkalommal választottak meg az év sportolójának. Felsoroltuk már Márton Anita címeit, olimpiai bronz, világbajnoki arany, ezüst. Mi az, amire legszívesebben tekintesz vissza?
3: Hát ugye talán a két legfőbb eredményemre, ugye a fedett pályás világbajnoki címemre, amivel ugye a mai napig Magyarország egyetlen világbajnoka vagyok, illetve ugye az olimpiai bronzérmemre. Hát ezért úgy gondolom, hogy sikerült olyan országos csúcsokat felállítani, amit lehet, hogy egy darabig még nem tudnak átadni a...
2: 15-ször?
3: Hát, vagy többször, már jó magam sem tudom, hogy összesen hányszor javítottam országos csúcsot, illetve ugye korosztályos országos csúcsokat is tartok, de azért nagyon remélem, hogy hamarosan jön egy újabb fiatal tehetségben, és egyébként kibontakozóban, Martin Zsófi személyében, és remélem, hogy lesz, aki tovább vigye ezeket a hagyományokat, úgymond.
2: A nehézatléták nagyon összetartó társaság, akármelyik versenyen jártam, ott mindig mindenki szurkolt a másiknak is. Még akkor is, hogyha félő volt, hogy esetleg téged túldob.
3: Igen, így van. Tehát én is teljes mértékben ezt tapasztaltam az évek alatt, hogy nincs meg a dobók között az a fajta rivalizálás, ami mondjuk a sprintereknél megvan. Én a mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolok a magyarországi dobókkal is, illetve például egy Gyimántig alkalmával, és ez teljesen normális volt számunkra, hogy mi dobók így egy csoportba verődve együtt ebédeltünk, mondjuk együtt mentünk ki a pályára, sőt, még mi ugye női súlylökők is, volt olyan alkalom, hogy egymást segítettük verseny közben, mert nem ellenségként tekintettünk egymásra, hanem mint atléták, mint hát nem, a rivális tényleg nem jó szóra, tehát, hogy mint ellenfél.
2: Hogyha 11 éves Márton Anitának azt mondják, hogy 2023-ban egy budapesti világbajnokság után fog visszavonulni, mit mondtál volna az embernek?
3: Hát nyilván nem hittem volna neki. Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen magasságokba érhetek, és hogy olyan lehetőségeim lesznek akár a versenyzésre, utazásra, barátok szerzésére, és hogy egy ilyen hosszú karriert tudhatok majd a hátam mögött. Úgyhogy igazából meg szokták kérdezni, hogyha újra kezdhetném, és visszamehetnék, akkor újra kezdhetném, és azt szoktam mondani, hogy igen, újra nekivágnék.
2: Nagyon hosszú pályafutásod volt, nagyon sikeres is volt. Hogy látod, hogy ez alatt az idő alatt mennyit változott a magyar atlétika?
3: Sokat, sokat. Tehát volt, amikor én belekerültem fiatalként, utánpótláskorúként, akkor nehéz volt, nem voltak olyan jellegű támogatások, mint mondjuk az elmúlt időszakban, nem volt annyi lehetőség egy fiatal és tehetséges atlétának, nem csak a szövetség irányából, hanem talán az egyesületek irányából sem volt olyan támogatottsága az atlétikának. Ez ugye az utóbbi időszakban nem csak magyar szinten, hanem szerintem egyébként így világszinten azért kinőtte magát, és újra egyre nagyobb figyelmet kapott maga az atlétika is. Nyilván volt egy virágkora ennek, és akkor most talán egy icipicit így visszafele hanyatlik megint. Mondom példaként például, hogy nálunk is megjelent már, angoloknál és spanyoloknál is, hogy egy atléta hiába teljesíti mondjuk a kijutási szintet egy Európa-bajnokságra, világbajnokságra, külön szabályokat, szinteket hoznak a nemzetközi szövetségek, hogy milyen feltételekkel viszik ki az atlétákat, ami nyilván az anyagi vonzatát megérti az ember, viszont van olyan súlylökőnő ismerősöm, aki például azért hagyta abba, mert háromszor is elvették tőle a lehetőséget, hogy az országát, a hazáját képviselje egy nagyobb versenyen, holott a Nemzetközi Szövetség által felállított szinteket, vagy kvalifikációs rendszerben viszont kvalifikálta magát. És ez szerintem egyébként szomorú, mert nyilván éveket dolgozott azért, hogy büszke legyen magára, az országát képviselje. Szóval picit ez nekem ilyen nemzeti érzést hoz ugye természetesen magával, mert tudom én is azt, hogy milyen büszkeség volt mondjuk fönt állni a dobogón a magyar mezben.
2: A pályafutásod alatt ugye két városhoz vagy köthető, Szegedhez és Békés Csaba, az éreztél valaha egy ilyen főváros vidék ellentétet, vagy olyan fajta rivalizálást, amelyben esetleg a budapestiek előnyben voltak?
3: Inkább azt mondanám, hogy nyilván ugye nagyon sok verseny Pesten, vagy Pest vonzás körzetében kerül megrendezésre, és nyilván ilyen szempontból vidékről eleve, hogy föl kell utazni, ott kell aludni, tehát hogy sokkal nehezebb, és ugyanígy ugye Békés Csaba is, illetve Szeged is jó, tehát hogy azt nézzük, ugye az autópályán manapság már azért nem távolság Budapest, de mondjuk ezelőtt 25 évvel, vagy 20 évvel még ugye azért az volt. Igen, érezhető egyértelműen, én úgy gondolom, tehát most én ugye már egyesületi vezetőként is, meg szakosztályvezetőként is elég régóta dolgozok, és nagyon nehéz ezt anyagilag megoldani egy egyesületnek. Rengeteget kell utaztatni az atlétákat, nyilván nem szeretnénk ezt a terhet a szülőkre róni, úgy gondolom, hogy van nekik is bőven problémájuk, és egy egyesületnek ugye az az egyik feladata nyilván, hogy biztosítsa a gyerekeknek a megfelelő edzés és verseny lehetőségeket. Ugye van egy picit ez az iskolai SEO erő, hogy ugye az egyetemek miatt is nagyon sokan nem maradnak a vidéki kisebb városokba, habár Szeged itt ugye azért szerencsés, hiszen ugye itt a Szegedi Tudomány Egyetem azért egy elég híres és jó presztízzel rendelkező egyetem, úgyhogy így az évek alatt nálunk is többen megfordultak, hogy ide jöttek Szegedre egyetemre, és akkor a kötelékünkben vagy ideigazoltak esetleg, vagy csak velünk edzettek.
2: Három fő irányvonalat ragadnék meg az életedben, a sportolói létet, a vezetői létet, illetve a családanyai létet. A kérdés az, hogy a személyiségedhez, a világlátásodhoz melyik mennyit adott hozzá?
3: Biztos vagyok benne, hogy mindegyik nagyon sokat adott hozzá. Én mai napig rettentő módon hálás vagyok azért, hogy edzőm Eperesi Laci bácsi, hogy mondjam, az életre is nevelt minket. Tehát, hogy nem csak a sportolót látta bennünk, hanem az életre nevelt minket, pontosságra, tiszteletre, kitartásra, és ebből is nagyon sokat viszek magammal. Ugye maga a sportolói lét még, amit adott, nyilván ugye sokat utaztam, tehát föl kellett találnom magam, egy stabil, biztos nyelvismeretet kellett szereznem, amit ugye szintén használok a munkámban. Ugye utána jött ugye gyakorlatilag a családi anyai szerep, ami ugye szintén egy teljesen más oldal, megtalálni azt az egyensúlyt, hogy nyilván onnantól kezdve, hogy befejeztem a sportolói pályafutásomat, azért a család az első. Tehát anyaként ugye két kislányom van, nyilván nekem az a legfőbb feladatom, hogy őket a lehető legnagyobb biztonságban, szeretetben és mindenben neveljük ugye a férjemmel, illetve nyilván ugye a nagyszülőkkel egyetembe, és hogy nekik biztosítsuk azt, amire nyilván szükségük van, mind emocionálisan, mind akár anyagilag, és akkor ugye utána jön a maga ugye ez a vezetői szerep, ami viszont ilyen viccesen mindig azt mondták egyébként, amikor csak sportoló is voltam, hogy ilyen tyukanyó típus vagyok, tehát hogy ott is azért a kicsiket, vagy a akik frissen így akár fiatalabban becsatlakoztak a csoportba, azért így mindig is így pátyolgattam őket, és nyilván egy vezetőnek is meg kell lennie ennek a részének, hogy tudja kicsit pátyolgatni, bátorítani az alatta dolgozókat, tehát hogy egyáltalán nem egy ilyen aláfölé rendelt stílusban. Nyilván sajnos megvan az a rész is, amikor ezt is megköveteli az embernek a munkája, de hogy alapvetően egy ilyen partner viszonyban tudjuk ezt kezelni, és tehát ugye 2020 őszén vettem át a Szegedi Vasutas Egyesület Atlétika szakosztályának a vezetését, és 2025 decemberében pedig a teljes nagy egyesületnek a vezetését, ami ugye viszont már több szakosztályos egyesületként működik, és nyilván itt lavírozni kell a most ugye jelenleg a család és az egyesületi teendők között, de én úgy érzem eddig, hogy ezt elég jól sikerült megoldani.
2: Ha már a gyerekekről beszéltünk, hogyha ők sportolnának, akkor mennyire támogatnád azt, hogy mondjuk az egyik súlylökő, a másik meg diszkoszvető szeretne lenni?
3: Én mindig is mondtam, hogy majd eldöntik. Egyébként a nagyobbik lányom, ő ugye 5,5 éves most. Volt már atlétika edzéseken, mert nálunk itt Szegeden már 4 éves kortól várjuk a fiatal atléta palántákat. Viszont aztán úgy alakult, hogy megtetszett neki a görkorcsolya. Úgyhogy ha kicsit fájó szívvel is, de átpártoltunk a görkorcsolyára, ami egyébként szintén úgy gondolom, hogy nagyon jó alapokat tud adni a gyerekeknek, és hát majd látjuk, hogy a későbbiekben hogy gondolja. Ugye például a férjem ő soha nem sportolt versenyszerűen, viszont rendszeresen eljár futni, és akkor mindig csalja a nagyobbik lányomat, hogy így viccesen, hogy jöjjön bele, és ő mindig mondta, hogy nem megy, mert ő, neki fáj a hasa a futástól. Tehát gondolom, hogy mennyire fájhat egy kisgyereknek, de igen, tehát, hogy nem, futó biztos, hogy nem lesz belőle, de úgy gondolom, hogy amerre viszi az élet, próbáljon ki több mindent. Én is fiatalkoromban több sportágat kipróbáltam, majd ha bekerül az iskolai közegbe, ott szintén egy picit megnyílik a világ. Itt még ugye az is sokat számít nyilván, hogy a barátok milyen irányba mennek el, mit csinálnak, mit sportolnak, meg azért a technika. Tehát a tévé, az internet, telefon, tehát hogy még nincs nálunk is 6 éves a nagylány, és na hát tehát azért próbálkozik, igen.
2: A munkát hazahozott valamilyen szinten? Tehát ugye klubvezetőként, ugye társadalmi elnök vagy szakosztályvezetőként nyilván számtalan impulzus ér, és mondtad, hogy a férjed versenyszerűen nem sportolt, de amikor megjössz, akkor megosztod vele, hogy mi történt, hogy esetleg el kell küldeni egy alkalmazottat, hogy fájó, de nem indulhat az egyik versenyzőn valamelyik versenyen, hogy nagyon messze kell nagyon sok embernek utazni, hogyan szerzünk majd pénzt a buszra is, így tovább, és így tovább. Szóval, hogy mennyire segítő neked ebben?
3: Teljes mértékben megértő természetesen, ugye mi így is ismerkedtünk meg, hogy ugye én akkor már benne voltam az éj a sportba, és hát tudja, hogy ilyen típus vagyok, tehát most mondhatom, hogy nincs választása, mert én nem vagyok ez az otthon a fenekemen ülő típus. Haza szoktam hozni a munkát, főleg azért, mert én ugye a kisebbik lányunkkal még itthon vagyok hivatalosan, és nyilván ugye az az első, hogy vele minden rendben legyen, de szerencsére édesanyám még nagyon közel laknak, szeretnek is ott lenni a lányok, úgyhogy most jelenleg hát így szeptember közepéig, amikor a kicsi kezdi a bölcsit, addig úgy oldom meg, hogy vagy elviszem magammal, aki éppen itthon van, vagy ugye a édesanyámékhoz beadom, és akkor bemegyek, elintézem, amit kell. Én ilyen éjszakai bagoly típus vagyok például, tehát nagyon sokszor van az, hogy este, amikor a gyerekek lefekszenek, akkor én utána fölnyitom a laptopot, és nekiállok dolgozni. És olyankor is vagyok egyébként nagyon ilyen tevékeny, ilyen jó. Pörög az agyam még.
2: A mikrofonnál Szegő Tibor, én pedig Szegeden vagyok, Márton Anita házának kertjében, talán a szél bele is hallatszik, és a hírek előtt ott hagytuk el, hogy indulsz a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójáért. Mikor és hogyan döntötted el, hogy belevágsz ebbe a nagy utazásba?
3: Hát megmondom őszintén, ha 2 hónappal ezelőtt valaki ezt megkérdezi tőlem, akkor lehet, hogy kacagok egy jót, habár az elmúlt hónapokban többen megkerestek már így az atlétikai berkeken belül, hogyha esetleg egyszer úgy alakulna, akkor vállalnám ezt a pozíciót, hogy gyakorlatilag a magyar atlétika arca legyek. Nyilván ugye a családra, meg a szegedi munkára hivatkozva, akkor úgy gondoltam, hogy nem biztos, hogy én lennék erre a legalkalmasabb személy, viszont közben úgy alakultak az atlétikán belül is a dolgok, hogy jó, magam is úgy éreztem, hogy ki kell állnom a magyar atlétákért, és amikor ugye nem olyan régen volt egy rendkívüli küldött gyűlés, ahol ugye a 3 elnökségi tagot a küldött gyűlés ugye megerősítette a pozíciójába, ugye Németh Zsolt alelnököt, Zsivocki Farkas Györgyi alelnököt, alelnököt és Tölgyesi elődelnököt, akkor ők is utána megkerestek többek között ezzel, hogy vállalnám ezt a megtiszteltetést, és én akkor kértem tőlük egy kis gondolkozási időt, nyilván ugye nekem ezt a családdal meg kell beszélnem, hogy fogjuk tudni ezt kivitelezni, ilyesmi, és aztán úgy döntöttem, hogy igent mondok. Megmondom őszintén, a legnagyobb löketet az adta, hogy én ugye nagyon jól ismerem mind a három elnökségi tagot, ugye a sportpályafutásom alatt is sokszor találkoztunk, beszélgettünk, én ugye Györgyivel egy időben is voltam, úgyhogy és az a szemlélet, hogy ők mennyire csapatban dolgoznak, és ezt követve, hogy egyáltalán nem az elnöknek kell úgymond mindent elvinni a hátán, hanem egy alulról építkezve, egy jó csapattal, nyilván ennek sokkal egyszerűbb, vagy sokkal könnyebb is lehet ez az egész, és én nagyon bízok benne, hogy most én azt látom, hogy mind a két oldalon, hiszen ugye van egy másik elnökjelölt is, ugye Kovács Zoltán személyében, egyébként Zolit is nagyon jól ismerem, azóta is többször beszéltünk telefonon, hogy ugye ő is jelentette az indulási szándékát. Tehát, hogy nyilván mind a két oldal teljes szívvel fogja tudni ezt csinálni.
2: Mi ugye azt szerettük volna itt a Nemzeti Sportrádióban, hogy egy időben legyetek a stúdióban, de amikor ez adásban megy, akkor te nem vagy Magyarországon. Ha már a csapatról beszéltünk, akkor azt olvastam nálad, hogy a három már említett, újra választott, megerősített elnökségi tag mellett behoznád dr. Langár Bencét, aki befektető egyetemi oktató közgazdász, Molnár Balázs közgazdát, illetve Rutkowski Edét, aki a régebben dolgozott ugye a szövetségben is, de amúgy az Európai Atlétikai Szövetség projekt koordinátora. Így lenne teljes a csapat, illetve miért pont őket?
3: Most nyilván jelenleg úgy gondoljuk, hogy így lenne teljes a csapat. Szerettünk volna nyitni és olyan embereket is behozni az elnökségbe, akik egy kicsit külső szemszögből is tudják nézni. Nyilván nagyon fontos az, hogy magát az atlétikát is ki kell vinni a piacra. Tehát azért az elmúlt időszakban is, amióta ugye a kormányváltás is volt, ez ugye a kormány részéről is többször elhangzott, hogy az az egyik elvárás ugye az egyesületek és a szakszövetségek felé, hogy sokkal több lábon álljanak. Ugye szerencsére az atlétika ugye az egyik alapsportág, tehát hogy azért úgy gondolom, hogy ennek van realitása, hogy egy picit jobban a piacot kiszolgálva lehessen tovább menni. Ugye a Rutkowski Edének ugye széleskörű tapasztalata van, nemzetközi kapcsolatok, versenyszervezés, ugye korábban dolgozott az atlétikai szövetségnél is, úgyhogy így nagyon széles körű tapasztalattal rendelkezik, jól átlátja a dolgokat. A Molnár Balázs, ugye szintén atléta volt, az atlétika világából indult útnak, ő pedig ugye olyan cégei vannak, akik, vagy amelyekkel atlétákat, sportolókat visznek ki Amerikába, Amerikából most már vissza Magyarországra, illetve más országok fele is nyitottak most már ők is a piacon. Nyilván ő is egy elég széles körű látásmóddal rendelkezik, ami gazdasági oldalról ugye meg tud közelíteni. Itt beszélhetünk akár, tehát nem csak maga a sportolóknak, hanem az edzői tudásnak is ugye a behozatalát, kihozatalát egy picit megközelítve. És hát ugye dr. Langár Bence pedig egy nagyon sikeres befektetői vállalkozás cégeket tudhat maga mögött, tehát én úgy gondolom, hogy ő azért mindent is tud, amit ebben a szegmensben tudni lehet. Viszont úgy gondoljuk, hogy a későbbiekben érdemes lesz még bővíteni a csapatot elnökségi szinten is, hiszen ha Magyarországon is több szövetséget megnézzük, illetve ugye a világtrendet is követve, tehát nem hétfős elnökségek vannak azért a szakszövetségekben, hanem 11, 13, akár 14 15 fő. Nyilván ilyen esetben a munka is meg tud oszlani, illetve nyilván egy sokkal szélesebb látásmódot biztosít egy szövetségnek a működésre, hiszen ugye több szem többet lát, úgyhogy vannak ilyen irányú elképzelések is a jövőben. Egyelőre nyilván az a kérdés, hogy szeptember 2-án a tisztújító küldött gyűlésen, hogy döntenek az egyesületi vezetők, képviselők, és hogy utána, ha olyan döntés születik, hogy elnöknek választanak, és ez a csapat esetlegesen össze tud állni, akikkel mi eddig együtt beszélgettünk, akkor nyilván látnunk kell azt, hogy mit találunk az atlétikai szövetségben, és hogy tudunk megindulni. Egyébként nagyon jól előkészített anyagok vannak már most is a háttérben. A megerősített 3 elnökségi tag az elmúlt hónapokban is nagyon sokat dolgozott azon, hogy az egyesületek képviselőit megkeresték, beszélgettek velük, mire van szükség, mit látnak másképp, javaslatokat gyűjtöttek. Ezek ugye össze vannak szedve egy csokorba, úgymond rangsorolva vannak nyilván, hogy mi az, ami prioritást érez, és úgymond azonnali cselekvést kell ezzel kapcsolatban véghez vinni, és hát nyilván ez azért idő, hogy átlássuk a teljes hátteret, és hogy milyen irányban, meg milyen mozgástérben lehet elmenni.
2: Hogy a hallgatóink is értsék, mi a dolga egy szövetségnek, és akkor itt most egy sportági szakszövetségnek, és most akkor itt bontsuk egy kicsit szét az élsportot, illetve a szabadidősportot két részre.
3: Hát élsport részéről ugye maguk a versenyeknek a megszervezése ugye részben, vagy ugye fölkérni arra egyesületeket, hogy ugye egy országos bajnokságot rendezzenek meg. Nyilván a válogatott sportolóknak a segítése, legyen az szó egészségügyi vonalról, vagy a felkészülésük támogatásáról esetlegesen. Ugye a különböző korosztályos és felnőtt Európa-bajnokságok, világbajnokságokra való felkészítés, utaztatás, egy nagyon komoly irodai háttérre van szükség nyilván, akik így a mindennapokat is leszervezik. Nyilván nagyon sok rétű, ugye kapcsolattartás más szövetségekkel, akár itthoni szinten, akár ugye nemzetközi szinten a World Athletics-el, az Európai Atlétikai Szövetséggel. Nyilván folyamatos információáramlás van napi szinten ugye az Európai Szövetség, Világszövetség között, illetve az Atlétikai Szövetség között. Fú, hát nagyon sok mindent lehetne egyébként felsorolni, és akkor ugye nyilván van egy másik része, ami ugye nem az élsporthoz kapcsolódik, hanem a tömegsporthoz. Ugye meg kell teremteni az utánpótlás bázis, és ugye minél több fiatallal megismertetni az atlétikát. Ugye az elmúlt időben ez is egy ilyen hiányként merül föl, hogy jelenleg az Atlétikai Szövetség vezetése nem kellőképpen nyitott mondjuk az utcai versenyszámok iránt, a hegyi futó, ultrafutó versenyszámok iránt, holott sokkal szélesebb a paletta attól, hogy csak a pályaatlétikáról beszéljünk, és nyilván erre igény van, hiszen szerencsére így Magyarországon is azt lehet látni, hogy egyre többen veszik rá magukat, és akkor elindulnak egy városi maratonon, vagy egy kisebb futóversenyen, és én úgy gondolom, hogy itt is a szövetségnek feladata, hogy népszerűsítse a saját sportágát, jelen legyen, és ebből lehet utána építkezni, de tényleg de nagyon sok mindenről lehetne még beszélni.
2: Az utóbbi időben többször hallottam olyat, hogy Halász Bence a hátán viszi a magyar atlétikát. Mi a véleményed erről? Egyetértesz-e ezzel, vagy azzal, hogy Molnár Attila, Takács Boglárka, Kozák Luca, vagy az utánpótlásból jövő, de már a felnőtt versenyek is induló Báthori Liliana is hozzátesz a magyar atlétikához?
3: Alapvetően, ha megnézzük, akkor az elmúlt hát nem is tudom, 20-25 évben általában egy ilyen kiemelkedő személye volt a magyar atlétikának. Itt ugye mondjuk először Pass Krisztiánt, de még hogyha előttük is visszamegyünk, azért Annus Adriánék, vagy akár Kővágó Zoli, de aki igazán kiemelkedő volt, tehát ugye Pass Krisztián olimpiai bajnok kalapácsvetőnk, ugye utána, amikor ő befejezte a pályafutását, ugye akkor jöttem én, illetve ugye dr. Bai Balázs 110 gátas futónk, és most ugye úgy gondolom, hogy a Bence az egyik ilyen sportcsillagunk, hiszen ugye nemrég meg is nyerte az Európa bajnokságot kalapácsvetésben, és nyilván igen, tehát nagyon sok tehetséges fiatal atléta van a háttérben is, akik ugye várják azt a lehetőséget, hogy igazán kiugorhassanak a saját versenyszámukba. Mindig volt azért, tehát voltak más atléták is, akik megközelítették ugye a dobogós helyezéseket. És sajnos nálunk ilyen magyar rossz szokás, hogy ugye csak azt nézzük, hogy érem van-e, és hogy csillog az érem, amikor az is fontos, hogy nyilván akár egy 1-8 helyezet, egy 12 helyezet, vagy egyáltalán az, hogy már van, aki képviselje hazánkat egy-egy ilyen versenyen, hiszen tényleg ugye az atlétika a sportok királynője, világszinten rengeteg embert mozgat meg, és talán a legnehezebb is ugye a top vonalba beérni, tehát nyilván nem mindegy, hogy egy sportágat, nem tudom, most csak mondok valamit, 3 millióan űznek a világon, vagy mondjuk 500 000-en, és így ugye sokkal nehezebb tényleg ugye sprintben is, hosszú távfutásban ugye az afrikaiakkal felvenni a versenyt, akik ugye genetikailag is már arra vannak ráállva. Egyébként egyszer ilyen érdekességképpen mondta valaki, hogy hát, hogy mi magyarok, mi a dobószámokra vagyunk ráállva. Hát mondom, azért ez egy kicsit erős, de nyilván azért alapvetően a magyar emberek többsége is egy ilyen zömökebb, erősebb testalkat, de azért, ha megnézzük ugye a jelenlegi magyar atlétikát is, futó és ugró atlétákból is bővelkedünk, és sikeresek vagyunk.
2: Én nagy híve vagyok annak, hogy azt az atlétát is ismerjük el, aki egyáltalán döntőbe jut világversenyen. Márton Anitával beszélgetünk, aki indul a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójáért, és beszéltünk korábban a létesítmény helyzetről, és ha már most, mint elnök jelölt kérdezlek, van egy nemzeti atlétikai központunk Zsigocki Gyuláról elnevezve, aminek az edzőpályáját elvileg ingyen használhatják a válogatott sportolók, de az egész létesítmény kihasználtságával kapcsolatban te hogy vélekedsz?
3: Én úgy gondolom, hogy sokkal jobban ki lehetne használni. Egyébként én úgy tudom, hogy nem ingyenesen használható a maga a bemelegítő pályarés sem, hanem ugye fönt az a futókaréja a stadionon belül, és pont ez a probléma, hogy én ebbe egy kicsit úgy gondolom, hogy erősebb kommunikációra kellett volna törekedni a szövetségnek az államtitkársággal. Én egyébként így, mint egyesületi vezető, ugye mi vagyonkezelők vagyunk itt Szegeden, tehát nyilván azért van egy rendszeres kapcsolattartása az állami szférával, és beszéltünk erről, hogy nyilván ez egy tárgyalás kérdése. Na most, ha az egyik fél nem ül oda tárgyalni, és nem indul meg egy kommunikáció, akkor nyilván ez a létesítmény nincs kellőképpen kihasználva, de ugye állami részről is természetesen feltétel az, hogy azért fönn kell tudnia tartania magát a létesítménynek, és én egyébként örülök neki nagyon, mert azóta többször jártam már ott a stadion közelébe, és rendszeresen járnak ki testnevelés órán is gyerekek, a játszótéren is, ami ugye mellé lett építve, ott is többször láttam már csoportokat, tehát hogy azért ki van használva maga a létesítménynek az a része, ami a lakosságnak lett ugye átadva, viszont egy picit talán jobban ki lehetne használni az edzőpálya részét is. Itt ugye egy picit talán az is probléma, hogy a szálláshelyek a közelben nem igazán vannak, és nyilván, hogyha edzőtáborozni érkezik oda egy csapat, akár Magyarországról, akár külföldről. Nyilván az lenne a legideálisabb, hogyha a lehető legközelebb lenne a pályához, akár egy ilyen pályaszállás is. Azt kifejezetten nagyon szeretik az atléták, hogy tényleg semmi mást úgymond nem kell csinálni, csak fölkelni és lemenni a pályára. Amikor, például Nyíregyháza.
2: Tatabánya is ilyesmi.
3: Igen, de ugye Nyíregyházán kifejezetten ugye nagyon jó az, hogy ott ugye a gyakorlatilag a fedett pályát a hotel résztől egy üvegablak választja el. És akik mondjuk a téli időszakban, mondjuk akár egy országos bajnokság ideje alatt ott laknak, ők csak kimennek a folyosóra, leülnek a kanapéra, és nézik az atlétika versenyt, vagy akár az edzéseket, és a rögtön ugye a fedett pálya mellett van a szabadtéri pálya, tehát hogy tényleg teljesen nyugodtan csak az edzésre koncentrálva ott tud lenni a sportoló a létesítménybe, mert ott van minden egy helyen. Ott tud regenerálódni, ott tud kikapcsolódni, az étkezés ott van, az edzés lehetőség ott van, tehát hogy nyilván ilyenekre lenne szükség minél többre.
2: Van Magyarországnak egy Continental Tour Gold versenye 16 éve, ez a Gyula István Memorial Atlétika, vagy a nagy díj, neked ugye nem kell bemutatnom. Ez a Formula 1 után a második olyan verseny, amit minden évben megrendeznek legrégebben. Mi a vélekedésed erről elnökjelöltként?
3: Én nagyon örülök neki, és úgy gondolom, hogy ez egy olyan hagyomány, amit kutya kötelessége továbbvinni a magyar atlétikának. Viszont talán egy picit ugye azért arra is gondolni kell, hogy itt annyira kevés a lehetőség a magyar élmezőnynek, hogy színre lépjen. Ugye azt tudni kell, hogy egy ilyen kvalifikációnál, mondjuk egy Európa bajnokság, világbajnokság vagy olimpia kvalifikációnál ugye kétféleképpen lehet kvalifikálni. Az egyik, hogyha valaki a World Athletics által megszabott szintet teljesíti, ezt körülbelül egy olyan 8-10 ember tudja a világon teljesíteni, és utána pedig a világranglista alapján föltöltik ugye a mezőnyöket, és itt viszont számít az, hogy milyen kategóriájú versenyen versenyzett az adott atléta, ott milyen helyezést ért el, és milyen eredménnyel érte el. És pont ezért történhet az meg, hogy a mi atlétáink elé rendszeresen bekerülnek olyan külföldi atléták, akik jóval kisebb eredménnyel, vagy gyengébb eredménnyel rendelkeznek, viszont a saját országuk fektet abba, hogy olyan kategóriájú versenyeket rendezzen, ami segíti a saját atlétájuknak a kvalifikációját. És nálunk viszont ugye az elmúlt években nem volt ilyen. Én szerintem talán a 2023-ban volt az utolsó, amikor bronz kategóriás versenyt szerveztek. Tehát, hogy gyakorlatilag a saját sportolóinkat tolunk ki, és rengeteg pénzt, nem mondom, hogy az atlétikai szövetség öl bele, de nyilván az atlétika szövetség részéről is, illetve ugye ennek van egy állami támogatása is. Én egy picit úgy érzem, hogy ezzel jobban is lehetne gazdálkodni, viszont például a tavalyi évben, idén sajnos nem tudtam elmenni, de a tavalyi évben én is kint voltam, és annyira jó volt látni, hogy olyan sok ember volt a stadionban, hogy ott voltak a mi atlétáink is, és amikor jöttünk hazafel, akkor mondtam is a férjemnek, hogy megmondom őszintén, egy picit irigykedem. Mert én is ugye több gyulai memoriálon indultam, akkor azokat ugye Székesfehérváron rendezték meg, illetve egyet még a régi Népstadionba. Viszont nyilván ez a millió, ami itt a Nemzeti Atlétikai Stadionban van egy ilyen verseny alkalmával, hogy hazai közönség, tehát hogy ugye a 23-as budapesti világbajnokságon volt lehetőségem ezt megélni, de egy picit azért így irigykedve gondoltam az akkori, vagy a jelenlegi atlétáknak, hogy nekik ez most már úgymond évek óta rendszeresen megadatik.
2: Márton Anitával beszélgetünk, aki elnökjelölt a szövetség élére, és nagyon kíváncsi lennék arra, hogy tudod-e, hogy miért alakult ki részben az elnökségen belül, részben pedig a szakosztályok, klubokon belül ez a fajta ellentét, amit most látunk a social médiában. Mi lehet ennek az oka, hiszen atléták

0: tehát nem érzem ezt az ellenségeskedést. Szerintem egyébként a klubokból, vagy a kluboknak abból lett elege, hogy egyszerűen semmiben nézik őket. Tehát ezt nyilván nem lehet tovább csinálni. Nagyon sok olyan dolog történt az elmúlt időszakban, ami azért kérdéseket vett föl, akár sport szakmai szemszögből, akár azért lehetett ugye elég sok mindent olvasni az interneten és a különböző vezetői pozíciókban lévő emberekről. Nekem nem tisztem ezzel kapcsolatban úgy gondolom véleményt nyilvánítani, viszont én úgy érzem, hogy ez nem tett jót a magyar atlétikának, és nem az nem tesz jót a magyar atlétikának, hogy most van egy ellentét, úgymond. Nyilván egyébként, ha a Zolit nézzük, vagy akár engem nézzünk, nagyon hasonlóak az elképzelések. És úgy gondolom, hogy azért a magyar atlétikában élők nagy része pontosan érzi, érti, hogy mire van most szüksége a magyar atlétikának, és nyilván mind a ketten ezt képviseljük kisebb árnyalatokban. Ki az egyik részét látja fontosabbnak, ki a másik részén. Én itt újra visszatérnék arra, hogy én nálunk azt látom erősebbnek, hogy mi tudunk csapatban gondolkodni, és szerintem erre van most szüksége a magyar atlétikának, hogy közösen tudjunk előre menni, és ne legyen egy belső széthúzás. De ez nem azt jelenti, hogy valakinek nem lehet véleménykülönbsége. De nyilván, ha azt meg tudja magyarázni, és alá tudja támasztani, akkor annak helye van, és annak viszont nincs helye, hogy már valakinek más véleménye van, és be kell fogni a száját.
1: Beszéltünk az atlétikai világbajnokságról, ugye 2023-ban a World Athletics elnöke azt mondta, hogy a világ eddigi legjobb ilyen típusú rendezvénye volt. Szerinted a magyar atlétika jól élt azzal a lehetőséggel, amit ez a világbajnokság nyújtott?
0: Szerintem jól élt, de élhetett volna sokkal jobban is. Talán én szakosztályvezetőként éltem akkor azt meg, hogy azért a budapesti világbajnokság előtt, után megnőtt az atlétika iránt érdeklődők száma, nagyon sokan csatlakoztak akkor az egyesülethez, egy nagy számú létszámnövekedést tudtunk tapasztalni, viszont úgy érzem, hogy marketing vonalon mondjuk azt látva, hogy mondjuk egy britek ezt hogy tudták fölgöngyölíteni, akár a Riói olimpiára, ha gondolok, hogy ezt hogy oldották meg, vagy akár egy pekingi gyémántligára, tehát sokkal nagyobb energiát tudtak abba fektetni, hogy ezt népszerűsítsék, hogy ez egy nemzeti érdek legyen, hogy miért szervezünk. És akkor most egy picit így ide csatolom azt is, hogy ugye volt már erre a korábbiakban próbálkozás, hogy ugye budapesti olimpia. Ez ugye az olimpiai mozgalom, olimpiai szemlélet, és hogy például ugye 24-ben, illetve 24 előtt, hogy Párizsban sikerült azt elérni az évek alatt, hogy Párizs ezt akarja, hogy ők attól függetlenül, hogy nyilván ott is voltak ellentétek akár politikai vonalon, de össze tudtak fogni, és tudták azt mondani, hogy igen, Franciaországnak, Párizsnak, a francia népnek erre szüksége van. És én nagyon szeretném, hogyha ez egyszer itt nálunk is véghez menne, és egy picit ez a nemzeti érzés, egy picit látni azt, hogy ez nem csak arról szól, hogy majd itt stadionokat építünk, hanem annyi minden van a háttérben, amit az átlag emberek is igenis hasznosnak találhatnának, és a saját hasznukra fordítva élvezhetnék ennek a gyümölcsét.
1: Hát az olimpiáról még nem is született döntés, de az atlétikai világdöntőt az Budapesten rendezik, ugye egy háromnapos esemény, ahol a világranglista első 10 helyezettjét hívják meg. Erről mi a véleményed?
0: Szerintem alapvetően egy jó kezdeményezés. Én amit mondjuk nagyon sajnálok, hogy sajnos a technikai számok egy picit kiszorultak. Nyilván ez nem a magyar atlétika döntése, hanem ez ugye egy nemzetközi döntés. Én értem azt is, hogy esetleg ugye marketing szempontból ugye azért a sprinterek, a rövid távfutás sokkal nagyobb előnyt élveznek a technikai számok.

0: ezeknél, meg ugye nyilván hosszabb idő egy technikai számot lebonyolítani, de azt én nem feltétlenül tartom fairnek, hogy amíg a futások gyakorlatilag a teljes palettát képviselik, addig például dobásban ugye Bencének szurkolhatunk, majd ugye férfi kalapácsvetésben, illetve azt hiszem női gerelyhajítás lesz, ha emlékeim nem csalnak, és ugyanígy az ugrások is egy picit a háttérben vannak szorítva, pedig nyilván nagyon látványos tud lenni, és kiélezettek ott is a versenyek, sokszor centig döntenek.
1: Az olimpiai ciklus felénél járunk. Hogy érzed, hogy azok, akik mondjuk az LA10 programban benne vannak az atlétik képviseletében, az atléták közül, illetve a kvóta számok tekintetében, hogy áll pillanatnyilag a magyar atlétika?
0: Szerintem jól állunk. Nyilván itt ugye jövő évben lehet elkezdeni ugye a kvalifikációt gyűjteni atlétikába, és hát azért az utolsó pillanatok is mindig sorsdöntőek, úgyhogy most egy picit megint visszacsatolok oda, amit mondtam, hogy elengedhetetlen az, hogy olyan minőségű versenyeket rendezzen a Magyar Atlétikai Szövetség, amivel tudjuk segíteni a fiatal atlétáinknak a kvalifikációját, hogy ne kelljen órákat utazni ahhoz, hogy egy jó versenyen tudjanak szerepelni, hanem ez nekik is itthon megadasson, úgymond.
1: Igen, de ez pénz kell, és akkor itt csatolunk vissza arra, amit mondtál az elnökségi bővítéssel kapcsolatban, hogy olyan emberekre van szükség, akik adott esetben pénzt tudnak hozni a szövetségnek, amiből aztán ilyen típusú kvalifikációs versenyeket lehessen rendezni.
0: Akár igen, nyilván, tehát ugye a szponzorok, támogatóknak a behozatala, illetve nyilván jelenleg nem látunk bele, hogy mi a pontos helyzet a magyar atlétikában. Ugye a három elnökségi tag ugye pont ez miatt emelte fel a szavát már a kezdetekben is, mert úgy érezték, hogy teljesen más irányba is lehetne csoportosítani a pénzeket. Most itt nem szeretnék abba belemenni, hogy honnan kéne elvenni. Nyilván megvannak azok a szegmensek, ahonnan lehet elvenni mindig pénzt, és ezt most egyáltalán nem a sportolóktól. De nyilván, tehát egy jól átgondolt költségvetéssel úgy gondolom, hogy ki lehet szorítani azt az összeget, mert itt azért nem 100 milliókról beszélünk.
1: Hogyha van még olyan küldött, aki nem döntötte el, hogy rád Márton Anitára vagy Kovács Zoltánra szavaz, bár úgy tudom, hogy magán a küldött gyűlésen is lehet jelentkezni valakinek elnöknek, de hogyha marad ez az állás, ugye lezárult a jelentkezési ciklus, szóval, hogy ha van olyan küldött, aki még nem döntött el, hogy kire szavaz, annak mit üzennél?
0: Én úgy gondolom, hogy, tehát ahogy mondtam is, hogy nem sokban tér el egyébként a Kovács Zolinak az álláspontja a mi elképzeléseinktől. Én hiszek abban, hogy a magyar atlétika össze tud fogni, és mi ezt csapatként tudjuk képviselni, ugye a korábban felsorolt elnökségi tag jelöltekkel, de nyilván ez nincs kövevésve, hogy mindenkit be fog szavazni a küldött gyűlés, akiket mondjuk mi gondoltunk, vagy akikkel elkezdtünk együtt dolgozni, de bármi történik, én például nyugodt szívvel mondom azt, hogyha a Zolit választják meg, és utána is bármiben tudom támogatni a magyar atlétikát, akkor ugyanúgy oda fogok állni, és segíteni fogok a Zolinak. És úgy gondolom, hogy ez fordítva is így lesz, és bármilyen összetételű lesz az elnökség, mindenkinek félre kell tenni az esetleges személyi ellentéteket, és azzal menni tovább, hogy itt a magyar atlétikáról van szó, mert ha most nem tudunk tovább menni, akkor egyszerűen meg fogunk rekedni, és olyan lehetőségektől esünk el, amiket utána már nem fogunk tudni kihasználni.
1: Márton Anita, köszönöm szépen.
0: Nagyon szépen köszönöm.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

sportban történik, az nálunk hallható. Óriási! Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport a legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntök mindenkit, Szabó Szilvia vagyok. Egy kis időutazásra indulunk a hallgatókkal, hiszen 10 évvel ezelőtt, 2016. augusztus 5-e és 21-e között rendezték meg a 31. nyári olimpiai játékokat Brazíliában, Rio de Janeiroban. 207 ország 11 ezer sportolója vett részt a viadalon. A 156 fős magyar válogatott 8 arany, 3 ezüst és 4 bronzérmet szerzett. Ebből az éremtermésből 3 arany, 1 ezüst és 1 bronz érem tulajdonosai ülnek itt velem szemben. Nagy szeretettel köszöntöm Szászemesét, Szabó Gabriellát és Imre Gézát. Sziasztok!
3: Köszönjük, meghívás, sziasztok!
4: Szia, üdvözlök a kedves hallgatókat is!
2: 10 éves évfordulóról van szó, tehát Emese Gabi, a közösségi oldalon láttuk, hogy ti nagyon szépen megünnepeltétek, és kocintottatok is erre az emlékre, de úgy mindhármatoktól kérdezem, hogy amikor úgy közeledett ez a 10 éves jubileum, akkor egy kicsit izgatottabbak voltatok, és kérdezem úgy, hogy ti már korábban több olimpián jártatok, érmeket szereztetek, szóval nem volt egy újdonság, bár Emesének igen, szóval, hogy ezt a 10 éves jubileumot, ezt most hogyan élitek meg?
4: Igen, valószínűleg nekem azért volt ilyen különleges, mert ezzel a lévő két olimpia, ugye az érem nélküli volt, és ugye a Rio volt az, ahol sikerült úgy hazajöjjek, hogy aranyéremmel a nyakamban, és tényleg, ahogy így közeledett ez a 10 év, valahogy egy kicsit úgy kezdett úgy rám zúdulni az emlékek, és tényleg valahogy így vártam is, hogy akkor most már tényleg 10 éve volt, és nekem az egész nap egy kicsit olyan érzelgős is volt, uh-huh. hogy végig gondoltam, hogy milyen utat jártam be addig, és az elmúlt 10 évben is azóta.
2: Ugye mondjuk el, hogy a csapat első aranyérmét szerezted, méghozzá augusztus 6-án. Úgyhogy erre napra mondott, gondolom, hogy az egy ilyen érzelgős.
4: Igen, a hatodika volt, igen, elég érzelgős nekem, mert tényleg néha nagyon közelinek tűnik, néha meg olyan, mintha azóta már leéltem volna egy másik életet.
2: Gabi?
5: Nekem az egész augusztus erről szól, hogy kicsit nosztalgiázom, mert ugye 3 olimpián jártam, és az első megdöbbentő szám az ugye a 2008-as olimpia, ami most már 18 éve volt, szóval belegondolok abba, hogy azóta fölnőttek gyerekek, és felnőtt emberek lettek. Úgyhogy én így szépen augusztusban van mit ünnepelni, utána jött ugye a londoni aranyérem, az volt 8-án, erre is volt ez a nagy ünneplés kettőnk közt, és akkor jöttek a sorban a második, harmadik aranyérmem. Hát igen, szép kerek számezet.
2: És neked a születésnapod is ugye a napokban volt.
5: Hát ne is mondd, ez az egy vigasztal, hogy akkor töltöttem a 30-ot, amikor szereztem a 2 aranyat, és most leszek 40, és azért jó visszagondolni, hogy sportot tekintve minden álmom összejött, uh-huh. úgyhogy tényleg nagyon boldogan fogom valószínűleg a 40-et ünnepelni.
2: Géza?
3: Hát ebből is látszik, hogy én vagyok itt a legidősebb. Nekem 2 keresztszám is van, van egy 10-es, meg van egy 30-as. Az első és az utolsó olimpián.
2: Ugye, mert te már Atlantában egy bronzéremmel
3: tértél. Igen, ott debütáltam, uh-huh. igen, és hát annak is most volt ugye az évfordulója, ráadásul hát a Atlanta az annyiból kedves, ugye, vagy kedvesebb egy picit talán, hogy ott ismerkedte meg későbbi feleségemmel, és azt is most ünnepeljük, szóval a 30 évet az egy kicsit több, mint a 18 meg a 10, de a 10 is egy szép emlék.
2: Azt hittem azért hozott be, hogy az örömteli volt, hiszen ugye a bronzérmesekre mondjuk azt, hogy az arany és a bronzérmes vidáman áll a dobogon, az ezüstérmes kicsit szomorúbb, de akkor te ezt a családi vonalat ünnepled inkább, vagy erre emlékszel jó szívvel. Ugye Dél-Amerika először rendezett olimpiát, és hát a hallgatók, meg hát ugye a szemünk előtt a brazilok olyan képet mutatnak, hogy nagyon lazák, életimádó nép, nem tudom, hogy ez a szervezésben hogyan mutatkozott meg, és a korábbi olimpiákhoz képest ez a riói milyen volt a ti szemetekben. Szervezésügyileg, önkéntesek, nem tudom, tehát hogy milyen emlékek vannak Rióról.
5: Én azért passzolom nagyon gyorsan át, mert én az a típusú versenyző voltam, aki körülbelül ugye a kő, fű, víz, és ennyit láttam egy olimpiából. Tehát én annyira csőlátású voltam, hogy őszintén mondom, hogy 3 olimpiából zéro emlékem van nagyjából, a rajtgép meg a dobogó, ez a kettő emlékem van meg, de nagyon szerettem persze a Riói olimpiát, és átpasszolnám Messinek, mert ő a legelső naptól kezdve fiesztázott.
2: Igen, azért mondjuk el, hogy a kajakkenu általában az olimpia végén van, tehát el tudom képzelni, hogy te fókuszálsz a versenyedre, azért nem, gondolom, megnyitón már... sem voltatok még.
5: De egyszer ott a Pekingin voltam, meg is bántam, tehát azért azt, azóta minden kajakos kis palántának elmondom, hogy azzal azért el lehet bukni érmeket egy megnyitóval, mert azért az hosszú, meg a program miatt nagyon hosszú, hogy ugye mi akkor még kint vagyunk bő két hetet, de hogy visszatérjek egy kicsit a személyes szára, ugye mi már akkor nagyon jóba voltunk, és hát ugye első nap nyert, és utána ő csak küldte a selfiket, meg minden, én még mentem bele a munka legjavába, már ugye túl volt az egész csapat gyakorlatilag mindenen, és mi még mindig Magyarországon voltunk, úgyhogy mondom, nekem kevés jutott Brazíliából, de hát nyilván annál szívesebben emlékszem vissza rá.
4: Igen. Kicsit mások valószínűleg az emlékeink a Riói olimpiáról, de hát nekem így nehéz összehasonlítani két olyan olimpiával, ahonnan úgy jöttem haza, hogy Londonban szerintem összesen 4 napot voltam kint, mert ugye európai olimpia volt, utolsó pillanatban utaztunk ki, de aki nem nyeri érmet, az elég hamar távozásra van ítélve az olimpiai faluból, tehát London egy nagyon, nagyon jó kis európai olimpia volt egyébként, szerintem jó volt a szervezés, de én sem éltem meg sok mindent. Pekingben meg mindig ott eszembe, hogy egy ilyen végtelen volt, ugye nagyon, nagyon hamar kimentünk, ugye az átállás miatt, és nekem mindig egy ilyen óriási ködös szürkeség van az egész pekingi olimpiával kapcsolatban, és Rio ahhoz képest meg egy napsütötte fiesta. És ugye ott is úgy volt egyébként, hogy alapvetően, hogy én 6-án vívtam, és már 10-ére azt hiszem volt a repjegyem, hogy akkor megyek haza. És akkor nekem az volt az első gondolatom, hogy addig mindenképpen szeretnék maradni, amíg a férfi párbajtőr csapat nem vív, mert hogy ott én szeretnék ott lenni, nekik szurkolni. És akkor először még úgy volt, hogy azt hiszem 16-a körül jöttetek haza, hogy akkor velük jövök haza. Aztán addig csűrtük, csavartuk, aztán a Gabiék meg akkor kezdték a versenyeket, és akkor hát most milyen, hogy pont akkor megyek haza, és akkor mentem a csapatirodám a Fábián Lacékhoz, és akkor megkérdeztem, hogy hát egyikor lehetne az, hogy végig maradok, és akkor tényleg én onnantól kezdve végig ilyen törzszurkolóvá váltam, és mentem helyszínről helyszínre, tehát én azt a Riói olimpiát tényleg így kimaxoltam teljesen.
2: Tehát azt mondod, hogy egy ilyen riói fesztivál volt, vagy egy ilyen fesztivál hangulat, vagy fiesta, azt mondtad.
4: Hát igen, az volt, bár azt mondom, hogy igazából a versenyig ugye mindenki arra fókuszál, amit csinál, utána kezd úgy kicsit felvilágosodni a színek, meg a környék. Igazából nekem nagy meglepetés nem okozott maga Rio, mert nekünk volt ott világkupánk minden évben előtte, nem volt rosszabb a szervezés, nem volt jobb a szervezés, igazából nem emlékszem arra, hogy ilyen óriási csúszások lettek volna az egész versenyben, nekünk meg ez szerintem pont elég egy Riónak, hogyha amikor tudja, hogy pásztra kell menni, azonnantól nem csúszik plusz egy órát, akkor már mi elégedettek vagyunk.
2: Géza?
3: A lazaságra annyit, hogy ugye volt tavasszal előtte egy világkupánkot, milyen előolimpiának is becézték. Hát, hogyha lazaságról beszélünk, akkor itt az ott kijött, mert el se tudtuk képzelni, hogy itt hogyan lesz olimpia, mert a építkezések még sehol nem álltak jó formán, szóval tényleg valóban így könnyedén kezelték ezt a kérdést. De maga a szervezés után szerintem rendben volt. Ugye itt azért tudni kell, hogy azt nem csak ők szervezik, hanem ott a különböző szakági szövetségek is már a végén belefolynak, és szakembereket küldenek, szóval megvannak a tévétársaságok is, hogy az se a helyiek, hanem a megfelelő profik, szóval azért így szépen összeáll a végére. De volt benne lazasság, szóval láttam olyan irányító hölgyet, aki fönt ült egy olyan, úgy, mint mondjuk egy teniszversenyen a bíró, egy olyan széken, és onnan föntről ugye kiabált, hogy jobbra, mit tudom én, birkózás, balra, vívás, stb. Na hát ő ezt egy picit dallamosabbra vette, és akkor ezt énekelgetve, és szórakoztatta az embereket, meg helyi dalokat énekelt, szóval azért volt benne
2: azért
3: lazaság.
2: Volt. Ugye mindhármatok esetében elmondhatjuk, hogy nem az első olimpiátok volt, ennek megfelelően az a görcsösség, akkor az nem is volt bennetek, és például az elvárásokról mit lehet mondani? Gabi, ugye te címvédőként érkeztél, Géz említetted, hogy azért egy atlantai bronzérem, gondolom, hogy már akkor magasra tette a mércét, de megbeszéltük, hogy akkor ilyen 21-22 éves voltál, most pedig majdnem kétszer annyi. Szóval, hogy hogyan készültetek az olimpiára? Éreztetek-e nyomást vagy terhet?
5: Én abszolút, én nagyon jól kezeltem Rio előtt, tehát nekem nagyon jól sikerült az egész olimpiai ciklus, nekünk ugye volt egy örök klasszikus párosunk, ugye Kozák Danutával, és előtte amit lehetett, mi már kimaxoltunk, és megnyertünk, és 9 éves korunk óta, mint a tenyerünket, úgy ismerjük egymást, és hát ennek megfelelően elég magabiztosan is érkeztünk az olimpiára, úgyhogy én bár olvastam az esélylatolgatásokat, meg éreztük ugye mind a MOB részéről, a szövetség részéről is az elvárást, de én ennek egyébként büszkén álltam elébe. Aztán persze szépen elfogyott az előny, és 51 ezred lett ugye a legvégére a páros győzelem ebben a különbség, de alapvetően nem volt bennem szerencsére görcsösség. Ez tényleg az kellett, hogy egy nagyon jól sikerült 4 éves felkészülés ott ért véget, és belefért egy betegség is, hogy ezt ki tudtuk szenvedni. Azt a
2: Danuta volt, ugye, beteg?
5: Így van, igen. Igen.
4: Én igazából szerintem pont erre készültem mentálisan, hogy ezt lerakjam végre, ugye szerintem Peking és London is azokon kívül, hogy mindig volt valami sérülés, vagy egyéb családi tragédia, amire azt gondolom, hogy hátráltatott. Ezen kívül mindig az esélyesség terhe pluszban agyonnyomott, és én ezt az egyet fogalmaztam meg, amikor meglett a kvóta Rióra, hogy én ezt az egészet mostantól élvezni fogom, mindent beleadok, és hogyha egy sérülésmentes jó felkészülés lesz, akkor kifogom magamból adni azt, ami bennem van, és nem fogalmaztam meg érmet, nem fogalmaztam meg helyezést, csak azt, hogy végre egyszer a mondjuk azt, hogy a képességeim, vagy nem is tudom, akár a világkupa szerepléseimnek megfelelően tudok vívni egy olimpián is, mert hát végül is ugyanazokkal az ellenfelekkel ugyanolyan versenykörülmények között vívunk.
2: Vagy az a rengeteg munka, amit beletettél, az kijöjjön, gondolom.
4: Az kijöjjön, igen, és én erre készültem nagyon, és mondjuk azt tegyük hozzá, hogy valószínűleg pont azért, mert az előző két olimpia nem sikerült, ezért a sajtó már valahol, gondolom ezt így el is könyvelte, hogy már kétszer nem sikerült neki, már valószínű, hogy ezt nem fogja megugorni, tehát nem is voltam annyira központban, plusz még el is mentünk mesteremmel Houstonba, egy amerikai edzőtáborba egy héttel az olimpia előtt, vagy másfél héttel, tehát hogy így ki is kerültem az utolsó pillanatos körforgásból itthon Magyarországon, és így teljesen a saját kis világomba tudtam készülni az utolsó hetekben.
2: Géza?
3: Szerintem olimpia az mindenkit egy picit azért megnyom valahol, legalábbis a magyar sportolókból biztosan, mert elvárás van, és a sportvezetőket is megnyomja, szóval a környezetet, az edzőket, a kapitányokat, elnököket, szóval azért van egy feszültség mellette, és ez érezhető is.
2: És bocsáss meg, ugye mivel a vívók kezdenek, azért is van egy elvárás, hogy mikor jön már az első arany, nem? Tehát ez is így felétek.
3: Igen, emlékeztünk egy pekingi olimpiára is, ahol nem annyira akart jönni az arany, sőt a végére maradt, és szerencsére a kajakosok azért a vízilabdázókkal.
5: Na ott éreztem elvárást, igen.
3: Szóval ott már jött ez a sajtó részéről is az a nyomás, szóval azért ez mindig megvan szerintem a sportolók fele, és valóban az a kérdés, hogy ki mennyire tudja ezt lerakni, vagy függetleníteni ettől magát. Én tudtam, hogy valószínűleg ez az utolsó olimpiám, hát viszonylag korba nem nagyon fog beleférni még egy, és azért próbáltam egy picit ezt kielvezni, ezt a részét, hogy tényleg itt lehetek még egy olimpián, azért egy egészen más hangulat, mint bármilyen másik versenynek, és talán ez is segített benne. A másik fele pedig az volt, hogy én úgy gondoltam, hogy itt egyéniben nekem olyan sok sanszom nincsen, hanem inkább...
4: Bocsánat, ebbe közbe kell vágni. Mondja úgy, hogy egyéniben ez a kvalifikációs világbajnokságon egyéni világbajnok lett.
2: Igen.
4: Tehát, hogy úgy nincs esélye egy évvel később az olimpián.
3: Igen, de mondjuk derékszögbe mentem ki, mert annyira fájt a derekam, szóval.
4: Majd a Phoenix modell, hogy feljelentett.
3: Meg a gyógyszerek és az orvosok és a gyógytornászok sokat segítenek.
2: De akkor tényleg arra napra úgy összeraktak téged, vagy meggyógyítottak?
3: Hát igen, szóval amikor megérkeztem a csapatorvos úgy fogadott, hogy te mit akarsz itt? Mondtam, hogy hát versenyezni, és mondta, jó, de így, szóval körülbelül nem voltam túl jó állapotban. És valószínűleg ez is azért benne volt, hogy nem annyira vártam el magamtól azt az egyéni jó szereplést, és inkább a csapatra próbáltam fókuszálni, ami hát azért valamilyen szinten sikerült is.
2: Emese nemrég jártál bent nálunk, és ott Gyurta Gege, aki szintén olimpikon, megdöbbenve hallgatott téged, mert elmondtad, hogy az olimpia elején te csak aludtál, pihentél, nem csináltál semmit, ráadásul mestered Kulcsár Győző, Gabi is csodálkozva
5: néz. Képességi sportágban jön,
2: igen. Ráadásul mestered Kulcsár Győző is rád hagyott mindent, de valahogy úgy adtad elő, hogy jó, hát csinálja. Tehát ilyen lemondóan, hogy jól van, lesz, ami lesz. De hogy te voltál akkor a főszereplő, te mondtad meg, hogy készül, szóval hogy emlékszel vissza a 6-ára, augusztus 6-ára, vagy az előtte lévő egy-két napra?
4: Igen, igazából az előtte lévő hétről tudok így mesélni, mert hogy ugye Houstonban voltunk edzőtáborban, és onnan vasárnap értünk át Rióba, de hát már Houstonban is két ellenfelemmel is vívtam ott abban a táborban, akivel egy héttel később éles helyzetbe kerültünk össze, és szerintem nem adtam nekik túl, de biztos, hogy kikaptam tőlük, tehát az 100%, de hogy én egy percig nem csüggettem, és ott végig ott mosolyogva mondtam, hogy győzelem, most kell fáradtnak lenni, hát nem jövő hét péntek.
2: Te nyugtattad őt?
4: Hát én mondtam neki, hogy én nem aggódom ezen, mondom, hogy kipihenjük magunkat Rióban, és akkor is ugye hát, aki így ismeri, azt tudja, hogy ráncolta meg a homlokát, és így megemelte a szemöldökét, hogy úristen, jó, hát már sok mindent hallottam, meg láttam tőle, hát majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből. És tényleg lementünk, miután átértünk Rióba, elmentünk iskolázni, és nem találtam el. Tehát, hogy tényleg pedig azért volt találati felület rajta, bár nem volt soha túlsúlyos, de hát azért egy magas ember volt, nem találtam el, mondta, hogy úristen, na jó, valamit csináljunk. Mondom, jó mester, akkor most szeretnék 3 napig pihenni. Mondom, de nekem az is fárasztó, hogy lesétáljak az étel, amiközben valaki látná a Gabi arcát.
5: Értetlenül néz.
4: Szerintem hasonlít Gyurta Gergő.
5: Nem nagyon hallgattak meg az edzői mindegyben.
4: hogy nekem az is fárasztó, hogy lesétálni a faluban, mert a faluban mindig nagyok a távolságok, hogy az is fárasztó, hogy lesétáljak az étteremig, hogy oda is csak kétszer szeretnék lesétálni, mert nekem az is fáraszt, és akkor egy ilyen 11 órás ilyen, ugye most már brunchnak hívjuk, ugye akkor nem így fogalmaztam valószínűleg, sok egy ilyen korai délután 4 órási ebéd, úgyhogy hogy ezt mondtam egy 70x éves embernek, akinek valószínűleg be volt osztva minden nap órára pontosan, hogy mikor eszik, és nem azt mondta, hogy jó, akkor menj egyedül, és csináld, ahogy akarod, hanem mindig megvárt, szerintem szegényen már reggel éhen halt, de megvárt, együtt mentünk le, enni mind a kétszer, és én közben tényleg haza, lehet, hogy a Gabinak éppen küldtem valami képet, vagy videótelefonáltam, vagy filmet néztem, és tényleg, vagy könyvet olvastam, és az ég egyet a világon semmit nem csináltam abban a 3 napban, és lementünk a verseny előtti nap iskolázni, ez volt a nagy mozgás, és már ég és föld volt az egész, tehát akkor egy kicsit úgy megnyugodtunk, hogy ez valószínűleg hasznosan telt el ez a 3 nap semmit tevés, ami tényleg két sportágban azért ilyen hihetetlenül hangzik, és aztán meg úgy keltem a verseny napjára, hogy hát, jól aludtam, ugye az már valami, tehát ugye az már nagyon nagy dolog, amikor egy nagy verseny előtt az ember jól alszik, tehát az már azt jelenti, hogy
2: nem izgulott
4: nyugodt az idegrendszere, és akkor innentől kezdve azt gondoltam, hogy biztos minden jó lesz.
2: Eljött augusztus 6-a, és azt is te mesélted, hogy te bedobtad azt, hogy akkor most csináljunk úgy, mintha ez csak egy sima verseny lenne, vagy nézzünk csak mérkőzésről mérkőzésre előre, és ez is olyan fura volt, ugye?
4: Igen, még tudtam fokozni a Győző bácsinak a meglepetéseket, amikor reggel sétáltunk le az étteremből, akkor megy a vívózsákkal, hogy indulunk ki lassan a versenyre, és akkor mondtam neki, hagyjuk már ezt, hogy akkor most így milyen versenyen vagyunk, hogy ez most egy olimpia, vagy mi mondom. Nézzük azt, hogy 5 asszót kell ma vívni, mint a tatai edzőtáborban, amikor kiosztotta, hogy a junior férfi párbajtűröző csapat ellen vívjak, és számoljunk vissza, hogy akkor 5-öt kell nyerni, 5-4-3-2-1, és akkor megint láttam, hogy jó, legyen így. Most minden úgy lesz. De mindig azt mondom, le a kalappal, hogy ebbe társam lett, és ezt így kezelte, és mondom, és akkor már ezt előtte rég megbeszéltük, hogy nekem az a legfontosabb, hogy ő úgy álljon az mögöttem, mint egy bástya, hogy a legnagyobb gondban is azt érezzem, hogy mintha mi se történt volna, ez simán meg lehet fordítani, és minden úgy megy, ahogy szeretnénk. Ezt nagyon jól megbeszéltük, majd felálltam az első asszomban az észt bejelvel a pástra, hogy akkor most minden más lesz, mint ami eddig volt, majd 0-3 oda. És akkor hátra nézek, és azt mondja, hogy nem ezt beszéltük meg. És azt mondtam, hogy ja, tényleg. És onnantól kezdve, nem tudom, hogy de tényleg átkattant valami, és onnantól kezdve
2: valahogy
4: nem
2: úgy
4: azt mondom, hogy nem voltam többet gondban, mert azért utána voltak nehezebb pillanatok, de onnantól elindult az, hogy tényleg leraktam az izgulást, és tényleg jöttem le a pástról, és már ő is elkezdtem mondani, hogy akkor na még 4-3, és akkor ugye amikor döntőbe kerültem, akkor is mondta, hogy na, akkor ezt az egyet még nyerjük meg, és aztán mehetünk haza, vége van a napnak, tehát hogy ezt tényleg teljesen magáévá tudta aztán tenni.
2: Ugye a döntőben olasz ellenfelet győztél-e, viszont 11 hétre ő vezetett, tehát 4 tusos hátrányban voltál, de innen tudtál fordítani 15-13-ra. Ennek a döntőnek az utolsó pillanatait meghallgathatjuk Gulyás László kommentálásában.
6: Emesek kényszer is abba, hogy egy együttes legyen, és aztán lehet földobni 100 emesét. Egyelőre még nagyon messze persze. Rettentően nehéz. 14-12. És ha lehet, akkor most még izgalmasabb, még nehezebb a dolog. Ott most nagyon figyelni. Óvatosan, de ugyanakkor koncentrálta. Jó van, Emese. Ez eddig megy. 14-12. Elszorul a levegő. Együttes találat. Olimpiai bajnok. 100 Emese. 100 Emese. Olimpiai bajnok. Kérem, még ő sem akarja elhinni. Emese, szeretettel gratulálok. Gratulálunk. 100 Emese. Olimpiai bajnok. És oda megy kulcsárgyőző. Átöleli. Mind a ketten megérdemlik, de mi is megérdemeljük. Izgultunk érte, drukkoltunk neki, és köszönjük szépen ezt a nagyszerű teljesítményt. És a könnyeket is megértük, és oda megy az olaszok mestere, ő is gratulál, átöleli győző több mint 15 éven keresztül. Olaszországban dolgozott, és Emese most már sír az örömkönnyei. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, és sok-sok szeretettel gratulálunk.
2: Kulcsár Győző, mit mondott akkor neked, emlékszel rá?
4: De majd befutott, igen, és akkor ő mondta, hogy olimpiai bajnok vagy, de nem tegezhetsz. Ugye ez volt a nagyon elhíresült mondata, mert ugye nagyon sok edzőtanítvány viszonyban, hogy az, hogyha valaki nagy világversenyt nyer, akkor az egyik ilyen kimondott vagy kimondatlan nyeremény, hogy tegezheti innentől a mesterét, nekem ez még kevés volt hozzá, hogy tegezzem győzőben.
2: És akkor ettől kezdve, hogy Gabi mesélte, meg lehet tudni, ettől kezdve te élvezted az olimpiát, jöttél, mentél, szelfiztél, videóztál, és nem azt mondom, hogy utálkozva néztek, de irigykedve használjuk ezt a kifejezést, például a vízilabdás fiúk.
4: Igen, ezt is el szoktam mesélni, hogy azért az, hogy valaki a legelső nap elkezdi, nyer és befejezi az olimpiát, az egyrészt ritka, és nem biztos, hogy néha ez a többiek szemében nem azt mondom, de örülnek, nem arról van szó, csak hogy tehát egy vízilabda torna az első naptól kb. Az utolsóig tart, és hogy ezt látják, hogy az egy idő alatt is meg lehet valamilyen sportágot csinálni, hát és ők még mindig lehet, hogy épp az edzésre mennek, én meg már végeztem, és ilyen füligérő szájjal sétálgatok a faluban, az nem biztos, hogy nekik mindig pozitív, mert tudom, hogy ők is örültek neki, meg nem is erről van szó, csak az, hogy ez a sportágak közötti különbség, hogy mondom, Gabi még otthon nézte egy moziban, a Gézújék kint voltak, és mindig ezt is ugye az ember, ahogy visszagondol a dologra, hogy ez is olyan nagy dolog volt, hogy ők még csak várták a versenyüket, de ott voltak végig, és annyira örültek, és annyira támogattak végig, és azt se felejtem el, ahogy utána a csapatirodán kocintottunk, és a Géző állt mellettem, és ahogy beszélgettünk, tehát azért tényleg Hát megható az egész történet.
3: De nem tudtuk feldobni, mert hogy a lazaságra visszautaljak, nem voltak annyira lazák a szervezők, hogy beengedjenek. Egyszerűen utunkat állták, és próbáltunk leugrálni, mit tudom én, de ott már kizárásra fenyegettek minket. Ugye a verseny előtt azért ezt nem kockáztatjuk.
2: Ja, igen. Szóval,
3: és így nem tudtuk feldobni, pedig hát azért mégiscsak.
2: Utólag méltóképpen talán meg lehetett ünnepelni. Továbbra is a Riói Olimpia 10 éves évfordulója alkalmából beszélgetünk Szász Emesével, Szabó Gabriellával és Imre Gézával, és a hírek előtt Szász Emese első riói, legalábbis a magyar válogatott első riói aranyérmet és a tiédre emlékeztünk vissza. Géza, arra emlékszel-e, hogy ez egy kicsit úgy levette a terhet, vagy pontosabban megnyugtatott mindenkit, ugye Emesével egy napon Hosszú Katinka is nyert, tehát már két aranyérem volt, tehát hogy a vívókkal szembeni nagy-nagy elvárás egy kicsit úgy csökkent, vagy hogy mindenki megnyugodott, hogy jó, hát akkor az első arany az megvan.
3: Abszolút persze, és utána nem sokkal következett a második is, szóval így Szilágyi Áron révén egyből meg volt két arany is. Az, hogy ez mennyire vett el rólunk a terhet, nem tudom, igazából az már ott már mindenki már kicsit magával foglalkozik, tényleg, ahogy mondta az Emese a verseny előtt, az már befele fordul és koncentrál. De azért persze valahol megnyugtató, megnyugtató mindenkinek, vezetőknek főleg.
2: Ugye amikor a te egyéni ezüstérmedről beszélünk, akkor aki esetleg nem sportol, vagy tényleg még életében nem járt olimpián, mondhatja azt, hogy szegény Imre Géza, hát csak ezüstérmes, de azért ahhoz képest, hogy vagy pontosabban tudva azt, hogy te a 2013-as VB után még a visszavonulás gondolatával is foglalkoztál, mondhatjuk azt, nem, hogy az, hogy kijutottál egy olimpiára, az, hogy két éremmel tértél haza, hát az abszolút csodálatos, és nem tudom, hogy megszépül-e, vagy akkor nyilván csalódott voltál, de azóta nyilván más szemmel nézed.
3: Törekszem, szóval most már egyre kevesebb rosszra gondolom, vagy emlékszem, de tényleg viccet félretéve abszolút már a kellemes emlékként él meg. Persze egyszer-egyszer azért feljön, hogy én is nyerhettem volna, de ugyanakkor meg az ember tényleg egyrészt persze maga felé is teljesít, de ugyanakkor azért bizonyos fajta visszajelzést is úgy vár a környezetétől, a szurkolóktól, és azt szoktam mondani, hogy behívtam föl magamra a figyelmet, hogy egy picit rögösebb utat választottam, és hát igen, az ezüst az picit fájó, de most már inkább azért szép része, meg avval, hogy utána tényleg volt egy csapat bronzérem, az pedig egészen megszépíti.
2: Ugye a döntőben a koreai Park Sang-jung, remélem jól mondom, igen, volt az ellenfeled, akiről azt olvastam, hogy még nem volt egy éves, amikor te már olimpiai bronzérmes voltál, tehát a korkülönbséget lehet jelezni. 14-11-re vezettél, ugye, és 15-14-re ő nyert. Vissza tudsz így emlékezni, hogy mi történt ott a végén, hogy ő elkezdett feljönni, és egyszer csak már ott tartottatok, tehát hogy nem tudtad lereagálni, vagy, mert ugye ezt is szokták mondani, hogy a magyar tudás és a magyar vívó virtuozitással szemben megy az ázsiaknak ez a furcsa, gyors, pattogós, ugra-bugra stílusa, tehát hogy ez nem mindig szerencsés, vagy nem mindig lehet jól kezelni?
3: Igen, ott sok véleményt hallottam, hogy mit kellett volna, hogyan kellett csinálnom. Azt sokan nem tudták, hogy volt egy nagy kijelző egyébként fölöttünk, mind a kettőnk fölött, és meg is kellett várni, mindig vissza kellett nézni. Vissza is néztem, hogy mit rontottam el, szóval abszolút ilyen szempontból tiszta volt a dolog. Picit váltott a srác. Aznap egyébként nagyon jó formá volt, szóval senki nem tudott 10 fölé jutni ellene, szóval azért nem vívott rosszul. És hát úgy szerintem így lapot húzott a 19-re, és váltott. Én megpróbáltam ugyanazt megcsinálni, mint előtte, amivel túsztattam, nem találtam el. Volt egyszer, hogy egy olyan akció, amikor többször mellé szúrtam egyik oldal, másik oldal, szóval mondjuk ugye az egy picit pekhes volt. Egyet még utána benyaltam ott támadásból, meg a végén megpróbáltam belegugolni, de szóval különböző akciókat megpróbáltam. Ilyen szempontból én nyugodt vagyok, mert nem az volt, hogy ott álltam és megszúrtak négyszer még, hanem volt próbálkozásom tisztán, nem jött össze, hát van ilyen a magyar sportban, a vívásban előfordul azért, hogy Emese is fordított, így ellenem is fordíthatnak, szóval, és azóta is persze picit jobban figyelek erre, hogy nézem a többieket, hogy vagy azért vannak ilyen fordítások, és nem olyan ritkaság ez a vívásban. Fájó, hogy én voltam a rossz oldal ez a téren.
2: Emese, Géza teljesítményéhez hasonló mennyi van? Tehát az, hogy ő már 96-ban egy bronzérmet szerzett, majd a Riói olimpián 2016-ban ezüstérmet, tehát ez egy olyan hosszú út és egy olyan stabilitást jelez, ami ritkaság, nem?
4: Nos, itt szemtől szembe fogom nyitni, mert azért, de már egyébként mondtam neki, mert a Gézának a klasszisáról, meg a vívó technikájáról és a repertoárjáról csak szerintem szuperlatívuszokban lehet beszélni, mert szerintem ahogy ő vívott, nem nagyon látni ilyet azóta, se azóta, se előtte nagyon a nemzetközi mezőnyben, hogy tényleg olyan technikás és dinamikus vívó volt, aki egyébként mindig azt mondom, hogy nagyon megérdemelte volna azt az aranyérmet, és most itt 10 év távlatával szeretném bevallani, Géza, hogy nekem is van lelkiismert fordulásom a dolog miatt, mert ott álltam és néztem, és vezetett 14-11-re, és átment a fejemben az, hogy volt-e valaha olyan olimpia, ahol ugyanabból a nemzetből nyertek női-férfi párbajtőrben, mert hogy már csak ugye egy tus kellett, és utána csak álltunk, és sírtunk, mert nagyon szerettük volna, hogy neki is sikerüljön, de tényleg az, hogy neki ilyen hosszú lett a pályafutás, az tényleg a technikai zsenialitásának volt köszönhető.
2: Az alap volt.

0: éppen amiben aktuálisan érdekeltek vagyunk, biztos megy a magyar csapat, és szurkolnak egymásnak, szóval ez egy picit azért tágul a saját sportágon kívülre.
1: Ugye azt hiszem Sydneyben volt az, amikor egy napon volt a kézilabdások döntője, a vízilabdás fiúk döntője és a kajakkenú versenyek, tehát ott nagyon kellett logisztikázni, hogyha a magyar szurkolók oda akartak érni. Augusztus 9-én nyerted az egyéni ezüstérmet, Géza, és volt, augusztus 14-én volt a csapatverseny. Visszaemlékszel, hogy azokban a napokban te csalódott voltál, téged fel kellett emelni a földről, vigasztalni kellett, vagy úgy voltál vele, hogy jó, gyönyörű az ezüstérem, és menjünk tovább, és a csapatért mindent.
0: Hát gyönyörűek nem gondoltam az első órákban azért, szóval az nem voltam annyira feldobva. Másnap találkoztam a egy gyors értelem előtt a negyedik helyezett svájci srácsa, és megkérdeztem, hogy hogy van. És akkor hát hogyha valaki rondán nézett még rám, akkor ő, szóval konkrétan szerintem ott azonnal felgyújtott volna. Vagy önmagát, mert ő volt igazán csalódott, mert ugye a negyedik helyzet az a legrosszabb,
1: igen.
0: Mondtad, hogy ő nem nyert érmet, és mondta, hogy te neked van egy ezüstöd, nekem meg nincsen érmen. És akkor úgy rájöttem, hogy akkor egészen más színezetet kapott onnantól kezdve, és onnantól kezdve nekem volt egy érmem. Szóval ott egy picit már ez most szegény segített rajtam akaratán kívül is. És hát elkezdtem készülni a csapatra, az nehéz volt azért visszanézni azt, hogy azt a videót, mert utána még Kóreával kezdtünk pont a csapaton, és hát meg kellett néznem, hogy hogyan kéne felkészülni belőle. Az nem esett annyira jól az azt ott visszanézni, de az már inkább azt mondom, azt is próbáltam érzelmi nélkül, hogy tényleg valahogy legalább tudjak adni majd a csapaton, és hát a többiekkel közösen akkor ott tulajdonképpen vége volt az egyéninek, és jött a csapat.
1: És akkor azzal a koreai fiúval vívtál a igen. csapatverseny során, akitől kikaptál, igen. és ott mi lett?
0: Azt hiszem egy döntetlen sikerült. Nem, ott is megvert. Ott is megvert, igen. Nem vívtam jó Korea ellen, szerencsére ott a Rédi Andris és a Bocek vívtak jól. Utána kezdtem egy kicsit magamra találni. A Kóra egyébként sem volt soha azért a nagy kedvenceim közé tartozók, de
1: ezután sem.
0: Nem, ott tényleg meg, ahogy említettem korábban, hogy volt egy kis derék problémán, szóval azért fájt, szóval elmúlt napokban is ott, vagy a köztes napokban is ott próbálták ezt, vagy Kovács Bea segítségével őt próbáltuk rendbehozni. Szóval volt mire figyelnem, és ez elterelte a figyelmet igazából az egyéniről.
1: Meghallgathatjuk most a bronzéremmel zárult asszót, ugye Gulyás László közvetítésével.
2: És Nikisi most elindul, majd robog, jön, András lemegy, és nincs tovább. 39-37, óriási küzdelem után megvan a bronzérem, megöleli egymást a két fiú, ahogy kell. Hatalmas küzdelem, sportszerű mérkőzés, óriási szív, rengeteg izgalom. De bronzérem, férfi párbajtő csapatban, Rédli András ott van, kiabál egy nagyot. Nikisin ide jön a mieinkhez, megköszöni a kispadnak is, ahogy kell, sportemberek között ez így illik. Kedves hallgatók, véget ért a vívó versenyek sorozata Rio de Janeiroban. Magyar sikerekkel. Két arany, egy ezüst, egy bronz. Mindenből van érem.
1: Bockó Gábor, Rédli András, Somfai Péter és Imre Géza alkotta ezt a csapatversenyt. Ez így örökre összehoz benneteket? És amikor találkoztok a mai napig, akkor ez a Rio feljön, vagy csak így mondjuk a 10 éves jubileum kapcsán?
0: Igazából inkább, hogyha szóba kerül, akkor beszélünk róla. Amikor különleges volt, egyrészt a Bockó Gáborral, hát én hosszú éveket töltöttem egy szobába, szóval jó volt az, hogy tényleg közösen nyertünk egy érmet, és a másik két fiatal pedig, hát nekik az első olimpiájuk volt, és ez hát mondjuk úgy, hogy nekem talán még többet is jelentett, hogy ők érmet nyertek, mint hogy én érmes lettem, de így a közösen az persze jó volt látni, de jó volt látni az őrümöket, és azt, hogy ők ezt hogy élték meg. Az szerintem egy nagyon nagy plusz volt.
1: Biztos sokan megkérdezték már tőled, hogy a 96-os 22 évesen szerzett bronzérem és a 41 éves korban szerzett ezüst és bronzérem között mi volt a különbség? Most túl azon, hogy érettebb, tapasztaltabb versenyző vagy, de ahogy megélted, vagy ahogy utána megváltozott az életed, erre egy vissza tudsz emlékezni?
0: Hát az első az mindenkinek

0: Szerintem sokkal különlegesebb, szóval az azért úgy, meg úgy váratlan is volt. Uh-huh. És ott igen, az elég erősen megváltozott az életem. Az utolsó az pedig egy szép lezárása, szóval az meg azért volt jó, hogy még így tudtam abba hagyni, és mert az mindig nehéz kérdés volt, hogy egyszerűen Dalnyi Tamás kérdeztem, hogy kell abba hagyni, uh-huh. hogy tényleg a csúcsom, mert ő ugye 20 éveken keresztül veretlen volt, és hogy ezt hogyan csinálta. És ilyen szempontból példa volt, hogy úgy hagyja abba az ember, vagy a feleségemet is kérdeztem, hogy mikor kell abba hagyni, és mondta, hogy amikor még azt mondják, hogy de kár, hogy abba hagytad. Uh-huh. És ez nem bölcs mondás.
1: Vagy amikor a derekad még azt mondja, hogy fel tudsz menni a pártra.
0: Igen, igen.
1: Uh-huh. Ugye a kajakosok az olimpia végén versenyeztek. Nem tudom, Emese az alap volt, hogy akkor mentél Gabi versenyeire, vagy a kajakenu versenyeire. Ugye te már megtetted, Géza, te meddig maradtál egyébként Rióban?
0: Én nem sokáig, én ott még egy pár napot talán kint voltam, ahogy a repülőjegy uh-huh. szólt, és jöttem haza. Megmondom, őszintén tényleg nem voltam jó formában, szóval ott hát erős fájdalmai voltak. Uh-huh. És hát nem esett jól ott az ágyba ott feküdni. Szerettem volna uh-huh. a saját ágyamat, és ilyen szempontból jöttem inkább uh-huh. haza.
1: Olimpiai falu egyébként rendben volt? Ágyak, helyzetet tudtatok pihenni? Emese, te jól aludtál, mondtad?
2: Akkor én nem csak rosszat mondani. Igazából az volt a kérdéses, hogy ugye tényleg tele van a falu ilyenkor, és az ágyak is ki vannak számolva. Amikor ugye úgy döntöttem, hogy maradok, hogy uh-huh. hol kifogad be, mert az ágyamra már megvolt a következő érkezés. És akkor a gyógytornászunk Moldva Ildikó, aki ugye eddig egyedül lakhatott, mint gyógytornász, befogadott, uh-huh. tehát hogy onnantól kezdve volt, aki, ahol lakhattam, de nekem, hát nem, tehát, hogy uh-huh. tényleg jól aludtam, és ezekkel nem volt problémám.
1: Gabi, ugye négyesben és Kozák Danutával párosban is indultál. Mennyire ijesztett meg az, ugye egyértelműen aranyesélyesnek tekintettek titeket, kiáltottak ki, de említetted, hogy Kozák Danuta kisebb betegséggel küzdött. Ez mennyire volt ijesztő a versenyek előtt?
3: Hát nagyon, de nekem vissza kell egy kicsit lépnem, és kicsit zavarba szeretném én is hozni a Gézut. Ezzel az egész ezüstérem mizériával, mert hogy szerintem az életemben a Gézu az egyik olimpikon társam, aki az én szememben is olimpiai bajnok. De nem csak az enyémben, hanem én akivel beszélek, civilek, sportemberek, mindenki, és ilyen mondjuk még a Bea is számomra, ilyen Szabó Szilvi és Bóta Kinga és Viski Ázsi, és én ezt úgy mondom, hogy ugye én 51 ezreddel éppen hogy nyertem, de hogy ez, hogy így azon a napon ez billenhetett volna másképp is, ezek csak a számok, de az, hogy ők milyen emberek, és hogy azóta, hogy élik az életüket, én Gézut előtte nem ismertem, tehát én nem sportemberként ismertem meg, hanem civilként, és hát mindenkinek ilyen sportoló gyermeket kívánnék, hogyha lehet, tehát hogy tényleg az olimpiai bajnokok megirigyelhetik őket, ezt a névsort, akit én most itt felsoroltam. De visszatérve ránk uh-huh. ugye a betegségre, hogy hát igen, az egy ijesztő 24 óra volt, tehát ugye a kajakosoknak egyébként alapvetően minden tök szép és jó, hogy hiszen egy darab másfél perc alatt el lehet dönteni az életedet, a sorsodat. Tehát, hogy ez még hozzátok képest is tök jó, akik egy nap alatt levívnak, de ti azért ötször álltok Pestre, mi nekünk egy darab rajt, jó esetben azért bejutunk egyből egy előfutam után, és akkor egy döntő. Na most nálunk ez kettő volt, mert már az előfutamra is úgy mentünk, hogy megtudtam, uh-huh. hogy Dana beteg, hogyha ott nem jutunk tovább, akkor ott mindennek vége, mert a középfutamból már nem mentünk volna. Úgyhogy akkor az elsőt nagy nehezen letudtuk, de úgy, hogy egyébként egy órával a futam előtt a Dana még összegörnyedve magzatpósba feküdt, tehát így valahogy így tuszakoltuk uh-huh. oda mögém, valahogy megcsináltuk azt az első pályát. Én egyébként én nem hittem el, hogy egyébként a jó idővel jutottunk, a legjobb uh-huh. idővel mentünk be, és akkor így hátra néztem, hogy te mit szimulálsz, Dana, hogy itt ijeszgetsz engem, és mondta, hogy hát húzzam már ki, mert hogy rosszul van. Uh-huh. És akkor onnantól indult ez a 24 órás kávária, hogy egyáltalán el tudunk-e indulni a döntőben. De hát tényleg az a 20 éves munka, közös munka, az a rengeteg sok közös élmény, jó is, nehézség is, edzések, versenyek, az az emberi kapcsolat, ami köztünk volt, az emlékszem is, hogy így ráfordultunk a pályára, és ilyen, ez a pálya egyébként ilyen híresen szeles volt, tehát így dörzsöltem a tenyerem, amikor néztem az evezősök versenyét, hogy itt tarajos hullámok vannak, mert hogy azt mi nagyon szerettük. Uh-huh. És megjöttünk a pályára, és ilyen tükör, víz, fölötte ugye a Krisztus szobor, és így mondtam, hát úristen, hát ez a világ leggyönyörűbb paradicsoma nekünk, és hogyha itt nem tudunk nyerni, akkor sehol. És jött valami zene, a Dana is fülhallgatóval hallgatott valamit, meg én is, így rákanyarodtunk, megláttuk, hogy így Anyánnyal szembeszél, amit szintén imádunk, és csak így bólintottunk egymásra, hogy ez meg lesz.
1: Hát de kirázott nagyon... a hideg komolyan, ahogy így mesélek.
3: Jaj, hát és akkor tényleg azért abba, csak a kis buszútba is, én nem vagyok egy ilyen, vagyis de, pont erre mondja mindig a Dana, hogy másképp örülünk, hogy én nekem benne volt egy bemelegítésbe az is, hogy így átgondoltam, hogy mi egy csepeli kajakba is úgy ültünk, hogy így hónunkat verte a hajó, és mi már akkor együtt versenyeztünk. Úgyhogy ez az 51 ezred, ez az utolsó 10 méter, az biztos, hogy ez ennek szólt, hogy mi együtt csináltuk ezt az egész utat végig.
1: Ugye emberfeletti teljesítményt visztek végbe nap mint nap, és ahogy említitek, arany, ezüst, bronz között egy tus, pár ezred, egy pont szokott dönteni, tehát a laikusok ezt nem tudják elképzelni, hogy mindenki ugyanannyit dolgozik, az, hogy most az adott napon, az adott pillanatban éppen kifelé billen ez, az teljesen kiszámíthatatlan. Na de hallgassuk meg ennek a kajak kettes döntőnek az utolsó pillanatait P. Fülöp Gábor tolmácsolásában.
4: És már a mieink az előtt, Szabó Gabi és Kozák Danuta, a balra tőlük lévő németek nagyon jönnek, és a lengyelek sem látszanak egyáltalán leszakadni. 200 méter van hátra, elképesztő harmónia és összhang, kifinomult technika jellemzi a mieinket, de nagyon-nagyon jönnek a németek is, és vajon az izomzat mennyire tud ellenállni, mennyire bírja a savasodást, és mennyire tud győzni a fej az ész felett. Vezetünk, de csak egy hajszállal, ahogy mondják, egy csőrrel. Jön Szabó Gabi és Kozák Danuta, és most begyújtja a rakétákat a magyar egység, de nem nő a különbség. Nagyon-nagyon együtt a két hajó a németek és a magyarok között dől el. A németek indulnak, 10 méter van, a németek jönnek. Jövünk, és megnyerjük! Olimpiai bajnok Szabó Gabriella és Kozák Danuta!
1: A Magyar Rádió Archívumának segítségével újra át lehet élni ezeket a nagyon szép pillanatokat. Igaz az, hogy nem is éreztétek, vagy nem is tudtátok, hogy ki nyer, hanem ott a riportertől kérdeztétek meg, hogy hát, mi lett az eredmény?
3: Én éreztem meg, én láttam, de a Dana meg ugye teljesen elbizonytalanított, és ugye én azt láttam, hogy nyertünk, a mellettem ülő stroke német lánya, az első lány, ő meg rácsapott a térdel, és láttam a csalódottságot az arcán. A hátsó ugyanúgy örült, mint a Dana, amennyire csalódott volt mögöttem, és mondja, hogy de nem nyertünk, mondom, de hidd el. És akkor egy örökké valóság volt, mire kiírták, de annak se hittünk, aztán kiszálltunk, akkor könyörögtünk a Gábornak, Schmidt Gábor jött hozzánk megalálni, hogy mondja meg, hogy tényleg, és mondta, hogy tényleg, aztán fölmentünk Tihany Viktorékhoz, ő náluk is, ott a kamera előtt zokogtunk, hogy most biztos? Akkor jött Pali bácsi, aztán a doping ellenőrzésnél nyugodtam meg, amikor már így fogdostam az érmet, hogy basszus, ez tényleg.
1: Megvan.
3: Hogy abszolút én úgy éreztem, de mondom, a Dana az teljesen belém tette ugye a pánikot. Ez egyébként teljes mértékig jellemző ránk, tehát hogy egyébként amikor kellett, akkor én mindig nagyon magabiztosnak mutatkoztam, és ő meg mindig ugye félt mindentől, és akkor én nyugtatgattam, holott ő volt a világ legjobb kajakosa, vagy lehet, hogy még most is szunnyad benne, de ez abszolút így megkoronázta mindenünket, hogy ő akkor úgy látta, és ő képes volt meggyőzni, hogy nem nyertünk.
1: Danuta ugye később egyesben is nyert, gondolom, hogy ez a kettes adott neki egy lökést, egy motivációt, és megadta az alaphangot, majd a négyesben is megvédtétek a címeteket. Annyi volt a változtatás, ugye, hogy Kovács Katalin helyett Csipes Tamara ült be, a négyes mennyivel volt másabb, mint például a londoni siker?
3: Hú, Tamiból nagyon szerettük volna, hogyha most már beérik az a rengeteg sok munka, meg az ott a nagy tehetség, ami benne volt, és ugye azért rázós volt az egész olimpiai ciklusa, szóval tényleg Tami pont Rióra érett be szerintem így fejben, és nagyon sajnáltuk a két lányt, mert hogy az már tényleg az utolsó előtti nap volt, tehát azt hiszem 20-án nyertünk, és 21-én volt vége az olimpiának, És hát ők ráadásul 18-án versenyeztek el, 19-én versenyeztek először, és már nagyon-nagyon pattanásig voltak feszülve, mi meg rettenetesen fel voltunk dobva, főleg a Dana egyese után, és volt is, hogy egyesben a Dana, amikor nyert eredményhirdetés, elment gyorsan doping ellenőrzés,